0: Miért döfte le Ranke doktort, és hogyan készült rá? Von Gold úr a kezeit tördelte.
1: Kapitány úr, csak nem képzeli, hogy én gyilkos vagyok.
2: Hogy állunk az alibijével?
1: Ami csodámmal?
0: Az alibijével. Van alibije? A terménykereskedő rémülten hebegett.
1: A feleségem csomagolt. Úgyhogy nem tudom, hozott-e ilyesmit.
0: Ez egy kicsit vastag volt. A kapitány dübe jött. Olyan tisztességesnek akar látszani, hogy nem tudja, mit jelent ez a szó. Alibi? Példátlan. A kapitány nagyot csapott az irodaasztalra. Hagyja ezt az alakoskodást! Azt hiszi, hogy hülyének teteteti magát?
1: Kapitány úr, siránkozott a terhelt. Esküszöm, hogy nem tettetem magamat. Én csak azt kérem, hogy a feleségemet hívják azonnal.
0: Bánatosan ült két rendőrtiszt között. Szerencsétlennek és nyomorultnak érezte magát. A kapitány szemben vele, az íróasztal mögött foglalt helyet, keresztbe vetett lábait az asztal alá nyújtva mélyen, mert papucs volt rajta. Valami gazember elvitte az ajtó elől a csizmáját. Igazán kínos. A gyilkosság az alatt történt, amíg a vesztegzárat kihirdették. Hol volt maga akkor?
1: Mi? A kapitány úrról beszéltem.
0: Mi? Igen, erre emlékszem. A katonai kordon erősségéről érdeklődött.
1: Esküszöm, ártatlan vagyok.
0: Azt állítja, hogy végig a halban tartózkodott?
1: Mangold úr hallgató.
0: Nos? Mielőtt velem beszélgetett, ott állt a többiek között? Figyelmeztetem, hogy erre nézve kihallgathatok mindenkit, akiről azt állítja, hogy közvetlen maga mellett állott. Könnyítsen magánember, ismerje be a bűnt, ez enyhít a sorsán.
1: De kérem, én ott voltam.
0: Hol? Tessék, mondja meg, hol? Van alibije, vagy nincs?
1: Ismétlem, nem tudom. A bevásárlásokat mindig a feleségem végzi, és
0: utoljára figyelmeztetem, hogy ne játssza a hülyét.
1: Esküszöm, hogy nem játszom!
0: Siránkozott Van Gold, és halott sápat arcát babrálta remegő ujjakkal. Hol volt ön, mielőtt velem beszélt?
1: Egy hölgyet, bizonyos Villiénét.
0: Kopogtam. Bocsánat, Elder főfelügyelő lépett be.
1: Szeretnék jelentést tenni.
0: Majd a kihallgatás után, felelte a kapitány. Elder leült. Csodálkozva néztek rá, amikor mentegetőzve mondta. Engedjék meg, hogy néma tanulja legyek a kihallgatásnak. Az én ügyemben amúgy is minden lakóval beszélnem kellene.
3: Nos, Van Gold úr, folytatta ridegen a kapitány. Mit beszélt ön Villié asszonnyal?
0: Van Gold nyögött, és a kezeit tördelte.
1: Villié megállt az ablaknál, és én azt mondtam, hogy szép idő van. Később bemutatkoztam, majd...
0: A homlokát törölgette.
1: Majd...
0: Beszéljen, kérem, mert...
1: Megkért, hogy jöjjek egy percre a földszinti szobájába.
0: És?
1: És ott szendvicseket tett elém. Ilyen kis sós, sajtos, dobozolt árut. Olmozott csomagolás, mintha romlandó lenne.
0: Hülyeség.
1: Persze, hogy hülyeség, mert a keksz eláll, de jobban fogy, ha...
0: A kapitány az asztalra csapott. Mi történt Villiéné szobájában?
1: Telefonáltam.
0: Kinek?
1: Nem tudom.
0: A kapitány nagyot sóhajtott, azután rágyújtott egy cigarettára.
2: Parancsol,
0: megkínálta a vergődő bűnöst. Bán, ha megnyugszik, akkor többre megy vele.
1: De nem ópiumos? Feleségem azt mondja, hogy az árt.
0: Nem ópiumos. Tessék. Üzet adott, és hátradőtt.
1: Kinek telefonált ön? Most szép szóval próbálkozom, mondta, mint egy nyájas tigrisápoló. Villiéné letárcsázta a számot, és különböző kedves bíztatással rávet, hogy a jelentkező férfinak mondjam el azt a mondatot, Arthur a nyomában van.
0: És maga elmondta.
1: Igen. Villiéné nyomban lenyomta a villát, úgyhogy a választ nem hallottam.
3: Ez hányos szobában történt?
1: A 42-esben, itt lakik Viliéné.
3: Kihallgatjuk Viliénét.
1: Gork, kérje meg őnagyságát, hogy fáradjon ide.
3: Gork elment.
1: Esküszöm, kapitány úr, hogy ártatlan vagyok.
3: Nyögte Vangold. És hogy került a zsebébe a véres terítő, amelyen pontosan látni, hogy a pengét beletörölték?
1: Nem tudom, kérem. Én kissé italos állapotban voltam, mert a szomorúság, hogy a feleségem nélkül...
3: Sajnálom. A véres kendő döntő bizonyíték. Nincs az az ember, akit felmentene az esküdtség, miután a Corpus Delictit, a véres bűnjelet megtalálták egy ruhadarabjában, amelyet előző napon viselt.
0: Ez esetben egy szenzációs fordulat előtt állunk, ugrott fel váratlanul Elder. Megtaláltam a vérfoltos tört egy lakcsizmában. Ha tudjuk, hogy kinek a csizmája hiányzik, akkor megvan a másik főbűnös, mert az ő ruhadarabjában van a véres bűnnyel párja.
3: A kapitánynak tátva maradt a szája, és önkéntelenül maga alá húzta a két lábát.
1: Mit mond?
3: Kérdezte Eldert, miután visszanyerte az önuralmát. Ha elfogadjuk, mint feltétlen bizonyítékot, hogy valakinek egy ruhadarabjában ott a véres bűnjel, akkor a csizma tulajdonosa a bűntársa van Goldurnak.
1: Hol találták a csizmát?
3: A 87-es szoba előtt.
1: Az én szobám!
3: Kiáltotta a kapitány. Talán később került oda a csizma. A kapitány úr hajnalban kell, és a boly csak most találta ott a csizmát.
1: A csizma is az enyém.
3: Erre hallgatta.
1: Akkor nincs az az esküdtszék, kiáltotta a Vangold, amelyik a kapitány urat felmentse.
3: Ostobaság. Az ajtó előtt állt a csizmán. Valaki elvitte, és betette a kést.
1: Na hát az én kabátom az ajtó előtt függött. Valaki elvitte, és betette a terítőt. Vagy bocsássalak nyomban szabadon, vagy tartóztassák le a kapitány urat is!
3: A helyzet határozottan kínos volt. Kérem, Vangold úr, önt nem tartóztattam le, csak kihallgattam.
1: Jelenteni fogom az esetet a követségemen. Kártérítést és elégtétet követelek.
3: Elder főfelügyelő úr előbb is jelentette volna az esetet. A kapitány úr kért, hogy csak a kihallgatás után tegyek jelentést.
1: Parancs, az parancs. Kérem, Vangold úr, felfüggesztjük a kihallgatást, de tartozik rendelkezésünkre állni. Az admiralitással is jelenteni fogom!
3: Kiáltotta izgatottan a terménykereskedő, és elrohant. Az imént megállított a bor, kezdte Elder, és azt mondta, hogy a 87-es számú szoba előtt egy pár csizmát pillantott meg. Elvitte a csizmákat, de ahogy felemelt az egyiket, ez hullott ki belőle. Egy tört vett elő a zsebéből, és oda tette a kapitány elé. Fekete markolatú, rövid, hegyes vadászkésszerű holmi volt, kissé antik művű. Égkövekkel kirakott nyelén egy római kettes volt bevésve. A tőr csodálatosan könnyű volt, és pengéjén néhány rozsdafolt látszott. Alig kétséges, hogy ez volt a gyilkos tőr, jegyezte meg a kapitány. Ma boncolta Markhelyt, az áltozatot. Rövidsebb hely, széles nyílással. Ez a penge rövid, de a markolat alatt vastag.
1: De miért ilyen könnyű?
3: Kérdezte az egyik tiszta törrel játszva. Mint a gyermekjáték lenne. Az is, mondta a kapitány. Nem igazi fegyver, valami csecsebecse vagy játékszer. Ha csontot ér a döfés, begörbült vagy eltörött volna. De ki vihette el a csizmámat?
1: Az én elméletem szerint Vangold zseniálisan járt el, ha ő rejtette a tört kapitány úr csizmájába,
3: jegyezte meg az egyik rendőr.
1: Ez jó elmélet,
3: helyeselt el, de. Bárha vesszük, hogy tegnap este egy hittérítő ruháját is ellopták, és visszavitték. A rendőrtisztek kényelmetlenül feszentek.
1: Ön milyen ügyben jár el, főfelügyelő úr?
3: Kérdezte a kapitány. Egy bűnözőt keresek, és ide vezettek a nyomok. Szavamat vették, hogy hallgatok az ügyszereplőiről. De a feletteseire ez nem vonatkozik. Én is azt hiszem, ha a kapitány betelefonál Mölen főtanácsosnak, bizonyára felment a hivatali titoktartás alól. Köszönöm. De azt hiszem, elkülöníthetjük a két ügyet. Felelte a kapitány hidegen. Visszajött a fogalmazó, akit Villiénéért küldtek. Márkely tanácsos is vele volt. Kérem, kapitány úr, jelentette. Villiéné eltűnt a szállóból.
0: Mit mond?
3: Bekopogtam az összes szobába. Márkely tanácsos úr az egészségügyi szolgálat embereit szétküldte mindenhová, és kétséget kizáróan megállapítottuk, hogy Villiéné nincs a szállóban. Ki látta utoljára? Kérdezte a kapitány. A pincér, aki a kertben felszolgálta Villiéné számára a reggelit. Azt is látta ez az ember, hogy az eltűnt vendég később sétált a kertben, és beszélgetett az őrrel, aki a kapu előtti drótsövény átjárónál posztolt. A kapitány tanástalanul nézett Márkejtre. Lehetséges, hogy valaki átjusson a kordonon? Már volt eset rá, de nagyon nehéz. Önnek mi a véleménye, Elder? Fordult egyenesen a mellőzött főfelügyelőhöz. Elder a kapitányra nézett.
0: Semmi kifogásom, mondta ez zavartan, hogy feleljen a tanácsos úrnak, ahogy lehet itt véleménye az embernek.
3: Én elsősorban kihallgatnám azt a posztot, akivel Villiéné beszélgetett, és a pincér. Márkely csettintett az ujjával. Az erdekbe is fején találta a szöget. Nem gondolja, kapitány úr?
0: Természetes, ezt a két kihallgatást foganatosítani kell. Hát ez úgyis megtörtént volna. Szennyinsz fogalmazó úr küldje ide a pincért és a katonát. Sokat nem remélek a két kihallgatástól, fordult Márkejthez.
3: A pincér nem mondott újat. 9 órakor szolgálta fel a reggelit. Ideges vagy izgatott volt a vendég? A pincér vállat van. Az a hölgy állandóan ideges kissé. Most aránylag nyugodtnak látszott. Újságot olvasott, levelet írt. Reggeli után nem látta visszatérni a halba? Nem, a poszttal beszélgetett, azután ismét a konyhára mentem, és mire visszatértem, már nem láttam a hölgyet.
0: Köszönöm, elmegy.
3: Jött a poszt, akit közben leváltottak. Ezen ő is a Grand Hotel fogja lett a Vesztegzár végéig.
0: Önnel ma beszélgetett egy hölgy?
3: Igen. Utasításunk van, hogy ne legyünk ridegek. Őrségen is beszélhetünk, ha valamelyik vendég megszólít a drótsövény túlsó oldaláról. Mit beszélt ezzel a hölgyel? Kérdezte, hogy meddig állok poszton, és szabad-e ajándékot elfogadni. Mondtam, hogy tilos, mert ez terjeszteni a ragályt.
0: Később nem látta?
3: Nem.
0: Elmehet. Várjon!
3: Elder szólt közbe. Oda ment az egészségügyi katonához. Nézze, barátom, ha most ideadja a levelet, az 2 nap sötét zárka. De ha nem, akkor úgy veszem, mintha megkísérelte volna kicsempészni. Ez pedig a haditörvényszék elé tartozik.
0: De kérem, én...
3: Ne dadogj, mert összetörlek, ordította Elder. A nő azt mondta, hogy fizet, ha kicsempészel egy levelet. Tegnap kicsempészted. Ezzel elkövetted a leg...
0: Nem igaz.
3: Ma jött először oda kérni. Add ide a levelet, akkor megúszod. A halálsápadt poszt egy borítékot húzott elő a zsebéből. Mit mondott az a nő? Kérdezte tovább a főfelügyelő.
0: Azt, hogy 100 forintot ad, ha ezt a levelet kicsempészem. Nem akartam, de sírt, könyörgött.
3: Takarodj! Vesztegzárban vagy! Azután majd meglátom, hogy mit jelentek rólad. Az őr kiment.
0: Majdnem biztosra mentem, mondta Elder.
3: Miért ír valaki levelet innen, amikor 3 hétig amúgy sem adhatja fel? Csak azért, hogy kicsempészze. A legegyszerűbb, ha egyenesen a poszthoz fordul.
0: Szabad a levelet?
3: Szólalt meg csendben a kapitány.
0: Tessék.
3: Arthur Kecklingnek Szingapurba volt címezve a boríték.
0: Azt hiszem, elég okunk van arra, hogy feltépjük,
3: mondta tétován a kapitány, és már nyitotta. Ez állt benne. Tudja meg az igazat. Marjorie találkozott Dodival. Együtt vannak Kislagondán a Grand Hotelben. A Vesztegzár miatt csapdába kerültek. Az a Rally nevű olasz nő is tudott az ügyről. Kinevetik magát. Aláírás nem volt. Bonyolódik, mondta a kapitány, és a tőrrel játszott.
0: Maga mit szól, Elder?
3: Kérdezte Márkely. beszélni kellene ezzel a Rally nével.
2: Ez természetes, mondta a kapitány.
3: Sandlins, kérhetjük Signora Rallyt? Kacér fekete selyem ruhában jött, ragyogóan tiszta szemmel, mint aki nagyszerűen aludt. Enyhe kölniszak suhant be vele együtt az ajtón, mosolygott és harsányan köszönt. Jó reggelt, uraim! Szegény Mangoldot szerencsétlenné tették.
2: Kissé érzékeny ember.
3: Mindössze felvilágosításokat kértünk. Foglaljon helyet, szinyóra.
1: Köszönöm.
3: Hatalmas pazar gyöngysor csavargatott a mutató ujja körül. Ismerőn egy bizonyos Arthur Cochrane-t? Elgondolkozva lebigyeztette a száját.
1: Cochrane. Elég közönséges név, de nem ismerek ilyen embert. Talán összefügg szegény Ranke doktor ügyével.
3: Eleinte azt hittük, felelte a kapitány. De azóta más homályos ügyek vetődtek fel. A kapitány felvette a tört, idegesen játszott vele.
1: Mi ez?
3: Kérdezte Signora Rally, előre nyújtva a nyakát.
2: Egy tör.
3: Gyerek holmi, de alkalmas volt arra, hogy Ranke doktort megöljék vele, mondta, és oda tartotta a tört a nő elé. Signora Rally ájultan zuhant a padlóra.
0: Miután a lepedős fiatalember kiugrott a kertbe, óvatosan lopakodott tovább a fal mellett. Érezte, hogy eldől a kimerültségtől. Felette egy recés üvegű, nyitott ablakot látott. Lakószoba nem lehet, csak mosdóhelység. A lepedőt összecsavarva a dereka köré kötötte, azután felmászott a párkányra. Sötét és csend. Belépett a helységbe. Az bizonyos, hogy nincs benne lakó. Fürdőkádat érint a keze. Nem akart sokat járkálni, mert az ajtó hasadéka alatt fény látszott. Egy terítőhöz ért a keze. Majdnem földig róg. Ez jó. Valami pihenő kerevet a fürdőző vendég számára. Remélhetőleg nem jönnek ide hajnalban fürödni. Gyorsan fellebbentette a terítőt, és a kerevet alábújt. Nyomban elaludt. Arra ébredt fel, hogy Ranke doktort boncolják felette. Fényes reggel volt. Amit ő kerevetnek nézett, az a leterített, hosszú boncolóasztal volt. A kissé arrább nyúl az éjjel, akkor megérinti a tetemet. Nem valami kellemes kaland.
3: A máj enyhén duzzott, maláriás recidívák nyomai. Ezt ne is írja, kolléga, hallatszik Mark Hate hangja. Nyomor belső falán gyógyult, ulkuszra emlékeztető, borsónyi duzzat nyirokszövet, így gyerünk tovább. Hány óra van? Kezdek éhes lenni. Ez semmi. Most írja. A felső tüdőlebenynél induló szúrtsebb nyílása körül, mint egy 2 centiméteres elszíneződés, zúzott felület, bizonyára a markolattól. Ő de meleg van. Így. Ez semmi. Mehetünk!
0: Köpenysóhogás közben diktál.
3: A halál oka a szúrtsebb mentén átvágott artéria következtében beállott gyors elvérzés. Gruber varja össze. A jegyzőkönyvet 2 példányban gépelve, a löncshöz kérem.
0: A Gruber nevű piszpogni kezdett a varrással. Időnként zizzent a szurkos párga. A többiek kezet mostak, azután mennek. A terítő alatt távolodó cipők látszanak. Ejha! Az egyik cipő fehér, teniszszövet, igen piszkos, és egy különös alakú kávébarna folt van rajta.
4: Ez hozta a levelet múlt szobájába, amit a lány elégetett. Már a küszöbnél van. A fene ezt a Gruber nevűt, hogy itt maradt varni. Most megtudhatná.
3: De hiába. Becsukódott az ajtó, elmennek, és a Gruber nevű var. Méghozzá Dúdor is a pimasz.
4: Jé, de meleg van. És hogy megállít a levegő? Na nézzük csak.
0: Kik lehettek jelen a boncolásnál?
3: Márkejt egészségügyi főtanácsos, az alorvosai és orvosai. Általában csak orvos. Tehát a barna foltos fehér cipő egy orvosé.
4: Kezd a hőség elviselhetetlen lenni. Tulajdonképpen meddig van ez az alak? És dúdol közben. Ilyen egyszernyi fráter.
3: Nos, Axel. Most meg fütyül. Ez tréfára veszi az ilyesmi. De végre megy. És az üldözött Félix kimászhat a levegőre. A halott letakarva fekszik. Undok hely. Hogy a fenébe jut ki az ember élve a bonzteremből, ha nem orvos? Körülnézett. A falon néhány köpeny lógott. Gyorsan felvesz egy köpenyt. Akad egy bokáig érő. Elszántal az ajtóhoz megy. És kilép.
4: Lesz, ami lesz.
3: Boka zörrenés, az őr tisztelet.
4: Nagyszerű, semmit sem vett észre.
3: Merre elmentek a kollégák? Kérdezi. A szuterénban rendezték be a fertőtlenítőt.
4: Köszönöm.
3: A földszint mellék folyosóján vannak. Öltözők, gépház, kamrák. Elsiet. Kiér a szőnyeges szállodai folyosó részre, és megy.
4: Hová? Ezt ő is szeretné tudni.
2: Doktor úr!
3: Hatalmas, köpcös ember szólt rá egy nyitott ajtóból.
4: Parancsol?
2: Johannes Brönz vagyok, és azt hittem hozzám küldte már egy tanácsos úr. Igen, túlmentem a szobán. Parancsoljuk!
3: Gyorsan belépett. Talán itt szerezhet valami ruhát.
2: Hát, miről van szó?
3: Az óriás, vállas, durvarcú ember rikító eleganciával volt öltözve, de siralmasan szenvedő arccal nézett a fehér köpenyes látogatóra.
2: Markely tanácsos úr azt mondta, hogy ön segíthet rajtam, doktor úr. Ön a nagy Raleigh professzor fia. Így van. Nevem John Raleigh.
3: Mit kíván? Nem Charlesnak hívja?
2: Dehogy nem.
3: John Charles Raleigh a nevem. Nagyapám után vagyok John, és ezt használom. Hát, mi a panasza, kérem?
4: Hát, nem mondta el Markely úr?
3: Na, nagyjából.
4: Épp hogy.
3: De jobb, ha a beteg maga mesél. Mióta érez fájdalmakat?
4: Én? Nem fáj semmi.
3: Már úgy értem, hogy a hurut, illetve a láz, amikor hát kezdődött.
4: Meleg van itt.
3: Megtörölte a homlokát.
4: Hát nem volt lázom se hurutom, nem értem.
3: Csodálkozott a beteg. Na hát úgy értem, hogy számítottam ilyen tünetekre, mert a fejfájása szokott lenni.
4: De nem szokott. Mi baja van ennek?
2: Sohasem fáj a fejem,
3: ismételte.
2: Úgy? Hát ez elég aggasztó, és reumánál nincs reumám.
3: Hát ez reménytelen. De mire fáj tulajdonképpen?
2: Semmim.
3: Igen? Hát ezzel majd segítünk. Szedett már porokat?
4: Nem,
3: sóhajtott Brönz. Elgyöttört, beesett arcán a halálfélelem verítéke fénylett.
4: Azt hiszem, rajtam csak Lishing segíthet.
3: Ő kínai begyógyász?
4: Nem, ő a betegség.
3: Lishing, Markét azt mondta, hogy tanácskozott rólam önnel.
2: Igen, tanácskozott, de jobb, ha elmondja az ilyesmit, a betegtől kell hallani.
4: Ez mi? Terített asztal. Gyönyörű hideg büfé.
3: Majd betegnél ritkaság. És pokoli kína Félix nevű úrnak, aki 24 órája nem evett, csak futott, menekült, öltözött, vetkezett és részt vett egy boncoláson.
4: Micsoda csodás bélszín. 4 évvel 5 kezdődött,
3: mondta egy mély sóhajjal a hentes alakú durva arcú ember, aki ezen felül rikító eleganciával öltözött, és akkora lapos nagy kezei voltak, mint egy-egy tepsi.
4: 4 évvel 5 jártam először Kuala Lumpurba. Ott kezdődött. Egy nyírkos, forró estén.
3: Hidegrázás?
4: Nem. Szerelem. Hát az sem csekésség. Megismerkedtem Lishinggel, és megszerettük egymást. Én is szerettem. De hát egy kínai nő, és az a rosszagú, zsúfolt Kuala Lumpur, szóval. 2 hónap után véget vetettem az ügynek.
5: Éjszaka titokban elhajóztam messzire, Shanghaiba. Itt kezdődött. 5 perccel a megérkezésem után jelentkezett egy vén kínai. Uram, mondta, Li Xing üzenetet küldött, és átadott egy levelet. Li Xing diktálta valami kínai gazembernek. Az állt benne, hogy ő elvonul valahová, egy erdőbe. Ott éjjel-nappal azt az átkot gondolja, hogy én meghalljak. Ha eljött az idő, jusson eszembe utoljára Li Xing, aki a halál érkezésekor 4 mimóza virágot fog küldeni. Amikor a 4. virág megérkezik, készüljek a halálra. Ön mosolyog. Én is nevettem, és kirúgtam a kínait. Pedig sokat hallottam a babonáról. Itt keleten már láttam megátkozott embert napról napra fogyni, sorvadni, és nem volt orvos, aki segítsen rajta. 3 hónap előtt kaptam az első virágot, és nevettem volna, ha nem Londonban történik.
4: Mi?
5: Így van. Londoni fürdőszobámban, a földön egy mimóza virág feküdt, és senki sem tudta megmondani, hogy mikor került oda. Utána súlyos influenzában megbetegedtem. Azóta hiszek. Igen. Azóta megrendült bennem az anyagiasság. Félni kezdtem. Rossz álmaim voltak. Fogytam.
4: Hány font volt, mielőtt lefogyott?
5: 200-on felül.
4: Felelt egy mély sóhajtással, és cigarettára gyújtott.
5: Azután kerestem Li Xinget. Kuala Lumpurból eltűnt. Ezreket költöttem rá, hogy kerestessem, felkutassam 100 meg 100 emberre mindenfelé Ázsiában. Hiába. És Kolombóban, 2 hónap előtt, a reggeliző asztalon megtaláltam a 2. mimózát.
4: Bocsánat, uram, felelte a fehér köpenyes. Mi az ön foglalkozása? A köpcös egy másodpercig körbejártotta a szemét a szobában.
5: Magánzó vagyok.
4: Kínos csend. Nyilvánvaló volt, hogy hazudik. Az űzött fiatalember vágyó pillantást vetett a kis asztalra, ahol az ételek álltak.
5: Azután, folytatta a köpcös, tegnap megtörtént a katasztrófa.
4: Még egy mimóza.
5: Úgy van.
4: Megtörölte a homlokát. A rémület nyírka jut rajta. Ez az ember komolyan bajban volt. Sárgás bőrén, zavaros tekintetében csak ugyan a halál üzenete jut.
5: Markett azt mondta, hogy elküldi őt hozzám, Mr. Rayleigh, mert hasonló esetben már sikerrel járt el egy hajós tisztnél. Igen, igen, az jó kis eset volt.
4: Ugyanolyan, mint az enyém?
5: Nem, annak nárciszt küldtek, de szintén lefogyott. Én, uram, nem remélek már. Étvágyom nincs, az izmai mernyedtek, a légzésem nehéz, de az étvágytalanság a legnagyobb hiba. Nem tudok enni.
4: Érthetetlen, felelte Félix lihegve, és nagyot nyelt.
5: Egész nap itt áll az étel. Azt reméltem, hogy megkívánom, de hiába.
4: Nem tudom, hogy az ön hajós tisztjénél nem volt... A fiatalember felderült. Ugyanez?
5: De, éppen itt értem el sikert.
4: Hogyan? Szuggesztióval. Ez az egyetlen mód. Ön egy erősebb akarat befolyására meggyógyul.
5: Igazán nem bánná meg. Kétségbe estem, amikor Markhelyt azt mondta, hogy csak akkor jöhet, ha nem lesz...
4: Itt megvonaglott az arca.
5: Boncolás. Nekem sürgős, mert végem. Végem.
4: A köpenyes megkönnyebbült. Nincs baj. Riley nevű orvos nem fog jönni, mert ma volt boncolás.
3: Hát, kérem, kezdődjék a hipnózis. ön mindenben utánozzon, bármilyen nehezére essék. Tegye, amit mondok. A hajós tisztet halála előtt negyed órával gyógyítottam meg, ugyanilyen elmebajból. Álljon fel, így, nézzen jól a szemembe. Igen, jöjjön. Üljön le. Így. Ott ültek az asztalnál. A fiatalember táguló orcimpákkal belevágott a húsba, és a rémülten bámuló Burns szemeibe nézve rekedten mondta.
5: Vágjon. Így. Tegye a szájába.
3: Enni kezdett. Mohó.
5: Így. Így. Rágni. Rágni. Rágni. Úgy. Megint.
3: Vágott és evett, és a szeme ragyogott. A másik nagy kínnal követte a példát, gyerekesen sírós arccal.
5: Egyem. Az ilyen jó ízű példa ragályos. Így volt a hajósnál. Enni, rágni, rágni. Nézzel a szemembe. Ugyan rágni, enni. Mustár nincs.
3: A beteg hüledezve nézte. Az orvos szuggesziós gyógymódja alatt perceken belül eltűnt minden étel az asztalról. De végül is Burns kedvet kapott a tele szájjal táplálkozó embertől, és evett.
4: Egész jó orvos.
5: Na, most töltse magának ebből a viszkiből. Nem bírom. Csend! Csinálj utána. Így. Fenékig.
3: És ivott.
5: Ivott.
3: Burns is kiitta a poharából a viszkit. És most? Kérdezte.
1: Most szépen elénekli velem együtt tízszer, hogy it's a long way to Tipperary.
3: Később a másik szobában lakó hittérítő két kézzel verte a falat, hogy hagyják abba az elviselhetetlen kornikálást, mert az igazgatóhoz megy, de nem is hederítettek rá. Sőt, táncra perdültek, hogy rezegtek az ablakok. Miután Signora Relli magához tért, semmit sem mondott az ájulás okáról.
6: Gyakran előfordul velem az esős évszakban. Már két nap előtt a hegyekbe akartam utazni.
3: De mégis a tőr miatt, jegyezte meg a kapitány.
6: Ugyan kérem, miféle gyanúsítás?
3: Szó sincs róla. Azt hittem, emlékezteti valamire.
6: Borzalmas látvány volt, és borzalmas ez az évszak. A vesztegzár az életembe kerülhet, ha nem utazhatok idejében a hegyek közé.
3: A kapitány tanácstalanul nézett Elderre. A főfelügyelő felvette a tört.
6: Csak ugyan nem jelentős, mint látvány. Nem tudja megmondani Signora, hogy miért olyan könnyű ez a holmi? Honnan tudjam? Talán játék?
3: És ez a római kettes mit jelenthet?
6: Talán az árát.
3: Elder bólintott. Lehet. Bár az árat általában arab számmal tünteti fel a kereskedők. Inkább valami jelzésnek hiszem. Az özvegy idegesen játszott a gyöngyeivel.
6: Nem tudom,
3: felelte gyorsan.
6: Az is elmehetek, nem?
3: Talán, ha kérném, szabad egy percre, mondta mosolyogva Elder.
6: Önnek jogában áll kihallgatásokat foganatosítani? Úgy tudom, a kapitány úrra tartozik.
3: Elder elismerően bólogatott. Eltalált az ügyben. Remélem, a kapitány úr megkérdezi majd, hogy honnan ismeri a főkapitányságon kiállított szolgálati jegyek tartalmát. A nő sápadtan állt fel. Tartóztassanak le, Amerik, de ezt a megszégyenítő faggatást nem tűröm! Udvarias formában érdeklődünk, és érthetetlen ez az idegesség. Signora Relli visszaült.
6: Szí! Hát, tessék kérdezni. De ez az úr polgári ruhában van. Elder főfelügyelő, híres rendőr, és én kértem meg, hogy vegye át a nyomozás irányítását.
3: Felelte a kapitány, és elpirult, mert érezte, hogy ez kapituláció volt. Nem értem, miért haragszik rám, Signora. Fordult feléje Elder. Én feltétlen tisztelője vagyok, és semmi áron sem keverném bele az ügybe, csak néhány kérdést szeretnék feltenni.
6: Va bene.
1: Va bene, tessék. A tőről nem tudok semmit, és...
0: De kérem, mosolygott Elder.
1: Ki beszél itt a tőről? Inkább azt szeretném tudni, hogy mikor halt meg Signor Relli. Ez miért fontos?
0: Régi szokás felvenni a személyi adatokat.
1: A férjem 8 év előtt halt meg.
0: Miben?
1: Ez is a nacionáléhoz tartozik?
0: Szó sincs róla, csak érdekel.
1: Igen. Arnoldo 8 év előtt halt meg.
0: És hol van eltemetve?
1: Vicenzában. Megmondaná, mi köze ehhez?
0: A kapitány furcsán nézett a detektívre. Csak ugyan fontos ez, Elder? Ha nem fontos, akkor miért idegesíti Signora Relli?
1: Mert sért, hogy a magánéletembe avatkoznak, ezt nem tűröm!
0: Akkor hát nem leszem, felelte kedvesen a főfelügyelő. Csak azt tessék akkor megmondani, hogy miért van ez a kettes a tőrön. Remegő szájjal ugrott fel.
1: Mondtam már, hogy nem tudom, ez valami játéktőr, hát egy gyerekjáték!
0: Elder egészen elé állt, és a szemébe nézett. Téved, Signora Mancini. Ez felnőtt játék. A nő először megdöbbent, azután vállat vont, és csüggetten suttogta. Szí. Maga mindent tud. Beismerem. Én Nedda Mancini vagyok. Általános meglepetést keltett a vallomás. A kapitány megsimogatta a homlokát.
5: Valahol hallottam ezt a nevet.
0: Hallottam. Ismerték az egész világon. Opera énekes nő voltam. 18 éve ennek. Azután ott hagytam a színpadot, és elmentem egy hittérítő után Borneóba. És amikor meghalt, itt megtelt a két szeme könnyel, elhatároztam, hogy visszatérek. De nem akartam öreg művésznő lenni. Inkább lettem fiatal özvegy, és felvettem a Relli nevet. Utálatos, sajnálják az embert, hogy milyen nagy volt valamikor. Így lettem Signora Relli. Basta! Remélem, kielégítették a kíváncsiságokat.
1: Ó, nem ilyesmiről volt szó. Csak tudni akartam, hogy hány művész van a házban.
0: Marquette a fejét csóválta. Már megint hova fog kiukadni ez az ember?
1: Miért érdekli?
0: Fordult felé a nő idegesen.
1: Azért,
0: mondta Elder, mert ez a tőr színpadi kellék. Csend.
1: És? És mit akar ezzel mondani?
0: Hogy ismerni kell minden művészt a házban, akiről hihető, hogy eltett valahol egy kelléket emlékbe. Megnézte a tőrt.
1: Amelyet egy opera második felvonásában használtak.
0: Ön engem gyanúsít?
1: Nem.
0: De ha találok egy kelléktört, akkor tudnom kell, hogy Linner úron kívül van-e még művész a házban.
1: Linner egy jámbor, jóra való gentleman.
0: Senki sem gyanúsítja. Csak kihallgatjuk a tőrre nézve. Szennyis fogalmaz úr felkéri majd, hogy fáradjon ide. Intézkedett Elder. Kérem önöket, könyörgök. Egészen bizonyos, hogy semmi köze a tőrhöz. De nyugodjék meg, asszonyom. Nem, Linner szívbajos, idegbeteg és olyan gyáva. Megölik őt. A kezeit tördelte. A rendőrtisztek egyik ámulatból a másikba estek. Boszorkány ez az Elder. Honnan a csodából szedi elő meglepő adatait? Bízzon a tapintatunkban, asszonyom. Most felkérjük, hogy amíg Linner urat kihallgatjuk, szíveskedjék az irodába fáradni. Borgen fogalmazó úr társaságába.
1: Rendben van. Sajnálom, és szeretem ezt a derék öreg gyereket. De higgyék el, semmi köze az egész ügyhöz, és ne gyanúsítsák. Vigyázzanak, kérem, kérem.
0: Könyörgött, szinte sírva.
1: Őrá, nagyon kell vigyázni.
0: Signora Relli átment a 3. szobába Borgennál.
2: Mondja, honnan tudja mindezt?
0: Kérdezte a kapitány. Ne felejtse el, hogy fél nappal előbb kezdtem a nyomozást. Ismerős volt az olasz nő. Kábeleztem a konzulátusra, és ott nem csinálta titkot az ügyből. A hatóságok ugyanis tudják a művésznő titkát. Csak ugyan megbíz a nyomozás vezetésével, kapitány?
2: Igen.
0: Bevallom, megváltozott a véleménye. Azt hittem, a szerencséje nagyobb, mint a tudása.
4: Csak a kettő együtt ér valami. Jött Szedlinc a kövér gyerekarcú énekessel. Két szeme alatt egy-egy pegyhűt zacskó képződött az évek folyamán, és álcsontja körül pofaszakálszerű bemélyedéssel kiárkolta a zsírt az idő. Nehezen lélegzett, sárgásan erezett szemei fáradtan bóbiskoltak.
0: Foglalja helyet, Linner úr!
2: Köszönöm.
0: Szuszokba leült. A kapitány fel akarta mutatni a tört, de eltűnt az asztalról.
2: Hová lett?
0: Jelentéktelen formaság, mondta Elder mosolyogva. Sorra megállapítjuk a vendégek alibéjét. Ön például, emlékszem, a halban állt, mi alatt a kapitány úr felolvasott.
2: Igen.
0: De aztán a rendelet felolvasása közben távozott.
2: Így van. Felmentem a szobámba, mert elfáradtam, és nem érdekelt.
0: Unalmas is, ami azt illeti. A folyosón nem találkozott senkivel?
2: De.
0: A szobám irányából Sergius herceg jött. Köszöntünk egymásnak. Mással nem találkozott?
2: A lépcsőn egy fiatal hölgyel, aki szintén azon a folyosón lakik. Úgy látszott, a hercegre vár.
0: Maud Borkman kisasszony volt. Ön a szobájába ment?
2: Nem. Signora Relli utánam kiáltott váratlanul.
0: Hiszen a signora lent volt a halban.
2: Igen, de közben az emeleten is járt. Liften jött, és már fenn volt, amikor érkeztem. Megkért, hogy hozzam fel a retikűjét, sok pénzzel a halban hagyta.
0: És ön felhozta?
2: Nem találtam a halban. Érthetetlen.
0: Köszönöm, mondta Elder. Ezzel elintéztük a formalitást.
2: Kérem. Ne. Mindig szívesen állok rendelkezésükre.
0: Nehézkesen felemelkedett. Még mellékesen elintézhetjük Wolfgang úr kérését, szólt rá hirtelen mosolyogva Elder. A szemétben találtak egy ilyen csecsebecsét, és nem tudjuk, hogy kié. Elővette a tört a zsebéből. Linner bárgyú arca felderül.
2: Az egyéb kedves emlék. A bűvös vadász második felvonásából legszebb szerepem volt.
0: Hogy kerülhetett ez a szemétbe?
2: Talán leesett az íróasztalról, mert ott volt mindig.
0: Szíveskedjék majd a direkciónál kérni. Ez is csak formaság. Mi nem adhatunk ki talált tárgyat. Csak még valamit.
3: Nem tűnt fel önnek egy barna folt a szőnyegen?
0: Kinyílt a másik szoba ajtaja, és Signora Relli jött ki felhevülten.
2: Elég!
0: Linner csodálkozva állt.
2: Vallomást akarok tenni! De, Signora... Linner úr, addig menjen ki! Ne féljen, nincs semmi baj. Egy félreértést kell tisztázni. Én nem megyek ki. Tudni akarom, mi ez a játék. Mit jelentett?
0: Elder cigarettára gyújtott. Foglaljon helyet, Linner úr. Ön is, Signora. Szakkomódi! Az olasz szóra a nő kisé meglepetten leült.
3: Azt hiszem, hogy a leghelyesebb, ha most tisztázunk mindent. Senkit sem gyanúsítunk, és Linner úrnak sem fog ártani, ha megtudja az igazságot. Tessék, Signora, beszéljen.
0: A nő most már sokkal nyugodtabb volt. Amikor a kapitány úr elkezdte a vesztegzárról szóló felolvasást, láttam, hogy Linner elindul a lépcső. Kissé bizonytalan léptekkel ment. Azt akartam, hogy ne igyon többet. Úgyis zavaros nap volt. Beszálltam a liftbe, és felvitettem magamat, hogy előbb legyek a szobájánál. Amikor odaértem, láttam, hogy nyitva van az ajtó. Egy halott ember feküdt bent, nagy vértócsában.
3: Linner dermedt arccal hallgatta.
2: Dr. Ranke volt,
0: mondta Elder.
2: Sí,
1: Ő volt. Tudtam, hogy minden vendég len van a halban.
0: Ebben tévedett.
1: Akkor azt hittem, hogy csak Lindner jött fel. Neki most nincs alibije, mert feljött. És az ő szobájában fekszik a meggyilkolt. Hidegvérű, erős nő vagyok. Borneóban éltem egy hittérítő mellett. Szemben egy félig nyitott szobajtó, oda támasztva a seprő. Most takarítottak. Van Gogh szobája volt, akinek van alibije. Felkaptam a halottat. Én nagyon izmos vagyok. Gyorsan átvittem a másik szobába. Hangokat hallottam. Az ajtóhoz léptem. Valaki benyitott. Az ajtóval éppen eltakart. Amikor meglátta a halottat, bevágta az ajtót, és elment. Én is elmentem. A tört már nem mertem kihúzni ránkéből. Amikor találkoztam a folyosón Lindnerrel, leküldtem a halba. Talán nem látták, hogy feljött. Én a szobámba siettem.
0: Közben nem találkozott senkivel?
1: Hát, Maud Borkman búcsúzott Sergius hercegtől a lépcsőnél.
0: Az bizonyos volt előttem, mondta Elder, hogy ránkét nem ott ölték meg, ahol rátaláltak. Alig volt vér a padlón, és a boncolási jegyzőkönyv szerint elvérzés volt a halálnoka. Kerestem, hogy hol van a vér.
4: Lindner felállt. Uraim, egy vallomást kell tennem. Én öltem meg dr. Ránkét.
0: Az özvegy felugrott, de a kapitány most már erélyesen rászólt.
3: Kérem, szinyóra, ez kihallgatás! Csak az beszélhet, akinek kérdést teszek fel!
0: És már is kikapcsolta Eldert. Gyorsan, a végkifejlés előtt. A főfelügyelő veszélyesen kiszorított mindenkit az ügyből egy fél óra alatt.
4: Ó, az talán mégsem.
3: Neve?
0: Kérdezte a kapitány.
4: Enrico Lindner.
0: Szedlinc előtt halomban állt a jegyzőkönyv.
3: Lindner nem olasz név.
4: Az apám osztrák volt. Én már olasznak születtem. 1886-ban, Torinóban.
0: A bágyat nyugtalan ember most nyugodt, hideg és józan volt.
3: Beismerő vallomást tesz?
0: Kérdezte a kapitány.
4: Igen.
3: Beismerem, hogy én öltem meg dr. Ránkét a szobámban. Hogyan történt?
1: Ránke doktor bekopogott, hogy itt a rendőrség, jöjjek a halba. Kinyitottam az ajtót. A doktor belépett, és csodálkozott azon, hogy én lakom itt. Azt hitte, hogy még mindig a hölgyé a szoba, akivel kicseréltük.
0: Elder felugrott.
4: Hogyan?
3: Abban a szobában nem ön lakott?
4: Nem. Én a 72-esben laktam, és a portás megkért, hogy adjam át a szobát egy hölgynek.
3: Nem tudja, ki volt ez a hölgy?
0: Kérdezte a kapitány.
4: Maud Borkman, mondta Elder.
3: Folytassa!
4: A doktor megkérdezte, hogy hányas szobába költözött a hölgy, akivel cseréltem. Bosszantott, hogy gyorsan, türelmetlenül kérdez. Elutasító választottam. Erre megragadta a karomat, és ingerülten kiáltozni kezdett. Eltaszítottam, megütött, mire a kezem ügyében akadó színpadi törrel ledöftem.
3: És miért ment ezek után a halba?
4: Ismét kopogtak. Most már a detektív. Azt mondta, menjek a halba, itt a rendőrség. Féltem, hogy benyit. Lementem vele együtt, de nyomban feljöttem ismét, hogy eltávolítsam a tetemet. Signora Rally azonban a retikülét küldött, mire visszatértem a szobámba. A tetem már nem volt ott.
0: És a szőnyeg?
4: Kérdezte Elder. Tessék?
0: Kérdezte Lindner bután. Hová lett a szőnyeg, amire a vér folyt?
3: Utólagos beleegyezésével a szobájában jártam tegnap. És ez volt az egyetlen apartman az emeleten, amelyből hiányzott a szőnyeg.
4: Csak ugyan. Most, hogy mondja, nekem is furcsa. Az a szőnyeg eltűnt.
3: Nem értem, mi fontossága lehet ennek, vágott közbe türelmetlenül a kapitány.
0: Azt hiszem sok, felelte Elder. Az áldozat vére még mindig nincs meg. Erre a szőnyegre folyt, szerintem.
3: Hogy tűnhetett el, ha a gyilkosnak nincs tudomása róla? Másnak nem állhatott érdekében. Türelmetlenkedett a kapitány. Eldel hátradőlt, és hangtalanul fütyűrészett.

rendkívüli történt. Na jó, mondta Elder és felállt. Hát most már tisztul a dolog. Elárulta magát Linner úr. Ranke doktort nem hasba szúrták, hanem a torkába döftek. Linner idegesen futott át gyérhajszálai között az ujjaival. Nem jól hallottam a kérdést. Természetes, hogy a torkába döftem Rankénak. Szemben állt, és ezzel a gyenge szerszámmal puha pontot akartam találni, ezért a torkába. Ilyetten hagyta abba, mert Signora Rally kacagni kezdett, és kacagott teli torokból, megkönnyebbülten, szívből, jókedvűen. Signor Elder, benissima maga, igazán egy ördög és egy angyal együtt, kiáltotta az özvegy, és mielőtt valaki megakadályozhatta volna, gyorsan lehajolt, és kezet csókolt a főfelügyelőnek. De Signora, hallgasson, és Linner elé lépett. Maga szörnyű, ostoba gyerekember, szégyelje magát! Annyira megijesztett. Soha sem hittem volna, hogy így tud hazudni. Szégyelje magát! A vén kövér gyerek meg sem is ültetett meg. Én öltem meg. Próbáltam atyagni. Baszta! Bolond ember! Ranke doktort hátulról szúrták le, és torkon, nem hasba! Mit jelentsen ez, Elder? Hogy a szőnyeg a fontos. Ki vitte el a szőnyeget, és hova? A szőnyegen volt a vérnyom. De, ami Linner urat illeti, azt hiszem, a vallomásának egy része igaz. Ranke doktor Maud Borkmant kereste, de nem tudta, hogy elköltözött már Linner úr szobájából. Linner úr megmondta, hogy a hölgy más szobában lakik, és... És? Kérdezte a kapitány. Tessék felelni, Linner úr, szólt rá Elder. Minden szó fontos. A művész ismét a régi, tehetetlen alak volt. Hazudtam az előbb. Azt hittem, hogy a szinyóra gyanúba keveredik. De gondoltam, magamra vállalom. Ostoba vén gyerek! Kiáltotta az özvegy. Csendet kérek! Szólt közbe a kapitány. Szóval, módosítani kívánja vallomását? Igen. Mi történt ön és Ranke doktor között? Megmondtam neki, hogy a régi lakó elköltözött, nem tudom hová. Erre a doktor megkért, hogy telefonálhasson a portásnak. Beleegyeztem, és lementem a hallba. Azután eszembe jutott, hogy az orvos nem zárja le a szobámat, és a szekrényemben van minden pénzem. Akkor visszamentem, és találkoztam a szinyórával, aki a retikülért küldött. Mire újra a szobámba értem, mindent rendben találtam. A szőnyeg még a helyén volt? Linner töprengett, a homlokát dörzsölte. Nem emlékszem. Igazán nem emlékszem. Nem tudom, hogy a szőnyeg miért olyan fontos, szólt közbe a kapitány. A vallomások alapján minden esetre elrendelem, bocsánat, hogy közbevágok, mondta Elder. De szeretném, ha a kihallgatott személyek átfáradnának egy szomszédos helységbe, hogy mondjak valamit. Rendben van. Önöket sajnos vallomások alapján amúgy is őrizetbe veszem. Ettől féltem, szólt Elder szomorúan. Kérem, kapitány úr, hebegte Linner. Hallgasson, Enrico, mondta erélyesen Signora Rally. Az igazság a mi oldalunkon van, és bízom ebben a detektívben. Ez sokkal okosabb, mint a kapitány, és nem engedi blamálni a rendőrséget. Pronto, megmondtam, csináljanak velem, amit akarnak. A kapitány szeme fehéréig elsápadt. Önök sajnos csalódni fognak a főfelügyelőben. Zedlinc, Urrik, vezessék a szobájukba a szinyórát és Linner urat. Nem beszélhetnek egymással, és posztot az ajtójuk elé. És Vangold? Kérdezte Elder. Ő szabadon járhat. Nincs alibéje, és a corpus delicti... Helyes. Vangold úr ellen is nyomos gyanú merül fel, őt is házi őrizetbe vesszük. Továbbá Sergius herceg és Maud Borkman, folytatta kegyetlenül Elder. Több tanú látta őket a folyosón, és szintén nincs alibiük. A kapitány megkötkent. Már látta, hogy ez az ember ismét törbe csalta. Kihallgatjuk őket, felelte elszántan. És ha szükséges, őrizetbe vesszük. Minden gyanúsítót 24 órára őrizetbe vehető. Ha szökésétől lehet tartani. De itt egy kis cica sem távozhat észrevétlenül.
David,

0: Viliénének is nyoma veszett? Mehetne, kérem, Sedlinc!
1: Bravo, detektív, mondta Signora Relli, miközben elment.
2: Főfelügyelő úr, mondta szigorúan a kapitány. Ön a nyomozás során adatok birtokába jutott, amelyeket eltitkolt és színpadszerűen alkalmazott itt. Elismerem kivételes képességeit, de ez az eljárása fegyelmi vétség.
1: Kapitány úr megkért, hogy ne folyja bele a nyomozásba. Most csak azért tettem, hogy megóvjam a rendőrséget egy kínos botránytól.
2: Miféle botránytól?
1: Eddig 3 embert vett őrizetbe. Őrizetbe kell vennie ezen az alapon még 2-t, az 5. 5 tekintélyes ember, aki közül legjobb esetben is csak 1 lehet a tettes, tehát 4-en követelnek majd elégtételt, 4-en lármáznak majd a sajtónál, és joggal.
0: Ki a másik 2?
1: Sergius Herceg és Maud Borkman.
0: Kihallgatjuk őket.
1: Menjen értük, Ferguson fogalmazó. Mark egy felállt.
0: Nem akarok beleszólni a rendőrség ügyébe, de azt hiszem Elder jót akar. Kár itt botrányt provokálni, amíg nem tudunk bizonyosat.
1: Amíg nem tudjuk, hogy Viliéné merre távozott, addig őrizetbe kell venni minden gyanúsítottat.
0: Sajnos az egészségügyi szolgálat nem nyújt elég garanciát,
1: tette hozzá egy döfést intézve Márkely címére.
2: Ezt el kell fogadni,
1: mondta Elder sóhajtva. Bár szerintem Viliéné nem hagyta el a szállót.
2: Őt honnan veszi?
1: Mert aki elhagyja a szállót, az nem kísérel meg vesztegetés útján egy levelet kicsempészni, hanem kiviszi saját maga.
2: Elfogadom.
1: Ez esetben még ma átkutatunk minden helységet, minden szobát, minden zugot. A herceg érkezett Móddal. Sergius már smokingban volt, ebédhez készült. Fehér kesztyűit húzogatta nyugodtan.
0: Önt, kegyelmes uram, Signora Relli és Linner úr látták a folyosón, ahol a gyilkosság történt, közvetlenül a tett elkövetése után.
1: A folyosón?
0: Igen.
1: Borkman kisasszonnyal jöttem a lépcsőhöz.
0: Nem vett észre semmi gyanúsat?
1: Bontatottan felelt. Zajt hallottam a 70-es szobából, amelyben Van Gogh lakott, de tudtam, hogy lent van az étteremben.
0: És?
1: És a lépcsőnél egy pillanatra magára hagytam Módot. Visszamentem, hogy megnézzem. Habozott. És benyitott, mondta Elder.
3: Úgy van. Ismét hallgatott.
1: Mit látott?
3: Nagyon csendesen mondta. Egy őszfejű embert láttam. Leszúrva.
1: Ez megerősíti Signora Relli vallomását, bólintott Elder. Valaki benyitott, miután ránket etemét a 70-esbe vitte. A kapitány kopogtatott egy tolszárral.
0: Én folytatom a kihallgatást.
2: Bocsánat.
0: Mit tett ezután?
1: A herceg keze és hangja remegett. Azt mondtam Borkman kisasszonynak, hogy menjen a szobájába, én is visszavonulok, így nem keveredünk bele.
2: Szabad egy kis vizet kérni?
0: Tessék, Ferguson fogalmazó szolgálat készen töltött.
2: Köszönöm.
0: Ő találkozott közben valakivel?
1: Kérdezte a kapitány. Linner úr jött a lépcsőn.
0: Aztán?
1: Megvártam, amíg Borkman kisasszony a szobájába megy, és én is visszavonultam. Múlt sápadtan nézte a törékeny öregember vergődését.
0: Szíveskedjék a szomszédos szalomba fáradni,
1: mondta a kapitány, és a visszatérő Sedlincnek intett, hogy kövesse. Az öreg aggódó pillantást vetett Módra a küszöbről. Csak menjen nyugodtan, mondta a lány. A herceg lehorgasztott fejjel kiment.
0: Maud Borkman?
1: Igen.
0: Magánzó nő?
1: Nem. Decker tanár asszisztense vagyok.
0: Márk egy csodálkozva felállt.
2: Mi?
1: Miért csodálkozik ezen?
0: De hát ön nem tudja, hogy az az ember, aki Búbópestisben haldoklik, az Decker tanár. Vizet! Gyorsan! Gyorsan, konyakot! Ide fektessék a szófára!
1: Mód ugyanis, mintha meghalt volna. Úgy vágódott végig Márkejt közlésétől. A kapitány komikus tanástalansággal vakarta meg a fejét.
4: Hát az ördög érti.
1: Jobban van? Kérdezte Márkejt a lányt.
5: Igen. Igen.
1: Felemelkedett a szófáról, lassan lábra állt.
5: Hogy van a professzor?
1: Bóbópest is. Nincs sok remény. Állandóan eszméletlen, magas láz és tipikus szepszis tünetek. Minden mirigye duzzadt, szóval...
5: Itt nincs tudomány. Nem tehetünk semmit.
1: Pálmira olajjal keni az orvos. Ez a fájdalmat és a viszketést enyhíti.
5: Nincs remény?
1: Bóbópest is az bizony... Szóval kár érte, mert nagy ember. Mivel magyarázzak, kisasszony? Kérdezte a kapitány. Hogy a főnöke nem értesítette megérkezéséről. Haragban váltak el?
5: Nem. A professzor nagyon szeretett.
1: Evakadt.
5: Talán segíthetek,
1: mondta Márkejt. Én beszéltem néhány pillanatig a beteggel. Inkognitóban jött. Egy megtévedt munkatársát akarta elfogni a rendőrség bevonása nélkül. Jelentősen nézett Módra.
4: Nem tud az ügyről valamit?
1: Kérdezte a kapitány.
5: Nem.
1: Rólam semmi esetre sem lehet szó. Mit tud a 70-es szobában történt bűntényről?
5: Sokat.
1: Tessék elmondani. Mód nyugodtan felelt.
5: Én öltem meg, doktor Rankét.
1: Egy pillanatnyi csend után a kapitány olyan csapott az asztalra, hogy a tárgyak táncra perdültek.
4: Ám mindenségit!
5: Nem értem,
1: csodálkozott a lány. Beismerő vallomást teszek.
5: Ranke doktor egy levelet küldött este 11-kor a gyilkosság előtti napon, mert már egy nappal előbb itt volt a betegnél, de csak másnap konstatálta a pestist. Tessék a levél.
1: Átadta. A kapitány elolvasta. Ez állt benne. A többszörös gyilkos Borkman és leánya csak tőlem várhatnak kegyelmet. Jöjjön éjjel 3 órakor a halba, és hozza el a jegyzeteket. Doktor R.
4: Miféle jegyzetekről van szó?
5: Nem tudom.
4: Ki az a gyilkos Borkman?
5: Az apám.
4: Hol van most?
5: Nem tudom. Amikor kiderültek a rémtettei, megszökött Moszkvából. Mi is eljöttünk anyámmal, Batáviában telepettünk le, és a jótékonyságáról közismert Szergiusz herceg pártfogásába vett.
4: Mit akart öntől, Ranke?
5: Zsarolni. Elmentem a hajnali találkozóra. Azt mondta, hogy felfedi mindenki előtt a származásomat. Nyilvánosságra hozza, hogy a többszörös gyilkos lánya vagyok, ha nem szerzek a hercegtől 10 000 holland forintot a számára.
4: És?
5: Másnapig adott haladékot.
4: Mi történt másnap a folyosón, amikor önt és a herceget együtt látták körülbelül a gyilkosság idejében?
5: A herceg a szobájába ment a kesztyűjéért, mert ebédhez nem megy másképp. Ez alatt Linner úr szobájából kijött dr. Ranke, és pénzt követelt. Utána mentem, megláttam a könnyű tört az asztalon, belevágtam a hátába, és gyorsan a herceg után siettem. Csodálkozott, hogy az ajtaj előtt várom, de nem szólt semmit.
1: Ismét végigmentünk a 70-es szobák előtt. A lépcsőnél a herceg azt mondta, hogy visszamegy egy pillanatra. Azután jött, és kért, hogy menjek a szobámba.
4: Beismerő vallomása alapján letartóztatom.
5: Ez természetes. Szeretném, ha megengedné, hogy Dekker tanárt ápoljam. Hiszen mindegy, hogy hol őriznek.
4: Nem engedhetem meg.
1: Most Ferguson lépett be izgatottan.
6: Kérem, kapitány úr, a herceg kijelentette, hogy beismerő vallomást akar tenni. Ő ölte meg Ranke doktort.
1: A kapitány egy pillanatig úgy érezte, hogy megbolondul. kérem, ez nem igaz, mondta Maud. A herceg azt hiszi, hogy megmenthet, ha feláldozza magát. Közben belépett a herceg is. Adja Maud, mondta csendesen. Én öltem meg Ranke doktort, mielőtt bekopogtattam magához. Ott állt Lindner szobájában a nyitott ajtónál. Hallottam, hogy a házi központnál a 72-es szobát kéri. Elfogott a dű. Kitéptem a kezéből a kagylót, és goromba voltam hozzá. Kinevetett. Aztán megfordult, hogy bemegy Maudhoz. Ott feküdt kezem ügyében a tőr. Felkaptam, és... Nem igaz! Kiáltotta Maud. Ne próbálja megmenteni. Én tettem. Tartóztassanak le. Elder nem szólt közbe. A noteszába jegyezgetett. A kapitány néha ránézett. Váltakoztak az érzései Elderrel szemben. Végül intett Sedlincnek, azután a két kihallgatotthoz fordult.
7: Tudomásul veszem, amit mondtak. Kérem önöket, hogy menjenek a szobájukba, és további intézkedésig tartózkodjanak ott.
1: Miután Sedlincz kiment a herceggel és Mooddal, hogy őrséget rendeljen az ajtójuk elé, a kapitány Elderhez fordult.
7: Átkozott história. Ilyet még nem is látta.
0: Három tettes, egy gyilkossághoz.
1: Négy tettes, mert Van Gogh zsebében volt a véres terítő. A kapitány a körmeit nézegette.
7: Úgy látom, jegyzett valamit, mondta végül halkan.
1: Igen.
7: Néhány fő pontját az ügynek.
1: Csak ugyan.
7: Maga szerint melyik a leggyanúsabb?
1: Az, aki a szőnyeget eltüntette.
7: De miért?
1: Mert az ment ki legutoljára a szobából, tehát elbújt. Illetve ő már ott volt, amikor az első gyanúsított érkezett, és amikor látta, hogy a tetemet elviszik, magával vitte a szőnyeget.
7: És ez az ember nem lehetett a herceg, Lindner, Wortmann kisasszony vagy Signora Relli?
1: Nem. Ezek mind találkoztak egymással a gyilkosság után. A szőnyeg nem volt náluk.
7: A leggyanúsabb az olasz nő.
1: Egyformán gyanúsíthatók, mondta Elder. Mindegyiknek volt néhány perce alibi nélkül a gyilkossággal egy időben.
7: Márkett felállt. Én megyek ebédelni. Csak azt szeretném tudni, hogy mi a véleménye Elder az ügyről.
1: Ő kisé megakadt. Szerintem jobb lenne, ha gyanúsítottak szabadon mozognának a házban, és megfigyelhetnénk őket.
0: De amíg Villiénéről nem tudjuk, hogy hol van, addig kénytelen vagyok így eljárni, mondta Kurtán a kapitány.
1: Legalább annyit tegyen meg nekem, kapitány úr, hogy a szőnyeget megkeressük.
7: Hogyan?
1: Kivétel nélkül valamennyi szobát átkutatjuk. Egy 2x3 méteres szőnyegről van szó. Valamelyik szekrényben vagy ágy alatt rejthették csak el.
7: Ahol a szőnyeg van, ott a gyilkos.
0: Rendben van. Végigjárhatjuk a szobákat.
1: Ez a szőnyegtől eltekintve is tanulságos lesz, mondta Elder, és elindultak. A fiatalember felébredt. Az már nem lette meg, hogy egy kádban alszik, és azon sem csodálkozott, hogy egy trópus is isakon a fején, de különben nincsen rajta semmi. Az ilyesmi újabban napirenden volt, de azon csodálkozott, hogy a víz folydogál a csapból, és már régen túlömlött a kádon úgy, hogy néhány milliméternyire ellepte a fürdőszobát.
7: Hol van?
1: Lassan derengett. Leasing, Burns, Relay doktor és a mimóza virág. Elzárta a csapot. A szomszédos szobából hortyogást hallott.
7: Gyerünk, gyerünk, itt baj lesz.
1: Szomorúan látta, hogy a köpenye néhány darab hideg hús társaságában a kád mélyén ázik. Kimászott a vízből. Burns mélyen aludt a másik szobában a szófa és az asztal között. Fejét egy felborult karos széken nyugtatva. Alkonyodott. Neki esett a ruhás szekrénynek. Nem volt erkölcsi gátlása. Űzött vad volt.
8: Ha elfogják, fejbe lövi magát. Mindentől eltekintve a gyilkosság ügye kétségtelen bizonyítékot nyerne. Össze-vissza dobálta a ruhákat. A legrosszabb minőségűt kereste. Végül egy zsákszerű nyári holminál kötött ki. Most jött a baj. A köpcös ember fél méterrel alacsonyabb volt. Kabát könyökig, nadrág térdig. Vadul kutatott. A bolond felébredés akkor vége. Mit csinál itt egy mesztelen orvos a szobájában? Kihúzta a fiókokat. Rengeteg levél. Az egyik hatalmas komód fiókban egy szőnyeg. 2x3 méteres, rozsdaszínű, persze. Nem jó. A másik komód fióktól hátrahőkölt. Vagy 20 különböző pisztoly és egy kézigránát.
9: Mi ez?
8: Automata revolver, régi hatlövetű bulldog, egy heveder töltény. Halló! Ez aztán szép kis paciens. Kihúzta a következő fiókot. Még különösebb. Egy gépfegyver.
9: Mi?
8: A Grand Hotel szobájában. Szőnyeg és gépfegyver. Csak úgy mellékesen gázál arc. De ruha nincs. Kétségbeejtő. Minek ez a sok fegyver? Érthetetlen. Visszament a fürdőszobába, és kinyitotta az ablakot. Szemben az egyik nyitott ablakból hangokat hall. Valaki goromba. Nem tehetek róla, hogy itt vagyok. Senki sem kényszerített rá, hogy dolgozzam. Téved, Hacker úr, ön tartozik dolgozni a Vesztegzár ideje alatt, mondta szigorúan a másik. Ez Wolfgang volt.
10: Rendben van, de akkor dolgozzon Schilling kormányzó úr is. Nem azért csavarogtam a Grand Hotel előtt, hogy dolgozzam.
8: Úgy? Tudja, megkérem, hogy nincs elegendő személyzetünk a nagy vendéglétszámhoz, és az állam felhatalmazott, hogy a kincstár számlájára visszatartott egyének közül válogassunk ki segítő erőket.
10: Nem dolgozom,
8: felelte Hacker.
10: Igazsága van, mondta az öreg újságárus. Mit? Egészségügyi megfigyelés alatt állunk.
8: Maga fogja be a száját, intette le Wolfgang. Ami az ellátásukat illeti, lényegesen meg fog változni, ha nem dolgoznak, ezt jegyezzék meg.
10: Akkor bepörölöm,
8: kiáltott a Hacker.
10: Úgyis ketten lakunk egy szobában, ami ragály esetén szabálytalanság.
8: És ha fizetést ajánlanék, hogy dolgozzon?
10: Engem nem lehet megvesztegetni.
8: Úgy. Hát vegye tudomásul, ha nem dolgozik, nem kap enni.
10: Majd szerzek.
9: Téved, ha azt hiszi, hogy elítélnek lopásért. Kényszerhelyzet.
10: A lapárus úr a tanúm, és a Lídia nevű hölgy, akit szintén kényszermunkára ítéltek.
8: Látja, arról példát vehetne. Naponta 2-3 forintot keres borra valóban.
9: Én nem keresni akarok, hanem pihenni.
8: Szép, mondta Wolfgang. Ha nem veszi fel a fogasról azonnal a londoni ruháját, és nem jelentkezik az emeleten Martin szobapincérnél, akkor üres levest és kenyeret kap.
10: Nagyon jó, úgyis fogyni akarok.
8: Hacker alig figyelt oda. Az öreg újságáros portékáját olvasgatta. Volt itt illusztrált lap, magazin, újság, amennyi éppen kellett. Ami a szórakozást illeti, csak nappal olvashat, mert a villanyt is megvonom.
10: Hát ehhez nincs joga,
8: hördült fel Hacker.
10: Úgy van, nincs joga,
8: mondta az öreg hírlapárus, mintha ős jogász lenne. De Wolfgang elment.
10: Milyen pimasz? Ki akar uzsorázni, mert ide kerültünk?
8: Dühöngött Hacker.
10: Lídia rontotta el. Az a nő megbízható alkoholistának látszott, és beászob a lánynak.
8: Puff! A kis fülkében kialudt a villany. Wolfgang első számú fenyegetése bevált. Hacker káromkodott.
9: Minden itt. 7 óra van, és 10 előtt nem tudok aludni. Azt hiszi a disznó, hogy így kényszeríthet.
8: Azért mégis szórakozni fogunk, mondta az öreg, és verklizni kezdett.
10: Ezt lehet a sötétben is.
8: Bár tudnék így aludni egész nap, mint ez a dög. A sarokba mutatott, ahol a menszülött díszműárus hortyogott. Ezt nem hívja dolgozni.
9: Ja, mert fekete,
8: mondta az öreg, és verklizett.
9: Nem szeretik errefelé, csak bolynak.
8: Egy ideig csak a verkli szólt.
10: Ide hallgasson. Itt szemben ez a köpcös alak ilyenkor lemegy a vendéglőbe.
11: Azt hiszem, lehetne a szobájából egy kis italt és cigarettát hozni, hogy mi is jól érezzük magunkat.
7: Az ötlet nem rossz.
12: Ha valami készpénzt talál, azt se hagyja ott.
8: Csak a Verkli szólt. Hecker átmászott az ablakon, be a szemközti fürdőszobába.
7: Tacs! Ez mi?
8: Úszik a fürdőszoba. Ment vagy 7 lépést, azután felgyújtotta a villanyt. Úgy állt meg rémületében, mint akit villám sújtott. Szemben vele egy teljesen mesztelen embert pillantott meg, gázál arcban, kezében egy gépfegyverrel. Hecker dermedten nézte. A nyelve felmondta a szolgálatot. A géppuska lendül, most végre észbe kap és kinyújtja a kezét, de a másik oldalról a gázálartos ökle lecsap az állára, hogy nokautolva a kádba zuha. Nagy freccsenés. Ez alatt az öreg verklizett a sötétben. Vagy 10 perc múlva zörejt hall az ablaknál. Valami ányszerű lép be. Aha, jön vissza Hecker, az elszánt munkanélküli, gondolja. Pedig egy úr érkezik a sötétben, egy szál gázmaszkba öltözve.
12: Mit hozott?
8: Kérdezi az öreg a fogasnál tapogatózó ártól. Csak ennyit vele.
12: Valami baj van,
8: gondolja az újságárus, és verklizik gépiesen, némán. Majd megtudja rövidesen, hogy miért nem lehet beszélni. Közben a másik, mint a vetkőzne, egy leesett cipő koppan. 5 perc múlva nyikorog az ajtó, kisurrant.
12: Csak nem csinált valami disznóságot? Hova ment?
8: Aggódva verklizett. 10 perc múlva Martinnál jelentkezett egy fiatal ember. Félix volt. A direktor mondta, hogy itt dolgozzam.
7: Maga az a kikötő munkás?
12: Én. Hogy van öltözve?
8: Végignézett magán. Aranygombos, házi szolgakabátban volt. Ez rendben lett volna, de egy irtózatosan rongyos zsakettnadrágot vett fel hozzá. Ez a benszülött csecsebecse árus ruhadarabja volt.
12: Mit csináljon? Sötétben kellett öltözni. És ez a cipő?
8: Lenézett.
12: Mi?
8: Egy pillanatra elszédült. Fehér teniszcipő volt rajta, egy barna folttal.
7: Kérem, az igazgató úr kikapcsolta a villanyt, és sötétben öltöztem,
8: mondta, amikor végre megmozdult a nyelve.
7: Hát jó, menjen oda a lépcső mellett a 90-es fülkébe. Később majd küldök egy nadrágot. A csengőtábla szemben van. Ha kigyúl egy szám, bemegy a vendéghez. Rendelésnél hívja fel a házi telefonon a vendéglőt. Ha nem tud valamit, az 5. emeleten teljesítek szolgálatot. Feltelefonálhat.
8: A jelzett szobába ment. Kényelmesen leült, aztán rágyújtott. Bírt a megfelelő lélek jelenléttel ahhoz, hogy egy gázálarcra való cigarettát magával vigyen, amikor átmászott az ablakon. Aranymérgőek voltak, Bruns felírással. Aha. Saját hüvelyébe tölteti az egyéni dohánykeveréket, mint általában a gazdag emberek. Kigyúlt egy szám. A 60-as. Ment. Egy egészen fiatal, csinos emberhez nyitott be.
7: Mondja kérem, hol mossák itt a ruhát? Borzasztó, hogy az ingeim hogy néznek ki.
8: Új ember vagyok, kérem, de azt hiszem házi mosodában.
7: Intézkedjék, hogy egy mosónő feljöjjön hozzám.
12: Erich Kramarc vagyok.
8: Igenis. Letelefonált az étterembe, ahol a főpincér nem akarta elfogadni a 60-as szobarendelését.
7: A konyha nem szolgálhat mosónővel. Hát küldjön egy szakácsnőt, mit bánom én. Majd átszólok a portára.
12: Tőlem? Felek.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.

0: Tilos Rádió. Köszönjük a türelmeteket, elnézést a kis technikai szünetért. Folytatódik az adásfolyam, és folytatódik Kurt Vonnegut A bajnokok reggelije című regényének feldolgozása, és ismét felhívjuk a figyelmet, hogy kiskorú hallgatók csak nagykorú felügyelet mellett hallgathatnak bennünket most. Jó hallgatást!
1: Irodalmi lépegető. Csak is előre.
2: Nem baj.
3: Tizenhetedik fejezet. Nyuszi, Dwayne Hoover homoszexuális fia, munkába készülődött. Zongoristaként dolgozott az új Holiday Inn koktélbárjában. Nyuszi szegény volt. Egy fürdőszoba nélküli szobában lakott a kivénhet, egykor divatos Fairchild Hotelben, amely most népszálló volt Midland City legveszélyesebb negyedében. Nyuszit nem sokára súlyosan megsebesíti Dwayne Hoover. Nem sokára közös mentőautóban fog utazni Kilgore Trouttal. Nyuszi sápat volt, ugyanolyan beteges színű, mint a vak halak, amelyek egykor a Szent Csodabarlang mélyén éltek. A halak azóta kihaltak. Már évekkel ezelőtt fölfelé fordították a hasukat, évekkel ezelőtt kisodródtak a barlangból az Ohio folyóba, égnek fordított hassal, hogy aztán bum, kipukkadjanak a déli napsütésben. Nyuszi is kerülte a napfényt, és a Midland City csapjaiból folyó víz napról napra mérgezőbb lett. Nyuszi nagyon keveset evett. A szobájában készítette el az ételt. Egyszerű volt elkészíteni, mert nem evett mást, csak zöldséget és gyümölcsöt, azt is nyersen rágcsálta el. Nyuszi nem csak élettelen húst nem vett magához, hanem élőt sem. Nem voltak barátai, szeretői, házi állatai. Nyuszi egykor nagyon népszerű volt. A katona iskolában például a diákközösség egyhangúan választotta meg utolsó éves korában az elérhető legmagasabb rangra, kadét ezredes lett. Miközben Nyuszi a Holiday Inn bárjában ült a zongoránál, sok, nagyon sok titkot rejtegetett. Az egyik titok az volt, hogy igazában nem is ült ott. Transzcendentális meditáció révén ki tudott lépni a koktélbárból, sőt, ami azt illeti az egész bolygóról is. A transzcendentális meditáció módszerét Maharishi Mahesh jógitól sajátította el, aki annak idején egyszer megszakította világ körüli előadó útját Midland Cityben. Maharishi Mahesh jógi egy új zsebkendő, egy szem gyümölcs, egy csokor virág és 35 dollár fejében megtanította Nyuszit arra, hogy hunja le a szemét és mondogassa magában azt a dallamos értelmetlen szót, hogy I-im, I-im, I-im. Nyuszi most leült a szállodában az ágya szélére, és ezt tette. Ájjim, ájjim, mondta magának, magában. Két szívdobbanásnyi volt egy szótag. Nyuszi lehunyta a szemét. Könnyű búvárként lemerült elméje mélyébe. A mélységben ritkán járt látogató. Nyuszi szívverése lelassult. A légzése szinte megszűnt. Egyetlen szó lebegett a mélyben. Valahogy kiszökhetett az elme elfoglaltabb részeiből. Nem kapcsolódott semmihez. Lustán lebegett, mint valami áttetsző, kendőszerű hal. A szó nyugodalmas volt, így szólt, kék. Aztán arra lebegett egy másik szép kendő. Claire de Lune. 15 perc múlva a tudata magától felszínre bukkant. Nyuszi fölfrissült. Felállt az ágyról, kikefélte a haját katonai keféjével, amelyet az anyjától kapott annak idején, nagyon régen, amikor megválasztották kadét ezredesnek. Nyuszi csak 10 éves volt, amikor elküldték a katona iskolába, egy emberülésnek és teljesen lélektelen engedelmességnek szentelt intézménybe. Elmondom miért. Azt mondta Dwayne-nek, hogy bárcsak lenne inkább nő, mint férfi, mert a férfiak gyakran művelnek kegyetlen és csúf dolgokat. Figyeljetek! Nyuszi elment a katonaiskolába, ahol 8 évi szüntelen sportolás, buzerálás és fasizmus volt az osztály része. A buzerálás abból állt, hogy az ember bedugta a hímveszőjét a másik seglukába vagy szájába, vagy más dugta az övébe. A fasizmus meglehetősen népszerű politikai filozófia volt, amely szentnek tekintette azt a nemzetet és fajt, amelyhez a filozófus történetesen tartozott. Autokratikus, központosított kormányzatot kívánt az élén diktátorral. A diktátornak mindig engedelmeskedni kellett, akármit parancsolt akárkinek. Valahányszor Nyuszi hazament vakációzni, mindig újabb kitüntetésekkel büszkélkedhetett. Megtanult vívni, boxolni, birkózni és úszni, puskával és pisztollyal lőni, szuronnyal bánni, lovagolni, bozótban kúszni, észrevétlenül kikémlelni innen-onnan. Nyuszi elbüszkélkedett kitüntetéseivel, az anyja pedig, amikor az apja halló távolságon kívül volt, elpanaszolta, hogy napról napra boldogtalanabb. Arra célozgatott, hogy Dwayne valóságos szörnyeteg. Ez nem volt igaz, csak úgy kitalálta. Mindig belekezdett, hogy elmondja Nyuszinak, mi olyan förtelmes az apjában, de mindig elhallgatott. Túl fiatal vagy te még ahhoz, hogy ilyenekről halljál, mondogatta Nyuszinak még 16 éves korában is. Ezeken a dolgokon úgy sem változtat senki, még te sem. Ilyenkor úgy tett, mintha kulcsra zárná a száját. Ezeket a titkokat magammal viszem a sírba. Nyuszi anyjának legnagyobb titkára persze Nyuszi csak akkor jött rá, amikor az anyja lefolyó tisztítót evett. Celia Hoover teljesen hibbant volt. Akárcsak az én anyám. Figyeljetek! Nyuszi anyja meg az én anyám különböző fajtájú emberi lények voltak, de mind a kettő egzotikus módon volt szép, és mind a kettőből zavarosan ömlött a szó szeretetről, békéről, háborúkról, gonoszságról, kétségbeesésről, az eljövendő jobb napokról, az eljövendő rosszabb napokról. És mind a kettő öngyilkos lett. Nyuszi anyja Dránó nevű lefolyó tisztítót evett. Az én anyám altatót evett, ami közel sem volt olyan szörnyű. És Nyuszi anyjának meg az én anyámnak volt egy igazán fura közös tünete. Egyikük sem viselte el, ha fényképezik. Napközben rendszerint semmi gond nem volt velük. Rendszerint késő estig palástolni tudták az őrjöngésüket. De ha valaki akár napközben is fényképezőgépet szegezett valamelyikükre, az illető anya térdre vetette magát és a karját védekezően a feje fölé tartotta, mintha agyon akarnák bunkózni. Riasztó és szánalmas látvány volt. Nyuszit az anyja, ha másra nem is, de a zongora kezelésére megtanította. A zongora egy zenélő szerkezet volt. A jó zongora kezelő szinte bárhol a világon kaphatott bár zenészi munkát, márpedig Nyuszi jó volt. A katonai kiképzésével nem ment semmire, hiába kapta a sok kitüntetést. A fegyveres erők tudták róla, hogy homoszexuális, hogy bizonyosan szerelmes lesz más harcos férfiakba, és a fegyveres erők nem akarták megtűrni az ilyen szerelmeket. Így hát Nyuszi most fölkészült szakmai tevékenységére. Fekete, kötött garbója fölé fekete bársony smokingot húzott. Kinézett egyetlen ablakán a sikátorba. A jobb szobák ablakából a Fairchild Parkra nyílt kilátás, ahol az elmúlt két évben 56 gyilkosság történt. Nyuszi szobája az első emeleten volt, s ablaka keretében csak az egykori Kietzler operaház kopár téglafala látszott. Az egykori operaház homlokzati falán emléktábla állt. Nem sokan értették a szövegét. Itt énekelt Jenny Lind a svéd csalogány augusztus 11-én Anno Domini 1881-ben. Korábban az operaház a Midland City szimfonikus zenekarnak, egy amatőr zenésztársulatnak adott otthont. 1927-ben otthontalanok lettek, mert az operaház átalakult filmszínházzá Bannister néven. A zenekar otthontalan is maradt egészen addig, amíg föl nem épült a Mildred Berry Művészeti Központ. A Bannister sok éven át a város legjelentősebb filmszínháza volt, amíg el nem nyelte a rossz hírű városnegyed, amely egyre északabbra húzódott. Így hát most már nem volt színház, noha a fali fülkékből még mindig lenéztek Shakespeare meg Mozart meg mások mellszobrai. Odabenn a színpad is állt még, de most ebédlő garnitúrákkal volt tele. Az épületet az Empire Bútor kereskedelmi vállalat vette át. A vállalat gazdái bűnözők voltak. Nyuszi városnegyedét csak úgy emlegették, a nyomor negyed. Minden valamire való amerikai városnak volt egy része, amelyet csak úgy emlegettek, hogy a nyomor negyed. Ez volt az a hely, ahová azok mentek, akiknek nem volt barátjuk, családjuk, vagyonuk, hasznuk vagy ambíciójuk. Az ilyen emberektől más negyedekben viszonyogtak, és a rendőrök mindig arrébb taszigálták őket. Rendszerint olyan könnyű volt őket taszigálni, mint a kis léggömböket. Ők meg ide-oda sodródtak, mint a levegőnél valamivel nehezebb gázzal töltött léggömbök, míg végül megpihentek a nyomornegyedben, a régi Fairchild Hotel tövében. Ott naphosszat szúnyókálhattak, motyoghattak egymásnak, koldulhattak, berúghattak. A dolog lényege az volt, hogy ott maradjanak, ne alkalmatlankodjanak másút senkinek, amíg hecből meg nem öli őket valaki, vagy télen halára nem fagynak. Kilgore Trout írt egyszer egy novellát egy városról, ahol a lezüllött embereknek úgy akarják tudomására hozni, hogy hol vannak és mi fog velük történni, hogy jókora utcatáblákat helyeznek el. Amelyek így festenek. Nyomor negyed. Nyuszi most rámosolygott magára a tükörben, a légben. Összeszedte magát egy pillanatra. Ismét az az elviselhetetlenül ostoba, humortalan, szívtelen katona lett, akivé a katonaiskolában nevelték. Elmormogta az iskola jelmondatát, amelyet annak idején naponta százszor is el kellett harsognia. Hajnalban, étkezéskor, minden óra elején, sportmérkőzéseken, szuronygyakorlatokon, napnyugtakor, lefekvéskor. Menni fog, mondta. Menni fog.

0: 18. fejezet. A Galaxy, amelyen Kilgore Trout utazott, már Midland City közelében járt a gyorsforgalmi úton. Alig vánszorgott. Beleragadt a környező gyárakból, a Beritronból, a Western Electricből, meg a többiből a városba tartó csúcsforgalomba. Trout fölnézett a könyvéből, meglátott egy nagy táblát. Forduljon vissza, most hagyta el a Szent Csodabarlangot. A Szent Csodabarlang tehát a múlt része lett. Amikor Trout már öreg, nagyon öreg lesz, az Egyesült Nemzetek főtitkára, dr. Thor Lambrig megkérdezi tőle, nem rettege a jövőtől. Trout ezt a választ adja. Főtitkár úr, én a múlt láttán szoktam halálra rémülni. Dwayne Hoover csak 6 kilométernyire volt onnét. Egy zebra bőrhúzatú kanapén ült az új Holiday Inn koktélbárjában. Félhomály és csönd volt odabenn. A gyorsforgalmi út reflektorfényeit és lármáját kirekesztették a vastag, karmazsinvörös bársonyfüggönyök. Mindegyik asztalon gyertya állt szélvédő üvegben, pedig a levegő meg sem rezdült. Mindegyik asztalon állt egy tál pörkölt mogyoró is, meg egy tábla, amely lehetővé tette, hogy a személyzet megtagadja a kiszolgálást bárkitől, akinek a személye nem illik a koktélbár légkörébe. Ez állt rajta. Foglalt asztal. Hoover nyuszi kezelte a zongorát. Nem nézett föl, amikor az apja belépett, az apja sem pillantott feléje. Már sok éve nem köszöntek egymásnak. Nyuszi tovább játszott a szomorkás fehér zenéjét. Lassan csilingeltek a hangok, hébe-hóba váratlan csend szakította meg őket. Nyuszi szomorkás zenéje kissé emlékeztetett egy zenélő dobozra, egy fáradt zenélő dobozra. Csilingelt, megállt, aztán kelletlenül nehézkesen csilingelt még néhányat. Nyuszi anyja egyebek között csilingelő zenélő dobozokat is gyűjtött. Figyeljetek! Francine Pevko a szomszéd autószalonban volt, igyekezett behozni mindazt a munkát, amit délután elmulasztott. Dwayne nem sokára össze fogja verni. Francine gépelt és kartotékozott. Rajta kívül nem volt más a környéken, csak Wayne Hubler, az ideiglenesen szabadlábra helyezett fekete, aki még mindig a használt autók között bujkált. Dwayne majd őt is megpróbálja összeverni, de Dwayne már zseniálisan megtanult kitérni az ütések elől. Francine pillanatnyilag nem volt más, mint gépezet. Húsból készült írógép, kartotékozógép. Wayne Hublernek viszont semmi gépies teendője nem volt. Ő arra sóvárgott, hogy hasznos gépezet lehessen. A használt autókat mindig jól lezárták éjszakára, fölöttük a drótra fűzött alumínium forgókat időnként megforgatta a bágyat szellő, és Wayne a maga módján reagálni igyekezett. Jól van, szólt oda nekik, pörögjetek szépen. Valamiféle kontaktust alakított ki a gyorsforgalmi úttal is, figyelemmel kísérte változó hangulatát. Mindenki megy hazafelé, mondta a csúcsforgalom idején. Mindenki otthon van, mondta később, amikor gyérült a forgalom. Most már lemenőben volt a nap. Lemegy a nap, mondta Wayne Hubler. Fogalma sem volt arról, hogy mit évű legyen. Sejtette, bár különösebben nem törődött vele, hogy az éjjel esetleg halálra fagy. Még sohasem látott halálra fagyást, sohasem fenyegette halálra fagyás, hiszen szinte alig volt a szabadban. A halálra fagyásról csak azért tudott, mert a cellájában lévő kis rádió zörgős hangján időnként beszámolt róla, hogy itt-ott halálra fagytak az emberek. Wayne-nek hiányzott az a zörgős hang, hiányzott az acélajtók döndülése. Hiányoztak a tejes és kávés kancsók, a kenyér, a gulyás. Hiányzott, hogy szájba és seglukba basszon más férfiakat, hogy őt is szájba és seglukba basszák, hogy maszturbáljon, hogy megbassza a teheneket a börtön tejgazdaságában. Egy szóval hiányoztak a bolygó nemi életének tudomása szerint normális eseményei. Íme ilyen sírkő lett volna Wayne Hublernek való, amikor meghal. Fekete börtön töltelék, alkalmazkodott, amihez lehetett. A börtön tejgazdasága nem csak a börtönt és a megyei kórházat látta el tejjel, tejszínnel, vajjal, sajttal és fagylaltal. A külvilágban is értékesítette a termékeit. A védjegye nem tett említést börtönről. Így festett. A préri királynője. Wayne nem igen tudott olvasni. A Hawaii szó például többször is feltűnt ismerősebb szavak és jelek kíséretében az autószalon ablakain és egyes használt autók szélvédőjén. Wayne megpróbálta kisilabizálni a titokzatos szót, de nem jutott sokra. Vahjájó, mondta. Húhíjí, mondta, és így tovább. Wayne Hubler most elmosolyodott, nem mintha örült volna, hanem mert nem lévén tennivalója, gondolta, legalább fitoktatja a fogsorát. Gyönyörű fogai voltak. A Shepherdstowni felnőtt büntetés végrehajtó intézet büszke volt a fogászati ellátására. Ami azt illeti, a Shepherdstowni fogászati ellátás olyan híres volt, hogy cikkek jelentek meg róla az orvosi lapokban, meg a Reader's Digestben, a haldokló bolygó legnépszerűbb folyóiratában. A jó fogászati ellátás arra az elméletre épült, hogy sok kiszabadult rab a külseje miatt nem tud munkát keresni és munkát kapni. Márpedig a jó külső alapja a szép fogsor. Ami azt illeti, a fogászati ellátás olyan híres volt, hogy még a szomszéd államokban is, ha a rendőrök elkaptak egy szegény embert, akinek ápolt fogsora volt, költséges tömésekkel, hidakkal és hasonlókkal, rögtön azt tudakolták, na, volt be szépen, fickó, hány évet ültél Shepherdstownban? Wayne Hublerhez kihallatszott egyik másik rendelés, amelyet a pincérnő kiáltott oda a mixernek a koktélbárban. Wayne hallotta, hogy ezt kiáltja, Gilby és Kinin! Fogalma sem volt róla, mi lehet az. Hogy mi lehet a Manhattan, vagy a White Lady, vagy a kökényes Gin Fizz.
1: Kérek egy Johnny Walker Albright?
0: Kiáltotta a nő.
1: Egy mazagrant, meg egy Bloody Mary-t angoszturával.
0: Wayne mindeddig csak akkor került ismerettségbe az alkohollal, amikor megitta a tisztítószereket, vagy megette a cipőkrémet, és így tovább. Nem is szerette.
1: Kérek egy Black and White-ot vízzel?
0: Hallatszott ki a pincérnő hangja, és erre már Wayne-nek hegyeznie kellett volna a fülét. Az a bizonyos ital nem akárkinek készült. Azaz ital annak a személynek készült, aki felelős volt Wayne minden eddigi nyomorúságáért, aki megölhette vagy milliomossá tehette, vagy visszaküldhette a börtönbe, aki kedve szerint akármit tehetett vele. Azaz ital nekem készült. Inkognitóban érkeztem a művészeti fesztiválra. Azért voltam ott, hogy végignézzem két általam teremtett emberi lény, Dwayne Hoover és Kilgore Trout összecsapását. Nem szerettem volna, ha fölismernek. A pincérnő meggyújtotta a szélvédő üvegben lévő gyertyát az asztalomon. Az ujjammal elcsippentettem a lángot. Az előző éjszakát az Ohio állambeli Ashtabula közelében lévő Holiday Inn-ben töltöttem, ott vettem egy napszemüveget. A sötétben most felraktam. Az üveg ezüstözve volt, tükröt mutatott mindenkinek, aki felém nézett. Aki tudni akarta, milyen a szemem, az a saját kettős tükörképével találta szemben magát. Ahol a bárban ülő többi embernek szeme volt, nekem egy másik világegyetemben nyíló két lukam volt. Lékek. Az asztalomon a pelmel cigarettám mellett egy doboz gyufa hevert. A gyufás dobozon üzenet állt. Másfél óra múlva olvastam el, miközben Dwayne éppen agyba főbe verte Francine Pefkót. Így szólt. Akar szabad idejében könnyűszerrel heti $100 keresni? Mutassa be barátainak a könnyű, kényelmes Maison cipőket. Mindenki Maison cipőt keres, mert valóságos gyógyír a lábnak. Ingyen útmutatót küldünk, hogy saját otthonából irányíthassa az üzletet. Még azt is megmondjuk, hogyan kaphat ingyen cipőt, ha jövedelmező megrendeléseket szerez. És így tovább. Nagyon pocsék ez a könyv, amit írsz, mondta magamnak a lékeim mögött. Tudom, mondtam. Attól félsz, te is öngyilkos leszel, mint az anyád, mondtam. Tudom, mondtam. Ott a koktélbárban, ahogy kikandikáltam a lékeimen át egy magam kitalált a világba, a szám némán formálta a szót skizofrénia. A szó hangzása és megjelenése már hosszú évek óta lenyűgözött. Úgy hangzott, úgy festett, mintha egy emberi lény viharzó szappanpelyhek közé tüsszentene. Nem tudtam és nem tudom bizonyosan, hogy ebben a betegségben szenvedek-e. Csak annyit tudtam és tudok, hogy förtelmes kellemetlenségeket zúdítottam magamra azzal, hogy nem korlátoztam figyelmemet az élet rövid távon fontos részleteire, és nem voltam hajlandó azt hinni, amit a szomszédaim. Most már jobban vagyok. Becsület szavamra jobban vagyok. Hanem egy darabig igencsak rosszul voltam. Ott ültem a magam kitalált a koktélbárban, és a lékeimen át bámultam a magam kitalált a fehér pincérnőt. A Bonnie McMahon nevet adtam neki. Dwayne Hoovernek kihozattam vele a szokásos italát, egy House of Lords Martinit citromhéjjal. Bonnie régóta ismerte Dwayne-t. Bonnie férje börtönőr volt a felnőtt büntetés végrehajtó intézet szexuális bűnözőknek fenntartott részlegében. Bonnie-nak azért kellett pincérkednie, mert a férje minden pénzüket beleölte egy veszteséges Shepherdstone-i autómosóba. Annak idején Dwayne megpróbálta lebeszélni róla. Elmondom, honnét ismerte Dwayne Bonnie-t és a férjét Ralphot. Az elmúlt 16 év alatt 9 pontiákot vettek tőle. Pontiákos család vagyunk, mondogatták. Bonnie most egy tréfás megjegyzés kíséretében tette eléje a Martinit. Bonnie mindenki elé ugyanennek a tréfás megjegyzésnek a kíséretében tette a Martinit.
1: Bajnokok reggelije, mondta.
0: A bajnokok reggelije kifejezés a General Mills vállalat bejegyzett áruvédjegye egy reggelire fogyasztható gabonapehely megnevezésére. Azzal, hogy címül adtam-e könyvnek és többször megemlítem, nem a General Mills részvételére vagy támogatására akarok célozni, és kitűnő termékeik hitelét sem akarom rontani. Dwayne azt remélte, hogy a művészeti fesztivál egyik másik neves vendége, akik mind az innben szálltak meg, bemegy a koktélbárba. Dwayne beszélni szeretett volna velük. Kideríteni tudnak-e olyan igazságokat az életről, amilyeneket még nem hallott. Elmondom, milyen segítséget remélt az új igazságoktól. Hogy nevetni tudjon a gondjain, hogy élni tudjon, hogy el tudja kerülni a megyei kórház északi szárnyát, ahol az elme osztály volt. Amíg a művészek föltűnését várta, a memóriájában tárolt egyetlen igazán mélyértelmű és titokzatos művészi alkotással vigasztalta magát. Egy vers volt, amelyet még másodikos korában kellett megtanulnia a Cukorpatak középiskolában, az akkori előkelő fehér középiskolában. A Cukorpatak középiskola most niggeriskola volt. A vers így szólt. A nagy kéz ír, s írván halad tovább. Nem törölheti egyetlen sorát, sem jámborság, sem ész. A könnyeit sem moshatják el egyetlen szavát. Ez aztán vers a javából. Dwayne mohón várta az élet értelméről szóló új gondolatokat, és ezért fogékony lett a hipnózisra. Így hát, amikor belebámult a martiniába, révületbe esett a felszínen táncoló milliárdnyi hunyorgató szem láttán. A szemek citromolajcseppek voltak. Dwayne nem vette észre, hogy bejött a művészeti fesztivál két neves vendége, és nyuszi zongorája mellett föltelepedett a támlátlan székekre. Fehér emberek voltak. Beatrice Kietzler, a rémregény írónő, és Rabo Karabekian, a minimalista festő. Nyuszi rövid Stanway zongoráját tök sárga dekorit lemez borította, és támlátlan székek álltak körülötte. Az emberek a zongoráról ehettek, ihattak. Az előző hálaadó ünnep napján egy 11 tagú család tálaltatta a vacsorát a zongorára. Nyuszi csak zongorázott. Csak is ez lehet a világ mindenség segloka, mondta Rabo Karabekian, a minimalista festő. Beatrice Kietzler, a rémregény írónő, Midland City-ben nőtt fel. Halálra rémültem a gondolattól, hogy annyi év után hazajövök, mondta Karabekiannak. Az amerikaiak mindig félnek hazamenni, mondta Karabekian. És szabadjon megjegyeznem, jó okuk van rá. Régebben jó okuk volt rá, mondta Beatrice. De most már nincs. A múltat ártalmatlanná tettük. Most már azt mondanám minden kóborló amerikainak, hát persze, hogy visszamehetsz az otthonodba, ahányszor csak akarsz. Az is ugyanolyan motel, mint a többi. Az új Holiday Inn-től 1 kilométernyire a gyorsforgalmi út nyugatra tartó sávjain megbénult a forgalom, mert a 10/A kijáratnál halálos baleset történt. A vezetők és utasai kiszálltak, hogy kinyújtóztassák a lábukat, és ha lehet kiderítsék, hogy mi történt ott elől. Kilgore Trout is a kiszállók között volt. A többiektől megtudta, hogy az új Holiday Inn gyalog sincs már messze, így hát kiemelte csomagjait a Galaxy első üléséről, köszönetet mondott a sofőrnek, akinek időközben elfelejtette a nevét, és bandukolni kezdett. Gondolataiban pedig elkezdte összeállítani azt a hitrendszert, amely illik majd szerény Midland City küldetéséhez, melynek célja, hogy ezeknek a vidékieknek, akik mindenáron az egekig akarják magasztalni az alkotókészséget, mutasson egy úgynevezett alkotót, aki egyre csak kudarcot vall. Megállt egy pillanatra, szemügyre vette magát az egyik veszteglő kamion visszapillantó tükrében, visszapillantó lékében. A vontató nem is egy, hanem két pótkocsit húzott. A szerelvény gazdái jónak látták minden emberi lénnyel, aki mellett elhalad, harsányan közölni ezt az üzenetet. Pír lesz, pír lesz. Trout remélte, hogy megdöbbentő arcmás néz vissza rá a légből. Légből. Nem csalódott. Miután a Pluto banda elagyabudott,

Egy szobás lakásban tartotta, 6 lépcsősorral az utca szintje fölött. Lenször egész életének célja és értelme az volt, hogy a megfelelő időben és helyen ürítse ki székletét. 2 megfelelő hely volt. Az egyik a járda széle a 72 lépcsőfokkal lejjebb lévő kapu előtt, az zúgó forgalom mellett. A másik a serpenyő, amelyet gazdája a Westinghouse hűtőszekrény előtt tartott. Lenszőrnek igen kicsiny agya volt, de azért időnként gyanítania kellett azt, amit Wayne Hubler is gyanított, hogy itt valami szörnyű tévedés történt. Trout baktatott tovább, jövevényként az idegen földön. Zarándoklatának jutalma új bölcsesség lett, mely sohasem lett volna osztály része, ha nem mozdul ki a kahószi alaksorából. Kilgore Trout választ kapott a kérdésre, amelyre sok emberi lény oly lázasan kereste a választ. Mi akadályozza a forgalmat a gyorsforgalmi út nyugatra tartó sávjain Midland City előtt? Kilgore Trout szeméről lehult a hályog. Meglátta a magyarázatot. Egy a préri királynője tejszállító tartálykocsi feküdt az oldalán, az állta el az utat. Keményen neki ment egy ádáz 1971-es Chevrolet Caprice sportkocsi. A Chevrolet átugrott a középső elválasztósávon. Az utasa nem használta a biztonsági övet, egyenesen átröpült a szilánkmentes szélvédőn. Most holtan feküdt a cukorpatak medréjű szolgáló betonárokban. A vezető is meghalt, őt a kormányoszlop nyárcsalta fel. A Chevrolet utasából még folyt a vér, ahogy holtan feküdt a cukorpatakban. A teljes autóból tej folyt. A tej és a vér majd bekerül a Szent Csodabarlang mélyén készülő bűzös pingponglabdák alkotó elemei közé. Tizenkilencedik fejezet. Ott, a koktélbár sötétjében én egyenrangú voltam a világegyetem teremtőjével. Összezsugorítottam a világ mindenséget pontosan egy fényév átmérőjű golyóvá. Aztán fölrobbantottam. Ismét szétszórtam. Kérdezzetek valamit, akármit. Milyen idős a világegyetem? Fél másodperces, de az a fél másodperc 1 trillió éve tart. Ki teremtette? Senki sem teremtette. Mindig is itt volt. Mi az idő? Az idő egy farkába harapó kígyó. Ez az a kígyó, amely kiegyenesedett arra az időre, amíg oda kínálta Évának az almát. Mi volt az Ádám és Éva megette alma? Az volt a világegyetem teremtője. És így tovább. A szimbólumok nagyon szépek tudnak lenni. Már amikor. Figyeljetek! A pincérnő újabb italt hozott. Újra meg akarta gyújtani a szélvédett gyertyámat, nem engedtem. Lát egyáltalán valamit a sötétben, napszemüvegben? Kérdezte. A nagy műsor ideben van a fejemben, mondtam. Aha, mondta ő. Tudok jósolni, mondtam. Jósoljak magának? Talán majd később, mondta. Visszament a bárpulthoz és elbeszélgetett a mixerrel. Azt hiszem rólam. A mixer többször aggodalmasan felém pillantott. Nem látott más, csak a szememet takaró lékeket. Nem féltem attól, hogy távozásra szólít föl. Elvégre én teremtettem. Nevet adtam neki. Harold Newcomb Wilbur. Kitüntettem az ezüst csillaggal, a bronz csillaggal, a katonai érdeméremmel, a kiváló szolgálatért éremmel és a 2 tölgyfalombbal díszített bíbor szívvel. Ezzel ő lett a második legtöbb kitüntetéssel rendelkező veterán Midland Cityben. Minden kitüntetését a fiókjába tettem a zsebkendői alá. A sok kitüntetést mind a második világháborúban érdemelte ki, amelyet a robotok azért rendeztek, hogy Wayne Hoover szabad akarattal reagálhasson egy ilyen világégésre. A háború olyan extravagáns volt, hogy szinte alig akadt robot, amely ne játszott volna szerepet benne. Harold Newcomb Wilbur azért kapta a kitüntetéseit, mert japánokat ölt, akik sárga robotok voltak. Rizssel üzemeltek. És Harold Newcomb Wilbur tovább bámult rám, pedig most már abba akartam hagyatni vele. Elmondom, mi volt a baj az általam teremtett figurák irányításával, csak nagyjából tudtam kézben tartani őket, mert nagyon megtermettek voltak. Le kellett győzni a tehetetlenségüket. Nem olyan volt, mintha dróton rángatnám őket, inkább, mintha előregedett gumiszalagokon. Így hát megszólaltattam a bárpult mögötti telefont.
Harold Newcomb Wilbur fölvette, de közben rajtam tartott.

0: kinyitotta a szemét. Gyorsan ki kellett találnom, ki van a vonal túlsó végén. Midland City első legtöbb kitüntetéssel rendelkező veteránját tettem oda. Az ő hímveszője 1300 km hosszú és 340 km átmérőjű volt, de szinte teljes egészében a negyedik dimenzióban. Ő a vietnámi háborúban kapta a kitüntetéseit, ő is sárga robotokkal harcolt, akik rizssel üzemeltek. Koktélbár, mondta Harold Newcomb Wilbur.
1: Hell?
0: Igen.
1: Ned Lingemon vagyok.
0: Sok a dolgom.
1: Ne tedd le! A rendőrök behoztak a városi börtönbe. Egy telefont engedélyeztek, hát téged hívtalak föl.
0: Miért pont engem?
1: Mert csak te vagy az egyetlen barátom.
0: Miért vittek be?
1: Azt mondják, megöltem a gyerekemet.
0: És így tovább. Ez a fehér ember megkapott minden kitüntetést, amit Harold Newcomb Wilbur, de megkapta még a legmagasabb kitüntetést is, amit amerikai katona a hősiességért kaphat. És most elkövette a legalávalóbb bűnt, amit egy amerikai elkövethet. Megölte tulajdon gyermekét. A gyermek neve Cynthia Ann volt, és bizony nem sokáig élt, mielőtt újra halott lett. Azért kellett meghalnia, mert egyre csak sírt. Nem volt hajlandó elhallgatni. Először a 17 éves anyját üldözte el a követelőzésével, aztán az apja megölte. És így tovább. Elmondom, mit jósoltam volna a pincérnőnek. Ezt. Magát be fogják csapni a féregírtók, és rá sem fog jönni. Acélbetétes radiálgumit fog venni az autója első kerekeire. A macskáját előtti egy Hidley Thomas nevű motorkerékpáros. Szerezni fog egy másik macskát. Atlantában élő Arthur bátyja $11 fog találni egy taxiban. Hoover Newsynak is jósolhattam volna. Az apja nagyon beteg lesz, és maga olyan fura módon fog reagálni rá, hogy már-már magát is be akarják dugni a bolondok házába. Jelenetet fog rendezni a kórházi váróban, azt hajtogatja az orvosoknak és ápolónőknek, hogy maga felelős az apja betegségéért. Magát fogja kárhoztatni azért, mert oly sok éven át próbálta a gyűlöletével elpusztítani az apját. Át fogja értékelni a gyűlöletét, azon túl az anyját fogja gyűlölni. És így tovább. Wayne Hublert, a börtönviselt feketét pedig továbbra is ott állattam a szemetes edények között, az új Holiday Inn hátsó bejáratánál, és nézegettettem vele a bankókat, amelyeket aznap reggel kapott a börtönkapuban. Nem volt más dolga. Alaposan megnézte a piramist és a tetején a sugárzó szemet. Arra gondolt, bárcsak többet tudna a piramisról és a szemről. Olyan sok megtanulni való várt rá. Wayne még azt sem tudta, hogy a Föld a nap körül kering. Azt hitt, a nap kering a Föld körül, mert hát bizony úgy látszott. Elmondom, milyen jövő várt Wayne-re körülbelül 4 nap múlva, mert én azt akartam, hogy az várjon rá. Előállítják és kihallgatják a rendőrök, mert gyanúsan viselkedik a Beritron Kft. Hátsó kapuja környékén, már pedig a Beritron Kft. Szuper titkos fegyverkutatásokkal is foglalkozik. Először azt hiszik, hogy csak játssza az ostobát és a tudatlant, hogy a valóságban agyafurt kommunista kém. Amikor ellenőrzik az új lenyomatát és megnézik csodálatosan ápolt fogsorát, kiderül, hogy az, akinek mondja magát. De még valamire magyarázatot kell adnia. Mit keres nála az amerikai Playboy Club Paolo Di Capistrano névre kiállított tagsági igazolványa? Egy szemetes edényben találta az új Holiday Inn mögött. És így tovább. És most már eljött az ideje, hogy a könyv érdekében újabb dolgokat mondhassak és csináltassak Rabo Karabekiannal, a minimalista festővel, és Beatrice Kietzlerrel, a regényírónővel. Nem akartam megriasztani őket a bámészkodásommal, miközben vezérelem őket, ezért úgy tettem, mintha elmélyülten képeket rajzolgatnék nedves ujjammal az asztalra. Lerajzoltam a semmi földi jelképét, amely úgy nézett ki, mint egy kör. Lerajzoltam a minden földi jelképét, amely úgy nézett ki, mint egy fekvő nyolcas. Wayne Hoover és Wayne Hubler az elsőt ismerte, de a másodikat nem. Aztán a gyorsan eltűnő nedvességgel lerajzoltam egy jelképet, amely keserűen ismerős volt Wayne-nek, Wayne-nek viszont nem. Azt írtam le, Drano. Aztán lerajzoltam egy jelképet, amelynek a jelentését Wayne annak idején iskolás korában néhány évig ismerte, de azóta kiment a fejéből. Ez a jelkép Wayne szemében úgy festett volna, mint egy asztal vége a Burton ebédlőjében. A kör kerületének és átmérőjének arányát jelölte. Ezt az arányt számszerűen is ki lehet fejezni, és miközben Wayne, meg Karabekian, meg Beatrice Kietzler, meg mi mindannyian tettük a dolgunkat, a földi tudósok rádióikkal szüntelenül sugározták ezt a számot a távoli űrbe. Úgy képzelték, hogy ha más lakott bolygók esetleg ide figyelnek, ebből megtudják, milyen intelligensek vagyunk. Mert annak idején addig kínoztuk a köröket, amíg ki nem adták titkos életüknek ezt a jelképét. Pi. És a dekorit asztallapon láthatatlan másolatot készítettem Rabó Karabekian Szent Antal megkísértése című festményéről. A másolat csak kicsinyített mása volt az eredetinek, nem is volt színes, de a kép formáját, sőt szellemét is sikerült érzékeltetnem. Ezt rajzoltam. Egy téglalapba egy függőleges csíkot húztam. Az eredeti 6 méter széles és kis híján 5 méter magas volt. A háttér Hawaii Avocado nevű zöld falfestékkel készült, melyet az O'Hare festék és lakgyár állított elő a Pennsylvania állambeli Hellertownban. A függőleges csík narancs színű fényvisszaverő szalagból készült. Ez volt a városban lévő legköltségesebb műalkotás, nem számítva az épületeket és sírköveket, és nem számítva Abraham Lincoln szobrát a régi nigger iskola előtt. Botrányosan sokba került. Ez lett a Mildred Berry Művészeti Központ állandó kiállításának első darabja. Fred T. Berry, a Berrytron igazgató tanácsának elnöke, a tulajdon zsebéből fizetett ki 50 ezer dollárt a képért. Midland City föl volt háborodva. Én is. Beatrice Kietzler is, de ő megtartotta magának a fölháborodását, ahogy ott ült a zongorapult mellett Karabekiannal. Karabekian, aki a trikóján Beethoven arcmását viselte, tudta, hogy olyanokkal van körülvéve, akik gyűlölik, mert olyan kevés munkával olyan sok pénzt szerzett. Ne szórakoztatta. Mint a koktélbárban mindenki, ő is alkohollal lágyította éppen az agyát. Ezt az anyagot egy élesztő gomba nevű aprócska teremtmény állította elő. Az élesztő gombák cukrot ettek és alkoholt ürítettek. Abba pusztultak bele, hogy az ürülékükkel tönkretették saját környezetüket. Kilgart Roth egyszer írt egy novellát, amelyben két élesztő gomba beszélget. Miközben eszik a cukrot és fuldoklanak saját ürülékükben, arról vitatkoznak, mi lehet az élet célja. Korlátolt eszükkel még csak nem is sejtik, hogy pezsgőt gyártanak. Szóval azt mondattam Beatrice Kietzlerrel a zongorapultnál ülő Rabó Karabekiannak. Borzasztó orrestelem, de én még azt sem tudom, ki volt az a Szent Antal. Ki volt és miért akarta volna bárki is megkísérteni? Nem tudom és semmi kedvem kideríteni, mondta Karabekian. Nem érdekli az igazság? Kérdezte Beatrice. Tudja, mi az igazság? Felelte Karabekian. Valami őrültség, amiben a szomszédom hisz. Ha össze akarok barátkozni vele, megkérdem tőle, miben hisz. Ő elmondja, én meg ráhagyom. Milyen igaz? Én a legkevésbé sem tiszteltem ennek a festőnek és ennek az írónőnek az alkotó munkásságát. Úgy véltem, az értelmetlen képeket festő Karabekian összeesküvést sző a milliomosokkal, hogy aki szegény, az ostobának érezze magát. Úgy véltem, Beatrice Kietzler egy húron pendül a többi régi módi mesemondóval, akik elhitetik az emberekkel, hogy az életben vannak főszereplők, mellékszereplők, fontos mozzanatok, jelentéktelen mozzanatok, hogy van benne tanulság és nagy próbatételek, és hogy van eleje, közepe és vége. Az 50. születésnapon felé közeledvén egyre jobban dühítettek honfitársaim idióta döntései, és egyre értetlenebbül álltam előttük. Aztán hirtelen megesett rajtuk a szívem, amikor megértettem, hogy ártatlan és természetes okból viselkednek ilyen förtelmesen és ilyen förtelmes következményekkel. Csak megtesznek minden tőlük telhetőt, hogy úgy éljenek, mint a költött mese alakok. Ezért lőtték le egymást olyan gyakran az amerikaiak. Ez kényelmes írói fogás volt a novellák és regények befejezésére. Miért bánt úgy sok amerikaival a kormány, mintha papír zsebkendőként eldobható volna az életük? Mert a kitalált történetekben a szerzők rendszerint így bántak az epizód szereplőkkel. És itt tovább. Mihelyt megértettem, mitől lett Amerika ilyen veszélyes, boldogtalan ország, melynek lakói teljesen elszakadtak a való élettől, elhatároztam, hogy fölhagyok a mesemondással. inkább az életről írok. Minden emberfia pontosan ugyanolyan fontos lesz, mint a többi. Minden tény egyforma súlyt kap, semmi sem marad ki. Teremtsenek mások rendet a káoszban, én inkább káoszt teremtek a rendben. Azt hiszem, sikerült. Ha minden író követné a példámat, akkor talán az irodalmi szakmán kívüli civilek megértenék, hogy a környező világban nincsen rend, hogy nem a rend, hanem a káosz követelményeihez kell alkalmazkodnunk. Nehéz a káoszhoz alkalmazkodni, de nem lehetetlen. Én vagyok rá az eleven bizonyíték. Nem lehetetlen. Alkalmazkodtam ott a koktélbárban a káoszhoz, és Bonnie McMahonnal, aki pontosan ugyanolyan fontos volt, mint a világegyetemben bárki más, újabb penész gomba ürüléket hozattam Beatrice Kietzlernek és Karabekiannak. Karabekian Beefeater ginnel készült száraz martinit ivott egy kis citromhéjjal, tehát Bonnie azt mondta neki, bajnokok reggelije. Ezt mondta akkor is, amikor kihozta az előző martinit, jegyezte meg Karabekian. Mindig ezt szoktam mondani, ha martinit hozok ki, mondta Bonnie. Nem unja? Kérdezte Karabekian. Vagy talán ezért alapítanak városokat ilyen istenháta mögötti helyeken az emberek, hogy újra meg újra elsüthessék ugyanazokat a vicceket, amíg csak a halál fényes angyala hamuval nem tömi be a szájukat? Csak föl akarom vidítani az embereket, mondta Bonnie. Ha ez bűn, hát most hallom először. De többször nem fogom mondani, elnézését kérem, nem akartam kellemetlenkedni. Bonnie rühelte Karabekiant, de mézes-mázosan viselkedett vele. Bonnie adott rá, hogy akármi történjék is a koktélbárban, sohasem mutassa ki a haragját. Jövedelmének messze legnagyobb része a borravalókból származott. Márpedig nagy borravalókat az kap, aki mosolyog. Mosolyog, mosolyog mindenen. Bonnie-nak most már csak két célja volt az életben. Vissza akarta szerezni mindam a pénzt, amit a férje beleölt a veszteséges Shepherdstowni automosóba, és arra áhítozott, hogy acélbetétes radiálgumit szerezzen az autója első kerekeire. A férje közben otthon volt, a profi golfozókat nézte a televízióban, és leitta magát penészgomba ürülékkel. Szent Antal egyébként egyiptomi volt. Ő alapította a legelső monostort. A monostor olyan hely volt, ahol a férfiak egyszerűen élhettek, és gyakran imádkozhattak a világegyetem teremtőjéhez anélkül, hogy becsvágy, szex vagy penészgomba ürülék háborgatta volna őket. Ami Szent Antalt illeti, ő fiatal korában eladta mindenét, kiment a pusztaságba, és 20 évig élt magányosan. A teljes magány sok éve alatt gyakran kísértették látomások arról, hogy milyen jó lett volna az étel, meg a barátok, meg a nők, meg a gyerekek, meg a piac, és így tovább. Az életrajz írója is egyiptomi volt. Szent Atanáz, akinek a Szent Háromságról, a testévállásról és a Szentlélek isteni természetéről a Krisztus meggyilkolása után 300 évvel alkotott elméleteit még Dwayne Hoover idején is érvényesnek tekintették a katolikusok. Ami azt illeti, a Midland City katolikus középiskolát éppen Szent Atanázról nevezték el. Először Szent Kristófról nevezték el, de aztán a pápa, aki minden katolikus egyház feje volt, kijelentette, hogy Szent Kristóf valószínűleg sohasem létezett. Azért most már ne nevezzenek el róla semmit. A szálló konyhájából most kilépett egy férfi. Egy fekete mosogató, hogy szívjon egy kis friss levegőt, meg egy pelmel cigarettát. Verejtéktől lucskos fehér trikóján nagy jelvényt viselt. Így festett. Pártold a művészetet. Ezek a jelvények tálkákban hevertek mindenfelé a szállóban, akárki vehetett belőlük, és a mosogató léha módon elvett egyet. Pedig nem sokra tartotta a művészetet, kivéve néhány olcsó és egyszerű, nem hosszú életűnek szánt műalkotást. Eldon Robbinsnak hívták, a hímveszője 23 cm hosszú és 5 cm átmérőjű volt. Eldon Robbins is megjárta már a felnőtt büntetés végrehajtó intézetet, így hát nem esett nehezére rájönni, hogy a szemetes edények között kóvájgó Wayne Hublert frissen helyezték szabadlábra.
1: Isten hozott a világban, testvér,
0: mondta nyájasan, fanyar kedvességgel.
1: Mikor ettél utoljára? Reggel?
0: Wayne szégyellősen elismerte, hogy bizony akkor. Így hát Eldon átvezette a konyhán és leültette a hosszú asztalhoz, ahol a konyhai személyzet szokott étkezni. Televízió is volt hátul, be is volt kapcsolva, és Wayne megnézhette Mária, skót királynő lefejezését. Mindenki cifraruhát viselt, és Mária királynő önként hajtotta a bárd alá a fejét. Eldon elintézte, hogy Wayne ingyen kapjon a többi fekete készítette sült húst, burgonyapürét, mártást, amit csak akart. Az asztalon egy tálkában a művészeti fesztivál jelvényei álltak, és Eldon még evés előtt föltűzetett egyet Wayne-nel.
1: Ez mindig legyen rajtad, mondta neki nagy komolyan. Akkor sohasem eshet bajod.
0: Eldon megmutatott Wayne-nek egy kémlelő lyukat, amelyet a konyhai dolgozók fúrtak a koktélbár falán.
1: Ha megelégeled a tévét, mondta, nézheted az állatkertet.
0: Eldon maga is átnézett a kémlelő lyukon, és elmondta Wayne-nek, hogy az a férfi, aki a zongora pultnál ül, 50 000 dollárt kapott, mert egy sárga szalagot ragasztott egy zöld vászondarabra. Erősködött, hogy Wayne jól nézze meg Karabekiant. Wayne engedelmeskedett. De néhány másodperc múlva már el is vette a szemét, mert nem tudott eleget ahhoz, hogy bármit is fölfogjon a koktélbárban látottakból. Például fejtörést okoztak neki a gyertyák. Föltételezte, hogy baj van odabenn a világítással, és valaki már elment kicserélni a biztosítékot. Nem tudta mire vélni Bonnie McMahon öltözékét sem. Fehér cowboy csizma volt rajta, fekete nec harisnya, a tenyérnyi pucér comb darabon piros harisnya kötő, fölötte pedig szűk, csillámló fürdőruha féle, a fenekén rózsaszín vatta pamacsal. Bonnie háttal állt Wayne-nek, ezért Wayne nem látta, hogy 8-szögletű, keret nélküli trifokális szemüveget visel, 42 éves és lóarcú. Azt sem látta, hogy csak mosolyog, mosolyog, mosolyog, hiába viselkedik egyre sértőbben Karabekian. Wayne viszont olvasni tudott Karabekian szájáról. Jól tudott szájról olvasni, mint mindenki, aki megjárta Shepherdstown-t. Shepherdstownban a folyosókon és az étkezések alatt tilos volt a beszéd. Karabekian most éppen így szólt Bonnie-hoz. Ez az előkelő hölgy, Beatrice Kitzler felé intett, híres mesemondó, ráadásul ennek a vasúti csomópontnak a szülötte. Talán mesélhetne neki néhány új keletű igaz történetet a szülőhelyéről.
2: Nem tudok, mondta Bonnie.
1: Ugyan, ugyan, mondta Karabekian.
2: Fogadni mennék, hogy itt minden ember élete kész regény?
0: Dwayne Hooverre mutatott.
2: Annak az embernek milyen az életregénye?
0: Bonnie arra szólítkozott, hogy beszámoljon Dwayne kutyájáról, fickóról, aki nem tudja csóválni a farkát.
2: Úgyhogy folyton verekednie kell, mondta.
1: Pompás,
0: mondta Karabekian, Beatricehez fordult.
2: Biztos hasznát veheti majd valahogy.
1: Ami azt illeti csak ugyan, mondta Beatrice.
2: Elragadó részlet.
1: Minél több a részlet, annál jobb, mondta Karabekian. Adjunk hálát Istennek a regényírókért. Adjunk hálát Istennek, hogy vannak, akik hajlandók mindent leírni. Máskülönben oly sok dolog merülne feletésbe.
0: Kérlelte Bonnie-t, hogy meséljen még igaz történeteket. Bonnie-t megtévesztette Karabekian lelkes hangja, és fölvillanyozta a gondolat, hogy Beatrice Kitzlernek csak ugyan szüksége van megtörtént esetekre a könyveihez.
2: Hát, mondta, ugye nagyjából Shepherdstown is Midland Cityhez tartozik.
1: Már hogy ne tartozna,
0: mondta Karabekian, aki még életében nem hallott Shepherdstownról.
1: Mivé lenne Midland City Shepherdstown nélkül, és mivé lenne Shepherdstown Midland City nélkül?
2: Hát,
0: mondta Bonnie, és úgy érezte, talán most elmondhat egy igazán jó történetet.
2: A férjem börtönőr a Shepherdstowni felnőtt büntetés végrehajtó intézetben, és annak idején, amikor még folyton villamosszékbe ültették az embereket, neki kellett azokkal lennie, akik a kivégzésükre vártak. Kártyázott velük, felolvasott nekik a Bibliából, vagy amit akartak. Egyszer egy Leroy Joyce nevű fehér férfira kellett vigyáznia.
0: Bonnie öltözék a halványan, kísértetiesen, gyöngyházasan derengett. A ruha darabjai ugyanis fluoreszkáló vegyszerekkel voltak impregnálva. Ugyanígy a mixer kabátja, ugyanígy a falakon lévő afrikai állarcok. Ha bekapcsolták a mennyezeti ultraibolya lámpákat, a vegyszerek fölragyogtak. A lámpák most nem voltak bekapcsolva. A mixer össze-vissza kapcsolta be őket, hogy szívderítő, rejtélyes meglepetést szerezzen a vendégeknek. A lámpákat és Midland City minden más elektromos berendezését működtető áram egyébként szénből származott, az pedig West Virginia külszíni fejtéseiből, amelyek mellett nem régen haladt el Kilgore Trout.
2: Leroy Joyce olyan buta volt, folytatta Bonnie, hogy kártyázni sem tudott, a Bibliát sem értette meg. Még beszélni is alig tudott. Megette az utolsó vacsoráját, aztán csak ült egy helyben. Nemi erőszakért ítélték halálra. Így hát a férjem leült a folyosón a cella előtt és olvasgatott. Hallottad Leroy tesz vesz oda bent, de nem törődött vele. Aztán Leroy a bádog bögréjével megzörgette a rácsot. A férjem azt hitte kávét kér, így hát fölkelt, odament, elvette a bögrét. Leroy úgy mosolygott, mint aki azt hiszi, most már minden rendben van. Most már nem kell villamosszékbe ülnie. Levágta a micsodáját azzolt a bögrében.
0: Ez a könyv persze csak kitalálás, de a történet, amelyet elmondattam Bonnie-val, ténylegesen megesett. Mégpedig az arkanzasi fegyintézet síralomházában. Ami pedig Dwayne Hoover fickó nevű kutyáját illeti, aki nem tudta csóválni a farkát, fickót a testvérem kutyájáról mintáztam, akinek folyton verekednie kellett, mert nem tudta csóválni a farkát. Bizony, van ilyen kutya. Rabu Karabekian most arra kérte Bonnie-t, meséljen valamit a művészeti fesztivál programfüzetének borítóján látható 10 éves lányról. Ő volt Midland Cityben az egyetlen nemzetközi hírű emberi lény. Ő volt Mary Alice Miller, a 200 méteres női mellúszás világbajnoka. Még csak 15 éves, mondta Bonnie. Mary Alice volt a művészeti fesztivál választott királynője is. A programfüzet borítóján fehér fürdőruhában állt, nyakában az olimpiai aranyérem. Mary Alice javában mosolygott egy El Greco nevű spanyol festő Szent Sebestyént ábrázoló képére. A képet Elliot Rosewater, Kilgore Throat pártfogója kölcsönözte a fesztiválra. Szent Sebestyén római katona volt, 1700 évvel élt előttem meg Mary Alice Miller, meg Wayne, meg Dwayne, meg a többi előtt. Titokban keresztény lett akkor, amikor a kereszténység törvénybe ütközött. És valaki beköpte. Diocletianus császár íjászokkal lövette le. A kép, amelyre Mary Alice olyan kritikátlan elragadtatással mosolygott, egy emberi lényt ábrázolt, aki úgy tele van nyilvesszővel, hogy sündisznóra hasonlít. Valamit egyébként szinte senki sem tudott Szent Sebestyérről, mivel a festők szerették jól telirakni nyilvesszőkkel. Szent Sebestyén túlélte az incidenst. Bizony, fölgyógyult. Össze-vissza járkált Rómában, dicsőítette a kereszténységet, és ócsárolta a császárt. Így hát másodszor is halálra ítélték. Ezúttal botokkal verték agyon. És így tovább. És Bonnie McMahon elmesélte Beatrice-nek és Karabekiannak, hogy Mary Alice apja, aki odállt Shepherdstownban a felülvizsgáló bizottság tagja, már 8 hónapos korában megtanította Mary Alice-t úszni, és 3 éves kora után naponta legalább 4 órát úszatta. Rabu Karabekian elgondolkozott ezen, aztán hangosan, hogy jó sokan hallják, azt kérdezte. Miféle ember az, aki csónakmotort csinál a lányából? És most következik eme könyv szellemi tetőpontja. Amikor is engem a szerzőt hirtelen átalakít az, amit eddig alkottam. Ezért jöttem volt Midland Citybe, hogy újjászülessek. És a káosz jelét adta, hogy új változatomat kívánja a világra hozni. E szavakat adva Rabu Karabekian szájába, miféle ember az, aki csónakmotort csinál a lányából. Ez az aprócska megjegyzés azért járhatott oly fergeteges következményekkel, mert a koktélbár lelki erővonalai abban az elrendezésben voltak, amelyet én földrengés előtti állapotnak szoktam hívni. Félelmetes erők hatottak a lelkünkre, de nem tudták kifejteni a hatásukat, mert nagyon pontosan kiegyensúlyozták egymást. De aztán elmorzsolódott egy homokszem. Egy erő hirtelen fölébe kerekedett egy másiknak, és lelki kontinensek kezdtek vonaglani, hullámzani. Az egyik erő minden bizonnyal a pénzsóvárság volt, ami igen sok embert hatott át a koktélbárban. Tudták, mennyi pénzt kapott Rabu Karabekian a festményért, és ők is szerettek volna 50 000 dollárt. Nagyon sok örömöt szerezhettek volna maguknak 50 000 dollárral, vagy legalábbis úgy vélték. De nekik keservesen kellett megkeresniük a pénzt, pár dolláronként összeszedni. Nem tartották igazságosnak. Egy másik erő az emberekben rejlő félelem volt. Az attól való félelem, hogy az életük nevetséges, hogy talán az egész városuk nevetséges. És most bekövetkezett a legrosszabb. Mary Alice Millert, az egyetlent, akit a városban mindeddig nevetségbiztosnak véltek, könnyedén nevetség tárgyává tette egy idegen alak. És figyelemmel kell lenni az én földrengés előtti állapotomra is, hiszen én voltam az, aki újjá született. A koktélbárban tudomásom szerint senki más nem született újjá. A többieknek, vagy legalábbis néhányuknak a modern művészetről alkotott véleményük változott meg. Ami engem illet, én korábban arra a következtetésre jutottam, hogy sem bennem, sem egyetlen másik emberi lényben nincs semmi magasztos. Hogy mindannyian sorozatos összeütközésekre ítéltetett gépezetek vagyunk. Jobb hián megszerettük az összeütközéseket, rajongani kezdtünk értük. Néha jól írtam az összeütközésekről, ami azt jelentette, hogy jó állapotban lévő írógépezet vagyok. Néha rosszul írtam, ami azt jelentette, hogy rossz állapotban lévő írógépezet vagyok. Ugyanannyira nincs bennem semmi magasztos, mint egy Pontiacban, egy egérfogóban, vagy egy esztergapadban. Nem számítottam rá, hogy Rabó Karabekian lesz a felszabadító. A tulajdon teremtményem volt, véleményem szerint hiú, gyönge, hitvány ember, még művésznek sem mondható. Mégis Rabó Karabekian tett azzá a derűs, nyugalmú földlakóvá, aki ma vagyok. Figyeljetek! Miféle ember az, aki csónak motort csinál a lányából, kérdezte Karabekian Bonnie McMahon-tól. Bonnie McMahon-ból kitört az indulat. Amióta itt dolgozott a koktélbárban, most először nem tudott uralkodni magán. A hangja hirtelen olyan fülsértő lett, mintha bádogot fűrészelnének szalagfűrésszel, ráadásul hangos is.
3: Hallja-e?
0: Mondta.
3: Hallja-e?
0: Mindenki megdermett. Nyuszi abba hagyta a zongorázást. Mindenki fülelt.
3: Szóval nincs nagy véleménnyel Mary Alice Millerről?
0: Kérdezte Bonnie.
3: Hát mi meg nem vagyunk nagy véleménnyel a maga festményéről. 5 éves gyerekek is jobb képeket tudnak rajzolni.
0: Karabekian lecsusszant a bárszékről, hogy állva nézhessen szembe a sok ellenséggel. Szó ami szó, meglepett a viselkedése. Arra számítottam, hogy olajbogyók, maraszkínó cseresznyék és citromhéjak záporában vonul vissza, de felségesen magasodott föléjük. Ide hallgassanak! Mondta nagyon higgadtan. Olvastam a képeim elleni vezércikkeket a nagyszerű újságjukban. Az utolsó szóig elolvastam a gyalászkodó leveleket is, amelyeket voltak szívesek New Yorkba küldeni. Ettől az emberek kissé zavarba jöttek. Amíg én meg nem festettem, az a festmény nem létezett, folytatta Karabekian. Most, hogy már létezik, semmi sem tenne boldogabbá, mintha a város összes 5 évesei lemásolnák, és a végtelenségig tökéletesítenék. Boldog lennék, ha a maguk gyermekei könnyűszerrel játékosan találnák meg azt, aminek a megtalálása nekem sok keserves évembe került. Ezennel becsület szavamat adom, folytatta, hogy a városok tulajdonában lévő kép hiánytalanul közöl minden igazán lényegeset az életről. Amit az a kép ábrázol, az minden élőlény tudata. A minden élőlényben benne rejlő anyagtalan lényeg az én vagyok, amely minden üzenet címzetje. Csak ez él bennünk. Az egérben, a szarvasban, a pincérnőben. Rendíthetetlen és tiszta. Akármilyen lehetetlen kalandok essenek is meg velünk. A magányos Szent Antal képmása egyetlen, függőleges, rezzenetlen fénysáv. Ha egy sváb bogár lenne mellette, vagy egy pincérnő, a képen 2 ilyen fénysáv lenne. Csak a tudatunk az, ami eleven bennünk, és talán szent is. Minden egyéb csak élettelen gépezet. Ettől a pincérnőtől, ettől a függőleges fénysávtól. Az imént hallottam egy történetet a férjéről, meg egy idiótáról, aki a kivégzésére várt Shepherdstownban. Nos, akkor hát fesse csak meg egy 5 éves annak a jelenetnek a szent ábrázolását. Hagyja el az idiotizmust, a rácsokat, a várakozó villamosszéket, az őr egyenruháját, fegyverét, húsát és csontjait. Mi lesz az a tökéletes kép, amelyet akármelyik 5 éves megfesthet? 2 rezzenetlen fénysáv. Rabó Karabekian durva képén mámoros öröm ragyogott föl. Midland City polgárai, köszöntelek benneteket, mondta. Mesterműnek adtatok otthont. Dwayne Hoover egyébként az egész bület szót sem fogott föl. Még mindig révületben volt, még mindig befelé fordult. Nagy kezekre gondolt, amelyek írnak és tovább haladnak, meg hasonlókra. Mákos volt a feje. Baj volt nála az emeleten. Hiányzott egy kereke.

20. fejezet. Miközben az én életemet megújították Rabo Karabekian szavai, Kilgore Trout azon kapta magát, hogy a gyorsforgalmi út patkáján áll, és a betonárokban folydogáló cukorpatak fölött bámul az új Holiday Innre. A patakon át nem vezetett híd, át kellett gázolnia. Így hát leült a védőkorlátra, levette a cipőjét, zokniát, térdig föltűrte a nadrágját. Csupasz lábszárán cikornyás mintázatot alkottak a visszerek és sebhelyek. Olyan volt az apám lába is, amikor öreg, nagyon öreg volt. Kilgore Trout az apám lábszárán járt. Tőlem kapta ajándékba. Megkapta tőlem az apám lábát is, amely hosszú volt, keskeny és érzékeny. És azúrkék. Művész láb volt. Trout belépett a művész lábával a cukorpatak betonárkába. Tüstént bevonatot alkotott rajta a patak felszínén úszó, átlátszó műanyag. Amikor Trout némi meglepetéssel kiemelte egyik bevont lábát a vízből, a műanyag azonnal megdermett, és gyöngyházra emlékeztető feszes, vékony csizmácskát varázsolt a lábára. Trout megismételte az eljárást a másik lábával is. Az anyag a Beritron üzeméből jött. A vállalat mostanában egy újfajta repeszbombát gyártott a légierő részére. A bomba acél darabkák helyett műanyag darabkákat röpített szét, mert a műanyag darabkák olcsóbbak voltak. Ráadásul röntgen vizsgálattal sem lehetett megtalálni őket a megsebzett ellenség testében. A Beritronnak sejtelme sem volt róla, hogy a hulladék a cukorpatakba ömlik. Előzőleg megbízták a Maritimo testvérek építővállalatot, amelynek bűnözők voltak a gazdái, hogy építsenek hulladék ártalmatlanító rendszert. Tudták, hogy a vállalatnak bűnözők a gazdái. Mindenki tudta. De általában a Maritimo testvérek számított a legjobb építővállalatnak a városban. Ők építették például Wayne Hoover házát is, amely elsőrangú ház volt. Hébe-hóba azonban elképesztően bűnös dolgokat műveltek. Jó példa volt rá a Beritron hulladék kezelő rendszere. Sokba került, látszatra bonyolult volt és nagy teljesítményű. A valóságban azonban nem volt más, mint össze-vissza kapcsolt és vezetékezett ócskavas, csak álcázta a hosszú, egyenes, lopott csatornacsövet, amely a Beritronból egyenesen a cukorpatakba vezetett. A Beritron teljesen le lesz sújtva, amikor megtudja, mekkora vízszennyező lett belőle. A cég egész története során igyekezett példásan szem előtt tartani a közösség érdekeit, kerül, amibe kerül. Trout az apám lábával most átgázolt a cukorpatakon, és a végtag minden lépéssel egyre gyöngyházfényűbb lett. Trout a csomagjait, cipőjét, zokniát a fején vitte, noha a víz alig ért a térdéig. Tudta, milyen nevetségesen fest. Arra számított, hogy lesújtó fogadtatásban részesül, arról ábrándozott, hogy halálosan kínos helyzetbe hozza az egész fesztivált. Azért tette meg ezt a nagy utat, hogy tobzódjék a mazohizmusban. Azt akarta, hogy úgy bánjanak vele, mint egy csótánnyal. Kilgore Trout helyzete, már ami Trout gépi részét illeti, összetett, tragikus és nevetséges volt. Szent része, a tudata azonban rezzenetlen fénysáv maradt. Ezt a könyvet egy húsból készült gépezet és egy fémből, műanyagból készült gépezet közösen írja. A műanyag mellesleg közeli rokonságban áll a cukorpatakbeli mocsokkal. A húsból készült írógépezet mélyén pedig szent dolog lakozik, egy rezzenetlen fénysáv. És mindenkinek a mélyén, aki ezt a könyvet olvassa, egy rezzenetlen fénysáv lakozik. New York-i lakásom ajtaján éppen most csöngettek, és amikor ajtót nyitok, tudom, mi vár kint. Egy rezzenetlen fénysáv. Áldja meg az Isten Rabo Karabekiant. Figyeljetek! Kilgore Trout kimászott a patak betonárkából, megállt a parkoló aszfalt sivatagán. Az volt a terve, hogy csupasz, vizes lábbal megy be az új szálló haljába, és nyomokat hagy a szőnyegen. Trout arról ábrándozott, hogy valaki fölháborodik a lábnyomokon, és ez majd alkalmat ad neki arra, hogy fensőbségesen odavágja, mit van úgy oda, hiszen csak az ember első nyomdagépét használom, amit maga előtt lát feltűnő és egyetemes közlés. Azt jelenti, itt vagyok, itt vagyok, itt vagyok. Trout azonban nem volt két lábon járó nyomdagép. A lába nem hagyott nyomot a szőnyegen, mert műanyag vonta be, és a műanyag száraz volt. A műanyag molekulája egyre csak folytatódott, egyre ismétlődött.
úgy alkotott szívós, összefüggő réteget. Ez a molekula volt az a szörnyűség, amire automata sörétes puskával támadt Dwayne két ikerféltestvére, Lyle és Kyle. Ez volt az az anyag, amely fokozatosan elbánt a Szent Csodabarlanggal. Azt az embert, akitől megtudtam, hogyan kell lerajzolni a műanyag molekula egy részét, Walter H. Stockmeyernek hívják, és a Dartmouth Egyetemen tanít. Neves fizikokémikus, nekem pedig szórakoztató és hasznos barátom. Nem én találtam ki. Szeretném, ha én lehetnék Walter H. Stockmeyer. Ragyogó zongorajátékos, úgy sízik, mint az állam. És amikor fölvázolt egy elképzelhető molekulát, pontosan úgy jelölte azokat a részeket, ahol egyre csak folytatódik, mint ahogy én jelöltem őket. Egy rövidítéssel, amely vég nélküli egyformaságot jelent. Úgy vélem, hogy mivel az életünk nem más, mint a Földet szorosan körbefogó polimer, az emberekről szóló bármiféle történet helyén való befejezése csak ugyanez a rövidítés lehet, amelyet most jó nagynak írok, mert nagynak érzem. Így hangzik STP. És hangsúlyozni akarom ennek a polimernek a folytonosságát, azért kezdek olyan sok mondatot úgy, hogy és, meg így hát, és azért fejezek be olyan sok szakaszt azzal, hogy és így tovább. És így tovább. Olyan az egész, mint egy óceán, kiáltotta Dostojevski. Én azt mondom, olyan az egész, mint a cellofán. Így hát Trout belépett az előcsarnokba, mint egy festék nélküli nyomdagép, de még így is ő volt a legfurább küllemű emberi lény, aki betette oda a lábát. Körös körül úgynevezett tükrök látszottak, amelyeket Trout lékeknek hívott. Az előcsarnokot a koktélbártól elválasztó egész fal nem volt más, mint egy 3 méter magas, 10 méter hosszú lék. Volt egy lék a cigaretta automatán, meg egy a cukorka automatán is. És amikor Trout átnézett rajtuk, hogy meglássa, mi folyik a másik világegyetemben, egy véreres szemű, mocskos vén teremtményt látott, térdig föltűrt nadrágban, mezít lábasan. Történetesen ebben a pillanatban rajta kívül csak egyetlen személy volt az előcsarnokban, Milo Maritimo, a szépséges ifjú fogadóportás. Milo ruhája, bőre és szeme az olajbogyók minden lehetséges árnyalatában barnállott. Milo a Cornell vendéglátóipari főiskolán szerzett diplomát. Ő volt a homoszexuális unokája Guillermo Maritimónak, az Al Capone nevezetű hírhedett chicagói gangster Kis Willy néven ismert testőrének. Trout odament ehhez az ártalmatlan emberhez, és szétvetett lábbal, kitárt karral megállt az asztala előtt. Megjött a himalájai majomember, mondta neki. Ha nem vagyok olyan tiszta, mint a legtöbb himalájai majomember, annak az az oka, hogy gyermekkoromban elraboltak a Mount Everest lejtőiről, és elhurcoltak rabszolgának egy Rio de Janeiro-i bordéba, ahol 50 évig tisztítottam a kimondhatatlanul mocskos vécéket. Az ottani korbácsoló szoba egyik látogatója gyötrelmes elragadtatásában azt sikoltozta, hogy művészeti fesztivál készül Midland Cityben. Egy émeítő szagú kosárból kiráncigált lepedőkön leereszkedtem az ablakból, és elszöktem. Eljöttem Midland Citybe, hogy mielőtt meghalok, elismertessem magam ama nagy művészként, aki hitem szerint vagyok. Milo Maritimo sugárzó rajongással köszöntötte Troutot. Mr. Trout, mondtam mámoros örömmel, magát bárhol megismerném, Isten hozta Midland Cityben, ha tudnál, milyen nagy szükségünk van önre. Honnét tudja, ki vagyok? Kérdezte Kilgore Trout. Eddig még soha senki nem tudta, hogy ki ő. Nem lehet más, mondta Milo. Trout megjuhászodott, dezaktiválódott. Leengedte a karját, olyan lett, mint egy gyermek. Eddig soha senki nem tudta, hogy ki vagyok, mondta. Én tudom, mondta Milo. Mi felfedeztük önt, és reméljük, hogy ön majd felfedez minket. Midland Cityt ezentúl nem csak Mary Alice Miller, a 200 méteres női mellúszás világbajnokának szülővárosaként ismerik. Midland City lesz az a város is, amely elsőként ismerte el Kilgore Trout nagyságát. Trout szó nélkül elment az asztaltól, és leült egy brokád bevonatú spanyol stílusú pamlagra. Az egész halt spanyol stílusban bútorozták be, leszámítva az árusító automatákat.
Milo most elsütött egy mondatot egy néhány évvel azelőtt nagy népszerűségnek örvendő televíziós műsorból. A műsor már abban maradt, de az emberek még emlékeztek a mondatra. Az országban a beszélgetések jó része az aktuális és régebbi televíziós műsorokból vett mondatokból állt. A Milo mondatát adó műsor abból állt, hogy fogtak egy idősebb, rendszerint elég híres embert, és bevitték egy látszatra közönséges szobába, amely azonban a valóságban színpad volt. Az egyik oldalon közönséggel és körös körül kamerákkal. Körös körül olyan emberek is rejtőztek, akik régebben jól ismerték az illetőt. Ezek később előjöttek és mulatságos történeteket meséltek el róla. Milo most azt mondta, amit a műsorvezető mondott volna Troutnak, amikor fölmegy a függöny. Kilgore Trout, ez az ön élete. Csak hát itt nem volt közönség, meg függöny, meg semmi egyéb ilyesmi. És igazság szerint Midland Cityben Milo Maritimo volt az egyetlen, aki bármit is tudott Kilgore Troutról. Csak ábrándozott arról, hogy Midland City krémje ugyanúgy bolondul majd Kilgore Trout műveiért, mint ő. Pattanásig feszülve várjuk már a reneszánszt, Mr. Trout. Ön lesz a mi Leonardunk. Hogy a csodába hallhattak maguk rólam? Kérdezte elképedve Trout. Amikor fölkészültem a Midland City reneszánszra, mondta Milo, kötelességemnek tekintettem, hogy az idejövő minden művészről és művésztől elolvassak mindent, amit csak tudok. De tőlem vagy rólam sehol sincs semmi, tiltakozott Trout. Milo előjött az asztala mögül. A kezében hozott valamit, ami első látásra különféle ragasztó szalagokkal összefogott, elnyűlt rongylabdának rémlett. Amikor semmit sem tudtam kideríteni őről, mondta. Levelet írtam Elliot Rosewaternek, annak az embernek, aki azt mondta, hogy önnek itt a helye. Az ő magángyűjteménye az ön 41 regényével és 63 novellájával dicsekedhet, Mr. Trout. Megengedte, hogy mindet elolvassam. Föltartotta a látszólagos rongylabdát, amely a valóságban egy könyv volt, Rosewater gyűjteményéből. Rosewater kíméletlen kézzel használta a tudományos, fantasztikus könyvtárát. Ez az egyetlen mű, amellyel még nem végeztem, de mire holnap feljön a nap, már ezt is elolvasom, mondta Milo. Az a regény egyébként az Okos nyuszi volt. Főszereplője egy nyúl, ugyanúgy él, mint minden más vadon élő nyúl, de olyan intelligens, mint Albert Einstein vagy William Shakespeare. Nőstény nyúl. Ő volt az egyetlen női főszereplő Kilgore Trout teljes életművében. Hatalmas esze ellenére a nőstény nyulak megszokott életét éli. Arra a következtetésre jut, hogy az esze valami haszontalan daganatféle, aminek semmi helye a nyúl dolgok rendjében. Így hát ugrándozva elindul a városba, hogy kivetesse a daganatot. Mielőtt azonban odaérne, lepuffantja egy Dudley Farrow nevezetű vadász. Farrow megnyúzza és kibelezi, de aztán Grace-szel a feleségével úgy döntenek, hogy jobb, ha nem eszik meg, mert szokatlanul nagy a feje. Azt hiszik, amit ő hitt, amíg élt, hogy beteg volt. És így tovább. Kilgore Trout kénytelen volt sürgősen átöltözni egyetlen másik öltözékébe, a középiskolai smokingjába és az új estéi ingébe meg a többibe. Föltűrt nadrágjának alsó részét úgy átitatta a patakból származó műanyag, hogy nem tudta legyűrni. Olyan kemény lett, mint a csatorna csövek pereme. Így hát Milo Maritimo fölvezette a lakosztályába, amely nem volt más, mint két összenyitott közönséges Holiday Inn szoba. Troutnak és minden más neves vendégnek ilyen lakosztálya volt, két színes televízióval, két csempézett fürdőszobával és négy varázslatos kézberendezéssel ellátott ágyjal. A varázslatos kéz az ágy rugózatára szerelt elektromos vibrátor volt. Ha a vendég bedobott egy $45 az éjjeli szekrényen lévő dobozkába, a varázslatos kéz megrázogatta az ágyát. Troutot annyi virág várta a szobájában, hogy elég lett volna egy katolikus gangster temetésére. Fred T. Berry, a művészeti fesztivál elnöke, a Midland City Nőegyletek Szövetsége, a Kereskedelmi Kamara, meg még nagyon sokan küldtek virágot. Trout elolvasta a virágokon lévő néhány névkártyát, és megjegyezte, hát valóban úgy látszik, hogy a város teljes erővel felkarolja a művészetet. Milo szorosan lehúnyta olajbarna szemét. Gyötrelmes kifejezésbe rándult az arca. Legfőbb ideje. Ja, Istenem, Mr. Trout, milyen sokáig sóvárogtunk úgy, hogy még azt sem tudtuk, miután sóvárgunk, mondta.
Ez a fiatalember nem csak a bűnözés nagymestereinek leszármazottja volt, hanem a Midland Cityben jelenleg működő gonosztevő közeli rokona is. A Maritimo testvérek építővállalat gazdái például a nagybátyjai voltak. Gino Maritimo Milo apjának unokatestvére volt, a város kábítószer császára. Ó, Mr. Trout, folytatta kedves Milo odafent Trout lakosztályában. Tanítson meg minket énekelni, táncolni, nevetni és sírni. Olyan sokáig próbáltunk megélni pénzen, szexen, irítségen, ingatlanon, futballon, kosárlabdán, autókon, televízión és alkoholon, fűrész, poron és üvegcserepeken. Nyissa ki a szemét! Förmált rá keserűen Trout. Hát úgy festek én, mint egy énekes, táncos, örömhozó. Már fölvette a smokingját. Egy számmal nagyobb volt a kelleténél. Trout sokat fogyott középiskolás kora óta. A zsebei tele voltak mohírtó golyócskákkal, úgy dagadoztak, mint a nyeregzsákok. Nyissa ki a szemét, mondta Trout. Így festene az, aki a szépségből táplálkozik. Azt mondja, nincs itt más, mint sivárság és kétségbeesés. Ha nincs elég, hoztam még. A szemem nyitva van, mondta lelkesen Milo, és pontosan azt látom, amire számítottam. Egy embert látok, akit szörnyen megviselt, mert átmert kelni az igazság tüzein a másik oldalra, amelyet mi sosem láttunk, és aztán visszajött, hogy elmondja, milyen oda állt. Én megültem ott az új Holiday Inn-ben, melyet eltüntettem, aztán megint megjelentettem, megint eltüntettem és megint megjelentettem. A valóságban nem volt ott más, mint egy nagy nyílt mező. Rozzsal vetették be. Legfőbb ideje gondoltam, hogy Trout találkozzék Dwayne Hooverrel, hogy kezdetét vehesse Dwayne álmokfutása. Tudtam, hogy fog befejeződni ez a könyv. Dwayne bántalmazni fog egy rakás embert. Le fogja harapni Kilgore Trout jobb mutató ujjának egyik percét. És aztán Trout bekötözött ujjal ki fog baktatni az ismeretlen városba. Találkozni fog teremtőjével, aki majd mindent megmagyaráz.

0: 21. fejezet. Kilgore Trout belépett a koktélbárba. Égett a lába. Nem csak zokni és cipő fogta körül, hanem átlátszó műanyag is. A lába nem tudott izzadni, nem tudott szellőzni. Rabo Karabekian és Beatrice Kietzler nem vette észre, hogy bejött. Újdonsült jó barátaik vették körül őket a zongorapultnál. Karabekian szónoklata kitűnő fogadtatásban részesült. Most már mindenki egyetértett abban, hogy Midland City tulajdonában van a világ egyik legnagyszerűbb festménye. Csak el kellett magyarázni, mondta Bonnie McMahon. Most már értem.
1: Én nem is hittem, hogy van mit elmagyarázni,
0: mondta tűnődve Carlo Maritimo, az építkezési vállalkozó. Pedig hát Istenemre volt. Abe Cohen, az ékszerész így szólt Karabekianhoz.
2: Ha a művészek jobban elmagyaráznák a műveiket, az emberek jobban szeretnék a művészetet. Tudja maga ezt?
0: És így tovább. Trout feszengett. Azt hitte, talán egy csomó ember ugyanolyan áradozva fogja üdvözölni, mint Milo Maritimo, és semmi gyakorlata nem volt az efféle ünneplésben. De senki nem háborgatta. Régi barátja, névtelenség, megint mellette állt. Kettesben kiválasztottak egy asztalt, nem messze Dwayne Hoovertől és tőlem. Belőlem Trout nem látott mást, csak a gyertyalángok fényét tükrös szemüvegemben, a lékekben. Dwayne Hoover lélekben még mindig messze járt a koktélbártól. Úgy ült ott, mint egy darab gyurma. A tekintete időben, térben messzire révett. Dwayne ajka megmozdult, amikor Trout leült. Hangtalanul formálta a szavakat, amelyeknek semmi közük sem volt Trouthoz vagy hozzám.
3: Isten hozzád, bús hétfő.
0: Troutnál egy vastag barna boríték volt. Milo Maritimótól kapta. Benne volt a művészeti fesztivál programja, Fred T. Berry üdvözlő levele, a következő hét esemény naptára és még néhány apróság. Trout magával hozta Nem titok többé című regényét is. Ez volt az a szélesre tárt pumás könyv, amelyet Dwayne Hoover nem sokára olyan komolyan vesz majd. Így hát ott voltunk mind a hárman. Dwayne, meg Trout, meg én nagyjából 4 méteres egyenlő oldalú háromszöget alkottunk. Mint három rezzenetlen fénysáv, egyszerűek voltunk, különállóak és szépségesek. Mint gépezetek, lottyad zsákok voltunk, tele előregedett csövekkel és kábelekkel, rozsdás csuklópántokkal és erőtlen rugókkal. A viszonyaink pedig bizánci bonyolultságúak. Hiszen én teremtettem mindkettőjüket, és most már nem sok idő kellett hozzá, hogy Trout a teljes tévolyba kergesse Dwayne-t, Dwayne pedig leharapja Trout új percét. Wayne Hubler a konyhai kémlelőjükon át lesett minket. Megveregették a vállát. Az, aki enni adott neki, most szólt, hogy menjen el. Így hát kisomfordált a szállóból, és ismét Dwayne használt autói között találta magát. Folytatta a beszélgetést a gyorsforgalmi útforgalmával.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé lépegetünk. Előre.

Vadaskerti úttól a Kálvin térig. Előbb az 56-oson, aztán a 63-ason viszem álmos rossz kedvemet, keresztül a félvároson. A Vadaskerti úttól a Kálvin térig 3/4 óra hosszat. Most folytatom tegnapi töprengésemet, ahogy majd holnap a mait. Mellettem elkésett diák toporog, batyúik felett trónoló solymári kofák, maguk felett diskurzusát, zajos pletykáit hallhatom. Előbb az 56-oson, aztán a 63-ason. Lőrincen, Kispesten, Budán, angyalföldön zötyög velem, csak visz a villamos, keresztül a fél életen. Arcok cserélődnek, falak, iskola, műhely, hivatal, de az út változatlan az örök egyforma kocsival. 36 éve utazom, megőszült közben a gyerek, gyűjteménye sincs már, csupán a megtett kilométerek. Ha számolnám, kijönne tán 150 vagy 200 ezer. Akárhány világutazó beérhetné már ennyivel. Előbb az 56-oson, aztán a 63-ason hallgatom a világ zaját, az újságot kiolvasom. Ez a világ, a nyomtatott, s amennyi két oldalt az út futásában föl s eltűnik, s ami a kocsiba szorult, világom a papírba zárt emberiség, az absztrahált élet intézete, ahol tudományos főmunkatárs címen kapom a fizetést, mélázva sorsom humorán, hogy így nevem mellé került a munka meg a tudomány. Esőben mégis a fedél, sötétedésben menedék, fásztomban ez a kis világ lehelte ember melegét. Itt volt találkozom velük, kik lelkem bensőbb zugain tanyáznak már azóta, mint kedves öcséim, húgaim, nevük szerint Anni, Kati, Románka, Ibolya, Piri, Évi, Dicis, Attila és Áron, Tibor, Pista, Feri. Mindőjüket megilleti, hogy ez a néhány rímem is szeresse őket, mielőtt elcsavarognék innen is, előbb az 56-oson, aztán a 63-ason, aztán honnan tudnám hová, a mit tudom én hányason. Indultam ifjan és mohón, a tágvilág, a hír felé. Csak visz a villamos a nyugdíj felé, a sír felé. 36 éve utazom, közben eltűntem nyomtalan, aki elindul, elveszett, nem őrzök mást, csak nyugtalan, csavargó kedvét, holtomig viselve zárt, fegyelmezett arcom mögött a gyászt azért, aki már sohasem lesz.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.

Benjamin László köznapi dolgok igézete. Még azt sem mondtam el, milyen csodás, nagy éjszakán az ezüst szolgás. A hangtalan föld határaira lezúduló csillagnyaka. Még sosem mondtam el a színeket, szürkébe foglalt hét szín íveket. Fehér havat a zöld fenyőgajon, piros kendőt a fekete hajon. Még sohase soroltam el az ízek mindegyikét, húzó fanyart az ínynek, maró sósat, viasz sejtekbe szűrt viráglevet, hánytató keserűt. Nem mondtam el az évszakok futását, hogy mély kápráztató a zúzmarás ág. Jázmin virága tavaszt illatozza, és napernyőjét kinyitja a bodza. Nem mondtam el meg annyi búját, mézét az élet, mit kuporgat öt érzék, s a szív mélyében születő zenét, a köznapi dolgok igézetét. Köznapok, csupa izgató magánügy, holdfény, kenyérharc, becsület, madárfügy, viharbőgése, minden ámulásom az életen csükk, nem az elmulásom. Ki a világgal váltam vala egyé, kívánkozom, s nem engednek közüttjé önvádak, fagypontig süllyedt viták, szidalmak s görcsös arszprédikák. Hogy osztanám a földnek és egeknek sok apró kincseit az embereknek? Minden élet szolgálat, ez becsesmény, törvényem, sorsommal kötött egyesség. Mert fogtam én a siker pilleszárnyát, s nem boldogabb, csak lettem tőle gyávább, s maszattá rondult ujjam a hibbot. Mind kínná torzult, ami nem lett kínból. Adj élet munkás férfikort, öregkort, s erőt annyit, ha mennem illik egykor, még síremlékem is magam faragja, s ne menjek úgy, hogy lelkemmel harag. What does he get?

dobolta, riadolta szomorú földre. Legalább 100 ifjú bomolt, legalább 100 csillag lehullott, legalább 100 párta omolt. Különös, különös nyár éjszaka volt. Kigyulladt öreg méhesünk, legszebb csikónk a lábát törte, álmomban élő volt a holt, jó kutyánk burkus elveszett, s mári szolgálónk a néma hirtelen hars nótákat dalolt. Különös, különös nyár éjszaka volt. Csörtettek bátran a senkik, és meglapult az igaz ember, s a kényes rabló is rabolt. Különös, különös nyár éjszaka volt, tudtuk, hogy az ember esendő, s nagyon adós a szeretettel. Hiába, mégis furcsa volt fordulása, élt s volt világnak, csúfolódóbb sose volt a hold, sose volt még kisebb az ember, mint azon az éjszaka volt. Különös, különös nyár éjszaka volt. Az iszonyúság a lelkekre kaján örömmel ráhajolt. Minden emberbe beköltözött minden ősének titkos sorsa, véres, szörnyű lakodalomba részegen indult a gondolat. Az ember büszke legénye, ki íme senki béna volt. Különös, különös nyelvészak. Azt hittem akkor, azt hittem, valamely elhanyagolt Isten életre kap, s halálba visz. És íme mind mostanig itt élek, akként az éjszaka kivétett, és Isten várón emlékezem egy világot elsüllyesztő rett.

0: Tűz lilium az éjszakában, én nem hiszek a csalogány szavában, én nem hiszek a bölcs emberi rosszban, én nem hiszek az emberi gonoszban. Valami téboly van ebben a nagy nyárban, tűz lilium az éjszakában. Én nem hiszek a csalogány szavában, ősz lepke gördül villany árvaságban, mint ősz csillag az Isten mosolyában, tűz lilium az éjszakában, zöld bénaság és növény fekete, növény állatok zöld lehelete, egymásból kicsüngő hüllő bánatok, csöndrostok, óriás szirom cafatok, zöld szorongás fölött kanca tüzesség, vér lebenyek, boldog hevesség, láng cimpák, buja vad csalogányok, tűz lilium, mondd meg a magányod, tűz lilium az éjszakában, én úgy hiszek az emberi csodában, valami jóban, valami szépben, valami emberi elrendeltetésben, tűz lilium az éjszakában, hold a diófa zöld zűr zavarában, hold a diófa zöld rendszerében, tűz lilium villanyfény szegélyen, tűz lilium a földcsillag rimája, zöld tüskés verőnyél kitüremlett szája, árnyék űrből felszökő könyörgés, véres érccel bélelt tigris hörgés, zöld tenyéren tűz nemiség, gyík hónaj sárga, üstökös csóva ver tűz koponyádra, a mindenséget vérzi benagy bárgya, a pokolig hasít suhintása, tűz lilium az éjszakában. Valami téboly van ebben a nagy nyárban, üstökös uszály hömpölyög nehéz szívemre, mint medúzára döglött bálna nyelve, mint óriás polip köteg ernyett csápja, omlik fejemre csipke gomolygása, valami vad angyal sír az éjszakában, szárnyát zuhogtatja egy másik világban, valami vak ördög dobog a vak űrben, kürtök és cimbalmok hamvadnak a bűnben, világnemző csődör nyerít hívja párját, Isten kék szeméhez rúgdossa patáját, Isten kék szeméből dől a láng verése, megfullaszt az égból szikra üvöltése. Feldbömböl az égen Gilgámez bikája, nincs akire roncson, nincs aki levágja, szivárvány tűz zsákja, a hold dagadt gombja, rengeteg tűzlucskát az űrbe kiontja. Valami téboly van ebben a nagy nyárban, tűz lilium az éjszakában. Reng a föld, a tenger fölmászik a holdra, fortyogó nyáltömeg, szörnyeteg amőba. Valami téboly van ebben a nagy nyárban, tűz lilium az éjszakában, görcs diófa kő gubanca alatt, lilium tűz az éjbe kihasad, fölötte az álmot kő korszakba fonja, a vén diófa cement laukon csoportja, kő kígyó örvénye, kő izom szövevénye, hajol rád lilium vérmárvány fekéje, több agyarú halkült, bitang bíbor hidra, párduc pettyes nyers hús, nőstény csillagszomja. Gyökérszövetségek, növény melkasok zöld küllői fölött, a vér zokog, tűz lilium az éjszakában, én nem hiszek a csalogány szavában, zord kezünkre hulló levelek árnya, nagy, mint a sárkány szempillája, én nem hiszek a csalogány szavában, tűz lilium az éjszakában, mint ravatal gyertya, éber csönddel tüntet, bevilágítja virrasztó szívünket. Az emberiség nem éghet magában, mint tűz lilium az éjszakában.
1: Irodalmi lépegető. Csak is előre.

0: aki kabzsik, pórul jár. Történt egyszer, hogy Harun al-Rashidnak, minden igaz hívők fejedelmének, a dicsőséges bagdadi kalifának, sehogy sem jött álom a szemére. Hívatta Dzsafárt, a vezírt, és azt mondta neki, nem bírok aludni, és nem tudom, mit tegyek, hogy elaludjam. Ott volt Maszrur is, a kalifa bizalmas szolgálattevője, és elnevette magát. Mit nevetsz? Kérdezte haragosan a fölséges kalifa. Mi nevetni való van azon, hogy nem jön álom a szemembe? Elment az eszed, vagy talán már arra vetemedsz, hogy csak úgy kineves engem? Maszrur térdre esett. Megcsókolta a kalifa lába előtt a földet, és azt mondta. Fölséges uram, Allah nevére esküszöm, nem szándékosan történt. Nem rajtad nevettem, távol legyen tőlem, hanem csak eszembe jutott valami, és nem bírtam megállni nevetés nélkül. Mi jutott eszedbe? Kérdezte a kalifa. Az, hogy tegnap, mikor szolgálatom után a Tigris partján sétálgattam, nagy csődületet láttam, s magam is oda mentem megnézni, mi az. Ott állt egy ember a csődület közepén, bizonyos Ibn el-Karibi, és nevettette a népet. Az emberek úgy kacagtak, hogy majd hanyatestek. Jól van, mondta a kalifa. Menj, és hozd ide azt az embert. Ha már aludni nem tudok, legalább nevetni akarok. Maszrur sietve elment, és addig járt keresztül Kasul Bagdadban, míg rá nem talált Ibn el-Karibira. Amikor megtalálta, így szólt hozzá. A kalifa hivat. Azonnal engedelmeskedj a szavának. Hallom, és engedelmeskedem, felelte Ibn el-Karibi. Azzal indult is, de Maszrur visszatartotta. Csak lassan, barátom, mondta neki. Tudnod kell, mit akar a fölséges kalifa tőled. Azt akarja, hogy megnevettesd, és ha megnevetteted, jutalmat fog adni érte. Minthogy pedig én ajánlottalak neki, méltó, hogy én is részesedjem a jutalomból. Egyezzünk meg tehát. Akármit kapsz a kalifától, annak háromnegyede az enyém. Nem, mondta Ibn el-Karibi a nevettető. Ez így sehogy se jó. Akármit kapok, legyen tiéd a fele. Szó sincs róla, mondta Maszrur. Akkor faképnél hagylak. Nélkülem pedig nem engednek be a palotába, ha viszont nem jelensz meg a fölséges kalifa hívására. Holnap tűvé teszi érted a várost. Elfogad és lecsapatja a fejedet. Rendben van, mondta Ibn el-Karibi. Akármit kapok, egyharmada az enyém, kétharmada a tiéd. Ebben megegyeztek, és Maszrur elvezette Ibn el-Karibit a fölséges kalifa színe elé, a palotába. A fölséges kalifa, Harun al-Rashid, minden igaz hívők fejedelme, amikor meglátta Ibn el-Karibit a nevettetőt, így szólt hozzá. Nem alhatom, hát legalább nevetni akarok. Ha megnevettetsz, kapsz három marék aranyat. Ha nem, hármat csapok rád ezzel a bőrzacskóval. Ha sikerül, gondolta Ibn el-Karibi, nyerek egy marék aranyat. Ha nem sikerül, rám csapnak a bőrzacskóval, és ez igazán nem nagy dolog, kibírtam én már kemény ostorcsapást is, mert azt hitte, üres a zacskó, pedig négy darab éles kő volt benne. Neki látott hát Ibn el-Karibi a nevettető, hogy megnevettesse Harun al-Rashidot, minden igaz hívők fejedelmét. Mesélt neki mulatságos történeteket, agyafúrt tréfákat, de a kalifa rossz kedvében volt, mert nem tudott aludni, és a sok mesére, tréfára, kalandos történetre még csak el sem mosolyodott. Végül is elunta Ibn el-Karibi fecsegését. Ebből elég volt. Gyere közelebb, hadd osztom ki, amire rászolgáltál. Meglengette a bőrzacskót, Ibn el-Karibi pedig odaállt elé, behúzta a nyakát, és azt gondolta magában, kiállom a három csapást, annyi lesz csak, mint egy szúnyogcsípés, aztán szedem a sátorfámat, s akkor lássam Bagdadot, mikor a hátam közepét. De nyomban el is ordította magát, mert ahogy a kalifa megcsapta a zacskóval, az éles kövek úgy oldalba sújtották, hogy majd a bordája kiszakadt. Kínjában tüstént eszébe jutott az egyesség, amit Maszrurral kötött. Térdre vetette magát a kalifa előtt, és így szólt.
1: Várj egy percet, minden igaz hívők fejedelme! Mondani szeretnék valamit!
0: Mit akarsz mondani? Kérdezte a kalifa, és himbálta szép lassan az acskót.
1: Azt szeretném mondani, fölséges uram, nyögte Ibn el-Karibi, hogy ez az, ami nekem járt a jutalomból. A többi azonban, ami ezután következik, már nem engem illet, hanem szolgádat, Masrurt. Megegyeztünk ugyanis, hogy akármit kapok tőled, annak kétharmada az övé lesz.
0: És bele kellett mennem az alkuba, mert különben nem vezetett volna eléd. Te pedig akkor másnap tűvé tetted volna értem Bagdadot, és lecsapattad volna fejemet a várospiacán. Ezért kérlek, fölséges uram, tarts tiszteletben te is a megegyezést.
1: Egyet már csaptál rám.
0: Ez az enyém volt. A másik kettőt osszad Masrurnak. A kalifa, ahogy ezt meghallotta, és ahogy Masrur savanyú képét meglátta, elkezdett kacagni. Olyan jó ízűen kacagott, hogy egész testében rázkódott tőle. Intett Masrurnak. Masrur odaállt elé, és az igaz hívők fejedelme rácsapott az acskóval.
1: Masrur nagyon nyögött.
0: Ibn el-Karibi pedig azt mondta. Ez volt a második harmad. Következik a harmadik. A kalifa majd eldőlt nevettében, de azért a harmadik harmadot is keményen kimérte. Aztán ezer-ezer aranyat adott mindkettejüknek, amiért megnevettették. És elbocsátotta őket békességgel, ő maga pedig ágyába vitette magát, mert úgy érezte, a nagy nevetéstől az álom is megkörnyékezte.

0: Vincenzo, csak hozz tele!
1: Miért hozták el a kutyát? Harag baba mindenkivel, még a fákkal is. Félek, hogy az utálatos természetével mindent elront.
2: Nem tudom lerázni, mit csináljak. Még innen te ronda állat, te!
3: Hogy? Miért? Mit vétettem?
2: Mondom, hogy menj innen, nincs rá szükség ez az egész, te!
4: Akkor is innen!
2: Bosszant az már, nem érted?
3: Nem szólok egy szót sem. Csak messzire jövök utálatok, na! Nem is fogtok látni, csak a közeletekben lehetek!
4: Ne tűrje, kisgazdám, üssön már az orrára botjára!
2: Nesze, ez a tiéd! Majd én megtanítalak, hogy gyorsabban fogadj szót! Te! Kell még? Nos? Erre mit válaszolsz?
3: Azt válaszolom, hogy szeretlek.
2: Jól van. Na. Akkor is elegy inni.
0: Nem. Én azt akarom, hogy maradjon. Én mindentől félek, ha nincs itt.
3: Jó kislány, szép kislány. Meglelni. Még.
4: Na mindegy. Ne vesztegessük az időt. Fordítsa meg a gyémántot, kisgazdám.
2: Fordítom!
5: Emberek! Oda nézzetek! Emberek! Lehet velük beszélgetni. Vége a némaságnak, vége! Honnan jönnek? Kik ezek? Hársfa! Kik ezek?
6: Ezek gyerekek. Sose láttam őket.
5: Gondolkozz csak, Hársfa! Te ismersz minden embert. Te mindig ott sétikálsz a házaik körül.
6: Mit gondolsz te rólam, nyárf? Én csak a szerelmeseket ismerem, akik a holdfénynél látogatnak el hozzám. Vagy a sörivókat. Azám, ezek még gyerekek.
7: Miféle gyerekek? Valami szegény falusi népség.
5: Jó, gesztenye, persze csak a nagyvárosok körútjain járuljabban.
6: Csönd legyen. A tölgy kilépett palotájából.
7: Úgy látszik, nagyon rossz bőrbe van ma este. Nem gondolják, hogy öregszik már? Kész aggasztják.
5: Fenyő azt mondja, 4000 éves.
7: Elég régi módi, azzal a fagyöngy koszorúval a fején.
6: Ne bánts! Nézd, milyen szépen leng a szélben fehér szakállal.
5: Zuzmóval és mohával hímzett zöld ruhában lépked.
7: Miközben egyik kezével egy görcsös botra támaszkodik, a másikkal meg egy fiatal tölgyre.
6: Csönd legyen! Akármilyen idős is, a gyerekeket biztosan ismeri.
2: Nézd, Miti! A tölgynél van a kék madár.
0: Adja ide, gyorsan!
8: Csönd legyen!
4: Vegye le a kalapját, kisgazdám. Megérkezett a tölgy. Ő a fák fejedelme.
9: Ki vagy?
2: Tiltil vagyok. Mikor kaphatom meg a kék madarat?
9: Tiltil? A favágó fia?
2: Igen.
9: Apád sok bajt hozott ránk. Csak az én családomban megölte 600 fiamat, 475 nagybátyámat és nagynénémet, 1200 unokatestvéremet, 380 menyemet és 12000 dédunokámat.
2: Nem tudok róla, de biztosan nem kész akarva tette.
9: Mi dolgod itt? És miért szólítottad elő lelkünket?
2: Bocsánatot kérek, hogy megzavartam. A macskától úgy tudom, ön majd megmondja, hol a kék madár.
9: Tudom, hogy a kék madarat keresed. A dolgok és a boldogságnak a nagy titkát. Hogy az emberek még keményebb rabszolgasorba taszítsanak bennük.
2: Dehogy! Béri Lintündér kislányának kell, aki nagyon beteg.
9: Elég. Döntenünk kell, hogy mit tegyünk veletek. De... hol vannak az állatok? Nem vállalhatjuk egyedül a felelősséget?
5: Jönnek az állatok! A nyúl vezeti az állatokat! Itt a ló, az ökör, a tehén, a farkas, a birka, a disznó, a kakas, a kecske, a szamár, a medve!
9: Elég! Figyeljetek, testvéreim! Ez a gyerek itt a kék madarat akarja. A titkot, melyet az élet eredete óta őrzünk. Tudjuk, milyen sorsot mérne ránk az ember, ha övé lenne a titok. A perc súlyos, A gyerekeknek el kell tűnni ők, mielőtt még késő lenne.
2: Nem értem. Ez mit jelent?
10: Jasmin, tölgy, látod a fogaimat?
9: Ez a kutya? Gyergessétek el! Nem tűrhetünk magunk között áruló.
4: Húj el a kutyát, kisgazdám, és bízzon rám minden.
2: Eredj innen, Tiló!
10: Itt sem vagyok, de ha szükséged lesz rám, visszajövök!
4: Miért lenne megkötni? Mert a fák megharagszanak.
2: Elvesztettem a pórázát.
4: Itt jön a retkény azokkal a jó, erős indáival.
10: Visszajövök, vény, kehes, pudvás, tölgy facsong. Visszajövök, te vény gyökér csomó. Azt hiszed, nem tudom, hogy ezt is a macska főz neki? Leszámolok majd vele is. Mit suttogsz, te tigris, te csúszómászok?
4: Mindenki csak sérteget.
2: Retkény! Lenne olyan szíves megkötözni ezt a dühös kutyát?
5: Nem harap?
10: Dehogy harap, sőt, csókot. Gyere csak, no gyere, de gubancot.
2: Szekülj le és fogadj szót! Engedd magad megkötözni, te!
10: Te retkény vagy, te borgyulán, te disznó istránk. Csak kötöz, csak csináld. Nézd ide, nézd, kicsavarja lábamat!
2: Te akartad, hallgass és már adjuk szót!
10: Gonoszságot forralnak ellened, vigyázz magadra! Vigyázz,
9: Kössétek a kutyát a nagy gyökeremhez. Aztán majd meglátjuk, hogy mit teszünk vele. Most pedig döntsünk a magunk törvénye szerint, mert ime megadatott nekünk, hogy ítélkezzünk az ember fölött. Nem hiszem, hogy annyi szörnyűséges igazságtalanság után, melyet elszenvedtünk tőle, más lenne az ítéletünk, mint a halál.
2: Mi bajuk, macska? Megkötöztettem a kutyát, most mi bajuk? Mit akarnak tőlünk, macska?
4: Bízzanak csak rám mindent, én intézkedem.
9: Megállapítom tehát, hogy mindannyian egy véleményen vagyunk.
6: Csak lassan, lassan. Miért kell azonnal végső eszközökhöz nyúlni? Még nagyon fiatal. Elég volna, ha bezárnánk őket egy oduba.
9: A hársfa mézes szavára nem adunk. Hite hagyott a hárs.
5: Áruló!
2: Mi ez? Én semmit sem értek. Kérem a kék madarat!
4: Sajnos. A dolog kezd rosszra fordulni.
9: Csönd legyen! El kell döntenünk, hogy ki mérje rájuk az első csapást. Ki legyen a megtiszteltetés.
5: A tiéd királyunk és ősapánk.
9: Ó. Sajnos, én túlságosan öreg vagyok. A karom béna, megvakultam, lassú vagyok és nehézkes. Sújtson először az örökzöld fenyő. Hol vagy, fenyő?
11: Itt vagyok. De úgy látom, hogy a gesztenye közelebb áll hozzájuk, és sokkal terebélyesebb is, mint én.
12: Ami a terebélyt illeti, a nyárfa bizonyára alkalmasabb.
5: Én? Na nem, hiszen az én fám még a hársfájénál is puhább.
6: Én viszont nem vállalom.
9: Ó, ti féltek az embertől. Szégyen! Akkor majd magam megyek, egyedül. Öregen, vakon, nyomorultan. Hol vannak?
2: Mit akarsz, te vénység? Meg akarod kóstolni a zsebkésem élét?
5: A kés.
6: Vigyázz!
5: Éles, hegyes és fényes.
6: Megszúr!
5: Vissza!
6: Majd az állat.
12: Helyes, helyes. Bízzuk az állatokra. Intézzék el ők.
9: Helyes. Ki vállalkozik állatok?
10: Én. A disznó!
9: Én a farka!
2: Segítség! De hát mit vétettünk nektek? Segítség! Letaposnak! Macska! Segíts, macska!
4: Sajnos nem tudok, mert kificamodott a lábam.
2: Hol van Tiló? Tiló! A medve! A disznó! A fenyő!
10: Tartsatok ki! Tiló! Ne félj, hogy kizartodom! Na csak rajta harapni még tudok! Megjesszük meg a disznónak! A pikalában!
2: Szép kép, legyen! Légy meg! Légy meg, Tiló! Segíts, Tiló!
10: A
2: jönnek!
3: Érzem, hogy jönnek!
2: Ki? Hol?
3: A fény! Sies! Fény!
2: Sies fény! Yes. Gyere! Gyere! Nép, fölálltottak a fák és az állatok!
13: Kördítsd meg a gyémántot, Tiltil!
14: Megmondtam, Tiltil, hogy veszedelmes dolog felébreszteni a fákat és az állatokat.
2: Ha nincs itt a kutya, és nincs nálam a zsebkésem, akkor végünk van.
14: Látható. Az ember egyedül van a világban.
15: Nem történt valami bajod, kicsi uralkodom?
2: Semmi komoly. Mitilhez pedig egy ujjal sem értek. De te, Tiló, vérzik a szájad, eltörött a lábad. Tiló.
15: Ebb csont bevor, ha nem az már igaz, hogy benne voltunk amna. Kutyaszorítóval.
4: Na jó, én nekem, de még mennyire? Az ökör beledöfött a hasamba, és a tölgy eltört a lábam, anyám.
15: Ugyan már, melyiket?
2: Szegény kicsi cicám. Hol voltál? Nem is láttalak.
4: Mert én azonnal megsebesültem, amikor téged védtelek.
15: De ha én egyszer elkaplak.
4: Hallod, az mit, Tiló? A kutya sérteget is bántani akar.
2: Hagyj egy békét! Fúj, Tiló, fúj! Szégyeld magad, és tűnj el!
14: Nagyszerű ötletem támad. Nézzétek! Itt állunk az elvarázsolt kertek előtt, és itt biztosan megfogjuk a kék madarat.
2: Egész biztos!
14: Mi az, hogy elvarázsolt kertek? Itt találjuk az ember minden örömét és boldogságát.
2: Sokan vannak? És lehet látni őket?
14: Beszélhetünk velük?
2: Nem bántanak?
14: Miért is bántanának? Sokféle boldogság létezik. Kicsi, nagy, kövér, törékeny, szép, és akadnak közöttük kevésbé kellemesek is. De a legcsúnyábbakat már rég kiűzték maguk közül.
2: És most hol vannak?
14: A boldogtalanságok között. Tudjátok, a boldogtalanságok kertje összeköttetésben áll a boldogságok kertjével. És a két területet csak valami páraféle függöny választja el, amelyet az igazság és az örökké valóság magas csúcsairól fújó szél szüntelenül lenget ide-oda. A boldogságok általában nagyon jó, de azért akadnak közöttük olyanok is, amelyek veszedelmesebbek a boldogtalanságnál is.
16: Nekem is támadt egy ötletem. Nem volna jobb, ha mindnyájan kívül várakoznánk. A kapu előtt, hogy kéznél legyünk, és segítségére siessünk a gyerekeknek. Ha menekülni kell. Nos?
15: A kenyérgyával! A fél maradjon a kapuban. Én mindenhova el akarok menni az én kicsi uralkodómmal.
16: Csak tessék, tessék!
15: Nincs szükségünk biztatókra, sem árulókra.
4: Ó, ezek az örökös gyanúsítgatások. Mit szól ehhez, tűz?
3: Nem érdekel, én megyek. Azt hiszem, mulatságos lesz, ott mindig lehet táncolni. Úgy hallottam.
14: Én vízlétemre sohasem ismertem a legkisebb boldogságot sem. Szeretném legalább látni egyiket, másikat.
16: No, persze, persze. Lehet ott vajon enni is?
14: Hallgassatok. Én már döntöttem. A kutya, a kenyér és a cukor...
15: Jaj, de édes! Gondolt rám, elragadó!
14: Mondom, ők hárman elkísérik a gyerekeket. A víz nem léphet be ide, mert túl hideg. A tűz, mert szertelen. A macska pedig. Azt csinál, amit akar?
15: Amit akar, fél. A macska fél.
4: Benézek néhány boldogtalansághoz. Régi barátaim. Már itt sem vagyok.
15: Az első boldogság.
2: És te, fény? Jössz velünk?
14: Igen, csak elfátyolozom magam. Sok boldogság fél a fénytől. Na, indulhatunk. Lépjetek be a boldogságok kertjébe.
2: Kik azok a kövér urak ott az asztalok mellett? Nézzétek! Mulatoznak és finomságokat vallak.
14: Ők a legkövérebb boldogságok.
2: Milyen gyönyörű süteményeket esznek.
15: Jaj! Becsenyét, kolbászt, bárányzombot, borjumájat. Nincs jobb, szebb, nagyszerűbb dolog a világon, mint a finom borjumáj.
16: És a hófehér kalács, meg a foszló cipó.
15: Nem, bocsánat, ezer bocsánat engedelmükkel. Senkit sem szeretnék megsérteni, de ne felejtsék el, hogy az asztal ékességei mégiscsak az édességek. Na, borjumány!
16: A cipó!
2: Milyen elégedett az arcuk ott az asztalnál! Nézzétek! Lehet, hogy itt lesz a kék madár!
14: Aligha.
2: És figyelmeztetlek benneteket, hogy senki se fogadjon el semmit tőlük.
0: Egy kicsinke sütemény sem.
17: Miért ne lehetnénk egy kis cukrozott gyümölcsöt tejszínhabbal?
15: Egy falat borjúmájon.
2: Mert megtörik az akaratodat.
18: Erre, Tiltil, erre.
17: Ismer engem? Kihez van szerencsém?
18: Én a gazdagság boldogsága vagyok. Legyetek a vendégeim. Bemutatom társaimat. Ez a körte hasú itt mellettem a tulajdon boldogsága. Ő a veje. Ez pedig a kesesen felfúvalkodott arcával a hiúság boldogsága. Ezek itt ikrek, a torkigivás és dugigevés. Ez pedig a micse tudás, süket, mint a lepényhal. Tessék, tessék, most kezdjük éppen újra a lakomát. Tessék asszalhoz ülni.
17: Köszönöm, de sietünk. A kék madarat keressük. Nem tudja, hol van.
18: Kék madár? Igen, emlékszem már. Azt hiszem, olyan madár ez, amit nem lehet megenni.

0: belát, hogyha vagy tévednék talán.
1: Fordítsd meg a gyémántot, Til-Til! Milyen szép kert! Hol vagyunk?
2: Ugyanott, ahol voltunk. Csak a te szemed változott meg. Most az igazi boldogságot látjuk, amely elbírja a gyémánt fényességét.
1: Nézd, fény! Mennyien jönnek felé! Kik ezek? Ismered őket?
2: Valamennyit ismerem. Gyakran jövök el hozzájuk, és nem is tudják, hogy ki vagyok.
1: Milyen kicsi aranyosak! Fussunk eléjük!
2: Felesleges, erre jönnek mind.
1: Honnan jönnek? Kik ezek, fény?
2: A gyerekek boldogság.
1: De szép a ruhájuk. Jó. Ezek mind gazdagok?
2: Dehogy. Sokkal több a szegény, mint a gazdag.
1: Szeretnék táncolni velük.
2: Sajnos nincs rá idő. Különben is. Nincs náluk a képnek.
3: Jó reggelt, Til-Til.
1: Jó reggelt. Ismer engem. Mit szólsz hozzá, fény? Ki ez?
2: Nem ismersz rám, ugye? Fogadni mernék se engem, se a társaimat nem ismered.
1: Hát nem. Soha nem találkoztunk.
2: Tudtam. Még soha sem látott bennünket. Til-Til, Mi-Til, hiszen veletek eszünk, iszunk, ébredünk, lélegzünk, élünk.
1: Igen, igen. De hogy hívnak benneteket?
2: Mi vagyunk az otthonod boldogságai.
1: Hát vannak odahaza boldogságok.
2: Hogy vannak-e? Hogy vagyunk-e? Majd szétnyomjuk a falakat és fölemeljük a tetőket. De hiába minden, ti nem láttok és nem hallottok. Remélem a jövőben ez másképpen lesz, ha most megismerkedsz velünk. Kezdjük tehát a bemutatkozást.
4: Én Mi-Til vagyok, és ő a bátyám, Til-Til.
2: Én pedig az egészség boldogsága vagyok. Nem a legcsinosabb talán, de a legkomolyabb. Itt a kékék és a zöld erdő, aztán a napos órák és a tavasz boldogsága.
1: És mindig ilyen szépek vagytok?
2: Igen. Ünnep van minden házban, ha látnak bennünket. Itt van az alkonyati órák boldogsága, aztán az eső és a téli tűz boldogsága, és még mennyi. A nagy örömökről pedig még nem is beszélt.
1: Jó, jó, de hol van a kék madár? Mi ebben a nevetséges? Ti talán tudjátok, hol van?
2: Csöndesen. Igaza van Til-Tilnek. Ő sem nevetségesebb, mint az emberek többsége. Itt jönnek a nagy örömök. Megérkeztek.
1: Ezek aztán gyönyörűek. De hát miért nem nevetnek, fény? Nem boldogok?
2: Nem akkor vagyunk a legboldogabbak, amikor nevetünk.
1: Te ismered őket? Otthoni boldogság.
2: Igen. Első az igazságosság öröme. Aki mosolyog, valahányszor egy igazságtalanságot jóvá tesznek. Én fiatal vagyok. Én még soha nem láttam mosolyogni.
1: És az a szomorkás?
2: Ő a jóság öröme. Egyik oldalán a jól végzett munka, másikon a gondolkodás.
1: És ott, messze, messze, azokban az aranyfelhőkben, alig látom.
2: Kicsi vagy. Azért látod ilyen távolinak és homályosnak. Ő a szerelem nagy öröme.
1: Ott jön valaki! Egyenesen ide! Ki az?
2: Nézzétek csak meg jobban. Nyissátok ki jól a szemet. Mert ő talán a legtisztább között.
5: Mit? Til-Til. Ide a karomba. Hadd csopoljon, ölejjelek benne. Nem is nevetsz. És te sem, Mi-Til. Nem ismeritek anyátok szeretetét. Nézzetek rám. Nem az én szemem szám, karom ez.
6: Dehogy nem. Rád ismertem, csak nem gondoltam. Szóval hasonlítasz anyura, de sokkal szebb vagy.
5: Én már nem öregszem, az igaz. Minden elmúló nap új erőt, boldogságot hoz nekem. Minden mosolyotok szebbé tesz. Odahaza ez nem látszik, de ez az igazság.
1: Gyönyörű a ruhád. Sejem, bársony, brokát.
5: Csókok, nézések, simogatások és érzések, Til-Til.
6: Megismerem a kezedet. Itt van az a kis égési sebb hely az ujjadon. De sokkal fehérebb ez a kéz, és milyen finom a bőre. Mintha fény futna rajta. Ezzel a kezeddel nem dolgozol, mint odahaza?
5: Dehogy nem. Ez ugyanaz a kéz. Nem láttad még, hogy milyen fehér lesz, és fénnyel telik meg, ha téged simogat.

0: Ez csodálatos, anyu. Ez a hang is a te hangod. De sokkal szebben beszélsz, mint otthon.
1: Nem is kiabálsz.
0: Otthon annyi dolga van az embernek, és soha sincs ideje. Most, hogy így láttál, holnap is rám ismersz, ha visszatérünk.
1: Maradjunk még!
2: Nem akarok visszatérni, itt akarok maradni, igen, amíg te itt leszel.
0: De hiszen én otthon vagyok. Ti csak azért jöttetek ide, hogy megtanuljátok végre, hogyan lássatok engem, ha otthon láttok. Nincs két édesanyja. Minden gyereknek csak egy édesanyja van, és az mindig ugyanaz, és mindig a legszebb. De meg kell ismernetek, látnotok kell őt, a szívetekkel. Ezt ne felejtjétek.

fekete-piros verseny. Azon az estén. Azon az estén olyan volt az égbolt, mint egy hirtelen kiürített város, melyben még a lámpákat is égve felejtették a fejvesztett menekülők. Pedig baljós jelek még sehol sem mutatkoztak, csak hajnal felé kezdtek feltűnedezni a szemhatáron, óvatosan az előőrsök, egy-két raj könnyű homály. Majd a hadak is megjelentek, s nyomulni kezdtek északról, keletről, nyugatról, délnek, a tejút ívlámpái sorra elsötétettek, a göncölök, mint a kisiklott villamosok oldalra dőltek, aztán sötét lett teljesen. A felhők megszállták az eget, s kihirdették az ostrom állapotot. De nem volt már kinek. Kihirdették a szabadrablást. Erre az addig fegyelmezett és zárt csapatok őrült fosztogatásba kezdtek, törtek, zúztak, föltépték a vízvezetékeket, beverték az ablakokat, kidobálták az égő kandelábereket, a tehetetlen dű, hogy senkit se találtak. Az dolgozott benne. Bár egy bujkáló, egy ellenálló, egy nő, vagy legalább egy csecsemő, akik falhoz kenhettek volna, de senki. Fölhasogatták a párnákat, a dunyhákat, és aztán napok múltán, mert nem tehettek mást, kihirdették a békét. És most béke van, hull a hó. Májusi kétségbeesés. Mint a szöges drótot hullatnának, a lágerálmú sötét felhő, szúr, sziszeg az eső szinte ráz, mintha árammal volna töltve, s hurkolódik pocsolyás utakra, fákra, tetőkre. Hol az ég? A törpeség minden beborít, s az ember olyan gyámoltalan, ilyetten szökken kapuajtól kapuaig, akinek útja van. Hol az ég? Hol az ég? Sehol egy résnyi rés, egy repedés a pacsírtás kedvű messzeség felé. Úgy sír, sajog az ég, hogy a föld is sír belé. Sírnak a rügybe hervadt álmok. Sír az ázott szélben riadtan ringó ágak hegyén az esőcsepp pattintott a bimbó. A parkokban, a tereken zokog a szerelem. A kegyetlen ég fölitte a padokról édes melegét. És napok óta csak ontja ömlik sűrűn a sziszegő szöges drótsűrűség. Ez lenne hát a májusi áldás, az áldott kenyérhozó, ó, irtóztató, irtóztató. Fuldokolnak a pocsolyák, folytogatják a tavak, szennyes kedvében folyóvá dagadt a patak, sír a sár. Állok az ablaknál, szemem könyvbe lábad, szánom a szerelmeseket, és sajnálom nagyon a gyümölcsfákat. Kezdetben még álltam a sarat, az voltam, akinek születtem, akivé váltam ésszel s erővel. Nem adom, mondtam. Nem is kérem, mondtad. Amire föleszméltem volna, balzsamos ujjait kiszedték zsigereim, ördöngös erőművekbe vezetted vérem, idegeimből pulóvert kötöttél születésnapomra, hogy védjen legalább a hidegtől, ha már a halál ellen neked sincs hatalmad. Csak a szemem hagytad meg, hogy lássam, milyen mesterien játszol betykövekké csíszolódott csontjaimmal. Játsszál csak, mondom. Dobj minél magasabbra. Mondóka. Semleges vizek mélyén, embertelenül. Atomhajtású tenger alatt járón, embertelenül. Elektronikus agyak számítják ki embertelenül a pontos és igaz jövendőt, embertelenül, hogy milyen lesz majd a föld, embertelenül. Kaland. Ha valami gyönyörű nőnemű halál, ha jönne, aki előtt megilletődve és botladozó nyelvvel hajthatná meg magát az ember, s lódíthatná, régóta várja már. Ha valami gyönyörű nőnemű halál, ha jönne, aki szemérmesen földre sütött szemmel belém karolna és vinne, én vinném forogva által a táncolók nyüzsgő forgatagán, ha valami gyönyörű nőnemű halál, és mire észrevennétek,
már jó messzire járnánk, jótékony harmat lepnébe örökre nyomunkat, ha valami gyönyörű nőnemű halál. Na nézd csak, mondanák egymás között, azzal a kis valakivel a vén hamis, ki hitte volna, megszökött. Az első ütés után csak semmi izgalom, hadd szivárogjon, ha már kiserkedt, csermelyezzen a vér, mosson árkot az arcon, hírelje, hogy méltán vághatnak, rúghatnak képen. Korábban kellett volna belülnünk, korábban kellett volna kitűznünk a szégyen vérvörös lobogóit. Korábban. Úgy fogok meghalni. Úgy fogok meghalni, hogy még az utolsó sóhajtásomat is visszafogja előbb, fölveszi magnóra, valaki vissza, pörgeti párszor illedelmesre, tompítja, vagy éppen törli. Maradjon az a kis enyhe mosolyinkább, keserje nélkül persze, az volt a jellemző rá, az a kis enyhe mosoly, sóhajtás nélkül mondja valaki, akinek folytogató kezét torkomon éreztem egész nyomorult életemben. A ház előtt egész éjszaka. Reminiszterzés. A ház előtt egész éjszaka ott állt egy terepjáró. Égő féklámpával állt, mintha csak éppen akkor érkezett volna, mintha éppen indulni akart volna. Szellőztettem már, lefekvéshez készülődve, kihajoltam, kiszoktam nézni, mielőtt az ablakot becsuknám, és akkor megláttam égő féklámpával a terepjárót. No fene, szaladt ki a számon. Történt valami? Kérdezte a feleségem. Semmi, mondtam, csak egy terepjáró. Miféle terepjáró? Aféle terepjáró, mondtam, a függönyt is eligazítva. Innen is talán látható, mondtam, az ablak sarkához húzódva, innen a függöny mögül, ha éppen kíváncsi vagy rá. Nem kell a szemközti háznak is mindent látnia, mondtam. Egy kis eltalált odalapulással, ha a megfelelő szöget elkapjuk, csukott ablakon át is lelátni, még a járdából is egy-két arasztit befoghat a tekintet, még örültünk forma is, egy picit a fölfedezésnek, mert majdnem két évtizede élünk itt a harmadikon, és mostani még soha nem jöttünk rá, hogy milyen aránylag megfelelően leleshetünk. Vajon ott van-e még? Kérdezte későbben már a paplanról a feleségem. Hogy ott van-e? Tényleg megnézem, ha gondolod. Megnézhetem, mondtam, ott áll égő féklámpával, mintha csak éppen akkor érkezett volna, mintha éppen indulni akart volna. Érdekes, mondtam, és kimentem a fürdőszobába, tettem, vettem még garga, lizáltam is, mert a torkom is, mintha egy kicsit kapart volna, vagy mifene. Még mindig ott van, suttogta a feleségem, egy picit meg is ijedtem, ahogy a függöny mögül kisuttogott, amikor beléptem, mellé szorultam én is, és szégyeltük mind a ketten, hogy milyen halhatóan ver a szívünk. Majd elmegy, ha megunja. Lefeküdtünk, vártam, míg elalszik az asszony, akkor aztán nagy óvatosan újra az ablakhoz lopakodtam. Ott van-e még? Kérdezte a feleségem, és én zavaromban azt mondtam, hogy csak az eget akartam, úgy hallottam, mintha elerett volna az eső. És nem esik? Kérdezte. Nem esik, mondtam. És ott van-e még? Ott áll, égős toplámpával, mintha csak akkor érkezett volna, mintha éppen indulni akart volna. Ott áll most is, pedig már hajnalodik, ott áll most is, míg ezt a verset kopogom, mert mi mást is tehetnénk, elaludnunk már úgyis reménytelen. Öregének. Omladó falu cinterem, repet harangú torony, korhadó hásfán zümmögő gyermekkorom. Kidő, bedő, idő, süppet sír, mohos kövek, egyszer mindenkit elfelejtenek. Vár, remény milyen vár, tatár erő, török erő, bújtulni a kántor erő,
alagút is volt alatta, Attila király rakatta, ha nem ő, hát akkor István, képében a megyés ispán, ha nem László, ha nem Kálmán, minden köve tiszta márvány. Úgy bizony galambom, elszolgált budvári, de látod-e kincsem, hogy elforlad minden. Bim-bam, bim-bam, mindenütt csak sír van. Tal. Elhúzza két konok bivajt, ha neki térdepelhet. Elhúzza két konok bivajt, ezt a megrakott földet. Neki térdepelt két bivajt, egy életem halálom. Neki térdepelt két bivajt, recseg, ropog a járom. Csillagképekké roppanó járomszög, járompálca, ígésül, ami látható, se füst, se köt, se pára, csak távolodó szuszogás, csak közeledő távol, gyűrűző ostor csattogás, s egy mezitlábas lábnyom. Töredék, mint hómezőn a vadló. Mint hómezőn a vadlót, kihüllő kráterek, párája, pár gyerek, amit még hátra hagynunk, volna és lesz kinek. Mint hómezőn a vadlót, amit még hátra hagynunk, elég, ha sejtitek. Mint hómezőn a vadlót, kihüllő kráterek, ámuló pár gyerek, amit még hátra hagynunk, ha nem is értitek. Mint hómezőn a vadlót, amit még hátra hagynunk, fakulló képeket, úgy, ahogy összetartunk, szüvette két keret, elég a sejtetek, hogy ott miről is van szó. Képes rock, Szász Endrének. Most tél van itt nálunk, nagy hó, békebeli. A föld szintjét jó félöllel megemeli. Az éjszakák meg annyi mammut hallgatás. Az ember más se tesz, napokig csöndet ás. Befagyott magányunk jégpáncélja alatt, dédelgetünk egy-egy piros szemű halat. Kaparja kitartóan a tájat a tél, hatalmas zsiletje a szél, míg brajgeli tökéjjel zuzmarát virágzik ott mentén a fűszfál. És átuk mindenem, mint tépésen a vér, hófehér. Majd nyelv nélküli nagy harang lesz a csönd, s valaki lassan leborít vele. Prométeusz, Latinovics Zoltánnak. Nem a lánc, nem az óramű pontossággal visszajáró sas, csőre, karma. Az árulás füstje fáj, a fuldoklás szégyene. Miért kellett körém gyújtanotok az erdőt?

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé lépegetünk. Előre.

ördfényű kagylókkal érkeztem a világra, babonás füvekkel, virágszirmokkal, ördögfintorral, gömbölyű boszorkány kavicsokkal. Felhők, napok, csillagok szikráinak barlanghomályos rajzát hurcoltam magammal, elkezdett kanyaros vonalakat, kis görcsös köröket, befejezetlen görbéket. Fura Maugli, majdhogy nem az állatkertben, mégis kicsit idébb születtem, éppen Krúdi Gyula bácsi sörkerti asztala fölött, felejthetetlen emlékű nagyapám, Gundel Károly vendéglőjében, ebédszünetben fél egykor. A munka és a tisztesség házának fali naptárain 1931. szeptember 9-et jegyeztek. Szülő ablakom alatt dobogott, kavargott, szeretkezett, evett, ivott, játszott és írt, flangált és pacérolt Pest, Székesfőváros. Mintha mindig vasárnap, mintha mindig díszletek között, a kalandvágy és a boldogság szomja sodorta erre a csodaváró búspesti népet. Vonatfütty, sörös lovak, konflisok, perecesek, kék-fehér teljes kocsik, hiéna üvöltés és páva víjogás, Szigeti és Morejon, Zserár és Vidos, Ort és Háda, Székelyhídi Ferenc, Pataki Kálmán, His Master's Voice, hangtölcsérek, verklik és koldusok, teve van egy pupu, az ember egy léha, egy könnyelmű senki. A ligetben minden változatlan, ma is öreg platánok alatt minden olyan, mint volt. Csak sajnos a Gundelt építették át. Itt nőttem fel, gyönyörű és zsibongó kulisszák között, kis biciklimmel rohangálva a lépcsőkön, palackokat hordva, hordókat görgetve, disznókat etetve, régi pincérek és tornyosipkájú szakácsok között, furcsán egyedül, 13 gyerek nagybátyám és nagynéném között korcsolyázva, hegedülve, az állatkert sziklái alatt szomorkodó madarak és oroszlánok között rajzolgatva firkál. A söntésből figyeltem a különös vendégsereg felvonulását. Apám odahagyta anyámat, aki visszatért ide szülei és testvérei közé, és éjjelekig dolgozva élete virágjában, 21 éves korában indult el velem a lemondás és önlegyőzés ösvényein. Mesélőszemű, barna bőrű keresztanyámmal tanítgattak lépegetni és betűt vetni. Zó a csodák csodája. Csodás titkokat őrző mesevilág, ahol születtem, a Városliget. Gyerek maszkomban az állatokról mesélnék ma. Aféle Mici Mackó Svejk, újra bejárom kedvenceim lakóhelyét. Ma is ugyanott, kései utódok, ugyanolyanok, kiket tágra nyílt szemmel bámultam. Csodálkozó kisgyerek. Úgy hiszem, tőlük tanultam játszani. Halkan bevallom, az állatkert csodaszínház. Boldogságszínház, amelyre azóta is vágyom. A zóban ketrecbe zárt álmok neszeszitál. Álmok távoli világokról, a végtelen lendületről, harcról, szerelemről, földről, égről, nagy ősi vizekről és paradicsomi óriás fákról. Az állatok szomorúak, úgy emlékszem. Csak a madarak boldogok. Talán mert röpülni tudnak. Az igazi színház is tud röpülni, és embernek röpülni boldogság. Elindulok az állatkerti nagykörön, és megértenek. A szarvasok bánatos titkokat őrző tiszta felnőttek. Meg nem értett naíva primadonna. Az őzek szomorú ifjú hősök. Bölények ősi keleti fajta, bölcs és égető fájdalmú mozdulatlanságban emlékeznek megszaggatott ruháikban. A zsiráf Daliban viván. Soha nem tudtam emberszámba venni, elnézést, angol koros gyerek jutott eszembe, vagy hirtelen nőtt nyakigláb, mint a csokornyakkendőt hordana ott fent. A zsiráf nem állat, állapot. A vízilovak öreg néger jazz énekesek. Lelkük pódiumán hallgatják az eldalolt slágereket. A kenguruk igazi naívából lett anyaszínésznők, háziasszonyok, otthon főznek.
az elefántok deklasszált portások. A gnú 19. századi hős. A zebra gátlásos táncos komikus. Vitája volt a jelmeztervezőben. A tevék perverz öreg vagányok nikotinus fogaikat mutogatják. A lovak mindig gyanúsak voltak. Szép testű amerikai férfi sztárok. A pónik amolyan cirkuszi segédszemélyzet, egykedvűen tök magot rágcsálnak. Nyáron nyaralok, télen telelek, a trotechnikus az mindig elek. Mackók, drága bölcs tanító bácsik elemi iskolai fokon. A juhok teleki téli árusok. Az oroszlán kiöregedett hős szerep, csak nagy egyéniség játszhatja, csak oroszlán játszhatja. Tigrisek, feudális fejedelmek, mediciek. Karakterszerep nehéz kiosztani. Pumák, jaguárok, negatív hősök, harmadik Richard, nagy mozgáskultúra. Majmok, gusztustalanul szemérmetlen naturalisták. A drága pulik, lihegő, kedves ifjú Rómeó kalitkában. Agárok, szigorú, lojális lakályok. A kuvasz, igazi nem felejthetem ember. A fókák ügyelő, jeges medvék, beletörődni nem tudó reakciósok. Muflonok, intézeti kamaszlányok, statiszták. A pingvinek szabadnapos régi pincélek csoportokban, lóversenyen két fogadás között. Virágház, paradicsomkert. Kár, hogy a szentélyben hüllők napoznak nyugágyaikban. Öreg imperialista. Keresem a régi hangversenypódiumot, nincs. A hajdani híres áriákat benőtte a gaz. Egyszerre szaladnak felém és belőlem képzet és képzelet, összefogódzó, kacagó gyerekek. Állok szomorúan, nézem őket, hogy szállnak egyre távolodón közelebb. Emlékek, kis fehér csónakok a ligeti tavon, ezüst korcsolyák a tükörré fagyott mosolyon. Beülök egy konflisba, átszállok a rakétába. Harkályként kopogtatok. Az igazi színházat keresem magamban.

volt a debreceni színház, az a furcsa és rejtélyes sziget, annyi rágalom, pletyka, szitok és csillogás helye, Csokonai és Móricz városában. Furcsa nagy család, cég, kisiparosok öntörvényű közösség, műhely, szentély. Lassan ismerkedem a kollégákkal, a mesterekkel és a műszakkal, a különböző tárakkal, irodákkal, zegzugokkal, avval a bizonytalan öntudattal, ami az emberekből árad. Furcsa, különös, különféle, bohócféle, művészféle, gyerekféle, aki bemegy a színpadra és más lesz. Valóban más lesz ottan benne a fények recsegő tüzében. Díszlettervező, díszletműhely, asztalos műhely, festők műhelye, fodrász boszorkány konyhája, Zakar István tanítómester, varroda. Nézőtér délután, tátongó széksorok, üres ruhatárak, kopott falak, régi szőnyegdarabok, elsárgult plakátok, régi pillanatok, régi előadásokból, régi szobrok, régi színészekről. Milyenek is lehettek, kövült üres kőszemekkel mereztik szemük. Milyenek lehettek, mikor szerettek, mozdultak, öleltek, öltek a színpadon. Hogyan énekelték át életüket valamely régi operetben, amelyet túlhaladt ma már az idő. Nem halljuk a régi dalokat, nem látjuk, hogyan gyulladtak ki a vágyak a szívisek páholyában, hogyan fonódtak egymásba a kezek, testek, szemek valahol fent a kakasüllőn, a régi kollégiumi diákok között. Száz éves színház és falaiban, mint a szúrágnak elröppent dalok, elsüllyedt szavak, híres tirádák, régen kihunytak, a gyertyafények és a reflektorok. Száz éve hányan hevültek még régebbi szavaktól, vagy dühöngtek paradicsomot dobálva, mert nem tetszett. Nem tetszett a Bon Vivant vagy a Primadonna. Komikusan dübörgött a szó nagy melkasából a tragikus színésznek. Hangosan súgott a régen volt rossz színésznő a súgójukból. Hamis volt a hegedű a zenekari árokban, mert nem volt humora a buta buffónak. A szubret nem táncolt elég frissen, a C nem jött ki Don Joséból, bennmaradt egy B, mellé fogott a szerző, aki bizonyára bikában ücsörgött az előadás alatt, álmosan kortyolgatva kávéját. Nem jött be a közönség, a régi lányok és nagymamák, kövér kupecek, nagykereskedők a piac utcából, nem jöttek el a régi diákok hónapos kosztkvártéjukból, masamódok és suhansztanoncok a műhelyekből, máskor boldogok és boldogtalanak együtt harsogtak, könnyeztek, élték együtt és külön-külön bomlott húrokon a történeteket újra-újra, minden nap, minden este, minden áldott és átkozott este, minden este. Poros babérkoszorúk, fonnyadozó szalagok, régi sikerek foszlányai, agancsos ruhafogasok, elkoptatott márványintarzia, ledörzsölt falak, szaggatott tapéta maradványok, festett arcok, rölífek, öreg csipkék, maszkok, mosolyok, falakba rakva, öreg dévavára, ahol már az új vakolat is meséket tud mondani a múlt. Pályaudvaroknak, strandoknak, fürdővárosok szállodáinak, vagy akár a lóversenytérnek és katonai gyakorlótereknek soha nincsen egy életük. Nincs olyan lelkük, mint a színháznak, írja Louis Jouvet. Ez a lélek lassanként alakul ki az előadások folyamán, valami drámai fekete por ivódik be a színház falaiba, és valamely furcsa íz, furcsa illat árad belőle. Minden színháznak megvan a maga akusztikája, és bátran mondhatjuk, hogy az mindig olyan, amint azt a színház megérdemli. Közre játszik itt minden, a színészek, az igazgató, a szerző, a közönség, a siker, a bukás. Ízlelem az ízeket, az emlékek ereje átfog, tátong a nézőtér, hűvös van az előcsarnokban. Emlékek nesze motoszkál a fejemben. Jó világ, emberi világ, fájdalmasan boldog világ. Félénk menyasszony, próbálom magamra húzni, milyen is az a nászi ruha, milyen is a nász, amitől annyira óvott anyám. És milyen utána a reggel? És hogy esik utána az étel? Milyen lesz, Istenem? Milyen is? Csajan is. Csajan is. Csajan is. Nem segít senki. Egyedül állok majd annyi fölényes bíráló tekintetben.
Mennyire féltem a vizsgáktól, mennyire féltem a versenyektől. Itt minden este vizsgázni kell, emberségből, őszinteségből. Minden este le kell vetkőzni. Nem segít a hazugság, a rutin, a ravaszkodás. Mesztelen lélekkel játszunk. Hölgyeim, uraim, csak tessék, tessék, elvtársak! Ilyen vagyok, ilyen! Ilyenek vagyunk. Ilyenek voltak a színészek. A nemzet napszámosai.

A színházzal átellenben a színészház és a színészklub, a felejthetetlen klub. Az egész társulat ideját enni, inni, pihenni, beszélgetni, kártyázni, sakkozni, tervezni, dolgozni. A sok magányos élet itt találkozott déltől éjjel. És volt hitel, rég volt bizony. Ide gyűlt a sok sztori a messze fővárosból, a nagyerdei klinika telepről és az Aranybikából. Ide jártak a festők, írók, szobrászok, orvosok, újságírók, kósza barátok a városból. Távoli eseményekről, politikai kérdésekről, családi viszályokról ítélkeztünk itt, mint legfelsőbb fórum, és avít adóságainkat törleszünk. Parádik, trefdámák, konyakok és sakbástyák között születtek meg itt a díszlettervek, jelmezek, jelenetek, az előadások. Itt kovácsolódott jófajta kommunává, kénytelen kelletlen a sokféle egyéniség. A téma végül mindig a színház. A színpad körül repdestünk mindig, mint kezdő éjszakai lepkék a fény körül. Minden történet a szakmához kanyarodott vissza, minden esemény a holnapi előadásokba épült bele. Minden tragédiát humorban oldva lehetett játékká varázsolni. Így gyúltak fel előadások után az esti kalandvágyak, messze álmok szárnyán ringatózott a lélek, míg a következő délben ismét visszatömködtük a realitást agyunkba. Két főzelék között vidáman nyeltük a szegénységet is. A klub sarkában show melszobra bölcs szigeti filozófiát fecskendezett életünkbe. Szerepeken, gyötrődésekben, nélkülözésben lassan formálódva úgy hittük, soha nem engedjük el egymás kezét. Mi együtt megmutatjuk majd egyszer a fővárosnak. Na, napi 30-40 forintokból éltünk, nem törődtünk a pénzzel, csak a munkával, csak a játékkal. A klub behúzott dohánybarna függönyeivel, a rettenthetetlen Móré Miska festményeivel, királynénivel és királybácsival, akik reggel 10-től éjjel 2-ig főztek, hiteleztek, lögybölték a fröccsöket és a házmestereket. Talán nem is haszonél, inkább szeretetből. Összetartoztunk. Ismertük, becsültük és szerettük egymást. Aki elesett, fölemeltük. Ha elestem, fölemeltük. Aki elbízta magát, helyre lögtük. Ha elbíztam magam, helyre húztak. Itt mindent tudás, szeretet és humor irányított. Önbizalmunkat az együvé tartozás emelt. Pontosan tudtuk még akkor a személyes névmásokat is. Én, te, ő, mi, ti, ők. A jelentésüket is tudtuk még, azt is, hogy kire melyik vonatkozik. Tudtuk a névmások vonzatait is, helyüket is a mondatban, viszonyaikat és viszonylataikat is. Voltak viták gátszakadásig, örök harag, javíthatatlan barom. Vérre ment itt minden, hiszen rólunk volt szó. Meddig tartott a harag? A másnapi vacsoráig, de legfőjebb egy hónapig. A debreceni Csokonai Színház volt az utolsó hely, ahol színházi közösségben éltünk. Emlékszem a röpülés boldogságára. Hiszem, hogy a szárnyaim újra.

Tilos Rádió. Az irodalmi lépegetőt hallottátok, és a végén Latinovicssal beklubboztunk. Tudjátok, hogy megnyílt a Tilos Klub, ezentúl minden nap Tilos DJ-k lesznek. Ma este Irishen és Solomon, holnap Jafar, kedden Daily Bab Adam Salmannal, szerdán S10-es buli, és hát még a szombatot tudom, akkor Zotyka Héz és jó magam funkot nyomunk. Gyertek! Nagymező utca, instant, első emelet.

0: Sziasztok, Tilos Rádió hallgatók, ez itt a Skifi nap folytatása. 1-től 2-ig egy beszélgetést hallhatok arról.
1: Sándor vagyok, Jókai út 27 számú alaka, lakos, és nevem Bakos József. Szalacsit csak a témánk hátteréül vezettem fel itt az elején. Én meghívtam kollégámat, barátomat és a science fiction jeles szakértőjét, Farkas Attila Mártont is a beszélgetésbe bemutatnám, és szeretném a témát afelé irányítani, hogy a science fiction miért tűnik el a világból, nevezetesen az európai, amerikai kulturális világból, milyen összefüggései lehetnek a nyugati ipari racionális kultúra hanyatlásával ennek a jelenségnek.
2: Na. Jó, hát mielőtt jöttünk volna ide, akkor egy személyes dolog, mielőtt jöttünk volna ide, éppen Józsival elolvastattam egy recenziómat, amit két könyvről írtam, és hát ennek kapcsán két szerző összehasonlításáról. A Philip K. Dicknek az Agave kiadó most sorba adja ki a munkáit, és most jelent meg a Figyel az ég, és vele párhuzamosan elolvastam a Stanislav Lemnek a Tipotex által kiadott új kis cikkgyűjteményét, ami rettenetes, tehát borzalmas, és hát nagyon, Józsival meg is beszéltük ezt, hogy ez teljesen valahogy az öreg mesternek így a szellemi hanyatlása, eljelentéktelenedése, és hogy lehet, hogy 70 év fölött már az ilyen zseniális embereknek meg kéne tiltani azt, hogy egyáltalán írjanak inkább, mit tudom, ilyen öntözék a kertet, vagy a virágokat locsolják.
0: De hogyha Skifiről beszélünk, akkor egyértelműen csak az irodalmat tekintjük magnak. Mert azért a Skifi manapság, hogyha mondhatjuk azt, hogy manapság, azért az utóbbi 10 évben bőven filmen is hat. És vannak önálló, és ugye feldolgozott, tehát főleg Dicknek a munkáit szívesen veszik elő Hollywoodban, uh-huh. És azt hiszem Lemből is csináltak már egy-két változatot.
2: Persze, hát a film is ebbe beletartozik. Én egyébként a science fiction filmeknek a helyzetében egyáltalán nem vagyok up-to-date, tehát én inkább csak az irodalommal foglalkoztam, meg magával a jelenséggel. Na most itt kurva sok mindenről lehetne beszélni. Szerintem térjünk vissza a Dickhez, és aztán egy szép sorba itt kibontjuk ezt a dolgot.
0: Ő egy korai szerző, ugye? Nem tudom pontosan.
2: 82-ben halt meg, ha jól emlékszem, hogy 81-ben, 80, szerintem 82-ben, és az utolsó regénye, amit írt, és talán a kiadását nem érte meg, az a Wallis, ami önéletrajzi ihletésű, és a saját megőrüléséről. Hát őt ugye többször kezelték, többször elvált, családi problémák, minden.
0: De ő valahogy egészen, mit tudom én, 40-es, 50-es években
2: már? 50-es években már lazán ért, az 50-es évek elején. Tehát őt figyelte az FBI, tehát ő így a rendszernek, ennek a McCarthy korszakban is már a elégedetlenkedők közé tartozott, később is hippikkel, stb. Ez az egész hippi kultúrával szimpatizált, legalábbis ez átjön a egyes írásaiban, és azért is érdekes a Lemet hozni, mert ő pedig így a kommunista rezsimnek egy ilyen eléggé, én úgy fogalmaznék, egy elkényeztetett szerzője volt, ami egyébként nem volna az érdemeiből, tehát a Lem az rendkívül jó író, és rendkívül zseniális és gondolatgazdag, csak én valamiféle szimbólumot látok abban, hogy a viszonylag fiatalon meghalt Dick, az a halála után lett sikeres, ami egyrészt egy ilyen toposz, tehát hogy a zsenik többségénél lenni szokott, ugye a haláluk után fedezik fel őket. Én ezt a sikert abban látom viszont, a filmjét is, mind a halála után, illetve a Szárnyas fejvadásznak a tervét azt még megérte, de a filmet nem látta. Pont akkor halt meg, amikor a Ridley Scott csinálta a Szárnyas fejvadászt, és szerintem a Dicknek az aktuális, azért fedezik föl, mert aktuális. Tehát ő nem érte meg a cognitive science-nek, a modern elmekutatásnak ezeket az egészen elképesztő eredményeit, ami mind az elméletben, mind a gyakorlatban azóta bekövetkezett. Nem érte meg az internetet, a cybertért, ezt az egész multimédiás kultúrát, de ezzel cseng össze minden, amit ő ír. Tehát ez az úgynevezett elme évszázadával. Tehát ő, a Philip K. Dick az a belső tér írója, az a psziché írója, és még hogyha esetleg a Marson vagy a világűrben játszódnak a könyvei, vagy a regényei, vagy a novellái, akkor is a belső térben játszódnak. Tehát ez nála a lényeg. Míg Lem az tipikusan az industriális fantasztikumnak az írója, tehát ott tényleg ez a Józsival megfogalmaztuk, ez a szuszogás a szkafander alatt, meg hogy a zsilip ajtó nyílik, és akkor azt leírja a két oldalon keresztül.
0: Ezért ő írt nagyon, már mint Lem írt nagyon társadalmi jelenségekről, de Dick tényleg a belsőnek egy futurológusa volt. Ez egy, nem tudom, hogy a sci-fi íróknál lehet-e mondani, hogy ők amúgy futurológusok. Tehát, hogy nekünk egy olyan jövőkép mitoszt teremtenek, amiben hopp, egyszer csak beleélünk, és rájövünk, hogy ezt már megírták. Közben hát végig is mi hoztuk össze magunknak.
1: Hát ez részben igaz, a legjobbaknál van egyfajta profétikus attitűd, de ugyanakkor azt is lehet mondani róluk, hogy koruknak csak fókuszálói. Azt értem ez alatt, hogy míg a 70-es évek, a 50-es, 60-as évek tudományos, technikai, ipari élet gazdagságbeli aranykorának a végét jelentette, még utolsó felvillanásként a űroperet szintjén kifejeződött a Csillagok háborúja sorozatban. Addig a 90-es évek enigmatikus és egyben jelképszerű filmje már a Matrix volt, amit Attila mondott, tehát hogy a külső űrből a belső űrbe nem betört az ember, az én értelmezésembe visszaszorult. Tehát, és ennek a kemény külső...
0: Nem a gépek,
1: hanem a említett virtualizálódás a nyugati világnak, tehát annak, hogy a kemény, hard termelésből visszaszorult a szolgáltatóiparba. Aminek most maga a francia elnök nyöszörög az egész Európai Unió nevében, hogy 2%-os az ipari fejlődés, aminek a hátterében pedig ott van, hogy szolgáltatóipar az EU egészének 70%-a. Tehát taxisofőrökkel nem lehet világűrt megkódítani magyarul. Hát,
2: de valahol azért, Józsi, ne legyünk ennyire igazságtalanak. Jó, ezek remek gondolatok, meg tudod, én is osztom őket, de a világűr maga is határt szab azért a saját meghódításának.
1: Pontosan, igen.
2: Tehát azért ez az egyik. De... A másik meg egy része megvalósult, tehát ma már egy ilyen köznapi, ugye a párom írt egy cikket még a Ligetben régen erről az egész problémáról, hogy a külső űr, és hogy a fantasztikumoknak a színvonalas sci-finek a hanyatlása, és helyébe a bóvli, meg ezek a fantasy, meg ezek az ilyen silányabb dolgok.
0: Azokat nem lehet sci-finek tekinteni, és az is egyfajta, hát én nem is tudom, a sci-fit lehet-e definiálni.
2: Én a Nívóját össze nem tudnám hasonlítani. Ez egy szubjektív dolog, én nem vagyok kulturális relativista, nekem van egy szilárd értékrendem, én összehasonlítom.
0: Nem lehet, hogy az, ami a magas művészethez közelít, azt elfogadjuk az egyetemes sci-fi irodalom, vagy egyáltalán egy magas művészeti sci-finek, illetve azt, amit ugye most említettél, hogy ponyvára kerül, és tömegeket ér el, és közbe középszerű értékeket képvisel, az pedig már egy új dimenzió.
2: Jó, sci-fi nem véletlenül fantázi, tehát nincs benne a tudományos egyrészt. Nincs benne a tudományos, és a realitástól eltávolít. Másrészt meg hát ilyen népópiuma. Ilyen szép régi marxi.
0: De hogyha belegondolunk, a sci-fik régen Amerikában végül sem onnan elindultak, meg mindenhol egyfajta misztikát adtak, tehát kilépést abból
2: a sivár hétköznapokból.
0: Mit tudom én, a sci-fi képregények, a sci-fi magazinok, azok mindenre szolgáltak, a kis gyerekek is ugyanúgy begyűjtötték, és rajongó.
2: Világos, hát én is a Galaktikán nevelkedtem, és abból az iszonyatos szörnyű, undorító késő Kádár korszakból nekem a Galaktika az egy ilyen kapu volt ilyen más dimenziókban, de a szó legszorosabb értelmében.
0: Ilyen szinten akkor, mint ópium elfogadhatjuk a magas művészetet is.
2: Hogyne, persze, de nincs semmi. Csak, hogy mondjam, az...
1: Zódüsszea is science fiction és fantasy.
2: Jó, hát ilyen értelem, persze, minden, de én egy ilyen esztétikai értékítélet szempontjából tettem distinkciót. Mindegy, térjünk vissza az eredeti témához, mert az érdekesebb, tehát ez a külső űr helyett belső űr. És mi a szözt akartam ezzel mondani? Ja igen, hogy tehát hogy egy részük megvalósult, és ma már nem egy akkora nagy szám, hogy űrhajózás van. Tehát van benne egy ilyesmi. Ugye? Ugyanak a világűr határcabb, ugyanak a társadalmi gazdasági folyamatok abba az irányba hatnak, amit te fölvázoltál, és hát akkor mi maradt? Maradt az inner space, a belső tér, ugye, drog, kultúra, cyberpunk, stb.
0: Ezoterizmus.
2: Ahogyne, persze.
1: De én hozzátenném, mert optimista vagyok, hogy szembe a elvárásokkal, hogy voltak profétái a belső térnek is, és egy belső Polinézia gyönyöreit vetítették fel a regényeikbe, hát szerintem inkább disztópikus jellegű lesz a valódi inner space meghódítása. Tehát arra gondolok, hogy az elektronika felhasználásával totális kontrollt lehet gyakorolni, csak nem kell, az emberiség 90%-a fölött nem kell semmiféle elektronikai kütyű, hogy, hogy
2: határoljam. Persze. Ugyanúgy, ahogy egyébként a, mondjuk az ilyen hatalmat kiszolgáló közéleti bölcseknek a bölcselkedése sem kell már, így a szocializmus bukása után, mert elvégzik azt a munkát a valóság sok meg. De hát ez is közhely, persze. Igen.
0: De talán ezek a dolgok így szétszóródtak, tehát az emberek fölött irányításra nincs szükség, hiszen minek is, de közben vannak emberek, akiknek szükségük van arra, hogy tudják, hogy tudnak irányítani, és a módszereket szépen lassan idővel elterjesztik időben és térben.
2: Na,
0: és
2: ez már majdnem a Dickes világnak, ugye a Dickről írta egy kritikusa, hogy ő az a szerző, akinek a műveiben még a nagy manipulátort is manipulálja valaki, tehát ez a tökéletes paranoid skizofrénia, tehát így a Dick munkájában, hogy az egymást tudatában vagyunk, meg nem tudjuk, hogy élünk-e, vagy már meghaltunk.
0: Hát vagy lennél az az eset, amikor elmennek a futurológiai kongresszusra és az aktuális dél-amerikai országnak a városát.
2: A bembázás?
0: A bembázás.
2: Egyébként az egyik legjobb írás.
0: Én is imádom, hogy azt akarom minden formán tévében, rádióban hallgatni. Szerintem a futurológiai kongresszus egy akkora tanulság.
2: Zseniális.
0: Komolyan, ez egy eszenciája talán.
2: Zseniális, és ez a hihetetlen gonosz fanyar humor, ami egyébként a Lemet áthatja, én azt nagyon imádtam. Ezért sajnálom egyébként ezeket az öregkori írásait, amiből egyrészt hiányzik ez a humor is, meg a gondolat is, meg a szellem is, tehát tényleg azért.
0: De talán az idők szere, nekem nagyon sokan mondták azt, akik a 70-es években mondjuk zenébe, vagy más művészeti ágakban alkottak, hogy akkoriban nem az volt, hogy valakit lemásoltunk, hanem az idők szele úgy fújt, hogy nekem ez jött ki a gépemből, és ez jött ki az ecsetemből.
2: Tehát, hogy van valami kollektív tudat?
0: Hát erősen úgy tűnik, mert hogy a magyarországi esetek is azt tükrözik, hogy itt valami olyan dolog csillant fel, ami sem az előtt, sem az után nem volt, viszont nemzetközi szinten mindenhol jelen volt valahogy ez a késő 60-as, mit tudom én, 70-es évi közepéig tartó valami tudati reveláció, nem tudom, hogy volt.
1: De milyen bizarr ehhez képest az, hogy a magas kultúrának nevezett, de valójában karanténba tartott kifejeződések képviselői meg éppen fordítva értékelték a helyzetet, hogy ők íróasztalnak dolgoztak, nem nyilvánulhatott meg ez a magas szellemiség. De majd a rendszerváltozásnál kinyílnak az ilyen. Most az más kérdés, hogy semmi nem jelent meg a zseniből, de hogy fordítva értékelik. Tehát, hogy minden.
2: Hát ez az, ami szinte Józsival sokszor szoktunk beszélni, hogy a diktatúrában ez előnyére legyen mondva, amit én persze nagyon utáltam akkor, de így visszatekintve, ez nem nosztalgiázás, ez nem is retroérzés, amit fogok mondani. A diktatúrában volt a kimondott és a leírt szónak súlya. Hát én emlékszem, hogy mit tudom, a Hanvas Béla mekkora szám volt, és egymás között a kéziratok, nem csak az mindent, amit szamizdatba kiadtak, egyéb dolgokat, szarokat is, középszerűeket is. Ma meg leírhat bárki bármit, amit akar.
0: Senki se érdekel, akármit is.
2: Nem érdekel.
1: Hát Stanislav nem ezt már előre jelezte egy novellájában, hogy mikor jövő utópikus társadalom, mert mindenki alkotó, és repülnek ki az ablakon a zseniális festmények, minden ablakon zseniális zongorázás hallatszik.
2: Persze.
1: Ez az algoritmikus információ, mert ezt leírja szépen, tehát hogy mi a valódi súlya az információknak, és hogy tud ez közgazdasági értelemben elértéktelenedni a szószoros értelmében.
0: És akkor az információ devalvált korszakában vagyunk talán?
1: Na, igen, de ez fizikai szükségszerűség, tehát ez nem emberek
2: intenciója. Ez már a mélyebb, amit a Józsi mond, én azért még megrekednék. Azért nem menjünk ebbe bele, mert akkor itt a hallgatóknak ki kéne fejteni ennek
1: igen,
2: a
1: igen.
2: információ, fizikai bölcselet és a többi hátterét, tehát magán a társadalmi jelenségen én egy picit fölnakadnék, ugye nekem van egy ilyen fixa ide, hát nem az enyém, ez már egy irányzat, hogy ez a ikonikus fordulatnak nevezik, hogy a nyelv és a szöveg az elkopik és elértéktelenedik, és a kép a multimédiának, ennek az egész multimédiás kultúrának köszönhetően a képek átveszik a szerepét a szövegnek, és egyes filozófusok, Magyarországon Nyíri Kristóf foglalkozik ezzel főként, hogy akár egy újfajta gondolkodás, a képi gondolkodás fog. Tehát a tudatműködésnek ez a nyelv előtti archaikus formája fog újra
0: visszatérni.
2: Ez így túlzá. Nem akarom ebbe ez a terikus irányba elvinni. Nem, egész egyszerűen mondjuk például egy tudományos értekezésben a kép az nem az alárendelt funkciót fogja ellátni, tehát nem illusztráció lesz, hanem a gondolatnak a hordozója, a konceptualizáló eszköz, tehát amin keresztül megjelenítenek mondjuk tudományos problémákat. Ez még fantasztikum. De az már tényleg igaz, és így elgondolkoztam én ezen az egészen, írtam is a témáról, hogy baromi, ez a szöveg olyan iszonyatos mennyiségben árassz el a világot.
0: Hogy, de ugyanígy hogy, kép is azért.
2: Hogy, igen, ez így van, de valahogy a szöveg földolgozása nehezebb, mint a képé. És a sok szöveg megemészthetetlen, és az automatikusan a devalvációt eredményezi.
0: De én most hiszem, hogy a képekkel is valahogy így van. Ez az ikonság, amit említesz, hogy én próbáltam ezt, hogy szimbólumság, ez a soknak az áradatából kiszűrni azt a pár jelet, ami tovább visz.

0: jelenik meg a tudat számára. Tehát ezért például ez egy gazdaságosabb a kép. Most a gazdaságos nem anyagi értelemben értem, hanem tudati értelemben. Tehát azonnal gyorsan hordoz sűrített információt. Írt egy metafora kutató kísérleti pszichológus Faszi, hogy például a metaforában is a képi hordozó hordoz egy ilyen tömören, gazdaságosan raktároz az információt.
1: A virágmagot, igen.
0: Na, és ezzel akarok a lemhez, meg a dikhez visszatérni, hogy ha a Dick regényeit olvassa valaki, akkor hihetetlen pörgő, nagyon pörgő, gyors, ilyen egymást váltó, sőt egymásban átolvadó, szürrealista módon átolvadó jeleneteket talál, ami teljesen a képi gondolkodásra épít az egész, míg a Lemnél klasszikus, hosszadalmas szövegeket talál. Nem mindenhol, de a regényei többsége részletes leírások. Tehát ilyen értelemben Lem tényleg ennek a 20. századnak az írója, Dick pedig megelőzte a korát, szerintem ennek az elme évszázadája, a 21. századé, de szerintem Józsit már nem.
2: Hanem eszembe jutott erről, hogy a képi gondolkodás sűrített információ tartalma, lehetséges sűrített, hogy a tudományban ma már ez realizálódik, arra gondolok, hogy képi formába jelenítenek meg tudományos eredményeket, például komputer szimulációkkal, fekete lyukak ütközésétől kezdve sok mindent látni lehet. És ennek az egyik oka azon túl, hogy a befogadó oldaláról a képire való igény az ezt kierőszakolhatja, az, hogy a tudományos közlemények lényege, már én a hard science-ről beszélek, az a matematika. A matematika pedig nem nyelv, bár sokan azt mondják sok évszázada, hogy az egy nyelv. Igazából a képinek ezt a sűrített eszenciáját jelentheti. És ezért alkalmas arra, hogy absztrakt terekbe, virtuális terekbe a matematika megjelenhessen, mint kép.
0: De egyébként, amiről szintén sokat szoktunk így beszélgetni a közös kirándulásokon, meg egyébként tudod, hogy a matematikusok, amikor a feladat megoldását vizuális élményként élik át, ilyen kvázi misztikus megismerésként. Igen. Penrose, meg ezek is.
2: A felfedezés művészetében.
0: És ott egyszerre, szintén tömören egyszerre jelenik meg az egész, a maga bonyolultságában. Utána van a nagy munka, hogy lineárisan kifejtse a
3: Jelen van egy barátunk, aki szeretne elmondani egy pár szót, és aztán utána visszajövünk, jó?
0: Ja, ez ilyen telefon.
4: Büszke vagyok arra, hogy hazánk is aktívan részese lehet Szovjetunióval és a többi szocialista országgal együtt az Interkoszmos keretén belül világűr békés célú kutatásában. Külön öröm és felemelő érzés, hogy repülésünket hazánk felszabadításának 35. évfordulója tiszteletére hajtjuk végre. Legyen és szolgálja a repülés népeink, országaink megmondhatatlan örök barátságát. Engedjék meg, hogy ebben az ünnepélyes pillanatban hálás köszönetemet fejezzem ki hazám, Magyar Népköztársaság párt és állami vezetőinek, az egész magyar népnek, Szovjetunió kommunista pártjának, kormányának és népének. Jelentem, a Szajusz 36 hajó fedélzetén őrepülésre kész vagyok. Minden tudásomat, erőmet megtisztelő feladatom maradéktalan végrehajtásának szentelem.

0: Továbbra is Skifi nap.
1: A Tilos Rádióban Skifi napot tartunk, és két remek vendégünkkel, akit remélem, hogy máskor is viszont láthatunk a Tilos Rádióban, a belső behuzalozottságról és a multimedializáltság, nem is tudom, elveszejtéséről, vagy jól megismeréséről beszélünk, hogy...
2: És már itt a zene alatti beszélgetésben már a buddhizmusig lyukadtunk ki, ugye? De hát ez meg kellene a hátterét ismerni, hogy mi a buddhizmusnak, mint belső szabadságharcnak a lényege. Ugye erről vitatkoztunk, hogy amikor már szagokkal, feromonokkal, meg tudat alá vetített képekkel manipulálják a társadalmat, akkor a szabadságnak egyetlen módszere marad, az, amit a Buddha 2500 évvel ezelőtt próbált az akkori Indiába, tehát hogy az érzékszervek legyőzése, az érzékszervektőlnek a befolyásoltsága alatti megszabadulás, erre mondta Józsi, hogy
3: tulajdonképpen az meg éppenséggel az evolúció által az agyba beépített, behuzalozott képességeket engedi szabadjára. És ez összefügg a Dickel, erről is beszélgettünk, hogy a halál előtti felgyorsult szubjektív élmény együttes, ami időbe is megjelenik, tehát egy örökké valóságban való kinyújtódás is lehet, ez összefüggésben lehet ezzel a buddhisták által és sok más vallás által gyakorolt úgynevezett belső szabadsággal, tehát, ami valójában egy evolúciós rabságot jelent. Tehát, hogy éppenséggel akkor indul el a belső multimédia, amit az evolúció diszpozícionálisan elhelyezett az agyunkba. Kémiai és
2: akkor
3: egyéb
2: triggerekkel.
3: Nincs.
1: De a belső multimédiának a képtára mondjuk egy semmiben való feloldódás esetén nem túl bonyolult, ugye?
3: Nem, főként egy fejbelövés esetén, mert akkor nem indulnak el ezek a kémiai triggerek. De visszatérve, én azt hiszem, ott van a komolyabb fonal, amit megragadhatunk, hogy a Dickféle belső szubjektív idő kinyúlása, a virtualizálódásba való átmenet a külső űrből a belső űrbe, hogy milyen érdekes módon analógba állítható a tudományon belül megjelenő kulturális mémek időszakos divatszerű váltakozásával, és erre felemlíteném a kemény, tehát matematikai hard science-nek számító fizika, kozmológia területét, ahol létrejött egy altudomány, a fizikai eszkatológia, ami pontosan ugyanezzel foglalkozik, amit már Dick előrejelzett, csak egy szubjektív térben és időben. Azzal ez a tudomány foglalkozik a hard science körébe, nevezetesen, hogy a világegyetem esetleges összerobbanó, kollabáló modelljeiben az utolsó milliómod másodpercekben milyen fizikailag lehetséges végtelen időtartamok bomlanak ki. Kétféle idő lehetséges, egy saját idő, amiben a világegyetem végleg megsemmisül, teljes és abszolút módon, de ugyanakkor az utolsó töredék másodpercekben egy fizikai idő, a belső léptetési idő, mint az Zénon paradoxonba, az Achilleus és akár a Nyíl paradoxonba végtelenül oszthatónak bizonyul folytonos időnek, amiben...
2: És ez minél nagyobb információ feldolgozással kapcsolatban. Tehát egy olyan elme létre tudna jönni, ami végtelen információt dolgoz fel, az soha nem ér el a maga saját belső idejét tekintve a külső összeomlásig. Tehát mondjuk egy emberre lefordítva, és akkor Dick világához visszatérve, tehát én mondjuk meghalok a következő pillanatban, de az a pillanat végtelenre nyúlik ki, ami alatt számtalan, tehát szó szerint számtalan, akár végtelen számú életet élhetek át.
1: Én meg ezt a történetet úgy hallottam, hogy amikor az ember meghal, ugye az utolsó pillanatokban van ez a felgyorsult, hát nem is tudom, tapasztalat begyűjtés, kivetítés, és lényeg az, hogy amikor az ember meghal, eljön a halál állapota, akkor minden eddig megélt dolog, ott van szépen körülötte, és azt fogja bámulni időtlen időkön túl.
2: Na, egyébként az egyiptomiak kb. Hasonlóan gondolták. Tehát az egyiptomi sír, az óegyiptomi sírokban, amit az öröklét házainak neveztek, és az elhunytnak az a életképeivel, az óegyiptomi, tehát az óbirodalmi sírokról van szó, főleg, életképeivel volt tele, és az az ő kájának, a hasonmásának volt igazából a háza, de a ká lélek, ami mondom, egy az egybe az embernek a hasonmása, az a halál után veszi át az élő szerepét, és valami ilyesmi idő volt, az Osiris időnek, vagy Jet nevezték, olyan örökké valóság, ami örökké ugyanazt az életet, tehát ilyen tükörvilágba áll. De ők ezt mint pozitív. Tehát ez a...
1: Lehet, hogy ők...
2: Tehát számomra ennél iszonyatosabb és szörnyűbb nincs, tehát a tökéletes megsemmisülés.
1: Ezért kell jól élni, hogy amikor ugye lepereg életet filmje, és egyfolytában azt kell nézni.
3: Ne tartsuk végtelen.
2: De a legjobb. De lehet, hogy mindig elfelejti. Tehát mint a déjà vu, ugye, csak egyes pillanatokra emlékszünk vissza, hogy mintha ezt már láttuk volna, de ez pici kis hibákon kívül azt hiszik, hogy lehet, hogy már most is ott vagy. Tehát lehet, hogy ez végtelen számban ismétlődik, ahol most vagyunk itt a Tilos Rádió stúdiójában, és hát az ment meg minket, hogy mindig elfelejtjük.
3: Ez hiszik, két ez téma is kapcsolódik ehhez. Az egyik a Matrix, amit már említettünk, hogy a belső űr és a 90-es évek feelingjének a fókuszpontja és kifejezője. Ott a déjà vu-t pontosan ilyen értelemben említik. Csak nem elég fantáziadús a Matrix, tehát a Wachowski testvérek talán nem engedték el eléggé a fantáziájukat, mert a fizikusok ennél bődületesebb és elképesztőbb virtualizált valóságot tudnak felvázolni. Ezt, amit említettem a fizikai eszkatológiában, hogy az egész univerzum megfelelő szerkezet mellett képes egy információ feldolgozó hiper elmévé alakulni a elkövetkező eónokba, ami minden anyagi részét és minden erőterét be tudja kapcsolni ebbe az információ feldolgozásba, ami végtelen sok információt jelent, és ebbe, mert a végtelennek megvan ez a matematikai tulajdonsága, végtelen sok al végtelen lehetséges, amik különböző valóságágakat, virtuális valóságágakat reprezentálnak, ezek pedig egy valamifajta szubjektum számára, ha egyáltalán lehet beszélni egy ilyen képbe szubjektumról, akár ilyen virtuális játékokként is felfoghatók, és nem úgy, mint a Matrixban, ahol csak pár száz vagy pár ezer év a különbség a valóság és a visszavetített
2: pár száz.
3: Vagy pár száz év, igen, a különbség. Itt több milliárd vagy 10 milliárd év a különbség, és amit most megélünk, az ebben a jövőbeli, a végső összeomlás peremén lebegő hiperelmének a egyik lehetséges valóságágát, virtuális valóságágát reprezentálja. Ez a lemféle hát fantomatikának is egyik alváltozata. De a másik, amit ezzel kapcsolatban talán érdekes megemlíteni...
0: Van egy hallgatónk.
3: Jó, akkor hallgassuk.
1: Halló.
4: Sziasztok, Gábor vagyok.
1: Halló, Gábor.
4: Halló.
1: Itt vagyunk, hallasz meg?
4: Halló,
1: halló.
0: Halló. Adásban vagy.
1: Aj, de kár.
2: Ezekkel a telefonosokkal mindig ilyen...
1: Nem egyszerűen, valahogy problémát. Nem hallanak, vagy ha hallanak, akkor sem hallanak. Telefonszámunk 215-3773, csörögjetek vissza, vagy SMS 0-20-99-99-93.
0: Gábor, hívj újra!
2: Vagy akár telepátiával is. Ha
1: vagy akár telepátiával is. De hogy van ez? Tehát, hogy az éppen összeomló világegyetem tudomásai vagyunk most itt 2005-ben?
3: Igen, hát mi úgy éljük meg. A másik, hogy ez ismeretelméletileg megoldhatatlan a probléma, mivel hogy teljes és jól szeparált valóságként éli meg mindenki a saját virtualitását. Hát ez meg visszakapcsol a filozófus Hilary Putnamnek a Agyak a kádba című gondolat.
2: Illetve Descartes-hoz, mert Descartes-hoz találtak ki, hát a Putnam az csak tovább.
1: De lemírt belőle egy gyönyörű novellát, ugye, ahol különböző valóságokat modellez a nagy dobokban.
2: Dobozok, ugye? A
1: valami forognak ilyen nagy kerekek, amikben ilyen emlékfosztályok vannak.
2: És az egyik ládának képzeli magát, igen, mert olyan paranoiás.
0: Vegyétek fel a fülest, hogy halljátok ti is.
1: Halló. Meg vagy hallgató?
4: Halló.
2: Igen.
0: És most hallasz minket? Nem baj, hogyha nem hallasz minket, beszélj!
1: Valami nem adja magát.
0: Lehet, hogy a jövőből hívott minket, és ki kell várni, amíg
3: eljön a hang. Vagy egy másik virtuális ágból.
1: Hát igen, a hang nem jutott.
0: Na, nem, most figyelj. Gábor, akkor is beszélj, hogyha nem hallasz semmit.
2: Na.
1: Mondd. Hálló.
4: Akkor ti hallottok legalább, én csak a rádióban hallak titeket, valami gond van vele.
2: Igen.
4: Gábor vagyok megint a jövőből. Richard Bachot akartam megemlíteni, akinek ugyan nem szokták sci-fi besorolni, de a Híd az örökké valóságon átban pont egy ilyet ragoz, hogy végtelen választásunk van folyamatosan, és akkor gyakorlatilag végtelen párhuzamos lény, ugyan, na, mindannyian végtelenek és végtelen párhuzamos időségben létezünk, minden egyes döntésünknél többet választhatunk, és az egyiket tudjuk, amit csinálunk, hogy mit választottunk, de az összes többit meg nem, de azok is léteznek.
3: Most hát Richard Bachot nem ismerem, de ha 70-es évek után alkotott, akkor ez plágium, mert 1957-ben már egy Hugh Everett nevű kvantumfizikus leírta a sokvilág elméletet, ami jelenleg...
2: Pontosan ugyanez.
3: Ugyanez, és az egyetlen a koppenhágai értelmezés mellett, ami konzisztens matematikailag. Hát nem lehet eliminálni azzal, hogy fantasztikus. Itt szó szerint arról van szó, hogy minden esemény a univerzumban hasítja a teljes valóságot, és végtelen sok ezután egymáshoz már fizikai kapcsolatban nem álló valóságágra hasad szét. Így a saját magunk alter egóinak sokasága, megszámlálhatatlan végtelen sokasága létezik.
2: Csak egyről tudunk.
3: Így igaz, mindenkinek a saját valója.
4: Én egy kicsit később kezdtem, a 75-ben születtem, úgyhogy azóta csinálom ezt a sokrétűséget. Ezért plágium. Vagy párszor kiderült, hogy valamiről azt hittem, hogy annak az a forrás, aztán kiderült, hogy mégsem.
1: De van ősforrás szerinted?
4: Akkor ez létező dolog. Köszi.
1: Oké, kérdezem az itt ülöttől. Szerintetek van egy ilyen ősforrás, amit így mondhatjuk azt, hogy tulajdonképpen ezek a fajta információk, amit most próbálunk felfejteni, már megvoltak?
3: Hát nem teljes egészükben, de hát ez Attila ért inkább kulturális ősmémekként, nagyon sok minta, pattern létezik.
2: Hogy számos teljesen újnak, és a újabb telefonon, no, jó.
1: Hello.
5: Sziasztok, Robi vagyok.
1: Hello.
5: Csak egy élményet szeretném megosztani, mert én nem vagyok ilyen okos, meg nem olvasok ilyen okos dolgokat. Pár éve volt egy esetem, egy futóversenyen vettem részt, nem készültem rá elég, és sikerült elájulnom, és 2 órát töltöttem úgynevezett vércukorkómában. És bár az orvosok után nem tudták megmondani egyértelműen, hogy most ez halál közeli volt, vagy nem, de nem pergett le előttem semmi, ellenben elkárhoztam, bármilyen furcsa is hangzik ez, előtte nem hittem ilyesmiben, és borzasztó volt.
3: És ezért vagy most itt,
5: Magyarországon
3: 2005-ben.
0: Azért ezt fejtsd már ki bővebben, ezt az elkárhozást. Tehát, hogyha valaki esetleg még nem kárhozott el, pontosan mik voltak ennek a stációi? Hát, először is futni kell hozzá.
5: Igen. És nem szabad előtte enni, és nem szabad előtte sportolni, hogy full extrás legyen az élmény. Ez lehet, hogy elég hosszú lenne, ha most így végigmondanám, csak röviden. Először volt egy olyan érdekes élmény, hogy nem volt videó élményem, csak audio. Azt hallottam, hogy ilyen hangok tanakodnak fölöttem, hogy kb. Ilyesmi stílusban, hogy hát viszonylag értelmes, intelligens, és mégse bírja elfogadni a tényt, mármint hogy meghaltam. És valóban nem bírtam elfogadni, és úgy éreztem, hogy ez valami félreértés, tévedés lehet, és hogy mindjárt magamhoz térek, csak ki kell várni az időt. És akkor éreztem, hogy ez teljesen nonsens és banális gondolat, mert itt nincs idő. Vagy ilyen időn kívüli, vagy időn feletti, nagyon furcsa állapot volt. Tehát értelmetlen volt ez, hogy én várakozok. És akkor szép lassan elkezdtem gondolkodni, hogy miért nem lehet az, hogy én meghaltam. És felejtottam valami kis elméletet, azt végig gondoltam, és oda jutottam, hogy ez egy rossz gondolatmenet volt, mégiscsak meghaltam. És aztán lejátszódott, tudom én, sok ezerszer, és egyre gyorsabban. És a végén már úgy kinyit a tudatom, mint hogyha élnék a világ legokosabb atomfizikusa, meg csillagásza, meg orvosa, olyan dolgokat gondoltam, amit most nem tudnék visszaidézni. És aztán végén oda jutottam, hogy nincs több ötlet, mégiscsak el kell fogadni a tényt, hogy én meghaltam, hát ez borzasztó volt. És akkor utána jött az, hogy de akkor mi ez a rossz?
0: Elvitték a lelkét. Az angyalok.
2: De ez jó, ez nagyon jó.
0: Ez nagyon furcsa történet volt.
2: Ehhez csak egy tantrikus szövegből, Shiva 112 útja, van egy ilyen nagyszerű tantrikus szöveg, egy középkori indiai szöveg, ahol ilyen egy mondatban vannak ilyen szentenciák, amik ilyen gyakorlatokat, és az egyik gyakorlat az az, hogy nem menetelj, hanem járkálj a végkimerülésig, a teljes összeesésig, majd abban az összeesésben légy teljes. Szóval ez a... és lehet, hogy ezt az állapotot tudja ezt behozni. Nekem ez jutott erről a számba.
3: Nekem persze egy kvantumelméleti lehetőség, hogy átlapolódtak a párhuzamos világok, kvantumkoherencia.
1: Gyorsan véglapozottak.
0: No, és hogy volt tovább?
1: Halló! Hallgató!
2: Na, megint szarozik a vonal.
1: Ez a technika öröme.
2: Na mindegy, vagy lehallgatnak minket, megfigyelnek.
3: Tehát a kulturális ősmémeknél tartottunk.
2: Ja igen, nem, tehát hogy én arra jöttem rá, hogy számos modern és posztmodern elmélet az bizonyos alapformájában
0: elvétkezik
2: az előző kultúrákban is, de teljesen.
1: Nos, hallgató, hello!
5: Visszahoztak az angyalok.
2: Na, hello. Igen.
5: Na, ha még egy pár percig föltarthatlak be. Szóval ez borzasztó rossz volt, és akkor jött hozzá a videóélmény. Én azt gondolom, itt a magam kis agyával, hogy összecsúszott a valóság, meg ez a másik valóság, mert hogy az volt a audio és videó élményem immár, hogy egy kórházi ágyon fekszem, és mindenféle ilyen orvosszerű emberek maszkba jönnek, és hát csúnyán elkezdenek kínozni, szabdalni, vér folyik, tehát így nagyon durán. Amíg az ismert, kaptam infúziót, ez az amaz. Tehát nagyon komoly fájdalom küszöböt sikerült átlépnem, és úgy éreztem, hogy ez baromi igazságtalan, és ennek nem így kéne lennie, és gyorsan megint kitaláltam, hogy ez miért nem lehet így. És ugyanez bekövetkezett, hogy végártam az adott gondolatmenetet, és annak az volt a vége, hogy hoppá, ez nem volt jogos. Pontosabban az a jogos, hogy én itt vagyok, és velem ez történik. És újra kezdődött ez a, ott fekszem az ágyon, jönnek, vágnak, szúrnak, darabolnak, stb. Csak a fájdalom szint az egyre emelkedett. És a végén, mikor megint csak így pörögtek a gondolatok, de ilyen piszok gyorsan, bár ugye idő nem volt, de mindegy, a végén már egy elviselhetetlen volt ez a fájdalom szint, és ki is fogytam a gondolatokból, és a legutolsó ötletem az volt, hogy mert hogy korábban egy kereső ember voltam, tehát ilyen transzcendens, meg Isten, meg ilyen élet-halál kérdésekkel mindenki foglalkozik, hogy lehet, hogy mégiscsak igaz minden, ami mondjuk a katolikus vallás, vagy a Biblia, vagy valami ilyesmi alapokon így hirdetve van, és nekem itt most meg kéne bánnom a elkövetett bűneimet, vagy a rossz cselekedeteimet, stb. És úgy megörültem, hogy ez az, gyorsan megbánom, és akkor ez a kiút innen. És egyébként itt már végig éreztem egy ilyen hatalmas nagy erő jelenlétét, aki így inkább csak így figyelte az én saját vergődésemet, nem avatkozott bele, meg nem ítélt el, meg semmi ilyesmi. És ennek nagyon megörültem, meg az ötletnek, fú, tök jó, ez az, gyerünk. És mégis újra kezdődött ez a orvosok, szerű emberek jönnek, szabdalnak, stb. Nagyon durva, de ez már nagyon durva szinten ment. És akkor éreztem azt, hogy leesik rólam minden állarc, minden képmutatás, ott vagyok én magam pusztán a lényem. És jöttem rá, hogy hihetetlen, hogy a halál pillanatában, vagy a legeslegutolsó pillanatban is a képmutatással próbálkozom, hogy én a saját kis agyammal majd ezt a nagy erőt, vagy mindegy, hogy nevezzük, Istent, becsapom, és majd megmutatom, hogy én megbánom, és akkor innen kijutok. És akkor azt éreztem, hogy akkor viszont ez így igazságos, hát ha ennyit tudok, akkor ezt érdemlem, és utána jött egy ilyen semmi, ha lehet így fogalmazni, végtelen magány, végtelen fájdalom, és az a tudat, hogy ez örökké így lesz, és az örökké nem 50 meg 100 év, hanem tényleg az, hogy örökké, hihetetlen, és hogy ez mindig így lesz. borzasztó volt, aztán magamhoz tértem.
1: Azt az állapotodat jól megfigyelted, amikor egyedül voltál, és mondjuk teljesen egyedül, és mindent érzékeltél, azt a nagy erőt is, és magadat is?
5: Akkor már nem éreztem a nagy erőt. Tehát amikor így a végén tök egyedül voltam, akkor azt éreztem, hogy olyan szinten vagyok egyedül és elszakítva mindentől és mindenkitől, tehát az abszolút magány, hogy igazából elviselhetetlen volt.
2: Uh-huh. Az Artó, a kegyetlen színház kitalálója, az, amikor Peyote élménye volt, ugyanezt írta, de szinte szóról szóra, és azt, hogy a végtelenül elsivatagosodott sötét földön egy maga van csontvászként, de a csontja se valódi csont, csak bőrből ilyen álcsontváz, és az is szerte foszlik.
3: Tehát ez az igazi kukulasz, az a végső lény, aki figyeli a szenvedést, az Gino a majálisról, és kifejti, hogy a bűnösöknek szenvedni kell. Ez lenne a magyar pokol.
5: És csak annyit még, hogy ilyen, néha elmesélem ezt bizonyos barátoknak, ismerősöknek, most nem tudom, hogy miért nektek pont, mindegy. És szokták mondani, hogy ó, hát igen, mikor az ember ilyen rosszat álmodik, meg ilyesmi. Hogy amikor magamhoz tértem, ezt soha nem fogom elfejteni, a kórház, mert közben bevittek a mentők a kórházba, fehér plafon, lámpa, szociál festék a falon, ahogy kell, és arra gondoltam, hogy milyen érdekes az emberi agy, hogy még a halál pillanatában is valami kémiai vegyület kitalál nekem egy magamhoz térést egy kórházba, hogy ne kelljen ott lennem az igazi valóságban. És akkor percek teltek el, mire észrevettem, hogy itt van idő, hogy itt múlik az idő, és hogy kvázi visszajöttem, és akkor sírtam. Na, ennyi, bocs.
1: Köszönjük.

0: Szerbusztok, ez itt a Miki Skifi műsorunknak a különleges kiadás, a Skifi naponnak a harmadik, negyedik befejező része. Visszatértünk a belső űrből újra a gondolatok és képzetek által behatárolt világunkba, és rögtön az a kérdésem, ami egy könyvvel kapcsolatos, illetve rögtön kettővel, te említetted, hogy a Matrix a 90-es éveknek az egyik csomópontja, hát én mondanám, hogy a 80-asnak, meg esetleg a Galaxis utikalos toposoknak, és hova lett ez az abstrakt skifi? Hova lett ez az absztrahálás, ahol
1: most csinálnak belőle filmet, a Galaxis.
0: Igen, egy kicsit ezért is jutott eszembe, de közben az a vonal, ami teljesen felborítja a szokványos észlelést, és az a fajta bármi megtörténhet, ami tényleg Lemnél és Douglas Adamsnél nagyon ott van, de utána már, nem tudom, Matrixban már csak ennek a nyomait látom. És közben szerintem az igazi skifi, amiben bármi megtörténhet, és meg is történik.
1: Hát azért nem tudom, hogy az az igazi skifi, hogy bármi. Tehát nekem például a fantasyikban pont a valóságtalanságuk nem tetszik.
0: De most mondjuk maradjunk a Douglas Adamsnél.
1: Tehát az az igazi skifi, ami úgy történhet meg bármi, hogy az elemei mégis klappolnak a valósággal.
0: Akkor lehet, hogy inkább csak a szórakoztató skifiben van egy ilyen gondolati értelme annak, hogy túlabsztrahálni olyan dolgokat, amihez eddig elvileg ragaszkodtunk foggal körömmel, és amikor így kifordítják magából, és mi kötnek rá egy csomót, még az is tetszik.
1: Nem tudok erre válaszolni.
2: Én azt hiszem, arról lehet, hogy a klasszikus...
1: Ezen nekem gondolkozzak.
2: Science fiction az olyan, mint a sakjáték. Önkényes, de mégiscsak szabályrendszert alkot. Tehát önkényes szabályrendszert, és ahhoz azért ragaszkodik. Míg a kvázi posztmodern science fiction, ami hát túl van ez a science fiction new wave vonulatán is, ez felrúgja ezeket a önkényes szabályokat is. A Douglas Adams az kivétel, mert az nem rúgja föl. Ő még azért ennyiből klasszikus, hogy betart bizonyos metaszabályokat, de azon belül valóban elengedi nagyon a gondolati szabadságot. De én azt hiszem, az egész mögött van talán egy olyan háttér, hogy a felgyorsuló széthullás, amit látunk, amit kifejez a magas irodalomban, filozófiában a Baudrillard, Lyotard és mások által jelzett posztmodern irodalomba stb. Az a science fictionbe is bekövetkezett. A fantasy ennek meg egy ilyen populáris oldala, de valóban létezik a science fictionben egy ilyen posztmodern vonulat, csak ez Magyarországra már nem jut el. Egy-két darab volt, amit én magyar nyelven olvashattam, de ennek egészen földönjáró egyszerű okai vannak véleményem szerint. Az ország vásárlóképességének a hiánya. Aha. Tehát, hogy egy ponyva is 2000 forint körül van, addig egy Varez science fiction játék, tehát konzol vagy PC-s játék, az a nem mondok helyet, de mindenki tudja, aki otthon van, hol lehet vásárolni, az 1000 forintért egy CD-t.
0: Hát akár egy bólhapiacon.
2: Bólhapiacon például. És ezt ki is fejezte egy rajongó, aki Hajdan Galaktikát olvasott, Hajdan Science Fiction-öket vett, még a Hajdanon a 90-es éveket értve. Ő inkább vesz egy ilyen játékot, és azzal hónapokig el van, míg egy könyvet elolvas, és kidob a kukába.
1: Én egy gondolatot hozzáfűznék ehhez, de nagyon fontosnak tartom, amit fogok mondani, hogy van azért ebben az egészben egy olyan veszély, hogy az olvasás, tehát mondjuk könyvet már nem olvasunk, hanem helyette számítógépjátékot veszünk. A könyvben szerintem jobban interaktívak vagyunk, hiába vagyunk passzívak látszólag, tehát az olvasással valahogy mégis jobban részt veszünk. Tehát olyan ez, mint hogy szerintem rádiót hallgatva az ember, és csak mondjuk egy rádiójátékot hall a rádióba. Gyerekkoromban emlékszem, az a fantáziámat jobban megindította, mint ha tévében megnézem filmben. És szerintem ez lehet a viszony a könyv és a játék között is, hogy a játék az látszólag, tehát külsőleg interaktív, és mégis te teljesen alá vagy vetve annak az egésznek, semmiféle társalkotásod nincs, nem lódul meg tőle például a fantáziád, míg a könyvben látszólag passzivitás van, és mégis beleviszed az olvasáskor a saját. Na ez egy érdekes gondolat, ez most jutott eszembe.
2: Talán összefügg azzal, hogy a képi, amiről volt szó a beszélgetés elején, a látszólagos...
1: A kép lenyomja a képi gondolkodást, van, a szöveg van. Meg előre. Milyen paradoxon van a külső és a belső viszonya?
3: Igen, nem, pont ez jutott eszembe, hogy az, hogy szükségünk van adott mennyiségű táplálékra, mármint hogy inputra, és hogy abból mennyit ad, lehet tudni, hogy mennyit ad a vizualizáció, mennyit ad a fül, a szaglás és a többi érzékszerv, és ehhez képest ezeket behelyettesítjük, amikor ezeket nem használjuk egy adott tevékenységnél. Tehát az olvasásnál nagyon keveset használunk be, picit a tapintást, picit a látást, és nagyon az absztrahációt, az elmét. És akkor ettől történik meg az, hogy felturbózódik maga a belső élmény ezáltal.
0: A belemagyarázás lenne a kulcsa a dolgoknak, tehát hogy könnyen akarunk befogadni, és inkább elhisszük neki, hogy az ami. Mint hogy mi magunk egy kicsit fürödjünk benne.
2: Épp ezt akartam mondani, hogy kivételez alul az, amikor maga az élvező, vagy a játékos, az csinálja is a játékot.
0: Hát mondjuk itt, amikor ruhát csinálsz neki, igen, vagy pályákat szerkeztesz.
1: De... Igen.
2: De akár egy teljes játék koncepcióját is.
1: Nem, szerintem egyszerűen mélyebb a dolog, és kognitív, tehát ez a képi gondolkodás, szerintem a tudatműködés, tehát itt lehet megfogni, hogy mi a különbség a között. Nem morális szinten, nem társadalmi, hanem tudatműködés szinten. Na mindegy.
0: És van kivezető út, hogyan lehet esetleg az embereket erre az absztrakt, vidám és nem mások által ránk kényszerített képi gondolkodásból kimenekíteni? Ha van nekünk ilyen szándékunk egyáltalán.
2: Na igen, nekem nincs.
0: Mondjuk senki nem nyújt kezet, hogy rángassuk.
3: Én nem gondolom, tehát én úgy olvastam a Bibliában, hogy 122 ezer ember fér be a mennyországba, tehát hogy én speciál örülök azoknak, hogy rengeteg tévtan van, és rengeteg tévút van, hogy lehet, hogy még marad egy hely még nekem is.
1: De bocs, nem, azért a Bibliában nem ez van, ez hülyeség, amit mondasz, Szabi. Ezt így azt hiszem, jól tanulni szokták mondani, meg még egy-két szekta, de ott van mellette
3: nem,
1: az
3: nem,
1: is,
3: nem, figyelj,
1: hogy
3: ott van,
1: 144 ezer kiválasztott, és mellette minden népből, ágból, nyelvből, stb. Megszámlálhatatlan tömeg fehér ruhába, pálmaágat tartva. Ha idézzük, pontosan kérem a Szentírás, nem?
2: Szóval nincs menekvésítség.
1: Hol tanultál, te édes fiam? Na, ennyit erről. Nem is tudom, elfelejtettem, de hát, már úgyis vége a műsor.
0: Igen, azt hiszem, hogy lassan...
1: De annak a srácnak azért szeretném megköszönni, ez egy nagyon jó...
0: Mindenképp
1: jó,
0: a betelefonálunk adott egy nagyon komoly évet az egésznek azzal, hogy egy nagyon szép belső élményt megosztotta velünk. Nehéz belső élményekről azért úgy beszélni, hogy mindenkinek átjön, hogy mi is történt.
2: Aha. Neki sikerült.
0: Igen, köszönjük akkor.
3: Sziasztok!

Jótékonyságit felhívás következik. Hadd hagyathassunk Thierry Járulj hozzá, te is a Tilos Rádió működési költségeihez személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlásával. A Tilos Kulturális Alapítvány adószáma 18.00.24.54 2-43. Jótékonysági felhívást hallottatok.

0: Az utolsó szabad magyar rádió még mindig közvetít. A Szabad Kossuth rádiót már elnémították.
1: Ha kell, utolsó csepp vérünkig harcolunk a magyar szabadságért. Mi felkészültünk. Várjuk a támadást.
2: Rádió jelentése kaptár hírül, hogy ez a fegyveres erő növekszik. Mi semlegesek vagyunk.
3: Sajtószabadság tematikus nap. A Tilos Rádión, hétfőn, egész nap.
4: Figyelem, figyelem! Szabad Európa, figyelem! Figyelem, figyelem! Itt a szabad magyar adóbeszéd.
3: Nem baj, kivágjuk.
5: A Szabad és Független Tilos Rádiót halljátok 90,3 MHz-en, és a tematikus napot, a hétfői tematikus napot a sajtószabadságról. A kora reggeli órák dinamikus radikalizmusa után egy kis lélekbúvárkodás volt, és most az elmúlt percekben egy Fleetwood Mac számot hallhattatok, és bemutatom két, most már kicsit más hangvételű vendégünket, Széki Jánost és Závoda Pált, akik tökéletesen egy korosztályt képviselnek, és tökéletesen megegyeznek abba, hogy fegyverük a toll és az írás, és innentől kezdve viszont nagyon sok mindenben különböznek. János a saját jogán röntgenezi és elemzi a világ és a társadalom történéseit és eseményeit, és ad egészen hátborzongató diagnózist, míg Pali pedig decens módon hátradől, és a figuráin, az alakjain keresztül láttatja velünk a történetet, és mi magunk hozzuk meg azokat a hasonló ítéleteket és gondolatokat, amit János Schwarzenfels az arcunkba mond. És aztán abban is megegyeznek, hogy mind a ketten megélték a létező szocializmust és az ottani úgynevezett sajtószabadságot és népi demokráciát, majd megélték a diktatúra foszladozó, enyhülő, lazuló bilincseit és a egyre színesebb médiavilágot és a úgy tűnt, hogy az elbeköszöntött sajtószabadságot, és hát aztán az azóta levő történeteket, amikről gondolom este 10-ig tudnánk beszélgetni. Én most mégis egy kicsit bele rondítok a dologba, és először János szólítanám meg azzal, és mesélj nekünk valamit a híres nagy példaképekről, francia, vagy esetleg az amerikai sajtószabadságról, demokráciákról, amikor őket szoktuk példaképpen citálni, rájuk hivatkozunk, amikor ott van valami gáz, akkor szoktuk mondani, na ugye, hát ugye náluk is. Valójában ugye Alexis Tocqueville-től kezdtük el megismerni, hogy hogy is működik az amerikai demokrácia, akinek a sajtóról és a sajtószabadságról is meglepően előrelátó gondolatai voltak abban tulajdonképpen Petőfi korában, amikor még se demokrácia, se sajtószabadság igazából a világ túlnyomó többségén csak álomként maximum volt elképzelhető. Ugyanakkor például olvasgatom a, és bocsánat, a hosszú bevezetőért, de az így jogos, olvasgatom a Freedom House-nak, vagy a Riporterek határok nélkül. Ezek olyan szervezetek, amik rendszeresen letesztelik, leszkenelik a sajtóhelyzetét a világba, és kegyetlen számokkal méltatják és szertifikálják az eredményeket. Hogy ezekben az eredményekben gyakran például Magyarország jóval előbb van, mint az Egyesült Államok, amitől én így csak elcsodálkoztam, hogy hogy is van ez?
6: Üdvözlöm a hallgatókat, ez most nem a sznobok órája, mint vendég vagyok. Köszönöm szépen a meghívást. Hát mondok egy példát. Na, a sajtószabadság az egy gyönyörű szép elv, és az egy amerikai Egyesült Államokban találták föl és vezették be először olyan viszonyok között, amikor a médiának nem létezett más formája, mint a sajtó, tehát a papírra nyomtatott szöveg. Ezt viszonylag könnyű, és hát ez a függetlenségi harcnak az eszköze volt, ezért az alkotmányba belefoglalták, hogy semmiféle módon nem szabad korlátozni a sajtót, illetve nem lehet olyan törvényt hozni, ami a sajtó szabadságát korlátozza. Ez egy nagyon szép dolog. A valóság az nem egészen ez. Illetve pontosabban történtek olyan események, meg volt olyan fejlődés, ami a 18. század végi sajtószabadság fogalmat hát revideálta. Tudni kell azt, hogy az audiovizuális média cenzúráját, ami ugye nem a print sajtó, azt az Amerikai Egyesült Államokban találták fel és vezették be, tehát a hollywoodi filmgyártást olyan kőkemény cenzúra szabályokkal szorították keretek közé ennek a filmgyártásnak a hőskorában, mit tudom én, hogy vásznon fekete nem csókolhatott meg fehért, és fordítva, egyebekről nem is beszélve, hogy hát azt hát borzongó háttal néznénk, hogyha...
5: Egyébként ezek kodifikált szabályok voltak,
6: igen,
5: csak úgy
6: ez a Hays Code
5: informálisan
6: volt. Nem, ez egy a szakmának, tehát az iparágnak egy kódexe volt, amit be kellett tartani, különben büntetéseket kaptak. És gyakorlatilag a további tehát a későbbi, tehát a tévének a szabályozása, ez ebből nőtt ki, hát értelem szerint a filmekre kezdetben ugyanez vonatkozott, Amerikában ugye nagyon, tehát rögtön a második világháború után robbanásszerűen kezdett terjedni a tévézés, akkor még ez a kódex nagyon is érvényben volt. Másrészt ugye a hírszolgáltatás, az pedig ottan tudomásul vették, hogy ez egy nagyon egészen másképpen hat, mint a nyomtatott sajtó, tehát másfajta kommunikáció, és az is meglehetősen óvatos volt sokáig, bár ezt a vietnami háború idején ezt elkezdték lazítani, tehát akkor azért sokkal keményebb politikai állásfoglalások is voltak. Nagy országos tévéhálózatoknak a híradóiban.
5: Ezt úgy kell érteni, hogy ott is van, vagy volt kemény média törvény, amit, vagy ennek valami
6: hát
5: más
6: egy olyan, hogy média törvény olyan nem volt, de volt például egy olyan szabály, amit véglegesen csak 2011-ben töröltek el, bár régen már megvétózta a maga idejében, hogy például a rádió műsorokban az első magyar média törvény, 96-os média törvénynek a fétisének megfelelően kiegyensúlyozottan kell megjelenniük a véleményeknek, ezt hívták méltányossági doktrínának, és hát nem kérték olyan rettentő keményen számon, de ez egy elv volt, hogyha van egy vélemény, akkor lehetőleg legyen egy ellenvélemény is, függetlenül attól, hogy az a rádióállomás milyen irányzat. Hát ezen
5: az eddigekben az előtt, hogy a média és a sajtószabályozása, mondjuk az USA-val viszonylag koherens elvek alapján történt. Gondolom, hogy a sajtószabadságnak ma is vannak bizonyos korlátok. Ahogy Európában például viszonylag konszenzus van arról, hogy holokauszt tagadással nem foglalkozik a sajtó, és ilyenben nem megy bele, és egyáltalán nem kerüli ezt a témát. Az Egyesült Államokban úgy tudom, hogy ilyen elképzelhetetlen lenne, hogy egy ilyen tematika tiltott legyen.
6: Ez elképzelhetetlen, tehát mindenki azt ír, amit akar. Ez az egyik fele a dolognak, viszont ennek megvan a böjtje, hogy más jogszabályok alapján kőkemény büntetőjogi, vagy polgári jogi, vagy nem tudom, tehát persze az angolszász jogban mások az alapfogalmak, tehát bírósági procedúrák indíthatók a megfelelő újságírók ellen. Erre volt példa, tehát ez egy elég nevezetes ügy volt 2002-2005-ben, az úgynevezett Plamegate. Magyarországon akármi van, újságírót azért nem csuktak börtönbe, Amerikában bizony börtönbe csuktak újságírót, mert egészen pontosan a bíróság, ha jól emlékszem, a bíróság megsértése miatt, ami Amerikában egy sokkal tágabb fogalom, ugyanis nem volt hajlandó a New York Times-nak egy újságíró nője kiadni a forrását egy bizonyos titkos szolgálati összefüggési ügyben, és leülte azt a 12 hetet a börtönben, amit kiróttak rá, aztán valahogy sikerült kihozni.
5: És hogyha kicsit közelebb megyünk már a saját házunk tájához, akkor szintén érlik meglepetést az ember. Például, hogyha visszatérek ezekbe a rangsorolásokba, azt hiszem ez a riporterek határok nélkül általában minden szervezet többféle aspektusban vizsgálja a sajtószabadság jelenét és valóságát, például a jogi hátterét, a jogi szabályzását, a politikai hátterét, és nagyon nagy hangsúlyol a gazdasági befolyásolás lehetőségét, vagy a gazdasági hátterét a politikai újságírásnak, illetve a sajtónak. És például a 2010-es években mi egész jó helyen álltunk a rangsorba, azóta sajnos mint több tucat helyezéssel visszacsúsztunk. Ellenben még mindig vannak a környezetünkben, vagy még nálunk is rosszabb helyen olyan országok, mint Spanyolország, vagy Európában néhány ország, ott, vagy Olaszország például. Mit követnek ők el, amiért a sajtó helyzete ott ilyen gyalázatosnak tűnik?
6: Ebben nem vagyok annyira járatos, emlékezeteim szerint Berlusconi óta hát nagyjából az játszódik le, mint nálunk, tehát hogy a politikai hatalom összefonódik a média tulajdonlással, és ennek rettenetes következményei vannak, és hát nagyon nehéz jogilag fellépni, nehéz volt jogilag fellépni például Berlusconi ellen, mert egyrészt övé volt a médiának a legbefolyásosabb darabja, másrészt övé volt az igazságszolgáltatás, és hát ez duplán neki kedvezett. Én láttam egyszer egy filmet, egy olasz filmet erről, ahol hát szabályos az újságírós, szabályos szabadságharcot vívtak az ott meg nem nevezett főnök ellen. Politikai főnök ellen.
5: Pali, hozzáfordulok, és bocsánat, hogy Paliznak van két olyan keresztnév, vagy a György és a Pál, amit képtelenség úgy mondani, hogy és ön György, ez valahogy lehetett, és nem lehet az, hogy ön kedves Závoda Pál. Tehát, Pali, nyilván egyébként bármikor szóljál bele, hiszen ezek nem
7: Závoda.
5: Závoda, persze, igen.
7: Beleszóltak.
5: Lehet egymással vitatkozni és kijavítani, vagy a gondolatot megosztani. Szóval ahogy a te történetedet, illetve jelenetedet bevezettem, te más módon közelíted meg. Te a figurákon és a hőseiden keresztül meséled el a közelmúlt furcsaságait, történéseit, orkoly rettenetes dolgait, és aztán mi meg csak ott ülünk bambán és olvassuk, és ugyanakkor az a kép azért messze kialakult bennem, hogy hát nem vagy túl nagy véleménnyel rólunk, magunkról, a társadalomról, a manipulálható tömegekről, és például azzal, hogy szinte láttam a párhuzamot, hiszen a legutolsó könyved az egész döbbenetes, a címét, a piaci nap, amely ugye hát megmutatja azt a tömeget, azt az arctalan tömeget, aminek a könyveidben mégis hangokat kap, és egyéniségek lesznek olykor, még szerethető egyéniségek is, akik rettenetes dolgokra képesek úgy, hogyha manipulálják őket, ha beleviszik őket dolgokba. És per pillanat, amikor sajtóról, sajtószabadságról, elfojtásról, manipulációról beszélünk, akkor folyton ez a könyv jut eszembe, amit írtál nemrég.
7: Hát érdekes, hogy mire rezonál az embernek a éveken keresztül dédelgetett története, amennyiben hát egy ilyen elég elborzasztó történetet lehet dédelgetni, de hát az ember íróként.
5: Bocsát, hadd mondjam én, hogy mi a történet, hogy ne neked kelljen elmondani, hogy te inkább fontosabb dolgokat mondjál. Tehát a második világháborút követően, amikor már azt hittük, hogy fölélegzett a világ, akkor néhány helyen az országban szabályosan zsidó pogromok voltak. És az egyik ilyen szörnyű dolog az 1946-ban történt, tehát már jóval egy évvel a háború vége után. És Kiskunmadarason. A könyvedben ugyan nem hangzik el Kunmadarason nem hangzik el a madaras
7: név. Hát nálam Kunmadasnak hívják.
5: Kunmadasnak hívják, de hát abszolút tudjuk, hogy miről van szó.
7: Igen.
5: És bocsánat, ennyi volt a bevezetőm.
7: Hát igen, ez én mit tudom, 25 éve, vagy mikor, még a Kulákpörés könyvemhez gyűjtöttem anyagot, és olvastam helytörténetet, helyi sajtót, akkor találkoztam ezzel a régi újságokban. Azóta írtak róla, és történészek földolgozták. Én gondoltam, hogy egyszer lesz még vele dolgom, mert nem tudtam én ezt megemészteni, tehát ez valahogy nekem ottan beakadt. Tehát ez valami olyasmi, amit te most céloztál arra, hogy egy ilyen állandó jellemzője, vagy jellegzetessége drága népünknek, magyarázni meg lehet millióféleképpen, de akkor se értem, hogy miért van, hogy hiába van vége háborúnak, hiába fordulnak rendszerek, hiába diktálnak éppen mások és mást, mégis van a mélyben egy elég masszív és tulajdonképpen megfordíthatatlan, megválthatatlan, hát egy mélységes mélykút, egy sötétség, egy olyan előítélettömeg, egy olyan fölvilágosulatlanság, egy olyan középkoriasság, és ennek különféle válfajai, akár modernebbek is, amelyik iszonyú nehézzé teszi a tisztánlátást. Borzasztó nehézzé teszi azt, hogy világosan ismerjék fel emberek, akár a saját érdekeiket.
5: Ugye ott az történt, hogy ugye a vidéki lakosság volt a legnagyobb áldozata a holokausznak, és azon a környéken Karcagra összegyűjtetik a karcagi gettóba a környék faluival, településeivel a zsidó lakosságot, és aztán többféle hát megsemmisítő helyre vitték, és akik Auschwitzba kerültek, sajnos nem is éltek szinte egyáltalán túl. Akik máshová mentek, azok viszonylag nagyobb eséllyel, és ők aztán, akik visszakerültek végül a

0: érdekében lehetett, bármikor lehetett nyúlni az antiszemita kártyához, sőt nem csak ahhoz, hanem ahhoz is, hogy hogy a vérvádnak a középkorias formáit előhozzák, köszönjük szépen a teját, és 46-ban felnőtt emberek között lehetett sikerrel terjeszteni ilyen babonákat, ilyen szörnyűségeket, hogy mit tudom én, a holokauszt után, vagy hát amikor hazakerültek, akkor a zsinagógákat újra kell szentelni, és ahhoz keresztény gyerekek vérére van szükség.
1: Szóval a vérvád, igen.
0: Újságok írtak meg ilyesmiket. Persze néhol találgatva, néhol leleplezve ezeket, de hát a nép megvitte a híreket vidéken.
1: Volt olyan korszakod, vagy el tudsz képzelni olyat, hogy például ezt a könyvet megírod, de az íróasztalnak? Mert hogy nem lehet leírni mindent, amit szeretnél? Vagy egy író mindenképpen valahogy leírja, és legfeljebb átfogalmazza úgy, hogy megjelenhessen?
0: Hát meg kiakadályozna meg abban engem, hogy azt írja, amit akarok. Egyrészt, vagy például azt kérdezi, vannak-e öncenzurális megfontolások, meggondolások, mert én szoktam olyan szereplők hangján megszólalni, vagy beszéltetem el beszélőimet, amely hangoknak a... Hát mondjuk amúgy elborzasztanak engem ugye, a civil életben, vagy ha találkozom ilyen eszmékkel, akkor az ember vagy vitatkozik vele, vagy elborzad, vagy nem tudom. Én pedig hát használom időnként, megszólaltatok figurákat. Szoktak kérdezni tőlem, hogy nem szokták a szélsőbusok használni ezeket a szövegeket, amelyek az én könyveimben megjelennek. Például ilyen megfontolásból gyakorolhatnék öncenzúrát, vagy erre gondolsz? Vagy pedig,
1: ez egy nagyon jó mondat, hiszen az azt jelenti, hogy akkor a te szempontodból sajtószabadság van, tehát a gondolataid, mondataid azok olyanok, amilyenek.
0: Írói, alkotói szabadság mindenképpen van. Egyrészt azért, mert a kiadók, hál' Istennek, nem függnek. Közvetlen módon legalábbis, hát állami döntésektől. Magánkézben van a könyvkiadás és a könyvkereskedelem, és soha semmelyik könyvkiadó még nem nagyon hallottam róla, te hallottál ilyesmit, hogy azt megkérték volna, hogy politikai okokból itt szóval te tompítsd a hangodat bármelyik művedben?
2: Tőlem nem, meg íróktól nem, ilyenről nem hallottam. Olyanról hallottam, ezt a saját könyvemben benne is van az eset, hogy egy amerikai könyv fordítását figyelmeztetés nélkül megcenzúrázták Magyarországon, ez 2005-ben volt, azt hiszem, a Viszkis Rablóról című amerikai, Viszkis Rablóról szóló amerikai könyvnek a magyar fordítását, azt eléggé ivartalanították.
1: János, te elég jól látod a magyar sajtó helyzetét, hiszen naponta benne működsz és élsz, hogy múlt héten már felmerült bennem a gondolat, hogy ugye nyilvánvalóan egy amerikai társadalom könnyen eltart olyan lapokat is, amit úgymondott kevesen olvasnak, vagy szubkulturális tartalmú, vagy valami nehezebb, nem észthető dolog. Ugyanígy filmek és a kultúra sokféle területén ez igaz. A Magyarországon teljesen megszoktuk, és sajnos a politikai berendezkedésünk az első pillanattól kezdve az én legalábbis meglátásom szerint súlyosan hibásabb, hogy kialakult ez a mai finanszírozási rendszer, hogy tulajdonképpen a pártok, de leginkább az éppen aktuálisan kormányjelenlő párt vagy pártkoalíció tartja lélegeztetőgépen a sajtót. Hogy csinálják ezt olyan országban, amikor a populáció tekintve, súlyát tekintve hasonló nagyságrendű, mit tudom, Dániában, Norvégiában, Hollandiában, Portugáliában, stb. Hogy tudják elkerülni ezt a fajta egyértelmű és világos kormánybefolyást, aki tulajdonképpen nem mond semmit, csak egész egyszerűen kinyitja a csapot, vagy elzárja, vagy átirányítja?
2: Hogy Portugáliában hogyan, azt nem tudom. Két, ugye egy lapnak a bevétele, akár online akár nyomtatott, vagy

0: kettő együtt kétféle forrásból származik. Az egyik az eladások, eladott példány vagy fizetős online, a másik pedig a hirdetések. Na most, ahol több a pénz, tehát magasabb az átlagos jövedelem, ottan az emberek boldogabban vesznek, vagy szívesebben vesznek bármilyen formában lapot, vagy fizetnek érte. Én emlékszem arra az időszakra, és nem, ez nem is volt olyan túlságosan régen, amikor például Magyarországon viszonylag könnyen el lehetett indítani egy lapot, vagy egy ilyen pártvörköt, tehát ezek a ilyen ajándékkal járó, ilyen hetente, két hetente megjelenő ilyen hobbi dolgok, mert most nem üzlet, nem akarok itt üzleti titkokat mondani, de volt olyan, aminek, mit tudom én, volt, elindult, és akkor volt, mit tudom én, 100 000 meg 120 000 vevője. És abból úgy nagyon is jövedelmező volt a kiadónak. Ez az egyik része. A másik az, hogy a napi lapok, azok, és általában a hírlapok egy-két kivétellel, mint például az És, ahol szinte teljesen fizetős az online, vagy a Heti Válasz, ahol nagy rész fizetős az online, tehát valami pénzt oda kell adni, borzadnak az ingyen, tehát az ingyen online változat fizetőssé tételétől, akár ugyanaz van benne, mint alapban, akár nem, Ennél fogva az emberek a nyomtatott változatot sem veszik szívesen, mert mi a csodának fizessenek azért, amit ingyen is meg lehet kapni. Ingyen hozzáférni a más emberek munkával és tőke befektetéssel előállított termékén, ez az alanyi jog, mert ugye demokrácia van, és hogy gondolják, hogy megfosztanak minket attól a élvezeti értéktől. Ez a másik, tehát... És ennek is van indoka, mert szintén az, hogy az embereknek kevés a pénzük, tehát hogyha lehet valamiért nem pénzt kiadni, akkor nem adnak ki érte pénzt. A harmadik fele a hirdetés, amit mostanában, hogy minden erről szóló cikkembe bele szoktam csempészni. Hasonló helyzetben lévő ország, Szlovákia. Az írott sajtóra jutó reklámkiadás egy állampolgári fejenként 4-szer akkora, mint Magyarországon, jelenlegi euró árfolyam mellett. És ezzel kampó a magyar sajtónak, tudnélik, ha nincs hirdetés, akkor te nincs magánhirdetés, nincs piacról jövő piaci értékű hirdetés, akkor ki vannak szolgáltatva az állam áll hirdetéseinek, és hát ez gyakorlatilag a sajtószabadság vége. Most hogy honnan van ez a különbség Magyarország és Szlovákia között? Csak annyit akarok mondani, hogy a legnagyobb példányszámú szlovák napi lapnak, a Pravdának, ami hát a enyhén ficóista, annak a példányszáma abszolút számban, tehát nem a lakossághoz viszonyított arányban nagyobb, mint a Népszabadságé volt, amíg be nem szüntették. A második legnagyobbnak, a SME-nek, ami nem annyira, tehát az ottan voltak bizonyos problémák megvásárlása körül, annak meg a példányszáma sokkal nagyobb abszolút számban, mint a magyar nemzeti, a magyarországi második helyezetté. Honnan van ez a... És még jönnek nekik, és még 4-szer annyi hirdetést is kapnak. Honnan? Ja, és az online változatuk az fizetős. Van egy ilyen koncern, vagy nem is tudom, kartel, vagy mi a csuda, amit úgy hívnak, hogy piano. Tehát valaki elő lehet fizetni az összes politikai lapra egybe. És emberek előfizetnek rájuk online. Honnan van a különbség? Az egyik az, hogy az embereknek valamivel több a pénzük, mint Magyarországon, tehát valamivel magasabbak az átlagbérek. Ez, hogy mennyire számottevő ez a különbség, az egy kérdés, de élesen, tehát határ. A másik az, hogy ugye bejön, vannak reklámok, sokkal több hirdetés van, ahová én például írok, Szlovákiában a Paraméter, Duna, Szerdahelyen tömve van ilyen különféle helyi érdekű meg egyéb hirdetésekkel. Ez egy portál. A harmadik dolog az, hogy azért magasabbak a fizetések, és főleg azért van több reklám, mert a piacgazdaság nincsen elölve. Magyarországon egészen egyszerűen a különféle állami alkalmazott, állami fizetésből és járadékokból élők érdekei mindig előbbre valók voltak a piacról élők érdekeivel szemben. Azt a gondolkodás, hogy hát azért legyen valami piac, és ne adóztassák betegre a vállalkozásokat, umbuldálják meg a piacot, ahol nincsen
1: hogy verseny. Illusztráljam, amit mondtál, hogy ugye Szlovákiában mennyivel jobb a helyzet, és most igen, hogy a műsorban utoljára még egyszer előveszem mondjuk a riporterek a határok nélkül legutolsó elemzését 2016-ban, hogy hogy áll a sajtó helyzetét, a sajtó munkások helyzete. Természetesen, és most már ezt egészen közhelyszerűen mondja az ember, hogy az északi ország, Norvégia, Svédország, Izland, stb. Torony magasan vezetik a mezőnyt, aztán valahol Svájc, Németország is ilyenek. És Franciaország például valahol a 40. helyen van, Románia a 49., Magyarország a 67., de Szlovákia a 12., az egészen élbolyba minősítik.
2: De ebben a modellben, amit te most elmondtál, János, az online sajtó fizetős verzióban, én hallottam arról, hogy akik ezeket a legnagyobb újságokat előfizetik, vagy portálokat, ott lehet abban a csomagban kérni például folyóiratokat, kulturális lapokat.
0: Hát aki csatlakozik hozzá.
2: És akkor amelyik esetleg veszteségesebb, vagy annyira nem kattintanak, de minthogy benne van ebben a csomagban, ez tulajdonképpen egy kicsit keresztfinanszírozásképpen is működhet, és pláne. Mondjuk például megment egy ilyen dolog, kulturális lapokat, folyóiratokat, és nincs annak kitéve, így mondom, mint a magyar folyóiratok, amik mindig is a kormányzat jogsától és a belátástól fügtek. NK-ot mennyire foglalta el most éppen a Fidesz, vagy mennyire nem, és tradicionálisan mennyire nem kapnak a folyóiratok, vagy mennyire nem, ettől függ, hát ez borzalmas. Hát hogy lehet a piaci szférába bevezetni mondjuk kulturális lapokat?
0: Hát, ez egy nagyon jó
2: ez
0: példa.
2: Ez egy jó modell lehetne, csak akarom kérdezni, ha te ismered, hogy ez vajon tényleg így van-e, vagy ez egy terv, vagy hogy mennyire működik ez Szlovákiában?
0: Én úgy tudom, hogy az csatlakozik a piánóhoz, aki akar, a napi lapok, tehát a politikai napi lapok egységesen úgy döntöttek, hogy csatlakoznak, ott van. Ez is egy különbség, az, hogy ott van egy ilyen masszív szakmai egység politikai nézeteltérésektől függetlenül, tehát a szakmának van egy bizonyos önérzete. Most arra emlékszem, hogy gondolom. Amikor meg elfogadták a magyar médiatörvényt, akkor kik csatlakoztak hozzá, és hányan volt az, és meg a Magyar Narancs, az akkor még létező hírszerző, a Népszabadság, ugye a Ringjének a habozása után végül mégiscsak megjelent egy üres, illetve tiltakozó első oldallal, és slussz. Ha ilyen törvényt hoztak volna Szlovákiában, akkor ottan a sajtó elkezd sztrájkolni, kivonul az utcára egységesen minden, mert hát van egy bizonyos szakmai összetartás, meg önérzet, ez is hozzájárul. Csak azt akarom mondani, hogy sajtószabadság nincsen ott, ahol nincs piaci szabadság, függetlenül attól, hogy azt éppen a mindenkori kormányzat folytogatja-e, vagy a magában a magát szabadnak szerető sajtóban bélyegzik vérengző neoliberalizmusnak. Ez nem, hát nem azt mondom, hogy Szlovákia egy paradicsom, csak éppen annyival nagyobb a piaci szabadság, hogy a sajtószabadság eltartható. Más kérdés, hogy mondom, hogy ott is voltak nagyon súlyos beavatkozások, de végül is ki lehet védeni.
1: Pali, amikor sokszor tanultuk az iskolában, mi magunk észrevettük, hogy egy-egy irodalmi alkotás, amelyik a középkort énekli meg, vagy valamilyen történelmi kor jellegzetességeit, hogy valójában üzenete van a mai kor számára. Igaziból vegyük észre, hogy az a szereplő, az a király, vagy valami tulajdonképpen bele is lehet helyezni a maiba. Ugyanúgy, amikor a te könyveidet olvastuk, vagy olvassuk, vagy a hőseidet, akkor persze folyton a mai kor konnotációja jut az ember eszébe. Konkrétan például a egy piaci nap tömegével, a manipulált tömeggel nekem simán abban a pillanatban eszembe jutott, amikor a sajtó és a média által nem több mint egy fél éven keresztül megdolgozott magyar néptől kérdeztek egy ostoba dolgot, hogy hát igen, ez a tökéletes manipuláció. A mai, és tulajdonképpen hát eléggé szárnyaló és hektikus idők, azok majd egy 30-40 év múlva levő závadapálnak adnak muníciót, vagy neked is?
2: Hát ez mindig egy nehéz kérdés, hogy az ember hozzányúl egy témához, vagy egy gondolatkör, persze, hát engem is az érdekel, itt élek, tehát ami titeket is, meg ami fölháborít, meg ami nem tudok, amitől nem tudok eltekinteni, de mégis, hogy tematikusan az ember itt elkezdjen ezzel foglalkozni, magyarán szóval egy kortárs időben játszódó regényt írjon, ha egyáltalán van története. Hát én ilyen történetmondó féle író vagyok, és nekem mindig valahogy történelmi időkben nyúlnak vissza, és úgy beszélek máról, hogy a történet az mégis történelmi időkből való. Általában ezek nálam ilyen 20. századi történetek, és persze, hogy lehetne, és törtem is a fejemet azon, lehet azt választani, amit Ingo Schulze, német kolléga, egész elképedve kérdezte tőle, hogy te miért írsz olyan korokról, olyan korokban játszódó regényt, amikor nem értél és nem ismered, én csak arról tudnék írni, amiben benne voltam, és ő valóban azt írja, hogy aztán következő időszak íróit majd hogy fogja megihletni ez a mostani kor. Ezt nem tudom, mindig nehezebb, nekem legalábbis mindig nehezebb, hogy nagyon közel van és nagyon karnyújtásnyira van még tőlünk. Egyrészt az ember azt gondolja, hogy hát hogy folyton is, mintha ugyanazokat a tanulságot ismételnénk, mit tudom én, 5 éve, 10 éve, 15 éve, és gondolj bele, hogy milyen szörnyű visszagondolni arra, hogy úgy szólalok meg, mint a tegnapi újság, vagy az 5 évvel ezelőtti újság, és akkor hogy írsz ebből regényt, és hogyan?
0: Hát, ha szabad beleszólnom, ugye Pali említette, hogy ez a vérvádak annak idején megjelent, 45 után megjelentek az újságokban. Most milyen volt az a sajtó? Szabad volt? Elvileg igen, szabad volt, csak az volt a probléma, hogy minden újság pártlap volt. Kiosztották az újságokat, meg a papírt, meg mindenfélét a pártok között, és hát amelyik párt speciál antiszemita volt, mint az MKP vagy a Parasztpárt, az olyanokat írt az újságjában. Ezért veszélyes az, hogy minden, akik úgy képzelik a sajtószabadságot, hogy minden pártnak legyen meg a saját újságja, nem az élet veszélyes. Mm-hmm. Az nem demokrácia.
2: Hát igen, és ez a regény például azzal kezdődik, hogy különféle ilyesfajta újságokban megjelenő vérvád meséket a rikkancsokon keresztül bemutatja, és hát utána persze jött a pártállam, és akkor ezek mind belettek szüntetve, nem is volt aztán
0: akkor is
2: semmiféle.
0: Akkor pártlapok voltak, csak már nem
2: csak
0: volt több párt.
2: Egy pártlap, és már nem volt szó, nem hogy vérvádról nem volt szó, hanem zsidókról se egyáltalán. Úgyhogy ez persze hát ilyen tanulságokkal jár egy mai olvasó számára, mint ahogy azt nagyon értem, hogy te neked miért jut eszedbe korunk, hogy lehet meghűíteni. Egyébként hogy lehet meghűíteni akár a suttogó propaganda, akár a mikor, melyik korban mi volt a megfelelő kommunikációs eszköz, csatorna, eljutottak, pillanatokat eljutottak a legtébolyítóbb eszmék, És volt rá fogékonyság, valahogy mondom, ez speciál még az internet korában is, mintha változatlan volna, hogy nem tudod, tehát nem tudod kimozdítani. Tehát ezt lehet azt mondani, hogy jaj, de jó, mert nem lett érvényes a népszavazás a kvóta ügyben, de hát azért az a három, és nem tudom, hány millió, 3 milliónál mennyivel több ember, ez mégiscsak ezt a tévolyt megszavazta, az valami rettenetesen nagy szám.
0: Ez egy viszonylag állandó szám, igen, tehát ennyien szavaznak a Fideszre és a Jobbikra együtt minden létező választáson körül, úgyhogy...
2: Jó, lehet itt ezen...
1: Ugyanakkor visszatérve magára a magyarországi sajtóügyekre és sajtószabadságra, most már csak van magunkkal foglalkozva, akkor János, tulajdonképpen szerinted a recept viszonylag egyszerű lenne, szabad piacgazdaság, minél kevesebb állami befolyástól mentes, és itt néhány normális szabályzóval elengedett piacgazdaság, és a hirdetési piacnak a racionalizálása és tisztességes ütevése?
0: Ha én ezt mondom, akkor rögtön nekem jönnek, hogy én a piac vas törvényeit és farkas törvényeit, és nem tudom milyen vérengző törvényeit akarom behozni, és hát megbukott a neoliberalizmus, és akkor mi lesz? És akkor a szegények, azok nagyon szegények lesznek, nem úgy, mint most, ugye, amikor én kicsit szabadabbat, éppen csak annyira szabadot, mint a térségben általános, tehát ahol nem a jövedelem meg több mint a felét vonják el az emberektől, hanem mondjuk 40%-át, ami elég lenne ahhoz, hogy a vállalkozások egy kicsit jobban működjenek, meg az embereknek a jövedelme is több legyen, és többen hirdessenek, amihez persze az kéne, hogy már ne nyúlja le az összes piaci szegmenst maga a kormány a különféle strómannok és barátok útján. Hát nem tudom, hogy már nem késő-e.
2: Hát meg közszolgálati média. Hát,
0: én abban nem bízom, de... tehát az egy nagyon szép dolog, de az akkor jó, ha megvan a hagyománya, megvan a kultúrája, megvan a szakmai önérzete az egész médiában.
2: Okay, az lehet, hogy gyönge, de az, hogy egyértelműen egy pártpropaganda az egész, és irdatlan összegeket erre költenek, és ezt nem ellenőrizzük, ez azért, és hagyjuk, hát ez azért nem mindegy, hogy így van.
0: Hát a visszatérve az elejéhez, ugye beszéltünk a kiegyensúlyozottságról. 2010 előtt az volt az eszmény, hogy a közszolgálati média legyen kiegyensúlyozott, a ellenzéknek és a kormány oldalnak legyen nagyjából egyenlő megszólalási joga benne. Na most ettől nem lesz jobb, mert ez egy mechanikus dolog. Hogyha abban az esetben, hogyha az ellenzék meggyengül, akkor nincs, ami egyensúlyozzon. Tehát ez egy természetes dolog, hogyha ehhez az egyes pártok egyensúlyához kötik a közszolgálati médiának a tisztességét, akkor hogyha megszűnik a pártok egyensúlya, akkor tisztességtelen lesz. Tehát valami egész mást kéne kitalálni szerintem.
1: De viszont Noam Chomsky megírta a hatalmi manipuláció 10 parancsolatát.
0: Nem ő írta, ez már a én magyar valamiban is megírták, hogy ez egy fék.
1: Viszont az abba levő szörnyűséges pontok, azok szinte naponta igazolódnak be, majdnem, hogy az szerint működik a dolog, és egyáltalán nem azok szerint a mondatok szerint, amivel az előbb mondtad, hogy mi lenne jó, ha.
0: Hát ezt a szerző, illetve ennek a röpirantnak a szerzője eredetileg, még ha jól emlékszem, akkor az iraki háború kezdetén a republikánusoknak az úgynevezett tájékoztatás politikája ellen írta. Igen, van ebben valami, az az eset, amit én az elején mondtam, hogy leültették az újságírónőt, az bizony az iraki háborúnak egy ilyen mellék szövődménye volt.
1: Sajnos beléknek kell folytonom a szót, mert feszített a programunk, és további klassz vendégek várnak bebocsátásra. Azzal, hogy köszönöm, hogy itt voltatok, hallgassátok meg ti is azt a számot, amit a János, úgy tudom, te biztosan ismersz. Tulajdonképpen Richard Holbrookról szóra számbára neve nincs kivondva, és ha nem is sajtószabadságról, de korunk válságairól, főleg a közel-keleti válságról, sok érdekes sor van benne, és minden sora igaz, sajnos. Warren Zevon Envoy című száma, ami a, hát tulajdonképpen, amit mi úgy szoktunk mondani, hogy a amerikai elnök
0: külön
1: megbizottja, és Warren Zevon már nincs közöttünk, emlékezzünk rá is erre a nagyon jó zenével. Köszönöm szépen, Pali, köszönöm szépen, János.
0: Mi is köszönjük. Szerzett.

0: programajánló következik. Hihetetlen gyorsan rohan az idő. Mintha csak nemrég lett volna, amikor piros karikával jeleztük, hogy hivatalosan is nagykorú lett a tilos, és erre tessék, pont augusztus 21-én 21 éves a rádió. A szülinapi bulira augusztus 31-én pénteken, illetve másnap szeptember 1-én szombat délután várunk mindannyiótokat szeretettel a Mika Tivadar mulató kertjébe a 7. kerület Kazinci utca 35-ben. Lesz az alkalomra készült tilos póló, alágyújtunk az immár védjegyünké vált bográcsnak, egyikben húsos, a másikban vegakaják készülnek. Pénteken az iparkutya játszik a kertben, szombaton kora délután gyermekprogramok, este tortavágás, tilos parti, egyebek. Részletek fellépők a tilos szájton és a Facebookon találhatóak. Gyertek! Programajánlót hallottatok.
1: Mert mi lesz ezután?
2: Kert akaró.
3: Jó.
2: Kert akaró.
4: Sanyi, Atesz és Varek.
2: Kert akaró. Hangzó irodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
5: Kettős vállalkozás.
2: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
6: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
2: Régi könyvek életre kelnek.
1: Nem értem.
2: Hallgass.
7: Kedves ifjak, felnőttek és idősebb. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
4: Tilos Rádió?
2: Jó.
4: Ez nagyon jó. FM 90.3. Hallgass.
2: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

Tilos Rádió. A Keltakarót hallgatjátok. És Neil Armstrongra emlékezünk. Eredeti hangfelvételekkel. Space Zenékkel. Jó hallgatás.

0: VGA at a deep in. Mode control, both auto, deep in engine command override off. Engine arm off. 413 is in.
1: We copy it down. Roger, Tranquility, we copy you on the ground. You got a bunch of guys about to turn blue. We're breathing again. Thanks a lot.
0: Thank you.
1: Sounds good to us, Tranquility. Be advised, there are lots of smiling faces in this room and all over the world. Over.
0: Two of them up here.
1: Roger, it was a beautiful job, you guys.
2: And don't forget one in the command module.
3: Mert mille se suta?
4: Kerta karu.
5: Jó.
4: Kelt a karó.
6: Sanyi, Otesz és Vorek.
4: Kelt a karó. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
7: Kettős vállalkozás.
4: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
8: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány mind. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmezőn.
4: Régi könyvek életre kelnek.
9: Nem értem.
4: Hallgass.
10: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
6: Tilos Rádió?
4: Jó.
6: Ez nagyon jó. FM 90.3. Hallgass.
4: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

0: Bandi patája nagyon lassan gyógyult. Mihelyt a győzelmi ünnepségek befejeződtek, az állatok mindjárt másnap nekiláttak a szélmalom újjáépítésének. Bandi egy napig sem volt hajlandó kimaradni a munkából, és becsületbeli kérdésnek tekintette, hogy ne lássák, fájdalmai vannak. Esténként titokban bevallotta Rózsinak, hogy a beteg patája erősen kínozza. Rózsi előzőleg megrágott gyógyfüvekkel borogatta a patát, és Benyáminnal együtt kérlelte Bandit, hogy ne dolgozzék olyan keményen. Egy ló tüdeje sem tart örökké, figyelmeztette. De Bandi nem hallgatott rá. Neki, mondotta, már csak egyetlen vágya maradt. Szeretné a szélmalmot működni látni, mielőtt eléri a nyugdíjkorhatár. Kezdetben, amikor az állatfarm törvényeit megfogalmazták, a nyugdíjkorhatárt a lovak és disznók számára 12, a tehenek számára 14, a kutyák számára 9, a birkák számára 6, a tyúkok és libák számára 5 éves korban határozták meg. Tekintélyes öregségi nyugdíjakat is megállapítottak. Egyelőre még egyetlen állat sem vonult ténylegesen nyugdíjba, újabban mégis egyre többet beszéltek a témáról. Most, amikor a gyümölcsös mögötti kis bekerített rétet igénybe vették az árpának, az a hír járta, hogy a nagy legelő egyik sarkát fogják elkeríteni a nyugdíjas állatok legelőjéül. Azt beszélték, hogy a lovak nyugdíja napi 2 kiló gabona lesz, télen pedig 8 kiló széna, meg egy répa. A hivatalos ünnepnapokon esetleg egy almával. Bandinak jövő nyár végén volt esedékes 12. születésnapja. Eközben nehéz volt az élet. A tél ugyanolyan hideg volt, mint az előző évben, az élelem még kevesebb. Megint csökkentették az összes fejadagot, a disznókét meg a kutyákét kivéve. Zsivi megmagyarázta, hogy az egyenlőség túlságosan merev alkalmazása az élelmiszer adagolásban ellentétben állna az állatizmus elveivel. Egyébként nem okozott számára semmiféle nehézséget, hogy bebizonyítsa a többi állatnak, valójában nem lett kevesebb az élelmük, bármi legyen is a látszat. Időnként ugyan kétségtelenül szükségessé válik a fejadagok kiigazítása. Süvi mindig csak kiigazításról beszélt, sohasem csökkentésről. De a Jones időkkel összehasonlítva óriási a javulás. Éles hangon sebesen felolvasta nekik a számokat, és részletesen bebizonyította, hogy több zabjuk, több szénájuk, több répájuk van, mint Jones idejében volt. Rövidebb a munkaidejük, az ivóvízük jó minőségű, hosszabb életűek lettek, és a kicsinyeik nagyobb százaléka marad életben. Istálójukban több a szalma, és kevesebbet szenvednek a bolháktól. Az állatok minden szavát elhitték. Az igazat megvalva Jones és mindaz, amit Jones jelentett, már majdnem teljesen elfakult az emlékezetükben. Tudták, hogy a mostani életük kemény és sivár, gyakran éhesek és gyakran fáznak, és amikor nem alszanak, akkor rendszerint dolgoznak. De nem kétséges, hogy a régi időkben még rosszabb volt. Szívesen hittek ebben. Különben is. Akkor rabszolgák voltak, most pedig szabadok. És ez óriási különbség, amint Süvi sohasem mulasztotta el hangsúlyozni. Most sokkal több szájat kellett etetniük. A 4 koca ősszel körülbelül egy időben ellett meg, 31 kis malacot hozott a világra. A malacok mind tarkák voltak, és mivel Napóleon volt az egyetlen kandisznó a gazdaságban, könnyű volt kitalálni származásukat. Kihirdették, hogy később, amikor megveszik hozzá a téglát és az épületfát, tantermet építenek a tanya kertjében. A fiatal disznókat addig egyelőre maga Napóleon oktatja a tanya konyhájában. A süldők a kertben tornáztak és sportoltak, és megtiltották nekik, hogy a többi fiatal állattal játszanak. Körülbelül ez időtájt hozták be azt a közlekedési szabályt is, hogy ha egy disznó és valamilyen más állat találkozik az ösvényen, a másik állatnak félre kell állnia, meg azt az előjogot is, hogy minden disznó rangjára való tekintet nélkül zöld szalagot viselhet vasárnap a farkán. A gazdaság elég sikeres évet zárt, de még mindig pénzszűkében voltak. Téglát, homokot és meszet kellett vásárolni a tanteremhez, és megint takarékoskodni kellett a szélmalom berendezésére. lámpaolajat és gyertyát kellett venni a házba, cukrot Napóleon asztalára, a többi disznót eltiltotta a cukortól azzal az indoklással, hogy hízlal. És be kellett szerezni a szokásos tartalékokat is, szerszámokat, szögeket, spárgát, szenet, drótot, kutya kétszer sültet. Eladtak hát egy kazal szénát. Eladták a burgonya termés egy részét, a szerződött tojás mennyiségét pedig heti 600-ra emelték. Úgyhogy ebben az évben a tyúkok alig költöttek annyi csibét, hogy a létszámuk ne csökkenjen. A decemberben csökkentett fejadagokat februárban ismét csökkentették, és olajtakarékosságból az istálóban nem gyújtottak lámpást. De a disznók láthatólag kényelmesen éltek. És ha valamit változtak, legfeljebb gyarapodott a súly. Február végén, egyik délután, olyan meleg, dús, étvágygerjesztő illat szállt végig az udvaron a kis sörfőzőház felől, amilyet az állatok még sohasem éreztek. Ez a kis sörház a konyha mögött áll, és Jones idejében nem használták. Valaki azt mondta, hogy ez a szag fővő árpa szaga. Az állatok éhesen beleszimatoltak a levegőbe, és találgatni kezdték, vajon az ő vacsorájukhoz készül-e meleg kása. De szó sem volt kásáról. A következő vasárnap pedig kihirdették, hogy az árpát ezentúl fenntartják a disznóknak. A gyümölcsös mögötti kis rétet már be is vetették árpába. Aztán nem sokára kiszivárgott a hír, hogy minden disznó napi egy korsó sört kap. Maga Napóleon pedig 2 litert, amit mindig a finom porcelán étkészlet leveses tájában szolgálnak fel neki. De ha nélkülözniük kellett is, a nélkülözéseket némileg ellensúlyozta az a tény, hogy az élet most méltóság teljesebb volt, mint az előtt. Többet énekeltek, több szónoklatot hallottak, több fölvonulást tartottak. Napóleon elrendelte, hogy hetenként egyszer úgynevezett spontán demonstrációt kell rendezni, abból a célból, hogy megünnepeljék az állatfarm harcait és győzelmeit. Az állatok a kitűzött időben abbahagyták munkájukat, és katonás rendben körülmasírozták a gazdaságot. Az élen a disznók haladtak, utána jöttek a lovak, aztán a tehenek, a birkák, és végül a baromfi. A kutyák két oldalt kísérték a menetet, leges legelől pedig Napóleon fekete kakasa parádézott. Bandi és Rózsi mindig kettesben hordozták a zöld zászlót, amelyen a patta és a szarv mellett ez a felirat volt látható: éljen Napóleon elvtárs! A spontán demonstrációk leglelkesebb hívei a birkák voltak, és ha valaki felpanaszolta, mint ahogy némelyik állat néha megtette, ha a disznók és a kutyák nem voltak a közelben, hogy csak az időt pazarolják, és egy csomót kell áldogálni miattuk a hidegben, a birkák biztosan elnémították őket félelmetes 4 láb jó, 2 láb rossz végetésükkel. De az állatok nagyjában egészében élvezték ezeket a kitüntetéseket. Vigasztalónak találták őket, hiszen mindennek ellenére mégiscsak arra emlékeztettek, hogy végül is csak ugyan a maguk urai, és a munka, amit végeznek, a tulajdon javukat szolgálja. Így aztán a dalok, a felvonulások, sövi számadatai, a puska durrogása, a kakas kukorékolása és a zászló lengetése legalább egy időre elfelejtették velük, hogy üres a hasuk. Áprilisban az állatfarmon kikiáltották a köztársaságot, és elnököt kellett választani. Egyetlen jelölt volt, Napóleon. Meg is választották egyhangulag. Még aznap nyilvánosságra hozták, hogy újabb dokumentumok kerültek napvilágra, amelyek további részleteket lepleznek le Hógolyó és Jones cinkos összejátszásáról. Mint kiderült, Hógolyó nem pusztán taktikai eszközökkel próbálta elveszíteni a tehénistáló csatáját, mint az állatok addig képzelték, hanem nyíltan Jones oldalán harcolt. Igazából ő volt az emberi erők vezére, s ajkán az éjen az emberiség jelszóval rohant a csatába. A Hógolyó hátán lévő sebek, melyeket néhány állat látott, legalábbis úgy emlékeztek rá, Napóleon fogaitól származtak. A nyár kellős közepén, néhány évi távollét után váratlanul újra megjelent Mózes, a holló. Semmit nem változott. még most sem dolgozott, és ugyanúgy a Kandis cukorhegységről beszélt, mint annak idején. Felkuporodott egy fatönkre, lebegtette fekete szárnyait, és óraszám beszélt bárkinek, aki hajlandó volt meghallgatni. Odafönn, elvtársak, mondogatta ünnepélyesen, hatalmas csőrével az égre mutatva, odafönn, pontosan annak a fekete felhőnek a másik oldalán, amit ott láttok, ott van a Kandis cukorhegység. Az a boldog ország, ahol mi, szegény állatok, örök pihenőre térünk fárasztó munkánkból. Sőt, azt állította, hogy egyszer, amikor nagyon magasan repült, járt is ott. Látta az örökzöld lóheremezőket, meg a sövényen növő lemmag pogácsát és kocka cukrot. Sok állat hitt is neki. Úgy okoskodtak, ha az életük most csupa éhség és munka, nem jogos és igazságos-e, hogy valahol másutt létezzen egy jobb világ? A disznók Mózessel szembeni magatartását nehéz volt átlátni. Mindnyájan megbetűen kijelentették, hogy Mózesnek a Kandis cukorhegységről szóló történetei hazugságok. Mégis megengedték neki, hogy a gazdaságban maradjon és ne dolgozzon, sőt, naponta másfél deci sört is kiutaltak számára. Bandi, miután meggyógyult a patája, keményebben dolgozott, mint valaha. Ebben az évben egyébként az állatok mind úgy dolgoztak, mint a rabszolgák. A szükséges, szokásos gazdasági munkáktól és a szélmalom újjáépítésétől eltekintve ott volt a süldők tanterme is, melyhez márciusban fogtak hozzá. A sovány koszton végig dolgozott hosszú órákat néha nehéz volt elviselni. Bandi azonban soha nem csüggett. Semmit nem mondott vagy tett, ami elárulta volna, hogy az ereje már nem a régi. Csak külsőleg változott meg egy kissé. A szőre már nem fénylett úgy, mint az előtt, és mintha hatalmas fara is megfonnyadt volna. A többiek azt mondogatták, Bandi majd összeszedi magát, ha kihajt a tavaszi fű. De eljött a tavasz, és Bandi semmit sem hírt. Néha, amikor a bánya tetejéhez vezető lejtőn nekifeszítette izmait egy-egy súlyos kőnek, mintha már semmi más nem tartotta volna talpon, csak az akarat ereje. Ilyenkor ajkai, mintha ezt a mondatot formálták volna. Hogy még keményebben dolgozom. De hang nem jött ki rajtuk. Rózsi és Benyámin megint figyelmeztették, hogy vigyázzon az egészségére, de Bandi ügyet sem vetett rájuk. Közeledett a 12. születésnapja, és nem törődött semmivel, csak azzal, hogy jó nagy rakáskő gyűjjön össze, mire nyugdíjba vonul. Nyár elején egyik este hirtelen híre kelt a gazdaságban, hogy Bandival történt valami. Egyedül ment ki, egy szállítmány követ akart elvonzolni a szélmalomhoz, és a szóbeszéd igaznak bizonyult. Néhány perc múlva két galamb szállt be a hírrel. Bandi elesett, fekszik az oldalán, és nem tud felkelni. Az állatfarm fele népessége felrohant a dombra, ahol a szélmalom állott. Bandi a kocsi rúdjai között feküdt. Elnyújtotta nyakát, és még a fejét sem tudta felemelni. Szájából vékony vércsét folytog el. Rózsi térdre ereszkedett mellette. Bandi, kiáltott. Mi van veled?
1: A tüdő,
0: felelte Bandi gyenge hangon.
1: Nem baj. Azt hiszem, most már nélkülem is be tudjátok fejezni a szélmalmot. Jó sok követ összegyűjtöttünk. Már úgyis csak egy hónapom lett volna hátra. Az igazat megvalva, nagyon vártam már a nyugdíjat. Benyámin is elég öreg, talán neki is megengedik majd, hogy velem együtt nyugalomba vonuljon, és akkor együtt lehetünk.
0: Tüstén segítséget kell kerítenünk, mondta Rózsi. Szaladjon már el valaki Süvihez, és mondja el neki, mi történt. A többi állat tüstént elrohant a tanyaház felé, hogy megvigyék a hírt Süvinek. Csak Rózsi maradt Bandi mellett, meg Benyámin, ki lefeküdt mellé, és szótlanul hessegette róla hosszú farkával a legyeket. Süvi jó negyed óra múlva jelent meg, teli együttérzéssel. Napóleon elvtárs mélységes aggodalommal értesült a tanya egyik leghűségesebb munkásának balesetéről, mondta, és már intézkedett is, hogy Bandit bevigyék a Willingdoni kórházba kezelésre. Az állatok ettől kissé nyugtalankodni kezdtek. Molly és Hógolyó kivételével egyikük sem hagyta el soha a gazdaságot. Arra pedig gondolni se szerettek, hogy beteg elvtársuk emberi lények kezére kerülhet. Süvi azonban könnyen meggyőzte őket, hogy a Willingdoni állatorvos sokkal jobban tudja majd kezelni Bandi betegségét, mint hogy a tanyán el lehet látni. Jó fél óra múlva, mikor Bandi valamivel jobban lett, nagy nehezen lábra állították, aztán segítettek neki visszasántikálni az istálóba, ahol Rózsi és Benyámin már pompás szalmaalmot készítettek neki. Bandi ezután két napig az istálójában maradt. A disznók küldtek neki egy nagy üveg rózsaszín orvosságot, amelyet a fürdőszobai orvosságos szekrényben találtak. Ezt Rózsi kétszer napjában, étkezés után beadta Bandinak. Esténként Rózsi lefeküdt az istálóban Bandi mellé, és beszélgetett vele, miközben Benyámin elhessegette róla a legyeket. Bandi kijelentette, hogy nem sajnálja a történteket. Ha meggyógyul, még 3 évig is elélhet, és már előre élvezi azokat a napokat, amelyeket majd a nagy legelő sarkában fog eltölteni. Életében először lesz rá ideje, hogy tanuljon és művelődjön. Mint mondta, élete hátralevő részét arra fogja szentelni, hogy megtanulja az ABC még hátralevő 22 betűjét. Benyámin és Rózsi azonban csak munkaidő után lehettek Bandival. A zárt teherkocsi pedig napközben jött érte és szállította el. Az állatok mind a répát gyomlálták egy disznó felügyelete alatt, mikor megdöbbenten látták, hogy a tanya épületek irányából Benyámin üget feléjük, és torka szakadtából ordít. Most látták Benyámint életében először izgatottnak, sőt, ez volt az első eset, amikor ügetni látták. Gyorsan! Gyorsan! Üvöltötte. Gyertek azonnal, elviszik Bandit! Az állatok nem vártak a disznó engedélyére, abba hagyták a munkát, és a tanya épületek felé rohantak. Az udvaron csak ugyan ott állt egy nagy, zárt teherkocsi, előtte két ló befogva az oldalán felirat, a bakján egy alattomos tekintetű, alacsony, kemény kalapot viselő férfi ült. Bandi istálója pedig üres volt. Az állatok a kocsi köré csődültek. – Viszontlátásra, Bandi! – kiáltották kórusban. – Viszontlátásra! – Bolondok! Bolondok! Üvöltötte Benyámin, körültáncolva őket, és a földet kapálta apró patáival. Bolondok! Nem látjátok, mi van a kocsi oldalára írva? Az állatok erre elhallgattak, és nagy csönd támadt. Malvin betűzni kezdte a feliratot, de Benyámin félrelökte, és a halálos csendben felolvasta. Alfred Simons, lómészáros és enyfőző, Willingdon. Bőr és csontlisz kereskedés. Kutya eledel. Nem értitek, hogy ez mit jelent? Bandit a sintérhez viszik. Az állatokból rémült kiáltás tört fel. Ebben a pillanatban a bakon ülő ember ostorálva lovai közé csapott, és a kocsi kigördült az udvarból. Az állatok torkuk szakadtából üvöltve mind a nyomába szegődtek. Rózsi igyekezett elébe kerülni, de a kocsi egyre gyorsabban robogott. Rózsi megpróbálta vágtára fogni vastag lábait, és le is hagyta a kocsit. Bandi! Kiáltotta. Bandi! Bandi! Bandi! És ebben a pillanatban, mintha csak meghallotta volna a kinti zenebonát, a kocsi farában lévő kis ablakban megjelent Bandi arca, orrán a fehér csíkkal. Bandi! Üvöltötte Rózsi rettenetes hangon. Bandi, ugorj ki, gyorsan! A halálba visznek! Az állatok mind kiáltozni kezdtek. Ugorj ki, Bandi, ugorj ki! De a kocsi már sebesen robogott, és faképnél hagyta őket. Nem lehetett tudni, megértette Bandi, mit mondott neki Rózsi. De az arca eltűnt az ablakból, a kocsi belsejéből pedig félelmetes patadobogást lehetett hallani. Megpróbált kitörni. Volt idő, mikor Bandi néhány rúgással gyújtóssá aprította volna ezt a kocsit. De ójaj, elhagyta az ereje. Néhány pillanat múlva patáinak elhalkult a dobogása, aztán teljesen elhalt. Az állatok kétségbeesésükben a kocsit húzó két lóhoz fordult. Elvtársak! Elvtársak! Kiáltoztak utánuk. Ne vigyétek halálba a saját testvéreteket! De ezek az ostoba barmok képtelenek voltak felfogni, hogy mi történik. Csak hátra csapták fülüket, és egyre gyorsabban ugye. Bandi arca nem jött meg többi az arra. Valakinek sajnos túlságosan későn eszébe jutott, hogy előre kellene szaladni és bezárni az ötreteszes kaput. De addigra a kocsi már áthaladt rajta, és sebesen eltűnt az úton. Bandit soha többé nem látta. 3 nap múlva bejelentették, hogy Bandi meghalt a Willingdoni kórházban, ahol pedig mindenféle kezelést megkapott, amit csak Lou kaphat. Süvi jelentette be a hírt a többieknek. Azt mondta, ott volt Bandi mellett élete utolsó óráiban.
2: Ilyen megható látványban még soha életemben nem volt része, mondta Süvi,
0: és felemelt csülkével kitörölt egy könycseppet a szeméből.
2: Az utolsó pillanatig ott voltam az ágya mellett. A végén, amikor már alig tudott beszélni, a fülembe súgta, csak az sajnálja, hogy el kell mennie, mielőtt a szélmalmot befejeztük volna. Előre, elvtársak, suttogta. Előre a forradalom nevében, éljen az állatfarm! Éljen Napóleon elvtárs! Napóleonnak mindig igaza van! Ezek voltak az utolsó szavai, elvtársak.
0: Ekkor Süvi magatartása hirtelen megváltozott. Egy pillanatra elnémult, aztán gyanakvó pillantásokat vetett mindenfelé, mielőtt folytatta volna mondókáját.
2: Tudomásunkra jutott, jelentette ki, hogy ostoba és rosszindulatú híresztelések terjedtek el akkoriban, amikor Bandit elszállították. Egyes állatok észrevették, hogy a kocsin, amely Bandit elszállította, az a felirat állt, hogy lómészáros, és ebből rögtön arra az elhamarkodott következtetésre jutottak, hogy Bandit a sintérhez vitték.
3: El se tudom hinni,
2: mondta Süvi, hogy állat ilyen ostoba lehet. Ennél igazán jobban ismerjük szeretett vezérünket, Napóleon elvtársat!
0: Miközben a farkát csóválta és ide-oda ugrándozott.
2: Hiszen a dolognak valójában nagyon egyszerű a magyarázata. A kocsi előzőleg a sintéré volt, de aztán megvette tőle az állatorvos, csak még nem festette rá a nevét. Ez okozta a félreértést.
0: Az állatok mérhetetlenül megkönnyebbültek, amikor mindezt megtudták. És amikor Süvi a továbbiakban szemléletesen ecsetelte Bandi haldoklását, a csodálatos gondoskodást, amelyben része volt, a méregdrága orvosságokat, amelyeket Napóleon szemrebben és nélkül kifizetett, utolsó kétségeik is szertefoszlottak, és elvtársuk halála miatti szomorúságukat némileg enyhítette az a gondolat, hogy legalább boldogan halt meg. A rákövetkező vasárnapon maga Napóleon is megjelent a többiek előtt, és rövid beszédben elbúcsúztatta Bandit. Habár megboldogult elvtársuk földi maradványai többé nem lehet visszahozni a tanyára, hogy itt hantolják el őket, utasítást adott rá, hogy a tanyaház kertjében készítsenek egy nagy babérkoszorút, és küldjék el Bandi sírjára. Amikor néhány nap múlva a disznó bankettet rendeztek Bandi emlékezetére, Napóleon Bandi két kedvenc kifejezését idézve fejezte be a beszédét.
2: Majd még keményebben dolgozom, és Napóleonnak mindig igaza van, mondogatta Bandi. Ezek olyan alapigazságok, mondta Bandi, melyeket minden állatnak magáévá kell tennie.
0: A banketre kitűzött napon megördült az udvarra Willingdonból a fűszeres kocsija, és egy jókora faládát cipeltek be róla a tanyaházba. Éjszaka harsánynótázást lehetett hallani, aztán heves veszekedésre került sor, aminek úgy 11 óra körül irtózatos üvegcsörömpölés vetett véget. Másnap délig senki sem kelt fel a tanyaházban, és az a hír járta, hogy a disznók valahol pénzt szereztek, és megint vettek maguknak egy láda viszkit.

0: Teltek, múltak az évek. Egymást követték az évszakok, és az állatok kurta élete sorra véget ért. Eljött az az idő, amikor már senki sem emlékezett a régi, forradalom előtti időkre, kivéve Rózsit, Benyámin, Mózest, a hollót, és néhány disznót. Maldin meghalt, ahogy Kolom, Zsuzsi és Fogd meg is elpatkolt. Aztán meghalt Jones is, a megye másik végében, egy alkoholisták számára létesített otthonban. Hógolyóra már senki sem emlékezett. Bandit is elfelejtették, kivéve azt a néhány állatot, akik még ismerték. Rózsi mostanára testes, öreg kanca lett. Elmerevettek az izületei, és egyre csipásabb lett a szeme. Már 2 évvel túl volt a nyugdíjkorhatáron, csak hogy mindeddig még egyetlen állat sem vonulhatott nyugdíjba. Arról már réges-rég nem esett szó, hogy a legelő egyik sarkát elkerítik a nyugdíjas állatok számára. Napóleon meglett korú, 1,5 mázsás kondisznó lett. Süvi úgy meghízott, hogy alig tudott kipislogni a hájas pofájából. Csak az öreg Benyámin nem változott, épp hogy egy kicsit megőszült az orra körül a szőr, és Bandi halála óta még magorvább és hallgatagabb lett. Sokkal több állat élt most a gazdaságban, bár a népesség nem növekedett akkorára, mint az előző években várták. Sok később született állat számára a forradalom már csak valamiféle szájról szájra szálló, homályos hagyomány volt, és vásároltak is néhány állatot, akik hírét sem hallották, hogy ilyesmi történt az érkezésük előtt. A gazdaságnak most már Rózsin kívül még 3 lova volt. Erős derékállatok voltak, készséges munkások és jó elvtársak, de rendkívül ostobák. A B betűn túl egyik sem tudta megtanulni az ABC-t. Mindent bevettek, amit a forradalomról és az állatizmus elveiről mondtak nekik. Különösen, ha Rózsi mondta, aki iránt szinte fiúi tisztelettel viseltettek, de kétséges volt, hogy értenek-e valamit belőle. A gazdaság most már jobban ment, és jobban is volt szervezve. Sőt, még bővült is, mert Mr. Pilkingtontól megvásároltak 2 számtót. A szélmalmot végül sikeresen felépítették. A gazdaságnak saját cséplőgépe és szalma felhordója volt, különféle új épületeket is emeltek. Mr. Nyaffi vásárolt magának egy 2 kerekű csézát. A szélmalmot azonban végül mégsem áramfejlesztésre használták. Gabonát őrültek benne, és csinos hasznot hozott, mégpedig készpénzben. Az állatok keményen dolgoztak egy újabb szélmalmon, és azt mondogatták, ha majd befejezik, akkor felszerelik a dinamókat. De arról a fényűző kényelemről, amelyről egykor hógolyó tanítására az állatok álmodoztak, villanyvilágítású istállókról, hideg-meleg vízről és 3 napos munkahétről többé szó sem esett. Napóleon keményen bírálta az efféle elképzeléseket, mint amelyek ellentétben állnak az állatizmus szellemével. Az igazi boldogságot, jelentette ki, a kemény munka és a mértékletes élet hozza meg. Hogy nem? A gazdaság egyre gazdagabb lett, az állatok mégsem gazdagodtak, kivéve persze a disznókat meg a kutyákat. Ennek részben talán az volt az oka, hogy olyan sok volt a disznó meg a kutya. Nem, mintha ezek az állatok nem dolgoztak volna a maguk módján. Az ő munkájuk, mint Sői fáradhatatlanul magyarázta, a gazdaság felügyelete és szervezése soha véget nem érő munka. Ennek a munkának a nagy részét a többi állat tudatlansága miatt fel se tudta fogni. Süvi elmondta például, hogy a disznóknak nap mint nap hallatlan munkával olyan rejtelmes dolgokat kell összeállítaniuk, mint a különböző dossziék, jelentések, jegyzőkönyvek és emlékeztetők. Ezek nagy papírlapok, melyeket tele kell írni, aztán mihely teli vannak írva, el kell égetni a kazánba. Mindennek mérhetetlen nagy a jelentősége a gazdaság jóléte szempontjából, mondta Süvi. De sem a disznók, sem a kutyák munkája nem termelt semmiféle eleséget. Márpedig nagyon sokan voltak, és mindig nagyon jó volt az étvágyuk. A többiek élete, amennyire fel tudták mérni, olyan volt, mint mindig. Általában mindig éhesek voltak. Szalmán aludtak, vájúból ittak, dolgoztak a mezőn. Télen a hideg gyötörte őket, nyáron a legyek. Az öregebbek néha összeszedték homályos emlékeiket, és megpróbálták megállapítani, hogy vajon a forradalom első napjaiban, közvetlenül Jones elűzése után jobban vagy rosszabbul mentek-e a dolgok. Nem tudtak rá visszaemlékezni. Semmivel sem tudták összehasonlítani jelenlegi életüket. Semmihez sem tudtak igazodni, csak süvi számoszlopaihoz, amelyek kivétel nélkül mindig azt bizonyították, hogy minden egyre jobb és jobb lett. Az állatok megoldhatatlannak találták a problémát, és mostanában már egyébként is nagyon kevés idejük volt ilyen dolgokon töprengeni. Csak az öreg Benjamin állította, hogy hosszú életének minden részletére emlékszik, és tudja, hogy a dolgok soha sem mentek, és soha nem is mehetnek se jobban, se rosszabbul. Az éhség, a szenvedés és a csalódás, mondta, az élet megváltoztathatatlan törvényei. Az állatok mégsem adták fel a reményt. Soha. Egy pillanatra sem veszett ki belőlük az a büszke érzés, hogy kiváltságos lények, mivel az állatfarmon élhetnek. Még mindig ők voltak az egyetlen gazdaság az egész vidéken, egész Angliában, amelyet állatok birtokoltak és vezettek. Nem akadt közöttük senki, még a legfiatalabbak és a jövevények között sem, akiket pedig 10-20 mérföldnyire fekvő tanyákról hoztak oda, aki ne csodálta volna ezt szüntelenül. És amikor hallották a puskalövéseket, és megpillantották az árbócon lobogó zöld zászlót, dagadt a szívük a soha nem múló büszkeségtől, és folyton a régi hősi napokra fordították a szót, Jones elűzésére, a hét parancsolat megírására és a nagy csatákra, amelyekben legyőzték a betolakodó embereket. Egyetlen régi álmukról sem mondtak le. Még mindig hittek az állatok köztársaságában, amelyet az öreg őrnagy megjósolt, amikor Anglia zöld mezeit nem fogja többé emberi láb taposni. Egy szép napon el is fog érkezni. Lehet, hogy sokára. Lehet, hogy az élő állatok közül senki sem éri meg, de azért egyszer mégis el fog érkezni. Még az angolhon állatait is eleldúdolták itt-ott titokban, minden állat tudta a gazdaságban, ha hangosan nem ismerték elénekel. Ha nehéz volt is az életük, és reményeik nem mind teljesültek, azért tudatában voltak annak, hogy nem olyanok, mint a többi állat. Ha éhesek voltak, nem azért voltak éhesek, mert zsarnok embereket kellett eltartaniuk. Ha keményen dolgoztak, legalább maguknak dolgoztak. Senki sem járt közülük két lábon. Senki nem nevezett senkit gazdának. Minden állat egyenlő volt. Kora nyáron Süvi egy szép napon megparancsolta a birkáknak, hogy kövessék, és elvezette őket a tanya végében fekvő parlagra, amelyet benőttek a fiatal nyírfák. A birkák egész nap ott legelészték a leveleket, Süvi felügyelete alatt. Végül aztán egy álló hétig ott maradtak, a többi állat nem is látta őket. Süvi a nap legnagyobb részét köztük töltötte. Azt mondta, új dalra tanítja őket, és ehhez magára van szükség. Közvetlenül a birkák visszatérése után, egy kellemes estén, amikor az állatok már befejezték a munkát, és hazafelé vették útjukat, rémült nyerítést hallottak az udvar felől. Az állatok riadtan megtorpantak. Rózsi hangja volt. Aztán újra fölnyerített, mire minden állat vágtába fogott, és beruhant az udvarra. Egy disznó a két hátsó lábán járt. Igen, Süvi volt az. Még kissé félszegen járt, mintha nem szokta volna meg teljesen, hogy tekintélyes súlyát ebben a helyzetben hordozza, de az egyensúlya tökéletes volt, amikor keresztül ballagott az udvaron. és a következő pillanatban kivágódott a tanyaház ajtaja, és a disznók libasorban kivonultak rajta. Mind a hátsó lábukon jártak. Voltak közöttük, akik jobban csinálták, mint a többiek, egyik-másik viszont kissé bizonytalanul járt, mintha botra szeretne támaszkodni, de mindegyiküknek sikerült körbejárnia az udvar. Végül pedig iszonyatos kutyaugatás és a fekete kakas harsány kukorékolása közben maga Napóleon is megjelent. Két lábon jár, fenségesen kiegyenesedve, és gőgös pillantásokat vetett mindenfelé, miközben körülugrálták a kutyáit. A csülkében ostort tartott. Halálos csend lett. Az állatok megzavarodva rémülten bújtak össze, miközben az udvaron körbe masírozó disznók hosszú sorát figyelték. Mintha tótágast állna a világ. Aztán eljött egy pillanat, amikor első megdöbbenésük elmúlt, és amikor mindennek ellenére, a kutyáktól való félelmük ellenére, és annak a hosszú éveken át kifejlődött szokásuknak az ellenére, hogy semmiért ne panaszkodjanak, semmit se bíráljanak, akármi történik, talán kitört volna belőlük néhány tiltakozó szó. De pontosan ebben a pillanatban, mint egy adott jelre, az összes birka félelmetes végetésben tört ki. Négy láb jó, két láb jobb, négy láb jó, két láb jobb, négy láb jó, két láb jobb. 5 percig, megállás nélkül bégettek. Mire pedig a birkák elcsendesedtek, már nem maradt lehetőség a tiltakozásra, mert a disznók visszamasíroztak a tanyaházba. Benyámin egyszer csak észrevette, hogy egy orr dörzsölődik a szügyéhez. Hátra nézett. Rózsi volt az. Öreg szeme most még homályosabbnak látszott, mint máskor. Nem szólt egy szót se, csak szelíden odahúzta Benyámint a sörényénél fogva a nagypajtához, amelynek a falára 7 parancsolat fel volt írva. 1-2 percig csak álltak, a kátránnyal bevont falra írt fehér betűket bámulva. Nekem már romlik a szemem, mondta végül Rózsi. Még fiatal koromban sem tudtam elolvasni, mi van ideírva. De most úgy látom, mintha ez a fal egészen más volna. Ugyanolyan most ez a 7 parancsolat, mint amilyen volt Benyámi. Benyámin ezedszer hajlandó volt áthágni önnön szabályait, és felolvasta Rózsinak, mi van a falra írva. Ott már semmi más nem állt, csak egyetlen parancsolat, amely így hangzott. Minden állat egyenlő, de egyes állatok egyenlőbbek a többinél. Ezek után már az sem látszott furcsának, hogy másnap a gazdaság munkájára felügyelő disznók mind ostort tartottak a melső csülkükben. Az sem látszott furcsának, amikor a disznók rádiót vettek maguknak, bevezettették a telefont, és előfizettek a John Bullra, a Tidbitsre és a Daily Mirrorra. Abban sem volt semmi különös, amikor Napóleont pipával a szájában látták sétálni a kertben. Nem. Már abban sem láttak semmi különlegességet, amikor a disznók előszedték a szekrényből Mr. Jones ruháit, és hordani kezdték őket. Maga Napóleon fekete kabátban, térdnadrágban és bőrkamásliban jelent meg, míg kedvenc kocája azt a műselyem ruhát hordta, amelyet Mrs. Jones csak vasárnaponként szokott felvenni. 1 hét múlva, egyik délután, egész sor 2 kerekű cséza hajtott be a tanyára, mert hogy meghívták a szomszédos gazdák küldöttségét, nézzenek körül a gazdaságban. Mindent megmutogattak nekik, amazok pedig kifejezték mélységes csodálatukat minden fölött, amit csak láttak, különös tekintettel a szélmalomra. az állatok ekkor éppen a répaföldet gyomlálták. Szorgalmasan dolgoztak, alig emelték fel pofájukat a földről, és nem tudták, kitől is féljenek jobban. A disznóktól, vagy az emberi látogatóktól. Aznap este hangos nevetés és nótázás hallatszott a tanyaházból. Az állatokat a hangzavar hallatára hirtelen elfogta a kíváncsiság. Mi történik most, amikor első ízben találkoznak egyenlő felekként az állatok és az emberek? Közmegegyezéssel beosontak, amilyen csöndesen csak tudtak, a tanyaház kertjébe. A kapunál azért megálltak, féltek volna tovább menni, de Rózsi tovább vezette őket. Lábujjhegyen oda sompolyogtak a házhoz, és azok az állatok, akik elég magasak voltak hozzá, bekukucskáltak az ebédlő ablakán. A hosszú asztal körül fél tucat gazda és vagy fél tucat előkelőbb disznó ült. Maga Napóleon a dísz helyet foglalta el az asztal főn. A disznók láthatólag teljesen otthon érezték magukat a székükben. A társaság kártyával szórakozott, de egy pillanatra abba hagyták a játékot, nyilván mert áldomást akartak inni. Mindenkinek színültig töltötték a poharát sörrel. Senki sem vette észre, hogy az állatok csodálkozó arccal bámulnak be az ablakon. Oda benn éppen a róka erdei Mr. Pilkington állt fel. Felemelte poharát, és bejelentette, hogy mielőtt elmondaná pohár köszöntőjét, néhány szót kíván szólni a megjelentekhez.
1: Nagy elégtételt jelent számomra, mondta, és biztos vagyok benne, hogy valamennyi jelenlevő számára is az, hogy a bizalmatlanság és a félreértések hosszú korszaka érezhetően véget ért.
0: Volt egy idő, folytatta, nem mintha akár ő, akár a jelenlevők osztoztak volna ezekben a vélekedésekben, de volt egy idő, amikor az állatfarm tiszteletre méltó tulajdonosaira, ha nem is ellenségesen, de mégis aggodalmasan néztek emberi szomszédai. Sajnálatos incidensekre és félreértésekre került sor. Sokan úgy érezték, egy olyan gazdaság, amely a disznók tulajdona, és amelyet disznók vezetnek, valahogyan abnormális, és óhatatlanul nyugtalanító hatása lesz a szomszédságra. Sok gazda, anélkül, hogy erről meggyőződött volna, feltételezte, hogy egy ilyen gazdaságban szabadosság és fegyelmezetlenség uralkodik. Amiatt is aggodalmaskodtak, hogy milyen hatása lesz mindennek az ő állataikra, sőt, emberi alkalmazottaikra. Ám mindezek a kétségek mostanra eltűntek. Ma, amikor ő és a barátai meglátogatták az állatfarmot, és töviről hegyire megnézték, ugyan mit tapasztaltak? Nem csak, hogy a legkorszerűbb módszereket, hanem olyan rendet és fegyelmet, amelyről minden gazda példát vehetne. Úgy véli, nem téved, amikor kijelenti, hogy az állatfarm alacsonyabb rendű állatai többet dolgoznak, és kevesebb élelmet kapnak, mint bármely más állat a környéken. Sőt, ő és barátai sok mindent megfigyeltek ma, amit a saját gazdaságukban is tüstént beszándékoznak vezetni. Észrevételeit, mondta Mr. Pilkington, annak hangsúlyozásával szeretné befejezni, hogy az állatfarm és szomszédai között barátságos viszony alakult ki, és ennek így is kell maradnia. A disznók és az emberek közt soha nem volt semmiféle érdekellentét, és erre a jövőben sem kerülhet sor. Küzdelmeik és nehézségeik azonosak. Vajon nem ugyanazokkal a munkaerő problémákkal küzdenek-e mindenütt? Mr. Pilkington ezután néhány gondosan előkészített szellemességet akart előadni a társaságnak, de belezavarodott mondókájába, és képtelen volt folytatni. Sokáig köszörülgette a torkát, és egyre vörösebb lett a képe, mire sikerült kinyögnie. Ha önöknek meg kell birkózniuk a maguk alsóbrendű állataival, hát
1: Nekünk is megvannak a magunk alsó néposztályai. Erre a szellemességre az egész asztaltársaság harsány röhögésben tört ki. És Mr. Pilkington újra gratulált a disznóknak az alacsony fejadagokért, a hosszú munkaidőért, és azért, hogy a kényeztetés semmi jelével nem találkozott az állatfarm. Most pedig, tette hozzá végül, felkéri a társaságot, hogy álljanak fel, és győződjenek meg róla, teli van-e a poharuk. Uraim! Fejezte be Mr. Pilkington. Uraim! Emelem poharam az állatfarm felvirágzására! Erre kitört az általános éjjelzés és lábdobogás. Napóleon annyira el volt ragadtatva, vagy elhagyta a helyét, és megkerült az asztalt, csak hogy kocinthasson Mr. Pilkingtonnal, mielőtt kiürítette volna poharát. Mikor az éjjelzés elcsendesedett, Napóleon állva maradt, és közölte, hogy ő is szeretne néhány szót szólni. Mint Napóleon valamennyi beszéde, ez is rövid és velős volt. Ő is boldog, mondotta, hogy elmúlt a félreértések korszaka. Hosszú ideig olyan hírek terjengtek, és oka van rá, hogy azt higgye, ezeket az ellenség rossz indulata terjesztette, hogy ő és kollégái felforgatóan, sőt, forradalmian léptek fel. Azt hitték róluk, hogy lázadást akarnak szítani a szomszédos gazdaság állatai között. Ennél mi sem esett távolabb az igazságtól. Egyetlen vágyuk most is, mint a múltban is, az, hogy békében élhessenek, és normális kapcsolatokat tarthassanak fent szomszédaikkal. Ez a gazdaság, tette hozzá, amelyet szerencséje van kormányozni, szövetkezeti vállalkozás, és a birtokában lévő okmányok szerint a disznók együttes tulajdonát képezi. Nem hiszi, mondotta, hogy a régi gyanakvásból még fennmaradt volna valami. De a gazdaság életében nemrégen történt változások bizonyára tovább fokozzák majd a bizalmat a gazdaság iránt. Az állatok eddig annak a bolondos szokásnak hódoltak, hogy egymást elvtársnak szólították. De ezt meg fogják tiltani. Meg fogják szüntetni továbbá azt az ismeretlen eredetű furcsa szokást is, hogy az állatok minden vasárnap reggel elvonulnak egy kandisznónak a kertben álló oszlopra felszögezett koponyája elő. Ezt is meg fogják tiltani. A koponyát már el is ásták. Látogatói talán megfigyelték az árbócon lobogó zöld zászlót. Ha igen, akkor talán azt is észrevették, hogy eltűnt róla a fehér pata és a szarv. Mostantól fogva a zászló sima zöld lesz. Mindössze egyetlen bíráló megjegyzést kíván fűzni Mr. Pilkington kiváló és igazi jó szomszédi beszédéhez. Mr. Pilkington mindvégig az állatfarmot emlegette. Persze nem tudhatta, hiszen ő Napóleon éppen most jelenti be, hogy az állatfarm nevet eltörölték. Ezentúl a gazdaságot majornak fogják nevezni, hiszen ez az igazi és eredeti neve.
2: Uraim,
1: fejezte be Napóleon,
2: igyunk ugyanarra, amire az előbb, csak más formában. Töltsék tele poharunkat.
3: Uraim, a major virágzására!
1: Erre megint olyan lelkes éjjelzés tört ki, mint az előbb, és mindenki fenékig ürítette poharát. Az állatok, akik kívülről nézték ezt a jelenetet, úgy érezték, valami különös dolog történt. Mi változott meg a disznók arcán? Rózsi elhomályosodott öreg szemét egyik arcról a másikra fordította. Egyiknek ötös tokája volt, a másiknak négyes, a harmadiknak hármas. De mi az, ami mintha összeolvadt és megváltozott volna?
0: aztán az éjjelzés elcsendesedett, a társaság újra kézbe vette a kártyát, és folytatta a félbeszakított játékot, az állatok pedig csendesen elosodtak. De még 20 méternyire sem mentek,

Most már nem volt kérdéses, hogy mi történt a disznók arcával. Az állatok a disznókról az emberekre, az emberekről a disznókra, aztán a disznókról megint az emberekre néztek, és már nem tudták megmondani, melyik az ember, és melyik a disznó.

Neki fogott az Isten. Csángó népmese. Neki fogott az Isten, nem valami csányon, csináltál a földet, meliken élünk. Csánd embereket, kucsákat, szamarakat, mindent, mit látunk, s nem látunk szemeinkkel. Amikor megcsináltál őköt, elejbé gyűjtén, s élő napot ígérnéki. Először eléhítán az embert, s mondotta. Vigagy 30 évig, s addig is élj. Mikor hallottál az, hogy csak 30 évig kell éljen, rít az Istennek, hogy miért csak ennyi élő napot ad. Nagyon keveselte. Az Isten hallgatta, és nem szólt semmit. Aztán eléhitte a szamárt,

tartanéki. Te élő napodban hordoz, húz, visej nagy nehézségeket, nagy munkákat, s élj 90 esztendeig. Mikor halta a szamár, hogy 90 esztendeikkel éljen, bőgni fogott úgy, mint a szamár, s kérte az Istent, hogy vegyen vissza az esztendeiből. Akkor az Isten meghallgatta, és lehúzott neki 20 esztendőt. Mikor az ember hallottán odaszökkent, és reménykedve kérte az Istent, hogy adná neki. Az Isten ideadta. Aztán odahívta a kucsát, és mondta neki: te kucsa, légy az emberért alkotva. Folyton követed, együtt mégy vele mindig, hogy megvéd minden támadástól. Hozod vagy fegyver elé hajtod a vadat, nappal dolgozol, éjjel örködöl. A holdhoz is ugass, s élj 70 esztendőt. Akkor a kucsa ordítani fogott, hogy mit csánjon ő 70 esztendeig. És kértén az Istent, hogy vegyen le az élő napjaiból. Az Isten nem szólott semmit, csak lehúzott neki 20 esztendőt. Az ember esmént kértén az Istent, hogy adná neki. Az Isten ideadta. Aztán elé hittán a majmot, és mondta neki: te, mómica, te légy gyermekképibe, s gyermekészbe, s élj 50 esztendeig. Mikor meghallottál az, siratódzott, mint a gyermek, s kértén az Istent, hogy kurtisszál meg élő napjait. Az Isten meghallgatta, s lehúzott neki 20 évet. Az ember esment odaugrott, s kérte az Istentől az éveket. Az Isten ideadta. Azután elküldte maga elől őket. Na immár menjetek, s éljetek, hogy rendeltem néktek. Elmentek. Helyeket foglaltak Moldovában, vagy Magyarországon, későbben Amerikában is, s élni fogtak. Az ember élt 30 esztendeig, éppen, mint a császárok abban a tájban. Azután 30-tól 50-ig voltak gyermekei, s népéért dolgozott, húzta az igát, éppen, mint a szamár. Azután az ember élt 50-től 70-ig, mint a kucsa. Őrizte a vagyonát, s ugatott, mihelyts valaki közeledett, hogy vegyen el a vagyonságából. Ezek voltak a kucsától való évek. 70 esztendőtől az ember esik bele a gyermek nyomdokaiba, s olyan eszet hordoznak, kacagnak, mint a gyermekek, mert ezek a mómica évek. S ki él többet 90-től, vannak annak ördögévei, s más módú lélektől, melyiktől elkívánta. Mert azt képzeltén az ember, lesz örökké császár, mint a 30 évben. Itt a mese véget.

0: Holnap reggel 8-kor ráérsz, érdemes körülnézni az elefántoknál. Én majd szólok a portán, hogy engedjenek be, meg beszélek a kollégákkal az elefántháznál, jó?
1: Gumicsővel spriccelték le az elefántokat, és egyedül én nézhettem végig, hogyan tussolnak. Az elefántok óvóbácsia még szólt is nekik, hogy ott vagyok.
2: Kali, Arun, figyeljetek, vendégünk van.
3: Szervusztok, Gábor a nevem.
2: Úgy, lábad ad ide szépen. Okos, okos az elefánt. Jól van. Szép, tiszta leszel. Arun, hátsó láb. Jól van, Arun, jól van. Emeld fel az ormányod. Fordulj ide, Arun. Fogat fogunk mosni. Emeld feljebb. Jól van, Arun.
4: Látod? Ezekkel az óriásokkal öröm foglalkozni. Indiában születtek. Még elefánt elemibe is ott jártak. Ennek a cifra palotának a többi lakója Afrikában honos. Visziló körökben világhírű a pesti állatkert medencéje. A Széchenyi fürdő termálvizében legalább olyan jól érzik magukat, mint az óhazában. Ott fürdőznek a nílusi vízilovak. Bár ez a megjelölés nem egészen pontos. Ez a víz ugyanis nem a nílus, hanem langyos pocsolya. És ez a ló nem ló, mert a disznóféleségekhez tartozik. A többi stimmel. Az óriások között a legértelmesebb az elefánt. Nagy családokban él, a legidősebb a nagymama vezetésével. Ezek a nagyfülű elefántok termetre alig, természetükben annál jobban különböznek az indiaitól. Afrikai elefántot megszelidíteni, szolgálatba állítani, egyedül az öreg Hannibálnak sikerült.
1: Hannibál? Hát az ki volt?
4: Afrikai hadvezér. 2000 éve elefántokkal kelt át az Alpokon.

összeültek az állatok, hogy eldöntsék, melyik az oroszlán után a legerősebb állat. A farkas azt mondta, hogy ő a legerősebb. A medve azt mondta, hogy ő a legerősebb állat az oroszlán után. Az oroszlán megunta a vitát, mancsával az asztalra csapott és kijelentette, hogy utána a legerősebb állat a nyúl. Amikor a nyúl ezt meghallotta, reszketni kezdett az ijegységtől. A nyúl ne oldalba bökte. Mit remeksz? Jól harapjál meg valakit, majd akkor az fog félni. Oda ment a nyúl a farkashoz, és fenekbe harapta. A farkas azt hitte, hogy egy lejt csipte meg. Hátra nézett, és akkor látja, hogy az a nyúl a legerősebb állat az oroszlán után. Gyorsan bocsánatot kért, és eloldolgott. A nyúl felbátorodott. Oda ment a medvehez, és azt is fenéken harapta. A medve azt hitte, hogy egy szűnök volt. Hátra nézett, és látta, hogy a nyúl az a legerősebb állat az oroszlán után. Ő is elnézést kért, és visszavonult a borlonjába. A nyúl végképp elszentelenedett, oda ment a tigrishez, és azt is megharapta. A tigris hátra csapott a mancsával, és ágyönnyütötte a nyúszit. A tigris ügyön is nem volt ott az értekezleten, és ezért nem tudta, hogy a nyúl a legerősebb állat az oroszlán után. Egy vidék.

0: A komédiás disznó. Volt egyszer egy komédiás ember. Búzás Jánosnak hívták. Ennek a komédiás embernek volt egy olyan disznója, amelyik különféle tudományokhoz értett. Tudott kötélen táncolni, gördülő hordón menni és azt görgetni maga alatt. Meg tudott állani nem csak a négy lábán, hanem az orrán is. Tudott énekelni, táncolni, számolni. Lehet, hogy értett a csillagászathoz is. Ahol Búzás János fölállította a komédiás sátorát, egymást törték az emberek, hogy ezt a tudós disznót megláthassák. Annyi pénzt szerzett így a disznó Búzás Jánosnak, hogy minden nap egy kalap ezüst forintot rakott el a ládájába. Hát egyszer elveszett ez a disznó. Hogyan veszett el, azt ma már sem Búzás János, sem a disznó nem tudja. A valóság az, hogy a jeles disznó lefeküdt hüssölni a komédiás szekér mellé, és Búzás János uram ott felejtette, mikor tovább hajtott. A disznó aludt. Arra ballag Galiba Márton gazda, és meglátva az alvó jószágot így szól.
1: Nini, egy disznó.
0: Megnézi közelebbről. Hát látja, hogy nem olyan disznó az, mint amilyenek az ő falujában vannak, hanem valami másfajta.
1: Jó lesz ez nekem,
0: mondja. Bizonyosan az Isten küldte ezt a disznót, hogy legyen a térre néhány méter kolbászom. Azzal hazahajtja a disznót. A tudós disznó kedvetlenül engedett a botnak, és bánatosan röfögött Búzás János után. De Búzás Jánosnak se híre, se hamba.
1: Ne rígy, coca, mondotta vigasztalón Galiba Márton. Olyan fáj moslékot adok, hogy a király disznója is megnyalná utána a száját.
0: A tudós disznónak tetszett is a moslék. A fenekét is kinyalogatta a dézsának. A saját disznó eszével azt gondolta akkor magában, de jó ember ez az én új gazdám. Megmutatom neki, hogy érdemes vagyok a jóságára. Azzal felugrott a moslékos dézsa szélére, és katonáson szalutált.
2: Uram, bocsá! Kiáltott ilyetten Galiba Márton. Ki hitte volna, hogy már disznó is lehessen kopsitos? Vajon melyik német regimentnél szolgált?
0: A tudós disznó látva, milyen hatást csinált a mutatványa, hirtelen az orrára állott. Galiba Márton még inkább megijedt, megbolondult. Kiáltott fel rémülten. Megbolondult a disznóm, lába helyett az orrával akar járni. De még csak most jött a java. A tudós disznó feldöntötte az üres dézsát, ráugrott, és úgy görgette maga alatt, hogy szédülés volt azt nézni. Majd ismét tótágastál, és a dézsát a két hátulsó lábán roppant sebességgel táncoltatta. Mikor pedig a dézsa fenn volt a levegőben, hirtelen felugrott, és a dézsa fenekét átütve átrepült rajta, mint a madár. Galiba Márton rémületével hanyatt esett.
1: Gonosz szerzetes, gondolta, disznó bőrben.
0: A disznó azt hitte, hogy Galiba Mártonnak nagy örömére szolgál az ő tudománya. Gondolta, bemutatja neki a legnehezebb disznó tudományt, hogyan lehet két lábon a fakerítés tetején végig sétálni. Galibát a hideg lelte már ilyettében. Ez alatt visszajött a hegyen a búzás kocsija. Búzás János kereste a drága tudós disznót. Bizony sírva kereste. Hanem amint meglátta a léckerítés tetején, nagyot ugrott örömében és futva futott hozzá. Az ölébe ragadta, bizony meg is csókolta. Galiba Márton rámeresztette a szemét Búzásra, és azt kérdezte tőle.
1: Rokona az úrnak.
0: Búzás örömkönnyek között felelte, ez a világ legkedvesebb és legokosabb disznója. Ez az egyetlen disznó, amelyik életében használ. De Galibának ma is szédül a feje, ha rágondol arra a tudás.

0: az arany gólnyú. Hol volt, hol nem volt. Hát az két országon, a Dóperenciás tengerennestúl. Volt egyszer egy király és egy királyné. Azoknak volt egy szép legényki, egy szép leányi. Egyszer csak megöregedett a király, és eladó sorba került a leján. A király kisasszony, a királyti még házasodni tudott volna, de ha akart volna, mondta és neki az édesapja. Édes fiam, házasodjál meg! Ha öreg vagyok, odaadnám szívesen a koronát a fejedre. Te még édes leányom, menjél már férhez, ne öregedj meg itthon. Én bizony, édesapám, nem házasodok meg, mondta a király. Mert nekem ebbe az országba nem született leány a számom. Én se, mondta a király kisasszony, nem menjek férhez. Nekem se született olyan legény, akihez én férhez megyek. Így hát összeszedték magikot. Édesanyjuk a királyné feltarisnyálta, és vittek ki korsó vizet magikkal, megszonyulnának, legyen, amit igaz. Elindultak. Mentek, hetet hét ország ellen. Egyszer azt mentek, erős elfáradtak. Megláttak egy nagy-nagy fát, egy cserefát. Leültek alája, megették a tarisnyából az ennivalóikot, megitták a korsó vizet, lefeküdtek, hogy egy kicsit pihenjenek. Mikor felébred a király kisasszony, mondja bátyám, hallod-e, édes bátyám, mit láttam álmomban? Mit te? Én azt láttam álmomban, hogy itt ez a pörös fa, ahol alatta aluszom. Ennek a levele gyógyszer, orvosság. Olyan levele van, hogy aki beteg, annak a homlokára reateszi, az abba a szent helybe meggyógyul. S van itt egy patak, egy forrásvíz, és az olyan víz, hogyha félhalva van, akkor ez életre kell. Próbáljuk meg, mondja bátyja. Szedtek egy csomó levelet, megtöltötték a tarisnyáikot, és elmentek oda a forrásvízhez, és megtöltötték a korsóikot, és elindultak. Mennek, mendegélnek, és vértek egy országba. De ott olyan szomorú volt mindenki, mint a háromnapos esős idő. Senki se kacagott, még csak nem is igen beszélgettek egymáshoz. Szomorú volt mindenki. Ki volt téve egy nagy zászló. Mondja a királyfi egy öreg asszonynak. Jaj, hallja-e, édes nénikén, ki gyászolnak ebbe az országba, hogy olyan szomorú mindenki, hogy nem beszélgetnek, nem kacagnak. Látszik, hogy nem ide valósi vagy, édes fiam, mondja az öreg asszony. Úgy tudjátok meg, hogy itt a királynak van egy fia, és az halálos beteg. És a király megtiltotta, hogy senkinek nem szabad kacagni, sem beszélgetni hangosan, ameddig meg nem gyógyul a fia. Mondja a királyfi a húgának, édes húgocskám, van nekünk pénzünk, és menjünk, vegyünk doktor gúnyát, és gyógyítsuk meg azt a királyfit. Úgy estettek, elmentek, doktor gúnyát vett magának a királyfi, és a király kisasszony és doktorné gúnyát. És elmentek jelentkezni a királynál, hogy ők meggyógyítsák a királyfit. Úgy tudd meg, mondja a király, hogy már 99-en próbálkoztak, de egy se tudta meggyógyítani. Hát, én fogadom, hogy meggyógyítom, mondja a királyfi. Bément a beteg szobába, és oda ment az ágyához, ő és a húga és kivették a tarisnyából azt a cserfa levelet, és elkezdték rakogatni a homlokára a beteg királyfinak. Egyszer csak felpillantott, és elmosolyodott. Akkor bétette a feje alá a király kisasszon, vagyis a doktorné, a kezit, és felültette a beteg királyfit. Oda tartotta a korsót, és jó nagyot ivott abból a forrásvízből. Úgy lepattant az ágyból, mintha ott se lett volna. mintha újra születtem volna. Olyan egészséges vagyok. Erre bement a király. Mi van, édesfiam, hát meggyógyultál? Meg, édesapám, mondta a királyfi. Ennek a doktornőnek és a doktornak köszönhetem. Nem vagyok én doktor, mondja a királyfi. Én is olyan királyfi vagyok, és király kisasszon a húgom, éppen mint te vagy. Ott akkor egymásba szerettek, a király kisasszon s a királyfi. Nagy lakadalmat csaptak. Mullatott ott mindenki, az egész ország, annak az örömire, hogy meggyógyult a királyfi. Mikor jól kimullatták magikot, mondja a királyfi, amely hazuról elindult. Most már édes húgocskám, te megtaláltad a párodot, most menjek én ezt megkeresem a magamért. Hiába marasztották. Maradjál itt, édes testvérem, édes bátyám, te nem maradott. Elbúcsúzott mindenkitől, és elindult. Ment, mendegélt, megint bért egy országba. Hát, ahogy menjen bejárt az országba, egy nagyvárosba, hallja, hogy dobolnak. Közhírét értetik, a királynak a leánya férhez meendő, és annak adják feleségül, aki kitalálja, hogy milyen jegyei vannak a balhunya alatt. Hé, ha én azt kitalálnám, mondja magába a király, és ahogy menjen, fén az emeletén egy kovácsmester csak úgy magába beszélgetett. Hát, ha valaki idejönne, azt én megsegíteném, és megmondanám, hogy hogy találja ki, hogy a király kisasszonnak milyen jegyei vannak a balhunya alatt. Meghallotta ezt a királyfi, és feles ment a kovácshoz. Jó napot, adjon Isten, kovácsmester! Adjon Isten, édesfiam! Ha mi járatba vagy? Jaj, kovácsmester, leszakadott a csizmámról a sarkantyú. Fel kéne várja. Felverem én szüvesen. Hát, amikor verte fél, szóba ereszkedett a királyfi a kovácsmestervel. Ugyan, biza, hogy tudnák én valakit megsegíteni, hogy megtudják, milyen jegye van a király kisasszonnak? Hát, azt úgy, hogy nekem van egy csomó aranyam, amit nem használok, és abból csinálnék egy aranybornyút, de olyant, hogy annak az oldalán ajtó volna. Oda békucorodna valaki, és az aranybornyút kivinnék a piacra, a király és a leánya kimenne a piacra, és mikor meglássa, megvenni a leánya az aranybornyút, elvinni a szobájába, akkor aki benne van az aranybornyúba, éjjel kijönne, és meglásni, hogy milyen jegye van a király kisasszonnak. Ha Kovács mester uram, én erőst megszolgálnám kennek, hogyha én lennék az, aki a bornyúba belibújik. Jól van, fiam, nem bánom én akárki vagy. Menjél most a városba, egy kicsit sétáljál körül, és mire visszajössz, én megcsinálom az aranybornyút. Úgy es lett a királyfi elment, körül sétált a város, este felére visszament, akkora meg volt az aranybornyú csinálva. Na, de meg kellett várják, hogy másnap legyen. Másnap kivitették az aranybornyút, de mielőtt ki nem vitték volna, a legény belibutta az aranybornyúba a királyfi, és kivitték a piacra. Éppen arra sétált király, a király kisasszonné, és mikor meglátta azt a gyönyörű szép aranybornyút, édesapám, vegyük meg, milyen szép volna a szobámba, egy dísz volna belőle. Ha addig könyörgött, jól van, nem bánom. Megvették az aranybornyút, oda vitték a király kisasszonnak a szobájába. Este lett, a király kisasszon megfürdött, levetkezett, lefeküdt, csak erre várt a királyfi. Lassacskán belülről kinyitotta az aranybornyúnak az ajtóját, és kijött. Oda ment a király kisasszon ágya mellé, és megnézte, hogy milyen jegye van a bal hunya alatt. Hát az milyen? Ott volt a nap, a csillagok, s a hold. De ő reatalált alattomba hajolni, és még meg is csókolta a király kisasszony. De erre felébredett. Majdnem elsikoltotta magát. Csendbe legyél, mondta a király. És ott aztán reggel is elbeszélgettek. Hát most hogy tudjon ő visszabújni, valahogy sikerüljön. Megegyezték, hogy a legény királyfi visszabújik, a király leán letöri az aranygornyúnak a fülét. Akkor muszáj lesz visszavinni a kovácsmesterhez, így a király nem tudja meg, hogy a legény benne volt az aranygornyúba. Reggel jövő a király, na édes szép leányom, hogy aludtál? Tetszette az aranygornyú? Jaj, édesapám, tetszeni tetszett, csak véletlenül letörtem a fülét. Vissza kéne vinni ahhoz a kovácshoz, hogy visszaragassza. Nem baj, édes leányom, visszavigyük. Hamar visszaes vitték, és mikor visszavitték, a kovács kinyitotta az aranybornyúnak az oldalán az ajtóját. A legény kibújt belőle. Na, kihirdette a király megint, hogy aki tudja, hogy a leányának milyen jegyei vannak, az jelentkezzen. Hát, jelentkezett is ez a királyfi, csak ő nem akarta megmondani, hogy ő tudja, hanem azt mondta, hogy felséges királyom, a felségednek a leányának egy nagy szűnőcs van a hunya alatt. Nem találtad ki, mondja a király, másnap megint jelentkezett. Felséges királyom, életem, halálom, kezedbe ajánlom. Leányodnak a hunya alatt egy nagy-nagy tümőcs van, újra azt mondta. Nem találtad ki, a tegnap sás ma sem, mondta a király. Elment harmadik nap, megint jelentkezett. A király már szóba se akart állni vele, úgy se találod ki. Felséges királyom, életem, halálom, a kezedbe ajánlom. A kegyelmed leányának a nap, hold, a csillagok vannak. Hunya alatt. Eltaláltad, édes fiam, mondta a király. Így aztán feleségül vette a királyfi a király kisasszont. Nagy lakadalmat csaptak, odahitták az ő szüleit is, odahitták a hugáékot is. Bulladtak, lehet még most is, ha meg nem untak. Itt a vége, fussál vélle. Ennek a mesének a címe a tojás. Hol volt, hol nem volt, hetet hét országon, még az óperenciás tengeren nestúl, még azon nestúl, az évek hegyekén.
1: Volt egyszer kívül.

0: damn it. I bet you they're Ingle program directors who think it's a load of horse.
1: And it came to pass that Saint Victor was taken from this place to another place, where he was.
2: Figyelem! Krumplit tessék! Nem szabad olyat mondani a rádióban, ám nem szabad olyat mondani. Mindent kisípolnak, kidobolnak, kicenzúráznak. Média törvény 2011. Tilos rádió. Síppal, dobbal. Tematikus nap. Január 25-én kedden.

0: Szervusztok, kedves Tilos Rádió hallgatók, Végső Zoltán, Túró Rudi vagyok, ez a Nápolyi Szext című műsor, ami egyébként egy zenei műsor, de ma tematikus hírnapot tartunk abból az alkalomból, hogy a közösségi rádióknak is hírszolgáltatásba kell fogni ezen túl. Úgyhogy hívtam vendéget hozzánk, Széki Jánost, az Élet és Irodalom szerkesztőjét, publicistát és műfordítót, amit azért is mondok el, mert hát szerintem a legjobb Bach Bibliát te fordítottad, János, magyarra, ugye? A Christoph Wolff.
1: Nem csak az én érdemem.
0: Hát igen, de hogy a legrészletesebb magyarul megjelent Bach könyvről van szó, amiről ma egyáltalán nem fogunk beszélni, ezt csak elmondtam, mert egyébként egy zenei műsor vagyunk, de a hírről fogunk beszélni. Hát külön gondolatokkal nem is készültem, hanem egyből ott kezdeném, hogy te Nick nevet váltottál a Facebookon, mint az itt-ott a sajtóban megjelent nevet vetted föl, hogyha jól mondtam ezt a hosszú és kacifántos, némileg ironikusan megválasztott nevet. Hát miért bújtál el mögé, az alter ego mögé?
1: Nem bújtam, hanem kissé dühös lettem. Az történt, hogy az Ésben és a Paraméter SK nevű dunaszerdahelyi székhelyű hírportálon kielemeztem az MTV híradójának néhány, egészen pontosan 6 hazugságát vagy csúsztatását a sok közül. És akkor úgy vártam, hogy ebből miért nincsen hír, miért abból, hogy X fölkent politológus milyen marhasságokat beszél olyasmiről, amihez nem ért. És akkor telt az idő, majd az egyik kitűnő hírportálon végre észrevették, hogy ezeket írtam, és egy bizonyos okból a nevemet azt nem írták le, hanem úgy konferálták be a forrást hivatkozással, hogy mint az itt-ott a sajtóban megjelent zárójel és Paraméter SK. És gondoltam, hogy ezek szerint engem így hívnak, mint forrást, és felvettem a nevet arra 2 hónapra, amíg nevet lehet változtatni a Facebookon.
0: Pedig ugye a hírközlésnél nagyon fontos lenne a forrás megjelölés, és ezt nem kapjuk meg sokszor.
1: Hát ez az internetnek az átka, vagy ahogy egyik kitűnő kollégám szokta mondani, az internet az a világ vége. Tudniillik, ez olyan, mint egy óriási visszhangkamra, amiben mindent bele lehet tölteni, tehát valódi hírt, álhírt, provokációt, akármit, és ez úgy elkezd keringeni, meg mozgolódni, meg osztódni, meg terjedni, meg az egyik hivatkozás a másik hivatkozásra hivatkozik, és a végén teljesen elválaszthatatlan, hogy mi valódi információ az úgynevezett valóságról, és mi olyasmi, amit valakik bedugtak valamilyen résen, és az aztán mint tény terjed el a virtuális világban.
0: Hát éppen ez az, amiért arra gondoltam, hogy téged hívnálak el ma vendégnek, hogy a valóság és a tény. Tehát úgy veszem észre, hogy nagyon sok helyre oda teszed a kérdőjelet, és nagyon sok hírként terjedő információról már így zsebből megállapított, hogy az tulajdonképpen nem is lehet úgy, ahogy azt közzé teszik. Tehát, hogy mit tudnál tanácsolni a hírfogyasztónak, hogy hogyan kell rutinosan elkezdeni a hírt fogyasztani?
1: Hát ezzel még nem gondolkoztam, hogy a hírfogyasztónak hogyan kellene profilnak lenni.
0: Itt a kérdés az akar lenni, hogy te hogyan kezdesz hozzá, és hogy hogyan látod meg a hírnek a valódiságát, vagy a kamuszagát az egésznek.
1: Hát az egyik, hogy az ember sokat olvassa a híreket, vagy álhíreket, amik gyakran megkülönböztethetetlenek, akkor előbb-utóbb felfedez olyan mintázatokat, amikből lehet következtetni arra, hogy ez nem igazán a valóságot fedi, hanem valamilyen célja van a bedobásának és terjesztésének. Erről majd később beszélek majd. A másik, hogy az egy ilyen, hogy mondjam, ha már zenei rádióban vagyunk, hallás kérdése. Tehát van meg ilyen ránézése lehet látni, tehát ahogy az ember látja, hogy az ember hallja, hogy egy akkord az diszonáns vagy nem. Ugyanúgy egy hírről lehet látni, hogy van-e benne valami, ami lukas, vagy pedig éppen ellenkezőleg gyakran az a gyanús, ami olyan túl szép, vagy túl borzasztó, vagy túl kereken borzasztó.
0: De ez ugye csak a te szemszögedből kerek vagy nem kerek, mert pont az a mai mondjuk így kornak a dilemmája, hogy a másik oldal mindig tud mondani valamilyen nekünk kifacsarnak tűnő ellenérvet, tud mondani valamilyen féle fajta igazolást, és akkor mégiscsak mondjuk aki demokratikusan gondolkodik, azt elkezdik zavarba hozni.
1: Itt most nem erre gondoltam, azon most közben a hátsó agyammal gondolkozom valami példán, hogy na mondok egy példát, hogy igazából nem hír, de mutatja, hogy mennyire devalválódik a hír fogalma, hogy egy-két éve volt egy ilyen dühöngés roham a Facebookon, amikor valaki lefotózott egy oldalt a Grimmnek a német, és a címe nem a mesék, hanem a német mondák, vagy nem tudom mi volt a címe, volt egy ilyen rémtörténet a sírból felnyúló rossz gyerekről, meg mi, és akkor bedobták, hogy ilyenekkel traktálják ezek a mi fiatalságunkat, meg a gyerekeket ilyennel akarják keresztényi gondolkodásra nevelni, és ez úgy elterjedt, mint tény, hogy hát ezekről minden szörnyűséget föl lehet tételezni, akkor ez nyilván így is van, hogy valamilyen ilyen újmódi tankönyvből vették, aztán valaki elég gyorsan észrevette, hogy ez a azt hiszem a Kaligram kiadónál megjelent Grimm gyűjteményből egy oldal, és egy teljesen klasszikus ódon német rémmese.
0: Igen. Hát meg ugye volt az is, amikor a nem tudom melyik szigeteken megvert fiatal asszony, és akkor időközben meg bebizonyosodott róla, hogy mégsem egészen úgy tiszta a történet, ahogy ő tálalja, tehát volt olyan újságíró, aki utána ment ennek a történetnek, megnézte a visszájáról, de azért ehhez valamilyen érzékkel, nem? Tehát, hogy azt kérdezném, hogy te mióta csinálod tulajdonképpen ezt? Én azt hallottam például, hogy a 80-as években zenei újságíró is voltál, nem tudom, hogy ez igaz-e.
1: Tény.
0: És hogy mikor váltottál át hírelemzésre, publicisztikára, talán régen úgy mondták azt a fajta újságírót, aki te vagy, hogy megfigyelő, ugye?
1: Hát nekem én ott békésen eléldegéltem, és hogy mondjam, hogy ilyen angolos fölénnyel néztem a politikát, egészen pontosan megmondom, hogy mikor, 2005 elejéig, amikor az ilyen hosszabb kirándulások után visszamentem az Éshez, és akkor csöppentem bele, hogy egészen közelről láttam, talán még valaki emlékszik rá a Tokaj ügynek a kibontakozását.
0: Sárazsadány,
1: igen. Mit tudom én, milyen KFT.
0: Nem nyerjük a legtöbbet.
1: Stb. És viszonylag közelről láttam, hogy ez hogyan zajlik. Ez egy nagy politikai játszma volt, és rendkívül sokat tanultam belőle, hogy mennyire nem veszik észre, akár még politikusok is, hivatásos politikusok is, vagy mennyire nem akarják észrevenni a tényeket, mennyire nincs olyan fix nézőpontjuk, értékrendszerük, ahonnan nézve meg lehetne állapítani azt, hogy valami botrányos-e vagy sem. Azt is látom, hogy mennyire kidolgozott és bejáratott módszerekkel távolítják el a nagy közönséget a valóságos tényektől. Ugye ez rettentően nehéz ez ellen bármit fölvetni, az ember előbb-utóbb beleütközik valamilyen jogi vagy értetlenségi falba, és hát most írtam egy könyvet, és annak az elején ezt úgy elmondom, amit, tehát akkor tapasztaltam, és ez már a híreknek a témájához tartozik, hogy a magyar politikai elit, amit én politikai kasztnak nevezek különböző okokból, az egyrészt magát hülyíti, másrészt a nagy közönséget hülyíti, és ez nagyon módszeresen történik, tehát a magyar politikai közösség részben saját magát, részben a magából delegált politikai kaszt által módszeresen távolodik, el van távolítva, távol van tartva a valóságtól. Tehát pontosabban a valóságról való beszéd és a valóság között van egy módszeres, rendszeres távolság.
0: És ezzel
1: egy magyar jellegzetesség.
0: Azt mondod, hogy ez az izoláció eredményezi azt, hogy nekünk úgy tűnik, mintha nem is érzékelnék azt, hogy hol vannak a morális határok?
1: Igen, szóval a morális határok, akár a tények, gondolati alapok hiányoznak. Tehát az ember úgy nagyon hajlamos úgy kiábrándultnak lenni, de alapvetően felkent profiknak hiányoznak a műszereik a tisztánlátáshoz. Nem csak morális, ez kognitív is.
0: Széki János a vendégünk, Magyar Hírnap, ez a neve, ez a címe a tematikus napnak, amit ma itt a Tilos Rádión tartunk, és János az imént említett könyvében, aminek Bárányvakság a címe, felvet egy nagyon érdekes modellt, méghozzá ez a vasháromszögnek az elmélete. Múltkor mondtad, hogy nézzem már meg, mert valamit nem értettem az egyik posztodban, és hát valóban úgy tűnik, hogy a közelmúltnak a vizsgálata, ami mondjuk így a rendszerváltozásig, vagy rendszerváltoztatásig, nem tudom melyik a helyes terminológia, te rendszerváltozást írsz.
1: Nem, én átmenetet mondok.
0: Idézőjelben rendszerváltozás, ezt megnéztem, és utána magyarázott, hogy ez tulajdonképpen egy átmenet, és ez egy speciálisan magyar fogalom, sehol nem használják a rendszerváltozás szót. Tehát, hogy egészen a közelmúltnak a vizsgálattá, vagy tehát, hogy mondjuk visszatekintve a rendszerváltozásig következtetéseket vonsz le a mára vonatkozóan, és ebből épített föl valahogy ezt a vasháromszög elméletet. Kicsit mesélnél erről?
1: Hát a vasháromszög az csak az egyik.
0: Egyik vetülete, de egy nagyon érdekes.
1: Hát a 89-es átmenetnek a lényegét, vagy valóságos lefolyását vizsgálva, ott is azért, ha emlékszünk, akkor elég nagy távolságról, a valóságról való beszéd és a valóság között tulajdonképpen nagyon kevesen értették, hogy valójában mi is történik most éppen. Általában, hogy nagyon lelkesedtünk és beleképzeltünk különböző dolgokat, meg hogy legyőzzük a zsarnokságot, meg mi. Közben egyre újabb fogalmak és tények jöttek be, amikről nem lehetett tudni, hogy honnan jönnek meg egyre újabb emberek. A vasháromszög, tehát vasháromszög az a politológiai szakirodalomban egy elég bevett kifejezés, sok mindenre mondják. Én ebben az esetben a késő kádári gazdasági elit, tehát ilyen technokraták csúcsáról beszélek, a másik csúcs az a az a kommunista állambiztonsági szervezetnek a krémje.
0: És ugye technokraták alatt azokat a szakembereket érted, akik tulajdonképpen nem feltétlenül szakemberek, csak teszik a dolgukat.
1: Nem, gazdaság, mondhatnék gazdasági embereket is, csak itt tulajdonképpen lényegtelen, hogy ők éppen akkor üzletemberek voltak-e, vagy pedig valamilyen állami vállalatban jeleskedtek, vagy benn voltak a minisztériumban, akik gazdasággal foglalkoztak privilegizált helyzetben. Van a kommunista állambiztonsági szervezet, ami Magyarországon különösen erős volt, és a veteránjai egyed ilyen erősek máig, és a harmadik pedig a nacionalista propagandistáknak a csoportja, ez a háromszög, amiből az utóbbit időnként meg kell magyarázni, hogy miért van, de hogyha valaki viszonylag felnőtt fejjel élte át a rendszerváltást, akkor nagyon pontosan emlékszik, hogy a sajtó

0: szereplők vezényelték le, hogy neveket mondja. Neveket is lehet mondani, mert van, aki...
1: Hát konkrétan a nemzeti vonalnál Pozsgait említed.
0: Nem, én kifejezetten médiabeli emberekről beszélek, hogy akkor ugye a nagy szenzáció, amikor az egyik nagy szenzáció, most nem megyek bele nagyon a részletekbe, az egyik nagy szenzáció akkor az volt, hogy van a vasárnapi újság, és abban mennyi mindent kimondanak, és milyen érdekes. Most a vasárnapi újság az kifejezetten nem foglalkozott, vagy minimális mértékben foglalkozott azzal, ami a korszak magyar politizáló embereit a legjobban foglalkoztat, tehát kifejezetten a szabad választások és a párt alakulás és a gazdasági válság kérdése, hanem egy ilyen nacionalista tematika felé vitt el, mondom, a leghallgatottabb politikai rádió műsorban a valóságról való beszédet. Na most a vasárnapi újság főszerkesztője az Győri Béla volt, akiről hát nem titok, ez le van írva, remélhetőleg nem minősül semmiféle vádnak.
1: Hát ez mint ahogy az itt ott a sajtóban megjelent.
0: Mint az itt ott, hát nem csak a sajtóban, hanem tudományos publikációkban is. Ő a legmagasabb rangú hálózati személy volt, titkos munkatárs például, de hát voltak mások
1: is. És a Reform újságot is említed.
0: Ő is, hát az nem volt annyi, az inkább ez a pozsgai szárnyhoz állt közel, és de hát annak a főszerkesztő is szintén ugyanilyen rangban szolgált.
1: És mi az, amit még a vasáromszög mellett említettenél, mi az a tényező, ami miatt Magyarország oda jutott, ahol most tartunk? Mitől vagyunk ilyenek, és hogy hogyan jellemeznéd röviden, hogy egyáltalán milyenek vagyunk?
0: Röviden. Hát először is van ez a módszeres távolság, amit a politikai kaszt fenntart a valóságról való beszéd és a valóság között. Kasztnak azért nevezem, mert képletesen szólva nem lehetett fölemelkedni belé, hanem csak belé lehetett születni. Rendkívül jellemző, és ez megint csak egy egyedi vonás Magyarországon a teljes posztkommunista térséghez képest, hogy 2009-ben, tehát a harmadik köztársaság végnapjaiban 5 olyan párt volt csak a parlamentben, amelyik már 1990-ben az első szabad választás után is benn volt. Egyetlen új párt nem volt benne. Az összes többi országban pártok alakultak, bomolottak, politikai karandorok feltűntek, eltűntek, győztek, karrieristák, új politikusok jelentkeztek. Magyarországon önmagát reprodukálta, fenntartotta a külvilággal szemben, majdnem teljesen érintetlen.
1: Ez egy kicsit ilyen arisztokratikus módon működik ezek hát szerint, nem?
0: Igen, szóval én úgy jellemeztem, hogy van egy ilyen nagy lapos tetejű hegy, annak a tetején van 2 vár, annak a katonái lövöldöznek egymásra, viszont aki elkezd fölmászni a hegyen, és bármelyik várba be akar jutni, vagy arra a platóra, ami ott fent van, azt úgy lerúgdalják közös erővel.
1: Viszont ilyen arisztokratikus politikában öröklődő jogok, például az amerikai politikában abszolút jelen vannak, tehát a Kennedyek, a Bushok, most már lassan a Clintonok is, hogy ott hát nyilván sok minden oka van, de hogy ez a tényező miért nem ebbe az irányba lökte a társadalmat?
0: Melyik, milyen irányba?
1: Hát abba, ahol mi most tartunk.
0: Hát egyrészt ott nem kizárólagos, azért Obama ilyen értelemben a semmiből jött.
1: Ja, tehát azt mondod, hogy nálunk a kizárólagosság,
0: hát,
1: ami...
0: Hát nem, itt nem dinasztiákról beszélek, bár most már azt is fel lehet fedezni, hanem mondom, az az elit, amelyik 89-ben elitté nyilvánította magát, az gyakorlatilag egyben maradt, nem lehetett

0: kívülről betörni. 2009-ig, tehát a Jobbik volt a Jobbik és az LMP megjelenésig, nem lehetett kívülről betörni ebbe az elitbe, fenntartotta magát a belharcaival együtt. Nem családok, nem dinasztiák, nem örökösödési alapon, hanem úgy, hogy ha nem voltál ott 89-ben, akkor ne is álmodj róla, hogy bekerülsz.
1: Szerinted mi van akkor, hogyha megtesszük ezeket a megfigyeléseket? Tehát, hogy milyen visszhangja van annak, hogy a Paraméteren megírtad ezt a 20-30-on részes cikksorozatot, aztán könyvben kibővítve is megjelentetted? Nem egy értelmiségi játék ez? Hiszen ugye említetted, hogy a rendszerváltoztatásnál sem volt mindenkinek fontos az, hogy ezeket az apró részleteket egymás mellé tegye, és kialakuljon a képet. Nem igaz, hogy senkinek nem volt fontos, hanem mondjuk nem ez lett az elterjedt közvélekedés.
0: Hát én nagyon reménykedem benne, hogy nem marad csak egy ilyen otthon ülő értelmiséginek a játéka. Végül is mondom, hogy abból semmi baj nem származhat, hogyha az ember a valóságot próbálja felmutatni azzal szemben, amit masszívan propagálnak és terjesztenek és elemeznek valóság címén.
1: Nekem még azt tanították történelem órán, hogy a történelem az csak a múltról szól, a hírek az meg ugye az a jelenkornak a történelme, vagy valamilyen egészen ilyen zagyban narratíva volt az, amit 80-as évek közepén kisiskolásként a fejünkbe vertek, és ehhez képest én azt látom bizonyos cikkeidben, hogy te előveszel nagyon régi, vagy legalábbis a közelmúltnál kicsit régebben történt eseményeket, és azokat aprólékosan megpróbálod összegerebézni és kialakítani egy olyan képet, ami cáfolja azt, ami ma a közvélekedés. Itt konkrétan például a demográfiáról írt cikkedre is gondolok, de az nekem egy nagyon érdekes cikk volt, amikor egy ilyen évet húztál, és megnézted, hogy melyik időszakokban miért születhetett több gyerek, és valamilyen egészen másképp rajzolódott ki abból, mint ami ma a demográfiai, mondjuk így kánon, vagy amit ismerünk, hogy miért csökken Magyarországnak a népessége.
0: Hát igen, ezt kifejezetten élvezem. A Magyarország népessége azért csökken, mert Magyarország is részes az úgynevezett népesedési ciklusnak, ami elkerülhetetlenül a születések számának csökkenését jelenti az egész világon, függetlenül attól, hogy egyes országokban még mindig 3-4 gyerek a norma, de ugyanazokban az országokban régebben 7-8 gyerek volt, és ez így szépen megy mindenütt az egész világon lefelé. Ez összefügg az életszínvonal növekedéssel és az orvosi ellátás javulásával, valamint a naturális gazdaságnak, a naturális gazdálkodásnak a visszaszorulásával. Magyarul, hogy a régen ugye mind a családok 90%-a maga termelte meg a kajáját, és hát kellett a gyerek, hogy dolgozzon. Most meg nem kell.
1: És ha jól emlékszem, az első fellendülés időszakát azt egy politikai helyzethez kötötted.
0: Igen, szóval
1: méghozzá a megbocsátás időszakához, ha jól emlékszem.
0: Igen,
1: ugye
0: szóval
1: valahogy a Ratkótól kezdted
0: ezt. Mindig azt mondják, hogy a Ratkó gyerekeknek az abortusz szigorítás miatt volt, és aztán az abortusznak az enyhít, abortusztilalomnak a megszüntetése miatt zuhant a termékenység. De nem egészen így volt, mert már akkor megnőtt a Ratkó-féle rendelet az 1953 elején született. És nem mutat a hatása az nem mutatható ki egy ideig, a születések száma az leginkább, tehát addig is nagyon sok születés volt, és a születések száma leginkább 54-ben ugrott meg. És ugye akkor volt a Nagy Imre féle új szakasz, akkor emberek megint elkezdtek optimisták lenni, hogy érdemes gyereket a világra hozni, meg mi. És az abortusz, már az abortusz tilalom feloldása előtt elkezdett csökkenni a hát akkor még a terhességek száma, amiből gyerek lett. Tehát amikor ilyen precízen lehet látni a görbét, hogy amikor Rákosi visszaszorította Nagy Imrét, akkor elkezdtek csökkenni a születések. Igen. Mely a nagyon sokan születtek. Rendben van, én elfogadom, hogy a különféle népesedés politikai intézkedések az Érett Kádár korszakban azok javítottak valamit a helyzeten, de mégiscsak ugye mikor született nagyon sok gyerek az új gazdasági mechanizmus idején, ami életszínvonal meg viszonylagos hétköznapi szabadság szempontjából egy fénykor volt, másik pedig 1990-ben.
1: Hát meg a 74-75, én csak hazabeszélek emiatt, ezt igen, az olajválság utáni konjunktúrán.
0: Hát azok volt, akkor volt Magyarországon, tehát Magyarországon a legmagasabb az életszínvonal.
1: Igen.
0: Nagyon sokáig. Tehát ez a 70-es évek közepén más kérdés, hogy eladósodással vagy anélkül, de 79-ig folyamatosan nőtt az életszínvonal, akkor volt nagyon sokáig akkor olyan magas volt, hogy nem tudták utolérni. És akkor elég sok gyerek született.
1: Igen, és ezzel kvázi kimutattad azt, hogy a demokrácia meg a szabadságérzet az egy nagyon fontos demográfia indukáló.
0: Optimizmus, az nem árt, igen.
1: Igen. Sajnos be kell fejeznünk, ma csak fél órát kaptunk. János, köszönöm szépen, hogy eljöttél. Még egyszer azért elmondanám, hogy ajánljuk mindenek előtt a Bárány Vakság című könyvet, ahol hát ennél jóval részletesebben sok fejezeten keresztül ki van fejtve, hogy Magyarország hogyan jutott oda, ahova jutott.
0: És szedem szét a tévhiteket.
1: Igen, és hát, hogyha jól értelmezem, akkor te a történelemben is találsz még friss híreket.
0: Hát igen.
1: Úgyhogy ez volt a Nápolyi Szext a Tilos Rádióban, Magyar Hírnap. Nem sokára a rádió is minden órában elkezd híreket sugározni. Nem tudom, hogy mit fogtok megtudni a Tilos Rádió híreiből, de megpróbálunk nagyon jó hírszolgáltatást, alternatív hírszolgáltatást nyújtani. Köszönjük szépen a figyelmet, szervusztok!
2: Mert mi lesz ezután?
3: Kert akarom.
4: Jó.
3: Keltakaró.
5: Sanyi, Atesz és Varek.
3: Keltakaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
6: Kettős vállalkozás.
3: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
7: Ott a hírlapok kifüggesztek, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmezőn.
3: Régi könyvek életre kelnek.
8: Nem értem.
3: Hallgass.
9: Kedves ifjak, felnőttek és idősek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
5: Tilos Rádió?
3: Jó.
5: Ez nagyon jó. FM 90.3. Hallgass.
3: Na, kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

Vörös Sándor, dalok Lakomci Pálból. Hová repültök három élő kardok? Forróságtokra mely égszele fut? E jeltelen világon mit akartok, míg ajzott húrként pendül a tejük? Hosszú, függélyes, szűk fémcsőben éltem, és csúsztam benne fejjel lefelé mindig gyorsabban. S hasztalan reméltem, hogy kiérek az igazság elé. A városban, mint hét napig kerülhetsz, aranyszekrényben él a nagy majom. Körötte szétpancsolt vér és kidült szesz, s heréltek bőgnek minden hajnalon. Hol lila fák közt lankadoz a lélek, ott alszik a 24 nagy madár,

0: öreg lámpással, nagy hasú kenyérrel a kis hídon minden nap vártalak. Azóta mennyit halványult az éjjel, kutamban már vadrózsák alszanak. A költő herceg várt rám a hegyormán négy asszonnyal, kik szívét cipelik egy hosszú póznán. Látták kék vitorlám, s mindannyian zokogtunk reggelig. Polcolt föl lábadat, s pihenj, aludj csak, elfáradt szolgám. Majd fölkeltelek, ha kész csókodat kérve erre futnak a réges-rég elhambat reggelek. Csak két fejem maradt, és három ujjam. Bújdosnom kellett zöld hínárokon, és meg nem mondta senki, hova fújjam sóhajomat, mely veletek rokon. Kis királynő, te árvácska cipőjű, kire tekint ma hamuszín szemed? Erkélyemet már fölverte a bőfű, a halkpotok elmosta kertemet. Szélkakasok, vihar ütemre forgók, mohos kriptámban hallom hangotok. A hadvezérekhez vagytok hasonlók, csak vázatok vas, lelketek titok. Táncot tanít furkó, jár könnyű lába, két keskeny ablak hinti rá a fényt. Csak egy sovány angyalka sír magába, mert ókulája elhagyta szegény. Szép városodban tévedezve jártam, aztán a hét harangvirág terén lehelletednek szobránál megálltam, s homlokott titka átömlött belém. Világhajós a hajnal tiszta néne, egy csepke mézes csészét adj nekem, s megengedem hálából és cserébe, hogy árnyamat elnyújtsd a nagy hegyen. Ezer sugár találkozik az űrben, s a katlan mélyében ezer varázs, s ezer meg ezer búzaszem a csűrben. Csak a sorsok közt nincs találkozás. Ha csízzé válnál, máma ez a gondom, hoznál-e nékem ünnepkor diót? Amint az ősz már közelít a dombon galagonyát s fanyar kökénybogyót. Ki sírva faggatsz, hű baráti lélek, vigasztalásul ennyit mondhatok. A víz alatti házban éldegélek, fölfalnak tengermélyi csillagok. A hegyszorosban megrekedt az éjfél, vad tenger szemre hajlik ágboga. Ott áll a halvány szurok fákja fénynél egy vérző talpú szegény katona. Tüdőd velem volt, míg én verekedtem, s amint elnyúltam holton a havon és kővé fagytam, lélegzett helyettem. Ó, bár a szíved volna író. A tenger fújta mérgét itt, az árvíz esküdött rájuk örök pusztulást. Romok alól a menny cafrangja látszik, itt-ott kilóg, mint korhadó palást. E vers is valóság, akár az álmod. Az élet szív és kés egy szín alatt. Szemeddel az egész tengert halászod, s horoggal mit fogsz? Egy néhány halat.
1: Négy kora. Megszólal a kimondhatatlan, de nem mondhatja ki önmagát. Cselekszik a kezetlen, de csak a te kezeddel. Megindul a lábatlan, de csak a te lábaddal. Eszmél az esztelen, de csak a te eszeddel. Virágba borul a virágtalan, de csak a te virágoddal. Gyümölcsbe merül a gyümölcstelen, de csak a te gyümölcsöddel. Adakozik az adhatatlan, de csak a te adományoddal. Irgalmaz az irgalmatlan, de csak a te irgalmaddal. Imádkozik az imátlan, de csak a te imáddal. Fényes lesz a fénytelen, de csak a te fényeddel. Megszólal a kimondhatatlan, de csak a te szívedben. Ha homlokban drága kő lakik, drága kő lángá emelkedik. Ha drága kőben láng lakik, láng homlokká emelkedik. Ha lángban homlok lakik, homlok drága kővé emelkedik. Ha drága kőben homlok lakik, homlok lángá emelkedik. Ha homlokban láng lakik, láng drága kővé emelkedik. Ha lángban drága kő lakik, drága kő homlokká emelkedik. Ha rátekintesz kedvesedre, akit szeretsz, tán nem te vagy. Ha koldus lép a küszöbödre, akit kivetsz, tán nem te vagy. Ki orrodért nyúl, s orrát fogja és gúnyolod, tán nem te vagy. A dal ajkat testtelen fogja és dúdolod, tán nem te vagy. Fű, bárány, tigris, féreg, ember, akit megölsz, tán nem te vagy. Fű, bárány, tigris, féreg, ember, aki legyőz, tán nem te vagy. Bárki megy hóban akadozva, s befedi tél, tán nem te vagy. Jutsz üdvösségre, kárhozatra, s aki ítél, tán nem te vagy. Nincs fülem többé, mégis beszélj hozzám, tökéletesen értelek. Míg éltem, nem érthettelek. Annyi vágyad, késed és sérülésed, annyi rögeszméd, persze nekem is, két bolond. De ha most kérdezel, gömbölyű csöndem fele, segítőn átölel. Ne is hiányold a beszédet. Ezernyi szóval mit adhatnék? Magamét, nem tiédet.
2: Harmadik szimfónia, vagy háromrészes ének. Madárka sír, madárka örül, míg piros gerendái közül néz a hatalmas. Küldnék ki töretlen álmodat, míg magad vagy a vadász meg a vad, nem szűnhet kerge futásod. Győznöd se lehet, vesznöd se szabad, a hályogos sűrűség alatt vermet hasztalan ásod. Kinyílik a táj, lehunyódik a táj, az üresség öntözi szélét, a rét, a liget itt mind a tied, de nem lelhet soha békét. Az élettelen avar is röpül, ne hidd, hogy a rögben alhas. Madárka sír, madárka örül, néz a hatalmas. A múlt se pihen, új percek méreg csöpjeiben elomolva őrzi részét. A holt vadlúd, bár tolla se lebben, röpül a zúgó szárnyú seregben, s röptében üli fészkét. A jövő nem vár, előre arat, a most ömlő sugarak, a holnapi gyermek, rózsás bőréről csiripelnek. Ne kérd a veremtől jussodat. Te vagy a vadász, és te vagy a vad, s távol a hatalmas, az is te magad. Ő odafönn merev csillábú közöny, és sorsba burkolt lénye idelen rengés, mely sohasem pihen, s a két arc az igaz és a van összefordul mámorosan, mint a nap meg a tenger nézi egymást ragyogó szerelemmel. Küldnék ki töretlen álmodat, mert szíved éber álma, mint légen a pára, átlódul a pályán, s fönnsajog a menny hajnal koronáján. Madárka sír, madárka örül, míg piros gerendái közül néz a hatalmas. Kereplőként tűzött körbe magad, rab vagy, de keserved álma szabad, s igazad az álom a röpke. A szikla, ha rávésed jajodat, többé nem szikla, élő te magad, s föllibben a fellegekbe. Kinyílik a táj, lehunyódik a táj, az üresség öntözi szélét, sugarak izzó füzére alatt meglelheted százszor sírodat, mégsem lelhet soha békét. Az élettelen avar is röpül, ne hidd, hogy a rögben alhas. szélkörme kapar a sír körül, és vallat a fény a hatalmas. Te vagy a vadász, és te vagy a vad, s a pálya is minden te magad. Madárka sír, madárka örül, piros gerendák közül kidagadva tág szemmel nézel magadra. Rikolt a páva veled, tipeg az éjbe veled, elveszti nyúlt vonalát a futó rózsa veled. Odafönn villámló kútnál remegő gyöngy közt aludtál, kikkel egy éjbe jutottál, mindannyival odafutnál. Rikolt a páva veled, rád kúszó rózsa remeg, a mező gyers illata a nedves csókjára pereg. Sír a lilium, a sáska is, hogyha lehetne szánna is, csak a könyv csorog a szirmon a fán, ki merne sírni igazán? Ki merne sugni neked arról, hogy mi lett veled, melyik ég rejti helyed, őrzi-e gyöngyeidet? Ki egét elhagyta, lássa, habos örvény a lakása, fedelének éj az ácsa, sötétség a kalapácsa. Tipeg a páva veled, remeg a rózsa veled, fáradtan rád hajlanak, megosztják alvó helyed. Itt minden örömbe bogárka vész, s a fájdalom mélye tiszta méz. Hét szín mozog itt és hangözön, egyetlen aranycsend volt odafönn. Színek közt gyúl a szemed, hangok közt zsong a füled, kívánsz-e bucsúzni, mondd, vagy itt len jobb a helyed? Odafönn villámló kútnál remegő gyöngy közt aludtál, remegő gyöngy közt a kútnál, tám már aludni se tudnál. Hegyekkel játszik az út, a tücskök dobja pereg, rád kúszó rózsa remeg, rikolt a páva veled. Tűzhabos, bársonyos tereken át keresem szárnyának pilleporát, ormokon, kőfokon kutatom fátylanyomát. Lehelletét szélverte szét, lángja kormát vaspohárban őrzi a sötét. Jégszirmos hegyeken át, csatakos völgyeken át, kérlelem, keresem, ápolná kegyesen, sápadt kis mécsesen fénysugarát. Ide se lát, ide se lát, alszik és álmában épít ablaktalan tükörpalotát. Hasztalan üldözöm zajban, csendben, nem érem el soha, itt van bennem, vadfutásommal ő űzi magát, mécsesen fénye az ő kicsi fogja, vézna, ilyet fény, mégis beragyogja a végtelen tükörpalotát. Rögökön, fellegen, kék vidéken, siető léptemmel el nem érem, szívemben szövöget napokat, éjeket, a kinti sokszínű szőnyeget benszövi mind, bennem szőtt szőnyegen odakin keresem, míg ezer mintája szüntelen körbe kering. De néha meglátom, igaz-e vagy álom, mikor a kerektáj télbe hajolt, s a jeges réteken minden csak sírverem, s lennfekszem földdé vált fekete holt. Homályos tereken, idegen egeken, sebzetten buktos a légen által, és reket szintelen víjogással lezuhan a jég alá, lezuhan a jég alá. A mélység föllazul villogó gyöngyhabot ont, és megint elsimul, és minden fekete holt. Lehelletét, célverte szét, lángja kormát vaspohárban őrzi a sötét. Jég alatt nem múló percemen át őrizem simuló pilleporát, s a fényben szüntelen szaladó éveken tűfokon csókolom ujjanyomát.

0: végesből végtelenre. Kardomra tűzött perre, halálos szerelemre, születtem életemre. Menet. Lobogom sejme, facsaró zápor. Fázom alatta. Záporos, zászlós kezemre látok, s lóra lovamra. Szomorú feje, szálas zuhogást vagdaló balta. Szomorú fejem lassan lehajtom, lóra lovamra. Felhő meg zászló egyetlen omlás, éj van alatta. Földből világít, amiért szálltam, lóra lovamra. Szakad dögökre, virágtövekre, szakad magamra, s minden örökre, szoborkövekre, hattyúi hangra. Meredek zápor merev babákkal, koponyás dombra, ágyékra póját márványkőlapra, hogy megfoganna. Világi téren felejtett dobra, alvó harangra, szapor a zápor, szív szakadásos, lóra lovamra, riskobogásos üveges manna, végső vitézek páncélezüstje, lóra lovamra. Eladó. Csikók tündér sörénye, játék. A kedves meg a gyilkos szándék. S holnap talán a lobogó, eladó, minden eladó. Idegennek, kannak és kánnak, kopasznak és göndör meláknak, a szoknya meg a lobogó, eladó, minden eladó. Énekelsz tilalmasat bátran, vándorolsz a lompos kabátban, de kik eladódni akarnak holnap a flaszterbatipornak, s nem takar be a lobogó. Csak hullik szívedre a hó. Sarkantyú hava, július. Sarkantyú hava most jön el, s hava a nyerek takarónak. Most, hogy a gazdátlan csikók lejtett szárnyakkal halódnak. Most a nyári bazár soron kihevült kofák szónokolnak, s veres százassa ég a lomb. Ideje most jött a pofonnak. Forró, sötét ravatalon, hálóból vonítjuk a holdat. Aki türelmet prédikált, most kéne leszúrni a holtat. Ez a vitézek ideje. A drótok szárnyakat tarolnak, ha előttünk bezárt a menny. Legyünk lovagja a pokolnak. Áruház Európában. Felhő karcoló zengés. Fegyelem és kilengés. Áruház, magyar, részleg, ahol sodródva élek. Vehetek ernyőt, cipőt, láthatok bábut, férfit, nőt, s élünk ernyősen, cipősen, halállal ismerősen. Áruház, magyar, részleg, körben a kozmosz, népek, totális álmú térség, belül néptükörőrség, torzító tükörszerelme. Mindig gyanús vagy benne, mindig meglopnak benne, mindig elvérzel benne. Áruház, magyar, részleg, kísérlet, kudarc, kísérlet. Mindegy forrongva, kérve, a végül kalaplevéve, hősként kimentől kisebb, rajtad katonás rossebb. Rád nő a mohó, a gyáva, a féreg monarchiája, vakhittel vagy anélkül, de vasököllel végül. Áruház, magyar, részre, jövőtlen örök élet, minden tudással páros, tudásunk is halálos, almáját halva ettük, értelmét is felettük, ki se űzettünk érte, izzunk édenbe lésve, civilben is vigyázban, vakbolygók halmazában. Áruház, magyar, részleg, mennyi szerelmes lélek, históriások, hősök, kivágott nyelvű regősök. Csöpp csillag, csöpp merénye, magyar vesz és esélye, kürtszó, kirakat, zárvány, koldus kapuszi bárvány, idegennek betérő, sose jön el a kérő. S ha ki vérünkből sarjad, tüzes trónusra hervad, s igézünk halálra váltan, sok szívű Európában. Áruház, magyar, részleg, tető, alap, tenyészet, felhőkarcoló, zengés, fegyelem és kilenkés, ragyog tengelyre szedve, épült a félelemre, civilben is vigyázban, áruház Európában.
1: Reskó a szolgafalra.
0: Isapor és hamukor, nem az égbolt, csak a boltja. Halálba űzik a hőst, a gyávát a hatalomba. Nem a csillagközi por, de a lélekközi banda. Poronc cár pormarkában a titkos értelmű bomba. Jaj a sivatagi csók, jaj a megemésztő szolga. Merre hajtsuk a csikót? Halálba vagy hatalomba. Égi lovas buktató, kozmikus törpe, te ronda. Halálba űzöd a hőst, a gyávát a hatalomba. Vadak jegyében. A színjátszó vadászatot, urunk, töröld le! Ne zengünk a nagy körmosolyhoz oda gyötörve. Arany irhánkkal a mohók vágya beteljen. Legyen elég a szőr, a vér. Lelkünk ne keljen. Ne becézzék a nagy sikolyt végső derűvé. Életünket a halál síkján tedd érthetővé. Legyen vadász a vadász, trakta a trakta. Legyen a bundás az, ami vadonnak vadja. Szügyben golyó, ebek nyomon, ez a hű ábra. Jöjjön el a misztérium világossága. Lehessen a vadak jegyében rohanni árván. Őriz minket a gyalázat galaktikáján. A nagy hadiúton. A nagy hadiúton. A nagy tengeri hadiúton. Az éj alapoz és a hold betonoz. A nagy hadiúton. A nagy tengeri hadiúton. Mérföldes széles végtelen. Vitézek járnak azon. A hold hűvöse gyújtogat emléktelen homlokukon jelet, hogy fegyvertársra leljenek a nagy hadiúton, a nagy tengeri hadiúton. Öklükön öreg kokárda, akár a sólyom, egy eszmealvat ragyogása, s a fegyverek. Sisakjuknál a fény moha, s évelő holdviola, s az eszme alvat ragyogása öklükön terjegett. Angyalhaj felhőkön a hold átsajog ringatagon, derengés könyvtelen borongás udvarában ünnepli egymást, vitéz meg végzetben rokon. Az el nem hajított granát, mint az el nem gyújtott halál, tündököl oldalukon. És angyalhaj felhőn át a hold dolgozik hallgatagon, a nagy hadiúton, a nagy tengeri hadiúton. Mi vagyunk.

0: mi vagyok. Mi vagyok a vérmes balkon alatt. Két zászló között. Gondolat.
1: Kassák Lajossal beszélget Tóbiás Áron 1963-ban.
2: Alapjában véve minden írásom és minden képem megsokszorodott én vagyok, mind arcképen és mind vallomás. Most kellik észrevenni azt, hogy alapjában költészetemnek nem egyes darabjai az értékesek, hanem az az állandó önvallomás, ami van, amit a költeményeimben megírok. Nem témákat írok meg, mint ahogyan a magyar költők nagy része, hogy az öreg anyám, a kundgém, ezeket ugye, hanem azt az állapotot, ami összeköt engem a világban. A világ és a köztánvaló viszonynak a megírásáról van állandóan szó, természetesen rajtam keresztül, aki se vidám, se bőbeszédű ember, már társasági értelemben nem vagyok. Vagyok vitatkozó természetű ember, de minden vitatkozó ember állásfoglaló ember. Az én versém is mindig állásfoglalóak, és nagyon érthető ez, hogy az állásfoglaló embereket nem szeretők részére nem kedveskedik a versek. De nem azért, mert rosszak vagy károsak, a sorsomot úgy határozhatnám meg, hogy nagyon jól tudják azt, úgy határozhatnám meg, hogy úgy bánnak velem, mint egy kutyával. Olyan kutyával, amelyik föltételén tudják, hogy őrzi a házat, csak nem akar egész ilyen rúgatni. Ez egy elég kellemetlen állapot, pláne a kutya tudja ezt, ugye? De hát ezt is ki lehet írni. Szóval el vagyok kötelezve, minél vallom magam is, hogy el vagyok kötelezve, de viszont nem szolgálattételre vagyok elkötelezve, ugye? Úgyhogy Boczke máma egyik a legrangosabb költő és legrangosabb esztétikus fiú, ugye? Beszélgettem vele, együtt ebédeltük, meghívott ebédre, együtt ebédeltük, és minden dologról beszélgettünk. Többek között én felvetettem az én gondolatomat, vagy az újabban keresett, vagy követett irányzatomat, amit abba foglalhatnék össze, hogy elamüvészettől. Vagyis el attól a művészettől, amely önmagát fertőzve állandóan a művészetből él. Többé nem az életet viszi be a művészetbe, hanem a művészetet a művészetbe. Úgyhogy művészi tárgyakat, vagy művészi mondani valókat művészi módon akarnak megcsinálni, és ebből hova tovább egy affektált kicsi jön létre. Ezzel szemben már teljesen szemben állok ezzel a dologgal. Boczke ugyanazt mondja, hogy ő is, és azért van egy eszélyen, azt próbálja fejtegetni, hogy a költői nyelvet át kell alakítani olyan nyelvre, hogy könnyen fordítható legyen. Szóval ne az unikumokra utazzunk, hanem azokra a felitalálatú mondatokra törekedjünk, amit franciára, angolra, bárhova le lehet fordítani, annélkül, hogy egy nemzeti rafinériával legyen teletölve. Tehát amit Párizsban nagyon jól éreztem magam, régi barátaimmal találkoztam, akik szintén 70-80 évesek, beérkezett emberek. Én persze nem érkeztem be, de hát a mai körülmények se alkalmasak erre, most a Horthy rezsim se volt erre alkalmas, ugye, és a hitlerizmus se volt erre alkalmas. Hát vannak szerencsés és szerencsétlen karrierek, ugye, hát én szerencsétlen.
3: Nem hittem, Kassákmester az az ember, az az alkotó, aki a megnemérkezéssel érkezik meg mindig,
2: átolvastam a 60 éves Kassák köszöntését, abból is ez sugárzik, mint egy gránit cikka, olyan az a kötet.
3: Hát igazabban kérem, igazabban, hogy alapjában véve én az ellenmondás egy nagy győzök. Ugye? Mondom, hogy az én véleményem az, hogy a művészetnek a nagy része ott bukik meg, mikor az első sikert elérte. Első sikert elérte, és többé nem mer elmozdulni arról a helyről, fél, hogy akkor baj lesz. Hát velem ez megtörtént, hogy mikor a 14-ben a Mesterembert írtam, akkor egy olyan kritikusom, mint Kossuth, azt mondta, hogy uram, ez nem beesett kocsizörgés, és visszaadta. Népszavánál, itt mindenhol visszaadták, ugye? Aztán jött egy idő, a 20-as évekről követelték tőlem, hogy olyan írjak, mint a Mesterembert. Csak akkor már elbújt körülbelül 8-10 év és forradalom minden, akkor még ahol nem írhattam, mert én már egészen más ember voltam, csak körülményem is mások. Természetesen kimentem a vizébe, hogy is hiányba emigrációt írtam a Mágiák Énekelnek című cikkemet, épos a 19-es forradalomról. Hazajöttem, akkor itt van, azt mondták, hogy miért nem írok Mágiák Énekelnek, ugye? Hát azt már megírtam, hát de nekem körülbelül 5-ször mentem el önmagamtól, úgy, hogy egyre közelebb kerültem önmagam. Mert a mai verseny, például, amit ma írok, azok nagyon közel állnak a Mesteremberek korszakhoz, csak egy magasabb szinten. Szóval egy nagy küzdelem, kísérletezés, próbálkozás, erőszakoskodás saját magamban folyt le addig, ameddig eljutottam, azt mondom, körülbelül ma tartok ott, hogy legtisztább énemet megkülönöm.

énekeltek nekünk a fiatalságunkról. Már tipikus csavargók voltunk, jól megnevelt bolhákkal a hónunk alatt. Szerettük az árokba hullott gyümölcsöt, a savanyú tejet és a zsidók hitközségi kasszát.

0: Ellenőrizhetetlen színjáték, 1958. Ordít a távoli gyár kürtje, a hang remegve száll a Duna felett. Csillagok pillantanak át a sötéten, s látják, egy madár üldözi a hangot. Együtt zuhannak alá, s ekkor a hegy mögül szép gyöngyszor szemével előbukkan az éjféli hajó.
1: Franz Marc, te vagy az a jövevény, aki kék lovon érkezett Münchenből 1911. májusában. Micsoda vihar szült, kérdeztem akkor, milyen boszorka nyitotta fel a szemed, hogy kék lovakat, fehér bikákat, zöld tigriseket látsz ott, ahol mi vakon tévejünk. Ó, te ismeretlen fajtájú gyümölcs egy száradó fa ágán, a bádogul készült német ég szégyenében elpirult miattad. A kosfejű Goethe csak úgy hiányzik belőled, mint sárgazész harsonáival Wagner. De látni kellett, hódítani indultál, s a kapuk már is kitárták szárnyaikat. Fiatal lányok és fiúk bámulják, hogy kék lovaid szárnyak nélkül emelkednek a magasba, vagy mozdulatlan hevernek szanaszét a csönd Dunnáiba burkoltan. Végül is mágiára vetették a lovat és a lovast, ahogyan hajdan a szenteket, de újjászülték magukat, s most darab vásznon vagy papíron halhatatlanságuk jegyével ragyognak át a kék azúr hullámain. Henri Rousseau. Kék arancsillag jelent meg a vámőr bódéja felett, és szólt. Henri Rousseau, hagyd a csavargókot és csempészeket, fogj ecsetet, fesd meg, amit az Eiffel-torony a szajna a Bois de Boulogne sugalnak. Ekkor a vámőr zöldelő kemény kalapban óriás palettával kilépett önmagából, éppen egy vízirózsákkal, liliomokkal díszített tisztáson, és meglátta a lehetetlen hím oroszlánt, a lehetetlen pálmák erdeje előtt. Máskor egy karossza robogott el mellett lehetetlenül, megint máskor jámbor gyülekezett élén, Guillaume Apollinaire a múzsájával lépett elé szintén lehetetlenül. Ő hallgat, csak dolgozik, a semmit gyűri és valósággal alakítja. Ő hallgat, de a kórusok zengnek körülötte, időtlenül, mert nincs idő és nincs tér. Összekeveri a véletlent és nem létezőt, hogy kiemelje belőle az újszülött magzatot, egy képet, ami előtt a szentségtartó kinyílik. Gyerekkori álmainkra emlékeztet, egy baráti kézfogásra, talán egy nőre, akivel más tájakra repült a szél. Ő hallgat, de a született néma megszólal, ha bűvkörébe kerül, a vak letépi szeme hájogát, mert látni akarja a sosem volt és múlhatatlan világot, amit Párizs árnyékában egy finansz kezevonása idézett fel. Körséta. Beszélek, beszélek, írok, írok, festek, festek, vágyakozom, vágyakozom, többet akarok, és tovább megyek, ismét beszélek, írok, festek, és tovább megyek. Szülőföldön gumiszallaggal vagyok hozzád kötve, végre tekik tágítom, de nem szakítom el. A szabadságot, a félelem nélküli életet szeretem, kegyetlenül szép örökség, így növekedtem, és eljutottam a hegy csúcsára, ahol a tegnapot elcserélhetem a máért, a mát a holnapért, és ime
2: saját törvényeim szerint beszélek, beszélek, írok, írok, festek, vágyakozom, vágyakozok, többet akarok és tovább megyek, megint beszélek, írok, festek és tovább megyek.
1: 23. kórterem, első rész. Ó, szegény öreg testem, szegény öreg testem, tudod-e, hogy kórházi ágyon fekszel, holt halovány vagy és sebektől vérzel? Milyen gályára kerültél, milyen vizek ringatnak, milyen a part, ahol egyszer kiköthetsz? Így szólítgatlak, jó öreg testem, aki én vagyok, s te mondod, nincs itt se gálya, se víz, csak fehér falak, fehér ágyak vannak, bélelten elnyúlt emberekkel, akik olykor kinyitják szemüket, s valahonnan a mélyből fölsóhajtanak. Így gyötrődöm én benned, szegény öreg testem, s hallom, hogy a távoli sötét folyosókon, ahol véres szemű gyönge lámpák égnek, cipősarkok kopognak bizontalanul. Nyilván az a bodros hajú kövérnő halad az ablak felé, hogy föltekintsen az égre, ahol jótét csillagát keresi. Nincs itt se gálya, se víz, se fénylő kegyes csillag. A félelem és reménység virasz csak. Ha egy szalmaszálat láthatnék, megkapaszkodnám benne. De nincs itt se gálya, se víz, se fénylő kegyes csillag, se szalmaszál. Félálomban fekszem az éjszaka mélyén és várom, hogy az új hajnal kapujában megjelenjen az orvos, szól majd hozzám akár egy gyermekhez, és én rámosolygok, mint hajdan az apámra. Második rész. Ez a csővázas fehér ágy az otthonom, mintha kietlen ég alatt egyedül lennék, se hang, se mozgás, egy vagyok az érzéketlen tárgyak világával, néhány lebombált üveg, rosszagú kenőcsök, papírlapok, mikre végzetem közelettét írták, s íme milyen az én gyarló képzeletem, most is arra nem létező barátomra gondolok, aki után keresztül kasul jártam a világot, néha, mintha az árnyékát láttam volna városok házai, erdők fái között, olykor, mintha szólított volna a távolból, sehol sem találtam rá, s mégis ő az egyetlen, akihöz hű maradtam minden nyomorúságomban. Itt fekszem magammal tehetetlenül, de úgy képzelem, ő most is ott lapul valamelyik sarokban, szép szőke angyal, fogja a kezemet, hogy el ne ragadjon a halál. Harmadik rész. Ez az a rész. Ez az a hely, ahol rozzan gebéivel pihenőt tart az ember,

Bűvöletében éltem akkor egy lány bűvöletében, aki a cirkuszkocsi ablakán hajolt és a boldogító szerelemről énekelt. Micsoda dal volt az, és micsoda szédületek hintáján forogtam én. Ó, szívem mágia tüzek fészke, szerelmek mély kútja, most tűzhányók hamu esője tengerek dagája alatt, dobolod az értelmetlen riadót, már csak az EKG precíz szerkezete vigyáz rád. De ne add meg magad, szívem, vannak madarak, melyek még nem ettek tenyeremből, vannak még csillagok, melyek rejtőzködnek előlem, vannak még lányok, akiket nem csodáltam meg.

0: költő művészet Tolstoy-jelvényét az élükön, fölháborodtak mindig a szociális igazságtalanság ellen, ugye? Hát ennek a legnagyobb bajnoka, ez az isteni gróf volt, Tolstoy Leo. Remélem, hogy elmúltak ezek az igazságtalanságok. De nem csak Tolstoy műve maradt meg, ugye? Hanem a Tolstoy magatartás is. Tehát, hogyha ezt nem őrizzük, hogy változatlanul így kell nézni a világot, magát a művészetet adjuk föl. Szerintem a legoptimistább kiáltás, hogy megfulladok, nem bírom tovább, és valaki bent van a folyó közepén. Amit valaki kiabálni tud, hogy rossz a sorsa, nincs pessimizmus. Az mondja meg éppen a legoptimistább kifejezést. Tehát az, hogy nem a mi nemzedék, minden költői nemzedék, minden művészi nemzedék megtalálta a társadalomnak a legfájóbb kérdését, és azt olyan anyagba tudta halhatatlanítani, az mindig hat, ez változatlan érvényes. Mi, mondjuk a mi népies iskolánk valóban fölfedezte a magyar parasztság helyzetét. Meg kell mondanom, egy történet, nem csak irodalom történet, de történelmi feladatot is teljesített, ráterelte a figyelmet, meg tudta mozgatni rengeteg embernek a lelkiismeretét. Ma nincsenek ilyen kérdések? Hát tombol a nemzeti elnyomatás, az anyanyelvi üldöztetés, embereket vallásuk, fajd, bőrci, arcilük miatt nem vetettek, nem kínosztak meg, tehát soha úgy, a környezetünkben, mint ma.
1: A felnőttek általában a nyomorúság egyik jelének tartják a zsufolt együttélést. Vagyis amikor egy szobába vagy egy terembe olyan emberek kénytelenek együtt élni, akik a magányra vágyódnak.

feladatot kellett volna itten nekem elvégeznem a magyarság életébe, a magyar irodalomba, akkor egyszerre lehetek hálás a sorsnak, hogy erre kinevezett, vagy kiszemelt engem, és ugyanakkor vádolhatom magam, hogy nem feleltem meg eléggé ennek a feladatnak. Az én sorsom úgy alakult, hogy nagyon fiatal fővel külföldre kerültem, Párizsba. Azt mondhatom, hogy az elmém, a gondolkodásom, de még a nyelvhasználatom is a Sorbonne környékén Párizsba alakult ki, teljesen nyugat-európai, nem akarom nagyon hangsúlyozni, internacionalista, szóval nemzet fölötti, humanista, szocialista szemmel tudtam nézni már ott, Franciaországban, a franciaországi problémákat, az európai problémákat, és így a magyar

problémákat is. Abba az időben volt nagy sikere André Gide utazási naplójának Afrikába. André Gide a legelőkelőbb francia író volt, és elment tanulmányozni az afrikaiak életét. Én nekem akkor lehetőségem volt arra, hogy visszajöjjek Magyarországra, és fölvillant belőlem az, hogy milyen érdekes, én ugyan kitűnően beszélek magyarul, ismerem a magyar társadalomnak egy mély rétegét. Budapestet nagyon rosszul ismertem, szóval a magyar vidéket. Hát milyen érdekes feladat lesz az, hogyha én visszamegyek a szülőföldemre, és ottan megnézem európai szemmel, hogy milyen állapotok vannak, hogyan is él ez nem Afrikában, hanem Európában élő nép. Így jöttem én vissza, még fiatal fővel, kiskorúan, 23 és fél éves koromban Magyarországra, mivel én pusztai származék vagyok, szóval rögtön a pusztára kerültem vissza, hát azt hiszem, állíthatom, hogy Zsidnek, André Zsidnek Afrikában nem volt olyan mély, megrázó élménye megismerni a tőle idegen benszülöttek életét, ahogyan engem fölháborított, megrázott, és valami feladatra sarkalt az a kép, amit a saját népemnek a sorsáról láttam. Én már addig is írtam. Írtam franciául is, írtam már magyarul is, de alapjában nem akartam író lenni. Nem is álltam meg igen Pesten, hanem úgy mentem rögtön haza a szülővármegyénbe, hogy ott valami községházi hivatalnok, vagy valami hasonló leszek, vagy jogot elvégzem még. Nem volt különösebb semmi ambíció. De ez a feladat, hogy ezekről ottan tudjak valamit beszélni, és ez valadjából az irodalom révén volt lehetséges, hát erre összeszedtem nagyjából, ami mégis írói műveltség volt bennem, és így nyertem valami feladatot, hogy ezt a népet, a magyar népet változatlanul, ezt kell mondom, humanista és nemzet fölötti elvek alapján ábrázoljam. Így írtam egy pár tanulmányt, valóban háborított föl mélységesen a magyar szegény parasztság, a magyar külvárosi munkásság, és még jobban a pusztai cselédségnek a sorsa, és így írtam meg az első, mondjuk jelentékenyebb, vagy már ismerté vált könyvemet, a puszták népét. De ezt folytattam, állítom változatlanul azóta is. Tehát azt, hogy a magyar anyanyelvűek, mondjuk az országunkon kívül, milyen helyzetben vannak, hogy szóródik szét az egész magyarság a világba, milyen tragédiák folynak le azért, mert emberek csak magyarul tudnak jól beszélni. Ezek örök emberi jogok, örök nemzet fölötti jogok. Tehát, hogyha én úgy éreztem, hogy ezekről kell hangot adnom, egyáltalában nem, mint valami soviniszta vagy nacionalista. Nacionalista szót még tisztázni kell, mert az a szó máig nincs magyarra lefordítva. Szóval egyáltalán nem a saját anyanyelvi közösségem iránti elfogultságból csináltam, hanem nagyon is az európai elvekhez és eszmékhez való ragaszkodásból. Tehát, hogyha fölemeltem a szavamat, vagy azt éreztem, hogy ezekről a dolgokról kell nekem beszélni, Európát képviseltem. Szóval nem egy nacionalizmust, hanem éppen a nemzet fölöttiséget képviseltem, vagy kívántam a magam szerény eszközeivel itten képviselni. Én valóban kint Párizsban szürrealistákkal, dadaistákkal, a leghaladóbb emberekkel barátkoztam össze, ezekkel vagyok ma is barátságban. Szóval ezek jönnek ide, akkor természetszerűleg, hát majdnem a régi összeismerkedés és barátság alapján nagyon jól érezzük magunkat. Tehát itten majdnem valami ellentmondást éreznek sokan, hogy hogyan ez a túl modern nyugati költő, ez éppen ilyen kérdésekkel foglalkozik Magyarországon a saját anyanyelvében. A kettő lényegesen összefügg. Én igen nagyra becsülöm a UNESCO-t, a Beckettet és a többi forbabontó, remek, újító írókat, de a saját helyükön valami
urgazdaság félét érzek, hogy mi úgy legyünk itten modernek, mintha Párizsba élnénk. Nem, nekünk úgy kell itten moderneknek lennünk, mintha a magyarság mély rétegeiben, Magyarországon, a pusztákba, a falvakba élnénk. Ezt a két nagyon távoli sarkot próbáltam én mindig összeszikráztatni, ezt szeretném változatlanul megcsinálni, és hogyha visszanézek életemre, nagyon is egységbe látom, amit mások mondjuk nagyon elválasztónak, vagy ellentétesnek látnak.

kik vagyunk, mik vagyunk, ennél nincs rejtelmesebb kérdés és felelet. Testünket az anatómia már meg tudja mutatni nekünk. De hogy lelkünk miből van összetéve, az ennél sokkal bonyolultabb kérdés. Mindnyájan már kora gyerekségünktől fogva rengeteg hatást kapunk. Az író csak látszólag kap többet, azért látszólag, mert ő erről számot ad. Hogyha én visszanézek arra, hogy mint író kiktől kaptam, miktől kaptam igazi nagy hatásokat, akkor vissza kell tekintenem természetesen a lehető legtávolabb gyerekkorban. Mesét én a szülői háznál nem hallottam. Meséket én a házon kívül hallottam, azokat a csodás lényeket, amelyeket az emberi fantázia teremt, ami tulajdonképpen az irodalomnak a hadserege, ezeket én, mikor kikimentem a ház végére szinte, első forrásból, első hiteles szájakból hallottam. A pusztán a mese még teljes erejével él. Ezeknek az értelme mindig az volt, hogy a szegénység valahogyan, az igazság valamiképp mindig tud győzni a rettentő zord valóságon. Ezt később én magam is nagy kedvel dolgoztam át, dolgoztam föl szinte a 77 Magyar Népmese című könyvemben. De még érdekesebb volt, hogy az a vidék, ahonnan származom, véletlenül a népdalnak is valóságos meseföldje. Bartók gyűjteményét, ha az ember átnézi, hát legalább 400 népdal alatt látja az eredete Ireg puszta, felső Ireg vagy Ireg szemcse. Ireg, illetőleg a mi tájunk kiejtése szerint ürög, ezt az Ireget valahogyan újjasították, ahogyan ümök helyett és ünk helyett is inget mond az ember, már hogyha műveltebbnek véli magát. Szóval ürögön szedte össze a Bartók a legszebb népdalait. Ez az ürög Ozorától, az én nagyszüleimnek, mondjuk családomnak, a falujától összesen 9 kilométer, és még a szövegekben is, vagy Bartók szövegében is van egy pár dal, ami ezzel kezdődik, például az egyik, nem messze van ide Uzora. Tehát így, amint említettem, közvetlenül is kaptam igen sok olyan hatást a nép művészetétől, ami egész életemre azt hiszem nagyon nagy nyomot hagyott. Még érdekesebb volt azonban, hogy noha anyai nagyszüleim teljesen a hitetlenség, a tökéletes fölvilágosodottság szellemébe neveltek, apámnak az anyja annál bigottabb vallásos volt, szintén pusztán élt, igen módos juhász számadónak a feleségeként, és elég gyakran átvittek, és ott is tartottak a apámnak az anyjánál, és mivel az a család azt hitte, hogy én el fogom veszíteni a lelkemet ebbe a református fölvilágosodott nevelésbe, hát majdnem vallási leckék alá fogtak, és megismertettek a katolikus vallásnak minden érdekes, majdnem azt lehet mondani rituáléjával. Öreg asszonyok gyűltek össze nagyanyám sötét konyhájába, hogy megtakarítsák a petrólomot, még meg se gyújtották a lámpát. Őszi és téli estéken órák számra 6-7 asszony ott gubbasztott, kukoricát morzsoltak, szóval olyan munkát, amit ülve is, sötétbe is lehet végezni, és mivel templom igen messze nem volt, és ezek a hitre szomjas öreg asszonyok éppen templomba nem tudtak elmenni, hát ott maguk között mondták el a litániákat. Ültek az öreg asszonyok, és egyik monoton, majdnem mint a Kalevalának a énekmondója mondott ilyeneket. Titkos értelmű rózsa, Dávidnak tornya, tiszteletes edény, elefántcsontból való torony, Mária aranyház, Fridnek szent szekrénye, örömünknek oka, igazság tüköre, szüzeknek szent szüze, ájtatosságnak jeles edénye. Minden ilyen szöveg után a többiek karba mondták, könyörög érettünk. Később, amikor már magam is kezdtem kutatni a ritmusnak és a versírásnak a törvényeit,
azt véltem felfedezni, hogy ez a felsorolás a nagyon később írt verseimben is igen sokszor fölmerül. Tehát egy igen érdekes hatásra tudok én itten visszapillantani. A Nem volt elég című versen például, vagy ami legutóbb jelent meg a Himnusz a nőkhöz című, ezen a fajta ritmuson épült. De még az a bizonyos egyetlen mondatból való vers is, ami nem más, mint egy hosszú felsorolás. Egy mondat a zsarnokságnak.

0: Enyed, Dina! Már megint felugrottál az asztalra, és feldöntötted a sakkfigurákat. Jól tudhatnád, hogy apa ebéd előtt játszik a nővéremmel. Na, nem baj. Mindjárt rendbe rakom őket. Hé, kis cicám! Miért nézegeted magad a tükörben? Ugye, azt hiszed, egy másik kis cica áll szemben veled. Néha magam is azt hiszem, hogy ez a nagy tükör titkokat rejt maga mögött.
1: Nyáu, nyáu.
0: Ha ide fekszem, mindent láthatok, ami a szobában van. Az asztalt, a rendbe rakott sakkfigurákat, körülötte a székeket, a polcokat, természetesen mindent fordítva. A nővérem ezt tükörképnek nevezi. Jó lenne rájönni arra a titokra, hogy vajon mi van a tükör mögött.
1: Nyáu.
2: Gyere, átbújunk rajta.
0: Dina, csak nem te szóltál hozzám.
2: Ki más lenne? Senki sincs a szobában rajtunk kívül.
0: Még sohasem hallottalak beszélni.
2: Mert még sohasem történt meg, hogy a tükör tűltükörré változott.
1: Nyáu.
2: Miért tétovázol? Hiszen ez volt a vágyad. Megnézni, mi van a tükör túlsó oldalán.
0: Kezdődnek a csodák.
2: Most ne álmodozz. Induljunk. A tül puha és átlátszó. Könnyen átjuthatunk.
0: Igen, átjutottunk.
1: Igen, átjutottunk. Utánam, fussunk.
0: Hé, ne olyan sebesen. Nem tudhatjuk, milyen veszélyek leskelődhetnek ránk.
1: Nyáu.
2: Egészen más minden, mint a mi kertünkben.
0: Ez bizonyára a sakkország. Az asztal pedig egy hatalmas sakktábla. Oda néz, ott állnak.
2: Kicsodák? Senkit se látok.
0: A fekete sakkirály és a fekete sakkirálynő. Élnek. Mozognak. Fel akarnak mászni az asztalra.
3: Gyermekhangokat hallok.
4: Képzelőd. Fel kell jutnunk az asztalra.
0: Fel akarnak mászni, de folyton visszaesnek. Feltegyem őket?
2: Miért ne? Oda valók.
4: Mintha a szél röpített volna fel bennünket. Olyan hamar feljutottunk. Gyönyörű vers jutott az eszembe. Feljegyzem.
0: Nem tudom elolvasni. Vajon mit írhat?
2: Mert fordítva látod, tükörírás.
0: Akkor fejreállok. Milyen szerencse, hogy ilyen jól tudok fejreállni. Igazad volt. Már el tudom olvasni. Ferde, furda, minden mop, erde, kerge, himli, hop.
2: Nyáu. Kár volt a fáradtságért. Ennek a versnek semmi értelme.
0: Talán sok vers. A nővérem ugyan azt állítja, hogy a sakk a leglogikusabb játék. De ez a vers teljesen értelmetlen.
2: Nyáu, menjünk tovább. Kár itt töltenünk az időt.
0: Igaz. Mindennel meg kell ismerkednünk, ha már ilyen szerencsésen átjutottunk a tükrön.
5: Nézd csak, Rózsa! Micsoda furcsa virág nőtt ki hirtelen a földből.
6: Valóban az. Mellette meg egy bolyhos bokor mozog.
0: Dina, oda nézd, milyen szép virágok! Rózsa, lilium, árvácska.
2: Nyáu! Sokat tudhatnak a sakkbirodalomról.
0: Gyere, menjünk közelebb! Így közelről még szebbek. Milyen kár, hogy nem tudnak beszélni.
5: Miért gondolod, hogy nem tudunk beszélni?
0: Még sohasem beszélgettem virágok.
6: Ha valaki érdemes rá, beszélgetünk vele.
0: Köszönöm, kedves Rózsa.
6: Szeretném tudni, micsoda virág vagy te?
5: Lilium szavamra mondom, különös virág. Bolyhok vannak a tetején.
0: Először is nem vagyok virág. Másodszor azok nem bolyhok, hanem a hajam.
6: Úgy találom, nem közénk való.
5: Én is így vélem. A hangja sem olyan, mint a miénk.
6: Kissé magas a szára. Habár, ha jól látom, egyre kisebb lesz.
2: Alice, tényleg, mintha zsugorodnánk.
0: Nem tesz semmit. Legalább nem félnek tőlünk.
5: Susognak, pedig nem nézem őket fának.
6: Nem helyes viselkedés? Pedig a viselkedés az igen fontos.
5: Igen.
6: A színei nem kellemetlenek.
5: A bolyhokat a fején azonban nem kedvelem. Szirmokat sem látok.
6: Ha,
5: Szírom nélkül a virág nem virág.
6: Ugyan.
5: Fára emlékeztet. Két ág áll ki a törzséből.
3: Elég! Úgy beszéltek róla, mintha itt sem lennék.
6: Nem akarunk megbántani, de el kell döntenünk, hova tartozol.
3: Ilyen vagyok, és erről nem tehetek.
5: Ha fa vagy, miért nem suttogtatod a leveleidet?
2: Én is szeretem, ha a fák suttognak.
4: Ne szólj közbe, árvácska! Hát még azt sem tudjuk, vannak-e levelei.
2: Nagyon kedves a hangod. Olyan kedves, mintha fa lennél, és suttogtatnád a leveleidet.
5: Csend, árvácska! Alig látszol ki a földből, így neked hallgass a nevet.
7: Nyáu. És még ő mondja, hogy kedveli a helyes viselkedést.
1: Ó, én árva lélek. Nem szeretik, ha beszélek.
3: Ne búsulj, árvácska. Én igen szépnek talállak. Ha még egyszer megbántjátok őt, letéplek benneteket.
5: Fenyeget bennünket.
2: Engem még letépni sem érdemes. Igen, rövidek a lábai.
3: Ne félj, őket sem tépem le. Csak egy kicsit megijesztettem mindkettőt. Tulajdonképpen még sohasem hallottam virágokat beszélni.
2: Mi azért tudunk beszélni, mert varázsföldbe ültettek bennünket. Hajolj le, és tapogasd meg a talajt. Puha és bársonyos.
3: Igen, csodálatosan puha és bársonyos.
6: Ne magyarázgass neki, árvácska, ostoba jószág.
7: Hallod, Alice? Ostobának nevez. Ne tétovázz, tépd le!
6: Hoho, elfelejtetted, kis gombóc, hogy töviseim vannak.
3: Nem bántalak, ne félj. Gyere, Dina, induljunk tovább.
5: Kihúzta a gyökereit a talajból.
4: Ez különös. Tud menni, és az a kis gömbölc is vele megy.
1: Ó, nagyon sajnálom. Olyan kedvesen beszélt velem. Nagyon sajnálom. Nagyon.
3: Az árvácska volt a legkedvesebb.
7: Nyáu. Mégsem áldogálhattunk ott egész délelőtt.
3: Nézd, ott jön a sok királynő. Mintha megnőtt volna. Már nem tudnám felemelni az asztalra.
7: Mi zsugorodtunk össze? Aprók lettünk, mint a sakkfigurák.
3: Talán mert megérintettük a virágokat.
7: Majd csak megnövünk, mire hazaérünk.
3: Remélem.
8: Kislány, hogy kerültél az országunkba?
3: Nemrégiben már találkoztunk. Akkor a sakkirállyal voltál. Hol hagytad a sakkirályt?
8: Ez nem tartozik rád. Különben nézd rám, ha hozzám beszélsz. Tartsd egyenesen a fejed, és ne babrálj az ujjaiddal.
3: Igen, a nővérem is mindig ezt mondja.
8: A nővérednek igaza van. Nos, hogy kerültél ide?
3: Hát...
8: Hát, az nem felelet. És bókolj, mielőtt megszólalsz.
3: Hát, tulajdonképpen otthon kellene lennem evédre.
8: Ne dadok, kérlek, és beszéd közben nyisd ki a szád alaposan. Manapság sokan hajlamosak arra, hogy elharapják a szóvégeket. A tiszta beszéd... Fontos és szép. Különben szólíts felségnek.
3: Igen, felség. Azt szeretném kérdezni, megnézhetjük-e a kertet a domboldalról?
8: A kertünk valójában óriási sakktábla.
3: Felmehetünk a domboldalra?
8: Lemehettek a domboldalra. A domboldal tulajdonképpen völgy.
7: A domboldal tulajdonképpen völgy?
8: Hozzá tartozik ez a neveletlen macska.
3: Igen, felség. Szeretném azonban megjegyezni, hogy a völgy az len van, a domboldal pedig fenn.
8: Amit mondasz, annak annyi értelme sincs, mint a szótárnak.
3: A domboldalról és a völgyről beszélgettünk, felség. Különben azt is szeretném megjegyezni, hogy a szótár igen fontos, ha nyelveket tanulunk.
8: Elég, maradj csendben. Kinevezlek gyalognak. Ismered a sakjáték szabályait?
3: Igen. A gyalog az egyenesen lép, a futár...
8: A többi nem tartozik rád. Figyelmeztetlek, ha elindulsz, gondosan lépj. Ne tartsd kifelé a lábad, inkább kicsit befelé. Ez így szabályos.
3: A nővérem is ezt mondja.
8: Indulás! Utánam!
3: Ne olyan sebesen! Álljunk már meg!
8: Ne beszélj futás közben! Az nem egészséges! Egy, kettő, három! Utánam!
3: Eltűnt.
7: Szerencsédre egy helyben futottatok.
3: Ezt én helyben futásnak nevezem. Különben is kinevez egy gyalognak.
7: Akkor itt kell maradnunk, amíg vissza nem jön?
3: Dehogy maradunk.

0: Megérkezett a sakbirodalom kisvonata. Beszállunk.
1: Én inkább itt maradok és szundikálok. Jó mulatást!
0: Bocsánat, szabad ez a hely?
2: Ha leülsz, foglalt lesz.
3: Leesett a szemüvegem. Nagyon becsaptad az ajtót.
0: Bocsánat, nyitva van az ablak és a húzat csapta be.
3: Emeld fel.
0: Szívesen, ha bár elég udvariatlan vagy.
2: Mindig leesik a szemüvege, ha utazik.
0: Még sohasem utaztam fejkendős szemüveges kecskével.
3: Szebbeket álmodom, ha szemüveget viselek.
0: Bocsánat, kedves kecskeanyú. Olyan ismerős a hangod.
3: Mi?
0: A sakkirálynő hangjára emlékeztet.
3: Mi?
0: Talán te vagy a sakkirálynő álruhában.
3: Nem, szeretem a rejtvényeket.
2: Elaludt.
0: Bocsánat, uram. Arra szeretném figyelmeztetni, hogy papírcsákot felejtett a fején.
2: Én mindig csákóban utazom, így elegánsabb.
0: Elhiszem, kérem. A csákója azonban újságpapírból van. Aha. Bizonyára a kisfiája.
4: A jegyeket kérem.
0: Bocsánat, uram. Észrevette, hogy a kalauznak lófeje van?
2: A jegyedet kérem.
4: Hol a jegyed, kislány?
0: Nincs jegyem, kérem.
4: Miért nem váltottál?
0: Nem volt pénztár.
4: Miért nem váltottál a mozdonyvezetőnél?
0: Mozdonyvezetők nem árulnak jegyet.
2: És hova utazol?
0: Valójában nem is tudom.
2: Hallatlan. Azt sem tudja, hova utazol.
4: És nincs jegye. Talán még az ABC-t sem ismer.
0: Igenis ismerem. Én vagyok a legjobb olvasó az osztályban.
5: Mozdony csere!
0: Akkor én leszállok. További jó utat!
2: Meg lesz.
0: Hát ezt megúsztam. Ilyen különös vonatban sem utaztam még életemben. Kár, hogy Dina nem volt velem.
6: Szerencse, hogy leszálltál, kislány. Nagy baj származhatott volna abból, hogy nincs jegyed.
0: Tudom.
6: Az Erdély úthoz nem kell jegy. Gyere, ez az út hűvös és kellemes.
0: Szívesen veled megyek, nagyon kedves a hangod. Hasonlít az árvácska hangjához.
6: Pedig nem vagyok árvácska. Őzik-e a nevem? A te nevedet még nem tudom, hogy hívnak.
0: Valójában már magam sem tudom. Otthon, mielőtt átléptünk volna a tükrön, Alice volt a nevem. A virágok fának neveztek, a sakkirálynő meg kinevezett gyalognak.
6: Így most gyalog vagy?
0: Igen, és csak egyenesen járhatok. Ez a szabály.
6: Az erdei út egyenes. Így nyugodtan velem jöhetsz.
0: Hallod, Őzike?
6: Az erdőszéli ikrek összevesz.
0: Miért veszekszenek?
6: Szeretnek veszekedni. Pedig egymás nélkül nem is tudnak.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.

0: És most mit szándékoztok tenni? Firtatta egy csengő hang. Megfordultak. Betán összefont karokkal haragos tekintetet vetett rájuk.
1: Tessék!
0: Ámult vér. Varázslók lennétek, vagy mi a fene, nem? Pattogott a lány. Tessék! Akkor csináljatok valamit!
2: Mi küzdjünk meg ezekkel?
0: Sápadt el Széltoló.
1: Ki más?
0: Vért előre tulakodott.
3: Asszonyom, nem hiszem, hogy ön teljesen tisztában van azzal.
0: A tömlöc létsíkok át fognak ömleni a mi univerzumunkba, nem? Kérdezte Betán.
3: Nos, igen.
0: Mindnyájunkat fel fognak falni olyan izék, amik kocsányt hordanak arc helyett, ugye?
3: Nem lesz ennyire kellemes, de...
0: És maguk csak úgy hagyják, hogy ez megessék?
2: Ide figyelj, mondta Széltoló. Már nincs mit tenni, érted?
0: Nem lehet a varázsigéket visszagyömöszölni a könyvbe, nem lehet visszaszívni, amit már kimondtak. Nem lehet, de meg lehet próbálni.
2: Széltoló sóhajtott, és két virághoz fordult. Aki nem volt ott.
0: Széltoló szeme elkerülhetetlenül és szükségszerűen a művészetek tornyának talapzata felé fordult. Még épp idejében, hogy lássa a turista kövérkés alakját, kezében az ügyetlenül lóbált karddal eltűnni egy ajtóba. Széltoló lába meghozta saját döntését. Méghozzá, legalábbis józan esze szempontjából, az abszolút helytelen döntést. A többi varázsló csak nézte, ahogy elindult.
1: Nos?
0: Firtatta Betán.
1: Ő legalább nekivágott.
2: Végül vért megszólalt.
3: Felteszem, akár meg is próbálhatnánk. Úgy tűnik, nem terjed.
0: De gyakorlatilag szóra sem érdemes. A mi mágiánk még megmaradt. Alig-alig, protestált az egyik varázsló.
3: Akkor talán van valami jobb ötleted?
0: Szertartásos köntösük megcsillant az elképesztő fényben, ahogy a mágusok egyesével megfordultak, és a torony felé vánszorogtak. A torony belül üreges volt. Lépcsőjének kőből faragott fokait csigavonal mintában vakolták a falba. Két virág már több fordulót megtett, mire Széltoló utolérte.
2: Ne siess úgy, mondta olyan vidáman, ahogy csak tehet tőle. Nevet zokon, de az ilyenfajta meló a Cohen-féléknek való, nem neked.
1: Neki több hasznát vennéd?
0: Széltoló fellesett a sugárzó fényre, ami a lépcsőház tetején lévő lyukból döfött lefelé.
2: Nem, ismerte be.
1: Akkor én pont olyan jól nem felelek meg, mint ő, nem de már?
0: Elemezte a helyzetet két virág, zsákmányolt kardját csúoktatva. Széltoló utána szökelt, olyan szorosan, amennyire csak lehetséges, a falhoz simulva.
2: Te ezt nem érted, kiabálta.
0: Odafönn elképzelhetetlen borzalmak várnak rád.
1: Mindig azt mondtad, hogy nincs semmi képzelő erő.
2: Oké, ebben van valami, látta Széltoló. Viszont...
0: Két virág leült.
1: Figyelj csak,
0: kezdte. Amióta csak idejöttem, valami ilyesmire vágyottam.
1: Úgy értem, ez egy igazi kaland, nem? Olyasmi, mint amikor a hős egymaga az istenek ellen küzd, igaz?
0: Széltoló néhányszor szólásra nyitotta, majd becsukta száját, mielőtt a megfelelő szavaknak sikerült előkeveredni.
2: Értesz a kartforgatáshoz? Kérdezte elerőtlenedve.
1: Nem tudom, még sose próbáltam.
2: Te tisztára megőrültél.
0: Két virág félrehajtott fejjel nézett rá.
1: Veled aztán érdemes beszélgetni, mondhatom,
0: mondta.
1: Itt vagyok, mert nem tudom, mi jobbat tehetnék. De te mit keresel itt?
0: Lemutatott oda, ahol a többi varázsló cammagott fel a lépcsőkön. És ők? A torony belsejében kék fénylándzsa villant lefelé. Az ég is zengett. A varázslók beérték őket, borzalmasan köhögve és lélegzetért kapkodva.
1: Mi a terv?
0: Érdeklődött Széltoló.
2: Terv az nincs, válaszolta vért.
1: Rendben.
0: Nagyszerű, mondta Szirtoló. Akkor hagylak is benneteket boldogulni vele.
4: Velünk jössz,
0: jelentette ki Panter. De hát én még csak nem is vagyok képesített varázsló. Kirúgtatok, emlékszel?
4: Ha megfeszülök, se tudok alkalmatlanabb diákot elképzelni,
0: vallotta be az öreg mágus.
4: De itt vagy, és jelenleg ennyi képesítés megteszi. Na, gyere!
0: A fény villant egyet, és kialudt. A szörnyűséges hangok elhallgattak, mintha megfojtották volna őket. Csönd töltötte be a tornyot. Egyike azoknak a bizonyos nehéz vészterhes csöndeknek. Abba maradt, hozta két virág a világ tudomására. Valami moccant. Magasan a vörös ég lyuk keretezte körében. Lassan hullott le, örögve, forogva, ide-oda csapódva. A fölöttük levő lépcsőfordulóra esett. Széltoló ért oda elsőnek. Az oktávó volt az. De olyan erőtlenül és élettelenül hevert a kövön, mint egy közönséges könyv. Lapjait meglengette a toronyban lengedező szellő. Két virág fellihegett Széltoló mögé, és lenézett.
4: Üresek a lapok, suttogta. Minden egyes lap patyolat.
0: Akkor hát megtette, mondta Bért. Felolvasta a varázsigéket. Méghozzá sikerrel.
4: Na hát, nem hittem volna.
0: De hallottad azokat a zajokat? Kételkedett Széltoló. Meg volt ez a fény is, az alakok. Ez nekem nem tűnik sikeresnek.
4: De hát, ha bármilyen komoly mágiába vágod a fejszéd, az mindig jelentős érdeklődést kelt bizonyos extradimenzionális körökben,
0: vetette ellen Panter.
4: Az ilyesmi csak arra jó, hogy a népet elkápráztassa, semmi másra.
0: Eléggé szörnyetegeknek látszottak azok ott fönn, ráncolt a homlokát két virág, és közelebb húzódott Széltolóhoz.
4: Szörnyek? És ha szabadnak kérdeznem, hol vannak azok a szörnyek?
0: Pessegette el két virág ellenvetését Bért. De azért mind ösztönösen felfelé pislogtak. Nem hallatszott semmi. A fénykörben nem moccant semmi.
4: Szerintem menjünk fel, és gratuláljunk neki,
0: javasolta Vért.
4: Gratuláljunk, robbant ki Széltoló. Ellopta az oktávót, titeket meg bezárt.
0: A varázslók beavatott pillantással néztek össze.
4: Nos, igen, köszörülte torkát egyikük. Ha majd haladó szintig jutsz a mesterségben, fiú, akkor majd rájössz, hogy vannak olyan esetek, amikor csak a siker számít.
5: Az számít, hová jutottál, mondta Vért kereken. Nem az, hogyan utaztál odáig.
0: Nekivágtak a csiga lépcsőnek. Széltoló lerogyott, smogorván merett a sötétségre. Valaki a vállára tette a kezét. Két virág volt, húna alatt az oktávóval.
4: Hogy lehet így bánni egy könyvvel?
0: Zsörtölődött.
4: Nézd, egészen meggyűrte a gerincét. Az emberek állandóan ilyeneket csinálnak, hát fogalmuk sincs róla, hogyan kell egy könyvvel bánni.
0: Remekte Széltoló határozatlanul.
4: Ne aggódj, biztatta két virág.
0: Nem aggódom.
4: Csak mérges vagyok,
0: csattant fel Széltoló.
4: Add ide azt a nyavajást!
0: Végig kotorta elméje hátsó felét, ahol az ige felütötte volt sátorfáját.
4: Rendben,
0: acsarogta.
4: Kimulattad magad, tönkretetted az életem. Most marsz vissza, ahova tartozol!
1: De én...
0: tiltakozott két virág.
1: Az ige, úgy értettem, az ige, nem te, morogta széltoló. Na, gyerünk! Nyomás! Vissza a lapra!
0: Addig bámult az ősi pergamenre, amíg kancsítani nem kezdett.
1: Akkor kimondalak!
0: Kiabálta. Hangja visszaverődött a toronyfalairól.
1: Csatlakozhatsz a többiekhez! És úgy kell neked!
0: Belecsapta a könyvet két virág kezébe, és felimbolygott a lépcsőkön. A varázslók már felértek, és eltűntek a szem elől. Széltoló utánuk csörtetett.
6: Fiúnak neveztetek, mi? Motyogta. Amikor majd haladó szintre jutok a mesterségbe, mi? Ahhoz képest, hogy évekig sikerrel hurcoláztam a fejemben a nagy varázsikék egyikét, anélkül, hogy teljesen becsavarodtam volna. Nem? De igen.
0: Ezt az utolsó kérdést minden szemszögből megforgatta.
6: De igen, igen, igen, igen. Nem hibbantál meg,
0: bizonygatta önmagának.
6: Nem hibbantál meg. Még akkor se álltál szóba a fákkal, amikor a fák beszéltek hozzád.
0: A torony tetején kiemelkedett a füllett levegőre. Arra számított, tűz feketítette köveket fog látni, amiket össze-vissza karistolt a karomnyomok, vagy esetleg valami még rosszabbat. Ehelyett hét varázslót pillantott meg Ármánt mellett ácsorogni, aki tökéletesen sértetlennek látszott. Megfordult, és kedvesen Széltolóra mosolygott.
1: Á, Széltoló, gyere, gyere, csatlakozz hozzánk, légy szíves!
6: Hát ennyi az egész, gondolta Széltoló. Hatalmas felhajtás a nagy semmiért.
0: Talán tényleg nem vagyok alkalmas varázslónak. Talán. Felnézett egyenesen Ármán szemébe. Lehet, hogy a varázsige okozta, ami annyi évi bentlakozás után hatott a szemére is. Lehet, hogy a két virággal együtt töltött időt ette. Mert az, hogy a turista csak is olyannak látta a dolgokat, amilyennek lenniük kéne, őt megtanította arra, hogy olyannak lásson mindent, amilyen valójában. De bizonyos, hogy még soha életében nem esett semmi olyan nehezére, mint belenézni Ármán szemébe anélkül, hogy rettegve elrohanjon, vagy a beleit is kiokádja. A többiek úgy tűnt, nem vették észre. Mozdulatlanul ácsorogtak. Ármánd megkísérelte a hét varázsigét elméjében tartani. Elméje ettől összeomlott, s a tömlöc létsíkok megtalálták az oly rég keresett lyukat.
6: Remek.
0: Butaság volt azt hinni, hogy a dolgok majd rágószerveiket és kocsányaikat lóbálva fognak kimasírozni az ég valamiféle hasítékát. Ez már elavult módszer, arról nem is beszélve, hogy túl kockázatos. Még a névtelen borzalmak is megtanulták, hogy haladni kell a korral. Csupán egy fejre volt szükségük ahhoz, hogy szabad bejárásuk legyen. Ármán szemei üres lyukak voltak. A felismerés úgy döfött Széltoló agyába, mint egy jéghidegkés. A tömlöc létsíkok olyanok, mint egy magánovi a felső 10 000 sarjadékainak, ha ahhoz hasonlítjuk, hogy a dolgok mire képesek egy rendezett világegyetemben. Az emberek rendre vágynak, és meg is kapják az egyet forduló csavar rendjét, az egyenes vonalak és számok megváltoztathatatlan törvényét. Esdekelni fognak a pokolért. Ármánd őt nézte. Valami őt nézte. És a többiek még mindig nem kapta kézbe. Képes lesz egyáltalán elmagyarázni? Ármánd ugyanúgy nézett ki, mint mindig, kivéve a szemét, és egy könnyű kis ragyogást a bőrén. Széltoló csak bámult, s tudta, vannak sokkal rosszabb dolgok a gonosznál. A pokol minden démona örömmel kínozná meg a lelked minden ízét, de pontosan azért, mert sokra becsülik a lelkeket. A gonosz mindig meg fogja próbálni ellopni az univerzumot, de legalább ellopásra érdemesnek ítéli. De a szürke világ azok mögött, az üres szemek mögött csak megtiporna és elpusztítana anélkül, hogy legalább méltó módon gyűlölné áldozatait. Még csak észre sem venné őket. Armand kinyújtotta kezét. A 8. igét, mondta. Add nekem. Széltoló elhátrál. Ez engedetlenség, Széltoló. Végül is a felettesed vagyok. Ami azt illeti, megválasztottak az összes rend legfőbb vezetőjévé. Tényleg? Krákogta Széltoló. A többi varázslóra pislantott. Mozdulatlanok voltak, mint valami szobor. Na, igen. Erősítette meg Armand kedélyesen. Méghozzá különösebb buzdítás nélkül. Nagyon demokratikusan. Nekem jobban tetszett a hagyomány, mondta Széltoló. Akkor még a holtaknak is volt szavazata. Át fogod adni nekem az igét. Mégpedig önként, jelentette ki Armand. Vagy bemutassam, mi történik veled, ha ellenállsz. A végén úgy is át fogod engedni, könyörögni fogsz a lehetőségért, hogy nekem adhast. Ha valahol, hát itt kell meghúzni a határt, gondolta Széltoló. El kell venned, mondta. Nem adom neked. Emlékszem rád, merengett Armand. Ha jól rémlik, csapnivaló diák voltál. Sose bíztál igazán a mágiában. Azt hajtogattad, kell legyen valami jobb módszer egy világegyetem működtetésére. Nos, most majd elválik. Vannak terveim. Mi együtt képesek, semmi mi. Szögezte le Széltoló határozottan. Add ide az igét. Próbáld meg elvenni. Hátrált Széltoló. Szerintem nem tudod. Széltoló félreugrott, amikor oktalin tűz csapott ki Armand ujjaiból. A találattól bugyborékoló sziklatócsa keletkezett a köveken. Érzékelte, hogy az ige elméje hátsó felében meglapul. Érzékelte az ige félelmét. Agyacsöndes barlangjaiban utána nyúlt. Az ige döbbenten visszavonulót fújt, mint a puli a kergebirkával kerül szembe. Széltoló követte, dühösen keresztül toporzékolva tudatalattiának használaton kívüli parcelláin és belvárosi katasztrófa sújtotta területein, míg nem megtalálta egy halom megsemmisítendőnek nyilvánított emlék mögött kushadva. Csendes dacot harsogott felé, ám Széltolónak dacolhatott. Hát ez az! Ordított vele. Amikor a nyakunkon a krízis, akkor mész és elrejtőzöl? Be vagy tojva! Az ige erre azt mondta, hogy badar beszéd, ilyen botorságot nem hihetsz, én egyike vagyok a 8-aknak. De Széltoló dühösen közelebb ment hozzá, azt kiabálva. Lehet, de tény, hogy igenis, ezt hiszem, és jobb lesz, ha eszedbe jut, kinek a fejében is vagyok, oké? Itt benn én abban hiszek, amiben csak akarok. Széltoló megint félrevetődött, ahogy a következő tűznyaláb átsűvített a forró éjszakán. Armand vigyorgott, és még egy bonyolult kézmozdulatot tett. Nyomás préselte össze Széltolót. Bőrének minden hüvelykje úgy érezte üllőként használatos. Térdre esett. Vannak ám sokkal rosszabb dolgok is, nyájaskodott Armand. Leégethetem a húst a csontjaidról, vagy megtölthetem a testet hangyákkal. Ahhoz is van hatalmam. Nekem meg egy kardom van, tudod? A hang elvékonyodott a benne rejlő kihívástól. Széltoló felemelte fejét. A fájdalom bíborködén át két virágot látta Armand mögött állni. A kardot richtig, pont fordítva tartotta. Armand kacagott, és megfeszítette ujjait. Egy pillanatra elterülődött figyelme. Széltoló mérges volt. Mérges volt az igére, a világra, minden dolgok méltánytalanságára, arra a tényre, hogy az utóbbi időben nem sok alváshoz jutott, arra a tényre, hogy nem tudott kristálytisztán gondolkozni, de legfőképp Armandra volt dühös, aki ott állt, csordultig mágiával, azzal a mágiával, amire Széltoló mindig vágyott, de mind hiába, és nem tett vele semmi értelmeset. Felugrott. Fejével Armand gyomrába öklelt, és kétségbe esetten rácsimpaszkodott. Két virágot félretaszították, ahogy a köveken csúszkáltak. Armand vicsorított, és kimondta egy varázsige első szótagját, mielőtt Széltoló vadul kaszáló könyöke belemélyett nyakába. Véletlenszerű mágia kisülés pörkölte meg Széltoló haját. Széltoló úgy harcolt, ahogy mindig. Ügyesség, vagy sportszerűség, vagy taktika nélkül, ám jelentős forgószél jellegű erőbedobással. A stratégiája úgy szólt, meg kell akadályozni az ellenfelet abban, hogy ideje legyen rájönni, hogy valójában Széltoló egyáltalán nem ügyes, nem erős, verekedő, és ez gyakorta bevált. Most is bejött, mert Armand túl sok időt töltött ősi kéziratok olvasásával, s nem jutott elég egészséges testmozgáshoz meg vitaminhoz. Ugyan sikerült több ütést is bevinnie, de Széltoló túlontúl elmerült az örjöngésben ahhoz, hogy ezeket észrevegye. Míg Armand csak a kezét használta, addig Széltoló munkára fogta könyökét, lábát és fogait is. Ami azt illeti, győzelemre állt. Ez meg is döbbentette. Még inkább megdöbbentette, amikor Armand melkasán térdepelve és fejét buzgón csépelve a férfi arca elváltozott. A bőre úgy vonaglott és hullámzott, mintha hőfüggönyön átnézné, és Armand így szólt.
7: Segíts rajtam!
0: Egy pillanatig szeme félelemmel, fájdalommal és esdekléssel merett Széltolóra. Aztán már nem voltak azok a szemek, hanem sok fazettás valamik egy fejen, amit csak akkor nevezhetünk fejnek, ha a szó jelentését a végsőkig kitágítjuk. Kocsányok és fűrészfogú lábak és karmok bomlottak ki, hogy leszaggassák Széltoló testéről kevéske húsát. Két virág, a torony és a vöröség mind-mind eltűntek. Az időfutása lelassult, majd megállt. Széltoló keményen beleharapott egy csápba, ami az arcát akarta letépni. Ahogy az kinnyában össze-vissza csápolt, kilökte karját, eltalált, s így el is tört valami forrót és vizenyőset. Ők figyelték. Elfordította a fejét, s látta, hogy egy hihetetlenül nagy amfiteátrum pástján küzd most. Minden oldalon, lépcsőzetes padcsorokból lények bámulták, lények olyan pesttel és arccal, amiket kizárólag lidércnyomások gondos keresztezésével lehet csak előállítani. Elkapott egy pillantást, sokkal guztustalanabb izékről a háta mögött, óriási árnyakról, amik a beborult égre vetődtek, mielőtt az Armand szörny egy láncsa nagyságú fullánkkal újra rávetette magát. Széltoló oldalvást lebukott, majd körbelendült, két kezét egyökölbe szorítva, amivel pont gyomorszájon kapta a dolgot, vagy az is lehet, hogy a torán, és a kitin recsenés

0: Körét a káosz sötét éjszakájában, és hogy bezárja a hasadékot, amin állt a Lidérc nyomás közeledik. De legfőképp azért ütött, hogy a lény abba hagyja a visszaütést. Mancsok vagy karmok fehéren izzó vonalakat véstek a hátára. Valami a vállába harapott, de ő meg talált egy sor puha csövet a hosszú szörcsimbókok és pikkelyek között, és alaposan megszorongatta őket. Egy tüskékkel horgazott kar elsöpörte, és meghempergett a smirgli jellegű fekete porban. Ösztönösen labdává gömbölyödött, de nem történt semmi. A vad örjöngő támadás helyett, amire számított, arra nyitotta ki a szemét, hogy a lény elsántikál a másik irányba, miközben különféle folyadékok szivárognak belőle. Ez volt az első alkalom, hogy valami elfutott széltoló elől. Utána vetette magát. Elkapott egy pikkelyes lábat, és kitépte. A lény rácsipogott, és kétségbe esve csapkodott azokkal a nyúlványaival, amik még használhatóak voltak. De széltoló markolása lerázhatatlannak bizonyult. Összeszedte minden erejét, és egy utolsó, elégtételt adó mozdulattal csak kirúgta a lény még meglevő egyetlen szemét. És ezek után a teremtmény csak egy helyre menekülhetett. Torony és a vöröség visszatért a helyreállt idők kettyenésével. Amint újra érezte a kőkockák szilárdságát talpa alatt, széltoló teljes súlyával az egyik oldalra betődött, átgördült a hátán, miközben a lényt kartávolságra tartotta. Most! Üvöltötte.
1: Mit most? Értetlenkedett két virág.
0: Ja, oké!
1: Minden szakértelem nélkül, ám erőteljesen megsuhintotta a kardot, alig pár hüvelykel hibázva a széltolót, és sikeresen beleállította a dologba.
0: Fülhasogató zümmögés hallatszott. Mintha egy darásfészket zúzott volna össze, és a karok meg lábak zűrzavara cséphadaróként hadonászott kínjában.
1: A lény még egyet gördült, sikítva és a kockaköveket csapkodva, aztán már a nagy semmit ütötte, mert átfordult a lépcső szélén, magával rántva széltolót. Néhány kőlépcsőnyit szortyogva lebukfencezett, majd egy távoli és gyorsan elhaló sikoltás hasított a feketeségbe, amikor végül lezuhant a torony mélyébe. Utoljára egy folytott robbanást lehetett hallani, és egy oktarin fényvillanást látni. Két virág egyedül állt a torony tetején. Egyedül, kivéve hét varázslót, akik még mindig helyzethez fagyottnak rémlettek. Összezavarodva letottyant, amikor hét tűzlabda emelkedett fel a sötétségből, s ugrott fejest a félrehajított oktávóba, ami ettől rögtön régi önmagának és sokkal izgalmasabbnak látszott.
0: Ó, egek! Sóhajtotta. Feltételezem, ezek a varázsigék.
2: Két virág!
1: A hang mélyről jött, és visszhangzott, és éppen csak fel lehetett ismerni, hogy céltolóé. Két virág könyv felé nyúló keze félúton megmerevedett.
0: Igen?
1: Mondta.
0: Te vagy? Te vagy a széltoló?
2: Igen!
1: Felelte a hang, síri mélységgel zengve.
2: És van valami roppant fontos, amit megtehetnél nekem, két virág?
1: Két virág körbenézett. Kihúzta magát.
2: Szóval végül a korong sorsa rajta múlik, úgy bizony. Készen állok bármire,
1: jelentette ki büszkeségtől dagadozó kebellel.
2: Mit akarsz, mit tegyek? Először is azt akarom, hogy nagyon figyelmesen meghallgass!
1: Válaszolt a széltoló, testetlen hangja türelmesen.
2: Figyelek! Rendkívül lényeges, hogy amikor elmondom neked, mit kell tenned, ne kérdezz vissza, hát azt meg hogy érted, vagy vitatkozz, vagy ilyesmi. Érted?
1: Két virág vigyázban állt. Legalábbis az elméje vigyázban állt, ha már a teste erre képtelen volt. Több tokáját is kitüllesztette.
2: Tettre kész vagyok,
1: nyilatkozta.
2: Remek! Akkor, amit tőled akarok, az az?
0: Igen?
1: Széltoló hangja a

0: lépcsőház mélyéről szárnyalt fel. Azt akarom, hogy gyere ide, és húzz fel, mielőtt lecsúszik a kezem erről a kőről! Két virág szája szólásra nyílt, de sürgősen becsukta. Oda rohant a szögletes lyukhoz, és lebámult. A bereslő csillagfényben épp hogy csak ki tudta venni széltoló felfelé egyenesen rámeredő tekintetét. Két virág hasra feküdt, és kinyúlt érte. Széltoló keze úgy markolta meg két virág csuklóját, hogy azonnal nyilvánvalóvá vált, ha ő, mármint széltoló, nem lesz itten felhúzva, kizárt dolog, hogy a markolás bármiféle módon, kivéve a közös sírt, megszűnjék.
1: Örülök, hogy élsz,
0: lelkendezett két virág.
1: Pompás.
2: Én is,
0: közölte széltoló.
2: És egy kicsit csak lógott úgy a sötétségben.
0: Az elmúlt pár perchez képest ez csak nem élvezetesnek számított, de csak majdnem.
2: Hát akkor talán felhúzhatnál, javasolta.
1: Azt hiszem, kicsit nehezen fog menni,
0: nyögte két virág.
1: Igazából nem hinném, hogy meg tudnám tenni, de tényleg.
2: Na jó, mibe kapaszkodsz?
1: Beléd.
2: Úgy értem, rajtam kívül.
1: Hogy érted, hogy rajtad kívül?
0: Széltoló kiejtett egy bizonyos szót.
1: Na, figyelj, mondta két virág. A lépcsők csigavonalban kanyarognak, nem? Ha esetleg valahogy meglengetnélek, és te elengednél...
0: A szándékodban áll azt indítványozni, hogy próbáljak 20 lábnyit zuhanni egy korom sötét toronyban abban a reményben, hogy talán kis, csúszós lépcsőfokokon fogok landolni, amik esetleg nincsenek is ott, akár el is felejtheted. Szögezte le széltoló vehemensen.
1: Van még egy választási lehetőség.
2: Ki vele, ember?
1: 500 lábnyit is eshetsz egy korom sötét toronyban, és akkor az egész biztos ott lévő kövekre fogsz érkezni.
0: Magyarázta két virág. Ezt halotti csönd fogadta alant. Aztán vádlóan széltoló kijelentette, ez színtiszta szarkazmus.
1: Én azt hittem, csak a magától értetődőt öntöttem szavakba.
0: Széltoló nyögött.
1: Feltételezem, nem tudnál varázsolni valami...
0: Kezdte két virág.
2: Nem.
1: Csak egy ötlet volt.
0: Messzelen fény villant. Zavart ordibálás hallatszott, aztán még fény, még több üvöltözés, és egy libasorban vonuló fáklyás menet indult felfelé a hosszú csiga lépcsőn.
1: Emberek jönnek fel a lépcsőkön, jelentette be két virág,
0: aki mindig boldogan osztotta meg tudását.
2: Remélem futva, mondta széltoló. Már nem érzem a karom.
1: Á, jó neked,
0: felelte két virág.
1: Én bezzeg érzem a sajátom.
0: A vezető fáklya megállt, és egy hang csendült, megfejthetetlen visszhangokkal töltve be az üreges tornyot.
1: Azt hiszem,
0: mondta két virág, teljességgel tisztában a ténnyel, hogy fokozatosan csúszik a lyuk felé, hogy
1: valaki azt mondta nekünk, kitartás.
0: Széltoló újabb olyan szót ejtett ki. Aztán egy mélyebb és sürgetőbb hangszínnel hozzátette,
2: ami azt illeti, nem minném, hogy bírom még.
1: Próbáld meg!
2: Mind hiába. Érzem, hogy csúszik a kezem.
0: Két virág felsóhajtott. Ideje valami drasztikushoz folyamodni.
2: Rendben, mondta. Csak ess le!
1: Engem aztán nem érdekel.
0: Mi? Széltoló annyira megdöbbent, hogy elfelejtette elengedni két virág csuklóját.
1: Csak rajta! Dögölj meg! Válaszd a könnyebbik megoldást!
2: Könnyebbik?
1: Semmi más nem kell tenned, csak egyenesen lezuhanni, átsikítva a légen és összetörni minden porcikád,
0: mondta két virág.
1: Ennyit bárki tud. Nosza! Nosza! Nem akarom, hogy azt hidd, esetleg szükség van rád, hogy kimond a varázsigéket és megmentsd a korongot. Dehogy, kit érdekel, ha esetleg mi mindnyájan elégünk? Rajta, csak gondolj magadra, csak magadra! Ess le!
0: Ezt hosszú, szégyenkező csönd követte.
2: Nem tudom, miért van ez,
0: jegyezte meg végül széltoló a szükségesnél hangosabban.
2: De amióta csak találkoztam veled, úgy tűnik nekem, hogy rengeteg időt töltök lógva, foggal, körömmel kapaszkodva bizonyos mélységek torkában. Te is észrevetted? A halál javította ki két virág.
3: Mi halál?
2: Értetlenkedett Széltoló.
3: A biztos halál,
2: mondta segítőkészen két virág, miközben megkísérelte nem tudomásul venni, hogy lassan, de biztosan csúszik a teste a kockaköveken.
3: A biztos halál torkában. Utálod a magasságot? A magasságot egyáltalán nem bánom,
2: nyilatkozta Széltoló hangja a sötétségből.
3: A magasság gondolatával együtt tudok élni. A mélység az, ami jelen pillanatban figyelmem előterében áll. Tudod, mit fogok csinálni, amikor ebből kivergődtünk?
2: Nem, nyekerekte két virág, a macska kövek közti lyukba plántálva lábujjait, és puszta akaraterő által igyekezve megmozdíthatatlanná válni.
3: Házat építek a leglaposabb országban, ami csak fellelhető, és annak is csak földszintje lesz, és még csak vastag talpú szandálokat se fogok viselni.
2: A vezérfákja megtette az utolsó kanyarulatot a csigavonalból, és két virág egyenesen Cohen alant vigyorgó arcába nézett. Mögötte észrevette a podgyász megnyugtató tömegét, amint a köveken szögdécselve közeledik.
1: Minden rendben?
2: Kérdezte Cohen.
3: Tehetek valamit, értetek?
2: Széltoló mély levegőt vett. Két virág felismerte a jeleket. Széltoló arra készült, hogy valami ilyesmit mondjon. Igen, a nyakam hátsó fele viszket, nem vakarnád meg, amikor lefelé mész, vagy?
3: Nem, én kifejezetten szeretek feneketlen mélységek fölött lógni.
2: És elhatározta, hogy valószínűleg ezt most nem tudná elviselni. Így hát gyorsan válaszolt.
3: Húzd Széltolót vissza a lépcsőkre!
2: Vakkantotta. Széltoló kénytelen kelletlen leeresztett, még mielőtt kiacsaroghatta volna magát. Cohen megragadta a derekát, és minden különösebb teketória nélkül a kövekre nyekkentette.
1: Ocsmány, egy mocsok van oda le, a köveken, ott lem,
2: mondta csebegő modorban.
1: Ki volt az?
4: Voltak neki, Széltoló nagyot nyelt, voltak neki, tudod, olyan kocsányai, meg csápjai?
1: Nem,
2: felelte Cohen.
1: Csak a szokásos darabok, egy kisé elkenődve persze.
2: Széltoló két virágra pillantott, aki a fejét rázta.
3: Csak egy varázsló, aki hagyta, hogy a dolgok fölébe kerekedjenek,
2: zárta le a témát. Széltoló ernyett karokkal tűrte, hogy visszatámogassák a torony tetejére.
4: Hogy kerültél ide?
2: Kérdezte. Cohen a podgyászra mutatott, aki odatalpalt két virághoz, kitárta fedelét, mint a kutya, amelyik tudja, hogy rosszul viselkedett, és azt reméli, hogy egy gyors érzelem nyilvánítás esetleg kivédi a tekintély összecsavart újságpapírját.
1: Rázós, de gyors!
2: Dicsérte Cohen elismerőleg.
1: Szavamra, nincs, aki megállítsa!
2: Széltoló felnézett az égre. Továbbra is teli volt holddal. Hatalmas, krátercsipkés korongokkal, amik mostanra vagy tízszer nagyobbra nőttek a korong csipetnyi mellékbolygójánál. Különösebb érdeklődés nélkül szemlélte őket. Úgy érezte magát, mint a mosott rongy, amit aztán szakadási pontján túl ki is feszítettek. Olyan törékenynek találta általános fizikai állapotát, amilyen csak az ősöreg gumiszalag lehet sok-sok mosás után. Mindazonáltal észlelte, hogy két virág a képdoboz felállításával kísérletezik. Cohen a hét rangidős varázslót bámulta.
1: Kész röhely ilyen helyre szobrokat állítani,
2: mondta.
1: Senki se látja őket. Na nem, mintha érdemes lenne ezeket megnézni. Elég silány munka.
2: Széltoló odaimbolygott, és óvakodva megkopogtatta vért mellkasát, ami szilárd kőnek bizonyult. Hát ennyi, gondolta.
4: Én csak haza akarok menni.
2: Hoppá. De hát otthon vagyok. Többé-kevésbé.
4: Akkor csak egy jó nagyot szeretnék aludni. És talán-talán minden jobb lesz majd reggel.
2: Pillantása az oktávóra vándorolt, aminek körvonalain apró oktarin tűzszikrák csillámlottak.
4: Ah, igen.
2: Felkapta és léhán pörgette a lapokat hüvelykével.
4: A lapokon tülekedtek a bonyolult és cikázó írásjelek, amik átalakultak és újra formálódtak, ahogy figyelte őket. Úgy tűnt, határozatlan a kérdésben, milyennek is kéne lennie. Egyik percben rendezett, prózai nyomtatás volt, a következőben meg ékírás. Aztán kacskaringós, kítiai varázsjelek kialakult. Aztán piktogramok jöttek, valami ősi, gonosz és elfeledett írásmódban, ami kizárólag kellemetlen hüllőszerű lényeket ábrázolta, mint visszataszító dolgokat csinálnak egymással. Az utolsó oldal üres volt. Széltúró sóhajtott, és elméje hátsójára vetette pillantást. A varázsige farkas szemet nézett vele. Annyiszor álmodott erről a pillanatról, hogyan fogja kilakoltatni az igét, és újra birtokába venni az üres lakrészt a fejében, és megtanulni a csekélyebb varázsigéket, amíg egész addig túl félősek voltak ahhoz, hogy megmaradjanak az agyában. Valahogy arra számított, hogy az esemény sokkal izgalmasabb lesz. Ám valójában, végletekig kifáradva, és olyan hangulatban, amely nem tűrt ellenvetést, hidegen rámerett az igére, és képletes hüvelykével átbökött a válla fölött. Te! Figyelj! Ki veled? Egy pillanatig úgy látszott, hogy az ige neki áll vitatkozni, de aztán bölcsen meggondolta magát. Csak egy csiklandós érzés volt. Egy kék villanás a recéhártyáján. És az üresség váratlan érzése. Amikor lenézett a lapra, az tele volt szavakkal. Éppen a rúna fázisban. Ennek örült. Már csak azért is, mert a hüllőképek nem csak kimondhatatlanul csúfok voltak, de valószínűleg kiejthetetlenek is. És olyan dolgokra emlékeztették, amiket amúgy is csak nagy nehézségek árán tudna elfelejteni. Üveges tekintettel merett a lapra, míg két virág mellőzötten sürgőt forgott, és Cohen a kővarázslók gyűrűit próbálta lefeszegetni, de hiába. Aztán emlékeztette magát, hogy valamit még tennie kéne. Na már most, mit is? Kinyitotta a könyvet az első napon, és elkezdett olvasni. Ajkai mozogtak, mutató ujja minden egyes betűvonalát végigkövette. Ahogy elmarmolta az egyes szavakat, azok hang nélkül megjelentek mellette a levegőben, ragyogó színekben, s lengtek, libegtek az éji szélben. Lapozott. Mások is feljöttek a lépcsőkön. Csillagosok, polgárok, katonák, még néhányan a patricius személyes testőrségéből is. Két csillagos egy eléggé bágyat kísérletet tett, hogy megközelítsék Széltolót, akit mostanra betűk örvénylő szivárványa vett körül, s aki tudomást se vett róluk. Ám Cohen kardot húzott, és ettől valahogy megjött az eszük. Széltoló görnyet alakjából úgy terjedt szét a csönd, mint hullámfodrok a pocsolyán. Lezubogott a tornyon, szétterült az alatt nyüzsgő tömegen, áthullámzott a falakon, átcsapott sötéten a városon, és elöntötte a környező földeket. A csillag tömege vészjósló csendben derengett a korunk fölött. Körülötte az égen az új holdak lustán és nesztelen forogtak. Az egyetlen hang, ami hallatszott, Széltoló reket suttogása volt, ahogy lapról lapra felolvasta az igéket.
5: Hát nem ész ki?
4: Kérdezte két virág. Cohen, aki épp cigarettát sodort a dohány őseinek kátrány maradványaiból, értetlen pillantást vetett rá, a sodormánnyal félúton szája felé.
6: Mi hizgi?
4: Firtatta.
5: Ez az egész mágia.
6: Csak fények,
4: legyintett Cohen kritikusan.
6: Még galambokat se varázsolt elő az ingójából.
5: Jó, de nem érzékeled az okkult lehetőségeket?
4: Rökönyödött meg két virág. Cohen előhalászott egy nagy sárga gyufát valahonnan a dohányzacskójából. Egy másodpercig vértre nézett, majd nyilvánvaló szándékossággal végighúzta vért megköbült orrán.
6: Édesüs!
4: Mondta két virágnak. Olyan kedvesen, ahogy csak telt tőle.
5: Mire számítasz?
6: Én már elég régóta élek. Láttam ennek a mágia dolognak színét és fonákját, és megmondhatom neked, hogy ha állandóan leesett állal mászkálsz, valaki előbb-utóbb odasóz rá egyet. Különben is. A varázslók épp úgy meghalnak, mint bárki más, ha beléjük dösz.
4: Széltoló hangos csattanással becsukta a könyvet. Felállt,
2: és körbenézett.
4: Ami ezután történt, az ez volt.
2: Egy semmi.
4: Beletelt egy kis időbe, amíg a népek ezt észrevették. Mindenki ösztönösen lebukott, arra várva, hogy lesz egy fehér fényrobbanás, vagy sziporkázó tűzgolyó, vagy Cohen esetében, aki nem sokra számított, egy néhány fehér galamb, esetleg egy kis sékajla nyúl. És még csak nem is egy érdekes semmi volt. Néha a dolgok egy eléggé lenyűgöző módon tudnak nem megtörténni. De ami ezt a jelenlegi nem eseményt illeti, ennek még volt mit tanulnia.
6: Ez minden?
4: Kérdezte Cohen. A tömegből az általános elégedetlenkedés moraja kélt, s több csillagos nézet dühösen Széltolóra. A varázsló gyulladt szemekkel Cohen bámulta.
2: Azt hiszem, igen, felelte.
6: De hát semmi se történt.
4: Széltoló értetlenkedve pislantott az oktávóra.
2: Esetleg a hatás annyira titokzatos, hogy észrevehetetlen,
4: említette reménykedőn.
2: Végül is nem tudjuk pontosan, minek kéne történnie. Mi tudtuk?
4: Sűvítette a csillagosok egyike.
2: A mágia nem működik! Az egész csak ámítás!
4: Egy kő bukfencezett le a tetőről, s vállon találta a Széltolót.
2: Aha,
4: kiabálta egy másik csillagos.
2: Kapjuk el! Vessük le a torony tetejéről! Csípjük el is! Hajítsuk le a toronyról!
4: A tömeg előre nyomult. Két virág felemelte a kezét.
2: Biztos vagyok benne, hogy ez valami félreértés, kezdte, mielőtt kirúgták alul a lábát.
6: A francba!
4: Szólalt meg Cohen, míg lepottyantotta a csikket, és szandálos sarkával eltaposta. Kardot rántott, és körülnézett, hol van a podgyász. Ami nem sietett két virág segedelmére. Széltoló előtt állt, aki úgy szorította az oktávót a melkasához, mintha forró vizes palack lenne, és tébolyútnak látszott. Egy csillagos rárohant. A podgyász fenyegetőleg felcsapta fedelét.
7: Én tudom, miért nem sikerült, közölte egy hang a tömeg hátuljából, mégpedig Betáné.
2: Hó, csak nem! Rikkantotta a hozzá legközelebb álló polgár. És miért kéne ráthallgassunk?
4: Egy másodperc töredékével később Cohen kardja feszült a nyakának.
2: Másrészt, folytatta a férfi rebbenéstelen, esetleg figyelmet szentelhetnénk annak, amit ez az ifjú hölgy tudomásunkra óhajt hozni.
4: Ahogy Cohen lassan körbesúgtatta kardjával a tüzelésre készen állókat, Betán előlépett, s rámutatott a varázsigék még mindig örvénylő alakjaira, amik Széltoló körül lebegtek a levegőben.
2: Azottan nem lehet jó,
4: mondta egy piszkos barna foltra bökve, a lüktető élénk színvillamlások közepette.
2: Biztos rosszul ejtették ki egy szót. Nézzük csak meg!
4: Széltoló szó nélkül átnyújtotta neki az oktávót.
7: Milyen fura írás,
4: jegyezte meg a lány.
2: Állandóan változik. Mit csinál az a krokodilszerű a polippal?
4: Széltoló átpislantott válla fölött, és gondolkozás nélkül elárulta neki. A lány egy percre elhallgatott.
7: Ó, mondta aztán szintelen hangon. Nem tudtam, hogy a krokodilok csinálnak ilyesmit.
2: Ez csupán egy ősi képírás, sietett Széltoló hozzátenni. Meg fog változni, ha vársz egy kicsit. A varázsigék bármilyen ismert nyelven meg tudnak jelenni.
7: Vissza tudsz emlékezni, mit mondtál, amikor a hibás szín felbukkant?
4: Széltoló végigfuttatta ujját a lapon.
7: Igen, ez az, azt hiszem, ahol a kétfejű gyík akármit is tesz.
4: Két virág dugta át fejét a lány másik válla felett. A varázsige átváltott egy másik írásmódra.
7: Fogalmam sincs, hogy lehetne ezt kiejteni,
4: nyilatkozta Betán.
7: kacskaringó, pont, veszőcske.
4: Igen, ilyenek a cupumugú hórónák, bólogatott céltoló. Szerintem cpr-nak kell ejteni. Viszont az nem volt jó. Mit szólnál egy cpr-hez?
7: A szót lesték, ami eltökélten nem váltott színt.
4: Vagy a cpr-f, sugalmazta Betán.
0: Esetleg lehet cpr-f,
7: fanyalgott céltoló két helyek közepette.
4: Ha lehet, hát a szín még piszkosabb barna lett.
0: És nem lehet esetleg
7: zsvv? Kérdezte két virág.
0: Nem marulj, intette széltoló.
7: A hórúnáknál... Betán belekönyökölt a gyomrába, és odamutatott. A korábban barna levegő folt, most élénkpiros lett. A könyv remegett a lány kezében. Széltoló megragadta Betán derekát, elmarkolta két virág galjerját, és hátraugrott. Betán elvesztette a fogást az oktávon, ami a föld felé esett. De nem ért le. Az oktávó körül ragyogott a levegő. A könyv lassacskán felemelkedett, szárnyakként csattogtatva lapjait. Aztán jött egy pengő-bongó andalító zaj, ami úgy tűnt, egy cirkalmas és csöndes fényvirággá robbant szét, ami kinyílt, elhervadt, s már nyoma se volt. Ám valami más is történt, sokkal, de sokkal magasabban. Fönn. Az égen. Odalenn, nagy Átúin óriási agyának földtani mélységeiben új gondolatok áramlottak 8 sávos autósztráda szélességű idegpályákon. Abszolút lehetetlen, hogy egy mennyei teknőc arckifejezése megváltozzék. Ám meghatározhatatlan módon pikkelyes, meteorhelyes arca mégis meglehetősen várakozás teljesnek látszott. Mereven fixírozta a 8 gömböt, amelyek szünet nélkül keringtek a csillag körül magán az űrstrandon. A gömbök töredeztek. Hatalmas szikladarabok repedtek le, és kezdtek bele a hosszú spirálba le a csillaghoz. Az eget megtöltötték a csillogó szilánkok. Az egyik üreges héjroncsból egy aprócska csillagteknőc totyogott elő a vörös fénybe. Alig volt nagyobb, mint egy aszteroida. Teknője fényes a ráolvadt tojássárgájától. És volt rajta 4 kis világelefántborjú is. Azok hátán meg egy korongvilág, még pöttöm, csupa füst és vulkán. Nagy Átúin megvárta, még mind a 8 bébiteknőc kiszabadította magát héjából. Őrbe csöppent, és összezavarodottnak látszott. Akkor óvatosan, nehogy valami is lepottyanjon a helyéről, a vénteknőc megfordult, s jelentékeny megkönnyebbüléssel belekezdett a maratoni úszásba az űr áldottan hűs, feneketlen mélységei felé. Az újszülött teknőcök követték, szülőjük körül keringve. Két virág lenyűgözve bámulta a fenti előadást. Valószínűleg neki jutott az egész korongon a legjobb kilátás. És ekkor egy borzasztó gondolat ötlött fel benne.
4: Hol van a képdobozom?
7: Kérdezte sürgetőleg. Mi? Vetette oda széltoló, akinek szeme az égre szegeződött.
4: A képdobozom! Harsogta két virág. Ezt muszáj lefényképezni!
8: Nem tudnál csak úgy emlékezni rá? Kérdezte Betán, rá se nézve.
4: Esetleg el fogom felejteni.
8: Én sose fogom elfelejteni, mondta a lány. Ez a leggyönyörűségesebb látvány, amit valaha is láttam.
6: Sokkal jobb, mint a galambok meg biliárd golyók.
7: Értett egyet Cohen.
6: Ezt elismerem, céltoló! Mi a trükkje?
4: Holvány dunsznom sincs,
7: vallotta be széltoló.
8: A csillag egyre kisebb,
7: jelentette Betán. Széltoló hallotta két virág hangját, amint az a dobozban élő festő démonnal vitatkozott. Egy eléggé technikai vita volt a képmélységről, meg hogy a démonnak volt-e, vagy sem még elegendő vörös festéke. Ki kell mutassuk, hogy e pillanatban Nagy Átúin nagyon elégedett és boldog volt. És ilyen érzések egy ekkora agyból, mint több metropolis együttesen, nyilvánvalóan messze sugároznak. A korong legtöbb lakosa már olyan lelkiállapotba került, amit amúgy csak egy teljes, a meditációnak szentelt élettel, vagy az illegális fűvészkedés kb. 30 másodpercével lehet elérni. Hát, ilyen a jó öreg két virág, gondolta széltoló. Nem, mintha nem értékelni a szépséget, csak a maga módján teszi. Úgy értem, ha egy költő megpillant egy narciszt, jól megnézi, és ír róla egy hosszú verset. De két virág biztosan eloson, hogy keressen egy alkalmatos botanikai szakkönyvet, és közben rátipol. Cohen igazat mondott. Két virág csak megbámulja a dolgokat. De amit megnézett, az többé már nem lesz ugyanolyan. Beleértve magamat is, az gyanított. A korong saját napja felkelt. A csillag már amúgy is homályosodott, és már nem jelentett komoly vetétársat. Igazi, megbízható korongfény öntötte el a látképet, mint egy aranytenger. Vagy, ahogy szavahihető megfigyelők szokták jelenteni, mint aranyló szirup. Ez egy kellemesen drámai befejezés. Ám az élet nem ilyen. És még más dolgoknak is meg kell történnie. Például ott volt az oktávó. Amikor a napfény rásütött, a könyv egy csattanással bezárult, és elkezdett leesni a torony irányába. Számos megfigyelő döbbent rá, hogy a feléjük eső könyv bizony egyedül állóan a legvarázslatosabb dolog a korongban. A gyönyör és testvériségi érzése elpárolgott a reggeli harmattal. Széltolót és két virágot arrébb taszajtották némely könyökök, ahogy a tömeg előre nyomult, küzdve és egymás hegyén hátán kinyújtott kezekkel. Az oktávó a kiáltozó sokadalom kellős közepébe pottyant. Csattanás hallatszott. Egy nagyon határozott csattanás, az a fajta csattanás, amiből egyértelmű, hogy ez a fedél bizony egyhamar nem fog újra felnyílni. Céltoló valakinek a lábai közt két virágra merett. Tudod, hogy szerintem mi fog történni? Kérdezte vigyorogva. Mi? Azt hiszem, hogy mikor kinyitod a podgyászt, csak a fehér nemű lesz benne. Ezt gondolom. Egek! Szerintem az oktávó tud magára vigyázni. Hidd el, a lehető legjobb helyre került. Én is úgy vélem. Tudod, néha az az érzésem, hogy a podgyász pontosan tudja, mit csinál. Értelek. Kikúsztak a nyüzsgő tömeg szélére. Felálltak, leporolták magukat, és nekivágtak a lépcsők irányába. A kutya se figyelt rájuk. Most mit csinálnak? Kérdezte két virág, megkísérelve átlesni a csődület feje fölött. Úgy néz ki, hogy megpróbálják felfeszíteni. Felelte széltoló. Csattanás és egyidejűleg vérfagyasztó sikoly hallatszott. Hát szerintem a podgyász határozottan élvezi, hogy a figyelem középpontjába került. Jegyezte meg két virág, amikor megkezdték az óvatos leereszkedést. Igen, és valószínűleg jót tesz neki, ha emberek közé jár, új ismerettségeket köt, tódított a széltoló. És most azt hiszem, nekem azt tenne jót, ha benyomnék egy-két pohárral. Zseniális ötlet, értett egyet-két virág. Nekem is jól jönne egy kis itóka. Már majdnem dél volt, mire két virág felébredt. Nem tudott visszaemlékezni, hogy került egy csűrbe, és miért viseli valaki más kabátját, de egy kristálytiszta ötlettel ébredt elméjének pont az előterében. Úgy döntött, életbe vágóan fontos, hogy céltolónak elmondja. Kizuhant a szénából, és a podgyászon landolt. Szóval itt vagy, mi? Remélem, nagyon szégyelled magad. A podgyász zavarodottnak látszott. Most meg akarom fésülni a hajam. Tárulj! Mondta két virág. A podgyász alázatosan felcsapta fedelét. Két virág körbe matatott a zacskók és dobozok között, míg nem lelt egy fésűt meg egy tükröt, és az éjszaka pusztításaiból valamics két helyre hozott. Aztán szemét szúrósan a podgyászra szögezte. Feltételezem, nem akarod elmondani nekem, mit tettél az oktávóval. A podgyász arckifejezését kizárólag a fából faragott szerkezettel tudjuk leírni. Na jó, rendben. Gyere! Két virág kilépett a napsütésbe, ami jelenlegi állapotához mérten kissé túl fényes volt, és céltalanul bandukolt az utcán. Minden frissnek és újnak tűnt. Még a szagok is. Viszont nem sok ember volt talpon. Hosszú volt az előző éjszaka. Széltolót a művészetek tornyának talapzatánál találta, ahol egy csapat munkást felügyelt, akik valami csigát vonszoltak fel a tetőre, és a kővarázslókat eregették le a földre. Úgy tűnt, asszisztense egy majom, de két virág nem volt abban a hangulatban, hogy bármin is meglepődjék.
4: Lehetséges lesz őket visszaalakítani?
7: Széltoló odafordult.
4: Mi? Aha, te?
7: Nem valószínű. Attól tartok, az öreg vértet amúgy is lejtették. 500 lábról a macskakövekre.
4: Tudsz ezzel valamit tenni?
7: Pompás sziklakent lesz belőle. Fordult vissza Széltoló a munkásoknak vezényelni.
4: Nagyon vidám vagy,
7: jegyezte meg két virág némi szemrehányással.
4: Mi az? Nem aludtál?
7: Nevetséges, de nem tudtam aludni, felelte Széltoló.
4: Kijöttem egy kis friss levegőt cippantani, és úgy tűnt senkinek sincs ötlete, mit is kéne tenni, így hát valahogy összeszedtem az embereket.
7: Rámutatott a könyvtárosra, aki a kezét szerette volna fogni, és elkezdtem megszervezni a dolgokat. Szép időnk van, nem de bár?
4: Olyan a levegő, mint az óbor.
7: Széltoló, én elhatároztam, hogy... Tudod, azt hiszem újra beiratkozom, vágott közbe Széltoló vígan.
4: Azt hiszem, ezúttal tényleg jutnék egyről kettőre. Tök jól el tudom képzelni magam, ahogy elboldogulok a mágiával és jeles diplomát szerzek. Azt mondják, ha a diplomát summa cum laude, akkor az élet szép. Nagyon szép.
7: Az jó, mert...
4: És rengeteg hely van a csúcson most, hogy a nagymenők mind ajtótámasztékká avanzsáltak, és hazamegyek. Egy magamfajta éleseszű srác, aki járatos a...
7: Mi? Azt mondtam, hazamegyek. Ismételte meg két virág udvarjasan, ám eltökéltem próbába lerázni a könyvtárost, aki amúgy megbolházta volna.
4: Hova haza?
7: Ámult el Széltoló.
4: Haza-haza. Az otthonomba, ahol élek, magyarázta két virág szégyenlősen. A tenger másik oldalán, tudod, ahonnan jöttem. Lesz olyan szíves ezt abba hagyni?
7: Csönd támadt. Aztán két virág így szólt. Tudod, múlt éjjel felmerült bennem, azt gondoltam, nos, az az igazság, ez az egész utazás meg nézelődés remek dolog, de az is pompás lesz, amikor már csak múlt időben gondolok mindenre. Tudod, beragasztani a képeket egy albumba, és emlékezni. Ha te mondod.
4: Igen. Rájöttem, hogy fontos, hogy ha már sok emléket gyűjtött az ember, utána elmenjen valahová, ahol visszaemlékezhet, érted? Abba kell hagyni. Nem is voltál igazán sehol addig, míg haza nem érsz. Azt hiszem, erre gondoltam.
7: Széltoló újra végigfuttatta magában a mondatot, hát másodszor se volt se füle, se farka. Ó, mondta megint. Hát, ha te így látod jónak, mikor mész?
4: Azt hiszem, még ma.
7: Biztos akad egy hajó, ami egy darabon elvisz? Ebben biztos vagyok én is, válaszolta Széltoló feszengve. A lábára nézett, aztán az égre. Megköszörülte a torkát.
4: Volt némi mókában részünk együtt, mi?
7: Bökött a bordái közé két virág.
4: Aha,
7: felelte Széltoló, arcát egy vigyorszerűségbe facsarva.
4: Nem vagy elkenődve, ugye?
7: Kicsoda, én? Válaszolta Széltoló.
4: Ugyan, dehogy. 101 dolgom van. Na, hát akkor minden rendben. Figyelj csak, mi lenne, ha együtt reggeliznénk, és aztán leballagnánk a kikötőbe?
7: Széltoló gyászosan bólintott. Az asszisztenséhez fordult, és kivett a zsebéből egy banánt.
4: Már van róla némi fogalmad. Innentől vedd át, motyogta.
7: Mondta a könyvtáros. Valójában egyetlen hajó sem indult volna még az agátai birodalom tájékára se, ám ez csupán akadémikus kérdés volt, mert két virág addig számolt le aranyakat az első félig meddig tiszta hajó kapitányának markába, amíg a férfi hirtelen felfedezte a tervei megváltoztatásában rejlő előnyöket. Széltoló a rakparton várt, míg két virág kifizette a fickónak a hajó értékének körülbelül 40-szeresét.
4: Akkor ez el van intézve, mondta két virág. Kitesz majd a barna szigeteken, onnan meg már könnyen találok hajót.
7: Remek, felelt a széltoló.
9: Két virág egy pillanatra elgondolkodott. Aztán kinyitotta a podgyászt, és kihúzott egy zacskó aranyat.
7: Nem láttad Betánt meg Kohent? Kérdezte.
9: Azt hiszem, elmentek összeházasodni, felelte széltoló.
7: Hallottam, amikor Betán azt mondta, most vagy soha.
9: Nos, amikor találkozol velük, add oda nekik ezt. Nyújtott át két virág a zacskót. Tudom, drága mulatság első otthont teremteni.
7: Két virág sosem értette meg az átváltási arányok örvénylő mélységeit. A zacskó tartalma könnyedén fedezhette volna nem egy új háztartás, de egy kisebb királyság megalapításának költségeit is.
9: Át fogom adni az első adandó alkalommal, mondta széltoló, és legnagyobb meglepetésére így is gondolta.
7: Jó, azt gondoltam, hogy neked is adok valamit.
9: Ó, arra semmi.
7: Két virág kotorászott a podgyászban, és előhúzott egy nagy zsákot. Elkezdte megtölteni ruhákkal, pénzzel, meg a képdobozzal, míg végül a podgyász teljesen kiürült. Az utolsó dolog, amit a zsákba dugott, a szuvenírba kapott muzsikáló cigarettás doboz volt a kagyló berakásos fedelével, gondosan puha papírba csomagolva.
9: A tiéd,
7: mondta becsukva a podgyász tetejét.
9: Többet már nem lesz rá szükségem, és különben se férne rá a gardróbomra.
7: Mi?
9: Nem akarod?
7: Nos, én természetesen, de a tiéd. Téged követ mindenhová, nem engem.
9: Podgyász,
7: mondta két virág.
9: Ez itt széltoló. Az övé vagy. Megértetted?
7: A podgyász lassan kinyújtotta lábacskáit, roppant eltökélte, megfordult, és széltolóra bámult.
9: Hát, azt hiszem, senkihez sem tartozik igazán, önnön magán kívül,
7: jelentette ki két virág.
9: Tényleg, mondta széltoló bizonytalanul. Nos, akkor hát ez volt minden,
7: zárta le a dolgokat két virág, kezét nyújtotta.
9: Isten veled, széltoló, majd küldök képeslapot, amikor hazaértem, vagy valamit.
7: Igen, bármikor erre jársz, valaki biztosan tudni fogja, hol lehet megtalálni.
9: Igen, nos, hát akkor ennyi.
7: Valóban, ennyi.
9: Úgy van.
7: Aha. Két virág felsétált a hajóhídon, amit a türelmetlen legénység azonnal felhúzott mögötte. Az evezés ritmusát adó dob megkezdte pufogását, és a hajó lassacskán kifutott az ang zavaros vizeire, amik már szokott formájukat hozták, és ott, meglovagolva a dagályt, a nyílt tenger irányába fordult. Széltoló addig nézte, míg kis pontá nem zsugorodott. Akkor lepislantott a podgyászra, ami visszabámult rá.
9: Ide figyelj, mondta. Menj Isten hírivel. Magadnak ajándékozlak, érted?
7: Hátat fordított neki, és elindult. Néhány másodperc múlva lépések kis neszét észlelte maga mögött. Megperdült.
9: Azt mondtam, nem akarlak! Csattant fel, és belerúgott.
7: A podgyász megrodjant. Széltoló tovább ment. Miután néhány yardnit gyalogolt, megállt és hallgatózott. Nem hallatszott semmi. Amikor visszafordult, a podgyász ugyanott állt, ahol hagyta. Valahogy töpörödöttnek látszott. Széltoló egy darabig gondolkozott.
9: Na jó, rendben van, mondta. Gyere velem!
7: Újra hátat fordított, és visszaballagott az egyetemre. Pár perccel később a podgyász, nyilvánvalóan elhatározta magát, újra kieresztette lábikóit, és utána poroszkált. Tisztában volt azzal, hogy nincs más választása. Végigmentek a rakparton, aztán be a városba, két pötty a kisebbedő látképben, ami, ahogy a látószög kiszélesedik, magában foglal egy csöpp hajót elindulóban a széles, zöld tengeren keresztül, ami csak a része a fényes, mindent körül ölelő óceánnak, egy felhők koronázta korongon, négy óriási elefánt hátán, amik maguk egy roppant teknőc páncélján ácsorognak. Ami hamarosan csak egy csillanássá válik a csillagok tömegében. Végül elenyészik.

0: Pardon, uraságod most érkezett?
1: Most kicsit hideg eleinte, mi?
0: Ja, az ember hozzászokik. A fejére is raktak jeget?
1: Raktak?
0: Persze, persze, az nagyon jó. És persze, egészen betolták, mi? Hányos szám, uraságod?
1: Hányos szám?
0: Hát nem nézte meg, hiszen a lábára kötöztek egy cédulát a számmal és a névvel, ha van. Nekem csak számom van, nevem nincs. Még nem agnoszkáltak. Nem szűk magának ez a cella?
1: Nem.
0: Nekem igen, mert fel vagyok puffadva. 4 nap múlva haláztak csak ki.
1: Nem baj, csak a szemem zsenéroz.
0: Belefolyt a szájamba. Magának még van szeme?
1: Az egyik. A másikat kivitte a golyó. Ott ment ki.
0: Revolverrel tetszett?
1: Pisztolya.
0: Hát az jó. Jó, eleinte én is úgy akartam, de aztán nem tudtam pénzt kapni rá. Nekem soká tartott, de tetszik tudni, a biztos, az biztos.
1: Honnan tetszett?
0: A vasúti hídról. Tetszik tudni, 4 nap múlva tudtam csak feljönni. Utálatos lesz az embernek a tüdeje. Pardon, zöldül már a maga hasa?
1: Még nem. Hát zöld lesz.
0: Ajj, látná az enyémet? Szép, világos zöld. Egészen a köldökömig. Úgy örülök, nem sokára zöld leszek. Csak a hájam szép kék. Most már rendesen megy minden a boncolásig. Csak már túl lennék rajta.
1: Mit csinál?
0: Semmit. A víz szörcsök bennem. Na, tessék. Most a másik szemem is kifolyt.
1: Sajnálom.
0: Másképp egészen szabályszerű vagyok, mondta a doktor úr. Igaz is. Na, mondja csak.
1: Szőke volt. Nem? Barna. És az öné?
0: Az enyém is.
1: Hogy hívták?
0: Pepinek hívták.
1: Úgy. Hát hiszen akkor maga a Frellej Zoltán.
0: Na hát.
1: És észre már. Azt hittem, magához megy feleségül.
0: Hát maga a Nebbik Lajos. Én azt hittem, a magáé lesz. Hát akkor kellett nekem beugrani a vasútiról.
1: És kellett nekem kiadni a pénzt arra a pisztolyra. Őrület.
0: Hiszen akkor hozzám jött volna. Ha én ezt tudom, hogy nem magához akar menni, és hogy maga beugrik a vasútiról.
1: De nekem azt mondta, máshoz megy. És én tudtam, hogy ez csak maga lehet.
0: És ha én tudom, hogy maga pisztolyokat vásárol, és hogy nem akar magához menni. De nekem azt mondta, máshoz megy, és én tudtam, hogy az maga.
1: Jaj. És ezért oszlunk mi itt ketten. Hát kihez ment akkor a Pöty Pepi?
2: Egy úr a 3. cellából. Hozzám. Visszakérem az iskolapénzt. Beható vizsgálat után kiderült, hogy mindenből kifogytam. Előleget vettem fel egy leendő műre, és előleget vettem fel egy leendő előlegre, amit egy leendő mű előlegére előlegezni fognak majd. Előleget vettem fel arra a szoborra, amit majd csinálnak rólam, ha a mű halhatatlanná teszi nevem, és előleget vettem fel születendő gyermekem összegyűjtött műveire, azzal a megokolással, hogy egy ilyen kiváló ember gyermeke is biztosan lángész lesz, és hogy ezt tőlem örökli majd. De tekintve, hogy még nem született meg, most még engem illett a mű eladási joga. Ki hallott már olyat, hogy az apa ne használhassa vagyonát azon a címen, hogy a gyermekének örökölnie kell tőle? Na, né, hát várjon az a kölök. mindezeket az előlegeket elköltöttem. Mától számítva 322 évre felvettem havi fizetésemet is, elköltöttem nyugdíjamat és díszsírhelyemet, amit a kerepesi temetőben kapok az utókortól. Egy vas nélkül ültem a kávéházban. Ekkor odalépett Gárdos Andor, gépészmérnök.
0: Mondd kérlek, hol van Pittsburgh?
1: Nem tudom.
3: Nem tudod?
0: Kérd vissza az iskola pénzt.
2: És eltűnt. És én meghökkenve neszeltem fel a szóra. Hopp, csak
0: ennyi.
2: Fél óra múlva ott voltam az egyetem kvesztúrájában. Kérem, el geográfia tanárral szeretnék beszélni. Tessék erre, bemegyek, a tanár idegesen fogad.
0: Mi tetszik?
2: Kérem szépen, nem tudom, hol van Pittsburgh.
0: Bánom is én, nálam nincs. Mi vagyok én, lakés címjegyzék?
2: Pardon, tanár úr, pardon, az nem úgy van. Én itten tanultam földrajzot. Engem itten a pénzemért megtanítottak, hogy hol van Pittsburgh, és én nem tudom, hol van. Tehát rosszul tanítottak. Tehát kérem vissza az iskolapénzt. Tehát mi vagyok én? Magamnak is annyiban van. A tanár pillanatig megkövülve merett rám, aztán megvakarta a fejét. Aztán az én fejemet vakarta meg.
0: Nézze csak, mondta békülékenyen.
2: Gondolkodjék. Biztosan tudja maga, csak elfelejtette.
0: Gondolkodtam,
2: de nem jutott eszembe. Biztos a pénz, örvendeztem magamban. Nem tudom.
0: Na, mondjon valamit, akármit. Hát ha,
2: mondta a tanár reménykedve. Megint gondolkodtam. Közben észrevettem, hogy a száját halkan mozgatja és felém hajol.
0: Pardon, tanár úr, szóltam erélyesen. Ne tessék súgni, akkor nem gilt.
2: A tanár szégyenkezve sütötte le a szemét.
0: Szóval, nem tudom, folytattam erélyesen. Kérem vissza az iskola pénzt.
1: Hát, kérem, erre nincs felhatalmazásom. Hanem majd le fog vizsgázni megint. Ebből még nem látom, hogy mit nem tud. Ettől még eleget tudhat.
0: Rendes vizsgálatot ejtünk, és megállapítjuk, hogy mit nem tud.
2: Megköszöntem a felvilágosítást. A tanár kezet fogott velem, és szerencsét kívánt a vizsgához, amelynek határidejét 3 hétben állapította meg. Most szorgalmasan készülök a vizsgára. Egyúttal folyamodtam újabb érettség irányában, valamint az elemi iskolai igazgatóságot is megkerestem kérelmemmel, hogy adják vissza az iskolapénzt.
0: Ott azt felelték, hogy szabályszerűen felszerelt igazolvánnyal kell bizonyítanom, miszerint nem tudok írni.
2: Barátaim, akiknek jelen humoreszkem első részét felolvastam, arra unszolnak, hogy egyszerűen küldjem be ezt, mert szerintük fenti követelmény e művem alapján feltétlenül megállapítható.

Rádió, Budapest. Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok. Az irodalmi lépegető. Felfelé, lefelé lépegetünk. Előre.

Bohumil Hrabál, Münchhausen. Kora reggel járt munkába Hanyta. A villamosban leült, aktatáskájából előhúzta a Herald Tribune-t, és úgy tett, mintha nagy érdeklődéssel olvasná a vezércikket. Aztán felkiáltott. Ezek a kapitalisták. No hiszen, adnék én nekik erőpolitikát? Az emberek azonban másfelé néztek. Hanyta pedig ekkor már a Frankfurter Allgemeine-t terítette szét, kis ideig megjátszotta, hogy olvassa, azután kommentálni kezdte. De kérem, ha az ember ezt olvassa, hát így táncolnak tőle az idegei. Hát ki nyerte meg, és kivesztette el tulajdonképpen a háborút? Aztán Harsány kacajra fakadt. Fogjanak meg! Konrad Adenauer a nyugati kultúra védelméről szaval a Kolumbiai Egyetemen. Hát értik ezt kérem? Az egyetemen. Nagy kár, hogy belőlünk nincs vagy 90 millió. Köhécselni kezdett, de amikor megértést keresett a körülötte levő emberi szemekben, látnia kellett, hogy a pillantások elsuhannak mellette, hogy az emberek tekintete csak valahol mögötte találkozik, hogy az emberek úgy tesznek, mintha ő itt se volna, hogy egyszerűen átnéznek rajta. És Hanyta élvezte ezt. Szerette azt az érzést, amikor az emberek irigykednek az emberre, amiért tud valamit. Ezért most letette a szövetségi köztársaságbeli újságot, és élvezettel szétnyitotta a L'Humanité-t, és újra megáldotta azzal a nagy címmel az egész utazóközönséget, csak hogy ezek a hírek már egy csöppet sem tetszettek neki. Aztán letette az újságot, és a szeme könnybe lábadt.

0: Hol minden nap tejet vásárolt a macskáknak? Hány macskájuk van tulajdonképpen? Kérdezte a tejcsarnokos nő. Hány? No, azt látnia kellene, asszonyom, mi van, amikor kinyitom a raktárajtót. Ha nem ugrom félre, hát ledönt a lábamról az a macska lavina. Ha nem hallotta már?
1: Mit?
0: Óriási tűzvész a holesovicei kikötőben ma éjjel. Egy gabonával megrakott hajó ég, és az az égő gabona minden irányban lődöz, úgyhogy a tűzoltók már nem is a hajót toltják, hanem a szomszédos negyedeket, Libenyt és Bubnit. Borzalmas katasztrófa.
2: Na, még csak ez hiányzott?
0: Tördelte a kezét a tejcsarnokos nő. Szóval, hány macskájuk van?
2: Kislány, pardon, asszonyom,
0: kevés. Most, hogy 6 kandúrunk megveszett, mivel a párzás az agyukra ment, hát csak 12 maradt. Tudja, az egy kész katasztrófa, ha a kandúrokra rájön a tavasz. A plafonra másznak tőle. A tavasztól? Na igen, hiszen maga is tudja, micsoda kínlódás az a vágy, az a nyivákolás, a természetnek az az iontoforézise, és az állatkákom a kedvtelése az alagutacskás játékban.
2: Az meg mi?
0: No, elnézést kérek, de az állatkák is szeretnek papás-mamást játszani. És egy ilyen kandúr, hát az egy valóságos dinamó.
2: 12 macska, és a gyerekeink odajárnak magukhoz a papírhulladékkal?
0: Még csak az hiányzik, hogy ez a 12 is megvesszen, hiszen összeharapnák az egész utcát. Hát azok bizony összeharapnák. Anyta beletúrt az aktatáskájába, és kihúzta az olasz Unitát.
3: No, itt volt valamelyik újságban. Igen, megvan. Árvizek Páduában, itt meg, hogy az a monakói herceg feleségül vette Grace Kelly amerikai filmkát. Pardon, filmsztár. No, megvan. Firenzében megveszette csapat macska. És az Uffiziban 15 németet haraptak össze, akik éppen ott voltak a képtárban. Még a bédekkereiket is cafatokra tépték. No hát én pedig ezt nem hagyom ennyiben. Még ma bejelentem a szülői munkaközösségben, jelentette ki a tejcsarnokos nő, és felvetette a fejét, és aggodalmasan kinézett az utcára. A biztosító társaság épületénél a pénztáros várakozott.
2: Anyta úr, tegnap leadtunk maguknak egy Stolz szelvényt.
3: Igen, no is?
2: És? Mi azt hittük, hogy azok a szelvények, amelyeket leadtunk, már elévültek. Holott az elévülteket tartottuk meg.
0: A pénztáros a biztosító épületére mutatott.
2: És azokat a szelvényeket, amelyek érvényesek, azokat küldtük a hulladékba.
3: Hú, ez nekünk mindegy, nekünk papír, papír,
0: nyugtatta Hanyta. Nem értjük egymást. Azt szeretném tudni, hogy ki lehet-e még cserélni őket.
3: Azt már alig, ha
0: be vannak csomagolva. És hol vannak a csomagok?
3: Hát azt én is szeretném tudni.
0: Még tegnap elvitték őket a papírgyárba.
3: Melyikbe?
0: Az attól függ, hogy melyik autóra raktuk a csomagokat.
3: Azoknak a szelvényeknek már ámen.
0: Akkor már sokkal egyszerűbb az életvizét keresni, vagy minden tudó apó 3 aranyajszálát. Én panaszt teszek?
3: Az lehet. Csak hogy nálunk soha semmit sem találnak meg, ha valamit keresnek.
0: Viszont ugyanakkor meglepetésként egy csomó mindenféle egyéb kerül olyankor elő.
3: Például egyszer a forradalom után az egyik letnyi raktárban csomagolok, villával dolgozom, és egyszerre csak a villa valamiben elakad, és hú,
0: találja ki, mi volt ott.
2: Szelvények,
0: örvendett meg a pénztáros. Lenét, egy csizma.
3: Csizma.
0: Beletúrok a halomba még egyszer, és tessék, egy halott Scharführer, és a keze még szorongatja a pisztolyát.
2: Egy Scharführer,
0: valaha a német mosónő kincse. A birodalmi nyúltenyészet díszpéldánya, és most hulla.
3: Mondom, mi legyen vele?
0: Beledobtam egy kibérelt ládába, köréje és a tetejére jó sok papírt,

0: alaposan letapostam, sodordróttal megkötöztem. No, és a Scharfirer elment a papírgyárba, akár csak azok a maga szelvényei. Ott elvágják a drótokat, beledobják az egészet a zúzómalomba, a savba. Könnyen lehet, hogy akkoriban néhány száz ember a cseszkész lóvót egy német nemzeti szocialistára nyomtatva olvasta. Szép kis eset, mi? Hát, mondta a pénztáros, és tüsszentett. Így igaz, ahogy mondom. Na de csomagoltam én a Nemzeti Bank pincéjében is. Ott, mint azt talán tudni méltóztatik, van egy olyan helyiség, amelybe a mennyezetből hull alá a megdarált, érvénytelen bankjegyek tömege. Ott csomagoltam maszkkal az arcomon milliók porába gázolva. A por, mondom, a mennyezet egy nyílásából potyog alá, s a daráló közben kellemesen zümmög. Na és ott jutott az eszembe, és később meg is kérdeztem a főpénztárost. Nem fordult még elő magával, hogy hiányzott a kasszájából 1 millió? És tudja, mit felel? Nem. Hihet meg a pénztáros, és a szíve hevesebben vert. Azt felelte, Hanyta úr, a milliós hibát tüstént megtalálom, de ne adja Isten, hogy 20 fillér hiányozzék, mert azt néha 6 ember keresi egy teljes hétig. A pénztárosnak végigfutott a hátán a hideg, és újra tüsszentett. Így van ez, mondta Hanyta. Hanem az igazán érdekes az, hogy az emberek folytonosan elveszítenek valamit. Nálunk már annyi mindent felejtettek a hulladékpapír között, hogyha az mind előkerülne, kész kis bazárt el neki belőle. A gyerekek egyszer egy rádiót hoztak a papír közt tévedésből. Akadt már teljes aeromotor is, cipők, kabátok, 10-esével a mérlegbeszámoló benzinjegyek, nyugták és szelvények. De a leghíresebb eset az volt, amikor tévedésből a papírral együtt kiszórtak vagy 1,5 millió értékű brilliánst. 7 detektív szedegette fel egyik papírdarabot a másik után az egész pincében, összesen 90 mázsát. Egy hétig tartott, de nem találtak semmit. A pénztáros újra tüsszentett, akkor állt, hogy tele lett a tenyere. Nincs zsebkendője? Nincs, elfelejtettem. Hát miért nem szól? Holnap apró figyelmességként hozok magának egy egész tucatot. Ugyanis amikor felszámolták a zsinagógákat, hát a németek 10 mázsát hoztak hozzánk azokból a zászlókból, szertartási ruhákból, kendőkből. Melyet a kapcának téptük, de később már zsebkendőket meg törülközőket csináltunk belőlük. Nekem, közölte boldog hangsúlyjal Hanyta, nekem 2 mennyasszonyra való hozományom van. Csak zászlókból 2 tucat alsónadrágot vart a nejecském. És az a tömérdek zsebkendő életem végéig elég lesz. Még a sósavat taknyúlnék bele akkor is. Uram, állati klassz ezekbe orrot fújni. Tudja, micsoda kéj az, amikor azok az aranyszálak úgy csiklandozzák az ember orlikát? A pénztáros azonban azon gondolkodott, hogy mi volna, ha a kasszájából hiányozna az a bizonyos 20 fillér. Alaposan megfáztam, mondta. Hát miért nem szól? Figyeljen ide! Amikor hazamegy a hivatalból, ereszten egy kis edénybe egy kevéske vizet, és öntse fel jó bőven rummal. Aztán gyönyörűen felfőzi, de előbb természetesen még tesz bele egy kis szegfűszeget meg borsot. Aztán jó ízűen igyon meg. Várjon vagy egy negyed órácskát, míg az az ital akceleráción nem megy át, akkor igyon rá még 2 deci rospálinkát. A rospálinka ugyanis jó a merre. No, akkor menjen ki a szabadba. Már éppen alkonyodni fog, ott kint a szabadban aztán elvágódik valahol, szépen elalszik, és reggel, 3. hulláskor már nyoma se lesz a hűlésnek. Ez az a bizonyos Kneipp-kúra, és sokkal többet ér, mint Priznitz-úr borogatása. Én pedig holnap hozok magának azokból a zsebkendőkből, mondta Hanyta, és kezet nyújtott a pénztárosnak, és őszinte barátsággal pumpált a pénztáros kezével. A pénztáros kitapogatta a biztosítóintézet kilincsét, és akkorát üsszentett, hogy berepült tőle egyenesen az előcsarnokba. Hanyta ezután észrevette, hogy egy verejtékében fürdő ember befordul a hulladékgyűjtőjük felé, és egy taligáttól maga előtt. Meggyorsította lépteit, és aztán segített neki tolni a taligát, amely olyan volt, mint egy ágyú. Még az a szerencse, hogy van ez a taligám, mondta elégedetten a taliga tulajdonos. Egy egészen aprócska csomagot szállított rajta. A főnök kijött az irodából, és odaszólt. Tegye a mérlegre! Van borkorcsolyájuk? Kérdezte a büszke taliga tulajdonos, és a verítékét törölgette. Mi az, hogy borkorcsolya? Hát, borkorcsolya, amin a hordókat gurítják. Az nincs. De egy emelő csak akad legalább. Emelő? Az van. De minek? Talán csak nem erre? Bődült el a főnök, és már tudta, hogy a jókedvének mára befellegzett. Odaugrott, és a mérlegre dobta a kis csomagot. 5 kiló az egész. No, ez már döfi. Örvendett a taliga tulajdonos. Mit kér érte? Pénzt vagy sorsjegyet? Sorsjegyet. De a számok ne legyenek túl közel egymáshoz. Tessék, itt van egy. Még mit nem? Az nekem nem kell, előbb keverje meg. Itt van egy sorsjegy, aztán keverje meg maga, mondta szárazon a főnök. Egy papagájt kellene tartaniuk. Ejtette el ábrándozón a taliga tulajdonos, és a sorsjegyet bedugta a levéltárcájába. Aztán el akart indulni, de nem ment a dolog. A taliga nehéz volt, s az udvarról kifelé egy kicsi emelkedőnek vitt az út. Így aztán hanyta az egyik, a főnök a másik oldalról, majdhogy nem térdelve, s kezükkel a kerék koszorún kellett, hogy belefeküdjenek, még biztatniuk is kellett egymást, hogy hóruk, hóruk. Csak akkor mozdult meg végre a taliga, mely egészen olyan volt, és bizonyára annyit is nyomott, mint egy ágyú. Ha úgy nyernék ezzel egy Spartak kocsit, sóhajtott fel a taliga tulajdonos. Még mit nem. Abban már az igazgatón kocsikázik, és a többi főnyeremény is ki van már osztva. Ha nyersz is vele, legfeljebb egy tálat, könyvet, vagy inget nyersz. Ha, mondta Hanyta. Még az a szerencse, hogy van ez a taligám, szólt elégedetten a tulajdonos, és belefeküdt a láncba, és trappolva befordult a Spálená utcába. Amikor Hanyta visszatért az udvarba, odaszólt a főnöknek. Kísérteties volt ez az ember azzal a taligával. Valóságos szimbóluma a régi életemnek. 9 óra tájt bejött a hulladékgyűjtő udvarába egy öreg férfi, megkerülte a kliensek csoportját, akik a mérleg körül szorogtak, és aztán megállt az udvar kellős közepén. Vallásos áhítatta a szemügyre vett minden falat és zúgot, végül még a sapkáját is levette, mint a csak ugyan valami templomban állna. Mit nézeget itt úgy, mintha éppen lepottyalt volna a fáról? Emelte rá szemét, a munkájáról Hanyta. Tudja, én itt dolgoztam 30 évvel ezelőtt, de akkor ez a bérház még nem állt itt. Ahol most a mérleg van, mutatta az öreg, ott régen kút volt, és itt, ahol ez a raktár áll, itt régen istállók voltak. Én ugyanis valaha itt kocsiskodtam. Jóságos Isten, hiszen ez egy aranyszívű ember. Gyorsan nyúzd a kezed. És szorongatták egymás kezét, és egy kis ideig mereven egymás szemébe néztek. Amikor elég alaposan szemre vették már egymást, az öreg tovább mutogatott. Amott, ahol az az iroda van, nem volt semmi. Ott csak egy zugoly volt, mögötte pedig a rakodó. Itt, ezeknél az ablakoknál létrák álltak, amelyek a padlásra vezettek, mert ott volt a széna. És ott, ahol az a sötétség van, egy padocska volt, mert oda sütött legerősebben a nap. Hű, te aranyszívű! Hát te szereted az eltemetett emlékeket? Hát akkor én majd elviszlek egyszer, de csak ha alkalmas lesz az idő, és én jelt adok neked, akkor elviszlek majd, Azt lapítóra, fogadkozott Hanyta. Elmegyünk, de csak mi ketten. Egy kis ladikkal hajózunk majd a tavon, és én egyszerre csak azt mondom, állj! És akkor kihajolunk majd, mint egy léghajóból, és lenézünk a vízbe, és ha a víz átlátszóan tiszta lesz, akkor a kis ladikunk alatt láthatóvá válik Holovóst, a szülőfalom. És én mutogatnám és magyaráznám neked, amott, ahol az a ponty úszik, ott születtem. Hanyta legugolt, és ujjával a föld felé böködött. És ott, ahol most olyan méltóság teljesen vonul egy harcsa, abban a templomban kereszteltek meg engem. Amerre az a süllő kergeti a kis halakat, hát abban a toronyban szólt a harang. Megkopogtatta a kövezetet. És emitt, ahol most úgy villant egy keszeg, mint egy lapát, itt áll a kocsma. Itt áll tető nélkül a kocsma, ahol annyit verekedtem a lányok miatt. Könnyek potyogtak a keze fejére. Az öreg kifújta az orrát, és azt mondta. Barátom, én mostanság az életem nyomait keresem, de mindenütt egészen másképp van már minden. Minden. Mindenütt csak az emlékek élnek. Olyan emlékek, hogy visszaidézésük jobban lesújt, mint annak idején maga a valóság. Tudod, sóhajtott fel kisvártatva az öreg, szeretném újra végigjárni mindazokat a helyeket, ahol fiatal voltam. És mert mindenütt lerombolva találom a múltamat, hát mindig azt hiszem, hogy tévedtem, és hogy valahol máshol vagyok. Elmentem megnézni a szülőfalumat is. 50 éve nem jártam abban a dubiparti kis faluban Kládnó mellett. Elindulok a falu felé, megyek az úton, és az az út egyszerre csak a falu helyett valami kerítéseknél ér véget. Nézem, és hát látom, hogy az én egész szülőfalumat már régen betemették, elhorták, és a helyén felállították a második poldavkai acélművet. Te, barátom, te legalább, amikor a gátat megnyitják, végig mehetsz a szülőfalud utcáján, még a szülőházadba is befordulhatsz, de nekem betemették azt már örökre. Hát így aztán csak kapaszkodtam mindkét kezemmel abba a kerítésbe, akár Jézus a kereszten, és aztán elmentem, és jelentkeztem brigádmunkára. Arra gondoltam, hogy ha beállok egy olyan csapatba, amelyik mindenféle csatornákat ás, akkor egyszer talán a csákányomból beleütköznék a templom toronyba. De nem vettek föl, mert hogy már vén vagyok, már nem kellek az embereknek. Hát akkor add el a csontvázadat, mondta Hanyta. Micsoda? Add el a csontvázadat. Vannak intézmények, amelyek emberi csontvázakat vásárolnak. Amikor aztán kinyúlsz, elvisznek, és más halottakkal együtt szépen beleeresztenek a pácba. Most viszont még életedben kapsz ezért egy pár ezrest, és akkorát mulathatsz belőle, mint egy disznóülésen. Azoknak az embereknek még kell lennék. De még mennyire? Előbb az egyetemisták gyakorolnának rajtad, aztán kifőznének, kicsontoznának, részdrótocskákkal meg stiftecskékkel szépen összeraknának, egy gyönyörű csontvázzá, egy aladár rá. No nézd csak, és soha nagyobb szükségem még nem volt erre. Az a sok visszaemlékezés teljesen tönkretett. Barátom, bevallom neked, suttogta az öreg, kikapcsolták a villanyomat, mert hogy nem fizetek. A lakásadónőm kivitte a káját, mert hogy nem fizetek. Már csak nem mindenemet eladtam. Na de így? Kérdezte megbűvölten az öreg. Hiszen akkor újra állományban volnék, és a tetejébe tudományosban. Tudod, de te szerencsés flótás, újongott Hanyta. Micsoda mázli volna, ha mondjuk egy múzeumba kerülnél, vagy, és ezen az ötletem már maga is elámult, vagy egy gimnázium szertárában állnál, időnként bevinnének az osztályba, és a tanár úr a mutatójával pengetné a csontjaidat, mint egy citerát, és magyarázná a diákoknak, hogy melyik csontnak mi a neve. És szünetben állt meg egy pillanatra elgondolkodva, szünetben pedig a srácok cigarettát dugnának az agyaraid közé, és még táncra is perdülnének veled. Elég, elég. Micsoda tippet adtál egy motort raktál belém? Van még egy sanszom, kiáltozta az öreg. De a következő pillanatban elkomorult. Csak hogy vajon bevesznek-e, megvesznek-e? Indulok már is. Hová kell menni? Albertovba. Végig a Karlován lefelé, és ott aztán kérdezd meg, hogy hol vásárolnak csontvázakat. Lehet, hogy nem fizetik ki rögtön az egészet, akkor egyez ki részletekben. Az öreg könnyes szemmel gyorsan eltűnt a kapuhajban. Mázsenka, aki papírt csomagolt és fültanúja volt az egésznek, beleborzongott a hallottakba. Jézus Mária, hogy maguk férfiak mikkel nem tudnak szórakozni, most meg hogy eladni a csontvázukat. És este hazamegy az ember, és akkor ott újra ehhez hasonlók. Mert ott meg a szomszédok jönnek vigasztalni. Panaszkodott, és közben kibélelt egy ládát papírral. Valami rátigúr jár hozzám, úgymond keresztényi kötelessége, vigasztalni az özvegyet. Szépen elterpeszkedik ott nekem, és elkezd kuncsorogni, hogy ő bárcsak venné már magához őt az Úristen, mert mihez is kezd majd. Ha a felesége, aki egy daganattal fekszik a kórházban, ott marad neki a kés alatt, mert hogy ő akkor már, mint ez a rátig úr, hol biztos, hogy a gyors vonat alá veti magát. Hányta hallgatta, de közben egy régi sörös hordóból leányregényeket válogatott. Komolyan? Kérdezte. No, és akkor még nekem, akit maguk itt agyongyötörnek, még nekem kell vigasztalnom azt a keresztény szomszédot, hogy az orvosoknak még csak nem is arany, de egyenesen gyémánt kezük van. Rátig úr azonban erre azt mondja, hogy nem, és hogy ő biztosan tudja, hogy nincs arany kezük, és hogy most rögtön megy, és a gyors halál veti magát. Aztán egyszerre csak felugrik, és egy nagyot kiált, Jézusom! Mi történt? Rémült meg Hanyta. Semmi. Rátig úr kiáltott felé tegnap este, Jézusom, hová tette a feleségem azt a brilliáns gyűrűt. És akkor nekem el kell mennem a lakására, és négy kézláb keresgélni vele azt a gyűrűt. Tegnap is. Figyel rám. Hát persze, tegnap is, hazudta Hanyta. Tegnap is, amikor vigasztalni jött abban az özvegyi magányomban, hát hozott magával egy revolvert, és hogy ő főbe lövi magát nálam. Amikor aztán főztem neki három törökös kávét, hát megígérte, hogy bár agyonlőni agyonlövi magát, de csak majd otthon. Ennyi bajom van magukkal, férfiakkal. Hová megy? Hanyta a kabátja alá dugta a leányregényeket. El kell mennem venni a főnöknek egy kaniszter benzint, felelte, meg egy kaniszter petróleumot. Azt mondta a főnök, hogy az emberek már megint azt kérdezgetik tőle nagy hangon az utcán, mi van, mikor mennek ki magukhoz újra a tűzoltók, mikor fog megint leltározni. No, tudják, még az a szerencse, hogy megvan az a sírom Olsaniban, az az én vasárnapom. Kimegyek a temetőbe, megállok a sírom előtt, és elképzelem, hogy szép, békésen fekszem odalent. Nincsenek férfiak, nincs semmiféle papír, nincsenek keresztények. Bár csak ott lennék már, vágyakozott Mázsenka. Amikor Hanyta belépett a vendéglőbe, nem köszönt, csak letette a leányregényeket a pultra és körülnézett. Az egyik vendég éppen fizetett, és elmenőben elégedetten dönögött magában. A másik a bádokpulton dobolt, és kedvtelve figyelte, amint a pincérnő a világosság felé tartva kitöltötte a rumot. A harmadik vendég pedig, miután kigyönyörködte magát a teli pohárkában, hirtelen hátravetette a fejét, és magába döntötte. Akkor a pincérnő begerebjézte a leányregényeket, és a pult alatt türelmetlen sóvársággal végigfutotta legalább a címüket. Aztán fölnézett, és reggel óta első ízben elmosolyodott. Hát mit adunk magunknak, kedveske? Kérdezte, és kitöltött egy pohár rumot. Szerelmiek mind? De még mennyire? Felelte Hanyta. Olvasta őket? Azt a Magdi sorsát nem olvastam, meg az eltört bilincseket sem, de a báró vágya. No hát, az aztán a maga szívecskéjének való olvasmány lesz, hölgyem, mondta Hanyta, és meghajolt. Én ezt nem bírom ki. Én ezt nem bírom ki estig, jelentette ki a pincérnő. Meséljen belőle legalább egy részletet. Hanyta kocintott a levegővel, és mesélni kezdte, de nem a báró vágyát, hanem a tisztességes lányt, amelyet akkor olvasott, amikor csalán kiütése volt. A kastélyban mélységes csönd honolt. Gyönyörű forró nyári éjszaka. Vilma kinyitotta a teraszra nyíló ajtót. Báró úr! Kiáltott fel riadtan. Kedveském, adok magának ma egy ebédet, jó? Jó. Vilma azonban így szólt. Hagyjon föl ezzel, báró úr, e szavak nem méltók önhöz, gondoljon arra, hogy ön nős, én pedig szegény lány vagyok. De a báró elébe térdelt. Vilma, a szerelem nem veszel a tisztességből, ellenkezőleg megsokszorozza azt. Enyém kell, hogy legyél. Ó, Isten hozta, tanácsos úr, hát hogy van mindig? Kiáltotta Hanyta egy kopasz férfinak, aki éppen fölhörpintette pohárka rumját, s Hanyta magyarázatképpen megtoldotta. Barátaim, nem árt, ha tudják, mi ketten kifogtunk még az elvonó kúrán is, igaz? Hanyta elragadtatottan nézte a kopasz férfit, aki egy cseppet sem örült ennek a találkozásnak, és az egész kocsmának magyarázta. Én és a tanácsos úr, mi bizony tönkre tettük Miss Livecsek úrnak azt az ő feltételes reflexét. Minden páciensénél beváltak az injekciók, mindannyian okáttak, csak mi ketten nem. Én meg a tanácsos úr. Mi ketten legyőztük a tudományt, a szellem győzelme volt ez az anyag fölött, igaz? A tanácsos azonban nem örvendezett. A legszívesebben eltűnt volna a falon át. Vizetek, mondta fagyosan. 2 deci rumocska volt és 2 tízes sör, ugye? Adta meg neki a kegyelemdöfést a pincérnő. Tünyögött a tanácsos, ledobott a pultra 2 10 koronást, és tökéletesen elszerencsétlenedve attól a Miss Livecsek úr felett aratott győzelemtől, kilépett az utcára. Hogy volt tovább? Vibrált a pincérnő. A bárónő rajta csipte őket. Vilma, maga éj időn is íj öltözékben nős férfiak látogatását fogadja, és én úgy hittem magában. Hanyta az üres pohárkával játszott. Csak amikor a pincérnő újra teletöltötte, csak akkor fejezte be a bárónő mondókáját. Tehát a báró úr az ön kedvese? Hely, te átkozott kölyök! Kiáltott fel hirtelen, amikor felfedezte az egyik elázott vendéget. Tudod-e, hogy úgy nézel ki, mint Eddie Polo? Az meg lehet, felelte a vendég, de ülj szépen ide mellém, és nevezd Dodónak. Tegnap óta olyan pácban vagyok, mint egy fácán, állati zűrben vagyok. Megcsalt a feleségem. No, Jézus Mária, hát én rendeznék neki otthon egy kis ébresztőt. Katolikus vagy? Az. Hát akkor előbb ki kell oktatnod a feleséged, hogy a világon az első az Isten, és rögtön utána jön a férj. Azután következnek mind a többi hívők, és legesleg végül a térdelő feleség, a szegényke és a csupa jóság. Nálunk pontosan így van. Mit nem adnék, ha egy kicsit tekeregne? De ő csak ül otthon, horgolgat. És így csak én vagyok a gazember, mutatott saját magára a vendég, majd folytatta. Micsoda ideálokkal kezdtem én a házasságot, micsoda ideálokkal, hogy úgy egy év múltán az asszony talál majd magának valami pacákot, én meg előbb kihúzom az egyik, aztán a másik kezemet, és újra olyan szabad leszek, mint a madár, mint amilyen azelőtt voltam. Hát ez valóban nagy balszerencse, ismerte el Hanyta, és visszament a pulthoz, ahová a pincérnő hívogatta behajlított mutatóujjával.
1: Hogy volt tovább?
0: Tartotta oda a pincérnő a fülbevalóját.
1: Vele?
0: Mutatott hanyta a férfira, aki azt kívánta, hogy Dodónak szólítsa.
1: Az olyan részeg, mint a csap. De mi történt a báróval?
0: Hát azt nem. Az már nem, ezt ne kívánja tőlem. Tiltakozott mindkét kezével hanyta.
1: Azt én nem mondhatom el magának.
0: Még kárt tenne magában?
1: Borzalmas tragédia.
0: A pincérnő rumot öntött a pohárkába és kunyerált.
1: No, kedveském, csak ki vele? Én már sok mindent megértem. Két férjet temettem el.
0: Az rögtön látszik magán, hogy úri hölgy, mondta hanyta, és csak tartotta a pohárkát, kihörpintésének odázgatásával ingerelve önmagát.
1: Még egy részt elmondok, de azzal vége.
0: Az utolsó fejezetben a bárónő rákiált a haldoklóra. Vilma,
1: maga titkol előlem valamit, maga megmérgezte magát.
0: És Vilma ekkor így válaszol. Bárónő, kérem, én most olyan boldog vagyok. A bárónő az égre emeli szemét, és így suttog.
1: Ach, Vilma, maga egy nagy lélek, és én most értem csak meg az ön áldozatát, amelyet a házasságomért hozott.
0: A pincérnő, aki két férjet temetett el, és már sok mindent megért, kinézett az ablakon, és szabadjára engedte könnyeit, melyeket az összegyűrt, személyhez emelt köténke mögött hullatott. Hanyta is szipogott. És Vilma a következő pillanatban meghalt, és a kastély fölött megkondult a lélekharang, mondta, és megtörölte a szemét a kabátja ujjával, és felhajtotta a rumot. A férfi, aki, mint mesélte, már reggel óta pácban volt, mint egy fácán, felújongott. Ha nem emberek, ha tudnátok, hogy micsoda fiam van, nézzetek rám! Tudjátok, micsoda öröm az, ha az embernek egy olyan fia van, mint nekem? Mert az én fiam ifjúsági cselgáncs bajnok. A szentségit nézzetek rám! Van itt biceps! Hanyta megtapogatta az izmait, és elismerően nyugtázta. Még mindig frankó. No, ugye? És most képzeljétek el ezt a boldogságot, kiabálta.
1: Vasárnap reggel fölkelünk, és én nézem, ahogy a fiam mosakszik.
0: Könnyű súlyú. Én neki bátorodok, és ugratom. No, fiú, ma csinálunk egy kis revancsot. Mire a gyerek kedvesen, illedelmesen azt mondja tisztelettel. Ahogy gondolja apuka, jöjjön, próbálja meg, mert maga állsz tiszteletből. No, én erre el akarom kapni. De ő mindannyiszor csak megragad itt az ingemnél, és úgy vág a földhöz, hogy apró csillagok ugrálnak a fejemből, mint a vicclapokban. A névnapomra ajándékképpen kificamította a csuklómat. Barátaim, a házasságom gajra ment. Az egyetlen örömöm, hogy olyan jó sikerült fiamban. Hanyta letette az üres pohárkát, és odasugta a pincérnőnek. És akkor a parkban a szép és halott Vilma szobájának ablaka alatt eldördült egy fegyver, és kémlelően nézte a pincérnőt.
1: Már elég, éppen eleget ivott,
0: mondta hűvösen a pincérnő.
1: Ez a beszéd, és én mindig is respektálom egy hölgy kívánságát, de van még a ládában egy Hilda Hanyiková bűne, meg a kurtizán regénye, meg a hatodik osztály.
0: Na de mit csináljak velük, ha senkinek se kellenek?
1: Hogy mondta?
0: Kérdezte a pincérnő, és nem hitt a fülének. Magát érdekelnék?
1: Mintha nem tudná, főleg a hatodik osztály, hiszen abban játszottam is egy szerepet. Én voltam Valászková, Sztán a barátnője. Tengerész bundácskám volt, a hajamban pedig Masli.
0: Maga nem ismeri?
1: Hát akkor elmesélem magának.
0: Máskor, inkább máskor. Fáj a lábam, védekezett hanyta.
1: Meg aztán már egyedül vagyok a raktárban, a főnököt a reggeli kocsikázásnál fejbe rúgta a ló.
0: Meg aztán mi már amúgy sem vagyunk itt sokáig, mi kb. 14 nap és agyő.
1: Vagy zenés mulatót csinálnak belőle, vagy tört aranyfelvásárlót. Persze a maga számára, hölgyem, már most eldugom karácsonyra az európai könyvpiac olyan gyöngyszemeit, mint az utolsó akkord, élve eltemetve, szenvedéssel a boldogság útján, meg hasonlók. Kedveske, sóhajtott fel a pincérnő, és előlegbe töltött a beárufkából. Nos, hölgyem, csapta összehanyta a bokáját, az ön egészségére. A főnök átvetette a mérleg kampóját, és megkérdezte. Mi szépet adnak? Gyönyörű film megy, jó napot, elefánt! Két zsák papír hulladék egyetlen nap alatt. No, de mi ez a Moulin Rouge-hoz? Legyintett a Metro Filmszínház takarítónője. Az volt csak az igazán gyönyörűségesen gyönyörű film. 8 zsák papír 2 nap alatt? Majdnem ugyanakkor a siker, mint a hetedik kereszt. Hanem a jövő héten valami egészen prímát játszunk, és csókokat dobált illusztrációul az udvar üvegezett teteje felé. A Hamletet adjuk, és a lányok a Párizs moziból azt mondják, hogy az egy szerelmes darab. 20 kiló az egész, és öntse egyenesen azokba a ládákba, mondta a főnök. És az egyik zsákot ő maga húzta oda előzékenyen, ahol Mazsenka taposta a papírt. Azt hiszem, jegyezte meg, maga minden filmet kívülről tud, igaz? Én? Egyáltalán nem. A Moulin Rouge sem. Még a hetedik keresztet sem. Én a kirakati képek alapján csinálok magamnak belőle történetet. Tudja, mert én jobban szeretem a színházat. De maga csak jöjjön el azért, és nézze meg. A képek alapján ez valami csodafes fiúról szól. Tökéletesen hasonlít arra a diákra, akivel az a tragikus szerelmi eset történt nálunk Járovban, mondta, és kiszúrta a ládába a jégrúd és cukorkás papírkákat, s Mazsenka rögvest le is taposta őket. Ebben a pillanatban lépett az udvarba Hanyta. A főnök az órájára nézett, s mikor megállapította, hogy 9:45 mutat, felhúzta a szemöldökét. 11 óra és ma még semmit se csináltál. Istenkém, estig még van idő, fintorgott Hanyta. Ha nem legyen szabad egy kérdést föltennem. Nem jött be az udvarba egy olyan nagyobb acska autó? Miféle autó? Rémült meg a főnök. Hát egy autó. Amit látom, nem jött. Nem, semmi, csak egy kis beszélgetésem volt az igazgatósággal, és ebből alig, hanem egy kis meglepetés lesz. Jézus Mária! Én félek a te kis meglepetéseidtől. Hanyta, hol és mit pletykáltál már megint? A vége úgyis az lesz, hogy mindnyájunkat bajba keversz. Pedig milyen nyugodalmas lehetne itt az élet, rázta kezét a főnök. És akkor aludjon az ember éjszaka. Hiába, én már csak ilyen vagyok, ábrándozott Hanyta. Tudják, én a fociban sem szeretem a 6-0, de még az 5-1-et sem. Nincs abban semmi drámai. Nekem még a legegyszerűbb dolgokat is dramatizálnom kell. Számomra a 6-5 a szimpatikus eredmény, meg a 4-4. Egy szóval az, amikor a jobbik csapat elveszti a számára létfontosságú mérkőzést, de úgy, hogy nem rúg be két 11-est, 3-szor találja el a felső, 2-szer az oldalsó kapufát, és a végén öngóllal veszít. Szóval te így. És tudod-e, hogy akkor te egy veszedelmes ember vagy? Az is vagyok. Bökött a mellére Hanyta, és vagdalni kezdte a drótot. Na de beszéljünk másról. Hölgyeim, mi újság a Metró mozgóképszínházban? Egy bűnügyi filmet fognak adni, mi? Nevetett fel. Elmegyek, megnézem én is, hogy jobban menjen maguknak az üzlet. És veszek 3 jégkrémet is. Ohó, tudja, milyen lesz az, amikor Lord Olivier szétvert fejjel a kezében fog mászkálni a moziban? Tudja, ki volt az a Hamlet, Mazsenka? Nem, felelte mosolyogva Mazsenka. Remek fickó volt. Ember, aki mindent komolyan vett.
0: Egy rekorder, aki végül a saját vérével írta meg a krédóját, mialatt hölgyecskéjének hullája szemben úszott az árral. Jézusom, te már megint itt áll. Szép kis munka lesz ez ma. Ittam. Én. Na és ha ittam is, az csak olyan kis fertőtlenítés volt, egy kis higiénia. Az antik világ öröksége. Mosolygott jóságosan, hanyta. Ma megint nagyon kijut nekem, sóhajtott a főnök, és a metrómozi takarító nőihez fordult. Jöjjön, asszonyom, felírom magának. És visszament a mérlekhez, és közben maga elé morogta. Hát kinek? És mit vétettem én? Marzsenka gyűlölködve nézett a főnök után, és halkan panaszkodott.
1: Szörnyű ez. Nekem ez az egész olyan itt, mint egy Szent Ivánéi álom. És nekem, hanyta, líceumi végzettségem van, és 11 szobában laktam, és sofőröm, meg szakácsom, és cselédségem volt. És a kertész minden áldott nap megkérdezte, nagyságos asszony, milyen virágokat vágjak. Na de így bánni az emberekkel, mint ez? Láthatta. Még 10 óra sincs, de ő már ordít, 11 óra. És velem ugyanezt csinálja délben az ostoba fajankója.
0: Komoran elnézett a mérleg fele.
1: Megyek ebédelni. Ő megnézi az óráját, az óra 00:30 mutat, de üvölt, menjen ebédelni, már 2:45. Rohanok hát az üzemi konyhára, és hogy gyorsan megkapjam az ételt, tehát azt kell hazudnom, hogy terhes vagyok. Bedobálom magamba az ebédet, de amikor visszaérek, hát ez a fajankó újra csak nézi az óráját, és az óra 01:00 mutat, de ő ordít. Hol járt ennyi ideig? Már 2:45, és én már nem kapok ebédet. Gyorsan átveszem át tőle a mérleget, ő átöltözik, aztán megint az órájára néz, az óra 1:45 mutat, de ő azt állítja az ember szemébe, hogy 1 óra és 2 pillanat múlva itt vagyok. Amikor visszajön, az órán 14:30 van, de ő elégedetten dörzsöli a kezét és dicsekszik. No, ezt gyorsan elintéztem, még csak 2:45. Összekulcsolta a kezét. Istenem, hiszen én itt tulajdonképpen már a tisztító tűzben vagyok. Igen, Mazsenka, bólintott rá hanyta. Volt egy osztálytársam, Gangalának hívták. Mennyi 3 meg 3? Kérdezte a tanító. És Gangala rávágta, hogy 7. Erre kapott egy pafont. És aztán kezdődött előről. Mennyi 3 meg 3? És újra, hogy 7. Erre egymást váltva az egész osztályt elfenekelte a nádpálcával. És mennyi 3 meg 3? És újra, hogy 7. Gangala olyan magabiztosan viselkedett, hogy a tanító elrohant a tanáriba, és nekiesett a számtankönyveknek. És így ment ez egész évben. És ő folyton elrohant a tanáriba, és a végén már a számtankönyveknek se hitt. Végül is beleőrült a Gangalába és az egyszerű összeadásba. Isten hozott öreg csontváz, kiáltott Tonira, a Práter egykori főpincérére, aki egy taligával befordult most az udvarba, és vidáman feléjük intett bepójált kezével. Aztán egyenesen a mérlegre dobta a zsákokat. A főnök megtapogatta őket. De Anton úr, ezek a zsákok vizesek. Csak nyugi, nyugi, főnök, fő a nyugi, morogta Toni. Hiszen a zsákokat csak a hajnali köd járta át egy kicsit. A hajnali köd? Jajdult fel a főnök. Hát akkor 5 kiló hajnali köd azonnal levonatik. És tovább turkált a beszakadt zsákban. Valami kiesett belőle, és csengőn szólt. Szélámosság, Anton úr, itt nem fémet gyűjtünk, azzal a Ribnicsek utcába kell mennie. De főn, mondom, hogy fő a nyugi, hiszen ez csak egy ovomaltin kupak. Én viszont egy eskü alatt álló ember vagyok, verte melbe magát a főnök. No, hát látja ezt a hisztériást? Prüszkölt Mazsenka. A szegény emberre arra bezzeg rámászik. A mérlegnél újra megcsendült valami. Anton úr azonnal szedje össze az egészet, és Isten áldja. Én nem fogom lecsukatni magam. De főnök, ez tévedés. Tévedés ide, tévedés oda. Ez itt nem valami szociális intézmény, ez egy nemzeti vállalat. Hát vigye csak ezt a szemetet innen valahová a Szváti Vojtyek melletti szemétlerakó telepre.
0: Na de főnök, értse meg hát, hiszen én is voltam valaki, csak hát bezüllöttem. Én már lekéstem mindenről, már szétesőben vagyok. Ich war Wiener Buha, firmás bezoffen wie Sau, aber so was.
1: A szabály a szabály. Tartott ki a magáé mellett a főnök.
0: Ho-ho! Kiáltott fel Hanyta. Most jut az eszembe. Ha egy távirat jönne a könnyűipari minisztériumból, hát akkor majd hivasson, főnök. Nekem szól.
1: Miféle távirat? Csapott le a főnök.
0: Nem, semmi, csak meghívást várok a miniszter úrhoz. No és? Semmi, csak leadtam neki a drótot.
1: Miféle drótot?
0: No, hát egy jelentést az általános helyzetről, már az itteni helyzetről.
1: És ki adott neked engedélyt erre?
0: Hogy ki?
1: Hát én.
0: Meglátjuk, mi lesz belőle.
1: Meglátjuk, mi lesz belőle? És egyenesen jelentést?
0: Hát hiszen te, barátocskám, ahol csak megfordultál eddig, ott kész szerencsétlenség volt a főnököd élete. Az nem volt elég neked, hogy Karlinban levegőbe röpítettétek a pénztárt, és ráadásul még fel is gyújtottátok? És persze, ki került érte a sitre? Ki?
1: Ki más, mint a főnök? Nevetett Anyta.
0: A főnök. És hogy most én lennék soron?
1: Hát azt már nem.
0: Nem,
1: tiltakozott még a kezével is a főnök. Hanyta, erőt merítve Mazsenka örömtől sugárzó szeméből, folytatta. Tudja, főnök, az ember olykor örömöt talál abban, ha hatalma van az emberek fölött. Nem fontos, hogy nagy legyen az a hatalom, elég csak annyi, hogy letörhesse vele mások szarvát.
0: Hanem fiúk,
1: tudjátok, milyen csodálatosan szép lesz az, ha újra beköszönt a tavasz, és én kint állok majd a karsteini erdőkben, és az eső éppen elcsitul, és kövér cseppek potyognak majd a levelekről, plutty, és újra plutty, és én fölnézek, és azt mondom, no,
0: ugye ez jól esett nektek, ugye ti fenyők, ugye ti cirbolyák,
1: jót hörpintettetek,
0: és te is jót hörpintettél, idáig érezni, ugye milyen borzalmasan bűzlik belőle? Bocsánat, de ez csak hagyma fokhagymával. Mit akar vele?
1: Fiúk, én kimegyek az én erdőmbe, az én írtásaimra és tisztásaimra még télidőn. Szétnézek ott, és azt mondom,
0: hát mi van, ti fák? Hát hogy megvagytok mindig, és mit csináltok?
1: És a fák azt felelik, csak arra várunk, hogy ledobjuk magunkról a havat, és hogy a természet húshángot ragadjon, s elkiáltsa magát, urrá, előre!
0: Már megint rájött, mondta a főnök Toninak, és kifizetett neki 70 kiló papír árát. Hiszen ha megvolna az erőm hozzá, mi mindent nem mondanék én maguknak, mormolta Mazsenka. De nekem már nincs ahhoz erő, csak amikor otthon vagyok, csak amikor már az ágyban vagyok, és az ajtó be van zárva, csak akkor mondom már hangosan a párna alatt, amit itt szeretnék elmondani maguknak. És látja, Hanyta? Most meg mindennek a tetejében még a saját lányom is tönkretesz. Férhez ment egy orvoshoz, egy vén kandúrhoz, aki most a lányomnak, hogy nem művelhessen ostobaságokat. Minden évben csinál egy gyereket, és megparancsolja neki, hogy énekelni járjon a templomba, s hogy sokat imádkozzon. Jár hát a templomba, és a sok paptól már egészen gonosz lett. Tegnap például azt írta nekem, hogy ha én az ő nővére volnék a Krisztusban, és nem csupán az ő testi anyja, akkor nem halt volna meg a férjem. Mivel azonban én nem vagyok az ő testvére a Krisztusban, hát ezzel az úr haragját vontam az egész családra. Még az a szerencse, hogy megvan az a sírocskám Olsaniban,

Bócsek úr a turistából hetenként egyszer szállította a különböző elavult röpcédulákat. Ideg sorvadása volt, és ezért egy-két fázissal mindig le volt maradva. Hát mi legyen, fizessünk vagy sorsjegyet kér? Mordult Bócsek úrra a főnök. Ám Bócsek úr ekkor alig, ha nem még csak azt intézte, amit a turistában kellett volna intéznie. Nem fizettem még ki a postán a telefont, mondta. Erre odament Hanyta, egy marék papírt lobogtatott meg Bócsek úr szem előtt, és kiabált. Papír! Maga most nálunk van! Papír! Tudom én, felelte Bócsek úr, de én a szalámiért majd a hulladékgyűjtőből visszajövet térek be. Leültették hát a mérleg mellé. Hanyta, látva, hogy Mazsenka még mindig mereng, odaszólt. Ezt a Bócsek urat előbb mindig meg kell rázni, mint a szidolt. Ha egyszer meghal, akkor azt, hogy meghalt, csak a halála után tudja meg akár egy széthullott csillag. A lányával pedig ne csináljon magának gondokat. De amikor úgy belehabarodott azokba a csuhásokba, hogy még vadászni is jár a káplánnal, panaszkodott keserűen Mazsenka. Az még a jobbik eset. Én rosszabbul jártam. Azt mondja nekem a tanácselnök a bíróságon. Nem szégyeli magát? Törvénytelen gyereket csinál ilyen vénen, hát nem tud vigyázni. Hány éves? Mondom, 53. Mire a tanácselnök? Itt az ideje, hogy rózsafüzért vegyen magának. Erre én. Tanácsos úr, csak semmi becsmérlés. Én még férfi erőm teljében vagyok. Mire a tanácselnök öklével az iratokra csapott, és azt mondja, hát akkor az a férfi erő 150 koronájába fog kerülni havonta, és kész volt. Hol történt ez magával, Hanyta? Hol? Véletlen. Hogyan születnek a szerelem gyerekek? Lágyult el Hanyta. Úgy történt, hogy egyedül maradtunk a Rámóvá utcában. Ott is van egy hulladékgyűjtő, mint az bizonyára tetszik tudni. Mindent bezártunk már szépen. Hát mondom Sulcová asszonynak. Hölgyem, mi volna, ha egy pillanatra beülnénk ide az öreg csontok rekeszébe? De ő irult-pirult, mit képzel? Én egy tisztességes nő vagyok. Ha már, akkor ide a színes fémek rekeszébe. Így aztán, hát megint hoztam maguknak egy kis makulatúrát. Szólalt meg ebben a pillanatban Bócsek úr. Én már utolérte magát, kiáltott fel Hanyta, és segített Bócsek úrnak feltápászkodni. A főnök úr kiállította az elismervényt, beletette a pénzt a zsebébe, és még be is gombolta. Hanyta megragadta a kocsirudat, Bócsek úr markába nyomta, és útravalóul még barátságosan hátba is vágta. Így történt, hogy Bócsek úr, amikor átadta az elismervényt meg a pénzt a turistában, egyszerre csak azt mondta a főnökének. Megállj, te csibész! Rudnerova asszony lépett az udvarba, és rögtön ordibált. Micsoda átkozott banda, hát nem behívattak a tanácsba, és nem kioktattak, hogy nekünk, házmestereknek nem szabad úgy viselkednünk, mint valami családi ház tulajdonosok egyletének, hogy úgymond nekünk fokoznunk kell az éberséget? Lerántotta a zsákot a kis kocsiról, aztán csak kárál tovább. No, de én nem maradtam adós, mondom. Mit locsogsz te itt, előadó úr? Tudod-e, hogy mi családi ház tulajdonosok előbb voltunk minden politikai pártnál? Asszonyom, nem vagyunk egyedül, figyelmeztette a főnök. És mit válaszolt az előadó? Érdeklődött Hanyta. Az a tróger? Valamit makogott a szónoki képekről? Mert én, uram, egyből elnyírtam a száját. Ez mind nagyon szép, mamus, csak halkabban, idegeskedett a főnök. Készpénzt kér ezért az 50 kilóért? Nem. Küldje csak be a házkezelőségébe felajánlásként, majd beutalnak cserébe nyaralni. Legalább lesz, aminek előre örülhetek. Nagy vívmány ez, nyugodott meg Rutnerová asszony, de a következő pillanatban már újra neki tüzesedett. De az Isten nyilát. Még azt is mondták ott,
Rutnerova asszony agitálja az embereket a komlószedő brigádokba. Mire én? Eszni. Majd még én dumálok meg valakit, aztán ha meghűl valahol, nekem fog jönni szemrehányni. Menjen csak mindenki a maga jó szántából. A főnök kétségbe esetten bámult a mennyezetre. Hanyta viszont kontrázott a vénasszonynak. Ez a helyes beszéd. Mert velem is mi volt? Meg akartam hosszabbítani a brigád munkámat a kohónál. Elmentem át, hogy közöljem ezt a főnökömmel, az meg csuda boldog volt. Nagyszerű gondolat. Tudod mit, Hanyta? Csinálunk egy szép fali újságcikket, hogy meghosszabbítod a brigád munkádat, s felszólítod a többieket, hogy kövessék a példád. És már tárcsázza is a telefont. És közben azt mondja még, csak bólincs, és este már olvashatod is a neved a fali újságon. Még az újságba is beteszem. Én azonban azt mondtam, nézd, nekem jobb ötletem van. Tárcsázz csak nyugodtan azt a számot, de a fali újságcikket a következő szöveggel írasd. Én, a papírhulladékgyűjtő vezetője, felhívom a papírhulladékgyűjtők vezetőit, hogy kövessenek engem a bányákba. A főnököm azonban erre kihúzta ujját a tárcsából, és kijelentette, hogy önmaga mellensége vagyok, és hogy ő majd igenis megy a bányákba, de majd csak, ha eljön az ideje. Aztán még sok szerencsét kívánt nekem Kladnóban, meg hogy ne csak 15 darab százas, de 2 darab ezrest keressek havonta. Meg hogy sokat egyek, és hogy szeressük egymást azon a brigád munkán. Emberek, könyörgök, ne üvöltözzetek itt, mint a legelőn, sorvadozott a főnök. És miért ne? Visított fel Rutnerová asszony. Hát hol vagyunk? Engem a hivatalokban éppen az őszinteségem miatt szeretnek. Egyszer még azt is mondták nekem, hogy én, mint házmester, voltak éppen a Nemzeti Bizottság meghosszabbított keze vagyok. Mire én ott helyben megmondtam nekik a magamét. Aha, én azzal a meghosszabbítottal fogom mosni a lépcsőket, ti meg azzal a rövidebbel szeditek a dicsőséget. Eszni? Nyomta fel ujjával piszére az orrát. Ekkor megszólalt a telefon. A főnök berohant az irodába, és amikor visszatért, megrázta Hanytát. Mit és hol pletykáltál már megint, mi? Miféle 12 macskáról? Hiszen te mindannyiunkat a sitre juttatod. Holnap kijön a Nemzeti Bizottságból az állatorvos egy segéddel, meg azokkal a pecérhálókkal, mert hogy van egy rendelet, amely kimondja, hogy egy üzletben nem lehet több 3 macskánál. És hol van itt neked 15 macska, mi? Én csak egy kis reklámot akartam csinálni a vállalatnak, hogy nagyobb legyen a forgalom. És akkor aludjon az ember éjszaka, rázta a főnök a fejét. Rutnerová asszony megtörölte verejtékes homlokát. Nekem az a dolgom, hogy tiszta legyen a lépcsőház, meg hogy a kölykök ne firkálják tele a házat. Megfogta a kocsirudat, de úgy, hogy csoda, hogy ki nem tépte, és aztán a kapuból még visszafordult. Ha a hársfában házmester bál lesz, hát jöjjenek majd el. Ezennel meghívom magukat. Az öregemet már halálra táncoltattam. Pá! Úgy vette a kanyart, hogy a 2 hátsó kerék csak úgy repült. Mazsenka a fejét simogatta. Kicsi, kicsim, kicsikém, mondta magának. Még az a szerencse, hogy megvan az a sírod Olsaniban. Déltájban, amikor a Hanyta már megcsinált 10 csomagot, felébredt benne a honvágy az antikváriumok után. Ez volt a kedvtelése. Berakni néhány makulatúra közt talált könyvet az aktatáskájába, aztán vinni, eladni őket. Mazsenka, kimegyek a piacra, megnézem, van-e fácán, mondta. És amikor a főnök eltűnt az irodában, Hanyta gyorsan elszaladt az ablakok előtt, átment a kapuajon, és aztán már az utcán szedte a lábát. Amikor belépett a Spálená utca és a Národnyi csíd a sarkán levő könyvesboltba, kitörő örömmel fogadták. Hát, hogy megvan mindig, Hanyta úr? Kérdezte a boltvezető, és félretolta a pulton egymásra halmozott könyveket,
hogy kilásson az így keletkezett ablakocskán. Köszönöm, vezető úr, mint a kecske ellés után. Azóta, hogy tagja lettem annak az osztrák kutatótársaságnak, vasárnaponként a Konyeprusz

zsákba. És tudják, micsoda boldogság az, amikor aztán beviszem a múzeumba Krejcsi professzor úrnak, és ő felveszi a nagyítót, aztán leveszi a szemüvegét, és ünnepélyesen kijelenti: Hanyta úr, fogadja köszönetemet a tudomány nevében, gratulálok, ez egy Tribolit SP törve 16-tal. Hát, ezt igazán nem tudtuk, mondta a vezető. Hiába ez az én gyöngém. Amikor fiatalabb voltam, otthon annyi ásatási leletem volt, hogy majd kidőlt tőle a házfala. Két teherautó szállította el a múzeumba. Na, de hogy a felesége ez tűri, ugyan annak más gondjai vannak. Valaha sportolt. Ő honosította meg már 1919-ben Csehországban a női kézilabdát, és már akkor tudott estében a kapura lőni. Tele is voltak vele az újságok. Persze, remek tréning lehetőséget biztosított neki a foglalkozása. Civilben ugyanis vendéglős volt. Ha legények nem fizettek, egyből elkapta a galériukat, és már repültek is. Még az a híres Frank Rose is. Amikor egyszer nem tudta rendezni a számláját, az asszonykám elszedte az óráját, és aztán kipenderítette. De egyébként inkább a természetet kedveli. Tudja mit, vezető úr? Csinálunk hármasban egy szép kirándulást. Megmondom otthon az asszonynak. Ide figyelj, asszonykám, elmegyünk hármasban Karlsteinbe. Te otthon maradsz, én pedig elmegyek a vezető úrral, aki annyira kedvel engem, és aki olyan pozitíven viszonyul hozzám. Hanyta olyan őszintén nézett a vezető úr szemébe, hogy az nyugtalan lett tőle, és suttogóra fogta. Csak hát nekem az ilyesmire nincs időm. Majd szakít magának, csak a kezdet nehéz. Tudja, milyen boldog lesz, amikor a neve először szerepel majd a múzeumban? Én a kutatás fanatikusa vagyok. Navarro várát jóformán teljesen aláástam, és a csendőröknek erőszakkal kellett elurcolniuk onnan. Ne mondja, hanem mi szépet hozott nekünk? Kérdezte a boltvezető úr, mert eszébe jutott az ebéd. Rögtön, csak kicsomagolom. No de, uraim, nem fogják elhinni, micsoda szerencsétlenségét bennünket. A főnökünk kórházban van. Meglőtték vadászat közben. Egy kormánytanácsos 2 dekagram sörétet eresztett bele, és mi van az aktatáskájában? Tessék, egy egyedülálló és tökéletes példány, inkább aukcióra való, mint ide. Egy szattyán bőrbe kötött Goethe. Tördelte kezét a vezető. Tudja jól, hogy német klasszikusokból tonna számra el vagyunk látva. Mondtam már magának, csehek kellenek, Csebiszki, Rice, Jirászek, Winter. Semmi baj, majd magam olvasgatom otthon. Tudják, én mostanában a hídnál őrködöm, mert a huligánok megtámadják ott a járókelőket. Hazatérve főzök magamnak 4 krumplit, hozzá sajtot eszem, s rá sört, és közben olvasgatom majd a Faustot. De van még itt egy gazdagon illusztrált Donatellóm. Tudják, az az átkozott fickó, aki némely korszakával korát megelőzve előre szaladt egészen a barokkig. Azokig az angyalkákig, igaz? Na persze, ismerjük a római szarkofágokat, de ebben a Komenszky könyvtár pecsétje van, mutatta a boltvezető. Ez tévedés, ez kiradíroztatik. A könyvtáros úr jutalmazott meg ezzel, amiért Karlsteinnek ajándékoztam a Szent András éneket. Tudja-e, hogy én várgondnok lehettem volna Karlsteinben? És miért nem lett? Mert elittam a kauciót. No, de vegye már át ezt a Donatellót, pénzre van szükségem. Még csak nem is nekem, de odakint vár a barátom felesége. Azért a barátomé, aki tüsszentett egyet a Sparhert fölött, és szétverte a képét a lemezen, hát most a felesége fonott kalácsot akar sütni neki. Ha látná, hogy néz ki, ha fel lenne kötve még a karja is, akkor a régi időkben szép, jövedelmű koldus lehetett volna. No, vegye meg ezt! Hanyta fél térdre ereszkedett, lekapta a sapkát,

0: sapkáját, s főúri módon hajlongott. Álljon fel! Nyugtalankodott a boltvezető. A Donatellót megveszem magamnak. De mi volna, ha a Fausttal az október 28-a utcában próbálkozna? Ha megengedi, oda telefonálok. A boltvezető kitolta az ablakocskán a telefont. Hányta, feltette a szemüvegét, és mint hogy betéve tudta valamennyi antikvárium számát, rögtön tárcsázott is. Haló? Ki beszél? Kozel úr? Nekem is, Kozel úr, nekem is, meglepetés, itt én vagyok. Hányta, az osztrák kutatótársaság tagja. Igen, éppen most érkeztünk kocsival, Zbraslavból. Nem, innen a Tudományos Akadémiáról hívom, és egy óriási meglepetésem van a számára. No de kérem, nem, esküszöm, bizonylaton van róla Menzel professzortól. A maga számára pedig volna egy kis specialitásom. Velenovszky mikológiája. Igen? Akkor már indulok is. Letette a kagylót, és lehajolt, hogy belásson az asztalokhoz. Kisasszony, kérem, írjon nekem, legyen szíves egy olyan bizonylatot, hogy a selejtezés során nekem ajándékozta Velenovszky mikológiáját, én majd aláírom magamnak. Ne hányta úr, ez nem megy. Kérdezze meg inkább még a Skozsebka utcait is, nevetett a pénztárosnő. Pompás ötlet. Megengedi, hölgyem? Kérdezte, és már tárcsázta is a számot. Kucsera úr bent van? Kérném akkor. Tenyerével letakarta a kagylót. Most majd megtudja, ki vagyok én. Maga az, Kucsera úr? Hajolt meg kisvártatva a telefonnak Hanyta. Emlékszik-e még Kucsera úr azokra az időkre, amikor együtt jégkorongoztunk a válogatottban? Hogy ki? De hát én a Hanyta vagyok. Balszárnyon játszottam. Az a Hanyta, akiről maga mindig azt mondta, hogy olyan a stílusom, mint Rudi Bálnak. Játékintelligencián pedig, mint Bibi Torriáninak. Nem. Éppen most érkeztünk Nyelnyikből, a levéltárból. Nem. Kobiliszből hívom. Kidurrant a gumink. Van nálam azonban néhány olyan értékes könyv, hogy el lesz tőlük ragadtatva, nem valami konvolútum, és roppant gazdagon színezett. No, hát úgy egy óra múlva ott vagyok magánál, és viszek magammal még néhány praktikus dolgot is, Szmotlahitól a gombák és a csekonyha, ha? Aztán az a bizonyos Moha könyv, hogy miért olyan sürgős, hogy ráér? Hát nem tudja. Borzalmas szerencsétlenség történt nálunk a telepen. Minden leégett, még a gépek is. Nekem is csak azt sikerült megmentenem, ami rajtam volt. Szóval egy órán belül ott vagyok. És letette a kagylót. No, milyen vagyok? Nézett a pénztáros nőre. Maga egy tündéri, egy csirkefogó. Nevetett a pénztáros nő, és elpirult. Nem haragszik. Ugyan, hölgyem, egy gentleman mindig tudja, mi illik. Hanyta kihúzott az aktatáskájából egy könyvet, letette a pénztáros nő elé. Egy intelligens hölgynek tudnia kell, hogy ki volt Michelangelo. Ezt a könyvet Roland írta róla. Csekély 8 korona, mondta. Tőlem pedig egy 10-es. Tette elé a boltvezető a pénzt, és zárunk, dél van. Az automata büfében, ott rögtön szemben az antikváriummal, Hanyta egy pohár ürmöst vett. Aztán visszavonult egy sarokba, szürcsölgette az italt, és az enni jövő emberek futószalagját figyelte. Látta a kirakaton át, hogy az emberek előbb megállnak, csak úgy futólag megnézik a kirakott tyúkokat, libákat, vagdalt húsokat, cigánypecsenyéket, szendvicseket, és látta, hogy eldöntik végül, hogy mit választanak. Figyelte, hogy megnyalják a szájuk szélét a döntő pillanatban, s ahogy nyelnek egyet hozzá, és aztán bejönnek, beállnak a többiek közé, és várják, amíg rájuk kerül a sor. Közben bámészkodnak, szórakoztatják egymást. hogy aztán, amikor szemtől szembe kerülnek a kiszolgáló nővel, rettenetesen elkomolyodjanak. Hanyta legfőképpen ezt a pillanatot figyelte. A pillanatot, amikor csak nem mindenki megmerevedik, lesve, vajon a legszebb darab húst kapja-e a tárról. Aztán az embereknek azt az irgalmatlanul szigorú pillantását figyelte meg, amit a mérlegre vetettek, hogy vajon nem rövidítik-e meg egy fél dekával őket? És végül azt, hogy mindegyik viszi a maga ételét a sarokba, és aztán ősemberként dobálja magába. Mikor kiitta a pohár űrmöst, Hanyta lecsípett egy kis ágacskát az aszparágusról, és úgy dugta bele az aktatáskájába, hogy egy kicsit kilátszott belőle. És amikor újra szétnézett az evőkön, s látta azt a sok serény és egészséges étvágyat, visszaadta a pohárkát a csaposnak, és megjegyezte. Érdemes megnézni ezeket az emberkéket. Amikor nyulakat tenyésztettem, egyszer elfelejtettem nekik enni adni. Este 10-kor eszembe jutott a dolog, gyorsan bedobtam hát a ketrecbe egy kis lucernát. Hát azok éppen így estek neki. Hanyta a lehajló fejekre és a mozgó állkapcsokra mutatott. Aztán kiment a lengőajtón, és az utcán jóformán futásnak eredt. A kapuajban már újra gondolataiba mélyedve lépkedett, az udvaron pedig ezzel fordult a főnökhöz. Hát nem dühítő. A piacon nincs egy deka hagyma sem, és ráadásul fácán sincs. Az aktatáskájára mutatva megtoldotta, így aztán a lelkem megörvendeztetésére vettem egy aszparáguszt. A főnök azonban csak fel alá járkált az udvaron, és Hanyta tudta, hogy most borzalmasabbnál borzalmasabb szavakat gyűjtöget magában, és hogy éppen ezért gyorsan mondania kell valamit. Egyébként azt beszélték a piacon, főnök, hogy egy részlegvezető elment vadászni, az erdész keresett neki egy szarvas tehenet a kölykével együtt. Azt úgy mondják, hogy felhajtott egy szarvas tehenet a borjával, javította ki a főnök. Na igen. És aztán, hogy az a részlegvezető főbe lőtte azt a szarvas tehenet. Jézus Mária, mondd, melyik testrészeddel hallgattad ezt? Nem a kezeden jártál? Azt úgy mondják, hogy leterítette a szarvas tehenet, és nem főbe. Fője a disznónak van meg neked. Hát akkor elejtette. És aztán azt beszélték még, hogy utána kimetszett a combjából egy darabot, és elment. Hol hallottad ezt? Ott beszélték, no, de úgysem érdekes az egész. Hogy nem érdekes? Tudod te, micsoda disznóság otthagyni egy szarvas tehenet a bőrében és meglógni? Dühöngött a főnök. Hiszen az egy csirkefogó, egy gazember, egy rabló, egy vadorzó. Miért? Mit kellett volna tennie? Kérdezte Hanyta, és igyekezett minél bárgyúbban nézni a főnökre. Mit? Hát ilyenkor nuku szertartás, mi? Nuku hálaadás Szent Hubertusnak, mi? Kinek? Szent Hubertusnak, a vadászok védszentjének, hiszen egy vadász számára az a legfőbb, a szertartás. És hogyan kell tulajdonképpen lelőni egy szarvast? Én azt hallottam, hogy a szarvast megbabonázni is lehet. Hogy micsodát? Hát, hogy megbabonázni a szarvast, no. Hogy leselkedni kell az erdőirtásban, és hogy amikor az a marha kijön az erdőből, akkor a szemébe kell nézni, és úgy csinálni, hogy bé. És ettől a szarvas felfordul, és vége. Jézusom! Tépte a fülét a főnök. Hát, egy szarvas, az erdő látomása, királya, hát az valami közönséges tehén, hiszen ha csak rálépsz egy ágacskára, már is elillan. Csak amikor rajta van szegénykén a bőgés, csak akkor veheted óvatosan csővégre a lapockáját, mert akkor nagy beteg. Hiszen bőgéskor elveszti súlyának egy harmadát, annyira gyötri a bőgés. Olyankor belefekszik egy pocsolyába, és úgy csinál, hogy bőgte érzéssel a főnök. És milyen sokáig tart az a párzási idő a szarvasnál? Hát az neked valami nyúlféle talán. Nem párzási idő, de bőgés. Ez már ilyen precíz vadásznyelv. És a szarvast nem lövik, hanem elejtik. A szarvasnak nem szarva van, hanem agancsa. És amikor elejtik, akkor a tűzbe rogy. És a vadász leveszi fölötte a kalapját, és megvárja, amíg a szarvas kialszik. Közben meg imádkozik, és hálát ad Szent Hubertusnak a zsákmányért. És a főnök levette fejéről a mici sapkát, és összekulcsolta a kezét. Nézd csak, mondta békésen, és hanytába karolt. Elvezette az udvar közepére, ott letérdelt, és ujjával rajzolt valamit a koszos földre. Mi ez? Kérdezte. Egy kecske, felelte hanyta, és Mazsenkára nézett, aki az egyik ládában állt, és a mutató ujját forgatta a homlokán. Egy szarvas, egy kihalott szarvas, üvöltött fel a főnök. De aztán csöndesen folytatta. Az pedig, aki a vadászt vezette, vagyis a vadászterület tulajdonosa, vagy az erdész, ekkor letör egy ágacskát, és egy vadásztőrön átnyújtja a vadásznak. És akkor az ágacska egyik felét beletörik oda, ahol bement a golyó, és ezt a helyet sebszájnak hívják. Jó, de mi van, ha több sebszáj van? Mit mondtál? Kérdezte a főnök, noha jól hallotta. Hát, hogy mi van, ha szarvas söréttel lőtték le? Ökör. Mit kevered ide a vadorzókat? Egy vadász, egy igazi vadász, nagy vadra csak golyóval lő. No, aztán az ágacska másik felét a szájába teszik, ez az utolsó falat, és a főnök letépett a hanyta aktatáskájából kilógó aszparágusból egy darabot, aztán újra letérdelt, és betűzte a rajzon azokra a helyekre, amelyekről beszélt. A pofa vadász nyelven száj, ugye? Kérdezte hanyta. Száj, persze, hogy száj, kiabálta a főnök, és még nagyobb ordibáláshoz gerjedt be, amikor hanyta kinyitotta most az aktatáskáját, és kirázta belőle a kis aszparágusz ág maradékát. Ugyanis eszébe jutott az a bizonyos 15 macska. Az udvarra azonban egy kis targoncával betrappolt Kizurová asszony, akinek az a kis targoncája úgy össze volt drótozva, hogy valahányszor jött, éppen csak, hogy szét nem esett a mérlegig. Ott aztán rendszerint szét is esett, de Kizurová asszony mégis boldog volt, hogy nem az utcán hullott darabokra. Most egy kísérlet következik, szólt oda hanyta Mazsenkának. Csak figyelje, hogy veti majd magát a főnök oda, abba a papírhalomba. Fölemelte az első keze ügyébe akadt könyvet, és föllapozta. A legfelsőbb bíróság határozatgyűjteménye volt, hanyta azonban olyan hangosan, hogy a mérlegnél is hallani lehessen, így kiáltott fel. Mi csak Mazsenka, milyen gyönyörű szarvas fényképek vannak ebben. Kár, hogy német. Mit csináljak vele? A mérlegnél a főnök hegyezni kezdte a fülét. Über das Forstwesen. Mit csináljak vele? Ismételte hanyta, és amikor látta, hogy a főnök bekapta a horgot, és visszanyerte lelki egyensúlyát, hatalmas ívben belehajította a könyvet a 20 mázsás papírhalomba. Te ezt direkt csináltad, jajdult fel a főnök, és egyetlen ugrással belevetette magát a papírtengerbe, és aztán vergődve, küszködve elindult benne arrafelé, amerre a könyv esett. Te, amikor nagyon jól tudod, mennyire szeretem az ilyesmiket, és ha ez még ráadásul Raubichl tanácsos alapvető munkája volt. Csak ugyanez a név volt a címlapon, de miért nem szólt rögtön? Csodálkozott hanyta. Te, börtöntől telék! Kizurová asszony kerekeivel az égnek fordította targoncáját. Hanytaú, segítene nekem? Kérdezte.
1: De hát ez csak természetes, nagyságos asszonyom, mondta Hanyta, és oda kiáltotta a főnöknek.
0: Már langyos, forró.
1: De nagyon jól tudta, hogy a könyv lecsúszott le egészen a pincébe. Műszak után Hanyta a plébániára járt, és segített a sekrestésnek fát vágni. A falhoz ragasztva egy fészer szolgálta különféle kiselejtezett szertartási eszközök, kegyszerek, felszerelések raktárául. Régi padok, pódiumok, törött gyertyatartók, meg néhány tucat faszobor állt benne, ez utóbbiaknak azonban semmi közük sem volt a művészethez. Régi mesterek keze helyett a faangyalok és faszentek gyáraiból kerültek ki. A reverendissimus a mellékoltárok lebontásakor rendelte el, hogy a megrongálódott szobrokat tegyék a raktárba. Mit bámul úgy, mint a kiszöktek volna a méhei? Kérdezte Hanyta. Ezek a mi báránykáink lassan az idegeimre mennek. Összelopkodják a parkokból a virágokat, elborítják velük az egész oltárt, és aztán még ők jönnek a szemrehányásokkal. Hát igen, ha maga csak ugyanaz Isten szolgája volna, akkor minden nap friss vizet adna a virágoknak, levágná a száracskájukat, és sót is szórna a vázácskákba. Ti, 120 vázácska, ebből a fele befőttes üveg, meg a Helios márkájú marhagulyás konzervdoboza. Ha maga ilyen ideges természetű, akkor miért nem nősült meg? Hiszen az olyan gyönyörű, amikor az ember a bizalmába fogad valakit, és amikor éjszaka felrázza a feleségét, és elkezd vele üvöltözni, most már végre legalább tudom, kivel lakom egy fedél alatt, és magára rántja a kredencet. Akkor bizonyára megbékültebben nézne a világra is, meg a magához közel állókra is, magyarázta Hanyta. Aztán megkérdezte, melyik angyalt húzzam ki? Az mindegy, Hanyta úr. Talán azt, amelyiknek a hátából az a lánc csordogál. Kihúzták Gábriel arkangyalt, aki hatalmas robajjal törtetett át a többieken, és közben megrongált a lángoló pallosát. Mire feltették a bakra, megizzadtak. Olyan ez, mintha valami szanitécek volnánk, jegyezte meg Hanyta, és belenézett Gábriel élénk, tágra nyílt szemébe. Házasságnak különben még az is nagyon jót tesz, ha jönnek a gyerekek. Milyen kedves dolog az, amikor az ember fiát csendőrök hozzák haza, és a kislánya miatt egyfolytában egy frázban él, reszketve, hogy valaki lépre csalja.

0: Bocsánatot kérek, tilos rádió?
1: Lágas a lábcsír! Egy százas ér a lábcsír!
2: Te ne legyél mérvadó! Neked alkalmi a kötényed!
3: Mutko, gyövök ide, azt akkor lettem itt.
4: Öreg, az rámos komoly. Ténylegesen öreg. Ide gyökt, és aztán itt is volt. Ja. Normális. Mire célod ezzel?
0: Csakolom, bocsánatot kérek, tilos rádió?
2: Ezt kérdezted 3 perccel ezelőtt belezavarodtál. Ha én kútba ugrok, akkor ne vonatkoztas hol ide, hol oda, hol ide, hol ide. Álljunk meg akkor itt most egy percre. Hátrább a vicaverzával. Egyet kell csak megkérdezni, hogy mekkora, és hogy felről le, vagy lerről fel, nem?
4: Tilos fiam, hát itt aztán tényleg nem szabad.
0: Ja, hát be csak, hogy itt van ez az FM 90.3, izé.
4: Hát a pont ez a tilos. Ugyan figyelj, fia. A FM 90.3, hát az tilos. A tilos a rádiózás végig.
5: Tilos.
4: Hát ez az, azért kell a jótékonysági felhívással korrigálom.
0: Ha, adószám. Adószám, nem?
4: Na, ezt öreg, ezt bogarássza ki.
2: Egyet kell csak megkérdezni, hogy mekkora, és hogy felről le, vagy lerről fel, nem?
0: Jó, van, megmondom, jó? Na. Megmondjam. 18.00, nem?
4: Na jó, de utána jön a 24.54, igaz? Ha nem, de...
0: Aztán meg a 2.
4: Meg a 43. Na most ezt jó megmondtuk.
0: Jó, van, akkor erre be kell fizetni azt a izet, nem?
4: De mit, fiam? Micsoda?
5: 1%.
4: Hány száz? Mennyi sok száz?
0: Hát de nem száz, csak 1%.
4: Jó. Na ez volt a jótékonysági felhívás, igaz, fiam?
0: Igen, már valaki
5: nem fizeti be, pofárunk, jó?
4: Az igaz?
5: Tilos.

Tilos Rádió. A Keltakarót halljátok. És benne folytatjuk Mihail Bulgakov, a Mester és Margarita című regényéből készült rádiójátékot. A szokásos zenei aláfestéssel. Jó hallgatást!

0: Én csak annyit mondok, hogy a regénye még sok meglepetést okoz.
1: Ez nagyon szomorú.
2: Bulgakov, a mester,
3: Darvas Iván
2: és Margarita,
3: Rutkai Éva.
2: Harmadik rész.
4: Utánam hallgató. Ki állította, hogy nincs a földön igaz, hűséges, örök szerelem? Megérdemli, hogy kitépjék a hazug nyelvét. Utánam hallgató. Csak én utánam. Majd én mutatok neked ilyen szerelmet. Mindenek előtt tárjuk föl a titkot, amelyet a mester nem akart elárulni Ivánnak. A mester szerelmesét Margarita Nikolájevnának hívták. Különben híven rajzolta meg szerelmét. Margarita épp oly szép volt, mint amilyen okos. Amikor Poncius Pilátus történetét olvasta, így kiáltott föl.
5: Ebben a regényben az én életemet írtad meg.
4: Amikor egy Latumszki nevű kritikus az Óhit harcosa címet gyalázatos förmedvényt írt a kéziratról, Margarita szép arca eltorzult. Öklével az asztalt verte.
5: Megmérgezem ezt a Latumszkit! Megmérgezem!
4: És amikor a gyalászkodó cikkek özönétől a mester mélakórba esett, milyen okosan szólt.
5: Ne haragudj, amiért arra bíztattalak, hogy próbálj közzétenni egy részletet. Tudod, mit kellene tenned? Itt hagyni csapot, papot és elutazni délre. A fekete tengerhez.
4: Makacsul kitartotta mellett, és a mester, bár valami azt csukta benne, hogy nem fog elutazni, nem ellenkezett tovább, megígérte, hogy a napokban elmegy.
5: Én magam váltom meg a jegyedet.
6: Ennyi maradt a 100 000 rubelből. Körülbelül 10 000. Tessék.
5: Miért adsz ilyen sokat?
6: Mert félek. Félek a tolvajoktól. Tartsd magadnál. Vigyázz rá, csak amíg elutazom.
5: Jó. Drágám. Drágám. Most mennem kell. Szívesebben meghalnék sem, hogy ilyen állapotban magadra hagyjalak, de várnak. És nem tehetem meg, hogy de holnap jövök. Kérlek, nagyon kérlek, hogy addig se félj. Ne félj semmitől.
4: Ez alkonyatkor történt. Egy októberi napon. Talán még emlékezel rá, hallgatom, hogy a mester ezután éjjel 2 óra tájban elégette a kéziratot. Arra ébredt, hogy beteg. És a félelem, a magány. Margarita ugyan váratlanul megjelent, de későn. Megsiratta a kéziratot, megígérte, hogy reggel mindent beval férjének, s utána örökre visszajön a mesterhez. S már is elsietett, nehogy a távol léte feltűnjön otthon.
5: Ne félj, már alig néhány óra. Reggelre itt vagyok.
4: Még nekem, a kívülálló elbeszélőnek is elszorul a szívem, ha arra gondolok. Mit érezhetett Margarita, amikor reggel elment a mesterhez, és már csak hűlt helyét találta? Még szerencse, hogy a férjével nem szakított. Férje ugyanis nem érkezett haza közben. Margarita minden tőle telhetőt megtett, hogy valamit megtudjon a mesterről. Persze hiába. Akkor ismét hazament kis palotájába, és élt tovább, úgy, mint addig. Tehát hogyan él? Úgy gondolom, erről is illik végre ejtenem néhány szót. Bízvást állíthatom, hogy sok asszony szíves örömest felcserélte volna az életét az övével. A gyermektelen, 30 éves asszony egy nagynevű, híres tudós felesége volt, ki fiatal, jóképű, becsületes, csupaszív, és imádta feleségét. Egy gyönyörű, szép kertes magánpalota egész felső emeletét lakták ketten, az Árbád egy kis mellékutcájában. Istenek, isteneim, hát mit kívánhatott még ez a nő? Mit kívánhatott ez a nő, akinek a szemében örökké rejtélyes tűz lobog? Mi kellett ennek a fél szemére kissé bandzsi boszorkának, aki akkor azon a tavaszon mimózával ékesítette föl magát? Nem a gót stílusú palota, nem a körülkerített park, nem a pénz. Nyilván a mester kellett neki. Szerette. És hogy a mesternek nyoma veszett, és beröppent a nyugtalan földszagú tavaszi levegő, Margarita Nikolaevna sokkal jobban búslakodott, mint télen. Egyre gyakrabban gondolta, kivált a szürkület óráiban, hogy halott az, akit szeret.
5: Vagy én is meghalok, vagy el kell felejtenem. Így nem élhetek tovább. El kell felejtenem. Bármi áron is, de felejtenem kell.
4: Egy májusi napon, két nappal azután, hogy a mester a klinikán éjfél utáni hajnal előtti órán keserűen azt mondta a szerencsétlen poétának, Ivánnak, hogy szerelmese elfelejtette őt, két nappal ezután déltájban Margarita furcsa előérzettel ébredt a hálószobájában.
5: Ma történik valami. Az nem lehet, hogy ne történjék. Végre is miért kellene életem végéig gyötrődnöm? Igaz, hazudtam, megcsaltam a férjemet, kettős életet éltem, de ezért nem járhat ilyen kegyetlen büntetés. Nem, nem, nem, ma vége a szenvedésnek.
7: Mit főzzek ma ebédre, Margarita Nikolajevna?
5: Mindegy, felöltözöm, és azt hiszem, lemegyek egy kicsit sét.
7: Jaj, Margarita Nikolajevna, hogy mi történt tegnap a színházban? Pogoli zűrzavar, egy bűvész vagy egy mágus, hát olyan mutatványokat produkált, hogy mindenkinek tátva maradt a szája. Azt a párizsi divatboltot varázsolt a színpadra, és minden néző, mármint a nők, olyan ruhát vagy cipőt vagy harisnyát választhatott, amilyen csak akad, és teljesen így.
8: De már Natasa, hiszen maga nem is volt tegnap színházban.
7: Hát én nem, de a Darja mesélte, aztán amikor az előadás véget ért, és a közönség kitódult az utcára, egyszer csak minden nő anyaszült mesztelen álltott.
8: Mi kérdezik? De Natasát nem szégyeli magát. Sorban állás közben a nők tücsköd bogarat összehordanak, és maga mindent elhisz.
7: Anya szülte? Hát hogy a mágus segítje, egy kétlábon járó kandúr állítólag lefejezte a konferenciét, mert hogy ez mindenfélét hazudott.
8: Látja, látja, csak vigyázzon.
7: De ez nem hazugság, Margarita Nikolájevna.
8: Jó, ha máskor nem hallgat Darja fecsegésére. Na jól van, ma szép idő van. Azt hiszem, elsétálok a Kremlig.
5: Miért nem adsz hírt magadról? A számüzetésbe küldte. Onnan is üzennek az emberek. Már nem szeretsz? Nem, nem, ezt nem tudom elhinni. Talán meghaltál. Akkor kérlek, bocsáss el. Engedd, hogy végre szabad legyek. Szabadon lélegezhessek.
6: Szabad? Azt hiszed, visszatarthatlak.
5: Ugyan már miféle válasz ez? Előbb tűnj el az emlékezetemből, akkor szabad leszek.
0: Határozottan szép idő van ma, nem de? Bocsánat. Bocsánat.
5: Tessék, itt a példa. Unatkozom. És ebben a szoknyapecérben igazán nem volt semmi kellemetlen. Kivéve talán azt a buta szót, nem de? Mégis, miért kergettem el a pillantásommal? Miért gunnyasztok itt a fal tövében egyedül, mint a füles bagoly? Miért vagyok kirekesztve az életből? Ma történik valami. Milyen furcsa temetés. A kísérők arcán csodálkozás, tanácstalanság. És ez a bumbogás. Esküszöm, eladnám a lelkemet az ördögnek, ha megtudnám, hogy éle még. Vajon kit temetnek?
9: Mihály Alekszandrovics Berlioz, a Tömegér nevű irodalmi intézmény elnökét. Bizony furán érezhetik magukat. Halottat kísérnek, és közben folyton azon kell töprengeni ők, hogy hová lett a feje.
8: A feje? Hogy a feje?
9: Ma reggel ugyanis ezt tetszik tudni. Az írók házában, ahol a halott fel volt ravatalozva, kilopták a fejét a koporsóból.
8: Hogy lehet az?
9: Ördög tudja. És főleg értetetlen, hogy kinek kellhet az a fej, botrány.
8: Várjon csak, ez az a Berlioz, akiről az újságok azt... Akinek a fejét a villamos vágta le.
9: Az, az.
8: Akkor hát irodalmárok követik a koporsót.
9: Azok bizony, írók, irodalmárok.
8: Ismeri őket?
9: Mindet ismerem, kivétel nélkül.
8: Mondja, nincsen közöttük Latunszky, a kritikus?
9: Már hogy ne volna. Ott vanni a negyedik sorban balról.
8: Az a szőke?
9: Inkább hamuszínű.
8: Olyan... papos?
9: Az. Úgy látom, maga gyűlöli ezt a Latunszkyt.
8: Erről nem érdemes beszélni.
9: Mert hogy ne volna érdemes Margarita Nikolájevna.
8: Maga ismer engem?
9: Már hogy ne ismerném.
8: De én nem ismerem magát.
9: Honnét is ismerne, pedig fontos ügyben küldtek magához.
8: Miféle ügyben?
9: Azért küldtek, hogy ma estére vendégségbe hívjam.
8: Miféle vendégségbe? Kihez?
9: Egy híres külföldi úrhoz.
10: Várjon, hová siet?
8: Aljas gazember!
10: Miért? Itt ült magába roskadva azon a padon, és könyörgött neki, hogy bocsássa el magát, hagyja szabadon lélegezni, tűnjön el az emlékezetéből. Nem így volt?
8: Honnan ismeri a gondolataimat? Ki maga? Milyen intézménytől van?
9: Én nem tartozom semmiféle intézményhez, és üljön vissza.
8: Kicsoda maga?
9: A nevem az Azello. De nem mindegy ez magának.
8: Mondja. Tud róla valami?
9: Hát mondjuk, hogy tudok.
8: Csak annyit mondjon meg, hogy él.
9: Él hát él.
8: Hála Isten!
9: Jaj, kérem, lehetőleg ne tessék lelkendezni és sopánkodni.
8: Igen, bocsánatot kérek, és mit akart tőlem az a külföldi? Vendégségbe hív, csak úgy az utcáról van, bocsásson meg.
9: Hát, hogy mit akar, azt majd idejében megtudja.
8: Értem már, azt akarja, hogy adjam oda magam neki.
9: Csalódást kell magának okoznom. Ilyesmiről szó sem lesz. Nagyon nyomós érdeke fűződik ahhoz, hogy oda menjem.
8: Talán ott... megtudhatok valamit róla? Igen, megyek.
9: Na, itt van. Akkor tessék, itt van ez a doboz. Dugj el gyorsan, mert mindenki ide néz. Jó hasznát veszi majd Margarita Nikolájevna, mert mi tagadás, jócskán megöregítette a bánat az utóbbi fél évben. Tehát ma este pontosan 9:30. Szíveskedjék mesztelen levetkőzni, és ezzel a krémmel bekenni arcát és egész testét. 10:00 felhívom, és mindent közlök, amit tudnia kell. Megértette?
8: Meg. Ez a doboz színarany. Érzem a súlyát.
10: Bá! Oda nézel, ott!
8: Mi a? Hol? Nem látok semmit. Az az Elló! Ez meg hová lett? Csodálatos. 20 évesnek se látsz. Ez a szára krém. Éve krém. És mi ez? Súlytalan lettem. Lebegek.
5: Tasson, mit szól hozzá? Szép vagyok.
7: Hogy csinált ez, Margarita Nikolájevna? És milyen mocsárszag van? Vagy mint a korhadó avar?
5: A krém.
7: A bőre? Ha, milyen a bőre? Sugárzik. Ha, világít.
5: Matasa, vigyél ezt a sok rongyot, vigyél a párfőmet, mindent. Tegyél, dugjél. Ékszert értéket ne vigyél, nehogy lopással vádolják.
7: Köszönöm. Csodálatos,
5: mindjárt 10 óra. Igen, amit éreztem ma reggel, az történik. El innen, el örökre. Hol egyszer üzem? Bocsásd meg, és felejts el. A sok bajtól, bánattól, boszorkánnyá lettem. Indulok, éboldogul, Margarita.
11: Itt Azazello beszél.
5: Jaj, drága Azazello.
11: Itt az idő. Repüljön fel. Ha elszáll a kapu fölött, mondja azt, hogy láthatatlan vagyok. Röpdösen egy ideig a város felett, aztán szálljon le a dorogomilovói régi temetőben. Ott várom. A bár egyébként a megboldogult Berlioz lakásában lesz.
5: Egy seprő, drága Eltor! Gyerünk!

0: Kì đại nương.
1: Ngày à già mẹ. Hogy fényben, vörösebb a hajam, s nagyobbak az agyarai, mint a valóságban. Egyébként ő érzi, milyen kellemesen melegít a hold. Nos, hogy tetszett a repülés?
2: Gyönyörű volt. Csodálatos.
1: Jó a seprű.
2: Tökéletes.
1: Egyébként kissé megkésett, királynő. Na igen, ha? A bosszú.
2: Összetörtem Latusz kilakását. Az ablakon át repültem be. Kinyitottam az összes vízcsapot. Kalapáccsal szétvertem a zongorát, az ablakait. Tintát öntöttem az ágyába, aztán a térdig érő vízbe bedobtam a ruháit, meg a kéziratait.
1: Hey, szerencsés csillagzat alatt született ez a Latunszki. Ha otthon lett volna, ha őt is otthon találja.
2: Megölöm.
1: Hey, kár, hogy már nem az ókorban élünk. Nos, akkor szálljunk fel újra.

0: Ez Berli az lakása.
1: Ez volt, királynőm.
0: Ő a házigazda. Ez a hóri horgas a mécsesse.
2: Engedje meg, hogy bemutatkozzam. Nevem Korovjov. Csodálkozik, hogy nem ég a villany. Csak a legutolsó pillanatban gyújtjuk meg.
0: Csak azt nem értem, hogy fér el egy ilyen széles lépcsősor, meg egy ilyen óriási terem, vagy oszlopcsarnok, egy közönséges lakásban.
2: Mi sem egyszerű, hölgyem. Aki jártas az ötödik dimenzióban, annak nem kerül fáradtságba bármely helyiséget a kívánt méretekre tágítani. Többet mondok, ördöngős méretekre. No, de térjünk a tárgyra. Kegyed okosasszony valószínűleg kitalálta közben, hogy ki a házigazdánk.
0: Tudom.
2: Nagyon helyes. Eskütelenségei vagyunk mindenféle titkolózásnak, ködösítésnek. Volandúr, vagyis messzire minden évben bátor. Mivel azonban messzire aglegény, minden évben gondoskodnunk kell háziasszonyról. A háziasszonyságnak két feltétele van, ugyebár? Az egyik, hogy a hölgy Margarita névre hallgasson, a másik, okvetlenül a bál színhelyén kellett születnie. Nos, itt, Moszkvában, ahol jelenleg éppen tartózkodunk, 121 Margaritát találtunk, és tessék elképzelni, egyetlen egy sem megfelelő végül a szerencsés véletlen. Na de ne vágjak elébe. Nem utasítja el a háziasszonyi tisztet?
0: Nem utasítom.
2: Rendben, kövessen kérem. Egy pillanat. Nem fog félni semmitől.
0: Nem félek.
2: Messzire bal szeme üres és fekete, mint egy feneketlen kút. A jobb mélyén pedig aranyszikra villódzik, melyel mindenkinek a veséjébe lát. Parancsol! Itt, ebbe a kis szobába.
3: Üdvözlöm, királynő. És kérem, bocsássa meg házias öltözékemet. Megfájdult a lábam. De hát, nincs pardon. A bál mindjárt kezdődik. Jó.
0: Talán reuma?
3: Igen, a kíséretem is ezt állítja. Nekem azonban határozott meggyőződésem, hogy a fájdalmat egy elbűvölő boszorkány hagyta emlékül, akivel 1571-ben ismerkedtem meg a Brocken-hegységben, az Ördögsziklán. Ne, semmiség, nem. Általában 300-400 év alatt elmúlik. Apropó, mondja, magának nincsen valami fájdalma? Testi? Vagy lelki?
0: Nem messzire. Most, hogy itt lehetek az ön társaságában, éppenséggel kitűnően érzem magam.
3: Oh. Jöjjön hát. Előre is köszönöm a fáradozását. Ne izguljon és ne féljen. Most majd megfürdik és felöltözik. No, menjünk. Itt az idő.
4: Oda, a zuhany alá, királynőm.
0: Mi ez? Hiszen ez sós.
4: És piros.
0: Vér. Vér.
4: Most a másik zuhany alá.
0: Rózsaolaj. Máskor mindig megfájdult tőle a fejem. És most kábít. Elkábít.
4: Ez itt Behemoth, a kandúr.
0: Ó, a két lábam. Hallottam róla.
5: Pár rózsaszirom egy cipő, egy darab diadém a hajába gyémánt, egy darab medálion, fekete úszkárral a nyakába, aranyláncol.
0: És a báli ruha.
5: Kézem?
0: És a báli ruha. Karmester.
2: Johann Strauss, mondja neki, köszöntöm, keringő király. És most jöjjön, fogadjuk a vendégeket az első zsákkúra feleségével. Figyelmére ajánlom, királynő. Rendkívül érdekes egyéniség, pénzhamisító, hazaáruló, de igen tehetséges alkimista. Attól vált híressé, hogy megmérgezte a király szeretőjét. Itt megállunk. Általában kivétel nélkül gyilkosok. Látja, az ott Caligula. Mögötte Messalina. Gyilkosok, de nagyon kedvesnek kell lennie hozzájuk. Zsák úr és a felesége. Ott, a kandallóban.
6: Királynő.
2: Most egy kellemetlen nő személy. Örökké a zsebkendőjéről panaszkodik.
0: Miféle zsebkendő?
2: Már elégett a kájában, a folyóba dobta. De nem ér semmit. Mire fölébred, az éjjeli szekrényén a zsebkendő.
0: Miféle zsebkendő?
2: Egy kis kék szegély. Tudnélik, a kávéház gazdája, ahol pincérlány volt, behívta a kamrába. A lány 9 hónappal később a fiúcskát, akit megszült, kivitte az erdőbe, a szájába zsebkendőt gyömöszölt, aztán elásta a kisfiút. A bíróságon azzal védekezett, hogy nem volt mivel etetnie.
0: És hol a kávéház gazdája?
5: Már engedje meg, királynő. De miköze ehhez a gazdának? Elvégre nem ő folytotta meg a gyereket az erdőben.
0: De vissza! Hogy mersz beleszólni?
5: Jaj, a fület!
0: Nagyon örülök, királynő, hogy eljöhettem a bálba. Én is örülök, hogy látom, kedves Frida, ó király. Ma este igya le magát a sárga földig, Frida, és ne gondoljon másra. Királynőm!

0: fáradt vagyok, s fáj a jobb térdem. Mindenki azt csókolta meg.
1: Befejeztük. Az utolsók a brokkoli kézengúzok voltak, több gyilkos már nem jön. Most végigjárjuk a termeket, hogy a tisztelt vendégek érezzék gondoskodásunkat. Jöjjön!
2: Királynő!
3: Királynő!
4: Királynő!
5: Királynő!
3: Királynő!
5: Királynő!
3: Királynő!
1: Látja, a medencében pezsgő, abban fürdenek. A más konyak.
0: Fáradt vagyok.
1: Haja, a bárban jeges medvék mulatnak, meg tigris.
0: Fáradt vagyok.
1: Az utolsó jelenésünk. Aztán vége.
6: Szabadok vagyunk.
7: Mi van a tálcán, azaz?
0: Felnyílik a szeme, hiszen ez él, lát!
7: Ki ez a fej?
8: Mihály Alekszandrovics Berlioz. Ön mindig lelkes terjesztője volt annak az elméletnek, hogy a fő levágásával az élet megszűnik, és az ember a nem létbe távozik. Itt vendégeim előtt, noha a jelenlétük éppen nem igazolja az ön elméletét, örömmel közölhetem elmélete szellemes és helytálló. Egyébként egyik elmélet sem különb a másiknál, és nem is rosszabb. Van olyan felfogás is, miszerint mindenkinek az ő hite szerint adatik. Hadd legyen így, ön a nem létbe távozik, én pedig örömmel iszom a létre, az életre, abból a serlegből, amely az ön koponyája változik. Egészségükre, hölgyeim és uraim!
7: Mit iszik?
9: Természetesen vért.
0: Nézze, átalakul a foltozott hálóink helyett.
9: A pedig eredeti damaszkuszi.
0: A koponya pedig...
8: Te is vigyel belőle.

0: és uraim, vissza az enyészetbe!
1: A kísérlet tagjai és önt bál királynőm szobájában várja messzire.
2: Szabadok vagyunk.

0: az első villamos.
1: Hála Isten.
2: Na. Asztalhoz, barátaim. Nos, hogy van? Nagyon elfáradt?
1: Oh, nem, messzire.
2: Margó királynő, ide mellém. A telihold éjszakáját a végén szűk körben ünneplem barátaim és szolgáim társaságában.
1: Azt hiszem, ideje lenne hazamenni. Késő van.
2: Hová siet? Hová siet?
1: Köszönöm a meghívást, messzire.
2: Üljön csak vissza. Jutalmat nem vár? Nem akar valamit mondani, búcsúzó?
3: Nem akar valamit mondani?
1: Nem, semmit. Legfőjebb az, hogy nagyon jól mulattam a bálon, és ha még tartana, készségesen oda tartanám a térdem, hogy ezrével csókolják meg a gyilkosok a kasztófa virágot.
2: Helyes, nagyszerű. Így kell viselkedni.
3: Így kell viselkedni.
2: Nem kér semmit. Ne is kérjen. Kivált olyanoktól, akik erősebbek magának. Akkor majd maguk ajánlják fel, önként megadnak mindent. Üljön le, büszke asszony. Nos, Margó, mit kíván cserébe azért, hogy ma háziasszony volt nálam? Milyen kártérítést kíván azért, hogy mesztelenül csinálta végig ezt a bánt? Mennyire értékeli a térdét? Milyen kárt szenvedett vendégeimtől, akiket akasztófa virágoknak titulált? Beszéljen nyíltan, most már megteheti. Én szólítottam fel. Na, bátrabban. Bátrabban. Nos?
1: Tehát kérhetek valamit?
2: Követelhet, asszonyom. Egyetlen követelését teljesítem.
1: Azt akarom, hogy Fridának ne tegyék többé az ágya mellé a zsebkendőt, amelyikkel a gyermekét megfojtotta.
2: Maga kivételesen jó szívű, nemes lelki, nemes lelki teremtés. Így van?
1: Nem.

0: Köszönöm. Akkor minden jó.
1: Tudod mit, Behemót? Ezen az éjszakán nem élünk vissza egy gyakorlati dolgokban járatlan ember balfogásával.
2: Várjon!
1: Ez a kérésre nem számít, hiszen én semmit sem csináltam. Mit kíván saját magának?
3: Gyémántos Donna, legyen okosabb, hiszen a szerencse könnyen kisiklik a markából.
0: Azt kívánom, azonnal, ebben a pillanatban adják vissza szerelmemet, a mestert!
1: Legyen.

0: A hold. A teli hold. Te!
1: Nem sírj, Margó, ne kínosz. Nagyon beteg vagyok. Félj.
0: Nem, ne félj. Veled vagyok.
1: Na, ezt az embert jól elintézték. Adjatok inni neki valamit.
0: Így áll. Ne félj, hidd el, segítenek rajtad.
1: Köszönöm.
2: Látja, már magához tér.
1: Ígyni, ez már egészen más. Most már tárgyalhatunk. Ki maga?
3: Most már senki.
1: Honnan jön?
3: A zárt osztályról. Elmebeteg vagyok.
0: Szörnyű szavak. Micsoda szörnyű szavak. Messzire ez az ember mester, az írás mestere. Gyógyítsa meg, megérdemli.
1: Tudja, kivel beszél?
3: Tudom. A szomszédom az elmeklinikán hontalan Iván, az a fiatal gyerek. Ő is beszélt magáról.
1: Jó, igen. Azzal a fiatal emberrel volt szerencsém találkozni a Pátriárka tónál. Engem is majd megbolondított, annyira bizonygatta, hogy nem létezem. De remélem, ön elhiszi, hogy én csak ugyan vagyok.
3: Kénytelen vagyok elhinni. De mit agadás? Jobban szeretném, ha hallucinációs jelenségnek minősíthetném. Bocsásson.
1: Hát minősítsen annak, ha úgy jobban tetszik.
0: Nem! Valóban ő áll előtted.
1: Mondja, miért nevezi magát Margarita mesternek?
3: Megbocsátható gyermetegség. Túlzottan sokra tartja a regényt, amit írtam.
1: Miről szól a regénye?
3: Poncius Pilátusról.
1: Miről? Kiről?
2: Miről?
1: Hát ez fantasztikus. Mutassa.
3: Sajnos nem tudom megmutatni. Elégettem a kéziratot.
1: Már engedjen meg, ezt nem hiszem el. Ilyesmi nem létezik. Kézirat soha nem ég el. Gyerünk, Behemót. Hadd csak ide azt a regényt. Na, rajta ülsz.
4: Parancsoljon.
0: Itt a kézirat. Megvan a kézirat.
3: Soka sincs nyugtom, ha süt a hold. Miért zaklatnak? Istenek! Miért zaklatnak? Nem, hagyd el engem, értsd meg, el kell hagynod, különben velem pusztulsz el. Nem írtam!
0: Nem hagylak el!
1: Nos, Margarita, rendelkezzék, mit óhajt?
0: Nagyon kérem, vigyenek vissza az alaksori lakásba, az Árbát mellék utcájába. Gyulladjon ki a lámpa. És legyen minden úgy, mint az előtt.
3: Ne vegye figyelembe ennek a szerencsétlen nőnek a szavát messzire. Abban a pincélakásban réges-régen más lakik, és az életben általában sose fordul elő, hogy minden úgy legyen, mint az előtt.
0: Messzire!
3: Szegénykém, szegény.
1: Sose fordul elő, azt mondja? Ez igaz. De mi mégis megpróbáljuk, jó? Korovjov!
5: Mogarics!
6: Igenis, kérem. Alojzin Mogarics.
5: Maga jelentette föl ezt az embert, miután regényéről elolvasta Latunszki cikkét?
6: Kérem, én...
5: Azt írta róla, hogy illegális irodalmat őriz a lakásán.
6: Kérem, én... Soha többé!
7: Na megállj! Tanuld meg, mire képes a boszorkán!
6: Összekarmolja! Segítség! Összekarmol!
8: Mit csinálsz, Margó? Mint egy dühös macska! Ne húzz szégyen!

0: tiltakozom! Ez nem szégyen!
1: Na, jó, elég. Tudnélik, kiszemelte a lakását, ugye? Bár aztán be is költözött.
2: Fürdőszobát is építettem. Maga a meszel és a fürdők.
1: Nagyon helyes, hogy fürdőszobát épített, úgyis fürdőket rendeltek, a mesternek jól van. Takarodjon!
2: Igen, is él!
3: Maguk még azon is túltesznek, amit Iván mesélt. Bocsánat, te voltál... Az, hogy akarom mondani. Ön volt az... Ön az a kandúr, aki felszállt a villamosra, ugye?
0: Én. Jól esik, hogy ilyen udvariasan beszél velem. A kandúrokat általában tegezni szokták, bár egyik sem hívott Brudert soha senki emberfiával.
3: Szerintem nem is egészen... kandúr. Biztosan keresnek már a klinikán.
1: Ugyan, de hogy keresik. Ez a korlapja?
3: Igen.
1: Tűzbe vele! Látja, ez bizony megsemmisült. Ez a lakónyilvántartókönyv a régi lakásból, ugyebár?
3: Az, igen.
1: Ki van ide bevezetve? Alojzi Mogarics. Volt? Nincs. És megy a tudomásul, nem is volt. És ha a szállásadója csodálkozni merészel, mondja, hogy csak álmodta azt a Mogaricsot. Mogarics. Ki az a Mogarics? Nincs dokumentum. Tehát ember sincs. A könyv ugyanis már ott fekszik a szállásadó polgártárs asztalán.
3: Ha nincs dokumentum, akkor ember sincs. Hát ezért nem létezem én sem, mert nincs dokumentumom.
1: Bocsánatot kérek, ez halucináció. Tessék a személyigazolványa, és a magáé is, Margarita Nikolajevna. Önök igenis léteznek.
3: Minden. Elvégeztünk messzire.
4: Tehát vissza az Árbáti Pince lakásba? És a regénye? A Pilátus?
3: Meggyűlöltem. Túl sokat szenvedtem miatta.
5: Ne beszélj, kérlek! Miért kínozol? Hisz tudod, hogy az egész életemet a regényedre tettem föl.
4: És az ihlet, az álmodozás nem fog többé írni.
3: Nincs már ihletem, és nem álmodozott. Én csak annyit mondok, hogy a regénye még sok meglepetést okoz. Ez nagyon szomorú.
4: Nem, cseppet sem szomorú. Nos, Margarita Nikolajevna, minden el van intézve. Nem haragszik rám?
5: Hogy mondhat ilyet messzire?
4: Akkor fogadja ezt el tőlem. Emlékül.
5: Aranypatkó brilliánsokkal. Nem, nem semmi szín alatt.
4: Vitatkozni akar velem? Fogja. Most pedig sok boldogságot kívánok maguknak.
5: Minden jót. A viszontlátás.
4: Viszontlátás. Viszontlátás.

0: hanem ami csehöcse értek az egészből, vajon nem hallatszott ki a muzsika, hogy általában a báli zenebor.
1: Ó, de! Hogy úgy kell rendezni, hogy ne hallatszék. Akkurátusan kell szervezni.
0: Ki az az ember ott a lépcsőfordulóban?
1: No, az nem lát, legfeljebb hal minket, ezért nyugtalan kicsit.
0: Nem a lakást figyeli.
1: Szó, ami szó, holmi szórakozott magántudósnak néztem, vagy holdfényben a lépcsőn epekedő szerelmesnek, de teljesen igaza van Margarita Nikolajevna, hát persze, hogy a lakást figyeli, és az a másik is lenne a kapuajban, és a harmadik is ott a kapuban.
0: Na, és ha bemennek a lakásba, és letartóztatják.
1: Föltétlenül bemennek, föltétlenül. Érzi a szívem, hogy ez lesz a vége. Nem most persze, hanem majd, ha elérkezett az ideje, de akkor már nem lesz érdekes.
2: Egy varjú vezeti a kocsit.
1: Nagyon jó sofőr. Pontosan hazáig viszi magukat. Kényelmesen ülnek.

0: kis ház alaksori lakásában minden pontosan ugyanolyan volt, mint az elmúlt esztendő ama tragikus őszi éjszakája előtt. Az ernyős lámpa alatt ott ült Margarita, és halkan sírdogált boldogságában, meg az átélt izgalmaktól. A másik szobában a díványon a mester feküdt, kórházi köntösével betakarva, és mélyen aludt. Margarita gyengéden simogatta a kéziratot.
1: Milyen füllett a levegő. Estére zivatar lesz. Az egész csak varázslat. A kézirat mindjárt eltűnik,
2: és én otthon a hálószobámban felébredek, és akkor nincs más hátra, mint hogy a vízbe folytsam magam. Nem.
1: Mindennek így kellett történnie. A mindenható Voland csak ugyan mindenható. Mindenható.
2: Mindenható.
0: És egy perccel később már Margarita is aludt. És aznap reggel semmiféle álmot nem látott. Ugyanabban az időben azonban, vagyis szombaton hajnalban, nem aludt egy moszkvai közhivatal egész emelete. Lázas nyomozás folyt Voland ügyében. Egy nyomozó Iván Nikolajevics Hontalant kereste fel az elmeklinikán.
3: És mondja Iván Nikolajevics, messze volt a forgókereszttől, amikor Berlioz a villamos elé esett?
0: A költőt azonban sajna már nem érdekelte a konzultáns elfogása és a megboldogult Berlioz fejének eltűnése.
4: Igen, messze voltam.
3: És a Pepita ruhás a forgókeresztnél állt?
4: Nem, egy közeli padon ült.
3: Pontosan emlékszik rá, hogy nem lépett oda a forgókereszthez, mielőtt Berlioz elesett?
4: Pontosan emlékszem, nem ment oda. Elterpeszkedve ült a padom.
3: A másik pedig maga mellett ült. Értem. Tehát hipnotizálták Berliozt.
0: Igen. Már tudták, hogy kit kell elfogni, és azt is tudták, hogy hol. Csak az volt a bökkenő, hogy ez egyelőre semmiféle módszerrel nem sikerült. Többször jártak a Szadovája 302 B számú házban, Berlioz volt lakásán. Még a kéményeket is átvizsgálták, de a lakásban soha senkit nem találtak. Pedig kétségtelen volt, hogy a lakásban valaki lakik. Annak ellenére, hogy az illetékesek határozottan kijelentették, hogy semmiféle Voland nevű mágus és bűvész nincs nyilvántartva Moszkvában, tehát nem is érkezhetett oda.
5: Aha, fölvették.
6: Mi a fenét akartok? Mit akartok? Hát, békén.
5: Ha pedig kimegyünk, megint senki nincs ott. A hátsó lépcsőt is őrizni kell. Persze, már azt is őrzik.
3: A háztetőre, a kéményekhez is őrséget kell állítani.
5: Rejtély, rejtély. Várjunk csak.
3: Halló!
7: A Szadovájáról beszélek. Életjelek. Kinyitották az ablakokat, és zongora meg énekszó hallatszik ki.
3: Igen.
7: Az ablakpárkányon pedig egy fekete kandúr sütkérezik a napon.
3: Óriási.
7: Bizony, elég óriási.
3: Köszönöm.
5: Befüllett a levegő. Igaz, estére zivatar várható.
3: No, gyerünk!

0: beszend a nagy lelkű Hegemonnak, hogy kínjaidnak vége!
1: Jó, Hegemon.
2: Bulgakov, a Mester és Margarita. Befejező rész.

0: A rekkenő nyári délután, miután a szadovájáról azt jelentették, hogy a volt Berlioz lakásban az élet jelei mutatkoznak, polgári ruhás férfiak csapata szállt ki 3 gépkocsiból a szadovája 302B számú ház közelében. Úgy látszott, hogy behatolásuk a 4. emeleti lakásba ezúttal eredménnyel jár. A nyomozókat egy hatalmas fekete kandúr fogadta, amely mancsai közt benzinfőzőt tartott, és rövid szópárbaj után tűzpárbajba bocsátkozott velük. Bár szinte mindegyik lövést talált, különös módon senki nem sérült meg. Aztán a kandúr, vagyis Behemót, meghallotta Korovjov hangját a szomszédszobában.
1: Messzire! Szombat van! A nap leáldozóban! Ideje indulnunk!
0: És tüzelőállásából a csillár tetejéről leszólt ellenfeleinek.
2: Sajnálom, uraim, de abba kell hagynunk. Mennem kell?
0: Revolverét elhajította, és benzint locsantott szét a szobában, amely magától meggyulladt, és mennyezetig élő lángot vetett. Amikor a szadováját fölverte a mindenfelől közeledő hosszú, piros autók vérfagyasztó harangszava, az udvarra kicsődült lakók láthatták, amint a 4. emelet egyik ablakán hatalmas füstcsóvában 4 sötét sziluett repül ki. Moszkva egyik legmagasabb épületének tetőteraszán 2 sziluett állt napszálltakor. Voland és Azazello. Maguk alatt látták az egész várost.
3: Már hűvösödik. Közeledik az ivatar messzire.
4: Érdekes város, ugye?
3: Engem azért Róma jobban inspirál.
4: Ízlés dolga. Hová lett a 2 jó madár, Korovjov és Behemót? Nélkülük mégsem indulhatunk.
3: Ahogy ismerem őket, valami csíny még biztosan kieszeltek búcsúzóul.
0: Korovjov és Behemót a bulváron állt, az írók háza előtt, s gyönyörködve bámulta a kovácsolt vaskerítésen túl emelkedő oszlopos krémszínű palotát.
5: Tudod, Behemót? Nagyon sok szépet és jót hallottam erről a házról. Nézd meg jól, drága barátom. Jó leső gondolat, hogy e födél alatt garmadával tenyészik a tehetség.
2: Ó, mint az ananász a melegházban.
5: Szóról-szóra úgy. Édes borzongás fogja el a lelkem, ha arra gondolok, hogy ebben a házban most talán éppen egy eljövendő Don Quixote, Faust, vagy éppen egy holt lelkek szerzője érlelődik.
2: Mit csinálnak azok ott a verandán?
5: Ebédelnek. És ehhez hozzátehetem, édes barátom, hogy ez igen jó, és nem is drága étterem. Jó magam pedig, mint minden turista, a továbbutazás előtt szívesen harapnék valamit, és meginnék egy korsó, jégbe üntött sört.
2: Én is. Gyerünk be.
5: Macskát nem enged meg be.
2: Ha nem, nem.
6: Így megfelel?
5: Kövér, rongyos, sapkás fickó, a képe, mint egy kandúré, kezében benzinfőző. Majd meglátjuk.
7: Kérem az igazolványokat.
5: 1000 bocsánat, kisasszonykám, miféle igazolvány?
7: Maguk írók?
5: Föltétlenül.
7: És hol az igazolványuk?
5: Elragadóan bájos hölgyem.
7: Nem vagyok elragadóan bájos.
5: Ej, de kár. Hát, ha nem úgy elragadóan bájos lenni, akkor ne legyen az. Nos, ha meg akarunk győződni arról, hogy Dosztojevszki író, akkor az igazolványát kell kérnünk. Nem. Lapozzuk föl bármelyik regényét, és igazolvány nélkül is azonnal meglátjuk, hogy íróval van dolgunk. Egyébként azt hiszem, nem is volt semmiféle igazolványa. Te mit gondolsz?
6: Akár így befogadok, hogy nem volt.
7: De maga nem Dosztojevszki.
5: Ki tudja? Ki tudja?
7: Dosztojevszki meghalt.
6: Tiltakozom! Dosztojevszki halhatatlan!
7: Az igazolványokat kérem, polgártárs!
5: Már engedje meg, de ez igazán nevetséges. Elvégre nem az igazolvány teszi az írót, hanem az, amit ír. Honnan tudhatja kegyet, hogy milyen gondolatok rajzanak az én fejemben, vagy ebben a kobakban hitni, vagy ebben.
8: Szabad lesz, polgártársa? Szabad lesz?
7: Adjanak utat a vendégnek!
5: Jaj, tessék, csak tessék!
8: Köszönöm.
5: Nem nekünk szegény vándoroknak, hanem ennek a szerencsés flótásnak jut a korsó jégbe hűtött sör. Helyzetünk síralmas, szinte reménytelen, nem is tudom mihez fogjunk.
9: Engedje be a polgártársakat, Szofia Pavlovna!
7: De Archibald, Archibald!
9: Erre parancsoljanak, polgártársak! Tessék! Gyerünk! Nem hallok még róla, hogy ki okozta szegény Berlioz polgártárs halálát a villamos alatt. Egy pepita ruhás alak, meg egy kandúr képű, illetve egy kandúr.
7: Igaz, igaz.
9: Na hát?
7: De én mindjárt tudtam, hogy ezek nem írók. Mi az ott, Ben? Jaj, csak el ne találjanak. Értem. Megvagytok! Megvagytok!
4: Mit jelent az a nagy füst ott lenn a bulváron?
10: Ég az írók háza, messzire.
4: Feltehetően ez a két jó madár.
10: Pontosabban Behemoth benzinfőzője. Hát ez meg ki? Lévi Máté.
4: Eha, téged aztán igazán nem vártalak. Mi áradban vagy, hivatlan vendég?
11: Hozzád jöttem, gonoszság szelleme, árnyak fejedelme.
4: Ha hozzám jöttél, miért nem kívánsz jó napot?
11: Én azt szeretném, ha mindörökre leáldozna a napod.
4: Légy szíves egy pillanatra eltűnődni, hogyan festene a föld, ha eltűnne róla az árnyék. Csak nem akarsz eltávolítani róla minden fát, minden élő lényt, hogy elgyönyörködhess a kopár fényben.
11: Nem óhajtok vitatkozni veled, vén szofista.
4: Nem is tudnál vitatkozni, mert ostoba vagy. Na, miért jöttél? Mondd el röviden, ne untass.
11: Ő küldött.
4: És mit üzen általad te rabszolga?
11: Nem vagyok rabszolga, tanítványa vagyok.
4: De? Nos?
11: Elolvasta a mester regényét, és arra kér, hogy vedd magadhoz őt, és jutalmazd meg örök nyugodalommal.
4: Miért ne veszitek ti magatokhoz a fénybe?
11: Mert nem érdemli meg a fényt. Nyugodalmat érdemel.
4: Mondd meg, hogy rendben van. Most pedig hagyd magunkra.
11: Uram kéri, hogy az asszonyt, aki szereti a mestert és aki szenvedett érte,
4: Margarita,
11: hogy őt is vegyétek magatokhoz.
4: Nélküled nem is jutott volna eszünkbe. Na, hord el magad! Azazello! Menj hozzájuk, intézzel mindent.
10: Meg lesz. Messzire.
4: Mielőtt az ivatar kitör, siess! Hát ti mitől vagytok ilyen kormosak?
12: Megjelentünk messzire, és várjuk a parancsait. Várjuk parancsait.
4: Zivatar közeledik. Nem sokára indulunk.
13: Amikor tegnap este elaludtál, a Jeruzsálem fölé érkező fekete felhőről olvastam. És most, itt is, ugyanúgy eltűnnek a házak, és talán a hidak is. Érzed, hogy hűvösödik a levegő?
14: Az ördögbe is, ha az ember meggondolja, mondd, Margarita, te okos nő vagy. Nem zártok a bolondok házába. Mondd, te komolyan hiszed, hogy mi tegnap a sátánnál jártunk vendégségben?
13: A leges legkomolyabb.
14: Persze, persze. Most már ketten vagyunk bolondok egy helyett. Nem, nem. Ördög tudja, hogy mi volt ez az egész. Ördög, ördöngösség.
13: Az ördög tudja, hogy mi volt ez, és hidd el, az ördög mindent jóra fordít. Hála néked, sátán!
14: Engem elraboltak a kórházból. Ez rendben. visszahoztak ide. Tegyük fel, hogy nem fognak el. De mondd meg nekem az Isten szerelmére, hogyan és miből fogunk élni. Hidd el, csak érted aggódom.
13: Kedvesem, egyetlenem, semmi se törd a fejed. Ezt már én gondolkozom helyetted. És ígérem neked, hogy minden jó lesz. Káprázatosan.
14: Légy eszednél, miért kötnéd össze az életedet egy roncs beteg koldussal?
13: Mennyit szenvedtél, szegényként. Ő szállak a hajadban, a szájad mellett ránc, és a szemed milyen üres. Tönkretettek, megnyomorítottam.
14: Akárhogy is esett, akármi jön, ezután ketten együtt fogunk elviselni.
13: Esküszöm az életedre, esküszöm a Pilátusodra. Minden jóra fordul.
15: Béke veletek!
13: Azazello, jaj, de jó! Jaj, de nagyszerű! Látod, nem hagynak el minket! Nyitom, drága Azazello, nyitom!
14: Azért legalább összefoghatnád magadon azt a lepernyeget.
13: Hol vagyok én már ettől?
15: Üdvözlöm a mestert!
13: Jaj, de
15: üdvözlöm!
13: Még sose örültem így semminek! De bocsásson meg Azazello, hogy mesztelen vagyok.
15: Sose feszélyezze magát.
13: Mit iszik? Ugye konyakot?
15: Nagyon hálás leszek.
14: Margaritának igaza lehet. Azt ördög küldötte ő itt. Nem is olyan régen, még tegnap előtt este azt bizonygatta Mivánnak a könyvigán, hogy a Pátriárka tónál igenis a sátánnal találkozott. Aztán valahogy megriadtam ettől, és hipnotizőkről, hallucinációkról kezdtem fecsegni. Mi köze ennek a hipnózishoz?
15: Az ördögbe is. Igazán kedélyes ez a kis pinceodú. Csak az a kérdés, hogy mihez kezdjen benne az ember.
14: Aztán én is ezen töröm a fejem.
15: Majd elfelejtettem. Messzire üdvözletét küldi, és azt üzeni, hogy meghívnám magukat egy kis sétára. Feltéve, ha van hozzá kedvük.
13: Mondd, hogy igen.
14: Örömest elmegyünk.
15: Jaj. És még valamit. Messzire ajándékot küld önnek. Egy üveg bort.
14: Nekem?
15: Ugyanaz a falernomi, amelyet Júdea helyi tartójai volt. Nézzék. Milyen csodálatos a színe. Mindent vérszínűre fest. A zivatar felhőket ott kin.
13: Vóland egészségére.
14: Ja, ez méreg!
13: Mester!
14: Margarita!
15: Jó. És most nézzük, mi történik otthon a kis gótikus palotában.
13: Natasa! Segítség! Jöjjön valaki!
16: Azt mondjam, mi történt? Úristen! Meghalt! Meghalt!
15: Minden rendben. Gyerünk a pinceóba.

0: Ya, csak néhány csepp. Ugyanaz a bor. Falernó.
1: Azazello, miért tette ezt velem? És a mester?
2: Mit tett vele? Gyilkos!
0: Jaj! Miért olyan ideges? Mindjárt feltámad. Na, jöjjön. Itassuk meg őt is.
1: Mester. Így áll.
3: Margarita. Margarita.

0: Hallhatatlanság. Mi történt?
1: Itt az idő. Dörög az ég, hallja? A lovak kinn a földet kapálják, a ház belére meg.
2: Már ért.
0: A regény kéziratát hozd, bárhová repülj.
2: Nem kell, minden szavát tud.
0: És egyetlen szavát sem felejted el?
2: Ne félj, én most már soha többé nem felejtek el semmit.
1: Akkor hát, tűz! Minden a tűzzel kezdődött, és minden azzal végződik.
2: Ég el, pusztulj régi élet!
0: Égj el, szenvedés!
1: Búl a városon, vár Bóland!
2: Szeretnék elcsúszni valamit.
1: Margarita, kísérd el! Itt, ezen a tisztáson várok. Búcsúzzatok el, de siessetek vissza!

0: Dios.
1: Nincs. Maga. Én meg csak várom.
0: Egyre várom. Hát eljött, kedves szomszéd.
1: Ugye a 118-asban van.
2: Már nem. Azért jöttem, hogy elbúcsúzzam. Az utóbbi időben maga volt az egyetlen ember, akivel szót értett.
0: Én állom a szavamat. Többé nem írok verset. Tudja, sok mindent megértettem, mi alatt itt feküdtem. Másról akarok írni.
2: Ez igazán nagyszerű. Írja meg a folytatást.
0: Miért? Maga nem akarja megírni? Ja, persze. Mit is kérdezek?
2: Én többé már nem írok semmit.
0: Dörög az ég.
2: Elkevívnak.
0: Várjon! Még egy szót! Megtalálta azt az asszonyt? Nem pártolt el magától?
2: Itt van ő is.
0: Milyen szép!
3: Szegényként.
0: Látja, minden jó lett.
3: Ahogy lennie kellett. Most megcsókolom magát, és úgy lesz magánál is, ahogy lennie kell.
2: Isten veled, tanítvány.
0: Nővér! Nővér!
4: Fél a hivatartó.
5: Nincs semmi baj. Hívom az orvost, segítünk.
0: Nem kell, köszönöm. Csak azt mondja meg, hogy mi történt odaállt a szomszédban. A 118-asban.
5: Odaállt? Semmi se történt.
0: Nővér, mondja csak meg az igazat. Én úgy is érzem. Nos, mi történt?
5: Meghalt a szobaszomszédja.
0: Tudtam. És azt is tudom, hogy még valaki meghalt most odakinn a városban. Egy asszony.

0: Isteneim, milyen gyászos az estébe borult föld, milyen sejtelmes a köd a láb felett. Aki bolyongott ebben a ködben, aki sokat szenvedett halála előtt, aki erejét meghaladó terhet cipelve röpült földünk fölött, tudja mindezt, és könnyű szívvel adja magát a halál kezére. A hattáltos paripa száguldása meglassult, és lovasaik előtt a hegyek peremén felbukkant a vérvörös telihold. Hatalmas terméskövek csillantak odalent, köztük mély hasadékok feketén lettek, ahová nem hatolt be a holdsugár. Egy sivár, lapos, köves fennsíkot a hold zöldes fénnyel árasztott el. Ide ereszkedett le Vóland, és nyomában a többiek.
1: Nézd, ott, a sivatag közepén, egy karosszékben ülő férfi, fehér palástban.
0: Nem hall minket, talán a kezét
1: dörzsöd. Magában beszél.
2: Szeretnék végigmenni a holdsugár ösvényen.
3: Mester! Regényét elolvasták, csak egyetlen kifogást találtak. Azt, hogy befejezetlen. Ezért akartam megmutatni a hőséget.
1: Mit beszél ott az az ember?
3: Hallgassák meg!
2: Hanocrival, gyűlölöm halhatatlanságomat. Gyűlölöm érdemtelen hírnevemet. Cserélni szeretnék Lévi Mátéval, a toprongyos csavargóval. Szeretnék végigmenni a holdsugár ösvényen. Hanocrival!
1: Bocsássa!

0: hegyekben nem szabad kiabálni.
1: Bocsáss előtt!
0: Ne könyörögjön érte, Margarita. Már úgyis közben járt érte az, akivel együtt akar fellépni a holtsugár ösvényre. Na, most már egyetlen mondattal befejezheti.
2: Szabad vagy!
3: A hegyek mennydörgésé fokozták a mester hangját, és ez a mennydörgés leomlasztotta őket. Csak a kis fensík maradt rajta a márvány karosszín, és a vörösbélésű fehér palástot viselő ember felállt a karosszékből.
2: Te is szabad vagy! Te is!
3: És futva megindult a holtsugár ösvény. A fekete vólánt pedig búcsút intett a mesternek és Margaritának, és kíséretétől követve eltűnt az égben.
1: Hallod, mit mondott? Te is szabad vagy.
3: Elbocsátott, ahogy én is elbocsátottam őt. Júdél 5. helytartóját, Poncius Pilátus.
1: Engem pedig soha többé nem kergetsz el. Én fogom őrizni álmodat.
0: Epilógus. Elmondja Iván Nikolájevics Ponirjov professzor, a Történeti és Filozófiai Intézet tudományos munkatársa.
4: Jó néhány esztendő telt el azóta. Amikor elbocsátottak a pszichiátriai klinikáról, emlékszem, még javában gyűrűztek Moszkvában a Voland ügy hullámai. A nyomozó hatóságok neves pszichiáterektől kértek tudományos szakvéleményt. Íme az egyik.
5: Egyszerű szuggesztióról van szó. Sebezhetetlen kandúr ugyan, kérem. A csillára nem lógott semmiféle kandúr. A polgártársak a hallucinációra, a semmire céloztak. És természetesen senki nem lőtt vissza önökre. Korovjov pedig... aki önökbe szugerált, hogy a csilláron egy kantúr csimpaszkodik, ez alatt a hátunk mögött szórakozott. Visszaélve rendkívüli hipnotizőri képességeivel.
6: És ki gyújtotta fel a lakást?
5: Természetesen ő, Korovjov, miután lelocsolt a benzinnel. De az is lehet, hogy maga Voland.
4: Ennek ellenére a fekete kandúrokra akkoriban országszerte rossz napok jártak. Mint például Armavírban.
7: Rendőrpolgártárs! Megvan! Megvan, behoztam!
8: De mit hozott be? Egy üveg vodkát? Egy macskát?
7: Macska! Ő a hipnotizőr! Csak most némának teteti magát. Illetve macskának, pedig ha egy jót belerúgok, teszem itt! Látják? Akkor a hátsó lábán kezd járni. Úgy sem szöksz meg, összekötöztem a mellső lábaidat, hipnotizőr uram. Nos, tehát itt van.
9: A cicám! Hol a cicám? Jaj, cicuskám, hát itt vagy. Képzeljék, csak nem ellopták. Na gyere szépen. De miért kötöztek meg?
8: Mert állítólag hipnotizőr.
9: Hogy micsoda?
7: Ki kell írtani?
9: Jaj, még hogy ki írtani? De rendőrpolgártársak, én kezeskedem érte.
8: Az állat mikor járt utoljára Moszkvában?
9: Moszkvában? Ez? Soha. Itt született Armavírban. Itt nőtt fel. Itt tanult egerészni.
4: A kandúrt kioldozták és visszaszolgáltatták a néninek. Szegény kandúr. A maga bőrén kellett tapasztalnia, mit jelent az alaptalan rágalmazás. De legalább 100 fekete kandúrt kiírtottak, vagy megcsonkítva szolgáltattak be a rendőrségnek. És a fekete kandúrokon kívül néhány embert is ért kisebb múló kellemetlenség. Rövid időre letartóztatták többek közt a következő személyeket. Leningrádban Volman és Volper polgártársakat, mindketten dupla V-vel írták nevüket, úgy, mint Voland. Szaratovban, Kijevben és Harkovban egy-egy Volodyint. Penzában pedig végképp érthetetlen okokból Vodcsinkovicsot, a vegyészeti tudományok kandidátusát. Azon kívül az ország különböző pontjain 9 darab Korovin, 4 Korovkin és 2 Karavajev került horogra. Mert
10: most már kétségtelennek látszik, hogy Korovjov taszította a villamos alá Berliózt, a kitűnő irodalmárt. Korovjov vagy Volant tébolította meg Hontalan Ivánt, a szerencsétlen költőt.
4: Ekkor ugyanis még bent voltam a tébolydán, bár, Isten tudja, abszolút gyógyultnak ma sem mondhatom magam.
10: A bűnbanda, mely közben feltehetően külföldre szökött, tüntette el Moszkvából Margarita Nikolájevnát.
4: Eltűnt? Na, persze, persze.
10: Miután a nyomozás végkövetkeztetése szerint előbb hipnotizálta őt. Fogadjuk el ténynek, hogy a bandát tette elkövetésére a nő szépsége bírta rá.
4: És a mester?
10: Amit azonban a nyomozás végképp nem tudott földeríteni. Mi vitte rá a bűnöző bandát, hogy a pszichiátriai klinikáról elrabolja a magát mesternek nevező elmebeteget? Nem sikerült megállapítani az elrabolt beteg valódi nevét sem.
4: Igen, ő is eltűnt.
10: És a bandavezér Voland szugerálta Hontalan Ivánba,
4: Iván Nikolajevics Ponírjov professzorba,
10: hogy rémálmaiban az ősi Jeruzsálemet lássa, meg a napperzselte koponyahegyet a három akasztott bűnössel a tetején.
4: Még ma is. Ma is. Az emberek közben lassacskán elfelejtették Volandot, Korovjovot és társaikat. De én telihold éjszakáján még ma is ugyanarra ébredek. Mindig ugyanarra. Koponyahegy, a három kereszt a fölfeszített testekkel, a kegyelem döfés.
11: Köszönd a nagy lelkű Hegemonnak, hogy kínjaidnak vége!
12: Ja, Hegemon.
4: Az álomban a természetellenes megvilágítás a legfélelmetesebb. Egy különös vihar felleg, amely tajtékozva borul a földre, mintha végpusztulással fenyegetné. A feleségem ilyenkor injekciót ad, és az álom folytatásában minden megváltozik. Az ágyamtól széles holcsugáros fény indul el, és rongyos kitomba öltözött veréstől megtépázott arcú fiatal férfi lépked rajta, a hold felé. Mellette vörösbérésű, fehér palástban egy másik.
13: Isten, Istenek, micsoda fertelmes halál. De mondd, kérlek, ugye ez a kivégzés nem történt meg igazán. Könyörögve kérlek, mondd, hogy nem volt.
4: Nem történt meg. Csak rémlátás.
13: Megesküszöm?
4: Esküszöm.
13: Ez nekem elég. Elég.
4: És feljebb, egyre feljebb emelkedik a hold felé, magában mondva utitársát.
9: Elég!
4: A holdfény felszökik, hold folyam árad belőle, és kiömlik mindenfelé. A hold bolondozik és játszik, táncol és szögdécsel.
9: Elég! Ez nekem elég!
4: A hold áradatból egy mesebeli szépségű nő válik ki, és egy riadt, borostás arcú férfit vezet kézen fogva lefelé.
12: Esküsz.
9: Megesküszöm rá?
12: Csak rémlátás. Nem történt meg.
9: Ugye nem volt kivégzés?
12: Nem.
4: Mester, így végződött tehát?
12: Így végződik, tanítvány.
9: Így.
4: Látja, minden jó lett.
9: Minden úgy lesz, ahogy lennie kell. Megcsókolom a homlokát.
4: Margarita! Az asszony hátrál, távolodik, és útitársával együtt egyre emelkedik a hold felé. A hold kitör magából, fény áradatot zúdít le, mindenfelé fröccsen a fény. A szobát hold árvíz lepi el, egyre emelkedik, már az ágyamat is elülti.

0: Mille se esuta?
1: Kerta karua.
2: Jó.
1: Kerta karua.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kerta karua. Hangzó irodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt, vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió?
1: Jó.
7: Ez nagyon jó.
3: FM 90.3, hallgass.
1: Na kelt a karó. Kelt a karó.

progresszív adózás örömei. Ez a dolog is úgy kezdődött, mint minden komoly ügy, erős fogfájással. A fogorvosom megállapította, hogy az egyik metsző fogam lyukas, ám a kezelés kellős közepén váratlanul abbahagyta a fúrást és levetette fehér köpenyét. Elnézést kérek, mondta, nem érdemes tovább folytatnom. Úgy szólván viszintesen ültem a fogorvosi székben, a szájam fel volt peckelve egy kis elmés szerkezet segítségével, és tompa nyűszítéseket hallattam. A tiszta bevételem ebben az évben elérte a havi 1500 livát, magyarázta a doktor, így több mint 80% progresszív jövedelmi adót fizetek minden további liva után, szóval, uram, nem érdemes. Sokat mondó kézmozdulattal jeleztem, én mindezek ellenére a kezelés folytatása mellett vagyok. Önnek sem érdemes, jó uram, érvelt a fogorvos. 3000 livát kell keresnie ahhoz, hogy nettó 600 maradjon a bukszájába, és kifizethesse a honoráriumomat, amiből aztán az adók levonása után, ugye meghagynak nekem kerek 120 livácskát, egy fillérrel se

És most nettó 48 livát követelnek minden egyes leckén. Na már most, hogy kifizethessek további 24 livát, kénytelen lennék felemelni az ön kezelési költségét 3000-ről 6000-re. Hát láthatja, jobb, ha elfelejtjük az egészet. Ekkor kiköptem az elmés kis szerkezetet, felálltam, és a fogorvos fülébe súgtam az össznépi varázsigét. Hát... kértem én magától nyugtát. Nem, ön korrektül viselkedett, így a doktor. De nem akarok semmi kellemetlenséget az adóhatóságokkal. Én szabályosan bejelentem minden jövedelmemet. Ez nálam emberi méltóság kérdése, mondhatnám elvi álláspont. Hát, a fogamnak muszáj lyukasnak maradnia, a világért se. Csupán arról van szó, hogy ön a nettó 48 livát egyenesen a nejem sofőroktatójának kezébe fizesse le. Ez esetben én is megtalálom a számításomat, és ön is. Egy pillanat, tűnődtem félhangosan, mit fogok mondani, ha az adóhatóságok felfedezik az autóvezetői tanfolyam könyvelésében, hogy én finanszíroztam a kedves felesége sofőrleckéit. Hát mondja, hogy a szeretője. Láthatnám a nagyságos asszony fényképét? De szorítkozzunk csak a dolog adóügyi vonatkozásaira. Kérdeztem, hogy lehet-e folytatni a próbafúrásokat, ám a kezelés folytatását a hétvégére elhalasztott. Időközben összeakadtam a sofőroktatóval, és kiderült, hogy ő is többet keres a megengedett összegnél. Sajnálom, mondta a gépkocsi tudora. Augusztus végéig nem nyúlok pénzhez, nem fizetődik ki nekem. Minden további varas a magasabb adókulcsosztály felé taszít. Pénz nem jöhet nálam a nyáron számításba. Akkor talán kiegyenlíthetem a számláját a fűszeresnél. Már kiegyenlítette a bútorgyáros, akit vezetni tanítok. Nálam, uram, meg vannak szervezve a dolgok, jegyezte meg a sofőroktató. A szobafestő például, aki motorbiciklizni tanul iskolámban, tegnap előtt kifestette a nővérem lakását tandíj fejében. A garázsszámlámat két divattervezőnő fedezi közösen. Hát tudod énekelni? Nem nagyon kár. Mert látja, képeztetni akartam a hangom zeneileg. Bélyeggyűjteménye van? Csak kulcstartó kollekció. Hát az mafu. Tudja mi? Fizesse ki a pesztonkánkat a fogorvos feleségének adott sofőrleckék fejében. Pesztonkával szépen megegyeztem. Jól lehet eleinte vonakodott szóba állni velem, mondván, hogy nem hajlandó pénzt elfogadni vadidegen férfiaktól. Javasoltam, hogy hozok neki ajánlást a vízvezeték szerelőnktől, a lakatosunktól, a varrónőnktől, a fodrászunktól, asztalosunktól, kertészünktől, villanyszerelőnktől, fogorvosunktól, az ügyvédünktől, az éjjeli őrünktől, akik valamennyien tanúsíthatják, hogy kizárólag készpénzben és stikában fizetek. Soha, de soha nem kérek nyugtát továbbá. Maximális adódiszkréciót biztosítok ügyfeleim számára. Én nem akarok senkinek se a markában lenni, makacsolta meg magát a pesztonka. Nagyon fáj a foga? Percről percre jobban. Hát akkor ajándékozzon nekem kontaktlencsét. Tudja, amit a pucér szemgolyóra kell rátenni, szemüveg ellen. Hát legyen, egyeztem bele a tranzakcióba. De ha felfedezik ezt az optikus könyvelésében, hogyan fogom megmagyarázni a dolgot? Mondja azt, hogy az ágyasa vagyok. Ez az állásom már foglalt, közöltem a pesztonkával. A fogorvosné még magácska előtt feliratkozott. Van esőköpenye? Igen, van. A fiatal pártól, aki a kisbaba a harmadik emelet 4-ben, így a pesztonka. Átmeneti megoldásképpen hajlandó vagyok beérni egy tibériási vikendel félpenzióval. Ez az ajánlat megfelel neki. Ámbátor, később hallottam, hogy a kontaktlencse is simán elment volna, mivel hogy időközben alapítottak Tel Avivban néhány optikus szaküzletet, amelyekben adószempontok figyelembevételével irodafelszerelést is árulnak. Az átlagpolgár pápa szemet vásárol ezekben a boltokban, de hivatalos nyugtát írószerről kap, amely tudva levőleg adómentes beruházásnak számít. Létesültek ilyesfajta üzletek, művészi ajándéktárgyak is, porcelán szervizek árusítása céljából is, írókép nyugtákkal kombinálva. A város északi részében pedig egy élelmes pedigűrös nő hajlandó tyúkszemvágást skandináv nyelvű üzleti levelezésként számlázni. Itt a földközi tenger mellékén gyorsan alkalmazkodnak a népek a tényekhez.
A Tibéri

óriási szállodában sem ütköztem különösebb nehézségekbe. Van szobám a hétvégére a sofőr oktató pesztonkájának, mondta a szállodaigazgató a kagylóba. De ez nem telefontéma. Leballagtam hát a Kinerettóhoz, és ott tárgyaltunk a nyílt mezőn négy szem közt. Na, lássuk, csak lapozgatott a tulaj titkos kis notaszében. Az első emelet foglalta fiam zongora tanára részére, hát mellette lakja le a bérét a mosodásunk, a hercegi lakosztályban meg az adószakértő. Az én szállodámban minden szolgáltatások és áruk ellenében megy pénzt nem érdemes elfogadnom, mivel hogy az adóm 80% világos, mondtam. De hogyan tudnám én önt rekompenzálni? Talán mosogassak néhány napig a konyhát? Ne, hát az az állás már be van töltve, közölte a szállodaigazgató. Ez eszemben van egy ötlete. Fizesse ki a fogorvosomat. A körbe zárul. A szállodás fogorvosa természetesen nem akart tőlem pénzt elfogadni, mivel már ő is átlépte a legfelsőbb adóhatárt, ellenben szüksége volt egy repülőjegyre Uruguayba az anyósa részére. Ha ez nem megy, közölte, akkor beéri 3000 tojással és 10 kiló sóval. Ekkor már kifáradtam kissé ebben a progresszív adóügyi versenyfutásban, és elhatároztam, hogy fogfájással fogok élni, amíg újsághirdetés útján nem találok egy pocsék fogorvost, akit a kutya sem vesz igénybe, és így még alacsony az adókulcsa. A kormány bölcs gazdaságpolitikája minden esetre dicséretet érdemel, sikerült nekik első ízben a modern történelem folyamán kiküszöbölni az emberiség ősi rákfenéjét, a pénzt, mint általános fizetőeszközt. Visszatérésünk a primitív népek egészséges cserekereskedelméhez határozottan kívánatos, s talán rövidesen visszatérhetünk a fákra is a dzsungelben, amelyet oly könnyelműen elhagytunk a progresszív adóztatás bevezetése előtt.

0: Egy meglepetés következik, kérem szépen, a színfalak mögött várakozik valaki. Egy olyas valaki, aki ebben az országban minden kérdést, minden problémát meg tud oldani, és meg tud válaszolni. Önökön lesz a sor, hogy föltegyék ezeket a kérdéseket, a legégetőbb kérdéseket, amik önöket foglalkoztatják. A színfalak mögött, aki áll, ő a nagy magyar mágus, ami megváltunk, a legesleges legfőbb illetékes mindenütt. Önökön a sor.
1: Kérdésem a következő. Mi a véleményük az IKEA reklámkampányáról?
0: Talán nem mindenki tudja, hogy megszállták az IKEA áruházat az Őrsvezér télen valamelyik éjszaka a lakosok, mert 15%-os árengedmény volt.
2: Az illető tudja, hogy ki lesz a következő kormányfő?
0: Hátrányos helyzetű ajtón kívüliek, hogyha akarnak kérdezni. Állóhelyes rész. Igen.
3: A családom érintette a fiatalok lakáshelyzetével.
0: A fiatalok lakáshelyzet.
3: Igen.
4: Nem tudja intézni a polgármester, hogy megkapnánk a 13. havi fizetésünket a pestiek.
0: Igen.
5: Azt szeretném tudni, hogy a benzin árában még mit lehet beépíteni.
0: Gondolkodnak azon, hogy a kőolajat, de... Meglepetést ígértem, meglepetés fogja önöket érni, ugyanis én pillanatokon belül ide fogom szólítani dr. Tordján Józsefet, Éles István magyar hangján.
6: Véreim! Magyarok! Hallgassátok, Tordján vezér! Örülök, hogy kérdeztek tőlem az én leendő választóim. Nagyon örülök, hogy kérdeztek, bár meg kell mondjam, hogy mi kisgazdák, és különösen én kisgazda, mi a nemzet ütő erére téve kezünket kiérezzük a kérdéseket, és tudjuk a válaszokat is természetesen. Ennek ellenére természetesen nem volt felesleges, hogy az én leendő választóim föltették a kérdéseket.
0: Ne haragudj, de a két perc lejárt, Tordján.
6: Igen, nem lehet megzavarni abban, hogy én a népemet szolgáljam. Azt a népet, amelyiktől én a legitimációt szereztem.
0: Mit szerzett ön a népétől?
6: Én a legitimációmat kaptam ettől a néptől.
0: Negyedik lett a listán Nyíregyházán, vagy ötödik?
6: Az egy másik lista volt. Saját igazi listámon én kizárólag az első helyen szerepeltem. Különben is olyan pártállami maradványokkal nem vagyok hajlandó még egy listán sem szerepelni.
0: Csak azt szeretném...
6: Én egy demokratikus rendszerben szeretnék élni, ahol végre már nincsenek elöljárók, ahol a nép az igazi elöljáró.
0: És ön hol helyezkedik el?
6: Én a nép előtt járok ugyan, de ez... Korán sem jelentheti azt, hogy én egy elöljáró vagyok. Csupán csak azt jelenti, hogy mivel engem a nép felruházott ezzel a lehetőséggel, hogy az élére álljak, ez természetesen az én számomra egy kötelezettség. Mert mi kis gazdák, és különösen én kis gazda, nagyon jól tudom azt, hogy mire van igazán szüksége a magyar népnek. Mert a magyar népnek arra van szüksége, hogy reprivatizáljunk, és földet osszunk, és mindenki az ősi jussához hozzájussunk.
0: Akkor erről beszéljünk.
6: Beszéljünk.
0: Ki lesz a következő kormányfő?
6: A kérdést a lehető leghatározottabban visszautasítom, mert az rejlik benne, hogy a tisztelt kérdező nem bízik abban, hogy mi kis gazdák és én kis gazda megnyernénk a következő választásokat, és azt hiszem, szerénységem tiltja, hogy megnevezzem, hogy ki lesz a következő kormányfő. És én ezt természetesen vállalom, mint ahogy a reprivatizációs programot is természetesen, mint ahogy vissza kell adni természetesen a földet a parasztnak, a villamosvezetőnek a villamost, a kalauzt, a kalauznak a saját kocsiait, a villamosokat,
0: ne arra,
6: a szerelvényeket.
0: Közbe vágnék. Szóval ön szerint mikor lenne igazán ideális
6: nem meg... Nem értem a tisztelt
0: megrendezni.
6: Fiatal kollégámat, teljesen ilyen pártállami, justos, franekos, frankós, vagy...
0: Just is megkérdezem azt öntől...
6: ...beállítódással megpróbálja belém folytani a szót. Kérem szépen, én nem szoktam ahhoz hozzá, hogy belém folytják a szót. Erre maximum Szabad Györgynek, Dornbaka Lajosnak van módja, ne haragudjon,
0: de én korosztályomból is egy páron megpróbálták. Igaz, hogy az ön hívei rohadt narancsnak nevezték őket, de hát...
6: Hát ugye azt nem várják el, hogy amikor például meglátom ezt a három derék fiatal barátomat, Dajcs Tamást, Orbán Viktort, vagy bármelyikőjüket, és ottan megjelennek, akkor talán azt várják, hogy én legyek a három narancs szerelmese, vagy nem?
0: Na nézzük a következőt. IKEA.
6: Bizonyára önnek igaza van abban, amikor ezt a kérdést fölteszi, csak az az igazság, hogy számomra ez a kérdés így önmagában még nem jól értelmezhető.
0: Az IKEA az egy svéd bútorgyártó vállalat, és a kérdés úgy szólt, hogy a reklám hadjárathoz mit szól ön?
6: Én nagyon örülök, hogy vannak ilyen hadjáratok, pontosabban annak örülök, hogy a mi országunkban csak ilyenfajta hadjáratok vannak. Már elfelejtettük ugyebár azt, hogy a múlt évben voltak persze más hadjáratok is, amit természetesen mi nyertünk meg, csak ez nem tükröződött a választási eredményekben. Tehát én nagyon örülök, hogy az IKEA így hadjár, hadjárjon nekem tulajdonképpen végül is az IKEA-val semmi
0: kérdés.
6: Bajom, hiszen az IKEA behozza ide a tőkét. Az IKEA egy potenciális vállalkozó arra, hogy például a világkiállításon is produkáljon, mert a nyugati tőke, kérem tisztelettel, magától nem jön be, azt nekem kell behívni.
0: Magától elmegy. Jó.
6: Tőlem igenis be fog jönni a nyugati tőke, a keleti tőke.
0: Igen. A tajvani minden. Tőke, a hongkongi tőke.
6: Nagyon jó, hogy mondja ezt a Tajvant, hiszen Tajvantól Hongkongig az összes tőke miattam és általam jön be ebbe a...
0: Nem beszélve a koreai tőkéről, ugye?
6: Igen, az összes koreai tőke is természetesen a mi kapcsolataink által is révén jut be. A keleti, az északi, a nyugati, a...
0: Torgyán úr, kettő Korea van, ez nem kis gazdapárt, hogy négy, meg hat, meg... Csak kettő.
6: De most, hogy fölvettük velük a kapcsolatot, én el tudom képzelni, hogy innentől kezdve Korea is osztódással szaporodik. Ugye itt vannak a gazdasági problémák, hogy más ne mondjak, ugye ezeket nekünk meg kell oldani, és mi kis gazdák, különösen én kis gazda, ezt természetesen meg tudom oldani, hiszen óriási sok időkártya van a mi kezünkben, hiszen mi adósok vagyunk, és aki adós, az természetesen óriási sok időkártyával rendelkezik. Akkor... Például azzal, hogy nem fizet.
0: Ki képviseli ön szerint
6: magyarul? Én képviselem a leghatározottabban és a legkövetkezetesebben a magyar népet, a magyar hazát, ezt a szegény, szerencsétlen, drága magyar hazát, ami nekünk van, amiért mi dolgozunk, küzdünk és fáradozunk. Hadd ne mondjam, hogy mi kis gazdák.
0: Térjünk át az autókra. Nem tudom, föltűnt-e önnek, hogy újabban...
6: Bocsánat, én repülőgéppel járok. Persze az automobilokról is eshet szót.
0: Szóval várható-e, hogy emelkedik a benzin? Suttogják itt, ott, amott.
6: Hát, ha suttogják, akkor sajnos kénytelen lesz a kormány megemelni.
0: Azt szeretném csupán megkérdezni, hogy van-e abban valami tudatos célzatosság, hogy Kupa Mihály a közeljövőben Moszkvába utazik, ön pedig Amerikába?
6: Igen, ebben határozottan felfedezhető az a célzatosság, hogy én a magam részéről az amerikai kisgazdákkal szeretnék, akiket ott egyébként farmereknek hívnak, szeretnék velük intenzívebb kapcsolatokat létesíteni.
0: Melyikük fog visszajönni?
6: első hallásra természetesen úgy tűnik, hogy a kupának van erre nagyobb esélye.
0: Nézzük a 13. havi fizetést.
6: Na nézzük. Végre egy igazán használható ötlet. Az elmúlt 15 percben egy hasonlót nem hallottam, még fiatal tanult.
0: Pedagógus hölgy kérdezte, hogy ő hasonlóan az önkormányzatokhoz számíthat-e a 13. havi fizetésre.
6: Erre tulajdonképpen számíthat, csak ne nagyon építsen.
0: Harminc éves vagyok. A fiatalok lakás problémáit hogyan tudná ön megoldani?
6: Hát kérem, meg kell mondjam őszintén, hogy az én édes véreim, az én gyermekeim, akik természetesen nem csak az én saját gyermekeim, hanem az a valamennyi szülötte, akiknek az a legfontosabb problémájuk, ami nekem is, hogy nincs nekik még egyelőre saját fészkük, kis odújuk, ahova megtérhetnének estelente a jól elvégzett munka után megpihenvén. Mivel ehhez még nem jutottak hozzá, természetesen mi kis gazdák és különösen én kis gazda, kitaláltam azt az egyetlen nagyszerű módszert, amely a következő. Én a nemzet nagysága előtt kalapot emelek, leteszem a bolsevisták által lerombolt, ledöntött és felrobbantott nemzeti színház helyére, kiteszem a kalapomat, a véremet, a szívemet, vitánkat és szangvinánkat, ahogy a svéd mondja, ha jól beszél latinul. És odavárom a nemzet fiait, lányait, mindazokat, akiknek van karikagyűrűjük, tegyék oda bele a kalapba, és ami édes, drága véreinknek, gyermekeinknek lesz lakásuk.
0: Ugyanúgy mit tegyen az, akinek nincsen sem lakása, sem karikagyűrűje?
6: Akinek nincsen karikagyűrű, ez menjen el és váltsa ki az aciból. És tegye oda, ami közös, nagy, nemzeti, népnemzeti kalapunkba. És utána majd nézzék meg, hogy megoldódnak a problémák. Mert csodát ugyan nem tudok tenni, de biztos, hogy a megoldást tudom. És nézzék meg, hogy hol lesz utána a kalap.
0: A legutoljára csak annyit kérdeznék öntől, hogy mi a véleménye arról, hogy önt 22-18 arányban leváltották a Kisgazdapárt frakcióvezetői minőségére.
6: Én a magam részéről csupán csak annyit tudok mondani, hogy egy Tordján Józsefet leváltani lehet, legyőzni soha. Egyebekben pedig természetesen el kell mondjam még azt is, hogy egy művelt nyugati demokráciában ezután a szavazás után azt következnék, hogy én lennék 18 percig a frakcióvezető, aztán 22 percig az összes többi.
0: Köszönjük a válaszokat!

0: Egy év eltelt, és a nagy félelmeink elmúltával jöttek a hétköznapi kis félelmeink. Beszélgető partnerem, egy kis nyugdíjas. Azt szeretném megtudni, hogy nem féle az utcám.
1: De igen, nagyon csúszik.
0: Attól nem féle, hogy esetleg megtámadják.
1: Attól is félek, mert a sógornőmet a múlt héten fényes nappal a nyílt utcán megerőszakolták.
0: Hány éves a sógornője?
1: 17.
0: Szóval azt szeretném megtudni öntől, hogy féle.
1: Igen, nagyon félek.
0: Hogyan védekezik?
1: Gázfegyverrel.
0: Használta már?
1: Többször is. Igen.
0: És sikerrel?
1: Igen, igen.
0: Hogy?
1: Múltkor egyszer becsengetett egy ilyen betörő kinézetű egyén. Nagyon megijedtem, és izgalmamban leggáspréztem magam. Ettől elájultam, és így nem tudtam beengedni.
0: Igen.
1: És azóta mindig így teszek, már tükör nélkül rutinból szembe tudom magam lőni.
0: Mondja, és önnek egyáltalán vannak még értékei, amit ön félt?
1: Hogyne, van egy hátsó hidam, talán arany, vagy aféle, nem tudom.
0: Például órája van-e?
1: Igen, angol órám van, ugyanis a fiamhoz készülök Kanadába, angol órákat veszek.
0: Mondja, az otthonában tart-e ön komolyabb értéket?
1: A lakásban található riasztó berendezés a legkomolyabb érték, azt nagyon féltem.
0: Mert milyen típusú ez a riasztó?
1: Drótszörű, fakszik.

hely a nap alatt. Azon a vészterhes hajnalon a bal felső metszőfogam felébredt téli álmából, és sajgani kezdett. Megkérdeztem Trude nénit, hogy ismere egy jó fogorvost a közelben. A nénikén megnevezett hármat is a közvetlen környéken, ami New Yorkban azt jelenti, hogy egyik sem rendel messze 25-30 kilométernél légvonalban. Kérdeztem, melyik a legjobb fogorvos a három közül. Hogy melyik a legjobb, így Trude. Hát az attól függ. Az elsőnél például a város központjában csak nagy szerencsével lehet parkolóhelyet találni, a második már jobb fogorvos, mert kifogástalan autóbusz közlekedés van közötte és a legközelebbi olcsó parkolótelek között, de a legjobb mégis dr. Birnbaum, aki a külvárosban lakik, és úgy hirdet, hogy a környező mellékutcákban nem egyszer lehet parkolóhelyet találni. Fogam kezdett bedagadni, úgyhogy lesiettem használt autómhoz, és kiutaztam dr. Birnbaumhoz. Csak hamar megtaláltam a házat és a környező mellékutcákat, csak éppen minden négyzetcentiméter el volt foglalva járművek tömkelegével. Kis ideig keringtem a ház körül, mint egy utat tévesztett műhold, még aztán csoda nem történt, egy jámbor amerikánus bukkant fel az autója felé farolva, rögtön melléje suhantam. Eltetszik hajtani? Az amerikánus értetlenül nézett rám, míg aztán közel-keleti megjelenésem rá nem ébresztette, hogy autodidakta vagyok a parkolás terén. Elhajtani? Nem hitt a fülének. 2 évig vártam, Mister, erre a helyre. Amíg múlt ősszel végre elcsíptem, amikor a tornádó elvitte az összes itt parkoló kocsikat. Ekkor láttam csak, hogy autóját 2 ujjnyi porréteg fedi. Akárcsak a többi autót, ameddig a szem ellát. Megkérdeztem az amerikánust, hogy hát akkor hol lehetne mégiscsak parkolnom? Csak a jó Isten tudja, válaszolta. Azt hallottam, Texasban találni még néhány üres helyet. Ne felejts el, Mister, hogy minden évben 50 millióval több autónk van, és a kocsijaink évente átlagosan 35 cm-rel hosszabbak. A Gallup intézet utolsó jelentése szerint a lakosság 83%-a tartja a parkolóhelyek hiányát az Egyesült Államok legégető problémájának, míg az atomháború csak 11%-ot aggaszt. Azzal az amerikános kihúzott egy biciklit az autójából és rápattant. Kérdeztem, miért nem zárja be a kocsiját? Minek? Nem lopnak itt kocsit, nem tudnának vele hol leállni. Fogamnyilalása továbbhajtott. Annyi autó állt az út szélén, mint a tenger fövenye. Ahol nem állt jármű, ott mindig egy tábla volt, hogy azt mondja, a parkolás júliustól júniusig tilos, vagy... Tilos a parkolás 12-től 5-ig és 5-től 12-ig. Vagy egy nagy vörös tűzcsap, amelynek környékén még átutazni sem szabad a tűzveszély miatt. A város szélén találtam egy táblát, hogy azt mondja, másfél órai parkolás 1983. augusztus 7-én délután 3 és 4 között. Gondoltam, kivárom, de sajnos a fogam belém nyűszített. Aztán... Gyütt a szerencsés fordulat az egyik kanyarban. Fölfedeztem egy üresedést valamilyen nagy ház előtt, mondván, szabad parkolás ügyfeleknek. Pörölj csapásként parkoltam, mire azonnal megjelent egy bedobó ember, és betuszkolt a biztosítási ügynökséghez. Mondtam az alkalmazottnak, hogy szeretnék valami kis biztosítást. Kérem szépen, így az alkalmazott. Mennyi időről van szó? Másfél óra. Az alkalmazott elővette a hivatalos táblázatot. Másfél óra parkolás, $10,000 tűz és jégbiztosítás, ez a minimum. Megmagyaráztam neki, hogy legfeljebb az autómat verheti el a jég, és ez csak szerencsés fordulatnak számítana. Kérem szépen, $3,000 balesetbiztosításért nyújthatok fél órai parkolást. Hát akkor inkább itt hagyom a kocsimat, veszek egy újat. Kérem szépen, ez elég gyakori. Tovább utaztam a parkoló órák felé az egyik mozi előtt, de az emberek minden órában kiszaladtak a moziból és bedobtak egy érmét. Kisvártatva elfogyott a benzinem. Közben lassan sötétedni kezdett. Behajtottam egy benzinkúthoz, és miközben feltöltötték a tankomat, engedélyt kértem, hogy a mellékhelységet fölkeresessem. A WC ablakon aztán gyorsan kimásztam, végigkúsztam valami sötét folyosón, átlopakodtam egy raktáron, kisettenkedtem a hátsó ajtón, de csak hamar kiderült, hogy ez az autó.
melyet a tapasztalt kutasok a hátsó ajtó elé állítottak. Gúnyos mosolyuk láttán fölébredt bennem az ősi orientális büszkeség. Mit tudnának még csinálni a kocsimmal? Hörögtem. Ajánlatot kérek, na mit? Hát kérem szépen. Olajcsere 10 perc, szelepcsiszolás fél óra, átfestés 1 óra, fessék át zöldre és olajcsere! Azzal rohanni kezdtem a fogorvos felé, mert a garázsnyíkok figyelmeztettek, hogy pontosan 1 óra 10 perc múlva el kell vinnem a kocsit, különben porrá égetik egy külön erre a célra konstruált speciális parkoló kemencében. Csak hamar elfulladt a lélegzetem a szaladástól, mire autóbuszra szálltam, majd a végállomástól taxin folytattam utamat. 42 perc múlva érkeztem dr. Birnbaum házához, úgyhogy azonnal vissza kellett fordulnom. Még idejében érkeztem a benzinkúthoz, akkor kezdték locsolni benzinnel a kocsimat. Ekkor már világos volt előttem, mi a teendő. Visszahajtottam a fogorvoshoz, és a kapu előtt nekihajtottam a lámpaoszlopnak. Aztán megkönnyebbülten kikászálódtam a roncsból, és végre bejutottam a rendelőbe. A kezelés vége felé dühös autótülkörés hallatszott rendtől. Dr. Birnbaum egy másik páciense nyomogatta a dudát, türelmetlenül volt autón mögött, amikor meglátott, rám mordult. Mondja, mennyi ideig akarja maga kisajátítani azt a lámpaoszlopot? Beláttam, igazabban. A privát lámpaoszlop kényelmét csak a nagyon gazdagok engedhetik meg maguknak az új világban.

0: A fordulat. A fordulat. A fordulat. Mielőtt a fordulat bekövetkezett volna, aránylag szürkén folyt le életem javarésze. Csak néha napján sikerült valamelyes figyelmet kelteni magam iránt, mondjuk például a Nagy Héber lexikon megszerkesztésével, amelyről több újság is beszámolt az irodalmi rovatban, hogy azt mondja fr.kisch.lex24.köt. Aztán, ha jól emlékszem, a nyári szünetben meghódítottam a Kilimandzsárót, és ha a rádió hírszolgálatának vezetője éppen nem náthás aznap, akkor biztosan megemlítettek volna az adásokban. Néhány évvel ezelőtt megkomponáltam Beethoven 10. szimfóniáját, és akkor végre megjelentem a Letztes Neues című napilap innen-onnan rovatában. További fénypont az életemben, miután felfedeztem a rák ellenszerét, az egészségügyi miniszter személyes kihallgatáson fogadott, amely negyed óráig tartott az uruguayi urológus küldöttség megérkezéséig. Mi is volt még? Ja igen, utóbbi években történelmi kutatásokkal foglalkoztam, megírtam a zsidóság nagy eposzát, Ábrahám apánktól napjainkig 4000 oldalon. Ez ügyben meg is interjú voltak a rádió könnyűzenei műsorában. A nagy közönség azonban még mindig nem tudott rólam semmit. Ekkor következett be a fordulat. A dolog meglepetésszerűen történt. A Dizengoff sugárúton hozzám lépett egy kisfiú mikrofonnal a kezében, és megkérdezte, mi a véleményem a dolgok állásáról. Oda se neki, feleltem. Majd csak meg leszünk valahogy. Azután hazatértem, és elfelejtettem az egész incidenst. Azonban az esti órákban rekett üvöltés hallatszott a szalomból, ahol gyermekeim szoktak a televízió készülék előtt a szőnyegen vacsorázni, és a küszöbön megjelent Amir fiam reszketeg alakja. Apu! Rögte a gyermek. Apu! A televízióban! Apu! Televízió! Apu! A gyerek ideiglenesen megbénult. Kihívtuk az orvost, és rövid időn belül hallottuk kiáltozásait a lépcsőházban. Láttam, kiabálta a doktor. Láttam, oda sem, televízió. Csak akkor emlékeztem vissza, hogy tényleg állt ott az utcán egy másik kisfiú is valami filmfelvevőgéppel, amikor megkérdezték tőlem, hogy mi a véleményem a dolgok állásáról. És akkor a telefon is csengeni kezdett.
1: Köszönöm.
0: Suttogta a kagylóba egy jeruzsálemi matrón.
1: Köszönöm önnek. Az emberiség nevében.
0: Az első csokrot a nemzetgyűlés elnöke küldte. Optimista nyilatkozatod a televízióban rendkívüli benyomást tett rám, így az elnök. Bravo! Két autógramot is kért. Aztán betúdultak a szomszédok, felsorakoztak a fal mellett, hogy lássanak. A bátrabbak megérintették ruházatomat, és gyorsan visszaugrottak. A kora esti órákban befutott egy hajfai építész, aki látni akarta a profilomat. Pontosan, mint a másznak, jegyezte meg, és pajkosan hozzátette. Oda se neki, mi? Részegítő napok voltak ezek. Gyermekkori álmaim megvalósulásának önfelett periódusa. Valahányszor a nép közé vegyültem, összesúgtak mellettem és mögöttem az emberek.
1: Itt megy, a televízió, az oda se neki.
0: Az üzletekben nem egyszer előfordult, hogy a kiszolgálók tányérszerű kimerett szemmel néztek rám, elsápadtak és hangtalanul összecsuklottak, mert rájöttek, hogy én vagyok az a televízióból. Serdülő lánykák szemlátomást elolvadtak jelenlétemben, és virágok. Egészen őszinte legyek, a feleségem hozzám állása is teljesen megváltozott. Az egyik holttalan éjjelen kinyitottam a fél szemem a vackomon, és láttam, miképpen nézeget az asszony hosszasan, mint a először látna életében. Efraim, suttogta a kicsike, oldalról Goldára hasonlítasz. és én magam is megváltoztam. Járásom döngőbb lett, és megjelenésem súlyosabb. A mamám szerint 2-3 centimétert nőttem is. Szavaimat rendszerint így kezdtem. Mint a televízió egyik kulcs szereplője, csak azt mondhatom, az elmúlt évek sok kudarca és csalódása után a nyavajást lexikonokkal, szimfóniákkal, eposzokkal érthető, hogy valósággal megrészegültem váratlan és példátlan népszerűségemtől. De hozzávetőleges becslés szerint az egész lakosság látott a televízióban. József Milsteint kivéve. A fenti polgár lakásában ugyanis éppen akkor égtek ki a biztosítékok, amikor a televíziós jelenésem volt. Hosszú levélben rekonstruáltam, neki felléptem. Feltételezhető volt, hogy rövid időn belül átkeresztelik az utcát, amelyben lakom, valamely időszerű névre, mint mondjuk interjú fasor, vagy a képernyőn megjelentek sugárútja, vagy ilyesmi. Minden esetre új névjegyet nyomtattam. Efraim Kishon, látták a televízióban, oda se neki, 1971. január 14-én. Ez, hogy őszinte legyek, elég nagy szükségem van manapság erre a névjegyre, mert a hálátlan tömegek kezdenek el felejteni. Ijeszt a dolog. Nem egyszer megesik, hogy az emberek hűvös közönnyel viseltetnek irányomban, mintha csak egy szimpla író volnék. És nem televíziós jelenő. Megérdeklődtem Jeruzsálemben, hogy talán még egyszer lehetne sugározni szenzációs szereplésemet, de negatív választ kaptam, és a fizetett hirdetéseket letiltották. Igyekeztem az utóbbi időben olyan helyeken forgolódni, ahol kisfiúk fényképeznek a televízió részére, de eddig sikertelenül. Csak egyszer történt meg, hogy az operában már jöttek felém, amikor valaki mögöttem turkálni kezdett az orrában, és előnyben részesítették. Én is gyorsan turkálni kezdtem, de már késő volt. Most pánik hangulatban vagyok. Tegnap előtt közölték velem, hogy megkaptam a Bialik irodalmi nagydíjat. Kérdeztem, hogy felveszik a televízióban, de azt mondták, hogy nem. De el sem mentem. Az egyik takarítónő a televízióban megígérte, hogy behoz ősszel a Hogy ityeg a fityeg című szórakoztató műsorban. Hát most ez az egyetlen reményem. Addig kénytelen vagyok újból visszasüllyedni a reménytelen, sivár névtelenségre.

0: Köszönöm szépen, köszönöm a tapsot. Akkor is hallaná, megpukkadna. Na, de hát nincs veszély, mert énekes nem hallja. Hát, hölgyeim és uraim, nyilván látták a lemezborítót, azon olyan furcsa képek vannak, és ezzel kérdezték tőlem, hogy ez mit jelent. Következőt. Látható a képen két boxkesztyű, ez a műfaj, ez a fontos, ez van ott elől. Most én csak egy olyan másodrendű, nem érdekes, ott, hát még szép, ott hátul, na, éppen ezért csak a fele fejem látszik, de nem véletlenül, nem az alsó, a felső. Szóval, na most azért, csak azért a felső, mert azon van a szemem. Ugye, az arra kell, hogy lássam, hogy hova kell ütni, és hogy mikor kell elhajolni. Ugye, mert az sem árt. Na szóval, utána, mint láthatták, a boxkesztyűnek itt a nyelin, vagy a csuklónál, itt rá van írva a nevem, mint minden profi ökölvívónak, színessel. Nem sárga, nem zöld, vörös. Na most, ne is véleljétsék, nem véletlenül vörös, nem úgy dűlt rá a festék, nem. Abba nyúltunk az ecsettel. Direkt. Na. Azt mondták erre, hogy jó, jó, nagy szád van, de meg van kötve a kezed. Ha mondom, ha jobban megfigyelted volna, akkor nem a kezem van a kesztyűhöz kötve, hanem a kesztyű a kezed. Nem mindegy, ugye? És még. Nem csomóra, most. Tehát nem csak tart, díszít is. Igen, egyébként igen-igen imádom az ökölvívást, rendszeresen járok ki bunyó meccsekre, kezdődik a meccs, és úgy tapogatóznak ilyen. Kerülgetik meg, ez meg nem történik semmi. Egyik se ült, se egy néző.
1: Mire vársz, megüssön a guta?
0: Vagy a másik, indul a box, a boxoló felesége a ring mellett ott üdögél, kezdődik minden, biztatja a férjét.
2: Megy a bal! Megy a bal! Bal megy! Megy a bal!
0: Csak boxolnak, bal nem megy.
2: Megy a bal! Megy a...
0: Ez az ellenfele. Puff! Férj, uram, ahogy volt, hanyatt. Szép, úgyis marad mindjárt. Erre egy hang a feleségnek.
1: Kezi csókolom, jött a bal.
0: Kérem, ez egy ilyen műfaj, hogy ballal kell. A bal az egy jó dolog. Ha balos betalál, ott fű nem nő. Kicsit izgultam, hogy itt a második lemez előtt hogy lesz, meg mint lesz. Gondoltam, papot kéne hívni. El is hívtuk Pap Lászlót. Ő is ezt mondta, hogy így dáng, adj neki, aztán majd eldőlt. Vagy nem. Televíziót figyelem. Ment egy műsor. TV minta volt címmel. Na, bejön a riporternő, az ebédszünet Mária, bejön. Felteszi a kérdést, azt mondja, hogy hol tart ma a magyar cipőipar?
3: Hogy lehet ilyet kérdezni?
0: Az a kérdezni, hogy mikor fognak végre cipőt gyártani lábra. Mert már kérem, készült cipő kirakatra, pócra. Például női csizma kézre már ilyen van frankóban. De lábra, azon járunk a lábon. Ezt nem veszik észre? Ez nem egy új valami. Mióta leültünk a fáról, azon járunk. Le. Na mindegy, tévé kijött, ott ült minden cipőipari vezető, ott ült végig. Nem szégyelték, nem ott ülni, nem válaszolni. És azt, amit válaszoltak. Képzeljék el, jön be egyik elvtársnő, vagy hölgy, nem ismerem közelebbről, bejön, azt mondja, beázik a csizmám. Vezető elvtárs válaszol. Igen. Azt hittem, hogy mókázik. Nem, kérem, ez volt a hozzászólása. És erre már otthon készült papíron, így. Igen. Hát, akkor volt egy másik, a bőbeszédükén. Megint végszó. Beázik a csizmát. Válasz.
3: A csizma azért állzik be, mert a gyártmányfejlesztés mutatóit kiemelve éves szintre, a vállalati szempontokból ugye megvizsgálva
0: Várjál, semmit nem értek, várjál! Na, hívtunk tolmácsot. Megfizettük. Azt szokott az illető mondani, komplikált, hogy azért ázik be a csizma, mert nem mindig a megfelelő csizmába kerül a megfelelő cédula. Ő, de meredek, mi? De ezt elmondom, hogy van, képzeljék el. A hölgy megveszi a csizmáját, itt a paka honvalat, viszi haza, tillárom haj, messzi. Otthon kibontják, család körülállja. Na, mit teszünk? Hát jövő héten semmit, ne van csizma, kész. Kész. Na mindjárt bele a csizma szárába, kiveszik a papírt, papír szövege. Ide figyelj, te mar. 1200 forintért, tudod, mit kaptál csizma helyett? Mi van? Átlátszik a papír, vagy mi van a idén? Mert az, igen. Na. Na. Ha ezt a lábadra felmered húzni, 5 percen belül, zárójelben minut, hát a veszi külföldi is, de az, hogy ha 5 percen belül minden csupa latyak lesz. Jó pofára estél, elvtársi üdvözlettel, rajtad röhög az egész cipőipar. Hát, na kérem ugye. Ezen minden világosan rajta van. Az a dolgozó olvassa el, ezt nem lehet reklamálni. Van egy másik papír, a B-típus, azzal igen, az így hangzik. Kedves elvtársnő, Isten áll, ezt adják mellé lemezen. Igen, talp helyett. De az nagyon jó bevált. Csak egy van, mert úgy kell benne menni, hogy forogni így körbe. Így. Meg különben nem hallani a lemezt így. Na, mindegy, a papír szövege. Elvtársnő, csizmához gratulálunk, hordja egészséggel, lábon elő. Ajjaj, itt aztán már ugye gázom, mert oda van írva, hogy csizma, lábon, meg hogy elő. Na most figyeljetek, csizma benne van, de hogy csíz holnap is, az már nincs benne, ugye? Világos. Olyan, hogy ma a csíz, aztán kész. Nem érdekes. Többi nem érdekes. Volt egy újabb ilyen TV-riport. Azt mondták, hogy csak akkor vállal a cipőgyár garanciát, hogyha a dolgozó 3 óra után leveszi a lábáról a csizmát, aztán újat vesz. Megint 3 órán, megint cserél. Ezt be is vezették, kérem, nem tudom, látták-e, Rákóczi úton, körúton, 3 óránként vannak ilyen cipőváltóhelyek, úgyhogy egy öreg bácsi nem jött oda időre, lerohadt a lábáról a csizma. Kérdezik. Ahogy mondom, ilyen univerzális, szuperszónikus ragasztó van benne, 3 óráig tart. Így az ragasztó mondja, hogy tartom a csizmát nagyon szorosan, így a pillanatban lejár a 3 óra. Elengedi kész, ilyen ungal is egy csiriz. Na, egy ilyen volt, megy vissza a csizmával a hölgy, megy be a bótba, köszön, nem fogadják, ő a hülye, még köszön, nem tudja hova ment, mert még kell köszönni. Na mondja, hogy kérem szépen, beázik a csizmát, vezetőhöptárs válaszol, idézem szó szerint. Azért rögtön, mert tudom, mit akarok mondani. Igen, asszonyom, a csizma nem ázik be, meleg van, izzad a lába. Na mit szólnak? Ugye, a humor, és ami a borzasztó, hogy ez az úr holnaptól kezdve ugyanott még mindig vezető. El tudnám neki intézni, hogy aztán ő is kézadna. De hogy fönn nem engedném leesni, mennék alá, mindig így emelgetném szépen, így a izébe.

Hölgyeim és uraim, a magyar labdarúgás... Ezt nem viccből mondtam. Ez egy komoly dolog. Mint tudják, a magyar csapat tovább jutott. Hál' a jó Istennek. Sok múlott rajta. Kimentek a fiúk Spanyolországba. Azt hitték, hogy kint minden frankó. Hát nem mondom, ugye. Azért van, ami frankó, de nem minden. A góré az frankó, aztán mintha elvágták volna, ugye? Na és volt egy ilyen mérkőzés, Hispanola Ungherese, ez a jó, nagyon jó. Na, eredmény mi lesz? Hogy lehet ilyet kérdezni? Döntetlen, nagyon jó. Uraim, mindenki értette? Döntetlen lesz. Nem a közönségnek mondták, nem, azok tudták. A játékosoknak, azok nem tudták. Ma majdnem vége van a mérkőzésnek, azt mondja egyik védő a másiknak, azt mondja, te nézd már. Az a Laszti, megy a kapura. Azt mondja, hogy menne már a kapura, ne vicceljél már. Meg van beszélve a döntetlen. Hogy menne a kapura? Alapban meg csak megy a kapura. Te az tényleg megy. Te hogy megy, a rosszul látsz, ahogy le... Hogy menne? Hoppá, gól. Na kérem, csak bement. Hogy lehet ilyen hülye labdával játszani? Hát nem. Na mindegy, szóval a fiúk szépen fejlődnek, most már sokkal jobban játszanak, mint régebben, és nincs annyi bosszúság, persze. Szépen így tovább, hála Isten, megyünk előre. Nem sokára aranycsapat lesz. Igen, aranycsapat lesz. Valamikor volt aranycsapat, nem tudom, emlékeznek rá, idősebbek különösen. Szép volt. Egyszer volt egy Magyarország-Svájc találkozó, félidő 2-0, Svájcovára. Végeredmény 4-2. Svájc a fenét, Svájc. Hogy mondhat ilyet? Fogadjuk, nem értnék akkor, mert nem mondaná ilyet. De... 4-2 ide. Ez a kunc. Oda az nem kunc, az természetes. Ide, az a kunc, igen. Elmesélem ezt, hogy volt. Képzeljék el. Indul a találkozó. Szépen be van vetve a pálya. Igen, fűvel, ugye, szép legyen. Be van rajzolva közepére egy kör, ott kell gyülekezni. Na, a fiúk mennek be, közben a kispadon meg üdögelt kint a Guszti bácsi, Sebes Guszti bácsi ott ül kint. Mennek a fiúk, brillantin, konfetti, szerpentin, minden szépen bedobva. Mennek, elől megy a puskás, megállnak ott a közepén, azt mondja Guszti bácsinak puskás, hogy Guszti bácsi, valami kis pénz nem lehet kapni. Egy málnára, nem lehet, vagy valami, nem bírtam, futkos, aztán csak kimelegszik. Nem, pénz nincs, jó van. Indul a mérkőzés, Magyarország-Svájc, támadnak a doxáék. 1-0. Azt mondja a puskás, Guszti bácsi, nézze már, hát ezek berúgják. Hát ember az ilyen már, ne haragudjál. Itt vendégségben aztán meg vacsora, meg minden. Hát, nincs még mindig pénz? Nincs. Nem lehetne kölcsön kérni addig valakit? Nem, na jó. Megy tovább a mérkőzés. Dokszájék is csoráz. 2. Azt mondja a grossis a kapuban. Ninda. Pedig itt álltam, hogy ment ez be? Én még ilyet nem láttam. Na kérem. Szünet volt. Második félidő. Jön neki megint a fiúk a pályára. Új brillantin, új konfetti, minden. Bedobva. Megint a puskás. Guszti bácsi, nincs még mindig valami is? Hát, nincs. Azt mondja Guszti bácsi. Öcsi, van. Erre a többieknek mondja a puskás, hogy... Indet, hogy mehetünk. Na kérem, ez az intés, ez a taktikai megbeszélés volt. És mindegyik értette. Hoppá. Na szóval, amikor az intés elhangzott, akkor azt mondja a Bozsik cucu, trikotás. Ja, nem gúnyból mondtam, nem gúnyból, nem. Igen, trikotás, van neki üzlete, ilyen gyapjúkereskedés, ilyen. Meg is érdemli, higgyék el nekem, meg is érdemli, ajjaj. Ha rajtam múlna, én nekiadnám az egész Váci utca mindkét oldalát végig. Közepít meg ezeknek söpörni.
Mert ottan, hogy legalább lehet, hogy támaszkodni rá a söprűnyérre meccs közben így ide. Mert a csipőknél itt már csupa sebb minden itt már. Hát már nincsen gatyakorca. Semmi. Na most itt szeretném hozzáfűzni, hogy persze akinek nem inge, az ne vegye magára, de akinek inge, az végre öltözködjön már föl, mert most már uncsi. Szóval azt mondja Bozsik Cucu, hogy hoppá, a padba meg rálagatod a lábára. Azt hogy csinálta? Pedig focista nem értem, na mindegy. Ott a labda a lábán, közben a pupos, a budai, ő volt a szélső, ő meg kim volt a szélén. Szélső hol legyen? Szélén. Igaz? Keresik, ott van, ugye? Volt időszak magyar labdarúgásban, amikor a szélén ki volt, csak a Szepesi. Senki más. Szóval ez persze már elmúlt, hála a jó Istennek. Mit tudom én, ki a felelős, mi? Szóval kérdeljék, a pupos kint van a szélén, azt mondja magának itt perhetsz, hogy még megfázom, futni kéne. És úgy is csinálta, elindult úgy arra, ki volt neki gyelőve az útja, Grétával, hogy arra kell futni a vonal mellett egyenesen végig, ami belefér. A labdát nem kell keresni, nem. A labda az majd jön, az majd jön. A labda az tudja, mit csinál. De az nem üres, abban levegő

Miért? Na minden. Azt mondja a Bozsik, pupos, mész! Nesze! Rúgta a labda, megmondta, hogy nyitott szemmel, hogy merre van a budai, így jelentem. Budai fut, jön a labda budainak futás közben, ide a lába elé, ide. Nem oda 10 méterrel odébb, nem oda 20 méter, ide elé. Mert ide kell. Hát miért menjen máshova, nem igaz? Hát hülyeség, ide köl, itt az adrec, ide jönni, na. Itt a labda budai előtt ilyen magasan, fél méter magasan körülbelül, azt mondja budai a labdának, hogy ne pattogj. És nem pattogott. Mi volt nem régen? Lestoppolok, mindjárt majd, várjál majd, lestoppolok. Lestoppolok. Hát ebbe fáradtak bele, hogy lestoppolok. Egy néző be is kiáltotta, hogy szúrt ki, mert addig pattog. Képzeljék el. És ezt még mondani kellett neki, erre maguktól nem jöttek rá, ezt képzeljük. Na mindegy, budai fut, labdával gyorsabban, mint labda nélkül, ezt se értem. Megy a vonal mellett, ez csak Szűz Máriám, árulás történt, képzeljék el, nem lehet tovább futni, mert vonal volt így is, meg rá merőlegesen így is. Azt mondja, hűha, be vagyunk kerítve, négy adatban. Itt volt a Kornel elvtárs, ott volt len. Kilobogózva piszkosul minden. Azt mondja a budai, na mit lehet ilyenkor csinálni? Beadom. Be is adta. Nem a kapu mögé, nem a fél pályára. Az akkor még nem volt divat, ez valami új dolog. Én nem értem. Na, beadta a gyelhez. Be volt gyelőve, hogy ide köl a labda. Na, odaadta a gyelhez, a gyelnél ott áldogált a kocsis, az egybenyakú. Igen, a zsiráf, úgy írták. Na, ott áldogál, azt mondja a kocsis magának, hogy mennyi az idő? 4:30. Most kell érkezni a mentesítő labdának. Na, mindegy, fölugrom. Na, kérem, kocsis fölugrott. Volt neki egy trükkje. Mindig körülbelül van 30 centivel ment följebb, mint a többiek. Miért? Flancból biztos. Na mindegy, kocsis fent van, jó idő volt, sütött a nap minden a világon. Le se jött, azóta se. Na, jön a beadás, jön a labda, kocsis feje elé, ide. Nem a tarkóra, nem a külire, a hámlokára, ide előre. Azt mondja a kocsis magának, hogy kérdőzik ki, hogy Sany, ez a labda? Rábolintott, hogy az. És gól. Kérem, erre így rábiccentett háromszor, hogy az, és már győztünk is. És kérem, ennek egy ideig nyoma nem volt, nyoma nem volt. Persze én akkor tudtam volna elérni eredményeket. Kihirdettem volna a fiúknak akkor, amikor nem ment, nem ma, tegnap. Szóval, kihirdettem volna, hogy meccs előtt, hogy na, uraim, amelyik megsértődik, sértődjön meg, uraimat mondani. Szóval, megérdemelték volna, persze, többet se. Szóval, uraim, aki a meccs alatt nem fut szívvel, lélekkel, az hétfőtől kezdve dolgozni, sóbálni. Én kérem, nem mondom, hogy lett volna ezzel aranycsapat, nem. De show, annyi lett volna, ajja. Persze. Az lett volna. Na most van probléma más sportágban is. Nem tudom, hallották-e, hogy a 20-szoros világpofozógép, Pap László, egy darabig nem lehetett edző, mert nem volt neki papírja. Oly, de aranyos, mi? Ha nekem lenne papírom, nyugodtan lehetnék edző. Nem baj, hogy nem értek hozzá. Egyet többen élnénk abból, amihez nem értünk. Nem számít. Pap meg nem adtak papírt. Jó. Tudják, ki adja ki a papírt? Elmagyarázom. Ilyen kis szemüveges, eminens tanuló, tornából felmentve, anyuk a gyereket hetenként kétszer vitte tüdőszűrőre, mert a gyerek nem kapott levegőt. És ez adja ki a papírt Pap Lászlónak.

0: Állnék én. Na, papírkiadó bizottság. Sorakozó. Bejönne pap László szépen, szerényen. Teheti. Az elsőnél kezdené.
1: Jó napot kívánok. Elnézést kérek. Pap László.
0: Puff! Na, aki állva marad, edző. Aki meg lefeküdt, az meg meghalt. Nem igaz?
2: Töredékek következnek Boncz Géza fejéből. De ezek a töredékek most egy érdekes népművészeti vásáról szóló levéllé állnak össze. A cserepeket bemutatja Boncz Géza, önök szíveskedjenek összerakni.
3: Kedves Marton elvtárs, mint azt a szerkesztőségi iroda legmélyén megbeszéltük, elküldöm írásbeli beszámolómat a lekváros neményi tájjellegű napokról. Elnézését kérem a gírbegurva betűimért, ezt a levelet egy száguldó zetoron írtam. Azt, hogy miként kerültem a zetorra, még én sem tudom, de az a lényeg, hogy távolodom a falutól, és a kapával, kaszával utánam rohanó emberek már rég eltűntek. Hát akkor neki kezdek a levélnek. Hideg csípős, orkánszerű kabáttal érkeztem. Lekváros neménybe, a Batyú népművészet fellegvárába. Miközben talpunk alatt fütyült a Haki Tamás. Itt minden népi volt, még a nép is. A híres Csontkovács háza előtt vezetett az utunk. Barátom elmondta, ide botokkal érkeznek a páciensek, és néhány óra múlva, mint kovácsoltvas kerítés, hagyják el a házat. Arrébb nosztalgia hullám söpört végig a falun, az 50-es éveket idézte a Mátyás napi kulákjárás. A farkas étvágyú nézők azonnal följelentették a szomszédjukat, persze ez csak játék volt, épp ezért névtelenül. Tolongás fogadott a tanácsháza udvarán. Mindenki kíváncsi volt, mert az éjjel egy furcsa állat jelent meg a följárati lépcsőn. Ahogy elnéztem, egy teknős béka lehetett. Egyre izgatottabbak lettek az emberek, kérdezték a mellettem elterülő agronómust. Mi ez? Ő nem tudja volt a választ. Szaladtak a gyógyszerészért, kérem én nem illatkozom. Futottak az iskola igazgatóért, kérem, ez nincs benne a tanrendben. Végül is, hát hívták a tanácselnökét. Az megállt a csúszkáló valami előtt, feltolta kalapját, hosszasan gondolkodott, majd fontoskodva megszólalt. Ámberek, ez vagy valami, vagy megy valahová. A főutca mellett lévő Karcsi bácsi téri művelődési otthonban eredeti fővárosi népművészek lakótömb környéki saját ihletésű tárgyakat árultak. Például bőrből készült napszemüveg, fából faragott májkonzerv, lószőrből font lószőr, nyereg alatt puhított népi ellenőr, és egy szegecselt vaspánt, nehogy attól a nagy népművészettől szétpattanjon a fejük. Már esteledett, mikor a nagy teremben megnyitották a gála este. Volt itt nóta, néptánc, folk hátán folk. Alig győztük kapkodni a fejünket a röpülj páva elől. Ekkor a hátam mögött megszólalt a szakszervezet Vándor Zacskóval kitüntetett titkárnője. Azt mondta, hogy mi majd ott és majd mi vált válnak vetve, és majd erős bástya a mi résünk, mondják a nők, és hogy majd mi odaállunk, sőt fölmegyünk, ott, ahol majd mi aztán majd megmutatjuk, és hogyha senki nem figyel oda, akkor legrosszabb esetben visszatesz. Van itt írnivaló. Papírom is fogytán, de tinta az van elég. Méghozzá házi főzésű. Hajnalban disznó toroson vettünk részt, töltsön egy hurkát kedvenceivel. A menyecskék sündörögtek, így aztán minden kolbásznak lába kelt. Iszogattunk, a hangulat annyira emelkedett volt, hogy a házigazdát alig tudtuk leszedni a gémes kútról. Lassan minden elcsendesedett, a zenészek szedték a házigazda sátorfáját. A bőgőből a tanácselnök hangja, és a bőgőtokból a lopott kakasok kukorékolása verte fel a vendégeket. Bekövetkezett a búcsúzás ideje. A kapu előtt a mára virradóra asszonyokká lett lányok kórusa. Frissen szedett virágénekekkel árasztották el az egybegyűlteket, azaz bennünket. Lassan elindultam, egy kivilágított ablak előtt megyek el. Bent egy fiatal pár bújik a paplan alá, megszólal a fiú. Drágám, most te mire gondolsz? A lány, arra, amire te? Akkor hozz egy üveg sört. Ez igen! Gondolkodtam magamban, ilyen rendezvényt még én sem láttam, szélesen a drágban.

egy maszek kisiparos szilveszteri köszöntője. Kedves kentek és kegyedek, régi és új lakónegyedek lakói, sok Pestre költözött makói, többek és egyedek, s egyebek között lengén öltözött ifjú hölgyek, kik vértölgyek tövében búcsúztok az évtől, hívtől csillogó szemű lányok, kik nagy talányok titkát kutatjátok, s kutatás közben megmutatjátok az utat, mely után sután kutat az, kit a tudásom év arra űz, szűz sültre váró aglegények, vadregények, kései, hősei, nősök, ők már nem hősök, szeplősök, szeplőtlenek, nőtlenek, bőszen őszülők és szülők, hámból kirúgni készülők, orozva borozók, szeszt szopogtatók, bőrös malacot ropogtatók, korhelyettik borhelyet rummal fűtitek fejetek Pesten is aligán, s nejetek most gurít hazatiteket taligán, ivók és evők, kedves vevők! Neven Vince. Egy pince helységben kardigánt kötök, hetenként négyet ötöt, kimondottam prima darabok, rendelnek tőlem a svédek arabok, s ha netán ön is rendelne nálam, most épp van ausztrál gyapjúszálam, s ajánlhatok kedvező részletet, s az árukészletet házhoz szállítom, s állítom, talál majd árunkban örömet, s én is örömmel bővítem majd önnel növekvő vevőkörömet. De ha nem vesz, attól még nem lesz több a gondom, mert magunk közt mondom, a rendszer előtt le a kalappal. Még sose bírtam én fix anyagi alappal. De miért verjem dobra, hogy sorsom jobbra fordult, hisz aki egykor koldult, az is úgy ül ma a posztján, mintha sosem ért volna a sipőc konyha posztján. Ismerek egy delnőt, már rég felnőtt, ki most a presszóba hozza szóba, hogy manapság nincs része jóba. Kint több a bóné, csicsereg az akcsicsóné, s teli szájjal nyugat dicséri, pedig a csóró hajdan a csíri telepen csámborgott fagyos teleken fázva, s bokázva járta a foxot, mi kibuberált pár kiló foxot. De terítsünk terítőt a múltra, mint Szabó a pultra szövetet, még azt hinnék, hogy politizálok, ha folytatom egy szöveget. Márpedig nekem higgadt a vérem, én ezért nem politizálok, kérem. Kapjam meg a bérem, minden egyébtől személyen mélyen meg kimélem. A politika rázós téma, de aki néma, azt elkerüli a tréma, s ha egy kis észt is befektet, tuti, hogy nem kap defektet. Amúgy is fáj a térdem, meg aztán kérdem, minek az érdem? Nekem nem kell érem, beérem kevéssel, ivással, evéssel, maximum taxi rum, s egy kis lósport géren, politizálni, ugyan kérem. Totózom, lotózom, időnként fotózom, s nem ugrálok, mint a veréb. Egy maszeknak legyen elég esze, hoci nesze, nem kell belég. S végül, mi gyönyört nyújt a szemnek, a női nemnek hódolok, mert esküszöm, hogy jobb dolog nézni a blúzt a sok kis pruskán, mint politizálni, nem igaz a pruskán? Későn fekszem, korán kelek, nem dicsekszem, de a felek csőstől jönnek rám. Már cserepes a szám, szaggat a vállam, de én nem lóghatok, engem nem fizet az állam. Nincs időm a boltból egy percre sem kimenni. Ha majd beadom az ipart egy szövetkezetbe, ott fogok pihenni. Már bánom, hogy kiszaladt a számon, ne vegyék komolyan, ez csupán olyan férc, élc, mit az ujjamból szoptam, hiszen amint mondtam, politizálni sosem szoktam. Nem mintha nem tudnám, mi van a globuson, az én is trollin járok, nem pedig lóbuszon, de busz ide, busz oda, kimondom nyersen, az élet egy verseny uszoda. Ám ha úszni kell, elmondom titkon, hogy úszom inkább itthon, hol jól ismerek minden medencét, s Floridánál jobban kedvelem a dagályt, e déli bábos magyar velencét. Én innen ki nem vándorlok, inkább mángorlok a patyolatnál, az is jobb üzlet százszort a nyugatnál. Van, aki kikerül, és sikerült vagyonra szert tennie, s most van 1 millió pennie. Például a dadám, madám Melitta, ki a csecsemőte járát mindig elitta, most Palm Beach-ben, a Hotel Beach-ben masszíroz, és dollár passzíroz a fasasokból, főleg a hasasokból, és már annyit kaszírozott, hogy a masszázsból és másból egy házat összemasszírozott. Nekem nyugattól nem kell más, csak zenek szárnyú fugattól. Nálam keletje van a nyugati jazznek, de mivel kardigánt csak keleten vesznek, maradok Pesten tisztelettel, komázom egy kistelekkel, sem komázom misztelekkel. Persze, ha van esemény, lesemény,
de csak mint csöndes idegen, bár a nemzetközi helyzet egy cseppet sem hagy hidegen. Mondhatom az ok, a sok atom kísérlet, mitől ez a kis élet örömmel begyül, s gyakran nagy hegyül a mellemen, s kezdek hebegni, mert már lebegni látom a saját szellemem. S bár a politikához nem értek, s a véleményt kértek, a válasz mindig nemleges, nem vagyok teljesen semleges. Csak ingadozom, mint a bója, s a fejemet vakarom, de hogy akarom a békét, annak végképp OTP betétem a megmondhatója. Könyörgés magát. Jóságos Isten, Uram Teremtő, bűneim nagyok, haragszik rám az ég is, mert dacára, hogy hívő vagyok, politizáltam mégis. Bocsánatot ezúton kikérem, és ígérem, hogy jó maszek leszek, és máskor a jövedelmi adó bevalláskor sem leszek smuci. Csak bocsáss meg, s hagyj békében kardigánt kötni, Uram Teremtőn, a kommunizmusig.

interpelláció humorinten. Ki százezreket megnevettet, és a hamos agyából viccet sajtol, rímet farag vagy krokit körmöl, s mint a versenyló naponta rajtol, kabarét ír vagy humoreszket, a sok vicctől már a feje reszket, idegeit a görcs feszíti, mint szívós szittyák hajdan az íjat, bedilizhet vagy kiborulhat, a humorista nem kap díjat. Nem kap díjat a humorista, s hogyha bezsom vagy agyahal ágyul, legfeljebb csak depressziót kap, s az orvos lágyan agya alá nyúl. S ő azt álmodja, van már díja, aztán felébred, s a fogát szíja, idegeit a görcs feszíti, mint szívós szittyák hajdan az íja. Elméje elmén, véve felmén, a humorista nem kap díjat. Nem kap díjat a humorista, mert ami díj van, az mind a másé, akkor sem kap még, ha olyan a humora, mint a Major Tamásé. Viccelhet-e birodalomban, de nem ott, ahol irodalomban. Idegeit a görcs feszíti, mint szívós szittyák hajtan az íjat. Fejre állhat, vagy falra mászhat. A humorista nem kap díjat. Nem kap díjat a humorista. Humoristának kacaj a díja. Minisztere azzal díjazza, ha 10 évenként magához híja. Mégsem lelkét a humorában, csak szomorúan ül szomorában. S idegeit a görcs feszíti, mint szívós cittyák hajdan az íjat. Feszülhet, sőt ikreket szülhet. A humorista nem kap díjat. Nem kap díjat a humorista. Mégse hagyják lelkét a vadság. Boldog, hogyha megdicséri őt a népszava, vagy a népszabadság. És eszelősen tovább viccel, mivel a sok vicc belőle spriccel, s idegeit a görcs feszíti, mint szívós cittyák hajlan az íjat. Eszelődhet és aszalódhat. A humorista nem kap díjat. Nem kap díjat a humorista. Felé nem leng a rend ingája, pedig még az is kap ma díjat, ki penzlivel a falat pingálja. De ő szegény semmit nem pingál, az agya mint egy üres kemping áll. Idegeit a görcs feszíti, mint szívós szittyák hajdan az íjat. Kempingelhet és doppingolhat, a humorista nem kap díjat. Nem kap díjat a humorista, csak humora van, de nincsen díja. Azért nincs, mert a humor díját senki sem tudja, hogyan híja. De a hit győz a humoristán. Miniszterében van humoristán, s jó kedvében majd megpendíti, mint szívó szittyák hajdan az íjat, a gondolatot, hogy ezentúl humorista is kapjon díjat. Kapjon díjat a humorista. S hogy kapjon végre, azt javasolnám, keressék a díj névadóját, a Parnasszus magas, havas ormán. Görcsünket biztos, hogy feloldja, ha közli majd a kormány heroldja, aki a szatíra fegyverét úgy kezeli, mint szittyák az íjat, nem csak egy meleg kézfogást kap, hanem harinti frigyes díjat.

Tilos Rádió. A kertakarót hallottátok. És Kishont Ferenc születésnapja kapcsán ma humorizáltunk. A jövő heti irodalmi lépegetőben pedig folytatjuk az izgalmas Hitchcock és Truffaut beszélgetést. További jó hallgatást!

0: lesz után.
1: Kell takaró.
2: Jó.
1: Kell takaró.
0: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kell takaró. Hangzó irodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
3: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
4: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass.
5: Kedves ifjak, felnőttek és idősek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt, vízszintes helyzet.
0: Tilos Rádió?
1: Jó.
0: Ez nagyon jó. FM 90.3, hallgass.
1: Na kell takaró.

0: Herceg Ferenc, az élet olyan, mint a lánc. Írásbeli dolgozat 4 évben. Hevesi tanár úrnak történelmi vizsgára benyújtotta Herceg Ferike, a 4. B-osztály jeles előmenetelű tanulója, tornából felmentve. Előadta a Nemzeti Reál Gimnázium. Osztályozta Szász Károly tanár. A nádról nyári napnak alkotolatánál kibámul a kanyarodunánál.
1: Milyen szépen hullámzik a Duna. Milyen érdekes a kép szemben, a rondella, a bástya, alattam a hajóhíd, mely Pestre vezet. Milyen különös, régies minden, de nem is csoda, hiszen 1823-ban vagyunk, mikor Pest-Buda még egészen primitív, fejletlen állapotban van, mint látjuk, és szó sincsen pompás palotákról, meg Vigadóról, meg Angol Parkról, meg jazzbandről a Ritz-Hellóban, meg ilyesmikről, amikről bezzeg én nem is álmodhatok még, hiszen lelkemben tulajdonképpen a régi, respektíve a mostani feudális korszakhoz tartozom. Ezzel szemben áll régi dicsőségünk. Kérem, hol késik régi dicsőségünk?
2: Most voltam érte az éjjé homályban, azt üzem, te rögtön jön.
1: Hát kérem, mondja meg neki, hogy siessen, mert századok ültenek el, és ő alattuk mélyen egész ő fényben jár egyedül iszime.
2: Igen, istenség, rögtön iszime.
1: De éppen jönnek a főurak.
2: Parbleu, fenség, mondja, c'est bon.
1: Honnan, hogy iszime?
2: Csak ide Bécsbe tértem be egy kupica idegen majmolásra, mostanában kedden és pénteken szoktam idegent majmolni.
1: Mi az édem csutkai?
3: Éppen fénytűztem, fenség. Nagyon kellett szaladnom, nehezen bírják már az öreg csontjaim.
1: Hét elfajulás dolgában, hogy elló?
3: Köszönöm, kedves érdeklődését, fajulgatok. Szépecskén. Jaj, jó, hogy eszembe juttatta, indulok is rá.
1: Hová indul?
3: Hát romlásnak, erős magyar vagyok én, kérem, hajdan.
1: Apropó, nem látta véletlenül a bosszus egeknek ostorait nyomrult hazénkon?
3: De igen, majd felküldöm, ha találkozok vele.
2: Fenség, a nemzet van itt.
1: Mit akar memmikint?
2: Valami panasszal jött.
1: Bocsásd be!
0: A nemzet jön.
1: Alá szolgálja, kérem, én ezt nem bírom, tessék ma intézkedni. No, mi az öreg? Kérem, folyton ráz. Kicsoda? Kérem, ez a Széchenyi, kérem, én nyugodtan testpedek, és ez a Széchenyi oda jön és ráz. Már testpedni se hagyják az ember. Küldje be!
2: Igenis.
0: A vesztében rohan.
2: Aha, ez a Széchenyi. Bár magyar ő is, de én azért nem tartok össze vele, bár gyermekkoromban az átok mindig az asztal körül kergetett, hogy nem tartok össze.
0: Belvillom. Széchenyi élőben jön. Hátra beszél az előszobában.
1: Jó, jó, csak hallgasson. Már megint árulkodni jött, amiatt a kis rázásért. Megálljon ezért, úgy felrázom megint, hogy olyat még nem pipált. Milyen nincs önnek, és micsoda ön itt nem?
2: Ja,
1: hát nekem itt szavam sincs, az ország nagyja nem vagyok.
2: Nézze, Széchenyi!
0: Széchenyi,
2: megégett az ujjamat!
1: Nem tud vigyázni, már megint belenyúlt a lengészbe. És mi igaz abból, hogy ön valami lánchidat akar építeni, ami a Margit Ferenc József esküdéri és összekötő vasúti hidat megelőzve a kultúra fákjája lent? Majd mit csinálnak a mi csodái?
0: Majd megjelentek a barátaim. Bocsánatot kérek, ahogy feljöttem a lépcsőn, nekem itt valaki a kezembe adta ezt a tárogatót.
1: Uraim, midőn a színpadra lépek? Nohis?
0: Hát most mit csináljak vele? Adja ide majd én.
1: Jó!
0: Átadja, de amikor Széchenyi egy pillanat elfordul, hirtelen a szájához kapja és kiracsom belé. Nagy csörömbölés.
1: No mi az? Mi tört össze? Már megint nem vigyáznak a régi alkotmányra?
2: Jaj, fenség!
1: Mi az? Mit csináltok már megint? A régi feudális alkotmány, persze, amire úgy vigyáztam.
2: Kérem, én is vigyáztam, de erre a hangos tárogatózásra megfúztam is erre. Ahogy fogtam a kezemet, kitört...
1: Mi tört ki?
2: Hát a forradalom!
1: Ezt ön csinálta?
2: Kérem, megfizetem. Na és mit fog ehhez szólni a feleségem? Kérem, tessék neki megmondani, hogy leborulok ő nagysága előtt, majd csináltatok másikat. Ó, az ön micsodája?
4: Ó, az én küzdelem.
2: Mit jósol ön? Megjósolom, hogy elveszítjük a háborút, és 1849-ben világosnál lefekszik a fegyver. Aztán 18 év múlva kiegyezünk, majd 40 évi béke után kitör a világháború, elveszítjük, és 10 évig szomorú napokat lát az ország, míg végre 1925 novemberében minden jóra fordul. Ugyanis a Nemzeti Színházban előadják ennek az embernek a történelmi színművét, aki megérte engem és koromat, bebizonyítja, hogy én előre láttam, hogy ő majd utólag rájön, hogy én előre megjósoltam, hogy ő majd utólag kimutatja, hogy két okos ember volt ebben az országban. A másik én voltam.
4: Döbbenj be meg.
1: Az élet olyan, mint a lenchíd.
3: Miért?
1: Nem tudom.

Vonzom a bármely szép asszonyokat. Szeres brit dámát, régi lordok utódját, szeplőst, kék ruhást, vagy norvég lánnyal lesd a fjordok fölött az őszi szélzúgást. Szeres szírasszonyt, lassú tánctól vonagló lomhakéjű nőt, sápat görög szajhát Bizáncból, aranytermekben vénülőt. Szeres nagymellű lágy flamandot, ki untan s lagymatag mozog. Nem csókol asszony úgy a földön, mint a párizsi asszonyok. Keresd szláv hitlesed szemében alkony táján a nagy talányt, öl egy cigánylotyót a réten, szeres arab nőt, berzsalányt, borulj sudár fehér hasára, mely hűs, akár a gyíkhasa. Hágj fel madonnád ablakára lajtorján május éjszaka, hajolj múrrab nőd íriszére, hol zöldes sárga fény lobog. Nem csókol asszony úgy a földön, mint a párizsi asszony. Utazz, hajózd be mind a tengert, kutass fel messze népeket, imádj kígyójárású berbert, kívánj nagylábú németet, várd hölgyedet brokát ruhában Toledo őszi lombja közt, vagy kurtizán a szuburában forgasson tejszín combja közt. Szeres zsidó lányt, búst és édes, mint május éji óborok. Nem csókol asszony úgy a földön, mint a párizsi asszonyok. Jegyzett. Tudom, hogy vannak még ezer szám. Örmények, lappok, négerek, sárgák, olyaprók, mint az öklöm, s mindig csak csókra éhesek. Hinduk, litvánok, svédek, írek, bretónok, szerbek, angolok. De egy sem csókol úgy a földön, mint a párizsi asszonyok. Ballada a parlamenthez. Most, hogy a bitó árnyékában állok, a parlament eszéhez appellálok, mert jogában áll minden féregnek, dögnek védekezni, ha életére törnek. A kutya vonít, a kígyó sziszeg, a farkas üvölt, s ebben a hideg, tetves ketrecben, ahová bezártak. Csak én fogjam be a pofám. Persze. Nem nékem állna a deres, ha úr lehetnék, vagy gazdag nemes, de mivel, hogy szegény bitang vagyok, a vallatásnál csak pofont kapok. S most, hogy méghozzá kénpadra ítéltek, ha hegyes szögekkel a húsomba tépnek, ha olajba főznek, ha négy rétre vágnak, most is fogjam be a pofámat. Ne! A fejemben még több szalma lenne, mint amennyi szalma nőtt már eddig benne, ha most a parlament elé nem állnék, s végső lehelletig nem protestálnék, hogy ártatlan vagyok. S ha siralomházba zárnak, s a bitó alatt a martalócok várnak, míg a szuronyok merev négyszögben állnak, hát még akkor is fogjam be a pofába. Látjátok, nem hiába firkálok, mert ha e verset ki nem gondolom, fölöttem folyna már régen az árom, csalán nőtt volna már a gyomrom. Ezért, ha a zsaruk a nyakadra hágnak, az urakerül. Ne fogd be a popát!

az Akasztófa Virágok Balladája. A orgonák közt erre jársz a nyáron, a dombtetőn, barát vagy idegen, ne gúnyolódj a három jó madáron, kik itt lengünk a sárga zsinegen. Bőrünket nézd, a víz lemosta régen, nyelvünk megzöldült, mint a rézgaras, és így forgunk a korhadó kötélen pökhendi táncban, mint a szélkakas. Hasunk, amelybe bort tömtünk, s kalácsot, mint vén ribanc mell ráncos sárga folt. A szívünk, mely a názáreti ácsot sosem dicsérte, rég a sárba folyt. Ne rögj ki gyalázatunkat, vándor, s ne csak mi bennünk lej bűnt és hibát, s ha majd a megymagot kiköpött szádból, rebeg értünk egy Ave Máriát, hogy a gonosz hold szarván el ne essen, s az égig jusson-e három zsivány, s ruháik foltján többé ne nevessen a gróf kisasszony és az úrilány, de kérd ránk az úr kegyelmét, hogy a bitóról hófehéren megoldja bíjon árva lelkét Krisztus nevében. Ámen. Ámen. A barna rongyok hultak már a fáról, s át 33 sáros vármegyén hárman jöttünk koldulva Flandriából. Ityémeson, s Kolinka jő, meg én. És egy nap térdig hóban állt a róna, s a házakból követ dobtak ki ránk, s a réteken nem nőtt, csak csipke rózsa, deres kökénytől felkopott a szánk, s ott röpködött a varjú is, mely újra fülünkbe károg itt a dombtetőn, s mi ülünk hárman, tarbozódva bújvas árván a ködből megfakult mező. Kislány, ki erre jársz egy jó barátom, ki majd letéptel lilion virág. Ne nézz ránk szemedben durva váddal, de mondj értünk egy Ave Máriát, hogy a tejút vizében meg ne ázzon, s az égig jusson-e három begyár, s ott lovagoljon fenn a szivárványon, hol nincsen úr és nincsen proletár, és kérd ránk az ő kegyelmét, hogy a bitóról hófehéren megoldja víjon árva lelkét Krisztus nevében. Ámen, ámen! Ott ültünk a mezőn, íg őszi ködben, s fáztunk hűtű szürke kormány, míg a hold rőt lámpáját felkötötte Rouen várának lila tornyait. S hogy lassan egyre mélyebb lett az alkony, nézzétek, mondtam, mi veres a hó. Ityémeson a kését nézte akkor, és arra jött egy batyúzó zsidó. Ott jött görnyetten, vénen, és mi szépen felálltunk, staplót kértünk és tüzet, de ő a kést bámulta, s zöld szemében sötét toronyként állt a rémület. És így végeztünk véle mind a hárman. Mondj értünk még egy Ave Máriát, s az Úr az örök élet aranyával fizesse meg irgalmad aranyát, hogy a göncöl kocsisa fel a bakra vegye magához a három gonoszt, s vad vágtában vihesse a magasba hozzá, ki már csupán kegyelmet oszt, és kérd ránk az ő szerelmét, hogy a bitóról hófehéren megoldja víjon árva lelkét Krisztus nevében. Ámen. Ámen. A vén zsidót a búzaföldbe dobtuk, és a vén zsidó vagy 100 tallért nyomott. Aztán kocsmába mentünk, és kimostuk a rongyainkból mind a vérnyomot. De a zsaruk elfogtak a határban, s rozsdába verve vittek Párizsig. Bűnbánat nélkül haltunk mind a hárman, s hasunkön nézd, a lódarás hízik. Szemünkkel varjak szállnak fenn az égen, s
forgunk, lengjünk, mint a szélkakas. És Melvin Boeing megrohadva régen leestek tegnap, mint a rézgaras. Vállunk a naptól már barnára égett. Testvér, neves meg, mint a nagyvilág, és mondj, ha a Montmartre dombra tévedsz, értünk egy végső Ave Máriát, hogy Colin Kajő lókötő pofáját, s ityémesont a zsebmetszők közül, bírák, pandúrok ott fenn már ne várják, rútul pislogva egy felhő mögül. De kérd ránk az ő kegyelmét, hogy a Vitótól hófehéren megoldja víjon árva lelkét Krisztus nevében.

0: Zsilos Rádió. Kártakarót halljátok. És benne napi mozaik. Most elértünk Faludi Györgyhöz, akinek a vígjon fordításait halljátok.
1: A testamentum. A születésnap. Az őszi sárban már magamban járok, s lábam nyomában a kaszás ügyet. Hajam deres lett, és az utcalányok másnak mutatják már a mellőket. S a csillagok is már fakóban égnek, mint egykor égtek, mikor este lett. Ajánlom bűnös lelkemet az égnek, s az úgy csarának vészna testemet. Pedig hogy féltem egykor a haláltól? Emlékszem, mint kamasz vagy kisdiák, mikor félig fejemre szállt az álom, és elmorzsoltam rég az estimát. Hirtelen belém nyilalt a sötétben a rémület, hogy egyszer meghalok. És azt sem tudom már akkor majd, hogy éltem, és hogy fákat láttam, holdat és napot. Hogy nemzedékek fognak jönni-menni, de nékem nem lesz szavam és dalom. És a bitang sors, mely nem adott enni, végül sarat dagaszt az ajkamon. Hogy mint a barmok döglünk meg mindnyájan, s ha már a sírba tettek, egy kevés örömtől sem lesz édes lenn a szájam, s nem lesz soha, de soha ébredés. E félelem úgy fúrt, mint vágóhídon fúrják bikák agyába a karót. A verejték nyakamig elborított, s hörögbe haragtam a takarót. Görcsös kézzel meggyújtottam a mécsest, s hogy elkergessem ezt a látomást, könyvet fogtam, s olvasni kezdtem révett szememmel Vallát vagy a Gorgiászt. Azóta a pimasz nők, s a rideg barátok, s a polgárok közönye, a hosszú vándorútak a hideg erdőkben és a hóhérkötele másra tanított, s mert kiürítettem a mélypincék mindenlőre borát, nem félek többé, s a halállal ketten régen vagyunk mi, Pertucimborák. Mert korbáccsal vert engemet az élet, s nem voltam Isten választott fia, egy tállencsémben hányszor ült a féreg, s lábamnak hányszor kellett futnia, és mégis most is gúnyra áll a szájam, s az urak hiába fennek rám fogat, ollójával e rút kor és az állam nem nyírt meg, mint kertész a bokrokat. Úgy volt tehát, hogy épp karácsony esten, 31-ben, 1400 után, szalmán hevert borjak között a testem, melyek szememben leheltek puhán. Apám némán állt, mint cölöp a tóban, s anyám fáradtan súgta, Jézus! Jézus, mert én is egy vén korhat istálóban születtem egykor, mint a Nazarénus. És hogy mégsem lett megváltó belőlem, az első követ te emeld rá. E földre gondban és nyomorban nőttem, istáló szolga volt szegény apám. Nagyapám zsoldos, s varros homlokára az évek húztak dühös boronát, és őseim jeltelen sírhalmára sosem ragyogtak gőgös koronát. És ezért így, vénen, két térdemre esve köszönöm néked, uram, a nyomort, hogy nem lettem ficsúr, ki délben este mindenre pökve szürcsöli a bort, hogy mámoraim keserűk és búsak voltak, s utam az éj aljába vitt, hol a sötétben megláttam a dúsak hatalmát és a szegények titkait. Köszönöm néked a kenyér csodáját, s az éhes gyomor lázadt vágyait, a tömegszállás fuldokló homályát, s a vén kórházak sápadt ágyait. Köszönöm néked álmom lágy varázsát, s lyukas cipőmben a hideg sarat, és köszönöm a meddő vágy darázsát, s a szélzúgását a hidak alatt. Köszönöm néked, hogy szememnek tárva nyílt meg az ember, e szörnyű bozót, mert így nem lettem az urak szolgája, sem népkertekben risporos bohóc. köszönöm, hogy az ember szenvedését mind a fülembe súgtad egy napon, mert így történt, hogy minden versem mélyén azóta egy húr szól, a szánalom. De akkor még mindenről mit se tudva, üvegből ittam a volt a levest, és lágy porával megcsókolt az utca, és rőd borával meglocsolt az est. Oly szimpla volt minden, a nap, a rétek, a játékok, az ég és a folyó, s az út sarából úgy gurult az élet cipőm elé, mint egy üveggolyó. Aztán meghalt apám, és mi ültünk szótlan, s az éhségtől állunk már felkapott. És így jött, hogy 8 évvel kenyeret csortam a pék előtt, s a strázsa elfogott. 25 botütés jutott ki nékem, s a kis monkorbi és hovány farát röhögték éppen a dámák a téren, hogy ott jött Guillaume de Villon apát. Magához vett és nékem adta lelkét, és címer pajzsa minden csillagát, és papszívének vénülő szerelmét, és vén könyvtára ódon illatát, amelyben annyi titkot magyarázott kamasz fülemnek ő, a mesterem, míg kinn a fákon nyári zápor ázott, vagy targalja

mert tudta ő a századok múlását, s régholt bölcsészek minden bánatát. Ő mondta el nékem Róma bukását, Platon álmát, s a husziták tanát, hogy Gilles de Rest a kék szakált miért húzták Bitóra, és a brittek a szegény Johannára miért gyújtottak mágiát Rouen várának sárga főterén. És így volt, hogy 16 éves lettem, s a pandekták közt ültem kisdiák, s szájamra a lihegő nyári estben mézet csorgattak az akáciák, s az álmos denevérek lassú kéjjel ölelgették már kinn a házfalat, midőn Szeleszt a szolgáló a méccsel bejött szőkén, mint az erdei nap. És akkor persze megtanított arra, amit különben ő már rég tudott, és a polcokról Okem, Zénó, Valla, az orvosok és az asztrológusok, Demokritos, Hippokrátész és Platón, Lukánus, Szent Tamás és Livius, Averroész, Ptolemeusz és Strábó, Terencius, Seneca, Plinius. Az írók, az atyák és a bölcsészek, a tanítványok és a mesterek, pergament arcok pusztuló és vénhet gőgével bámulták szerelmemet. És ezentúl minden éjjel véleháltam. A Champ de Mars vizes lapájain, és néztem, míg a harmad hajnaltájban kék lámpákat gyújtott a vállain. És bár a nőknél sok babért arattam, s a vágy húsomba csontig harapott, a vénkönyvekhez is csak hű maradtam, és elnyertem a doktor kalapot. És ekkor a magam lábára álltam, s úgy éltem már, hol vizen, hol boron, akár csak most, és nyelvem a vitában minden tanárt megvert a Sorbonon. És akkor tájt már rímeim bejárták az országot, meg Párizs városát, és a barátok régen bennem látták az új költőt, a Héroszt, a csodát, mert előd nélkül jöttem, mint Homérosz. S ha versem átszállna jövőkorokba, úgy megsúgom, hogy azért lettem Hérosz, mert fütyülni tudtam a Héroszokra. De megvallom, bár 100 rímet faragtam, koldus tarisznya jutott én nekem. Gazdag versek közt is szegény maradtam, s fanyar gondok közt folyt az életem, s csak titkon csókolóztam az örömmel, míg a züllés mocskos kocsmákba vitt, és asszonyok közé, kik 10 körömmel fogták kabátom foltos szárnyait. A szép Gantier asszonykit annyit vártam, s akit hajnalig korbácsolt a vágy, s a szőke Blanche, aki szemét az ágyban mindjárt lezárta, mint a gipszbabák. Catherine la Boursière, ki zsiványargót beszélt, s a piszkos Marion Lidol, de legjobban mégis a kövér Margot szerettem, kiről annyi versem szól. Együtt laktunk, s ő vitt a bűn útjára, mert Villon akkor késelt és lopott, hogy Margónak pénze legyen ruhára, s átlátszó ingre, de a pimasz kokot minden áldott nap megcsalt egy hülyével, kit átölelt, s a kapuajba vitt, és máskülönben is gyűlölt, s csak éjjel békültünk össze néha egy kicsit. Mindent, amit magamról s a világról tudtam, néki, csak néki mondtam el. Felszedtem volna lábnyomát a sárból, s a holdat néki loptam volna el. És egy éjjel eszembe jutott, megkérdem, miért nem szeret, és miért nem szeretett. És akkor felült a pamlagon fehéren, s így szólt, unom víjon az eszedet. És akkor mentem le az éjszakába, és egyszer lépve minden járdakőre, alvó koldusok s roncedők közt kába fejjel előre, mindig csak előre, a rétegig, s ott néztem vizes arccal a téli felhők alján, hogy terül el, mint

megromlott lila hús a hajnal, olmosan, szürkén, reménytelen. Mint tudjátok, ekkor volt, hogy leszúrtam boros fejjel a rendőrfőnököt. Miért kötél járt volna, de az udvars a parlament kegyelme száműzött. És ott bolyongtam, hol az erdők vadja között az éjben csak a glóriás Szent Szűz kísért, és ő, mindnyájunk apja, aki a fák alatt is óriás. Köszönöm néki, hogy dús álommákot hintett, ha fáradt voltam el nekem, és köszönöm a bágyat holdvilágot, mely ott kísért a téli kerteken, amíg magányosan és számkivetve a szentavéli kisfaluba értem, hol egy gyönyörű parasztlány nevetve rég várt a réten a tavaszi szélben. Fehér csípője ringott, mint a bölcső, fáradt testemnek drága ararát, mikor megtudta, hogy víjon a költő csókolja haja puha aranyát, mint széttépet langyos barack, úgy ömlött szájamba szája, s teste lángra gyúlt, s az éjben melbimbója úgy varaslott, akár a málna, mely márványra hult, mint harapófogó ölelt a karja, asszony még így sohasem szeretett. Fázó testemet testével takarta, tenyerén vitt, szájából etetett, s éppen ezért volt, hogy egy éjjel lopva elszöktem, mint a tolvaj nesztelen. Szegény gyermek, hogy is sejthette volna, hogy sok lesz nékem ennyi szerelem. S midőn lehult az őszilomb, ölében már nem rejthette őt, a gyermeket. S akkor nem kellett senkinél cselédnek, s a réteken bolygott, kikergetett testével, és úgy gondolt reám, lágyan, s harag nélkül, s mikor tél lett, szegény fiunkat egy fekete éjszakában, ott szülte meg az udvarunk jegén. De akkor én már régen messze jártam, és megláttam az Alpok ormait. Láttam gyöngyöt zsákszámra Génuában, s láttam Velence gőgös tornyait. Láttam bűnbánon térdelni a népet, a lateráni szent lépcső tövén, láttam nyomort s elefántcsont csipkéket Bianca d'Este bársony köntösén. Láttam Kumét, s a vörös lángokat éjjel Nápoly váránál a hegyen, s mezítlen fürdő görög lányokat Palermónál az Azúr tengeren. Láttam Brunelleschit az esthomályban, amint a dómnál a meszet keverte, s láttam költőket, kik ezüst tentával írtak szonettet bíbor pergamentre. És így, megöregedve végigjártam Germániának minden vén, sötét, gót templomát, és aztán megcsodáltam Ipern csipkeit és London ködét, míg végül a krétapartokról néztem, hogy repül Kalénak a sirály. S a hírt matrózok hozták arra nékem, mikor kegyelmet adott a király. S ezért dicsérje néktek most a rímem, 7. Károly francia királyt. Ragyogjon trónján a liliomos címer, s övezzen homlokán az úr Gloár. A sors útjában 100 rózsát fakasszon, és még hírből se ismerje a bút, és szüljön néki a királyi asszony 20 gyermeket, és persze mind fiút. S így értem haza egy nap hajnaltájban, a szajna csendes volt és hófehér, s legott a hírhet házhoz vitt a lábam, hová oly sokszor vitt a szenvedély. És mint szerelmes kamasz, lopva néztem be a nyitott ablakon, hol tátott szájjal, zsíros, piszkos pofával vénen aludtak Margó meg a többi lányok. Tovább mentem, s kiköptem a járdára.
s a kút vizében néztem arcomat, hajamat, melyet az idő sárgára mázolt, s a furcsa hosszú karcokat homlokomon, és aztán felnevettem, s nem néztem már a víztükröt tovább, sem a nőket, és még azt sem kerestem, hol vannak már a régi cimborák. Az egyik szolga lett, lovász vagy béres, vagy az utcán túrja a szemetet. A másik zöld esernyővel kezében sétáltat vasárnap 8 gyereket. A harmadik nagy úr és 7 lovon jár, s fülébe 3 prímás hegedül. De én nem lettem szolga, úr, se polgár, s így maradtam magamnak egyedül. Lelkemet tehát az úrnak ajánlom, vett tolladat és írt Fremen papom, a többit a sárnak, és azt kívánom, ha elköltöznék innen egy napon, hogy minden cókmókomat pénzét éve temessetek el, s azt, mi megmarad, dobjátok az első koldus kezébe, ki elétek akar. De addig, kérlek, hagyjatok magamra, hogy néhány órát hadd ülhessek én, amíg az ősz ködöt szitál hajamra még itt, parányi kertem közepén. A rózsa már lehult, a szegfű sárgul, a bokrokon fütyülnek a rigók, s a tölgy alatt egy vén Priapus bámul, kit Rómából hoztak a légiók. S ha megrepett és megkopott is, mégse tört össze másfél ezer év alatt. Csend van köröttem, s a sápadó égre vörös felhőket gyújt az alkonyat. Négy oldalt borzalmas házfalak barnán merednek a haldokló kert felett. Lassan sötét lesz, Priapuszra tarkán csavarodnak az ázott levelek. Utóirat, mely temetésemet illeti. Ha visszatérek majd a barna földbe, amelyből gyomnak nőttem egykoron, azt kérem, hogy a Szent Avéli völgyben pihenjen egykor elfelett porom. E temető már régen drága nékem, oly csendes, mint egy álmos zöld öböl, s két összehajló sejmes domb tövében puhábban vár rám, mint az anyaöl. És olcsó könnyeket senki se ríjon, ha majd a sírba tesznek egy napon, szegény fiam Pierre Armand de Villon is ott pihen, ki bénán és vakon jött a világra, de az úr kitárta feléje lágy kezét harmadnapon, s el nem játszott játékait ott játsza valahol a cukorszín csillagon. De mégis azt kérném, hogy ne tegyétek Armand fiam mellé testemporát. Ott szeretnék pihenni, hol a rétek benőnek már a korhat lécen át a sírdombokra, a temető szélén, s ott nézném, mint fáradt vén szerető, amint az évekkel lassan és békén a búzaföldbe vész a temető. Meg aztán a kocsma sincs onnan messze, hol jó bornál egy kis kvartett zenél gonosz nótákat minden nyári este, s daluk botrányos szövegét a szél a zöld sírokig hozza el magával. Ne szóljatok meg, ki tudja, halott szívem egy csendes május éjszakában talán meghallja még a dallamot. Ültessetek fejem fölé egy árva kis szilvafát, mellemre pázsitott. De a kék ékszerel miért? Ne drága márvány tömböt vagy gőgös gránitot, rendjeleket, díszsírhelyt sose kértem. S bár hóhérkézben lengett életem, az úgynevezett úri tisztességhez mégis túl tiszta volt az én nevem. Ne törődjetek halotti torommal, jó lesz nektek, ha van dohos kenyér, s ha nem nagy munka,
írjátok korommal vagy kátránnyal egy szürke vagy fehér középnagy kőre, amilyen a réten a lábatok alatt ezer akad. Hogy úgy ki és mi volt az életében, ki itt enyészik lenn a föld alatt. S menjetek hátat fordítva a sírnak oda, hol szebben szaglik a virág. S talán, ha majdan 2000-et írnak, Krisztus után még tudja a világ, hogy csókolt egykor víjon a csavargó, s mély serlegekből hogy itta a bút, s hogy indult végül álmos és kanyargó vizekre. Honnan nincsen visszaút.

Ó, borzadály, ketté hasadtam. Te tréfálkoztál velem? Egyik felemmel öntudatlan öleltelek szerelmesen. A másik szemlélt, mint egy szobrot. Éber szemlencsét fogva rád, sőt, azt is, mi fejemben forgott jegyeztem, mint a szeizmográf. Ez utóbbi is akaratlan volt, hidd meg, bárha tudatos, és végezetül itt maradtam tudásommal, mint túladok. Készségesen jött első kéjünk, lakály volt, régtől elnyomott. Trónunk elébe úgy idéztük, mint rabszolgát a zsarnokok. Lihegett, botlott, dombról jöve, szemfénye vad volt, lépte gyors, és tudtuk, meg nem lophat tőle erőszak, végzett kor, se sors. A biztosság. Ez volt a legszebb, s a győztes, nyegle, bizalom. Még itt zihálunk egymás mellett, a testünk csupa nyugalom. Átfoglak, langyos szád nem égett, csípő csontot hűs, mint a kés. Derekadat, mint az emléket tartja a szelíd ölelés. Körben komoly dzsinnek vigyáznak a sarkokban és a bútoron. Lábam hosszabb, mint egy zsiráfnyak. Árnyat legel, ha nyújtózom. A márványudvar csupa rosda, most ugrott rá a holdvilág, s a szél felkapja, visszahozza párzásunk boldog illatát. Szemed sarkában szilvakék kegyetlen rakétákat röpít az ifjúság. Ha csak egy csepp becsület volna bennem, nem engedném, hogy számot érje szád. Talán még most sem késő, hogy lerázzam szédült hűségedet, s kidobjalak. Te jámbor őrült, mit keresd a házban? Tört bútorok, meg férbevett falak közt ráncos képen vonz, vagy a szegénység? Ébredj álmodból, nem látod a végét? Az iszonyaton kívül mindegy örökbe rád, ha úcska bábom eldől. Húzd el kezedet sárga tenyeremből, honnan az idő vize kiszalad. Az új hold görbetőre felhasítja az ég violapiros pókhasát. Az esti árnyak Hárun al-Rasídja már osztogatja a sok álruhát. A kasba éled, utca tér sikátor fölött az alkony mézgás, s nehéz. Az ópium barlangból füst szivárog, s csókra nyújtja a libegő kezét. A báron kövér basa sétál végig, zöld vízi hulla, szeme, mint az ón. Ott angol orvos, illatokon élít és boldogságán. Fenn a dobogón hastáncos nő, kávátlan kőkutacska a köldöke. Fenn árnyok ágboga, lihegve, mintha még vizet kutatna, bámul bele egy szökött katona. Dobzene árad és fáklya füst a térről, a karnyelő hasán a hold a vért. A mesemondó körül sűrű félkör, az ajkak nyílnak, Szimbád hazatért. Tuareg ül, a nagy falnak háttal és a látványt nézi, 40 napja már, és egyszerre mind ez, dobszó, tőrök, fátylak, s fátylak mögött a női szem, bazár, résztálak, menta illat,
pálmakertek, mélyzöld árnyékok és fehér falak őrült körtáncot lejtenek szemedben, míg szédít, örjük, vonz az áradat. És hív, hazád rom, nőd, bénülő locska, munkád hitványság, életed gyötör. Jöjj és merülj a mély sikátorba, hogy ké az élet, s a halál gyönyör. Nincs rencs törvény üsgő ázalakban, hazád felől nem ér be hír, se szó. Tűnj el, halj meg, s támadj fel száz alakban, van vénen is reinkarnáció. A mór fürdőben vetkezd le a múltat, a morált vesd le, hitvány szóbeszéd. Nevedet ejtsd el, réges-rég meguntad, dobd rá az emlékgyűrött köntösét. Eszmédet akaszd a szögre, rongyok, mit rossz boltokban aggattak reád. Ne fordulj vissza, így légy újra boldog, mezítlen ifjan, ahogy szült anyád. Légy csempész, tolvaj, kerítő, halárus, szeres fiút, lányt, hidd meg, egyre megy. Rabolj vagy gyilkolj, s fogd át halálos ölelkezéssel ezt a várhegyet. Avagy vadabb végvonz, s a város untat, szerezd meg mindjárt, mit szíved kíván, lila függő ágyán az ópiumnak, vagy zöld nyeregből az abszintlován, avagy maradj így, ne mozdulj, csak nézzed, hallgasd, sosem volt madarak dalát, míg homlokod körött a csillagképek csörögnek, mint az érő tatolyák.

amikor Faludi György elment Bécs őszi városába egy kofferrel, mely a hazája volt, és a szürke esti penziószobában Natása kis vállára ráhajolt. S a rolettán a rátház tornyának sárga óralapja úgy fénylett át, mint egy olajpecsét, akkor hajnal felé így szólt Natása. Te sem vagy már szű. Ennyi az egész. És akkor Faludi Györgynek ritka lett a pénze, és galléria ünnepnap sem volt fehér. De a diáklány, ha kérdezték érte, csak vállat vont, és vele maradt ezért. Az ingét mosta, ruháját kefélte, és számára szava volt a parancs. Az ágyban néha Csehovról beszéltek, és melle kisebb volt, mint egy fél narancs. És mikor már végigjárták kettesében Bécs városának őszi parkjait, egy szürke taxi lement velük egy szürke éjjel az úton, mely a Westbahnhofra vitt. Faludi György nem sírt, midőn a vonat ablakában, fehér bundában kihajolt felette. Az utca sarkon marónit vett magának, s aztán mindjárt elfeledte. A másodikat Mettának hívták. Fehér és gőgös arca nem árulta el soha, mire vágyik. S haja oly szőke volt, hogy meggyújthatták volna rajta a firenzei dóm összes gyertyáit. Az első este kávéházban ültek egymástól, diszkréten távol, az asztal két oldalán. Szemben egy fényreklámszolott, és így beszélgettek Einsteinről, Zoláról, a Kurfürsten dámlámpája alatt. És Metta ásított. Ez a szerelem, és oly banálisan, és éppen úgy kezdődik, mint minden szerelem. Most két hétig Zoláról beszélsz nékem, és két hét múlva lefekszel velem. És aztán hozzátette. De mi lenne, ha mindjárt lefeküdnénk? És Faludi György csak a pincérnek mondta, hogy fizet, és hazamentek. És Metta odaadta a testét oly egyszerűen, mint egy pohár vizet. És attól kezdve majdnem egy fél évig cigarettáit ő gyújtotta meg, és minden éjjel puncsot főzött néki, és asszony teste néki volt meleg. A zoo alatt egy villanyóra mellett találkoztak, pont 8-kor, és minden este. És egyszer Faludi György nem ment el többet, és aztán mindjárt el. A harmadik, valljuk be, Szajha volt. Egy pesti bárból együtt mentek ki, és tudták hova. Fricinek hívták, és vörös hajához jól állt a szürke garniszáloda. 17 éves volt, és oly szép, mint egy madonna. De gintivott veszettül, és köpködött. És másnap délfele, midőn a mellét mosva megállt a tükörnél, megesküdött, hogy mától fogva nem lesz többé céda, s Faludi Györgyé lesz csak ezután. A vén falakról hullott a tapéta, és így maradtak ketten egy szobán. Történt, hogy néha, mert nem volt rúzsra pénze, vagy csak szokásból, az utcára ment, s Faludi Györgynek is felfort a vére, ha másnap reggel újra megjelent. Belerúgott. Megverte és kidobta, és az utcán állt a jég, a sár, a köd, a zsandár és az éjség megkínoszta, szegény kis állat, mindig visszajött. És egyszer Faludi Györgyöt elfogta a régi csavargó láza, gyűrött múltját, passzus zsebre tette, két Miriamját rádobta az ágyra, és aztán mindjárt elfeledte. És mikor Faludi Györgynek elfogyott a pénze, és midőn egy este nem tudott tovább, és egy bedingi kőrakáson nézte negyed kenyerét, meg a szalonnát, akkor hajnal felé leült hozzája,
Charlotte Franken, a munkás leány. Vasárnap is hideg volt a szobája, de Karl Marx képe függött a falán. Sápadtan jött meg esténként a gyárból, időn már kötfeküdt vedény felett. Hozta magával a Szent Háromságot, cigarettát, újságot, kenyeret. Aztán Liebknechtről beszéltek, és nem látták többé a lyukokat egymás zsebén, és minden este lementek a parkba, és tüntetni mentek május elsején. De a géppuskák már csak rájuk vártak, gyönyörű tavaszi fák alatt. És akkor Charlotte Franken vézna sápadt testében egy porontyal ott maradt. A munkások harmadnap néma csendben 108 halottal őt is eltemették. És harmadnap megint a gyárba mentek, és aztán mindjárt elfeledték. És egy délután szeptember kék havában Faludi György Párizsba verset írt. A szomszédban tájz dúdolt, és a vén szajnában az alkonyat szőtt lila kreptösint. Tájz 16 éves volt, és árva, és nem tudta még, mi a szerelmi vágy. És oly gyermek volt, hogy szemét az ágyban mindjárt lezárta, mint a gipszbabák. Faludi György az ablaknál állt. Párizs zsongása lassan fejébe kergette a vért. És akkor Thaisz halkan bejött hozzája, talán egy könyv, talán egy merciért, és mikor a csókoktól kábultan kereste a kilincset, és lányteste remegett, Faludi György az ajtóhoz szegezte, mint lepkéket tűvel a gyerek. Mikor már nem sír, Len a parkmunszóban jártok a sárga holdbanán alatt, majd a frissen hullott verszályi hóban, s Faludi György megcsalta néha nap. Az első férfit nem lehet feledni, sírt Thaisz, s fejét ölébe tette, de akkor ő nem tudta már szeretni, és aztán mindjárt elfeledte. És Faludi György megjárta így már a félvilágot, és úgy tudta, hogy minden játékban nyert. Azt mondják, hogy már nagyon felvágott, midőn egy nap megjött az Éva Serf. Ott jött a Mirabel Park egyik fasorában, rászögezte gúnyos nagy szemét, mely olyan kék volt, mintha a sarkában egy ibolyát préseltek volna szét. S midőn a Dom téren leült mellette, s oly sápat volt, mint egy aszfodélos, akkor Faludi György már azt is elfeledte, hogy márványból van-e a milói Vénusz. Éva Serf nem szívott, csak kultréket, s repdort használt, s gonosz volt, s hideg. Az Éva Serf nem főzött puncsot néki, s cigarettáit nem gyújtotta meg. Fütyült Hitlerre és fütyült Leninre, és nem érdekelte Marxról, mit beszél. Hiába volt dohánya, pénze, inge hiába volt hétköznap is fehér. Az Éva Serp gyűlölte, és kinózta, és lenézte, és leköpte, és kidobta. Gőgös száját, melyen fény lett a festék, és mesztelen, vonagló asszony testét, melyet minden jött-mentnek szabad volt szeretni, neki. Csak neki nem adta oda. De ezt az egyet nem tudta elfeledni soha. Soha. Soha.

Párizsból 1940 nyarán délfelé menekültem a németek elől, Angliába akartam átkerülni, de nem tudtam hajót találni, és egy másik teherhajómon, feleségemmel, néhány barátommal, és az Utrechti és a Leideni Egyetem tanári karával 5 napi éhezés után és 5 napi szomjazás után megérkeztem Marokkóba. Marokkó. A sárga répát tegnap hoztam, ma okker festék lett belőle. A 30 éves asszonyoknak szikkad, s repedni kezd a bőre. Hiába csillagáz az este, a nap iszonyú tűzkerék, rohadást vet és arat, mellre szívtam kábító fűszerét. A halál minden sarkon ott áll. Ha fiatal vagy, nem kímél, mellé telepszik asztalodnál, és szeretkezni elkísér. De mégis, mit otthon kedveltem, unalmas álszent kirakat, s mi undorított, e kegyetlen, barbár ország az igazabb. E verset nem magam szereztem, csak ülök némán, s élvezem, hogyan vetkőztet mesztelemre múzsám a halálfélelem. Esti séta. A járdán késő délután van, bájos, talán 2 éves kisfiú totyog. Elébénk áll, reánk néz, mosolyog. Vali elolvad, s felkapja magához. Egyszerre itt van a gyerek mamája, lefátyolozott előkelő dáma, ki úgy tolja lopótök melleit maga előtt, mint egy gyermekkocsit. Liheg, megtorpan, hennás öklét rázza, a kisfiú feleségem nyakába csippaszkodik. A némber kotkodácsol, Vali leteszi a fiút, már sűrű köröttünk a dühöngő embergyűrű. Nem értem, mit vétettünk, mit akarnak, szólok oda egy ludnyakú arabnak, ki mellettem áll. Szemem közé bámul, s hallgat. Aztán rámordít franciául, megverte a kis Ahmedet szemével, disznóhús szaga van a kicsikének. Az egyik megragadja feleségem karját, s csavarni kezdi. Ellököm, de visszapattan, s nekem jön, tökön rugom, mire hátulról tarkón vágnak, elszédülök. Amikor újra látok, ellenségeim hallgatnak, hátrálnak, a hölgy tátott szájjal valamit hápog, s elindul. Mi történt? Az átkozott idegen légió egy szőke káplárja jön az úttesten, és reánk mosolyog. Derekán hintázik a pisztolytáska. Támadóink lehajtott fejjel mennek tovább. Azt hinnéd, gyászmenet halad az úton. Így bánnak velük tulajdon hazájukban. És egy pogrom elmaradt. Még 2 marokkói verset mondok, jellemzőek talán 1940 atmoszférájára. Fagylalt maradék. Nem jött rám álom. Hajnaltájban a sikátorokban kószáltam. 2 kisfiú ült a cukrászda előtt a nagy szemétkosárban. Hangosak voltak és vidámak. A papírtölcsérekre száradt, mocskos fagylaltot nyalogatták. Felriadtak, mikor megláttak. 2 üres kezemet kitártam, ne féljetek tőlem, testvérek. Rendőr űz engem is, meg döglégy. Én is szemétládában élek, s így nyalom egy elsüllyedt földrész emlékét, mely rohadt és édes. Arab tanárral sakkozom. Kemény ágyékok, lágy agyak, szellem helyett bagzó anyag, és várfalak, míg sárfalak, ez a mi átkunk, mondja, sakk. Mitőlünk jött az egyetem, az algebra, a kémia, meg a trubadur szerelem. Mi néztünk éjjel csillagot, pároltunk rózsa illatot, míg székhelyünk Sevilla volt. S mi van ma? 600 éve nem írt itt egy jó sort senki sem. A rothadás mindent megölt. Bevalljam, hogy irigylem önt?
28 báb az asztalon. Ne irigykedjék oly nagyon. Földrészem épp most pusztul el, és rom marad, ha újra kell, salakban állunk fültövig, és gyárkémények füstölik a boldogságot. Szabadok leszünk, hogy gyári kacatot gyűjtsünk, míg zsíros üllepek lelkünkből főznek üzletet. S a híres metropoliszok, kint fény, betón, üveg, belül iszony, hisztéria, piszok, hozzá a halál hegedül. Fejezzük be döntetlenül. És végül egy szerelmes vers Marokkóból. Alba. Két sor frissen meszelt fogaddal, még egy mosolyt küldesz felém a fecskeszárnyú viradatban, s mindjárt alszol is. De én nem akarok. Itt fekszem, s nézem melbimbót friss vérfoltjait, s nem arcodat, hogy föl ne ébredj, meg csípőt sarlóját, amíg vadul nyújtózkodom, az ajkam rongyos, megtépázott a szád, de minden izmom gumiszallag, medencém svéd golyós csapágy, mezítlen, könnyű táncos párok futkároznak az ínyemen üvegcipőben. Ha tehetném, nem pihennék, de tisztelem az álmodat, mert ha nem, félek, azt mondhatnád, pimasz vagyok, holtfáradtan is kére éhes, s hiával minden bölcsességnek. Vagy megörülnél? Nem merem kipróbálni. Közelebb fekszem hozzád a közös vánkoson, és nézem, ahogy a boldog reggel üveg harangja ránk borul. Most egy madár felfedezett, figyel bennünket az ablakból, mohón. Mutassam be neked? Jobban tenném, ha én is alszom. Milyen hideg s kemény a tested, jeges vállathoz ér a vállam, szól a madár, lebegni kezdek az ifjúság türkíz tavában. ...1941-ben feleségemmel együtt áthajóztunk Amerikába. 6 hétig vitt a hajó, mint Kolumbuszt a Santa Maria. Aztán New Yorkba telepettem le, egy ideig újságíróskodtam, aztán beléptem az amerikai hadseregbe, illetve jelentkeztem az amerikai hadseregbe, és annak a katonája voltam, és egyik élményt írom itten meg, ebben a versben, amit elmondok, amely egy katonakórházba kelt Atlantic City-ben, New Jersey-ben, 1945-ben. Egy pilóta szól. Mit zargatsz? Untam mindig a beszédet. Téged nem folytogatnak a szavak? Gyújts rá! Én inni szerettem s mozizni, hogy elűzzem magamtól magamat. Miért volt-e háború? Mi furcsa kérdés. Te fundáltad ki, vagy nagy főnökünk? Vajon fontos-e tudni, miért halunk meg? Ezen töprengj, ha lódulsz odakint. Jaj, megsértődtél. Nézd, nagy langaléta legény vagyok, csupa jó indulat. 7. légi hadsereg Szájpánon, Jim Olson írt fel, ha kell az adat. 25 éves volt mérnök baptista, sorszám O20-1875, magasság 6 láb 2, nőtlen őrnagy, szülőhelyem Hartford, Connecticut, ki 100 mérfölddel hajtott, leányoknak füttyentett, nem vásárolt hírlapot, napeste jégszekrényeknél portyázott, és délben söntéseknél sílbakolt. Önként mentem. Nem vonzott itthon semmi. Az embert oly nagy érzés fogja el, tengerérzés, érzéstenger, hogy mondjam, ha rárepül, s légnyomás dobja fel gépét, vagy mikor ködben száll radarral, ha befogja az automatikus pilótát, lustán néz a levegőbe, s alatta robbannak a misztikus füstkarikák, vagy mikor egyenesen a célra röpül, és robbanás rázza egy pillanat, s nem látja kék eget, s oldalt békésen áll a fuzsijáma.
mikor 20-szor szártunk Tokióra, kék gyűrűk ültek mindnyájunk szemén. Kutyánk vonított, hogy ez lesz a vége, azt már sátramban reggel tudtam én. A japán császár vért tüsszentett aznap, ahogy jöttünk a Ginza lángban állt, ledobtunk mindent, és bolond kedvemmel gépem szabályos, szép díszkört csinált. Mikor mentünk, a partnál minden füstölt, dokkok, hajók, házak, nagyok s kicsik, bajtársaimra néztem, s hunyorogtam, mert kék füstsávot vonszoltunk mi is. A gumicsónakban magam maradtam, ugyan hol úsznak temetetlenül, s még örültem, hogy nélkülük halok meg, nem voltam 3 éve egyedül. Ha repülőhal esett közelembe, elkaptam és kiszívtam a belét. 4. nap este tengervizet ittam, aztán vért hánytam, s tudtam, ez a vég. Ledőltem a csónakban, s azt gondoltam, 30 év múlva vagy ma, egyre megy, pilóták kezdtek fülembe dúdolni, kik leestek a császárság felett. ...1946-ban hazatértem Magyarországra, és mindjárt azzal kezdtem, hogy egy verset írtam A határon címmel. A határon. Busszal jöttünk Pozsonyból. A rossz úton keresztbe fatörzs feküdt a sárban. Az új határt jelezte. Kiszálltunk karcsú nyírpák közé a könnyű ködben. Örüljek, sírjak, féljek, amiért hazajöttem. Kezem jeges volt, s vibrált, az arcom lázban égett, olcsó boldogság vár rám, avagy a sors haragja. Rongyos honvéd mutatta, menjünk be a barakba. Elől mi ketten álltunk, szemközt egy konyhaasztal mögött szovjet őrmester, lyukacsos, puffat arccal. Úgy tett, mintha nem venné 36-unkat észre. Előtte Ciril újság. Nem olvasta, csak nézte. 20 perc telt el. Krákogtam. Ne ingerelt fel, Gyurka, sugták. A ruszki végül fél combja alá dugta hírlapját, s felpillantott Valira. Szép burzsújka. Kiáltotta vidáman, és egész jó magyarsággal a fagyos hallgatásban. Majdnem, hogy megsajnáltam, s a 2 passzust eléje helyeztem. Washingtonba kaptuk, szívet vidító kis ünnep keretében az új magyar követtől. 2 hónapja volt éppen. Az orosz altiszt húsos szemhéja pupillája mellé borult, miközben nagy lassan megvizsgálta, majd fiókjába csapta az útleveleinket. Azonnal adja vissza. Fölényesen legyintett, nyugalom. Egyelőre elvettük. Pesten kérjék majd vissza, ha leülte a börtönbüntetését. Börtönbe küld, nevettem, ezt nem vártam magától. De addig is hadd halljam, milyen bűnnel vádol. Felemelte az ujját, mint ki rossz fiút dorgál. Dutyiba megy, mert Hitler katonáival szolgált. Az USA katonája voltam, s remegni kezdtem mérgemben, nem harcoltam a náci hadseregben. Amerikai? Náci? A 2 nékünk mindegy. Mehetnek, mondta, s már a következőnek intett. 3 évvel később kimentem a kerepesi temetőbe, hogy megnézem, milyen egy nagy temetés. Rudas László temető.

Hallgassanak meg néhány verset egy költőtől, ki mindig a klasszikusokhoz vonzódott, és mégis beleesett a 19. és 20. század romantikájába, egy költőtől, aki az egyéni líra felé vonzódott, mert a lírikus a vers alfája és omegája, ahogy Babits mondta, de állandóan habozott, hogy magáról valljon-e, vagy a század gyermeke legyen, és koráról tegyen vallomást. A következő verset első emigrációmba 1940-ben írtam Párizsban, amikor a németek már közeledtek a francia főváros felé. Óda a magyar nyelvhez. Most, hogy szobámban ér az est sötétje, te jutsz eszembe Szent Gellért cselédje, s ajkad, melyről az esti fák alól először szólt az ének magyarul. Arcot tatár emléke már ködös, de titkunk itt a földön még közös, s a te dalod zsong minden idegenben, itt idegenben. Magyar nyelv, vándorútakon kísérőm, sértett gőgömben értőm és kísértőm, kinok között gondjaimtól részegen, örökzöld földem és egész egem, bőröm, bérem, bírám, boromig bírom, és soraimmal sorom túl a síron, kurjongó kedv, komisz közöny, konok gyász, mennyei podgyász. Magyar szó, ajkamon s gégém lazán vont hangszerén, lázam, házam, hazám, almom, álmom, lovacskám, csengős szánom, és dal a számon, mit kérnek majd számon, nincs vasvértem, páncélom, melvasom, de berzsenyivel zeng a melkasom, s nem győz le ellenség rangomra törvén, sem hadi törvény. Jöhetsz rám méreggel, tőrrel, ékkel, de én itt állok az ikes igékkel. Árkon bokron kergethet hét világnak, s a hangutánzó szók utánam szállnak, mint sustorgó füzesbe font utak fölött alkonykor krúgató ludak, s minden szavamban százszor látom orcád, bús Magyarország. Kihalt gyökök, tőzeggel súlyos rétek, ahol a fák, mint holtigék kiégtek, ősszók, a szemhatárról századok ködéből még derengő nádasok, gyepis vápákon elhult katonák, ti bíbicek, bölények, battonyák, miket vadásztak vén csíjehajókról lápos aszókon, magas hangok, szöcskék és tücskök rétje, mély hangok, alkony viola sötétje, káromlások veszejtő vadona, mondatszerkesztés, pogány, pagonya, kötőszók, sok-sok illanó fodor, s hangsúly, te vidám, hangsúly, te komor, lelkünk dolmánya, szőtteses, világszép, s búzavirágkék. Múlt téje, történelmünk varjú szárnya, karók, keresztek és ditófák árnya, s melléknevek, gazdag virágbarázdák, busák, buják, burjánzók és garázdák, melyik vidám faeke nyomtatott. S ti mellé rendelt kurta mondatok, mint paprika, ha fűzére vereslőn lóg az ereszről. Ragok, szegények szurtos csecsemői, kapaszkodtok, s nem tudtok nagyra nőni. És elbetűk serege, fekete mezőn, zsellérek, koldus menete, s ti kongó-bongó helyhatározók, kukoricásban jó irányt hozók, bamben, bimbam, toronyból messze hangzó, könnyű harangszó. Jelentő mód. Az aszály mindörökre ráült a szürke, megrepett rögökre. Magánhangzó illeszkedés, kaján, törvénykönyvé, verbőci gyúrt talán. Mi vagy, füllet ötöt fél százada, robotba tört paraszt alázata, vagy összhang, mely jövendő szebb utakra messze mutatna? És főnevek, ti szikárak és szépek, ti birtokos ragokkal úri népek, országvesztők, elmozdíthatlanok,
s ti elsikkadt felőrölt alanyok, megölt vagy messze bújdosó fiak, Hajnócik, Dózsák meg Rákóciak. Ó, jaj nekünk, mi történt ennyi lánkkal és a hazánkkal? Parasztok nyelve, nem urak latinja, nem grófok rangja, de jobbágyok kínja, magyar nyelv, fergetekben álló fácska, hajlong a szél cibáltan megalázva, s ki fog-e törzsöd lombbal hajtani? Te vagy jelenünk, és a hajdani arcunkat rejtő Veronika kendő és a jövendő. Magyar nyelv, sarjadsz és egy vagy velünk, és forró, mint forrongó szellemünk. Nem teljesült vágy, de égő ígéret, közös jövő és felzengő ítélet, nem hűs palackok tiszta óbora, nem billentyűre járó zongora, de erjedő must, könnyeinkben úszó, tárogató szó.

1957-től kezdve Londonban éltem. Ott írtam ezt a két kis verset, van-e honvágyam, kérded. Rokonaim, barátaim közül már éppen eleget aláztak, kínoztak és öltek meg amazok és emezek, hogy a folytatást jobb Londonban élnem végig. A sok halott épp úgy fáj, mintha otthon lennék, de itt ordíthatok. És a másik, Alponya Várhegy felett, ülök az esteledő kertben, az ég kupolája remeg, hogy szerettem a pesti partról az Alkonyt a Várhegy felett. Hányszor néztem, többé nem nézem. Szamár vagy, hunyd be a szemed, s mindjárt megváltod. Soha nem volt szebb Alkony a Várhegy felett. A British Museum könyvtárában. Hálókabátban középkorú asszony ül mellettem. Mocskos teniszcipőt visel, november van, s gyapjú harisnyát, spárgával köti fel térde alá. Mikor kimegy, négy csikket szed elő egy plédobozból. Megnézem, mit olvas, faksimile kódexet babiloni ékírással, fordítás is jegyzet nélkül. Minden reggel 3:49-kor az oszlopok közt várom a nyitást. Fele már ott van, a többi épp akkor közeledik gyalog, a választottak. A közelben lakik mind, Bloomsbury padlásszobáiban, itt főznek, élnek, ki tudja, hogy mitől. Nem ez a gondjuk. Ez itt a kócos nő hálókabátban. A hosszú hajú szőke fiú ott az albigensekről tanul, megbízás, vizsgák, s fizetség nélkül, mint halálig. A rózsás arcú, galambőszakálú öreg úr az univerzáliák koncepcióját, Petrus Abelardus e nézetekhez való viszonyát tanulmányozza. 40-50 éve, lassanként már mindenkit ismerik. Ők az én népem. Oly országból jöttem, hol nem tűrik azt, aki önmagát meg tudja váltani. Irigykedem reájuk, s kisé szégyellem magam. Mert ők tanulnak, olvasnak, nem írnak könyvet, nem kapnak megbízást, nem várnak tapsot vagy pénzt. Engem a kiadó küldött, ki rosszul bár, de megfizet. Halálra ítélt törzs, ők az én fajtám. Minden nap ünnepnékik, és vasárnap otthon ülnek civilizációk déli bábjai között egy világban, ahol nincs már civilizáció. Ismeretlen istenek terítettek sejem szőnyeget lábaik elé. Gránit kolostort emeltek körüljük, hol nem sípol gyár, szónok nem pofázik, pénz nem csörög, de van még értelem. Ha majd felülnek a halálos ágyon, elmondhatják, hogy nem éltek-e földön hívni,

0: Sziasztok!
1: Hello,
2: sziasztok! Ezek a mai első témánk az a közérdekű adatok nyilvánossága című történet lenne, amiben a Társaság a Szabadságjogokért nevű civil szervezetnek óriási tapasztalata van, tehát a közérdekű adatigénylések és a közérdekű adatigényléses perek. Első kérdésem az az volna a vendégünkhöz, hogy igazából miért kell perelni, mik azok a közérdekű adatok, és miért van szükség perekre ahhoz, hogy ezeket megismerhessük.
0: Szerintem azért pontosan ítélni, hogy melyik vendég, melyik műsor számhoz tartozik, vagy melyik szakasz.
2: Igen, tehát a Tivadar tartozik a közérdekű adatigénylések.
0: És Tibor tartozik a devizahiteles történethez.
3: Hát a közérdekű adatok az állam működésével és az állam kezelésében lévő adatokat jelenti. Ezek olyan információk, amelyek alapvetően minden állampolgárt érintenek, vagy érinthetnek, illetve közérdeklődésre tartanak számot. Ugye a magyar törvényi szabályozás 1992 óta létezik. Ennek egy szerintem elég szimpatikus

0: meghatározása van, melyből lényegében az következik, hogy közérdekű adat az, ami nem személyes adat, tehát az, ami nem az egyéni magán szférában privacy-vel összefüggő adatok kezelését jelenti. És nyilvánvalóan az is feltétele, az állam kezelésében legyen. Az állam alatt ugye ezt nagyon tágan értelmezzük, ebbe beletartozik a helyi önkormányzat, az állami tulajdonú cégek, közintézmények, de ugye az állam kiszervezhet mondjuk nem állami tulajdonú cégnek is közfeladatot, és hogy a közfeladattal ellátásban függenek össze bizonyos adatok, tehát még az állam megrendel egy, vagy egy állami cég megrendel mondjuk, mint a BKV egy fénymásoló ellenőrzést, ami történt ugye tavaly, az is ugye adott esetben ugye a felmérést elvégző cég kezelésében vannak ezek az adatok, ilyenkor ők is közérdekű adatkezelők lesznek, ők is perelsíthetőek. A kérdésedre válaszolva, hogy miért kell perelni, hát azért kell perelni, mert nagyon gyakran ugye ezeket az adatokat eltitkolják, hiába kérdezi az ember, azt mondják, hogy szerintük ez nem közérdekű adat. Mondtam, hogy ez egy nagyon szimpatikus, nagyon tág meghatározás az, hogy mi számít közérdekű adatnak. Ugyanakkor a kivételek rendszere is nagyon összetett. Nyilvánvalóan vannak olyan információk az állam kezelésében, amelyek a működés szempontjából indokoltan maradnak titokban. Ugye a legextrémebb, legszélsőségesebb példa erre az államtitok kör, amit most már minősített adatnak hívunk a jogi szaknyelvbe. Nyilvánvalóan ez legitim érdek fűződik, de vannak határesetek, ahol nem annyira könnyű eldönteni, hogy most ez nyilvános adat vagy nem nyilvános adat. Ilyen volt például a általad is jól ismert rektori fizetése kérdése, hiszen egy fizetés az egyik oldalról személyes adat, hogy én mennyit keresek, az én saját adatom, rólam szól. Másik oldalról viszont az állam fizeti ki ezt a pénzt, ami közfeladat ellátásáért jár, tehát, hogy itt közérdekből nyilvános adat a rektori fizetése semmi összeadt te peredben. Erről volt szó, magad is tapasztalhattad, hogy bizony igen nehéz még egy ilyen viszonylag nagy, magas presztízsű jogi tudással is felvértezett, meg rendelkező intézménynél, mint az egyetem, megszerezni bizonyos adatokat, nem esetességgel azért, mert hát az állami szervek tömbségében van még egy ilyen titkolózó hajlam, és valahogy nem szoktak még hozzá ezekhez a dolgokhoz érzéket nyilvánosan hozni. Ennek egy nagyon jó módja ez a pereskedés, hogy ezt tudatosítsuk egyrészt a társadalomban, másrészt az állami szerveknél és az állami szerveknél dolgozó embereknél. Most ezt el kell mondani, hogy 2003-ig gyakorlatilag Magyarországon nem voltak az érdekű adatos per. Tehát a TASZ kezdte ezt el csinálni, és már 7 évvel nagyon sok perünk volt. Voltak olyanok, amelyek jogilag voltak fontosak, tehát jogértelmezést tágították, és az információ szabadság, a közérdekű adatok megismerésének a spektrumát szélesítették. Voltak olyan perek, amelyek érdeklődésre tartottak számot, tehát még egy fokozott közérdeklődés, ez a fizetéses kérdés. De hát voltak, ugye neked is volt még a sávolyos ügy, sávai beruházással kapcsolatos pered, az is szerintem egy nagyon jó ügy volt több szempontból is.
1: A fővárosi bíróságnál dönti ezeket a pereket?
0: Hát úgy van.
1: Megyei
0: szint, tehát országos hatáskörű szervet például az ember, tehát például egy minisztériumot, vagy egy hát országos hatáskörű szerv, ez mindig adott szerv vonatkozásra dől el, akkor megyei szinten, az Budapesten praktikusan a főváros jelenti, sokáig szinte kizárólag ugye a fővároson zajlottak a perek, mert a TASZ-nak az erőforrásai nem engedték meg, hogy más városokban is, meg megyékben pereljünk. De tavaly előtt egy pályázaton nyertünk pénzt, és tudtuk beüzemelni egy úgynevezett információszabadság ügyvédhálózatot, aminek köszönhetően mindegyik magyarországi régióban van ügyvédünk. És
2: akkor ilyenkor mit tehet az, aki mondjuk egy közhivatalhoz fordult valamilyen közérdekű adatért, és elhajtották, vagy nem válaszoltak neki, akkor mi a metódus?
0: Ugye a legalapvetőbb az, hogy meg kell próbálni írásban kommunikálni. Ez lehet e-mailen, faxon, postai úton, tértivevénnyel, és úgy kell kérni az adatokat. A TASZ honlapján egyébként ez van segédanyaga, www.tasz.hu információszabadság 1/1 címszó alatt nagyon részletesen le van írva, de lehetőleg pontosan meg kell tervezni, milyen adatot akarunk, a lehetőleg pontosabban körül kell írni, hogy be tudja azonosítani a adatkezelő szerven, tudja azt mondani, hogy hát én nem tudtam, nem értettem, hogy pontosan mire céloz. Erre, miután megkapják, készhez veszik a levelet, akkor 15 nap van a válaszadásra, tehát arra, hogy kiadják az adatot. Elvégben 8 nap van a megtagadásra, tehát hogyha azt mondják, hogy valamilyen okból mondjuk titokkával minősítve, akkor azt 8 napon belül kell közölni, ha ki akarják adni, akkor 15 nap, de praktikusan ez azt jelenti, hogy 15 nap után nyílik meg a perlési lehetőség. Mondjuk ez nyilvánvalóan durvább módja a dolognak, érdemesebb ilyenkor még egy felszólt elevet, hogy akkor, ha most már nem adják ki, akkor tényleg pert fog inteni az illető. Ez hatásos általában. És hát ilyenkor keresetet be kell adni a bíróságra. Erre 30 nap áll rendelkezésre. Most ennek a tényleg nagyon finom jogi dolgaiban nem megyek be, hogyha valaki nyilván milyen problémába ütközik az a TASZ, bármikor megkeresheti. De van egy másik módja is, az adatvédelem biztoshoz való fordulás. Az adatvédelem biztos ugye a nevéből ugye mindig arra következtünk, hogy adatvédelemmel foglalkozik, de az adatvédelem és az információszabadságnak is a biztosa ő. Egyetlen egy probléma van az adatvédelem biztossal, hogy az ő állásfoglalása az nem kötő erejét, tehát ezt nem lehet végrehajtatni.
2: Hogyha van folyamatban lévő per egy bizonyos adatért, akkor ő nem
0: akkor nem foglalkozik. De ez a kisebb probléma, tehát inkább az a probléma, hogy az ő álláspontja, nem mondhatja azt valaki, hogy hát oké, ez az álláspontja, nekem nem. Nincsen semmilyen olyan jogi eszköz.
2: Mondjuk láttunk ilyet, mondjuk abban, amikor a jövő nemzedékek ombudsmanja kiadott egy állásfoglalást, és én kint voltam a pátyon, amikor az önkormányzat név szerinti szavazással leszavazta, tehát hogy közölték, hogy ők nem értenek egyet, nem fogadják el, és akkor hát, az ennyi.
0: Igen, ez ennyi, és akkor a bírósági ítélet, ez pedig végrehajtható, bírósági végrehajtóval. Ebből a szemben egy erősebb eszköz. A másik érv még a bíróság mellett az, hogy soron kívül jár el, még az adatvédelem biztos nem köti határidő. És itt ugyanúgy, mint az alkotmány bíróságnál, bele lehet azért csúszni ilyen egy-két évekbe is, akár egy ilyen állásfoglalásnál, nyilván nagy a munkater. Ami viszont mindenképp az adatvédelem biztos mellett szól, az, hogy ő ért hozzá. Tehát még a bíróságon vannak olyan bírók, akik nem nagyon jártasok ezen a jogterületen, és esetleg oda kerül hozzá egy beosztásra az ügy, akkor ott hát meg lehet szívni, hogy finoman fogalmazzon.
1: De mit tanulsz, hogy mint a sajtó ügyeket, hanem itt azért össze-vissza szórják?
0: Hát itt főleg a Pesti Központi Kerületi Bíróság össze-vissza van a szórás, ott egészen meglepő dolgok is születnek, de például most mondtam ezt a ügyvédhálót, ahol voltak olyan adatigénések, hogy a Helsinki Bizottsággal együttműködésben országos szinten több helyről ugyanaz az adatigénés ment rendőrségtől, több helyen pereskedni kellett, és ugyanolyan tényállás mellett homlokegyenes ellentétes ítélet született, nyilvánvalóan aztán mentünk legfelsőbb bíróság, vagy fellebbezéssel.
2: Te személyes peres tapasztalatod szerint mik azok a leggyakrabban előforduló kifogások, amikkel az adatkezelő előáll, hogy miért nem adja az adatot?
0: Hát, nagy port kiváltó ügyekben, tehát például a sávói hatástanulmány kérdése, vagy tavaly volt a Gripen ügy, hogy a 190 milliárd forintot hova melyik magyar cégekbe fektette be a Gripen Száv csoport. Ezekben itt üzleti titok kérdésköre volt, tehát nyilvánvalóan ez érdekli leginkább az embereket, hogy hol mennyi pénz mozog, és a közpénzek átláthatóságának a funkciója, az információszabadságnak ez a funkciója kelti a legnagyobb érdeklődés, még a legtöbben is ezt használják, főleg ugye újságírók. És hát itt az üzleti titokra való hivatkozás az, ami ez egy nagyon bonyolult, tényleg nagyon összetett több rétű szabályozás, bár elsőre nem tűnik annak, de ezen még van mit alakítani a joggyakorlatban, erre történik a legtöbb hivatkozás, és általában hogy az állami szerv részéről mindig azt mondják, hogy az állam köt egy szerződést valakivel, akkor az nyilvános, ez punktum, szűk kivételekkel. Az állam mindig azt mondja, hogy hát ő nyilvánosságra hozná, csak hát a vele szerződő félnek az üzleti érdekét nem akarja sérteni, ezért mégse teheti azt. És akkor főleg ez a titoktartási klauzulákra hivatkoznak. sajnos ezt elfelejtik, hogy a jognak ez a kógens, tehát ettől eltérés nem engedő előírása ez a nyilvánossági szabály. Hiába tesznek bele magánjogi megállapodásokba ilyen titoktartási alapzat, ez nem írja felül a polgári törvénykönyvnek ezt a szabályt. A polgári törvénykönyv tulajdonképpen el lehet térni főszabály szerint, ez egy olyan kivétel, amitől nem lehet eltérni.
2: És egyébként csak újságírók fordulnak bírósághoz, vagy a TASZ segítségével bírósághoz ilyen ügyekbe, vagy érezhető egy olyasmi, hogy az átlag emberek, vagy az a, és már felismerték azt, hogy joguk van ezekhez az adatokhoz, és mondjuk egy-egy magánszemély is elmegy idáig azért, hogy megismerje őket?
0: Abszolút. Tehát magánszemélyek saját eljárásból, saját akaratellenőrzésből is fordulnak. Az egy másik kérdés, hogy ez egy nagyon jó munkaeszköze szerintem az újságíróknak, ezt talán te is meg tudod erősíteni.
2: Abszolút.
0: És annak ellenére, hogy mondjuk nyilván egyszerűbb, hogyha megkapod az információt és sima felvilágosítás vagy tájékoztatási keret, eljárás keretében, de hogyha ilyen konfrontáció van, mint mondjuk ott a rektoros sáva és ügyben, akkor ugye nincs más tenni, és ahhoz ki a relatíve gyorsan meg lehet szerezni az információkat.
2: Igen, és ez szerintem egy indikátora is annak, hogy hol vannak az űrös ügyek, tehát ugye, hogyha nem adják az adatot, annak valami oka van. Tehát hát igen, simán nem kiadják, akkor ugye nincsen sztori újságírói szempontból, viszont ha nem adják, és ilyen messzire el kell értem menni, akkor biztos, hogy ott van a kutyaelás.
0: Hát ez a sávó így, mert szerintem pont tényleg jól játszott, mert hogyha a hatástanulmányt nem titkolták volna ennyire, akkor lehet, hogy nem durrant volna ekkor ez az egész ügy, tehát kicsit most tulajdonképpen nem akarok értékítéletet megfogalmazni, de hát saját sírjukat ásták meg ezzel a körömszakadtáig való titkolózással, lehet az elején nyilvánosságra hozták volna.
1: Azt szerintem azért nem biztos, hogy minden hallgató tisztában van a sávú jövő belétével, az egy kicsit szerintem ezt jobban, igen, ezt mondjátok el, mert itt...
2: Hát az volt a lényege, hogy én újságíróként fordultam az MFB-hez, hogy mondják meg, hogy milyen alapon hitelezik meg ezt a motorversenypályát, és akkor hivatkoztak egy KPMG tanulmányra, ami ugye egy tanácsadó cég készítette egy tanulmányt, ami szerint ez a dolog nagyon megéri, viszont magát a tanulmányt azt üzleti titoknak nyilvánították, nem voltak hajlandók kiadni, ugye kértük a MEH-től is, tehát a miniszterelnöki hivataltól is, mert ugye kormánydöntést alapozott meg szintén ugyanez a tanulmány a motorpályának az MFB hiteléről, illetve a jogdíjakról, illetve kértük magától a KPMG-től is, hogy hozza, és a beruházótól, hogy hozza nyilvánosságra, és senki nem volt hajlandó, és akkor indítottunk egy pert az MFB ellen gyakorlatilag. Ugye az MFB megpróbálta szintén perbe hívni úgy a beruházót, mint a tanácsadó céget, ők köszönték, nem kérték, és az MFB végül elveszítette ezt a pert, és nyilvánosságra. De ez még folyamatban van, nem? Tehát még nem tudjuk,
0: hát,
2: hogy...
0: még nem emelkedett jogerőre, de az a fogújtélet megszületett, valószínűleg jogerőre fel kell emelkedni. A lényeg az, hogy ugye itt egy körülbelül összességében 35 milliárdos beruházás van, aminek a beruházásnak az indokoltságát erre a hatástanulmányra hivatkozva mondtak rá, azt mondták, hogy azért támogatjuk ezt a beruházást, mert ez a hatástanulmány ezt mondja, mert azt mondja, hogy jó, de azt nem mondták meg, hogy mi van a hatástanulmányban, és titkolták, és akkor erre párhuzamosan szerveződött egy ilyen civil kampány, hogy levelet lehetett küldeni a miniszterelnöknek, amivel kértük, hogy hozzák nyilvánosságra, ami elérte részben a célját.
3: Ez élő adás, ami most?
1: Igen, élő adás.
3: Én azt szeretném kérdezni, hogy mi a helyzet a Pátyi képviselő testülettel, meg azt így lehetett olvasgatni, hogy ez a Grupo társaság ez így eltűnt, meg hogy a Pécsi Toronyházról is fújja le a szél már nem tudom, a gazt. Erről valamilyen update van esetleg? Meg elmesélitek, hogy... Hogy most így hol tart ez az ügy, meg hogy hogy a képviselőtestület az ugyanúgy működik, meg él és virul, meg hogy ez a grupó ez így hol szívódott fel.
2: Működik a képviselőtestület.
3: Miket hagyott így maga után? Hogy így megfoghatatlanok teljesen, tehát itt vége a történetnek, meg mi az a pénz, amit sikerült elégetni. Tehát így ilyeneket.
2: Aha.
3: Köszi! Hello!
2: Köszi! Hello!
1: Hello. Hát a képviselőtestület az egészen addig fennáll, amíg új választások nem
2: lesznek. Sem tudok, hogy a cég felszívódott volna. Azt tudom, az utolsó infom az, hogy szeptember végéig nem nyilatkoznak.
4: A pátyjal most foglalkozunk, vagy foglalkozunk egyszer később? Mert
2: szerintem az megér egy külön adást egyébként, amire hívunk onnan vendégeket.
4: Ezért, mert akkor inkább folytassuk Tivadarral.
2: Oké.
0: Tehát ott hagytam abba, hogy a sávói kérdést, ami egyébként nyilván összefügg valahol a pátyi kérdése, hiszen ugyanaz a beruházói kör áll mögötte. És hogy a kedves hallgató is mondta, itt ugye megrekedt ez a sávói beruházás is, annak köszönhetően, hogy ez a hatástalmány nyilvánosságra került, és bizony kiderültek olyan dolgok, hogy az állam lényegében az adósságot visszavásárolhatja egy állami cégen keresztül ettől a befektetőtől. Tehát egy ilyen teljesen tuti biztos üzleti struktúra volt, ami lényegében az állam is érte volna a teljes kockázatot.
2: Igen, tehát annyit talán ki lehet erről jelenteni, hogy nem az állam érdekét szolgálta ez a szerződés, illetve az egész konstrukció, és ez nem derült volna ki, hogyha ezt a tanulmányt nem pereljük ki az MFB-ből.
0: Hát amint kiderült lényegében az, hogy ez nyilvánosságra fog kerülni, illetve nagyon nagy valószínűséggel teljes egészében sikerülni fog a per, meg eléggé jól állt a szénánk, hogy úgy mondjam. Abban a pillanatban emberek elkezdtek lemondani, és azt mondták, hogy akkor felejtsük el ezt az egész beruházást. Tehát még a per lezárulta előtt elálltak ettől a dologtól. Tehát ez, hogyha szép csöndben megy végig, és te mondjuk nem kezded el ezt kinyomozni, nem kezdünk el perelni, akkor lehet, hogy átmegy,
2: de most így ment volna. És egyébként érezhető, hogy az ilyen, hogy mondjuk a sávói vagy a hasonló típusú ügyek nyomán, ugye ilyen rengeteg van, nem csak ez egy, ott van a mit tudom én, a Huiber-féle szalmatüzelésű erőmű, amit ráadásul világörökségi helyszínre akarnak építeni. Tehát több olyan vitatott nagy beruházás van Magyarországon, ahol az állam valamiféle bújtatott támogatást ad. Éreztek olyasmit, hogy egy ilyen ügynek a hatására mondjuk a civil aktivitás vagy a civil kontroll az fokozódik az ilyen típusú ügyekben?
0: Én csak remélni tudom, hogy fokozódik. Nyilvánvalóan az a szerencsés, hogyha minél több emberhez eljut egy ilyen ügy, tehát mondjuk média közvetítésével, pragmatikusan. Hogyha emberek látják, hogy ezeket meg lehet szerezni, akkor a helyi kis közösségekben is lehet kezdeményezni ilyen eljárásokat, lehet információkat szerezni, és ahogy is mondjam, tehát egy ilyen nem kellenek oknyomozó újságírók feltétlenül ahhoz, hogy ilyen információkat kiványásszanak, hogy az emberek tudnak helyben bizonyos dolgokról, bizonyos részinformációkat, akkor nagyon könnyen lehet ezzel a közérdekű igényléssel átláthatóbbá tenni egy akár egészen kicsi kis helyi önkormányzatnak a működését. Nem kell 15 milliárdos tételeknek repkedni ahhoz, hogy itt érvényesítsük az jogainkat, az átláthatósághoz fűződő jogokat. Bármilyen kis beruházással, önkormányzat apró funkcióival kapcsolatos információt meg lehet szerezni így.
1: Igen, a nem hiányossága a jogszabálynak, ezt így a véleményedet kérdezem erről, hogy nincsen igazából szankciója annak, hogyha nem adnak ki adatot, igazából csak a perköltséget, meg talán a végrehajtási költséget lehet ráverni. Szerintem sokkal nagyobb hatásokkal lenne egy ilyen pernek, hogyha esetleg valami...
0: Hát én nem vagyok igazság szerint magam részéről a szankciók nagy híve, sokkal jobban szeretném, a mentalitás megváltozna. Ez nyilván nehezebb ezt elérni, hogy a mentalitás változzon meg. Ahol esetleg
2: a szankció, nem? Tehát az a szankció, hogy ő nem adja az adatot, igen, akkor tehát, abból nyilvános botrány van.
0: Ez is magára persze,
2: felhívja magára, illetve az egész ügyre a figyelmet az, aki egy ilyen megkeresést elhárít.
1: De feltételezhető némi cinizmus is szerintem azért a ilyen kezelők részéről, hogy nem nagyon érdekli őket így a nyilvánosság, legalábbis nekem ez az érzésem, vagy így érzékelem ezeket a...
0: Azért látható olyan, tehát például ebben a rektoros ügyben most, hogy így jogerős ítélet született, a nem humán erőforrás minisztérium, most nem tudom mi az, Nemzeti Humán Erőforrás Minisztérium honlapján megjelent az összes rektor fizetése, holott mi csak az egyiket pereltük. Tehát egy ilyen, hogy is mondjam, proaktív, önmagától ki nem kényszerítve özétett az összes összesnek a rektori fizetés. Ez például a követendő példa. Tehát ez a jó mentalitás. Az, amit mondasz egyébként, tehát az információ szabadságnak van egy olyan oldal, az úgynevezett elektronikus információ szabadság, ez egy proaktív oldala, tehát ez azt jelenti, hogy adatigénylés, állampolgári kérés nélkül közzé kell tenni adatoknak elég nagy körét. Most más nem mondjak, ebbe beletartozik a kormány jogszabály tervezetei. Tehát mondjuk Pintér Sándor belügyminiszter tegnap benyújtott egy törvényjavaslatot, azt elviekben a javaslat kidolgozás után 15 napig, legalább 15 napig a minisztériumnak, a belügyminisztériumnak honlapján fel kellett volna tüntetni, és a civil szervezetek állampolgárának véleménynyilvánítás céljából véleményezési határidőt biztosítani.
2: Ezt betartják?
0: Ez az, amit abszolút nem tartanak, hanem ezt kéne valamilyen módon megoldani, mert itt most ugye már a BTK-t úgy módosítják, hogy tegnap betették, senki nem szólt egy szót sem, általános vita le van zárva, módosított már nem lehet beterjeszteni, tehát most már csak kapcsolódó módosítókkal lehet valahogy toldozgatni, foltozgatni, más kérdés, hogy nyilván elfogadják így, ahogy van, de akkor is, tehát az állampolgároknak ez a véleménynyilvánítási joga sérül. Ez kapcsolódik az elektronikus információ szabadsághoz, tehát ahhoz, hogy az államnak kérés nélkül kötelessége a jogszabály tervezeteket közzé tenni. Ez egy nagyon rossz gyakorlat, hogy ezt nem tartják be. Előző kormányok se tartották be, tehát itt elgondolhatónak tartani valami szankciót, hogyha, vagy valamilyen jogérvényesítési lehetőséget, egyelőre sajnos ennek a lehetősége nem áll fenn.
1: És akkor egy súlyosabb ügybe belenyúltak azért, amikor éreztek valami másfajta pressziót, hogy akkor ezt mégse kéne feszegetni, vagy valami nem érkeznek ilyen nagyobb burkolt fenyegetések, vagy inkább ilyenkor vissza hátrálnak.
0: Hát ugye most
1: az újságírót szokták azt
2: aromában. Hát az újságírót inkább előveszik, azért azt gondolom, hogy egy csapat ügyvéddel azért szívesen kezd ki még a...
1: Hát tudod, hogy nekem volt annak idején, és nekem is egy-két ilyen harcom a volt kuruc infósokkal, úgyhogy...
0: De a legnehezebb ügy az, amikor letagadják az adat létezését. Tehát azt, hogy én bizonyítsam be azt, hogy náluk létezik ez az adat, amit kérek, azt mondják, hát ezt mi nem kezeljük. Bocs, és akkor hiába tudja az ember, hogy mi kezelik, de nem tudja bebizonyítani a bíróság előtt, akkor veszett fej szennyelete.
2: Hát, egyébként arról mi a véleményed, hogy ilyenkor ugye Magyarországon az nagyon elterjedt, hogy ilyen politikai, gazdasági érdekek mentén jönnek ki, nem nyilvánosan átlátható, hanem ilyen dossziékban meg névtelen levelekbe odaadják újságíróknak, hogy ezt írja meg szerkesztőként. Ugye mit tudom én, ott van például az MVM-nek az offshore ügyében is a vizsgálati jelentéseket kiszivárogtatták teljesen Schwarzban a sajtónak, nyilván abban is van üzleti titok meg mindenféle, és hogy ugye ilyenkor ugye felmerül az, hogy ha nem megy ilyen szépen, nem lehet, tehát ugye adatigényléssel egy ilyen anyagot megszerezni, akkor a feketén kapott anyagokat felrakni az internetre, vagy felrakni a Wikileaks-re, tehát hogy mondjam, ilyen gerilla módszerrel biztosítani nyilvánosságot ezeknek az ügyeknek.
1: Be lehet ebbe azért futni akkor más jogsértésekbe, és nem biztos, igen, hogy nagyon komolyan rászoktak most repülni a nyúzóhatóságok, és hogyha nem magyar szerverre teszik ki, vagy hogyha magyar egyetem, bármilyen magyar szolgáltatóhoz teszik ki, akkor pillanatokon belül jön a megkeresés, hogyha feljelentés születik, és üzleti titok sértésért is kérik már az IP címet, már a becsület sértését is kérik
0: különben. Nyilván mondjuk, hogy tehát üzleti titok sértés az akkor következik, hogy üzleti titok van. Tehát hogyha nem üzleti titok a dolog, mert közérdekű adat, akkor mondjuk nem következik be ez a tényelés.
1: De a nyomozást azt elindíthatják attól.
0: Persze, elindítják és nem kellemes. A legrosszabb az ugye a legproblematikusabb kérdés az államtitok kérdés, a minősített adatok kérdése. Tehát az, amikor így feketén bedobnak a újságíró postaládájába egy borítékot, hogy akkor ott van egy boríték, mit tudom én, bármiről, amit minősített adat, tehát államtitok, hogyha azt nyilvánosra rozod, akkor bűncselekményt követsz el. És korábban úgy volt, hogy ha tudod, ha nem.
2: olyankor nem mérlegeli a bíróság azt, hogy társadalomra való veszélyesség kritériuma? Tehát mondjuk én simán el tudom képzelni, hogy Magyarországon az államtitkoknak egy része az nem jogosan van államtitoknak minősítve. Tehát nem lenne veszélyes a társadalomra ezek, uh-huh. meg senkire.
0: Hát ugye ez egy büntető bírósági kérdés az államtitoksértés, a minősített adat, ahol visszaélés, hogy egész pontos legyek. Míg a minősítésnek a jogszerűség az egy másik eljárás tárgya lehet. Nem mennék bele, mert ez nagyon bonyolult tényleg, de nincsen hatékony felülvizsgálati rendszer a adatok minősítésére. Tavaly, idén áprilisban lépett hatályba az új törvény, ami az államtitok kérdéskörét rendezi. Ez egy nagyon a súlyosan alkotmányellenes szabályozás szerintünk, ami nagyon sérti a közérdekadatok megismeréséhez fűződő jogunkat, az alkotmányos jogunkat. Sajnos ez most benn van az Alkotmányi Bíróságnál egy beadvány, amit az Ötös Károly Intézet, a Transparency International és a TASZ jegyez. Hát erről nyilvánvalóan nem fog születni döntés még egy jó darabig, ahogy az Alkotmányi Bíróság munkatempóját ismerem.
1: Vagy már is változtatják az összetételt, hogy
0: egyáltalán
1: se jó, jó döntés.
0: Igen, a lényeg az, hogy nem lehet kezdeményezni. Mondjuk voltak újságíró ügyek, büntető ügyek, amikor ugye az újságírókat vették elő és leültették a vádlottak padjára, és végigment ítélőtábláig a büntető eljárás. A felmentetésre végződött mind a kettő, de hát ez csak a, hogy is mondjam, egy kicsit a bírók jó indulatán múlott. Tehát, hogyha egy kicsit ilyen pozitív istább, ilyen törvényszövegéhez kötöttebb szemlélettel nézik az ügyet, akkor ott akár el lehetett volna ítélni ezeket a szerencsétlen újságírókat egy nagyon-nagyon rossz jogi szabályozás következtében, ami azóta egyébként részben megváltozott, tehát a büntető jogszabályok enyhültek, de a mai napig azt gondolom, hogy az államtitok kérdéskör ez még nem rendezett.
1: Szerintem egy kis szünetet tartsunk, és akkor a következő témára felátérünk.
2: Köszönjük.
1: Köszönjük szépen.
0: Szívesen.

0: got nowhere left to go. But the back streets below, the back streets below, the back streets below, the back streets below, the back streets below. No?
1: Piros Rádió, FM 90.3, Bádoggal, Bodival, Bodokival, és vendégünk most már a második témára, Madari Tibor.
2: Na hát Tibor, igazából itt a újra nagyon aktuális és sláger téma, és nagyon súlyos problémákat felvető téma, ez a devizahiteleknek az elszabadulása. Hát, mint tudjuk, a svájci frank azokat soha nem látott módon megerősödött, az egekben van ilyen háttér befektetési valutaként kezelik, és gyakorlatilag a magyar lakosságnak a nagy része ebben a valutában van eladósodva. Tibor egy egyesületnek a egyik képviselője, majd elmondja pontosan, hogy miről szól az egyesület, és ügyvédként is, és más szakemberként is próbál ezt a helyzetet próbálják valamilyen szinten kezelni, és lakossági segítséget nyújtani, és akkor erről szólna a második etapja a műsornak. Úgyhogy hallgatunk, Tibor.
3: Na hát köszönöm szépen a lehetőséget. Az egyesületünkről néhány szót. Ezelőtt jó egy évvel észleltük néhányan, hogy itt hamarosan komoly bedőlések következnek be. Egyik barátom hozott össze egy másik barátommal, akiről nem is tudtam, hogy ő is érdekelt a dologban. Elég komoly, nagyjából 80%-os növekedés következett be a havi törlesztő részleteiben, ami eléggé megviselte őt is, meg a családját is. És akkor elkezdtünk szervezkedni, megpróbáltunk embereket toborozni e köré, a téma köré. Összesöttünk 15-20-an, akár a pénzvilágból, akár média szakmából, közgazdaságtanból, egyebek jogi területekről érdekelt emberek jöttek itt össze, és elkezdjük megvizsgálni, mi is húzódik itt ezek mögött, a dolgok mögött, illetve milyen lehetőséget lehetne itt találni. Ennek kapcsán megalakítottuk a hitelesek.org csoportot, azért mondom ezt így, mert annak idején így szerepeltünk sajtóban néhányszor, augusztusban volt egy-két megmozdulásunk, egyik volt az Egon előtti egyik tüntetésünk, ahol szerettük volna felhívni a figyelmet arra, hogy ez a pénzintézet az egyik legmérgezőbb volt annak idején a magyar piacon, a másik megmozdulásunk pedig a PSIF épülete előtt volt, ahol megalakítottuk a PSLF-et, tehát a pénzügyi szervezetek lakossági felügyeletét, hogy legyen egy kis csavar a dologban. És hát megkértük arra a PSIF-et, hogy ugyan biztosítson már nekünk egy helyiséget ott, hogy ügyfélszolgálati teendőket láthassunk el. A fenyegetésünket nem váltottuk be, már mint az, hogy a kilakodott hitelesekből sátortábot fogunk, az ő segítségükkel sátortábot fogunk felverni a vérmezőn ott a PSIF épületevel szemben. De erre sajnos úgy tűnik, hogy akár sor is kerülhet, ismerve a jelenlegi állapotokat. Tehát megalakult az egyesületünk, amelyet az ügyészség megtorpedozott azzal, hogy pénzügyi szervezetek lakossági felügyelet, ez egy illetlen elnevezés. Emiatt a felügyelet szót azt figyelőre módosítottuk, tehát most az igazi nevünk az pénzügyi szervezetek lakossági figyelője egyesület, és ezt komolyan is gondoljuk, tehát igazából az alapszabályunkban éppen azt vetettük fel, azokat a területeket emeltük ki, amelyekre úgy tűnik, hogy az államhatalom, illetve a jogi szabályozás nem igen figyel oda. Tehát igenis meg szeretnénk vizsgálni, és vizsgáljuk is a pénzintézetek általános szerződési feltételeinek a milyenségét. Különös tekintettel arra, hogy a hazai bankrendszer durván 98% a külföldi tulajdonú bankok kezében van, és ezek a külföldi tulajdonú bankok valahogy egészen másként viselkednek itt Magyarországon, mint otthon. Tehát hirtelen az a jól neveltség és az a gentleman, hogy is mondja a marci kifejezés, lehull a bankról, mint átlépi a lajtát, és elég furcsa dolgokat tud produkálni. Egyrészt rendkívül jövedelmezővé válik, ami nem véletlen, hát végül is a nagyokat, Raiffeisent, Volksbankot, egyebeket, az osztrákokat, gyakorlatilag az itteni lány vállalataik nyeresége tartja el már elég hosszú idő óta.
4: Bocsánat, hogy belekérdezek, de akkor ez azt jelenti, hogy a magyar tulajdonú bankok azok gentleman módon viselkednek? Tehát mondjuk egy OTP-vel?
3: Egyrészt, bocsánat, de az OTP az nem magyar tulajdonú bank, ezt a félrejtés, ezt kell oszlatnom. Tehát az minimum 80%-ban külföldi tulajdonban van, de talán több is, nem tudom egészen pontosan az arányukat, de az biztos, hogy többségi külföldi tulajdonban van. Magyar tulajdonú bankok gyakorlatilag a szövetkezeti bankszektorban léteznek, illetve van most ez a Magnet Magyar Közösségi Bank például, amelyet így magyarként tudok apostrofálni. Egyébként meglehetősen szűkös a kínálat, ez a 2%-ban nem sok fér bele.
4: Akkor úgy értem, hogy az OTP-t az mondjuk tehát magyar központú, tehát a magyar vállalati kultúrába vagy banki kultúrát mutatja, tehát hogy akkor tehát, tehát mi a különbség a között, hogy egy külföldi tulajdonú bank bejön Magyarországra és úgymond gyarmatosít, és a helyi bankok viselkedések között?
2: Hát figyelj, most a bank, amit előbb említettél, például ő vezette be, aztán meg ő nyomta legjobban a ilyen hitelt. Én legalábbis úgy emlékszem, és az egyik legkockázatosabb hitelkonstrukció volt, arra már a PSAF is felhívta a figyelmet, hogy ezeket nem kellene, és egy idő után be is szüntették. Uh-huh. Szóval szerintem ott a profit orientáltsága ennek a banknak azért nem hiszem, hogy visszafogottá.
4: De akkor mi a választásunk, ha mondjuk nem akarunk ilyen külföldi banktól hitelt felvenni, akkor hova fordulhatunk?
3: Hát ez egy, hogy mondjam, hosszabb lélegzetű választ igényel, ugyanis, és itt akkor egy kicsit átcsapok egy másik területre, az a visszásság halmaz, az a sok visszaélés, amivel találkoztunk az elmúlt egy év alatt, az vezetett oda többek között, hogy rá kellett jönnünk, hogy egy paradigmaváltásban van benne az egész világ. Tehát tulajdonképpen az egész világ pénzrendszerét és a gazdaságát át kell gondolni, mert az a fajta neoliberális gazdaságfilozófia, illetve pénzszemlélet, ami az elmúlt 40-50 évet uralta, az látványosan megbukott. Ezek a válságok egymást fogják érni, ki sem lábalunk belőle, úgy tűnik. Egészen addig, amíg nem tudatosodunk kellő mértékben, és itt kapcsolódom az előző riportalanyhoz, mert valóban a tudatosodás a legfontosabb. Tehát meg kellene nézni a társadalomnak, hogy mire is van neki szüksége a bankoktól, mely szolgáltatások azok, amelyekre valóban szükség van. Mi az, amit ez megér a társadalomnak? Tehát pillanatnyilag úgy néz ki, hogy a bankoknak van egy társadalmuk, és nem fordítva, tehát elég furcsán működik, legalábbis Magyarországon ez a helyzet. Az is tervünk volt az Egyesület megalakításakor, hogy meg fogjuk vizsgálni ezeknek a bankoknak az otthoni és az itteni üzletszabályzatait, otthoni és az itteni gyakorlatát. Nagyon tanulságos lett volna, csak ilyen kvázi turista szintű megközelítéseink voltak, már azok is eléggé döbbenetesek, tehát mondjuk Ausztriában nem fordulhatnak elő olyan esetek, mint Magyarországon, akármelyik osztrák tulajdonú bank, magyarországi bank esetében mindennapos esetekről van szó, ahogy az ügyfelet zaklatják, ahogy ügyfelet folyamatosan hívogatják telefonon, akár öngyilkosságba hajszolják, ilyen ügyfelem is volt már. Tehát ott egészen másképpen kezelik a dolgokat. Nem is beszélve arról, hogy egészen másképp néznek ki a szerződéses feltételek. Tehát olyan döbbenetes kreativitásról tett tanúbizonyságot a magyar pénzügyi szektor, a bankrendszer, illetve az ezt e körül ilyen bolygóként működő egyéb pénzügyi szervezetek, amelyek végül is a lepattanóra mentek, hogy így mondjam. Tehát akit a nagybank nem tudta megfinanszírozni, azt azok finanszírozták, mert a nagybankok valamelyik osztályáról kilépve alakították egy jó kis széget, a bank finanszírozta őket, tehát mondjuk 8-10, mondjuk ez egyik nagybank, 8-10 ilyen kis pénzügyi szervezet.
4: Tehát ezek az úgynevezett hiénák.
3: Igen, hát én nyugodtan nevezhetném őket így is. Ők hihetetlen dolgokra voltak képesek, tehát náluk tipikus például az, hogy opciószerződéseket kötöttek minden egyes ingatlanra, és pillanatok alatt azon vette észre magát az adós, hogy már nincs is tulajdona. Aztán ezekre jellemző az is, hogy valami hihetetlen gazdagságú költségelemet sikerült nekik feltalálniuk, ami mind a devizához kötöttek természetesen, független attól, hogy ezeknek a költségelemeknek közük nem volt.
4: Bocsánat, az ördög ügyvédje leszek, de ilyenkor ugye azt szokták mondani, hogy miért nem nézi meg a kedves ügyfél, hogy mit ír alá, illetve hogy miért szerződik ilyen hátterű cégekkel.
3: Igen, ez nagyon jól hangzik.
2: Tamás, meg én sem értem ezeket a szerződéseket, csak szóval is próbálom őket átnézni, és annyira körmönfontan vannak megfogalmazva, hogy szakértőként vagy szakemberként, én bankban dolgoztam 3 évet, és úgy nem értem, hogy melyik szerződésnek mi a pontos hatása.
4: De akkor nem írom alá, ha nem értem.
2: Persze, csak nagyon sokszor jó, hát én nem is írom alá, csak így. Próbálok, én is találkozok ilyen ügyfelekkel, akiknek hasonló problémájuk van, vagy hasonló problémával fordulnak hozzá, mint ügyvédhez, és egyszerűen tényleg ezek a szerződések úgy vannak megkonstruálva, hogy nem is lehet, szóval egyszerűen az, hogy a módaszerkesztés szabályainak nem felelem, az egy dolog, de másik, hogy úgy vannak megszerkesztve, hogy értelmezhetetlenek, vagy pedig ugyanaz a mondat, vagy ugyanaz a bekezdés, az háromféleképpen értelmezhető.
3: Vagy hivatkozik az üzletszabályzatra,
2: vagy üzletszabályzatra,
3: egy másik mellékletre, vagy valami
2: igen,
3: másra.
2: Igen.
3: Tehát valóban nagyon jól képzett kollégák nagyon komoly jogászi teljesítménnyel szerkesztették ezeket a szerződéseket, amelyeken gyakorlatilag nem
2: igen. Nem lehet fogást találni, igen.
3: Egy szempontból legalábbis. Tehát ha az ember, tényleg is itt az előző riporti utolog ismét, ha az ember, és mondjuk a bíró, egy jogpozitivista szempont alapján döntél az elékerülő ügyet, akkor esélye nincs az adósnak. Abban az esetben, hogyha a társadalmi kontextusában próbálná meg ezt megtenni, akkor mindjárt más volna a helyzet, és nem is kéne olyan rettenetesen messze menni, tehát igazából a polgári jog alapelvei, a szerdőfelek egyenjogúságának az elve alapján is el lehetne dönteni ügyeket, de sajnos nem jellemző a manapság a bíráskodása az, hogy ne pozitivista módon közelítenének meg. Tehát visszatérve a kérdésre, nagyon nehéz egy olyan társadalmi helyzetből kilábalni, ahol is minden az alulfinanszírozottság jellemez. Most gondoljunk bele, a 90-es években ugye volt valamiféle politikai váltás, de egy csomó dolog nem került helyére. Tehát az emberek a munkaerő újratermelésének a teljes költségét nem kapják meg, nem kapták meg sosem, és nem is kapják meg. Korábban azért nem kapták meg, hogy a szocializmus van, tehát az állam gondot visel a polgáraira, iskolázza őket, szociális ellátást ad neki, orvosi ellátást, stb. Stb. Utána mi történt? Nem kapták meg az emberek azt a részét a pénzüknek, ami ahhoz kellett volna, hogy lakásokhoz jussanak. Egyrészt. Másrészt nem volt bérlakás program, tehát nem épültek bérlakások. Mi történik? A kis ember, amikor reggel egy picit jobban menni, kell dübörögni mondjuk a Pannon Puma, akkor azt gondolja, hogy fel lehet venni hitelt, és akkor neki lehet lakást vásárolnia, lehet házat vennie, mert úgy tűnik, hogy végtelenített az élethelyzet, amiben benne van. Tehát nem tudja felmérni, ez egyik. Másik. Abszolút semmiféle képzése nincs a magyar lakosságnak. Nagyon mélyen alulképzett ilyen szempontból, pénzügyi tudatosság szempontjából. Tehát sokaknak fogalmuk sincs mondjuk egy hitelkártya használatáról.
5: Nagyon tudatossággal is ugyanígy.
3: Ez tökéletesen így van, de azért ezt látni kell, hogy erre a piacra, amit egy nagyon gyenge tudatosság jellemzett, és egy óriási vágy arra, hogy felzárkózzon gyorsan a nyugathoz fogyasztásban, erre a piacra rászabadult egy olyan média, és úgy értem ezt most, hogy egy olyan reklám hadjárat, ami egyrészt a fogyasztásra ösztönözte. Másrészt pedig rászabadult egy olyan pénzügyi szektor, egy olyan bankszektor, amelyik a legkifinomultabb reklámeszközökkel és legkifinomultabb banki eszközökkel operált. És ez a kettő együtt, ez egyszerűen, hogy is mondjam, keresztbe verte az egész magyar társadalmat. Az a nagyon izgalmas egyébként, hogy azt a helyzetet, ami most van, ezt tulajdonképpen előre prognosztizálni lehetett. Ezelőtt nem is tudom, 3-4 vagy 5 évvel, tehát a Financial Times-a volt egy olyan figyelmeztetés, hogy nagyon komoly veszélyeket rejt a devizában való eladósodás, és nem lenne szabad ezben a kelet-európai részben ezt megengedni. És itt nagyon komoly felelőssége merül fel a Nemzeti Banknak például, és a mindenkori kormányzatoknak, mert gyakorlatilag ezt a szellemet ők engedték ki a palackból, amikor 2004 környékén. Igazából 2005, 2006, 2007, 2008 volt az a kirobbanás ideje, de a 2004-es...
4: De most az új kormány ezt próbálja megfogni, nem? Tehát most a devizahiteleket gyakorlatilag megszüntették, ha jól
3: Igen, értem. Az egy nagyon helyes megfontolás egyéb iránt, azonban ezzel a probléma halmazzal valamit kezdeni kell. Itt most azt jelenti, hogy durván 1.800.000 devizahitel létezik pillanatnyilag, ez most mindenféle hitel. Ebből már durván egy 840.000 késedelemben van. Ez egy óriási szám. Tehát ez majdnem azt jelenti, hogy 50% a már késedelemben van. Most pillanatnyilag 40-60 ezer olyan devizahitel érintett ingatlan van, ami már kilakoltatás közeli állapotban van.
5: Ez beszorozzuk mondjuk 4-jel,
3: akkor az... 4-jel be kell szorozni,
5: az
3: 250 ezer durván.
5: Egy kisvárosnyi.
3: Igen, kisvárosnyi ember, akinek ugye van nagyapja, nagyanyja, bátyja, testvére, stb. Tehát durván 1 millió ember biztos, hogy érint ez a helyzet. Most itt én behoztam néhány levelet, e-mailt, amelyet mostanában kaptam. Ezekből olyan mértékű lelkesedettség süt, hogy az emberhez segítségét fordulnak, és hát nem igen tudok mit mondani. Tehát eddig azt tudtam tenni, és azt tettük néhány kollégámmal együtt, hogy akkor hozzánk fordultak olyan emberek, akik tényleg az elvezés előtt voltak néhány perccel, akkor indítottunk egy pert a bankra, mondjuk opciószerződések esetén. A szerencsétlen hölgy észreveszi, hogy már nincs lakása, kap egy tulajdonlap másolatot, határozatot a földhivatalból, hogy hát az opciószerződés alapján valaki másé a lakás, és akkor el lehet onnan menni, kap egy ilyen felszólítást, bepereltük, perfeljegyzés, és így sikerül időt húzni.
5: Hát ez csak arra tudom, még az alapproblémát nem oldja meg.
3: Hát nem oldja meg, ugye abban voltunk, hogy az új kormányzatnak nyilvánvalóan észlelnie kell ezt a társadalmi katasztrófával fenyegető helyzetet, és lépnie kell ebben az ügyben. mert szükségszerű, tehát sokkal nagyobb társadalmi károk keletkeznek akkor, ha tényleg mondjuk 60 ezer családot hagyunk utcára menni, hagyjuk, hogy a kiskorúakat állami gondozásba vegyenek, ott munkanélküliek lesznek, ott öngyilkosok lesznek, ott egy csomó társadalmi mentális egyéb probléma lesz. Tehát ezt úgy vegyük, hogy ezt nem lehet megengedni, ezt a kockázatot. Egyszerűen nem lehet megengedni. És erre vannak is egyébként külföldi példák, tehát tanulmányoztuk itt a csoportunkban más államok, mint tudom, Törökország, Írország, Tájföld, Korea technikáit. Ott valóban létrejött egy olyan nemzeti alapkezelő, amely ezeket a rossz hiteleket egy nagyon nyomott áron átvette a bankoktól. Tőkepiacra vitte ezeket, és tulajdonképpen egy egyfajta eszközkezelés, egy ilyen portfólió kezeléssel. Az adósok ugye velük voltak attól kezdve közvetlen kapcsolatban. Nyilván más szerződéses feltételekkel, tehát nem azokkal, mondom, azok az szerződéses feltételek, amelyekkel mondjuk egy írbank szerződött az írországi adósával, azért azok messze nem összehasonlíthatók a magyar bank, magyarországi bank és a magyar adós között megkötött szerződéssel. Mert az mondjuk elképzelhetetlen lett volna ott Írországban, hogy teszem azt, 12 féle költségelem merüljön fel egy szerződés teljesítése során.
4: És ez mit jelent, hogy a PSZÁF nem teszi a dolgát gyakorlatilag? Tehát ezzel nem ezért van hatósági felügyelet alatt?
5: Tehát a törvényhozás is szerintem lelassult, meg elavult.
4: Miért vannak a bankok ennyire szabad rablásba, vagy ki? Tehát hogy jutott el ez idáig?
3: Ez úgy jutott el idáig, ahogy a magyar kiskereskedelem gyakorlatilag a külföldi kézre jutott, gyakorlatilag ahogy a multikat beengedték.
4: Tehát azt mondott, hogy az államnak ez sokkal szigorúbban kéne szabályozni. A bank nyilván a saját érdekét nézi, plusz azt, hogy milyen szabályok korlátozzák az ő profit maximalizáló stratégiáját. Tehát akkor, amit hiányzik, az a hatósági szabályozás, nem?
3: Igen, egy tudatosság hiányzott egészen pontosan. Tehát az a fajta tudatos szemlélet, ami...
4: De tudatos szemlélet az, hogy nem veszem fel a szar feltételekkel a hitelt.
3: De nincs más választása.
4: Na de akkor tehát kinek kéne azt kikényszeríteni, hogy legyenek korrekt feltétellel is hitelet?
3: Ugye tézisszerűen a piacnak kellene kikényszerítenie, de hát mitől ígérne, mitől vállalna rosszabb kondíciókat bár egy kénytelt, amikor ilyen forráshiány van? Egészen biztos, hogy nem fogja ezt megtenni. Tehát nyilvánvaló, hogy mindegyik pénzintézet nagyjából hasonló paraméterekkel igyekezett szerződni. Azokkal a biztosítékokkal, amelyekkel a többiek is éltek. Tehát
4: magyarul nem versenyeznek egymással?
3: Nincs. Gyakorlatilag a kartelszerű működés van a magyar bankpiacon. Az a gond, hogy nem veszi fáradtságot sem az állam, sem a PSAF arra. És hát valószínűleg a PSAF egy szűk, szintén pozitivista megközelítés alapján csak konkrétan és csak az állam és a pénzügyek, az állam és a bankrendszer kapcsolata viszonylatában figyelte a pénzintézetnek a működését. És nem voltak olyan jelzések, ami ennek az egésznek a társadalmi kontextusát, meg az egésznek a gazdasági kontextusát figyelembe vette volna, vagy akarta volna venni.
2: Szerintem tartsunk 2 perc szünetet, mert nagyon meleg van itt a stúdióban, egy kicsit kiszervőztetünk, addig meg bekapcsoljuk a ventilátort.

0: Hát akkor folytatjuk a műsort. Tibor, akkor...
1: Hát amivel most folytatnám, az az, hogy amikor láttuk, hogy ilyen irányba haladnak a dolgok ezért tavaszán, akkor néhány úgy gondoltuk ebben az egyesületben, hogy össze kéne hívni egy kerekasztalt, egy úgynevezett hitelkerekasztalt, aminek több funkciója is volna. Egyrészt egyfajta társadalmi együttgondolkodást kívántunk megindítani, annak érdekében, hogy hogyan is lehetne megoldani ezt a hitelválságot. Másrészt szerettük volna a társadalom tudatosodását is ezzel elősegíteni. Rá harmadrészt szerettünk volna egy, hogy is mondjam, olyan társadalmi szerződés alapjait lerakni, alapelveit megfogalmazni, amelyek a jövőre nézve határoznak meg olyan elveket, olyan megoldási módokat, amelyek viszont a bankokkal szemben volnának érvényesíthetőek. Tehát nem egy ilyen számon nem kérhető etikai kódex szintű dologban gondolkodtunk, hanem igenis a törvényi szabályzást szerettük volna úgy előkészíteni a parlament számára, hogy ott a civilek kívánsága jelenjen meg. Tehát létrehoztuk ezt a hitelkerekasztalt, megkérdettük, elküldtük több irányba is, megkapták a szakszervezetek, kamarák, érdekvédelmi szervezetek, pénzintézetek, bankszövetség megkapta például, PSA megkapta. Totális érdektelenség volt az állami szervezetek részéről, a bankszövetséget úgy szintén nem érdekelte a dolog, amit különösebben nem. És csodálok, néhány társadalmi szervezet jelentkezett, egyesületek, érdekképviseleti szervezetek, és ezekkel folytatódik még most is a munka egyébként. Éppen most csütörtökön lesz a következő ülésünk, ahol is próbálunk megoldásokat találni.
2: Ha jól értem, az állam az most úgy képzeli el a dolgot, hogy hát igaz, hogy a bankok azok iszonyú nyereségesek, de akkor szedjük be egy ilyen banki különadó formájába, fölözzük le a nyerességüket, és akkor majd mi, mármint az állam, segítünk valamilyen formában a rászorultakon.
0: Hát segítenének.
2: Tehát nem azt az utat követik, hogy szorítsuk rá a bankokat a etikusabb hitelezésre.
0: De hát én nem így olvasom, elnézést, csak így ez a jogszabály, vagy ez a bankadó, itt abszolút nincs deklarálva, hogy ezt arra fogják majd fordítani.
1: Ez egy
0: bevételként egy államháztartási hiányt, vagy igazából egyéb ilyen juttatásokat próbálnak majd ebből szerintem jutalmazásokat vagy megoldani, de nem volt ez deklarált cél, hogy itt a bedőlt devizahiteleseket meg hasonlóan.
1: Hát van ilyen deklarált cél egyébként a közített 29 pontban is, az egyik az erről szó.
0: Csak nincs összekötve a kettő.
1: De a kettő az alulban nincs összekötve. Szóval itt az egyesületünk kidolgozott egy 13 pontot, ez a PSLF 13 pontja hitelválság megoldására, ezt most így hívjuk. Ezek gondolom őszintén kínunkban csináltuk, időzavarban, időhiányban láttuk, hogy feláll az új kormány, és próbáltunk valamiféle befolyást gyakorolni a történésekre. Tehát mi mégis csak egy éve kínultunk már ezzel a kérdéskörrel, tehát nagyjából látjuk azokat a buktatókat, amelyek léteznek. Az teljesen egyértelmű számunkra, hogy nem ez a bankrendszer fogja megoldani azokat a problémákat, amelyeket ő robbantott ki. Tehát az csak egy olyan szintű megoldás lesz, amit ők produkálnak, amilyen mondjuk a banki magatartási kódex volt. Úgyhogy ennél valamivel sikeresebb problémamegoldást szeretnénk. Úgyhogy mi megpróbáltuk ezeket a pontokat úgy megfogalmazni, hogy ezek egyrészt időrendben is, egy fontossági sorrendben is egyfajta útmutatót jelentsenek abban az irányban, hogy hogyan is lehetne ezeket a problémákat, ezeket a most tetőző problémákat megoldani. Az első pontunk, ha van egy lehetőség, akkor ezeket beolvasni, nem
0: lehet. Persze, azért hívtunk meg téged, hogy ismertesd ezt a...
1: Az első pont az a kilakoltatási moratórium elrendelése a végrehajtási eljárásokban is. Ez azért nagyon fontos, mert most ugye úgy tudja mindenki, hogy kilakoltatási moratórium van ismét

0: Probléma van a stúdióban, bedőlt az ablak.
1: Igen, időben elkaptam.
2: Remélem a bedőlő hitelesek esetében hasonló reflexekkel fogunk tudni működni össztársadalmi szinten.
1: Most hiszem, hogy ilyen veszélyben voltam, most döbbentem rá, hogyha az ablaknál üveg kapja a kezemet akkor.
0: Na jó, térjünk vissza szerintem.
2: Nos, tehát a lényeg az, hogy a kirakoltatási moratórium az valamennyi olyan esetre kell, hogy vonatkozzon, aminek kapcsán elveszítheti valaki a lakását. És ez pillanatnyilag ugye egy sima bírósági végrehajtás is. Ez a legveszélyesebb. Egyébként itt a közhatalommal szemben nincs még az sem, hogy esetleg egyfajta, hogy is mondjam, ellenállás bontakozzék ki, mert abban a pillanatban bűncselekmény követel az, aki ezt megakadályozza. Tehát a végrehajtási eljárásokat is mindenképpen fel kellene függeszteni egy bizonyos időre, illetve mindenképpen meg kéne akadályozni, hogy élessenek az opciós jogokkal, kikötött opciós jogokkal. Egyébként ez év februárjától már a hitel és pénzintézetekre vonatkozó jogszabály is tiltja az opciós szerződések megkötését ilyen hitelfedezeti jelleggel. A másik ilyen lényeges dolog az volna, mert ugye először, tehát a logikánk az, hogy először is be kell fagyasztani a jelenlegi állapotot. Ne lehessen az embereket kitenni az utcára egy bizonyos időszakig. Ez az egy bizonyos időszak majd ki fog derülni itt ebből a többi pontból. A következő, hogy az opciós jogok gyakorlásának a befagyasztása a lakossági hitelszerződéseknél, az előzőekből következően. A harmadik ilyen pont az adós elővásárlási jogának a kikötése arra az esetre, hogy az adós, vagy a hitelező, tehát a bank el akarná adni, értékesíteni akarná az ő követelését. És nagyon sok esetben tapasztaljuk azt, hogy és így is hirdetnek már offshore cégek befektetési lehetőséget Magyarországon, hogy 50-100-as listákban tudnak bedőlő ingatlanokat megvásárolni, követeléseket megvásárolni.
0: Ez offshore cégeken keresztül
2: igen,
0: csinálják?
2: Igen. Mi vannak ilyen hirdetéseink, igen.
0: Uh-huh. És ez nyilván azok, hogy ne lehessen tudni, hogy ki
2: a... Hát természetesen, hogy a nyereség az megfelelően csapódjon le.
0: Igen, és rá, igen.
1: A nagyjából annyit ilyen offshore céges története volt, most nem mondom a nevét, de egy közeli kollégánkkal történt az, hogy nem is volt hitele is, csak hogy a bankok mennyire közeműködőek. Volt egy bankhitele is, de mellette volt egy parkolási tartozása is, és rossz helyre mentek át a levelek, vagy nem is kezelt annyira a postáját, mint amennyire kellett volna. Lényeg az, hogy arra döbbent rá, hogy megnincs a nevén a lakása, és a háta mögött még a bankhitel. Úgy jött rá erre az egészre, hogy egyszerűen megjelent a számláján 5 millió forint. És elkezdett utána járni, hogy mi ez. És
2: elszámoltak vele.
1: Elszámoltak vele, igen, és akkor kiderült, hogy megvették a lakását a hátam.
0: Anélkül, hogy már milyen formában...
1: Igen, és akkor így...
2: Mert ha végrehajtást indítanak ellen, akkor akár egy 5000 forintos parkolási bírság miatt.
1: És akkor itt teljesen, és hát mondjuk ez annyiból indult, vagy annyiból végződött ez a történet pozitívan, hogy ő vissza tudta vásárolni annak az offshore cégnek a vezetőjétől a... ingatlant, úgyhogy gyakorlatilag csak egy 1 millió forintot keresett az az emberke rajta, mert tudta, hogy nem tudta volna úgy családni lakottan, így járt a legjobban. Még ez a kolléga szerintem bukott, hogy 5-6 millió forintot.
2: Hasonló esetben 8 millió forintot sikerült kipréselni az ügyfélből egy másik cégnek. Egyébként ugyanígy benne lakott, és elveszítette, és vissza kellett tőle vásárolja. Bank eladta. Tehát a bankok meg se kísérlik azt, hogy az ügyfelek ne
1: feleljenek. Nem, ezt a kérdezt, ez a durva benne, hogy én nekem itt van egy vállalkozói számlám X bankba, és akkor azt nem azt használom, és akkor valahogy volt rajta egy kis pénz, akkor leemelték mindig a számlavezetési díjat, lett rajta egy pár ezer forintos tartozás, már hívtak. Szóval erre van emberük, de arra nincsen, hogyha van egy ilyen probléma, hogy végrehajtás alatt van egy ingatlan, és arra nem képesek, hogy felhívják a ügyfelet, és megvan a telefonszám.
0: Szóval nektek mi a véleményetek az ilyen radikálisabb megoldásokról, mint mondjuk a VÉSZ, van a vállalkozók érdekvédelmi szövetsége, akik egyszerűen oda mennek és fizikailag akadályoznak meg akár egy kilakoltatást, vagy pedig mondjuk, ha nem fizetik ki az alvállalkozókat, akkor visszabontják a házat. Tehát, hogy van a polgári engedetlenségnek olyan formája, amit mondjuk egy ilyen esetben, ha törvényesen nem is, de erkölcsileg indokolhatónak láttok?
2: Én magam részéről ezt mindenképpen így látom, ugyanis amennyiben az államhatalom nem látja el, és ez az vésznek a fő érvelése is, államhatalom nem látja el azt a feladatot, amivel a közösség, a társadalom megbízza őt, hogy védje meg az ő érdekeit és biztosítson tisztességes életfeltételeket, akkor az állampolgárnak joga van ahhoz, hogy megvédje ugyanezt, tehát hogy megvédje önmagát.
0: És hol van a határ mondjuk az önbíráskodás és a jogos
2: hát ez már egy nagyon,
0: között
2: nagyon,
0: egy ilyen esetben?
2: Nagyon érzékeny terület. mondjuk az ő

0: akcióikban nem szokott erőszak előfordulni, mondjuk tárgy elleni erőszak az igen, de személy elleni erőszak nem szokott előfordulni, tehát ők erre ügyelnek.
1: Hát egyfajta birtokvédelem azért beilleti egy darabig mondjuk a bentlakót, és azért vannak ilyen jognak ilyen kisebb lehetőségek, de érted, abban a pillanatban, amikor elmegy onnan, vagy nem tartózkodik otthon, és kiürítik a lakását, akkor gyakorlatilag lehet, hogy jogilag valamit még tudnak kezdeni, de a valóságban semmire sem megy vele. Szóval nem egyszer történt már olyan, hogy a bútorait kipakolták, kivitték az utcára, és ott széthorták, mire hazajött, és akkor maximum ilyen kártérítést, hogyha tudna indítani, de hát mire indítson. Szóval itt nagyon... Meg hát ez a legdurvább ebben, hogy azért ráépült erre, mint ahogy már említést is tettünk, egy ilyen bűnözői kör, aki ebből próbál profitálni. Nekem is volt egy ilyen koncepció, de sajnálom, hogy azt a cikket annak idején nem írtam meg, hogy gyakorlatilag ezek a lakásállomány az 2-3 nagyobb ilyen bűnözői körbe fog majd landolni, az lesz a vége ennek az egésznek, és ugyanígy prognosztizálható volt. Hát gyakorlatilag szóval én csodálkoztam azon, hogy ügyfelek 2-300 000 forintos akkori értéken, akkori valuta árfolyamon törlesztőrészletű hiteleket felvettek, csak azért, hogy mit tudom én, egy kétszer akkora lakásba költözenek, miközben nyilvánvaló volt, hogy ezt 20 év múlva nem biztos, hogy ki tudják termelni. Mondjuk ebben van azért a fogyasztói magatartásnak, és szerintem azért egy kicsit ilyen, hogy mondják ezt, hogy szokták ezt pontosan mondani, hogy a jobban, hogy ráhatás, érteti ráhatás azért megtörténik, vagy látható azért ezekben az ügyekben, de más az, hogy ezt szerintem már erre készültek komolyan azok, akik üzletileg ezt tudták, hogy ebben milyen nagy jövedelem van, vagy nyereség, és most csapnak is le ezekre a dolgokra, és ebbe azért is látom, és azért is örülök, hogy jött a Tibor ide, hogy gyakorlatilag csak egyféleképpen lehet ezt az egészet valamilyen szinten fékezni, hogyha nagyon nagy nyilvánosságot ad az ember ezeknek a történeteknek.
2: Mert és az, hogy most egyébként nyilvánosságot, tehát mondjuk a Tilos Rádiónál nagyobb médiában kaptok megszólalási lehetőségeket?
0: Tavaly még néhány alkalommal egyszer egy hírtévés megnyilvánulásunk volt egy Lánchíd Rádió, volt egy ATV, nagyjából ennyi, tehát nem igazán. Most igazából azon próbálkozunk, hogy mi is megpróbálunk ilyen gerilla marketing módszerekkel majd élni. Most üzemeljük be éppen napokban, most már működik is a www.pslf.hu oldal. Tehát ott egy csomó érdekesség lehet majd bukkanni, remélem. Most még feltöltés alatt van egy pár dolog, tehát ha kicsit szegényesnek látszik a választék, akkor azért elnézést, de dolgozunk rajta. Tehát ez a 13 pont is ott olvasható egyébként, és hát, várjuk is...
1: Folytasd a pontokat, mert ott valami elszakítottunk, csak hogy akkor legalább...
0: Várjuk is az észrevételre...
1: Bedőlt az ablak, igen, és majdnem a kezem bántam csak, úgyhogy...
0: No, akkor hát a bedőlt ablak után a felmondott hitelszerződések visszaállítása, ez volna a mi másik meglátásunk. Nagyon sok esetben előfordult, hogy amikor ilyen jogi érdekvédelmi munkát végeztünk, akkor sikerült elérni a banknál azt, hogy felmondott szerződést is visszamondjon. Tehát igyekeztünk arra rávilágítani, hogy amennyiben az adós mutatja azt, hogy ő valóban képességéhez mérten törleszt, és mindent megtesz annak érdekében, a saját életéhez képest, hogy eleget tegyen az adósságszolgáltatói kötelességének, akkor legyen annyira együttműködő a bank, hogy ezt figyelembe vegye. És ne mondjon fel emiatt. Ez több esetben sikerült szerencsére visszaállítani.
1: Ezt nem sértem ki, hogy a bankoknak miért érdekel azonnal fel, miért aminek le tárgyalni, hát sokkal... lehet, hogy sokkal jobban ki tudnának jönni, vagy úgy vannak, hogy az adós úgyis hazudik, és akkor ez ilyen hozzáállás kérdése?
0: Ez bankja válogatja, egyik helyen például, és ügyfelenként is változik a gyakorlat, mert egyik ilyen pénzintézetnél például megírtam azt a levelemben, hogy az ügyfél 50 000-re tud havonta fizetni, 140-et kellett volna fizessen, 50-et tud, mert egyik munkanélküli, a másik beteg, ez az amaz, de ennyit be tudnak vállalni, elfogadták. A másik ügyfelemnek viszont nagyjából hasonló paraméterekkel nem fogadták el, és ott még mindig vitatkozunk azon, hogy esetleg hogyan lehetne egy értelmes megoldást találni. Ott már felmondták a szerződést, ennek ellenére ott már mindenféle további lépésekkel fenyegetnek.
1: Igen, hogy az a szerződés felmondási díj is, meg minden ezeket, és így vesz, hogy
2: mindenek van díj. Filozófiai szinten arról mi a véleményetek, hogy mikor ez az egész balhé kitört, akkor azért lehetett olyan publicisztikákat olvasni, hogy hát kérem szépen, kapitalizmust választottuk, a kapitalizmusnak ez a természetes velejárója, és mit nyávogunk ezzel.
0: Hát, nem volt ilyen rubrikát a kérdőjében, hogy x-eljebe a kapitalizmust akar, vagy valami mást? Én nem láttam.
2: Én sem emlékszem ilyesmire, de hogy van egy ilyen elég markáns álláspont, hogy ez a kapitalizmus ezzel jár, és akkor aki ennek ellentmond, az kommunista, vagy nem tudom.
1: Hát szerintem azért a tájékoztatási kötelezettség azért meg lett volna az államnak, vagy szerintem mindenképpen így az államnak az őrző UU szerepét azt erőteljesebben ki kellett volna fejteni.
0: Hát itt nálunk valóban éjjeli őráram volt, tehát tényleg nem működött gyakorlatilag szinte semmi. Az a döbbenetes, hogy...
2: De amikor az adót azért beszedi.
0: Hát azt egészen biztosan. Az a döbbenetes, hogy amikor ezeket a pontokat elmondtam egy Londonban működő, már 10-valahány éve, 15 év volt működő közgazdásznak, aki befektetési bankár. Tehát úgy benne van a City sűrűjében. Akkor olyan azt mondta, hogy ezek radikális pontok. Ezek azt mondták, hogy ilyet Magyarországon ilyet meg lehet csinálni? Mármint, hogy ami ezekből kiderült számára.
2: Tehát, hogy azt mondta, hogy ezek a
0: azt
2: pontok...
0: Azt mondta, hogy ilyen nem fordulhatna elő, mondjuk
2: ezek Londonban. Ezek teljesülnek.
0: Azt mondja, ez egy gyarmat. Gyakorlatilag egy gyarmat, hogy itt ilyen dolgokat meg lehet csinálni. Mert jogi szabályozás lehetővé teszi. Ugye mi történt annak idején? Ugye volt a nagy hatalmas OTP-nk, gyakorlatilag arra volt a jogi szabályozás kitalálva. És gyakorlatilag abból a kvázi hatalmi monopóliumból, abból nőtt ki a bankrendszer. Mindenki ugyanolyan kellemes helyzetbe találta magát egyszerre, mint a monopóli helyzetben lévő OTP, amikor a bankszektor valamelyest felszabadult. Néhányszor ugye sikerült lenullázni a bankrendszert, illetve feltőkésíteni. Most úgy tűnik, hogy a társadalmat kellene valamilyen formában hasonló módon feltőkésíteni. És hát erre szolgál a mi javaslat sorunk is. A következő ilyen pontunk az adósok zaklatásának a megszüntetése késedelem esetén. Olyan mérvű pszichikai terror folyik nagyon sok nagy bank gyakorlatában például.
1: Mondd példákat erre, hogy ezek úgy történnek?
0: Ezek úgy történnek, hogy naponta, többször, akár óránként, mikor fizet már? Tudja, hogy ez önnek olyan sokba fog kerülni, de olyan útszeli hangon oktatják is sokszor. Hogy képzeli ezt maga, hogy felvette ezt a pénzt, és nem akarja visszafizetni, el fogja veszíteni a lakását. Nagyon durván belemennek az emberbe, ráadásul sokszor titkos telefonon, sokszor olyan telefonon, ami a munkahelyi telefon, tehát minden rendelkezésre álló információs csatornán keresztül nyomulnak, és zaklatják az adóst. Volt egy pécsi ügyfelem, aki emiatt tényleg az öngyilkosság határán volt. Volt egy olyan ügyfelem, aki öngyilkos is lehet, csak nem járt sikerre, szerencsére. Tehát nagyon-nagyon kemény.
1: Vannak olyan emberek, mondjuk ezek is van egy pszichológia, hogy ezeket így elvállalják, szóval ez ilyen kárpószerep, vagy nem tudom.
0: Hát elég érdekes, nem tudom.
2: Lehet, hogy neki is van hitelük, tudod, igen, és törleszteni kell, és ez az egyetlen lehetőség.
1: Igen, mondom, szerintem ez ilyen...
0: Elég érdekes, de elég sok olyan
2: hát ez a láger, van, igen, aki... a láger mentalitás.
0: Igen, a kápó és a egyemek. Aztán egyik következő követelésünk, banki követelések csak bírósági végrehajtási eljárásban legyenek behajthatóak. Tehát igenis előzze meg egy bírósági eljárás, tehát egy per előzze meg, ahol is ezeket a szempontokat figyelembe lehet venni. Ugyanis ma is, amikor például egy ügylet lezárásáról van szó, legyen az bármilyen okból, mert csoda történt és tud fizetni az ügyfél, vagy elsikerül adni a lakását, ami nagyon ritka manapság. Abban az esetben napokon belül különböző, de milliókban eltérő számok tudnak születni a bank elszámolásában. Tehát olyan számok jönnek ki, hogy látszik rajta, hogy itt most arról van szó, hogy most mit nem szégyelnek leírni. Annyira követhetetlen az egész metódusa a kamatok és a költségek számításának, hogy ezt mindenképpen meg kell szüntetni. Erre teszünk is javaslatot majd a későbbiekben egyébként. Tehát emiatt most egyelőre semmiképpen nem tartjuk követendőnek azt a korábbi gyakorlatot, hogy ez a bizonyos közvetlen banki végrehajtás, tehát az elszámoló, nem elszámoló árverező házakon keresztül történő értékesítés, ez újra helyreálljon, ez egy rossz megoldás volt. A következő, itt egy vagylagos, a 7-8 az egy vagylagos pont, az egyik azt mondja, hogy a válság miatt az adósokra áthárított extra költségek és díjak jóváírása törlesztésként. Tehát amit sikerült ebben az időszakban beszedniük, éppen a devizárfolyamok megemelkedése folytán, illetve a hasonlítésszerű extra költségek bevezetése kapcsán, mert ezek bizony így történtek, azokat írják jóvá az ügyfélnek a számláján. Nekem ezzel az ember szerint problémám volt, amikor erről beszéltünk az Egyesületben, mert úgy érzem, hogy nagyon nehéz volna több százezer hitelszerződésnek így nyomára bukkanni, így végigmenni rajta. Tehát én inkább azt mondanám, hogy ha megnyerte, ad vigye. Tehát most húzunk egy vonalat. Eddig ez volt. És most
2: ráadásul, hogy a bankokat kisegítették a válság idején, nem? Állami pénzekből.
0: Igen, hát erről azt mondják, ugye a nagykereskedelmi bank, hogy őket, nem őket, az anyukájuk segítette meg.
1: Azonban... Telefon.
0: Halló.
3: Halló, sziasztok. Kádár György vagyok.
1: Szia.
3: Hozzászólhatok?
1: Természetesen.
3: Szóval én azt szeretném kérdezni, hogy szerintetek a banknak az a pénze, amit hitelbe kihelyez, az honnan van? Az a saját pénze?
1: Nem, az ügyfelek pénze, akik bejelzik.
3: Igen, a betétesek pénze. Tehát amikor ő azért aggódik, én nem akarom persze őket, hogy mondjam, morálisan védeni, csak a józanész nevében mondom, hogy amikor ő azon aggódik, hogy azt a hitelt valaki nem fizeti vissza, akkor lehet, hogy azért aggódik, hogy az én betétemet vissza tudja fizetni. Ugye, mert én nem tudok, nem tudom, hogy kivette föl hitelbe azt a pénzt, amit én oda elhelyeztem. Ez az de jelenti, hogyha az az illető nem fizeti vissza, akkor a bank nem tudja nekem sem a kamatot, sem a tőkét visszafizetni.
0: Bocsáss,
3: ez rohadtul nem egyszerű dolog.
0: Csak hadd kérdezzek rá, de akkor komolyabb összegű svájci frank betéteket helyeztél el kereskedelmi bankokban? Mert ne feledd el, ezek svájci frankok,
3: de az öntő
0: svájci
3: frankok.
2: De devizahitelekről beszélünk.
3: Jó, és az honnan van?
0: Azok a külföldi anyabankoktól származnak.
3: Hát igen, és annak honnan van ez a pénze?
0: Feltételezem, hogy a nemzetközi pénzpiacokról vette fel.
3: Hogy honnan?
0: Nemzetközi pénzpiacokról vehette fel.
3: Az a pénz honnan van? Tehát a megtakarítások honnan vannak? Hát csak is a magánemberek meg a vállalatok megtakarításaiból. Ha nem, sehol nincs egy pénzgyár.
0: De éppen, hogy van egy pénzgyár, ezt úgy hívják, hogy világgazdaság, illetve világpénzügyi rendszer. A világpénzügyi rendszerében durván 95% az a pénz, aminek semmi köze a valós élethez. Magyarán nem szolgáltatás, nem
3: jó,
0: munka.
3: Ez így van.
0: És ezek a pénzek
3: igen,
0: valahol landolnak.
3: Vagy nem így van, ez nagyon jól hangzik. Pont a Tilos Rádióban táfolták meg ezt egyébként közgazdász hallgatók. Valamikor, nem tudom, valamilyen péntek este, hogy milyen műsorban, de nem érdekes. Ez vagy így van, vagy nem úgy van. De ettől függetlenül az a betétesek pénze. De legalábbis lehet, hogy egy részben igen, mindenféle virtuális pénz, de ettől függetlenül vannak betétek. Ezt ugye nem tagadjátok
0: ki.
3: Tehát én azt mondom, hogy akkor a hitel, amikor véditek azokat, akik nem fizetik vissza a hitelt, akkor azért azokat sem ártana védeni, akiknek esetleg ez pénzébe lehet. Tehát aki ezt bánhatja, hogy az illető nem fizeti vissza.
0: Itt most nem csak egy befektetési kérdés.
3: Ez az egyik dolog, a másik, hát jó, ma erről beszéltetek, mert itt a nem fizető hiteleseket akarjátok védeni.
0: Igen, hogy ne kerüljenek utcára.
3: Ez rendben van. Én hogy ne kerüljenek utcára, de ugyanakkor az se lenne jó, annak az embernek elveszne a pénze, aki betette a bankba.
0: De ez a kettő nem egy zárt végű játszma, tehát nem egyik veszít, másik nyer. Nem erről beszélünk, arról beszélünk, hogy itt az államnak a saját hatalmi eszközeivel kellene olyan módszereket, olyan jogi környezetet teremteni, ami a bankokat rákényszeríti arra, hogy átgondolják a saját tevékenységüket, hogy lemondjanak az extra profitjuk jelentős részéről. Nem tudom, mennyire tudod, de a magyarországi bankrendszer nyereségessége többszörös az európai átlagnak.
3: Én ennek csak örülni tudok, megmondom őszintén, és legyen minden szektor nyereséges, és akkor mindenkinek jó lesz. Csak azt akarom mondani még, amikor azt mondtad, hogy, vagy nem tudom, ki mondta, hogy megörökölték azt a hatósági, vagy nem tudom milyen helyzetet, amiben az OTP volt. Hát ez baromira nem így volt a 90-es évek elején. Egy magán bankban dolgoztam a 90-es évek elején, és ez iszonyú probléma volt, ez a behajtás. Tehát lehet, hogy most a ló túlsó oldalán van a jogi szabályozás, ezt én nem tudom, és most fordítva van, tehát hogy a kis ember van kiszolgáltatva a banknak, de akkoriban az szinte lehetetlen volt behajtani több százezres és több mint egy hónapos hátralékokat.
2: Akkoriban még nem is voltak kilakoltatások, ha jól emlékszem. Tehát
3: én nem akarom, hogy bárki is fedél nélkül maradjon, nem erről szó.
2: És nem volt ennyi hajléktalanság, tehát aki mész az utcára, már rutinszerűen lépkedünk át rajta.
3: Nem fog működni az a világ, ahol a gazdagoktól elvesztük a pénzt, hogy odaadjuk a szegényeknek, mert ez volt az a biztos, hogy
2: csőszött. Most sarkítasz, de senki nem mondta, hogy ezt szeretnénk.
3: Jó, csak én azt hallottam, hogy ezeket a nem fizető adósokat kell védeni, és nem hallottam, hogy védeni kellene egyrészt magát a bankrendszert is, hogy egyáltalán működjön az ország, másodszor pedig a betéteseket, akik nem feltétlenül gazdag emberek, és előfordulhat, hogy az a hiteles, vagy az adós valahogyan átjátszotta a vagyonát, a fene tudja kinek, és valójában vagyonosabb, mint az, aki elhelyezett pár százezer forintot.
2: És inkább hagyja magát kilakoltatni gyerekekkel. Inkább hagyja magát kilakoltatni, mert annyira megvezette a bankot.
3: Én nem mondtam, jó, de nem mondott, hogy nincsenek ilyenek.
4: De hogyha hallottad volna...
2: Biztos van, csak nem erről beszéltünk.
5: Most azért egy kicsit...
3: Jó, akkor elnézést, zavartam. Na, nem,
2: köszönöm.
5: Szia. Csak kicsit úgy ült el fel a lóra, hogy aki fölvett hitelt, az mind csalni vette föl. Még viszont Tibor a műsor elején azzal kezdte el az egész történetet, hogy a bankok olyan szerződést kötnek, amelyekkel ki tudják semmizni a hitelezőket a legkisebb anyagi katasztrófa és probléma alapján. És nem azt mondtuk, hogy most itt a gazdagoktól vegyük el a pénzt a szegényeknek, hanem én sokkal inkább úgy értelmeztem, amit ő mondott, hogy a gazdagok ne tudják elvenni a tőlük szegényebbeknek a pénzét.
0: Ezzel teljesen ennyit tudok érteni. Folytatnám is a gondolatsort. A következő pont, amit javasolunk, az a devizételek átváltása forintra. Ez lehet, hogy furcsán fog hangzani első pillantásra, azonban éppen a rohanó árfolyamok és az árfolyam kockázat felbecsülhetetlensége miatt szerintünk óriási jelentősége van annak, hogy az átváltás megtörténjen. Erre több megoldást is kidolgoztak már általunk ismert körök. Ezek a kidolgozott megoldások működőképesek lehetnek. Mi egyébként azt javasolnánk éppen a tekintettel azokra a hatalmas nyereségekre, amelyeket az elmúlt években sikerült itt realizálni, hogy ez az átváltás...
2: És ezért akkor még a telefonálóhoz visszatérve ezt tegyük tisztába, de ezeket az extra profitokat nem a betétesek zsebelik be.
0: Ezt a tulajdonosok zsebelik be, tehát mondjuk az Osztrák Raiffeisen, vagy a Volksbank, vagy a stb. Tehát olyan rendesen nem kellene védeni az ő érdekeiket, de hát is megtehetjük, ugyanúgy, mint ahogy megtehetjük azt is, hogy a multinacionális élelmiszerkereskedelmi láncokat favorizáljuk, és nem úgy járunk el mondjuk, mint például Dél-Koreában, ahol csak akkor léphet rúghat labdába egy ilyen cég, mondjuk egy Tesco, hogyha ott közös tulajdonú céget alapít, és döntően koreai árut vásárol. Igen.
3: Hello, de hogy akarjátok ti átváltani forintra a jelenlegi árfolyam, hogy kb. 40%-ot buktáznak egyből a...
0: Nem, itt arról van szó, hogy a szerződéskötéskor szemben állt egymással két csapat. Az egyik csapat volt a banki csapat, ahol egy csomó jól felkészült közgazdász és banki szakember ült, kockázatelemzők egyébként általában, komoly közgazdasági háttérrel, és ült a kis ember, aki azt mondta, hogy a János bácsi vagy Juli néni, hogy akkor föl akarja venni ezt a kis pénzecskét, mert neki ez kell a tetőjavításhoz.
3: Hát de jó, nem is büntetni akarod utólag a bankokat, tényleg mindenki abban volt érdekelve banki oldalon, még a jutalék is arra ment, hogy minél inkább értékeljék fel az ingatlan, hogy minél több pénzt lehessen kihelyezni.
0: Igen. Ez, tehát én úgy
3: hát
0: vélem,
3: ez volt a buborék, ez volt Amerikában.
0: Így van. Professzionális oldalon viszont szépen. A bankok itt nagyon komoly kockázatot vállaltak be, mármint tényleges kockázatot, és ennek a szerződése, ez viszont nem látszik a szerződésben. Tehát gyakorlatilag csak és kizárólag az adósokra ruházták át ezeket a kockázatokat. Úgy véljük, éppen emiatt, hogy itt a bankoknak kell minden.
3: Igen, de sajnos ezeket azok az emberek aláírták, mert mindenkinek csak az lebegett a szem előtt, hogy kapok 5 vagy 10 millió forintot, tök mindegy, ingatlan fedezet mellett, és csak ide a pénz. És a legjobb, legtudatlanabb is felnyalta, így jobb, akkor ott azért nem volt probléma.
5: És igen. A bank
3: és persze, hogy a bank be volt biztosítva, de mondjuk te is valószínűleg úgy adnánk kölcsön a saját pénzedből valakinek, hogy tudd azt, hogy azt visszakapod.
5: És a bank?
3: Nem, hogy nem úszik el. Jó, mondjuk a banknak még megvolt az opciója, hogy azért ment az államhoz kuncsorogni, amikor itt bedőlt a kártyavár.
0: De nézd,
3: akkor, hogyha már ezt nézzük, hogy bankkonszolidáció, akkor még direkt érdeke is a banknak, hogy minél több pénzt kihelyezzen, akkor aztán már minél nagyobb hiány legyen, mert azt úgyis betömi az állam, amit aztán ilyen nagy közösből fizetünk mi.
5: És igen,
3: így nem tudom, hogy az átváltás az hogy lenne erre megoldás, hogy mi a kötési árfolyamon, vagy hogy gondoltátok?
4: Gyorsan tudod, hogy közelni, mert adásidőnek nem sokára vége lesz.
0: Mi a kötési árfolyamon?
4: Semmi, csak 6 órakor van, nem téged akarunk itt elküldeni, csak...
3: Hello.
0: No, hát elnézést, hogy nem tudok szabatosabban fogalmazni, nem vagyok közgazdász.
2: De válaszolj, milyen árfolyamon
0: váltanátok? A szerződés kötéskor ugye a bank szakemberei megbecsültek egy bizonyos kockázatot, ország kockázatot, megbecsülték az adósnak a kockázatot, nem becsülték meg, az elég baj. mert akkor nem úgy jártak el, hogy tőlük az elvárható lett volna. Tehát ők voltak a szakemberek, nekik kellett, nekik volt, akik van ebben nagyobb felelősségük, úgy érzem. Emiatt mi azt javasoljuk, hogy igenis a szerződéskötéskori árfolyamon, ugyanis eddig ők már gyakorlatilag a kamatokon és az összes egyéb költségeken keresztül akkora pénzeket kerestek az egyes hitelszerződéseken, hogy ez bőven kompenzálja őket az időveszteségért, amit most az átváltással nyernének, vagy realizálnának. Tehát ez ennek az egésznek a lényege. De itt mondom, voltak már olyan javaslatok is, amelyek mondjuk ugye az történik, hogy az anyabank ide nyomja a pénzt a leánybankjának, leánybank beteszi egy banki alapkamat 20%-ra az államkötvénybe, és itt ketyeg szépen a mi pénzünkből. Gyakorlatilag ez egy folyamatos pénzszivattyú, ez a két hetes lekötésekre.
2: Most kezd érdekes lenni, és a...
3: Halló, szervusztok, én Kispáton vagyok, és egy olyan kérdésem, csak hogy most állok egy hitelfelvétel előtt, és így gyakorlatilag teljesen elvezítek a kedvenet ez az egy óra alatt.
0: Ennek örülök.
3: De hát mindenképp szüksége lenne rá, és van valami olyan időzavonyom, ahol be lehet menni, esetleg elbeszélgetni, föltenni a kérdéseimet, vagy ahol még jobban le tudtok beszélni róla, vagy föl tudjátok hívni
4: Hát az egyesületet keres meg,
0: szerintem. Egyik lehetőség, minket megkeresel, a PSLF-et, van a www.pslf.hu honlap, ott azon keresztül is el tudsz érni minket, ott tudsz olvasói levelet küldeni, és azt megválaszoljuk. Elmehetsz a PSIF-hez is egyébként, a testvérszervezetünkhöz, bizonyára szeretettel ki fognak oktatni téged. Én nem azt mondom, hogy ne vegyél fel hitelt, de nagyon alaposan át kell gondolnod, hogy mire is teszed ezt, milyen hogy is mondjam, élethelyzetben vagy, mennyire várható, hogy ezt fenn is tudod tartani. Miért is van neked szükséged erre a hitelre, szükséged van egyáltalán erre a hitelre, tehát fogyasztási célú dologról van szó, vagy pedig a létfeltételedet kell megteremtened. Tehát egy csomó dologról, csomó dolgot át kell gondolni, erről el tudunk beszélgetni, ha érdekel.
3: Jó, nem mondtam is, de már is nézem persze, hogy PSLF.
0: Igen, PSLF.
3: Oké, köszönöm szépen.
2: Köszönjük, és azt hiszem, hogy a műsoridőnk le is járt, pedig pont a végén kezdett ez izgalmassá válni.
4: De ezt a végszót ezt mindenki fogadja meg, szerintem, amit...
2: Meg ez egy olyan téma, amire érdemes visszatérni, mert ez egy nagyon kemény
5: téma. Ezt akartam javaslani, hogy egy későbbi időben.
0: Még van 5 pontunk, akit érdekel, olvassa el a honlapon.
4: Vagy pedig majd egy pár hét múlva akkor újra találkozunk, és akkor elmondjuk. Lehet, hogy valami változik majd a jogalkotás.
0: Nagyon bízom benne.
4: Van is, és talán eldönti a kormány is, hogy mit akar ezzel talán a csőtömeggel, meg problématömeggel.
0: Annyit van mondjak még, hogy itt valóban nagyon könnyen szembe lehet állítani emberi csoportokat, társadalmi csoportokat egymással. Ez egy nagyon jó kezelhető megoldás, általában működni szokott, hogy te hiteles vagy, én betétes vagyok, akkor most ki kire fúj. Nem erről van szó, itt arról van szó, hogy egy emberi élethelyzetet kell orvosolni, nem szabad egy társadalmi katasztrófának bekövetkezni, ezt mindenkinek tudomásul kell vennie. Ha bekövetkezik, az sokkal többbe fog kerülni a betétesnek is, majd észre fogja venni. Ezt kéne elkerülni.
4: Na, köszönjük szépen, és köszönjük a hallgatóknak is, hogy hallgattak bennünket. Sziasztok!
2: Sziasztok!
0: Hello.

0: Szeretettel köszöntöm Önöket, kedves nézőink! Szervezetünket jól szervezett hadsereg védelmezi a kórokozók támadásától. Ennek a hadseregnek többféle katonája van, és különböző módokon próbálják elhárítani a támadást.
1: Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé lépegetünk. Előre.

Thank you.
Thank you.

0: Tisztelt elnök úr, tisztelt kollégák! Én most arra kaptam felkérést, hogy egy kicsit én is az energiastratégiák irányából mutassam be ezt az egész kérdéskört, és arra igyekszem majd kifuttatni, ami itt a bal sarokban áll, hogy van még egy negyedik ilyen, meg még ki tudja, hogy még ötödik, meg hatodik verziója is van ezeknek a forgatókönyveknek. Ez az, ami a mi kis kutatócsoportunknak a munkájaként állt elő, és hogy ki szponzorálta ezt, ugye merülhet fel egy ilyen kérdés is, ez senki. Tehát, hogy ez egy ilyen lelkesedésből készített forgatókönyv, amin elég sok ember nagyon hosszasan dolgozott, és most szeretnénk, hogyha a második javított kiadása egy kicsit napvilágra kerülne, vagy nagyon napvilágra kerülne. Most, hogyha abban reménykedünk, hogy majd a mai nap itt a nemzeti média segítségével ezek az információk kijutnak innen ebből a teremben, akkor azt hiszem, egy kicsit csalódni fogok, de ez most mindegy, majd lehet, hogy más utat kell találni. Mi is az energia tervezésnek a néhány leginkább lényeges eleme? Az egyik lényeges eleme az az, amit azért le kell szögezni, hogy nincsen összefüggés az elfogyasztott energia mennyisége és a boldogság mértéke között. Tehát ez azért teljesen világos, csomó példával szoktam én ezt alátámasztani, most az jutott eszembe hirtelen, hogy például ugye milyen jól érezhetném magam, hogyha valami nagy távolságra elutazhatnék, mondjuk a Hawaii szigetekre, vagy nem tudom micsoda, és akkor az mennyi rengeteg energiát emésztene fel, de hogyha mondjuk ugyanezt nekem a hammeres rendőrgázolóval kéne ezt kettesben, ezt a kellemes utazást eltöltenem, ugye? Tehát mindjárt látszik, hogy igazából itt nem az határozza meg, hogy én mennyire érzem jól magam, hogy mekkora a távolság, és hogy mennyi energiát zabáltam föl közben, ugye, amíg a repülőgéppel ide meg oda megtettem az utat, hanem itt egész más tényezők vannak emögött. És hát ez nem az én zseniális meglátásom sajnos, hanem ezt ugye már 40 évvel korábban kiváló kollégák, akik egy Velszi Kutatóintézetben dolgoznak, és akikre majd még hivatkozni fogok itt ebben a félórás előadásban. Mi az, amire mi alapozzuk a mi koncepciónkat, amire azt gondoljuk, hogy elvezet egy fenntartható energia gazdálkodáshoz. Ez három tényező, és a leglényegesebb mindezek közül ez, amit én sárgával igyekeztem kiemelni. Tehát sajnos tudomásul kell venni, hogy ez a fajta mértéklenen erőforrás felhasználás ez a jövőben nem folytatható tovább semmilyen módon. Sajnos tudomásul kell venni, hogy a hatékonyság növelése noha lényeges, elengedhetetlen, de önmagában nem elegendő. Sőt, ugye azt is tudjuk, 1856 óta, amikor egy Javons nevű úriember ezt leírta, ezt a jelenséget, és azóta számtalan empirikus bizonyíték áll rendelkezésre, ezért is, hogy sajnos igaza volt. Tehát, hogy ez önmagában, ha hatékonyságot növeljük, akár még az erőforrás elfogyasztásának a növekedését is eredményezheti ezernyi más tényezőn keresztül. És ha ez a kettő megvan, sikerül a hatékonyságot növelni, mert ugye ez lényeges, és emellett sikerül a fogyasztásunkat visszaszorítani valamelyest, akkor jöhet az számításba, hogy majd megújuló energiaforrásokkal ezt a radikálisan csökkentett energiaigényünket majd fedezni fogjuk. Természetesen ez is ennél persze lényegesen bonyolultabb. És hogy milyen példák jöhetnek erre, ugye próbáltam néhány példát, ugye ez egy nemzeti vagy egy országos szintű példa, ugye egy ilyen Costa Rica nevezetű ország is létezik a Földön, ahol 2012-ben, és ugye ez nem egyetlen év, ugye, hanem ez hosszú évtizedek óta nagyjából így van, tehát már most 99% fölött van a megújulóknak a részaránya. Most egy kicsit csaltam, mert ebben a közlekedés nincs benne. Tehát ugye ez a villamos energia és a hőenergia kapcsán igaz, ez a 99,2%. Persze erre mondhatjuk, hogy hát könnyű nekik, mert mennyi víz van, meg ilyesmi. Jó. A helyzet azért az, hogy ebbe vagyunk mi nagyok, majd az utolsó képkockámon próbálom kicsit érzékeltetni ezt, hogy a kifogások keresésében. Tehát én azt gondolom, hogy megoldások irányába haladjunk, és a megoldások irányát, hogyha nézzük, ugye nemrégiben, ugye Varsóban volt az ENSZ-nek a legutóbbi klímakonferenciája, amelyen résztvevők voltak itt ezek közül a szervezetek és kutatóintézetek közül jó néhányan, és ők itt ezen a konferencián világosan megfogalmazták azt, hogy igazából egy 100% megújuló energiára való áttérés az nem egy technológiai probléma. Egyértelműen politikai döntéstől függ, és a technológiát ők meg majd biztosítják, mert hogy ők ezzel foglalkoznak. És most egy háztartási szintig, ha visszamegyünk és visszabontjuk, ugye Fülöp Sándor kollega mondta, hogy a gyerekünknek a fényképe ugye mindig nálunk van, és akkor egész véletlenül én a házunknak a fényképét tudom egész véletlenül megmutatni, ami 100% megújuló energiával működik már ma is, és ugye, hogy ezek az elméleti felvetések, amik itt az előbbben elhangzottak, hogy a mértékletesség és hatékonyság mennyire fontos, és hogy mit lehet ezzel elérni, ugye a mi esetünkben azt jelenti, hogy a mi háztartási energiafogyasztásunk az éppen harmada a magyar átlagnak, és mivel harmada a magyar átlagnak, ezért igenis meg lehet csinálni. Ugye itt, ahogy látszik, egy nagyon divers rendszer adja számunkra az energiát, tehát hogy a napenergiát passzív módon, illetve aktív módon is hasznosítjuk. Az aktív mód is ráadásul kétféle, mert napkollektorok is vannak, meg napelemek is vannak, és még biomasszát is használunk, és ugye nagyon lényeges, hogy tudjuk a tárolás problematikája, és az is többféle eszközzel és többféle módon működik, de lényeg, hogy a rendszer önmagában háztartási szinten is működőképes. És egy másik érdekes példa arra, hogy a háztartásokban hogyan lehet esetleg még tovább ezt fokozni, hogy persze a 100% fölé már nehéz, de svédországi példa, ami én azt gondolom, hogy nagyon elgondolkodtató, hogy a távfűtésben milyen rövid idő alatt, milyen gyökeres változás sikerült elérni. Ugye itt 1980-ban mondhatjuk, hogy még majdnem 100%-ban fosszilis erőforrásokra támaszkodott a távfűtés, és ugye nem is volt annyira számottevő a mértéke, mint ma, tehát látjuk, hogy bő kétszeresére nőtt a távfűtéses lakások száma, illetve az arra felhasznált energia. És azt is látjuk, hogy körülbelül 30 esztendő alatt sikerült gyökeres fordulatot elérni, és ugye most már azt mondhatjuk, hogy alig éri el az 5-10%-ot a fosszilis részarány, és az összes többi pedig valamilyen megújuló energiaforrás. Tehát ezt 30 év alatt egy ilyen fordulatot végre lehetett hajtani Svédországban. Még akkor egy lényeges eleme a stratégia alkotásnak, ugye az, hogy láttunk már itt két elterjedt képzetet, a harmadik az, hogy a megújuló energia drága. Hát mert ez önmagában furcsa, mert hogy annyiféle technológia van, hogy aki ilyet mond, ugye nyilván én rögtön megalapítom, hogy fogalma nincsen a megújuló energiákról, tehát ez az egyik. A másik pedig, ha megnézzük itt a számokat, ugye, hogy Németországban itt ebben az elmúlt 40 esztendőben mit kellett rengeteg pénzzel megsegíteni, akkor hát nem a megújulókat látom itt az élvonalban, hanem bizony az atomenergiát látom, a szénipart látom, a szénbányászatot és az erre épülő technológiákat. Tehát, hogy hova folyik a rengeteg pénz? Mi az, ami az adófizető számára megterhelést jelent, akkor azt látom, hogy az nem a megújuló energia. Egy negyedik téveszme, amivel le kell számolnunk, az az, hogy az erőforrások felhasználása az tovább fokozható, mint ahogy itt ezen a zseniális ábrán látszik. Tehát az a rossz hírem van, mint itt természettudományokban valamelyest jártas embernek, hogy ez egy erőforrásunk egyszerűen nincs. Tehát, hogyha elfogynak a fosszilisak, meg elfogynak az uránérc készletek, akkor majd nem számíthatunk arra, hogy majd az elfogyó készleteket majd a megújulók fogják majd biztosítani, és alapját adják majd a további növekedésnek, mert a megújulókból sincs végtelen mennyiség. Ez is teljesen nyilvánvaló. És ezt támasztja alá ez az ábra is, ami Jürgen Dörgort tanár úrnak a ábrája, és azt próbálja érzékeltetni, hogy a mostanihoz hasonló nagyívű kormányzati elképzelések voltak Dániában is, hogy majd hogy fog növekedni az energiafelhasználás, és ugye ehhez képest meg nem egészen így történt. És itt az a szomorú, hogy itt nagyon súlyos, ugye most a mi esetünkben forint 1000 milliárdokról beszélgetünk, tehát hogy belevágjunk egy ilyen fejlesztésbe, ami majd az alapját adja annak, hogy itt ezt a megnövekvő energiaiként valahogy fedezni tudjuk, vagy valamilyen más úton kellene járni. Mik azok a tényezők, amik, ugye, ha kicsit visszakanyarodunk, tehát hogy ez ellen a növekedés ellen hatnak, ez ellen a növekedés ellen hat leginkább, ha valaki engem megkérdez, akkor leginkább a környezet terhelhetősége. Tehát előbb-utóbb a környezet majd a saját törvényszerűségé alapján vissza fog ütni, és az nem lesz egy egyszerű dolog. Aztán ami még a fogyasztás mértékére hat, az az árak, és nem is csak az energiaárakra kell itt gondolni, hanem egyáltalán bármiféle megélhetési költségekre, amik ugye nyilvánvalóan, tehát én szerintem növekedni fognak a jövőben, különösen ha azt nézzük, hogy mennyi termőföldünk van, és ugye ez hogyan csökken ennek a mennyisége, miközben pedig a globális népesség növekedik. Aztán ez ellen hat a technológiai hatékonyság is szerencsére. Most, ha Magyarországról beszélünk, akkor ugyancsak ez ellen a növekedés ellen hat az, hogy a lakosság száma csökken, és ugye ez a csökkenés nem állítható meg, legalábbis egyfelől én szerintem ugye szerencsére, mert hiszen bármilyen döbbenetes, de azt kell mondanom, hogy Magyarországon mi egy túlnépesedett ország vagyunk, ahol kb. 3,5-szer annyian élünk, mint amennyit ez a 93.030 négyzetkilométer el tud tartani erőforrásokkal hosszú távon. Úgyhogy sajnos ezek a természettudományos törvényszerűségek, amikről azért említést kell tenni. És ugyancsak a növekedés ellen hat, kicsit elbizonytalanodtam, de hogy az oktatás is, mert ugye azt is tudom, hogy van, ahol nem ezt oktatják. Én minden esetre ezt oktatom, és bízom benne, hogy aztán előbb-utóbb majd csak lesz valami hatása. Illetve hát ugye lássuk, hogy vannak ez ellen ható folyamatok is, és itt egyértelműen ugye a legmeghatározóbb az anyagi érdekeltsége bizonyos tőkés társaságoknak, amelyek viszont szeretnének eladni nekünk szolgáltatásokat, meg efféle dolgokat. Még egy lényeges gondolat, ami én azt gondolom, hogy meghatározza azt, hogy mi mindenről kell gondolkodnunk, amikor így hosszú távú energiastratégiát csinálunk, az az, hogy nem elfogadható, hogyha ezt az egész energetikai problémakört egy egyszerű műszaki kihívásként értelmezzük. Mint ahogy ezt idáig tettük. Ugye, tehát itt próbáltam azt érzékeltetni, hogy itt a kék mező lenne az, ami ennek néhány műszaki aspektusa, és amit a Műszaki Egyetemen tanítanak erről. Tehát ugye, hogy itt az elsődleges előforrásokat ugye kiterveljük, és akkor majd abból csinálunk másodlagosat, és abból majd lesznek energiaszolgáltatások, és itt meg is áll a történet. És az egész nincsen egy keretbe helyezve, és nincsenek az összefüggések világosan felvázolva. Noha,
1: Ha egy kicsit tovább megyünk, akkor eljutunk oda, hogy hát mi végre veszük igénybe ezeket az energiaszolgáltatásokat. Hát azért, mert hogy ugye van a fejünkben valami kép a jólétről, ugye, hogy ez a kép ez hogyan alakul ki, ugye a kommunikáció, a pedagógia, bizonyos érdekkörök hatásai formálják ugye ezt a képet, de ez a kép és ez az egész problémakör már messze túlmutat a műszaki tudományok kompetenciáján, és arra akarom a figyelmet ennek kapcsán felhívni, hogy tévúton járunk akkor, ha erről nem veszünk tudomást. Itt társadalom tudósok bevonása nélkül ezt a problémát nem fogjuk tudni megoldani, ez teljesen nyilvánvaló. Sőt, tovább megyek, ugye, hogyha megnézzük itt ezt az egész rendszert, ugye azt látjuk, hogy ugye itt mire támaszkodik, mint erőforrás, ugye egyfelől támaszkodik most már egyre inkább a biomasszára, amit ugye a mezőgazdaság, az erdőgazdálkodás biztosít, tehát ökológiai ismeretek nélkül ez megint nem fog menni. Tehát ha azt gondoljuk, hogy kiváló műszaki szakemberek majd itt megoldják ezt a dolgot, nem fogják megoldani, ha nem kérdezik meg az agrármérnököt, ha nem kérdezik meg az erdészmérnököt, vagy ha nem kérdezik meg az ökológust, vagy a hidrológust, mert hogy ugye ma már a vizet is próbáljuk energia előteremtésére felhasználni. Illetve nagyon lényeges elemei még ennek, hogy ugye a hulladék, mint olyan, egyre nehezebben választható el,

És ha itt a geográfusokat elfelejtjük megkérdezni, akkor hát ennek is lesznek következményei, vagy lehetnek következményei, mintha, illetve amikről majd egy kicsit a későbbiekben megpróbálok majd még szót ejteni. Tehát összességében, hogyha summázni szeretném, akkor ugye szükség van egy a jelenleginél lényegesen komplexebb látásmódra, tehát szakítani kell ezzel a szemellenzős műszaki megközelítéssel, és ugye ezt még ugye néha fűszerezik ilyen torzmező vagy közgazdász ismeretanyaggal, ami hát ugye nem vesz tudomást például az externáliákról, meg az ilyen jellegű nyilvánvalóan nagyon lényeges problémák. A nagyon lényeges, hogy a legkorszerűbb ismeretekre van szükség, tehát ugye az úgynevezett információ technológia ma már nehezen kerülhető el, tehát ugye, ami itt szerepel ez a csúnya három betű, ez a, arra utalás, hogy ez a térinformatikának nevezett tulajdonképpen egy módszertan, amit a mi tudományunk kínál, és amit én azt gondolom, most már nagyon sok bizonyítékom van arra, hogy ha ezt nem használjuk fel, akkor nagyon fals eredményekre juthatunk. Egy-két konkrét példát hadd mondjak, Görmoson Sopron megyére született egy energetikai terv, amely ugye nem használt térinformatikai modellezést, és kiderítette a különben nagyon kiváló kolléga, hogy 3,5 megawattnyi szélturbina helyezhető el Görmoson Sopron megyében. Ami hát ugye gondolkodjunk el, hogy akkor ez hogy az ördögbe lehet, mert hiszen most már ennek a százszorosa van majdnem ott abban a megyében, kis túlzással. Tehát, hogyha itt csak műszakilag nézzük, akkor eljuthatunk ilyen furcsa eredményekhez. És akkor még lehetne példákat mondani, de nem akarom itt senkinek az idejét dobolni ezzel. Illetve hát ugye nem elkerülhető egy értékrendi váltás, hogy nyilván ez a legnehezebb, mert hogy itt vannak olyan szűk csoport érdekek, amiken hát ugye mi nehezen fogunk tudni változtatni, de minden esetre az, hogy ma már jobb helyeken energiademokráciáról beszélnek, amelynek mondjuk alap eleme az, hogy mindenki megtermelhesse saját magának azt a kis villamos energiát, és ugye nem próbáljuk meg ellehetetleníteni, hanem nehogy Isten még támogatjuk is egy kicsit, tehát ez ugye egyre, én azt gondolom, hogy elkerülhetetlen. A továbbiakban két országra fókuszálnék itt nagyon röviden. Mind a két ország, vagy azért választottam ezeket, mert ezekbe látok bele egy kicsit jobban. Az egyik egy Dánia, ahol itt fönt beillesztettem két kiadványnak, két kutatási jelentésnek a borító oldalát, és alájuk pedig tettem egy energiastratégiát, egy kormányzati energiastratégiát, amelyik úgy szól, hogy kérem szépen 2050-re Dániában el kell érni a 100%-os megújuló részarányt, és hát ez a kormányzati koncepció erősen támaszkodik erre a két kutatási anyagra. Aztán a másik ország az Egyesült Királyság lesz, ahol ugye itt az egyik első képről láttuk ennek a Velszi Kutatóintézetnek az 1977-es jelentéséből azt az egyetlen egy mondatot, amely az értékrendi problémákra hívta fel a figyelmet. Erre a bizonyos Zero Carbon projektre épít nem kis részben mondjuk ez a Velszi klímastratégia, illetve hát egy kicsit még ez az Egyesült Királyságnak a hivatalos low carbon, vagy ilyen alacsony szénkibocsátású koncepciója. És hát szerényen ide raktam a mi kis koncepciónkat is, és hát ide nem húztam azért annyira közel, de hogy ugye vannak kormányzati elképzelések is, amelyek mondjuk a miénktől gyökeresen eltérnek, mindenféle szempontból gyökeresen eltérnek. Tehát én megnéztem, hogy ennek az energiapolitikai tézisnek a szerzői például milyen neműek. Kiderült, hogy
csupa férfiak.

Különben most itt azt vettem észre, hogy az előadók, most itt csupa férfiak voltunk, de nekünk is egy kicsit majd figyelni kell erre. Aztán ugye a másik érdekes dolog, hogy a szerzők szinte kizárólag, aztán egy-két kivételtől eltekintve mindannyian az energetikához szorosan kötődő műszaki értelmiségiek, ami hát nagyon messze áll attól a filozófiától, amit ma mondjuk jobb helyeken próbálnak követni. És mindannyian, talán három kivételtől eltekintve nyugdíjasok. Ez is érdekes, hogy vita nélkül való, hogy ugye a tapasztalt szakemberekre szükség van, de ez azért megint azt mondom, hogy más országokban nagyon nem így van. Tehát Dániában például én azt láttam, hogy bizony az, hogy PhD hallgatók részt vesznek nemzeti szintű kutatásban 25-30 évesen, az ugye nem kérdés. Az nem kérdés. Akkor ezt a brit történetet vázolnám fel gyorsan, ami ugye 2030-ig bezárólag azt mondja, hogy lehetséges volna egy ilyen átállás, akkor, ha volna politikai akarat. És ez csak a létező, tehát ma elérhető technológiákkal megvalósítható. Nem kell hozzá atomenergia, ami kell hozzá, az mindenképpen ugye a tárolásra nagyon oda kell figyelni, most nem mennék bele, és hát ugye ezernyi egyéb szempont is van, amiben most itt megint csak attól tartok, hogy nem fogok tudni belemenni, de ami a nagyon-nagyon lényeges, az az, hogyha itt a teljes, az energiaellátás teljes rendszerét nézzük, akkor itt egy nagyon komoly hatékonyság növekedéssel számolnak, ugye azt látjuk, hogy kb. 40%-ra kellene ő szerintük is leszorítani az energiaigényünket ahhoz, hogy itt a megújuló energiák ezt fedezni tudják. Ami nagyon érdekes Magyarország szempontjából az ez, ugye, hogy milyen fajta technológiák jöhetnének számításba. Én itt kiemeltem ezt itt kékkel, hogy napelemek. Ugye a második legtöbb energiamennyiség, amit itt látunk, az Egyesült Királyságban. Hát ott nem is süt a nap, ugye? Nem is süt a nap. Ugye ez nagyon érdekes, Magyarországon, amikor a 2000-es évek elején elkezdtünk ezen elmélkedni, hogy hát mi van Magyarországon, milyen lehetőségek, akkor ugye a minisztériumi szakértők egyöntetően azt mondták, hogy hát Magyarországon se a nap, se a szél nem jöhet számításba, ugye, sőt, ugye a hivatalos koncepciók szerint még mindig ugye a biomassa az egyetlen, amelyikre érdemben lehet támaszkodni, de hát ugye nem tudom, hogy az Egyesült Királyságban a szakértők ezt hogy gondolták, vagy egyet tudok róluk, hogy ők ezeket a technológiákat ismerik. Ők ezeket a technológiákat használják, mert hogy az ő kutatóintézetükben, amikor jártam, akkor arra döbbentem rá, hogy ők ott az egész rendszert megújulókkal működtetik, és még ugye el is tudnak adni egy kis energiát. Tehát, hogy ők ezeknek az ismereteknek az alapján azt mondják, hogy az Egyesült Királyságban igenis a napenergia lehet egy lényeges tényező a jövőben. És hogy hogyan fog működni ez a rendszer, ebben most megint nagyon nem mennék bele, de az ugye nyilvánvaló, hogy elsősorban szél turbinákkal, és ezen belül is leginkább a tengerbe telepített szél turbinákkal lehetséges itt a szükséges villamosenergia igényt előállítani, de mint ahogy itt a korábbiakban is láttuk, egy nagyfokú diverzitás van ebben a rendszerben, és ugye tartalékolás és tározás. Aztán, ami megint csak most a villamosenergia szempontjából ma még nem lényeges, ugye az a közlekedési szektor, de a jövőben ugye lényeges lesz, mert ugye itt az autózás kapcsán ugye azt látjuk, hogy illetve most először is azt látjuk, hogy radikális csökkenés valósítható meg ebben a szektorban, ami a felhasznált energia mennyiségét illeti,
és ezt a velszi kollégák ugye egyfelől a kereslet csökkentésével vélik elérhetőnek. Ezen akkor gondolkodtam el, ezen a kereslet csökkentésen, hogy mennyire reális egy ilyen felvetés. Amikor megnéztem a magyarországi adatsorokat, hogy mi történt Magyarországon az Európai Uniós csatlakozás óta, és azt láttam, hogy a nehéz tehergépjármű forgalom az pontosan 400%-a most annak. És tulajdonképpen 5 év alatt 400%-ára nőtt. Tehát ha visszagondolok, hogy mondjuk mi volt 2001-ben, 2002-ben, 2003-ban, valahogy nem úgy gondolok vissza arra az időszakra, mint hogy a középkorban éltem volna, és jaj, de rossz lett volna, és bezzeg, most milyen jó, most, hogy már négyszer annyi energiát szabálnak ezek a nehéz tehergépben, mivel magyarul kamionok. Szóval, hogy egy ilyen kereslet csökkenés, illetve a hatékonyság növekedés, és ilyen módon gondolják azt, hogy akár egy ötödére visszaszorítható a közlekedés energia felhasználása. Egy másik koncepció a dán kollégáktól, a dán mérnökök társasága, akik úgy vannak, hogy 3000-en, ők dolgoztak ezen jó pár évig, és jutottak arra, tulajdonképpen a nagyon hasonló következtetése, hogy itt radikális csökkenés érhető el, vagy csökkentés érhető el a felhasznált energia mennyiségében, és ekközben teljes irányváltás, mint ahogy láttuk az előzőekben, ugye a svéd távfűtési rendszer esetében, és ugye őnáluk is egy ilyen energiafolyam diagram segíti itt a rendszerben az eligazodást, hogy mi hova megy, stb. De itt erre most megint nem nagyon van idő, viszont két lényeges elemét még ennek a koncepciónak felvázolnék egyfelől, hogy egy ilyen elképzelésnek eredménye lehetne az egészségügyi kiadások radikális csökkentése, illetve egy óriási üzleti lehetőségként értelmezik ezt a dán mérnökök. Azt mondják, hogy ugye most ugye a szélenergia az, ami egy meghatározó tényező, ugye Dániában a harmadik legnagyobb export cikk a gyógyszer és a disznóhús után, de hogy ebben óriási lehetőségek vannak, és ha megnézzük, elsősorban a tüzelőanyag cella és az irányítás és mérés technológia területén látnak lehetőségeket. A saját koncepcióm kapcsán csak annyit szeretnék mondani, hogy döntően szakirodalomra támaszkodtunk, de arra döbbentünk rá, hogy ez nagyon sok helyen, például a szélenergia kapcsán teljesen torz, úgyhogy újabb számításokat csináltunk, ami alapján azt derítettük ki, hogy igenis, nálunk is egy ilyen átmenet megvalósítható. Ez az átmenet azzal jár, hogy az igényeket is egy kicsit át kell alakítanunk, dematerializálni lehetne, illetve hát ugye a megújulók térnyerését kellene megvalósítani, és ilyen módon 2040-re, ha a politikusok is így szeretnék, és nem az atomerőműbe ülnénk ezt a 3-4 milliárd forintot, akkor ezt meg lehetne csinálni. Hogy meg lehetne csinálni, ugye ez egy érdekes dolog, amit én külföldön tanultam, az az, hogy teljesen más néző, vagy teljesen más szemléletmódra van szükség, ugye, és akkor itt mutattam ezt a fényképet, tehát ugye az üzenete az, amikor megláttam ezt a képet, rögtön azon gondolkodtam, hogy hát a magyar hozzáállás szerint ugye ez lehetetlen. Tehát a magyar azt mondja, hogy ha el kell vinni 80 darab téglát egy biciklin, akkor azt keressük, hogy miért nem lehet elvinni azt a 80 darab téglát A pontból B pontba. Most ha kicsit nyugodtabbra megyünk, akkor sem ez a szemléletmód, mert akkor azt mondják, hogy oké, ez a feladat, találjuk ki, hogy lehet elvinni. Ha keletebbre megyünk, ugyanide jutunk el. Tehát nekünk kéne egy kicsit változnunk itt, azt gondolom. Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.

Tisztelt elnök úr, tisztelt hölgyeim és uraim, nagyon szépen köszönöm a meghívást a mai diskurzusra. Az első szekció emelkedettebb hozzászólásai után egy nagyon földhöz ragadt prezentációt szeretnék tartani. Ugye közgazdász vagyok, ezt ilyen lehangoló tudománynak is szokták nevezni, ugye számokkal szoktunk dolgozni, és az a célja ennek a rövid előadásnak, hogy egy olyan vizsgálatnak az eredményeiről beszámoljak, amelyet a Regionális Energiagazdasági Kutatóközpontban több munkatársammal együtt végeztünk, és ahol az volt az a kérdés, foglalkoztatott minket, magunkat is, akik energiával foglalkozunk, hogy a magunk kellene dönteni, mondjuk abban a kérdésben, hogy legyen-e Magyarországon Paks bővítés vagy nem, akkor mi mit gondolnánk erről? Mert hát szólnak mellette ellenérvek, vagy mellette érvek, és szólnak ellenérvek, hogy magunk is próbáltuk átgondolni azt, hogy mit is kellene gondolnunk erről a kérdésről, és ennek részeként próbáltuk azt megvizsgálni, hogy egy hagyományos megtérülési elemzés segítségével mit gondolhatunk arról, hogy megéri-e közgazdasági értelemben atomerőművet bővíteni, építeni Magyarországon. Csak a bevezetés kedvéért szeretném megismételni, hogy, és azért is szerepelt a címben, hogy fejlett piaci, fejlett országokban végrehajtott nukleáris bővítéseknek a gazdasági hatásvizsgálatáról beszélek, mert itt már láttuk talán ezt az ábrát, hogy az utóbbi egy évtizedben gyakorlatilag, vagy több másfél évtizedben atomerőmű építés az nem egy fejlett világ sztori, hanem egy nem OECD ország sztori, tehát az utóbbi évtizedben épített, átadott nukleáris erőműveknek a nagy része az Ázsiában készült, nem tipikusan olyan típusú piaci körülmények között, mint amilyen Magyarország, tehát az üzleti modell, amiben ezek az erőművek épülnek, azért jelentősen különbözik attól, mint egy francia, egy brit vagy egy Egyesült Államokbeli nukleáris erőműnek a kérdése. Talán még annyit, hogy ugye, akkor megismételném én is, hogy egy nagyon jelentős potenciális projektről beszélünk, amelynek a beruházási értéke 2500 milliárd forintot érhet el, illetve a pótlagos beruházásokkal 3000 milliárd forintot is, amit kontextusban helyezve, hogy láttuk a felhőkarcolókat, de úgy is jellemezhetjük ezt, hogy a 2012. évi nemzeti jövedelmünknek a 10,6%-át kitevő számról beszélünk, tehát egy nagyon-nagyon jelentős összegről, gyakorlatilag a 21. század mondjuk első felének a legjelentősebb állami részvételt igénylő projektjéről van szó. Tehát mindenképpen indokolt az, hogy ez egy nagyon alapos vita után meghozott döntés legyen erről a projektről. Ugye ez a kérdés, amelyet nagyon röviden szeretnék körbejárni számok segítségével, hogy mely tényezők befolyásolják kiemelkedő mértékben a nukleáris erőmű projektek pénzügyi megtérülését, és nemzetközi összehasonlító adatok alapján mit tudunk arról mondani, hogy egy idehaza tervezethez hasonló projektnek a pénzügyi megtérülési jellemzői hogyan néznek ki. Egyébként semmi meglepő eredményre nem jutottunk, nagyjából olyan eredményeket produkált a mi vizsgálatunk, amelyek egyébként már más vizsgálatokban láthatóak, de azt gondolom, hogy nagyon lényeges ezt a dolgot mindig a legfrissebb elérhető információk alapján újra és újra elvégezni, megnézni. Különféle pénzügyi megtérülési mutatókat vizsgáltunk egy nukleáris Pakshoz hasonló projekttel kapcsolatban. Megtérülési időt vizsgáltunk, tehát betefektető összeg mennyi idő alatt fizeti vissza magát bizonyos feltételezések mellett. Mennyi a diszkontált megtérülési idő, itt a Fülöp Sándor hitte a diszkontálást az előző hozzászólásában, de azt gondolom, hogy sajnos azért az ma egy létező és gyakorlatban ugye
alkalmazott mégiscsak eljárás, hogy hát valamilyen szintű elvárással azok a bankok, akik azt a sok pénzt belerakják ebbe a projektbe, akik végül belerakják, ugye valamiféle jövedelmezőséget várnak. Tehát ezt a diszkontálást felfoghatjuk úgy, mint az a kamat költség, amit a projektfinanszírozók felé fizetni kell. Hiszen, és ha ez a finanszírozó, ez a magyar adófizető, akkor az adófizetőnek az elvárásáról beszélünk. Nettó jelenértékét vizsgáltuk a projektnek, ez lesz talán a legnyilvánvalóbb mutató, belső megtérülési rát, tehát jövedelmezőség indexet, és egy olyan mutatót, amit Levelized Cost of Energy-nek szoktunk hívni, gyakorlatilag arról az árról, azt az árat próbáltuk megbecsülni, amely piaci árnak jellemeznie kell azt az árampiacot, ahol értékesítik a nukleáris energia vagy nukleáris erőműből termelt áramot, ahhoz, hogy a költségek, illetve a megtérülési elvárások mellett a projekt minimális szinten megvalósítandó, tehát pénzügyileg életképes legyen. Tehát mi az a minimális villamosenergia ár, amely szükséges ahhoz, vagy ettől magasabb ár szükséges ahhoz, hogy a projekt az megtérüljön. És végeztünk hát ilyen érzékenységi vizsgálatokat is, tehát a lényeges feltételezéseket a többi rögzítése mellett vizsgáltuk ilyen szélső értékek esetén, és azt néztük, hogy melyek azok a legfontosabb, a pénzügyi jövedelmezőségre ható legfontosabb tényezők, amelyek megváltoztatják lényegesen az eredményeket. Ugye itt még talán annyit fontos bevezetőképpen elmondani, hogy az erőművi technológiákat, hogyha összehasonlítjuk, akkor a nukleáris technológiának az a legfontosabb jellemzője, hogy lényegében óriási kezdeti befektetési igénye van, de ha egyszer már létezik az atomerőmű, akkor viszonylag olcsón tud termelni. Ugye ezért mondják azt, hogy a magyar paksi atomerőmű az egy ilyen fejős tehén pénzügyi szempontból, ha már ott van, már nem kell tőke törlesztés fizetni utána, akkor ontja a pénzt tulajdonképpen. Valószínűleg ez vezethetett a miniszterelnök úrnak is ahhoz az elgondolásához, amit Indiából ugye van ott mondott, hogy ha megépül egy új atomerőmű, akkor ez nagy mértékben hozzá fog járulni ahhoz, hogy Magyarországon nagyon olcsó lesz a villamos energia. Ugye valószínűleg őt félre tájékoztatták, mert nem azt mondták, hogy egy már ugye leértékelt eszközt fog építeni az új befektető, hanem egy új atomerőműről beszélünk. Na most, mivel a tőkeköltség, igazából ami kell az atomerőműhöz, az három dolog, pénz és pénz lényegében, ezért a finanszírozásnak a költsége az, ami döntő módon meghatározza azt, hogy mennyiben tud pénzügyileg kifizetődővé válni egy atomerőmű. Megnézzük azt a két legfontosabb tényezőt egyébként, ami az atomerőmű pénzügyi megtérülését jellemzi, akkor az első nagy olyan változó, ami döntő befolyást gyakorol a megtérülésre, az maga a beruházási költség. Tehát, hogy egy megawattnyi kapacitást hány dollár költség mellett lehet megvalósítani. Megnéztük a 2010-es években publikált elérhető szakirodalmi becsléseket, ahol ez az érték, ez kilowattonként 4800 és 5500 dollár között mozgott, tehát egy 5000 dollár per kilowatt körüli beruházási értéke lehet ma számolni egy ilyen új nukleáris erőmű létesítése esetén. A másik ugye döntő tényező a beruházási költség mellett, hogy a költségek finanszírozására felvett pénz, vagy a tulajdonosi tőke, amit ebbe valaki beletesz, milyen hozam elvárással rendelkezik, mi a tőke költsége egy atomerőműnek. Ugye egy gázos erőműnél sokkal többet beszélünk a tüzelőanyag költségről, meg a gázáról, mert az sokkal nagyon súlyosabb, de az atomerőműnél a pénznek a költsége az, ami a legsúlyosabb a történetben. És itt megint csak egy ilyen nemzetközi irodalmi becslés alapján azt találtuk, hogy reál értékben egy 8-9%-os érték hozam elvárás az, ami jellemző, és hát akkor mi nagyon optimistán tekintetbe véve ugye a magyar
ország kockázatot is, hozam elvárásokkal kapcsolatos kockázati felárakat, egy ilyen 10%-os reál hozamot feltételeztünk a finanszírozásnak a költségekén. És gyakorlatilag ez a táblázat, amit talán nem látnak a hátsó sorokból, foglalja össze azokat a legfontosabb feltételezéseket, amelyre utána egy ilyen standard pénzügyi elemzést meg modellt építettek a kollégák. Talán nem látható, hogy gyorsan végfutok rajta. Egyrészt az előkészítési idője a projektnek, ezt mi ugye három forgatókönyvet állítottunk fel, van egy minimálisan szükséges, egy középérték, vagy egy ilyen reálisnak, általunk legreálisabbnak tartott érték, és van egy maximális érték mind a három esetben. Itt az előkészítési idő 5 évre becsültük, az építési időt magát 5 és 8 év közötti időtávra, a kapacitás kihasználtságot akkor, ha már működik az erőmű, nagyon optimistán 80-90% közötti értéke a teljes élettartamra, magát az üzemidőt azt 40-60 év közötti becsültük, a beruházási költség szerepel még itt, amiről már esett szó. Számoltunk a bezárásnak a költségeivel, ugye, ami általában egy nagyon nagy költségtétel, de nagyon késő jelentkezik az időben, ezért egy ilyen diszkontált elemzésben ennek a súlya egyébként nem annyira jelentős. A működtetési költségek, tüzelőanyag költség, a villamosenergia ára nagyon optimistán azt feltételeztük az elemzésekben, hogy ez 80-100 euró per megawatt óra között mozog, ez a mai értékeket jóval meghaladó ugye ár a későbbi áramtermelés értékesítése értékelésekor. És a diszkont rátát, ahogy mondtam, középértéken 10%-nak, kedvezőbb esetben 8,5%-nak, kedvezőtlenebb esetben 11,5%-nak feltételeztünk. Tehát körülbelül ez az a keret, amiben aztán betettük a számokat, és utána három forgatókönyvet vizsgáltunk, egy realista forgatókönyvet, amikor megnéztük, hogyha minden ezek közül olyan értékeket tételezünk fel, ami a mi legjobb megítélésünk szerint várható, akkor milyen pénzügyi mutatókat produkál egy ilyen paksi fejlesztés, mi van akkor, hogyha minden rosszul sül el, és akkor minden a lehető legrosszabb lesz, a legtovább épül, a legdrágább finanszírozású, a legrosszabb villamosenergia ár van a piacon, és fordítva, mi van akkor, hogyha minden összejön, hogyha minden jól sikerül, ha mindent időben sikerül elkészíteni, nem úgy, mint a 4-es metró esetében. És akkor gyakorlatilag a számok és az eredmények, ez az első ábra mutatja lényegében mi általunk reálisnak tartott forgatókönyv esetén a diszkontált cashflow elemzésnek a eredményeit, a diszkontált pénzáramlásoknak az eredményeit. Gyakorlatilag a kék vonal mutatja, ez a nulla, ez pedig fölfelé a sok milliárd forint, erre pedig a negatív sok milliárd forint található. Ez azt jelenti, hogy a projekt elején egy nagyot beruházunk, tehát pénzt adunk ki, utána elkezd működni az erőmű, akkor pénzt termel nagyon sokáig, és a végén a bezárás miatt nagyon sok pénzt rá kell költeni. Ez a nem diszkontált cashflow, tehát a éppen adott évben jellemző értékeket, ha összevetjük. Amikor elkezdjük ezt diszkontálni, tehát a jövőbeni értékeket egyre kisebb súllyal veszük figyelembe, akkor kapjuk meg a diszkontált cashflow vonalat, ez a piros vonal, és amikor kumuláljuk ezeket az értékeket, tehát az évről évre adódó diszkontált cashflow-kat összeadjuk, akkor kapjuk a zöld értéket, látjuk egy hatalmas beruházás, ami kezdi visszahozni a pénzt. De hát az sajnos ugye arra az eredményre jutottunk, hogy egy ilyen reális forgatókönyv esetén a diszkontált cashflow-ja egy ilyen projektnek az olyan mínusz 100 milliárd forint körül van, tehát nem jött ki nullára sajnos ebben az esetben az eredmény. Ugye ez egy ilyen, ez még egyszer mondom, egy ilyen 90 euró per megawattórás piaci ár mellett viszonylag reális finanszírozási, működési kondíciókat feltételezve. Ugye ez az ábra mutatná azt, hogy egyébként milyen a költség és bevétel összetétele egy ilyen modellezett projektnek. Ez mutatja a költség szerkezetet, még én sem tudom elolvasni innen egyébként,
az, hogy itt mi látható, de az, lát, az mindenképpen látható, hogy a költségeknek a 70%-a az a finanszírozási költség, beruházással és finanszírozással kapcsolatos költség. Ugye egy gázos erőműnél ez a gáz vásárlásnak, meg felhasználásnak a költsége lenne, de itt ebben az esetben ez a beruházási költség, és sokkal kisebb tételt tesznek ki a további, tehát a tüzelőanyaggal és a működtetéssel, tüzelőanyaggal kapcsolatos költségek, és ez pedig a villamosenergia árbevétel, és gyakorlatilag az a bizonyos 100 milliárdos veszteség nettó jelen értékben, amit itt látunk. Ugye arról lehet vitatkozni, hogy ez a 100 milliárd, de sok vagy kevés. Egyébként, tehát hogy mondjam, egy ekkora projektnél, ilyen időtávon, ekkora GDP mellett most ez egy olyan tétel, amit be lehet vállalni, vagy nem. Tehát azt gondolom, hogy ez egy, meg a számítás maga is ugye tartalmaz bizonytalanságokat, de azért a negatív érték jött. Utána megnéztük, hogy a három forgatókönyv esetén a többi megtérülési jellemzője a projektnek az hogyan néz ki. Ez az a realista forgatókönyv, amelyet ugye mi a legvalószínűbb tartottunk, nettó jelen érték mínusz 109 milliárd, belső megtérülés 8,7%, tehát egy 8,7%-os reál finanszírozási költség esetén már megtérülő lehet, nulla nettó jelen értékű lehet a projekt, 21 év alatt térül akkor meg. És ami fontos, hogy azt találtuk, hogy ebben a forgatókönyvnél egy 106 euró per megawatt órás minimális piaci ára már lenne az az érték, amely mellett a projekt már meg tud térülni, már visszahozza nullára magát. És hát azt néztük, hogy a pessimista esetben természetesen a projekten a veszteség jóval nagyobb, az mínusz majdnem 450 milliárd körül van. 5,2%-os finanszírozás kellene ahhoz, hogy ez mégis működni tudjon, vagy pedig egy ilyen 176 euró per megawattórás áramár. Optimista esetben viszont, ha minden összejön, tehát a legjobb értékeket veszük figyelembe a feltételezések esetéből, akkor még egy plusz 400 milliárdos nettó jelen érték is benne lehet a pakliban, és hát egy 12,8%-os hozamot tud produkálni a projekt azoknak, akik a pénzt befektetik, és elég egy 66 euró per megawattórás ár a piacon. Ahhoz, hogy a modellt ugye bekalibráljuk, nagy szerencsénkre volt az a brit döntés, amely ugye egy megegyezést rögzített a brit kormány és a francia befektetők, az ÖDF és az Arla között. Arról vonatkozóan, hogy a franciák milyen jövőbeni garantált árat kérnek ezért az úgynevezett Hinkley Pointi tervezett új atomerőmű megépítésért. Ugye ez az ár, ez 92,5 font per megawatt óra, amiben ezt publikálták, tehát ez egy köztudott információ. Ennyit kér, azt hiszem 30 évre előre, vagy 35 évre előre a francia befektető azért, hogy belevágjon ebbe a projektbe. Ha ezt euró per megawattórára fordítjuk, akkor a 110 euró per megawattóra, és a kollégánknak a számítása, ez a 106 euró per megawattóra, ez elég közel esik ahhoz az értékhez, és akkor ez megnyugtatott minket, hogy tulajdonképpen nem, valószínűleg nem kalibráltuk el túlságosan ezeket az induló feltételezéseket, tehát viszonylag hihető az, amit a kis pénzügyi modell ebben az esetben mond. Csak összevetésképpen a hazai nagykereskedelmi áramár 2008-ban a gazdasági válság előtt nagyon magas áramkeresleti kondíciók esetén a magyar piacon 76 euró per megawattóra körül volt. Az idei év novemberében az áram nagykereskedelmi ár, amely mellett értékesítenie kellene ennek az erőműnek, ha ma már működne, akkor az 48,3 euró volt, tehát ez a 106-110 euró, ami egyébként egy viszonylag optimista dolog, mert azért a briteknek a finanszírozási kockázata talán ma kisebb, mint Magyarország, de lehet, hogy mire ez az atomerő megépül egyébként, mi is leszünk olyan jó. Az
tehát látszik, hogy ez egy körülbelül duplája annak az árnak, ami ma jellemzi a villamos energia piacot. Tehát egy viszonylag magas felárat kell fizetni azért, hogy ez az erőmű ez megépülhessen. Na most próbáltunk érzékenységvizsgálatokat is végezni, ahogy említettem, megnézni azt, hogy mely input változók azok, amelyek a leginkább képesek megmozgatni ezeket az értékeket, és ez a realista forgatókönyvünknek az ilyen parciális érzékenységi vizsgálati eredményeit mutatja. Ez gyakorlatilag az a mínusz 100 milliárd, ami az alapértékek esetén ugye jellemzi ezt a projektet, és ez itt a tüzelőanyagköltség, hogyha ha változtatjuk a megadott határok között, amit feltételeztünk, akkor hogy mozdítja el ezt a mínusz 100 milliárdot, látjuk, hogy nem nagyon. És gyakorlatilag a diszkont ráta és a beruházási költség az a két tényező, ami a leginkább mozgatja természetesen, ahogy már az elején említettem, ezt a projektet, és ezeknek a nagyon optimális alakulása eredményezheti azt, hogy a projekt végső soron akár pozitív nettó jelenértéket is produkálhat pénzügyi szempontból. És végül egy olyan ábrát szeretnénk mutatni, ahol hát több száz ugye a felvett változó értékekre vonatkozóan nem csak egy pár kombinációt vettünk figyelembe, hanem a kollégák minden 700 esetre lefuttatták ezt a pénzügyi modellt, és megnézték, hogy az egyes input változóknak mindenféle kombináció esetén hogy alakul a projektnek a nettó jelenértéke. Ez itt ez a bizonyos nulla jelenérték, és hát azt látjuk, hogy ugye mínusz 450 milliárd forinttól a plusz 400 milliárd forintos nettó jelenértékig, ami ugye a két szélsőség volt a forgatókönyvek esetén, az egyes lehetséges esetek hogyan oszlanak el. Hát, tehát az ilyen negatív nettó jelenértéknek ha úgy tetszik, a valószínűsége az nagyon nagyobbnak tűnik ebben az esetben, de azért a pozitív nettó jelenértékű kimeneteknek is van egy bizonyos valószínűsége, az előző egy kicsit nagyobbnak tűnik. Úgyhogy gyakorlatilag ezek alapján azt gondolnám, hogy az új nukleáris energiatermelésről folytatott vita esetén azt gondolom, hogy a nukleáris energia támogatói tudnak olyan érveket említeni, amelyek amellett szólhatnak, hogy épüljön új atomerőmű Magyarországon, lehet klímavédelemre hivatkozni, lehet ellátás biztonságra hivatkozni, de arra hivatkozni, hogy azért kell új atomerőmű, mert attól olcsó lesz az áram, az nem megalapozott érvelés, azt gondolom. Várhatóan jelentős piaci ár feletti támogatást igényel majd egy ilyen atomerőmű. Ugye, ha megnézzük a hosszú távú gáz ár előrejelzéseket például, akkor azt látjuk, hogy ha a jövőbeni gázárak mellett ugye egy ma működő gázos erőműnek a hatékonyságát figyelembe vesszük, akkor ilyen 60-70 euró fölé nem nagyon tud menni a gázbázisú áramtermelésnek a költsége, ha csak a széndioxid árak valamiért égben nem mennek, de szerintem erről majd a Balázs fog többet mondani, de hát elég extrém kondíciók kellenek ahhoz, hogy mondjuk az bekövetkezzen, hogy egy-két évtizedes időtávon ne kelljen lényeges felárat fizetni majd. Ugye ma fizetünk például a szén, tehát a vértesi erőműért egy ilyen szén ipari szerkezet átalakítási díjat, mondjuk az áram mondjuk rendszerhasználati díjak között, nem mindenki tudja, ez mit jelent. Ilyen típusú mondjuk díj formájában összegyűjtött támogatás, ez valószínűleg szükséges lehet ahhoz, hogy egy jövőbeni erőmű, egy nukleáris erőmű az pénzügyileg életképes legyen. Állami garanciavállalás nélkül ilyen projekt Magyarországon én azt gondolom, hogy nem fog megvalósulni. Az a nagy kérdés, és azt gondolom, hogy ma a brit beruházásnak az igazi kulcskérdése az, hogy vajon az európai szabályozás azt a megoldást, amit a britek választottak, nevezetesen, hogy ténylegesen tartalmilag egy új hosszú távú szerződést kötött a brit kormány, vagy kötne a francia befektetővel, hogy ezt illegális állami támogatásnak minősíti, vagy nem. Ez a vizsgálat ez most folyik. Én azt gondolom, hogy a magyar projektnek a sorsát elég alapvetően fogja érinteni az, hogy a bizottság a brit esetben milyen konklúzióra jut ezzel kapcsolatban.
Köszönöm szépen a figyelmüket, ennyit szerettem volna hozzátenni a beszélgetésre.

Köszönöm szépen a meghívást. Két komparatív előnyöm kapásból lesz. Rövidebb leszek, és mivel tudtam, hogy ilyen rengeteg szám lesz a két közgazdász úr részéről, ezért én nem tettem számokat az előadásommal. Nem tudom, hogy ez élvezhetőbbé teszi-e az előadást magát. De azt kérték tőlem, hogy az oroszok motivációiról beszéljek, illetve arra, hogy a magyar esetben az orosz erőmű az mekkora esélye jön szóba. Ugye a nukleáris technológiának, mint minden modern technológiának általában a bölcsője tisztátalan volt a tekintetben, hogy a legtöbb modern technológia valahol a hadseregtől származott. Ugye a szovjet esetben ez kifejezetten igaz, a franciában és az amerikaiban is különben. Az 50-es évek végétől a nukleáris fűtőanyagkörnek egy nagyon erőltetett fejlesztése volt a Szovjetunióban, hogy utolérjék nukleáris potenciálban, arzenálban az Egyesült Államokat, és a 60-as évek végére, 70-es évek elejére, ha nem is érték el a csúcsot nukleáris arzenál tekintetében, de nagyon megközelítették azt, és ettől kezdve ott volt egy hatalmas nukleáris fűtőanyagkör iszonyatos kapacitásokkal, nem lehetett bezárni, valamit csinálni kellett vele, elkezdte gondolkodni, mit lehetne, és természetesen ugyanúgy, mint a franciák vagy az amerikaiak, amellett döntöttek, hogy hát akkor használjuk civil célokra. Éppen ezért a kezdetekben egy nagyon komoly szinergia mutatkozott a katonai alkalmazásoktól, ez egy pozitív externália volt a civil szektor számára, vagy egy szubvenció, hívjuk ahogy akarjuk. Éppen ezért relatíve olcsóvá tette a nukleáris a civil alkalmazásokat. Ugye a 70-es években szintén nem voltak olyan biztonsági előírások, a Felsman Balázs előadásában jól lehetett látni, hogy hogyan ment fel a költség szépen az évek folyamán. Ennek egy nagyon nagy hányada különben az egyre szigorodó biztonsági előírások miatt volt. A 70-es, 80-as években ez egyáltalán nem volt még annyira jellemző. Komoly, több 10%-kal olcsóbb volt egy nukleáris beruházás akkoriban. Ezen túlmenően a Szovjetunióban, ugye a 70-es, 80-as évekről beszélünk, még folyt az iparosítás, és már a lakosság ilyen fogyasztásbővülés is dinamikusan nőtt. Tehát volt egy elég jól használható, és az egész szovjet blokkban elég jól kitapintható kereslet, és ez biztos volt, a tervgazdaságban meg volt mondva, hogy annyi lesz az áramfogyasztás, és kész. Erre lehetett behozni potenciált. Illetve hát 1973-tól kezdődően az olajárobbanás következtében jól kitapintható volt az, hogy az alternatív költség, nevezetesen a 70-es években ugye az olaj, mert olajt használtak áramtermelésre, 2000-es években meg látjuk, hogy a gáz volt az alternatív a nukleáris piacon. Ennek az ára rendkívüli mértékben fölment, ezért hogyha olajat akartak exportálni, minél többet, akkor nukleáris megfelelő beruházás volt. Itt lehet látni ezen az ábrán, ugye a kék, hát a két ábra az nem annyira összehasonlítható, a kék ugye a megatonnában mutatható pusztító erő, a szovjet nukleáris potenciában, ez pedig a nukleáris termelés mértéke a Szovjetunióban. Azt lehet látni, hogy körülbelül ugye ez a 60-as évek, amikor felépült a nukleáris arzenál, és egy évtizedre rá épülnek az erőművek. Amerikában egy kicsit korábban következett be, de hasonló logikai összefüggés mellett a francia esetben nagyjából így ebben az időben. 80-as évek közepétől jött a sötétkor, itt is, ez tulajdonképpen az inverzió az előző korszaknak. Tehát Csernobilt aztán nem kell részleteznem. Szétesett a Szovjetunió, szétesett ezzel az iparág is, tehát a vertipumot azért nagyon csúnyán megcincálták, mind önmagában a földrajzi szétesése a Szovjetuniónak, mind az azt követő mondjuk 10 éves ilyen smuta, tehát döntéshozatali anarchia. A 90-es évek végére különben bizonyos vertikumokat egész egyszerűen privatizáltak, tehát kikerült az állami szektorból, ami Oroszországban önmagában nem kéne azt jelenteni, hogy egy vertikum szétesik, Oroszországban valójában azt jelentette, tehát hogy bizonyos oligarchikus csoportok tulajdonképpen kontrollálták az iparágat, hogy egy darab szegmensét megszerezték. Ezen kívül véget ért ugye a kedvező árampiaci környezet, volt egy 40%-os GDP visszaesés, 30%-os árampiaci visszaesés, alacsony olaj- és gázárak voltak véletlenül különben épp a 80-as évek közepétől, tehát ez a 20-30 dolláros olajár volt egészen 2003-ig, mint egy 20 évig,
90-es évek végén elértük ugye 8 dollárt egy hordó olajért, ma már elképzelhetetlen szint. És ezen kívül ugye a START egyezmények, amely ugye nukleáris leszerelést írt elő, ez azt jelentette, hogy nagyon nagy mértékben a két START egyezmény kikerültek a nukleáris, le kellett építeni a nukleáris arzenálokat, egy csomó uránium került a piacra. Mai napig különben az amerikai nukleáris erőművek egy nagyon jelentős része szovjet katonai rakétákból kivett uránnal működik, ami azt jelentette például, hogy uránbányászat 20 évig nem volt. Tehát a vertikumból ez az egész elhalt ez a szegmens, mert nem volt szükség uránra, most kezdik újra nyitni az uránbányákat, pont azért, mert kezd elfogyni ez a leszerelésből fakadó.

Mindig mi arra gondolunk, hogy itt az európai export az, ami meghatározó a Gazprom számára. Hát ha csak a volumeneket nézzük, ez ára valamennyire igaz, de a volumenek tekintetében csak elektromos energiatermelésére több gázt szoktak elhasználni, de ugyanez igaz Ázsiában is, a gazdasági növekedésből fakadóan. Vannak kedvező gazdasági fundamentumok, legalábbis 2008-ig neki lehet dőlni a pénznek Moszkvában. Ma sincsenek nagyon hiány, és fölmerült az a kérdés, hogy mit csináljanak ezzel. Tehát ilyen szuverén alapokba rakták. Nem egy olyan rossz húzás szerintem orosz szempontból, ha azt mondani, hogy akkor tegyük bele olyan technológiákba, amiket mi exportálunk. Tehát tudtak hozzá kedvező pénzügyi konstrukciókat nyújtani, ha valaki esetleg nukleáris, vagy akár nukleáris technológiát rendelt tudjuk, vagy akár különböző fegyvertechnológiát. Ezen kívül azért vannak szubjektív elemek, tehát hogy az oroszokban nagyon erős ez az utolérési hajlam, ezt hiszem nem kell részletezni. Nem akarnak a nyugat benzinkútja lenni, állandóan mindenféle modern technológiákba akarnak fejleszteni, a nanotechnológia az egy ilyen orosz nőke, sok egyéb. Ezen kívül mindenáron meg akarják, és ez érthető szerintem, és legitim cél, valamennyire meg akarják őrizni ezeket a régi technológiai szegmenseket, amelyekben jók voltak, és ez megér egy csomó pénzt nekik. Nevezetesen ugye a nukleáris technológia is pont, hogy ide tartozik, és e tekintetben van egy bizonyos játéktér, ezért szoktam mondani azt, hogy nem feltétlenül igaz az, hogy ez egy zérus összegű játék egy fogyasztó és egy szállító között, mert a fogyasztó legalábbis ebben tekintetben bizonyos rugalmasságot tud nyújtani. És végül van egy külpolitikai tényező, hát ez főleg a 90-es években volt látványos, de ma is létezik, kapcsolatokat tud teremteni és erősíteni ezzel. Hát nehezen tudnám megmagyarázni piaci alapokkal, hogy miért kell Ukrajnába 3 darab nukleáris erőművet meghitelezni, amikor Ukrajnának a helyzete olyan, amilyen, pénzügyi helyzete, politikai helyzete, stb. Az oroszok megtették, és nyilván ez nem csak egy gazdasági döntés ebben a helyzetben. Nem feltétlenül kell azt hinni, hogy ez most akkor itt valamiféle ilyen konspiráció van, tehát hogy ez Magyarországban csak így tudnak, csak politikai szempontok mellett döntenek, de vannak ilyenek is. Ezen a két ábrán itt lent nem lehet látni, hogy Oroszországban is van egy olyan jó tucatnyi blokképítésük, és hát külföldön is vannak blokkjaik. Ez főleg a távol-keletet jelenti, Bangladesh-t, Indiát, Kínát, Vietnámot. De hát vannak projektjeik a posztszovjet térségben, Belarusban és Ukrajnában, illetve hát azért tárgyalnak több helyen, Csehországban, Szlovákiában, Finnországban. Próbálkoznak az oroszok. Na most, hogyha áttérünk a magyar relevanciára, szerintem két kérdést érdemes külön választani. De az egyik, ami szerintem az első lépcsőfok, amit majd meg kell ugrani a döntéshozatal folyamán, nevezetesen, hogy tudnak-e olyan finanszírozási modellt kínálni, ami Magyarország számára megcsinálhatóvá teszi ezt a projektet. E tekintetben az oroszok nagyon rugalmasak, tehát a nemzetközi skálán lehet látni majd, hogy teljesen, mégis nekik mindegy, csak a pénzüknél maradjanak. Nagyon, nagyon rugalmas dolgokat tudnak kínálni. És aztán a második kérdés, hogy adnak-e árengedményt, illetve itt érdemes egy picit differenciálni. Az egyik kérdés ugye az, hogy olcsóbb-e a többi szállítóhoz képest az orosz, és a másik kérdés pedig, hogy elég olcsó-e ahhoz az orosz erőmű, hogy más energiatermelési módokkal versenyegjátok. Erről szólt az előző két előadás. Ezt ízlés szerint is fel lehet tenni, valójában mind a kettőt fel kéne tenni.

0: Mi lesz ezután?
1: Kertakaró.
2: Jó.
1: Kertakaró.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kertakaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt, vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió?
1: Jó.
3: Ez nagyon jó. FM 90.3, hallgass.
1: Na kelt a karó. Kelt a karó.

0: Louis Aragon a Göt.
1: Részlet.
0: Sokszor próbáltam úgy elképzelni a költészetet, mint egy harisnyába bújtatott öklöt. Megnézni nem lyukas. Vagy mint egy kisgyerek tükörbe vágott grimaszát. Gyakran próbáltam úgy képzelni a költészetet, akár a rákhalászatot, egy vörös rongyal a patak kövei közt. Vagy mint egy szögekkel kijelölt gyalogátkelőhely csillogását a kihalt városban éjszaka. Vagy mint egy felborult targonca égre lendülő mozdulatát. Hasztalan próbáltam elképzelni a költészetet. Pedig azt tartják rólam, hogy költő vagyok. És írok is verseket, ha rábeszél. De akkor kele a nap, ha megszólal a pacsirta, vagy valami más kis madár. Telefonon is kerestem a költészetet. A hívott számon nincs előfizető. Fegyverek ragyogása közt is kerestem a költészetet. De a hadseregnél nem volt ismeretes. A pohár fenekén is kerestem a költészetet. De a szomjam csak nem csillapodott. Minden ajtón kerestem a költészetet. Azt mondták, a nagysága elment hazulról. Hát akkor én mit kezdjek magammal? Mint aki elaludt a mozgó lépcsőn, és a végén komikusan botlik egyet. Zárják az áruházakat. Megyek és megmosakszom a keserű szavamban. Kavicsokat haigálok a tengerbe. A móló széléről a világító torony villogásában döglött madarakat akasztok botvégre az ablakokon át az utca fölé. Ócska ruhát, rikoltozok kora reggel. Elnyúlok a déli padokon, mint a napfény. Nem jár-e itt a süketek közdalolónak a metrón egy pótűrés? A Szajnaparton találkoztam az őrülettel. Mindenki hajbókolt neki. De nekem nem tetszett a frizurája, sem a legújabb divat szerint villogó fogai. Nem találtam olyan elbűvölőnek a bűn. Esténként szívesen beülnék a templomba, csak ne lenne olyan kibírhatatlan tömjén illat. Az utcasarkon is kerestem a költészetet, de úgy lehet mással volt elfoglalva, hogy mivel, azt senki se tudta megmondani. Kéregető szegény koldus vagyok. Csak egy kis alamizsnát, jó uraim, csak egy kis költészetet. Még mit nem mondja az egyik, hogy aztán iszkolj és elidd.

François Villon, a nagy testamentum. Jó tanítás balladája a rossz életűeknek. Árulj bűnoldó papi bullát, csaj kártyán, s ahol csak lehet, verj hamis pénzt, és mágia gyúl rád, vagy üstben végzed életed, mint sok, aki esküt szegett, rabolj, lopj, fosztogass, hiába. A sok préda, mint mire megy, bizony csak borra, meg lehányra. Járd tréfa, gúny, lant, snóta útját, szédítsd rútul, ki lépre megy, segítsen síp vagy jós hazugság, szavaj ripacs vígrímeket, moralitást, szent éneket, pártoljon kocka, kugli, kártya, fut a pénz, hova kérdezed? Elfut, mint borra, meg leányra. Mocskosnak érzed ezt a munkát? Tarts lopat, összvért, tehenet, szánts, ves, földed izzadva turkáld, ha nem tanultál egyebet. Nagy gyötrelem, de jól fizet, vagy tilolj lent kendert. Az ára, mire megy el a kereset? Mind-mind korcsmára meg leáll. Ajánlom. Gyöngysoros zeke, ékszerek, csipkeruha, sok szép topánka. Míg pórul nem jársz, így vered el mind borra, lányra.

Paul Verlaine, Álmodom egy nőről. Álmodom egy nőről, akit nem ismerek. Forró és különös, áldott nagy látomás. Aki sohasem egy, s aki sohasem más. Aki engem megért, aki engem szeret. Mert ő megért. Neki, ó jaj, csupán neki, bús áttetsző szívem többé már nem talány. Sápat homlokomnak verejték patakán, frissítve omlanak az ő szent könnyei. Barna, szőke, vörös, ó, nem tudom én, nem. A neve, emlékszem, lágyan zendül, mélyen, mint kedveseinké ott lenn a sírba, lenn. Nézése hallgatak szobrokénak mása, szava messziről jön, komoly, bús, fénytelen, mint elnémult drága szavak sornása. Őszi sanszon. Ősz húrja zsong, jajong, busong a tájon, s ont monoton bút, konokon is fájon. S én csüggetek, halványbeteg, míg éjfélkong, csak sirok, s elém a sok tűnt kék él. Ó, múlni már, ősz, hullni már, eresszél, mint holtavart, mint felkavart a rossz szél. Fáradtság. A romlás vagyok, a hanyatlás végi róma. Jönnek a szőke és roppant barbárhadak, s a birodalom únt akrosztikont farag, s stílusát bágyadóan vissza. A lélek émelyeg, árvasága kínozza. Mondják, hogy messze nagy háborúk zajlanak. Ó, hogy a lassú szív s a gyenge akarat nem tud már, s nem akar kigyulladni pirosra. Hogy nem tud, nem akar meghalni egy kicsit. Ó, nincs több bor, batil, tréfáid mind kifogytak. Ó, serleg, stál üres. Nincs értelme a szónak. Csak egy kis csacska vers maradt, tűzbe veti. Csak egy rabszolga, aki járja maga útját. Csak a nagy, leverő, oktalan szomorúság.

Milyen boldog voltam én ennek a századnak előtt. Nem magam miatt. Szegény voltam és magam miatt. De volt valami példátlan izgalom és remény a levegőben. Készültünk valamire, és vártunk valami meglepetést, amin őt soha még hinni sem mert a világ. Egy nemzedék se, mióta Krományóns a neanderi völgy ködös reggeleit elhagyta, ez a földre lepottyant valami idegen bolygóról ide került különös féreg, az ember. Hasonló, s mégis egészen más, mint az itt lakó többi barom. Remegett minden ebben az ünnepi várakozásban, mint a gyerekek, mielőtt megszólal oda bent a csengő. Én magam sejteni véltem azt is, mi lesz az ajánlás. Homályos célzással régen ígérte már sok kusza jel, ide lent a földön, és fönt a csillagos égen ezt a csákót és kard, ezt az isteni kinevezést, hogy mostoha testvéreink, fák és krokodilok közt a legifjabb, és nem is a legjobb és legügyesebb. Az a fajta, amelyhez tartozom véletlenül én is, hogy éppen ez kapja kezébe, amire mindnek fog a vásik. Kényre kedvre, örökbe, a nagy mennyei kirakatnak legszebb játékát, ezt a nagy labdát, aminek föld a neve, s amivel játszani már nem akar többi, aki csinálta. Gyönyörű labda. Éppen nekünk való embergyerekeknek. Nem olyan nagy, mint a nap például, de nem is oly forró. Újjunk meg nem égeti. S tele van gyönyörű. Erdők és tengerek és hegyláncok, csupa színes ábra, hókristály és vízirózsa és északi fény, gyönyörű. S miénk lesz az egész? Tehetünk vele, ami tetszik. Belebújhatunk, vagy kihajíthatjuk nagy ívben a térbe, el is ronthatjuk, megnézhetjük a szerkezetét. Mindenki lázasan készült ennek a századnak elején, erre az ünnepi napra, mikor az ember lesz úr a világon. Kezdtük szemügyre venni alaposan, ami majd miénk lesz, hogy tudjunk bánni vele, ne legyen fennakadás, élvezni, élni, csinálni, minden pazarlatét. Egyikünk a halsiklását figyelte a vízben, és eltanulta, hogyan szed ki a vízből levegőt. Másik a madarat röptiben nézte ravaszdin, s másnap maga is harsogva felröppent, mint a madár. Harmadik tetten érte a láthatatlan sugarat, s déli időben, fényes nappal megjelent a kísértet, félelmes csontváz eleven testünk látjuk. A negyedik és ötödik közel létette a távolt, megfogta az időt, eleven lett mozgóvásznon a múlt. Aladdin csodalámpája hangot varázsolt a füledbe, s tudtad Szaharában most sírni a sárgasok. Tündérmese, csizma, hétmérföldes, hip-hop, ahol akar. Így kavargott négy évszak négy díszlete közt a dal. Mennyei színjáték és csupa emberi dráma szerepe. Én nekem is volt szerepem. 20 évesen, ilyen fiatalon készültem rá, még mielőtt látni tanult a szemem, hogy prológust majd én mondom el, ha kezdődik a játék. Egy reggel, jól emlékszem, a helli üstökös éppen fönt libegett halványan hajnali égi mezőn. Jöttem a réteken át, gyalogost, rákos felől futt a szél, s komponáltam az ódát. Nyurga nagyszájú kamasz, mint akinek nincs, nem is lehet más dolga, csak ez. Ódát harsogni, ódát a századhoz, mámoros ditirambust. Én múzsák ifjú papja, vagy Rotterdamus Erasmus. Ennél is szebbet, újjongóbbat és szabadabbat. Eldicsekedni fenn szóval, hogy ne csak az élők hallják. Hallják a holtak is régi temetői rögökben, Da Vinci, Leonardo és Dedalus és Shakespeare és Verulémi Béton. Pár semmi évezred iskolatársa és tanulója. Hogy szárnyas szavaik zúgó szárnyakká átalakultak, s nem kép és hasonlat immár a büszke beszéd, repülés. Mert fél órával előbb
láttam két földi szememmel dagadni és dudorodni a földet, s horpadni a mennybolt kupoláját ferdén libegve, s futni alattam a felhőt. S nem rímek és szavak és muzsika részegített meg, nem szédített látni káprázatot olcsó borával a szépség. Ez a valóság volt. Ez a vászonból tákolt monoplán, minden szépnél szebb, minden igézetnél igazibb igézet, hogy győzni fogunk. Diadal, diadal, diadal minékünk. S ha a mennyeknek országa nem száll le a földre, majd érte megyünk mi magunk, s lészen éj és nap, hat nap és hat éjjel, s a hetediken megpihenünk. Így volt ez. És még aznap délután szép kedvesemmel ültünk a budai cukrászda hűvös teraszán, s álmodtunk kisdedet, aki majd megéri ezt a napot. Gyalázatos század, mit tettél? Mire a kisded megszületett, december közepe tájt, karácsony előtt, 17-én, 100 000 ember hörgött mazurnál a jeges pocsolyában, s kedvesemet elvitte, mint meg vagyon írva, gyűlölet és téboly mocskos magzatja a dögvész. Országok tépték, s marcangolták egymás húsát, mint az ebek, aztán csönd lett, a megtépett föld sebeit nyalogatta. Sok-sok év múlva tértem magamhoz egy árokban valahol, ahová dobott a földrengés, és elindultam keresni helyen, kábultam még, rodgyanó térddel és betörött fejjel, keresni a kedvem és hitem és hegyke bizalma. Hová tettétek? Mi ez? Miféle világ lett? Hol a kerekasztal, aminek gazdáját dicsérni akartam, köszönteni dallal? Miféle arcok ezek a régi helyén? Ostoba gunnyal hallgatnak, ha szólok, nem értik a nyelvet, köszönök és nem is felelnek. Torkomon akad a szó, ég felé nyújtom tenyerem, hogy eszükbe jussak. Összenéznek, s alamizsnát tesznek belé. Azt hiszik, koldulni jöttem. Mennék már. Repülnék. Fönt berreg valami. Aranyat csempész a gépen a bankár át a határon, vagy valami bombát a háborúra spekuláló iparos. Messze suhan már, nem érem utól. Összeesem az utca kövén. És már nem tudom eldadogni. Vádoló. Az Úriház ABC-je, Magyar Úriasszonyok lapja, 1926. A jómodor az életharcában olyan fegyver, amelyről nem szabad lemondanunk. Kisebb-nagyobb erőfeszítéssel mindnyájan megszerezhetjük. Jómodorral sok mindent elérünk az életben. A karriercsinálás nagy művészeinek legfőbb titka a jómodor. Az érvényesülés tehetségének egyik legfontosabb alkotó eleme. Majdnem egyenrangú a tudással. Legalábbis nyomban utána következik. Úton útfélen találkozunk szorgalmas, nagy tudású emberrel, aki semmire sem vitte. Csak hamar rájövünk arra, hogy ez a szerencsétlen hajótörött jó hiszemű, ugye? De csiszolatlan modorú, félszeg és tapint. Máskor meg a jóval kisebb tudású ember többet ér el, mint amennyit a nálánál sokkal kiválóbb. Ha néhány percig beszélünk vele, a rejtély megoldódik, meggyőző és behizelgő a modora, síma és biztos a fellépése. Sokszor egy mosolyra, egy kedves szóval erősebb falakat döntünk le, mint a legértékesebb protekció segítségével.
ne sajnáljuk a fáradtságot, mert a jó modor nem csak szép, hanem hasznos is. Tekintetes Budapest Székesfőváros tanácsához. Alulírott, azon alázatos kérelemmel fordulok a tekintetes Budapest Székesfőváros tanácsához, hogy tanulmányaimnak továbbfejlesztése céljából a Ferenc József koronázási jubileumi alapítvány 1930-as évi festőművészeti díjának elnyerésében engem részesíteni méltóztassék. Bátorkodom ezen alázatos kérelmemre felhozni a festészetben elért eddigi fejlődésemet, és eredményképpen idehaza és külföldön rendezett kiállításaimat. 1922-ben Budapesten a Belvederben, 1924-ben Wienben a Hagenbundban, 1924-ben szintén Wienben a Weiburg Galériában, 1927-ben Budapesten az Ernst Múzeumban és 1929-ben Tamás Galériában Budapesten. Továbbá részt vettem az amerikai Clevelandi Múzeum magyar grafikai és az Amsterdamban rendezett nemzetközi gazdaságtörténeti kiállításon. És még ez ideig semmiféle állami vagy fővárosi ösztöndíjban nem részesültem. Fenti kérésemet megismételve fordulok a tekintetes Budapest Székesfőváros tanácsához. Maradok kiváló tisztelettel Derkovics Gyula festőművész, Budapest 6. kerület, Hunyadi tér 10, 5. emelet 1. Kosztolányi Dezső.

0: Sakkozók.
1: Blem, blem. Blem, blem. Vagy mondtam? Blem, blem.
2: Voltam bátorságos.
1: Ne hát, ha maga volt egy bátorságos, ha ön egy ságos, az a bátrabbik fajtából való, hát akkor adok én magának egy sakkot, kedves ságos.
2: Maga ad nekem egy sakkot, egy sakkantyút. Mit vesz magának az illető sakkon, ha én ide lépek? Vagy mondjuk nem is ide lépek, hanem mondjuk ide lépek.
1: Jaj, maga nem lépegethet, kedves ságos, kedves bátor ságos, mert maga nem van meg egy balerina, aki ide lépeget és ezzel megkeresi a kenyerét, hanem igenis maga egy sakkozó, aki csak egyet lépegethet, mert piesztusé történt. Piesztusé? Egy piesztusa, egy kicsike tusa. Érintett figura mozdul, érintetlen figura marad. És hát van érintetlen figura? Sakk!
2: Sakk, ön azt mondja, sakk. Ön bizonyos előszeretettel mondja, hogy sakk. Ön egy sakter.
1: Sakter, grószárti. Hogy magának ilyenek az eszébe jutnak. Mondja, hol jutnak bele az eszébe, az eszecskébe, a kis eszemeszejébe, kis meszeeszejébe az ilyen dolgok, hogy sakter. Alul jutnak bele, vagy felül jutnak bele a kis meszeeszeveszejébe?
2: Meszeeszevesze, mondja ön. Na hát, ha meszeeszevesze, hát akkor én megfogom a bástyáját, és leteszem ide. Leteszem a ház asztalára a bástyát, az asztalházára leteszem ezt a kis magyar bástyát, ezt a kis pörgefiút, de kizárólag arra való tekintettel, mivel ön szerint esze-mesze vesze.
1: Na jó, jó, jó. Tjö-tjö-tjö-tjö-tjö-tjö. Hiszen nem mondtam semmit, azt is csak egy halak hangárnyalattal csupán, és ha maga ezt ide leteszi, hát akkor mi történhetik? Istenke, hát akkor én lépem eztet, maga lépi eztet, ütöm eztet, ja persze az ütésben marad, na gyerünk, tessék, sakk!
2: Sakk? Talán azt akartam mondani, sakk? Miért mondja ahelyett, hogy sakk, azt, hogy sakk? De ha sakk, sakk legyen sakk. Ami sakk, az sakk.
1: Hát most mi lesz a huszárral? Mi lesz a huszárral? Mi lesz Huszáronnal, a kis Huszáronnal, akiről szó volt a napokban?
2: Napokban? Napokban jelzi ön? Hát tudja mit? Fog még maga bagóért táncolni, vagy mondjuk fog még uraságot dohánymaradékért koreográfiai mutatványokat adni cserébe. Majd meglátjuk, mi lesz azzal a futóval a sarokban.
1: A futó? Hát önnek láza van. Tegyen borogatást a fejére. Jeges borogatás, jeges barátom. Mit szól hozzá?
2: Mit szólok hozzá? Hát maga mit szólt ahhoz a pofonhoz, amit múltkor váratlanul kapott, mikor a futóját leütötte annak a Kellernek? Mit szólt, mondja?
1: Feltűnt nekem, nem tagadom. Feltűnt nekem az a pofon. Fofon, fopon, fopupupupu, ha lefofofonopupupom.
2: Hopp! Mit is mondott az imént? Esze-messze-vesze, mondta ön. Na hát, ha esze-messze-vesze, hát akkor ide nézem. Itt egy plem, egy futó leütve, akkor megint egy csak.
1: Plem, plem, mondja ön bizonyos méltóság érzéssel kapcsolatban. Na hát, ha plem, plem...
2: Plem, plem? Hogy mondta plem, plem?
1: Voltam bátorságos.
2: Na, ha maga volt egy bátorságos, ha ön egy ságos, az a bátrabbi fajtából adok el magának egy kezdet.

0: A vészfék. Bírósági tárgyalás.
1: Ön megfizeti vagy leüli a büntetést, amivel ítéletem szerint az államvasutaknak tartozik kártérítésért, amiért oktalanul meghúzta a vészféket.
2: Oktalanul?
1: Igenis, oktalanul. Előírás szerint a vészféket az utas csak akkor használja, ha önmaga vagy utitársai komoly veszélyben forognak. Ön azonban, amikor a vonat nyílt pályán megállt, nem tudott elfogadható okot felhozni, miért húzta meg a vészféket, és itt a tárgyalás folyamán is kitérő válaszokat adott.
2: Hangsúlyoztam, hogy rögtön nyílt pályán leszálltam a vonatról, és gyalogmentem a legközelebbi városig.
1: Igen, de nem mondta meg, miért önnek lehettek személyes okai, de ez nem tartozik az államvasutakra. Ismétlem, a vészféket csak életveszéllyel fenyegető esetben...
2: Hallgasson meg, bíró úr, elmondom, hogy történt. A vonatvezető, aki a jelentést felterjesztette, talán jegyzőkönyvbe vette azt is, hogy a fülkében rajtam...
1: Csak egy hölgy tartózkodott, tudjuk. Az illető hölgyet tanúként jelentette be a vonatvezető, de én fölöslegesnek tartottam beidézését, mert hiszen azt, hogy önnek oka volt meghúzni a vészféket, önnek kell bizonyítani, és nem az államvasutaknak az ellenkezőjét.
2: Hát kérem, elég kár. Illetve nagyon helyes, hogy nem idézte be, bíró úr. Így legalább szabadon beszélhetek. Ez a hölgy.
1: Most mi volt ezzel a hölgyel? Ismerte azelőtt is?
2: De, hogy kérem, ott a vonaton ismerkedtünk össze. Még ma se tudom a nevét. Tetszik, hogy megy az ilyesmi? Meg kell mondanom, hogy nagyon csinos asszony.
1: Kérem, ez nem tartozik
2: Bocsánat, ez a tárgyra tartozik. Különben ki hinné el, hogy a belépő határtól Szent Miklósig egy óra az egész, a nevén kívül mindent tudtam róla, hogy melyik zárdában nevelkedett, mennyire nem szereti az urát, milyen jó lenne elmenni egyszer valakivel, egy ismeretlennel az ismeretlenbe, Olaszországba, váratlanul és meggondolatlanul valakivel, akit egy órája ismer, s akit egy életen át halálosan tudna szeretni, ha megtalálná benne a férfit, akiben van bátorság és képzelet.
1: Úgy
2: bizony. És amikor azt mondtam, hogy bátorság és képzelet, éppen ahhoz a vasúti gócponthoz közeledtünk, ahonnan rögtöni csatlakozással indul a vonat Olaszország felé. Bíró úr, én ismerem magam. Nekem már voltak kellemetlenségeim az életben. Ami pedig a bátorságot és a képzeletet illeti, előbbiről nagyon jól tudom, mennyiben áll utóbbi befolyása. És a hölgy, ismétlem, nagyon csinos volt, bíró úr. Bíró úr, ha nekem a bátorságomra hivatkozik valaki, egy csinos nő, aki még azon kívül tetszik is nekem, bíró úr. Én ismerem magam, akkor én elveszett ember vagyok. Sokkal különb életveszélyben, mint akit holmi mafla, rablógyilkos támad meg. És én ezt egy pillanat alatt átláttam. És volt bennem, hála Istennek, annyi gyávaság és életösztön, hogy abban a pillanatban, amikor befejezve célzásait, félig nyílt szempillány mögül, várakozó mosollyal felén fordult, és csak annyit mondott, nos, mire gondol most? Hogy akkor én válasz és vallomás helyett hirtelen megrántottam a vészféket, megállítottam a vonatot, leszálltam és gyalogmentem be Szent Miklósra. Most hát megmondtam, ítélje meg, bíró úr, tartozom a büntetés
1: viszont. Igenis tartozik, és 3 napon belül be is kell küldeni, a tárgyalást befejeztem. Örüljön, hogy ilyen olcsón szabadult. Én jobban jártam volna, ha ön nem olyan gyáva, és békén hagyja a vészféket. Az illető hölgyet azért nem idéztem be a tárgyalásra, mert a vizsgálat első tanúk kihallgatásai óta személyesen ismerem. És a hivatalos helyiségekben sajnos nincs vészfék.

Szerelemdal a csikóbőrösből. Drága kincsem, galambocskám, csikóbőrös kulacsocskám, érted halok, érted élek, száz leányért nem cserélek. Megvidító arcácskádat, csókra termett kerek szádat, ha a számhoz szoríthatom, Zsuzsijét nem csókolgatom. Ó, hogy kótog a kebeled, melyben szívemet viseled, ó, milyen szép az ajakad, s aranyláncra méltó nyakad. Karcsú derekadon a váll, halhéj nélkül is szépen áll, nem úgy ám, mint a mancié, vagy a majd megmondom kié. Szép a hajad, szép szála is, a kis csikó hordozta is. Nem akasztott ember haja, mint a trézi rőt huklia. Édesetet danolásod, jércet forma, kotyogásod, kikottyod, inneti ének, búsz szívemnek, szegénykének. Ha bámatin köznöm véled, egy szódra lelkem megéled. Ha jó kedvem csúcsorodik, általad megszaporodik. Mikor hideg szelek vagynak, elveszed mérgét a fagynak, és mikor a hév nyár lankaszt, nekem te megfrissíted azt. Ó, ha téged nem láthatlak, begóhajtlak, besiratlak, s ha képet kezembe akad, szememből örömkönyv fakad. Téged hordoznak utamban, téged ölellek ágyamban, és valahányszor felkelek, szerelmedről énekelek. Együtt besokszor feküdtünk, bár soha meg nem esküdtünk. Az éjjel is csak megint sem együtt hálunk, ugye, kincsem? Ó, ha szívünk szerelmének kis zálogi születnének, s ott ülnének hosszú sorral a kuszkóban, tele borral. Bár csak a feleségemmel téged cserélhetnélek fel, hogy fiakat, leányokat szülnél, apró kulacsokat. Zsanám meg kulacsá válna, borral mindig színig állna, az ő bőre úgyis csikó, beleférne 4-5 akó. De jaj, engem ide tova, elvisz a Szent Mihály lova, szerelmed megemészt végre, és te maradsz özvegységre. Keserves sors, adjatok bort, lakjuk el előre a tort, ami menne más kutyába, jobb megy a magunk torkába. Akadtam még egy bankóra, kit szántam szemborítóra, de vakságtól ki már nem fél, minek annak a szemfedél? Kincsem, violám, rubintom, itt az utolsó forintom. Érted, adom ezt is, tubám, csak szádhoz érhessen a szám. Ó, csókollak, ó, ölellek, míg moccanok, míg lehellek, testet tegyék holttestemhez, és ezt az írást fejemhez. Utas, köszönj rám egy pingbort, itt látsz nyugodni egy jámbort, kedves élete párjában, csikót.

0: elefántból, jámbor szegény. Hűvös és bölcs vizeket ittam én. A dombon álltam, s ormányommal ott megsimogattam a holdat, a napot, és fölnyújtottam ajkukhoz a fát, a zöld cincért, a kígyót, a kovát. Most, lelkem ember, menjem, oda van. Szörnyű fülekkel legyezem magam. Totyog, totyog a pióca halász, bámul, bámul a sovány kanász. Lebeg, lebeg a tó fölött a gém, gőzöl, gőzöl a friss tehénlepén. Egy fáradt alma függ fejem felett, a hernyó rágott szívéig szemet, kinéz át rajta, és mindent belát. Virág volt ez a vers, almavirág.
1: Érik a fény. Megrázhatom fáimat, már közelednek testvéreim. Ívlámpák vagyunk egymás szívei fölött, a kicsi madarakat látod-e vállainkon? Mi vagyunk azok, és szelíd arcunk is egymáshoz ér, nyissuk ki egészen magunkat, egyszerre jusson mindenki a szeretetbe. A napra akasztjuk sugarainkat, megszabadult kenyerek telepednek küszöbeinkre, gyémánt hidak szökkennek mindenfelé, s az elaludt aknák pacsirtákként emelkednek szívünkbe, és szelíden felrobbannak csókjainkban. Hát pazaroljuk szét harangjainkat, kitárt ajtónál mosolyogjunk. Szemünkben rejtőzik a torony, melyről beláthatjuk ismeretlen hazánk vidéket. Készen vagyunk már égboltjainkkal, s készen vagyunk a fényességre, aki hajnalonta gyönge virágokat okoz.
0: Eszmélet. Földtől eloldja az eget a hajnal, s tiszta lágy szavára a bogarak, a gyerekek kipörögnek a napvilágra. A levegőben semmi pára, a csilló könnyűség lebe. Az éjjel rászálltak a fákra, mint kis lepkék a levelek. Kék, piros, sárga, összekent képeket láttam álmaimban, és úgy éreztem, ez a rend. Egy szálló porszem el nem hibbant. Most homályként száll tagjaimban álmom, s a vasvilág a rend. Nappal holt kél bennem, s ha kin van az éj, egy nap süt ideben. Sovány vagyok, csak kenyeret eszem néha, e léha locska lelkek közt ingyen keresek bizonyosabbat, mint a kocka, nem dörgölőzzik sült lapocka számhoz, s szívemhez kisgyerek, ügyeskedhet, nem fog a macska egyszerre kint s bent egere. Akár egy halom hasított fa hever egymáson a világ. Szorítja, nyomja, összefogja egyik dolog a másikát, s így mindennik determinált. Csak ami nincs, annak van bokra, csak ami lesz, az a virág, ami van, széthull darabokra. A teherpálya udvaron úgy lapultam a fatövéhez, mint egy darab csönd. Szürke gyom ért számhoz, nyers, különös, édes. Holtan lestem az őrt, mit érez, s a hallgatag vagonokon árnyát, mely ráugrott a fényes, harmatos szénre konokon. Ím itt a szenvedés belül, ám ott kívül a magyarázat. Sebed a világ, éghevüls te lelkedet érzed, a lázad. Rab vagy, amíg a szíved lázad, úgy szabadulsz, ha kényedül, nem raksz magadnak olyan házat, melybe házi úr települ. Én fölnéztem az est alól az egek fogaskerekére. Csilló véletlen szálaiból törvényt font a múlt szövőszéke, és megint fölnéztem az égre álmaim gőzei alól, és láttam, a törvény szövedéke mindig fölfeslik valami. Fülelt a csend, egyetütött. Fölkereshetnéd ifjúságot, nyírkost cement falak között képzelhetsz egy kis szabadságot, gondoltam, s hát, amint fölállok, a csillagok, a göncölök úgy fénylenek fönt, mint a rácsok a hallgatag cella fölött. Hallottam sírni a vasat, hallottam az esőt nevetni. Láttam, hogy a múlt megszakadt, s csak képzetet lehet feledni, s hogy nem tudok mást, mint szeretni görnyedve terheim alatt. Minek is kell fegyvert veretni belőled, aranyöntőt? Az meg lett ember, akinek szívében nincs se anyja, apja, ki tudja, hogy az életet halálra ráadásul kapja, s mint talált tárgyat visszaadja bármikor, ezért őrzi meg, ki nem istene és nem papja, se magának, se senki. Láttam a boldogságot én, lágy volt, szőke és másfél mázs. Az itt udvar szigorú gyöpén imbolygott göndör mosolygása, ledőlt a puha langytócsába, hunyorgott, röppent még felém. Ma is látom, mi tétovázva babrált pihény közt a fék. Vasútnál lakom. Erre sok vonat jön, megy, és elelnézem, hogy szállnak fényes ablakok a lengedező szös sötétben. Így iramlanak örök éjben kivilágított nappalok, és én állok minden fülke fényben, én könyöklök és hallgatok. Mint olmos jég alatt lecsapódva, telten füst száll a szomorú táj felett, úgy leng a lelkem alacsonyan, leng, nem suhan. Te kemény lélek, te lágy képzelet. A valóság nehéz nyomait követve önnön magadra, eredetedre, tekints alá itt. Itt, hol a máskor oly híg ég alatt, szikárló tűzfalak magányán a nyomor egykedvű csendje fenyegetően és esengve, föloldja lassan a tömény bánatot a tűnődők szívén, s elkeveri millió. Az egész emberi világ itt készül. Itt minden csuparom. Ernyőt nyit a kemény kutyatej az elhagyott gyárudvaron, töredezett apró ablakok fakó lépcsein szállnak a napok alá a nyírkos homályban. Felej, innen vagy? Innene, hogy el soha nem hagy a komor vágyakozás, hogy olyan légy, mint a többi nyomorult, kikbe nagykor belé szorult, s arcukon eltorzul minden vonás. Itt pihensz, itt, hol a falánk erkölcsi rendet a sánta palánk rikácsolva őrzi óvja. Magadra ismersz? Itt a lelkek egy megszerkesztett, szép, szilárd jövőt oly üresen várnak, mint ahogy a telkek körös körül mélán és komorlón álmodoznak gyors zsibongást szövő magos házak. Kínlódó gyepüket sárba száradt üvegcserepek nézik fénytelen merebb szemben. A buckákon néha gyűszűnyi homok pereg alá, s olykor átszikkan donog egy-egy kék, zöld vagy fekete lény, melyet az emberi hulladék meg a rongy rakottabb tájakról ide volt. A maga módján itt is megterít a kamatra gyötört áldott anyaföld. Egy vaslábasban sárga fűvirít. Tudod-e, milyen öntudat kopár öröme húz, vonz, hogy a táj nem enged, és miféle gazdag szenvedés taszít ide. Anyához tér így az a gyermek, kit idegenben löknek, vernek. Igazán csak itt mosolyoghatsz, itt sírhatsz, magaddal is csak itt bírhatsz, ó lélek. Ez a hazám.

kétszáz tagjainkban álmom, s a vas világa rend. Nappal hold kél bennem, csak én van az éj, egy napsüt üdvözlöm. A Város peremén című versben a költő még kívülről szemléli a külvárost. Az utána következő költeményekben egyszer csak megjelenik a költő a tájban. Még végül az elégiában azonosul a témájával. Talán a legnagyobb, legmeggyőzőbb, legigazibb összefoglalása a külvároshoz való tartozásnak az elégia. Mint olmos ég alatt lecsapódva, telten, füstszál a szomorú táj felett, úgy leng a lelkem alacsonyan. Leng, nem suhan. Te kemény lélek, te lágy képzelet. A valóság nehéz nyomait követve, önnön magadra, eredetedre tekints alá itt. Itt, hol a máskor oly híg ég alatt szikárló tűzfalak magányán a nyomor egykedvű csendje fenyegetően és esengve föloldja lassan a tömény bánatot a tűnődők szívén, s elkeveri milliókét. Az egész emberi világ itt készül, itt minden csupa rom. Ernyőt nyit a kemény kutyatej az elhagyott gyárudvaron, töredezett apró ablakok fakó lépcsein szállnak a napok alá, a nyírkos homályba. Felej, innen vagy? Innene, hogy el soha nem hagy a komor vágyakozás, hogy olyan légy, mint a többi nyomorult, kikbe e nagykor beleszorult, s arcukon eltorzul minden vonás. Itt pihensz, itt, hol a falánk erkölcsi rendet a sánta palánk rikácsolva őrzi óvja. Magadra ismersz. Itt a lelkek egy megszerkesztett, szép, szilárd jövőt oly üresen várnak, mint ahogy a telkek körös körül mélán és komorlón álmodoznak gyors zsibongást szövő magas házakról. Kínlódó gyepüket sárba száradt üvegcserepek nézik fénytelen merev szemmel. A buckákról néha gyűszűnyi homok pereg alá, s olykor átszikkan donog egy-egy kék, zöld vagy fekete légy, melyet az emberi hulladék meg a rongy rakottabb tájakról ide vont. A maga módján itt is megterít a kamatra gyötört áldott anyaföld. Egy vaslábasban sárga fű virít. Tudod-e, milyen öntudat kopár öröme húz, vonz, hogy a táj nem engedés, miféle gazdag szenvedést taszít ide? Anyához tér így az a gyermek, kit idegenben löknek, vernek, igazán csak itt mosolyoghatsz, itt sírhatsz, magaddal is csak itt bírhatsz a lélek. Ez a hazám. Mit szeretnék mégis leginkább ezzel a verssel kapcsolatban elmondani? Felhívnám a figyelmet a kettőségére, amelyel a jelenségekhez és a világhoz közelít, arra az iróniára és öniróniára, amelyel önmaga szenvedését, életét is látja, szinte megkérdőjelezi. Nem mindig szokás észrevenni ezt, pedig József Attila komolyságát mindig ellenpontozza az igazi játék, keménységét a szelítség. Figyeljünk csak fel arra, hogy élete utolsó perceiben is, a ködös balatonszárszói novemberben írt verseiben, ezekben a búcsúzó már szinte az örökké valóság árnyékához tartozó nagy versekben is, ott a játék, az irónia. Még ott is szinte kikacsint verseiből. A karóval jöttél sorait,

Nem pusztán és nem elsősorban zokogva, panaszkodva és átkozódva kell elmondani, hanem ironikusan és önironikusan, mint egy maga felett tréfálkozva is.

0: színbe, formába, hangba, szóba rögzítő művészet.
1: Itt belépsz, jövőbe lépsz, mely millióknak ad jogot vérért, verítékért cserébe, hogy legyenek mind boldogok. Hogy a gyalázott ember képe ragyogjon, mint a naplobog, s a munka ne legyen robot csak, de himnusza a dolgozóknak. Ki itt belépsz, hozd el magaddal piros zászlónak a reményt, ki itt kimégysz, vidd diadallal a mély hitet, vidd szerteszét. Dolgozni föl mind lankadatlan, amíg az élet fénye ég. Hirdessük, itt nem boldogul más, csak aki alkot, aki munkás.
0: Ma a...

estikor. Indulj dalom, bátor dalom, sápadva nézze röptöd, aki nyomodba köpköd, a fájdal. Az életen, a szinten, a fénybe kell keregni. Légy, mint a minden, te semmi. Ne mondd te ezt se, azt se, hamis se és igaz se. Ne mondd, mi fáj te néked, ne kérd igaz se. Légy, mint a fűfa, élő, csoda és megcsodáló, titkát ki nem beszélő, röpülő, meg nem áll. Légy az, ami a bölcské fölhámja, a gyümölcsé remek ruhája, zöld szín fán, tengeren a fölszín, mélységek látszata. No, fuss a kergeszéllel, cikázva, szerteszéllyel, ki és be, nappal, éjjel, s mindent, mi villan és van, érj el. Tárgyalj bolond szeszéllyel, komász halálveszéllyel, s kacag ki azt a buzgót, kinek a mély kell. Mit hoz neked a búvár, ha fölbukik a hapú? Kezében szomorú sár, ezt hozza néked